0: Ről beszélgetünk, nem lenne vicces a beszélgetés, egy medvevadaspart lenne. Na, jó van, bogárkák is vannak rendesen.
1: Lili szereti a fülvakarás a kedvence.
0: Jó, fülvakarás, egy pillanat. Na Lili, gyere. Hát ez a pöttyös bunda, szóval azért ez nagyon jó. Jó van.
1: Az a szerencse, hogy ő hozzászelídült Lilihez, mert ő egyébként egy kis vadonc volt.
0: Szelíd lankák, dámszarvasok, parkerdő és egy picike, nagyon hangulatos kápolna. Megérkeztünk a Gyulay ZRT területére, Tolna megyébe. A Gyulay ZRT erdőgazdaság területén járunk, és egyébként most pocsolyák is vannak, ez az elmúlt időszakra nem volt jellemző. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. Itt fogunk ma sétálgatni fel és alá. Megérkeztünk egy nagyon szép kis tavacskához, Gál László erdőművelési és ökoturisztikai ágazat vezetővel sétálok itt. Ez a miklósvári parkerdő, amiről úgy tudom, hogy ez egy városrész neve is, itt Tamásiban?
2: Így van, mindenkit én is köszöntök. Bár Tolna megyében járunk, de ezt úgy hívják földrajzi elnevezésre, egy külső Somogy.
0: Csak hogy összezavarjuk a hallgatókat is, meg a térképet is.
2: Így van, a Gyulay ZRT-nek a területe a külső Somogynak egy részét fedi le, illetve az egész Tolnai hegyhátot, és a délmezőföldön még a tengerészi homokvidéket.
0: Ide nézzen, mit kaptunk itt vendégen?
2: Egy szürkegém.
0: Gyönyörű volt, szépen írt egy félkört felettünk. No, tehát most a szürkegémtől eltekintve menjünk vissza kicsit a 19.-20. századba. Mit látnánk akkor itt, hogyha vissza tudnánk menni?
2: Még kicsit visszamegyek, még hogyha lehetne, a török időkig.
0: Alkudjunk meg a török időkig? Sok lesz ez, nincs ennyi műsoridőnk.
2: Nem, vagy rövid leszek azért. A török időszakban ugye az erdők nagyon jól el voltak, ugye 150 évig Tolna megye közepén nem volt se mezőgazdaság, se erdőgazdálkodás, és addig középkorban kinyitott erdőkhelye részben visszaerdősült. Iparosodásnak köszönhetően nagyon megindultak a erdőgazdálkodáshoz kapcsolatos tevékenységek, egyre több fára volt szükség az emberi társadalomnak, és hol most vagyunk itt a Tamási város szélén, ez egy jelentős mezőváros volt a 19. században, ez legelő volt, ez egészen biztos vagyok benne.
0: Hát ez nagyon nem hasonlít ma már egy legelőre, ennyire képes a természet pár száz év alatt.
2: És itt, ahol most vagyunk, ez egy telepített fekete fenyő, körülbelül 100 éves.
0: Hogy bírják a fekete fenyők a mostani klímát?
2: Nem bírják, bár ugye a fekete fenyőnek a legnagyobb károsítója a fekete fenyő hajtáspusztító gomba. Ha kicsit benézünk abban a koronák közé, akkor láthatjuk, főleg, hogyha följebb megyünk kicsit a hegyoldalba, hogy elkezdenek barnulni, és szépen el fognak száradni a fenyőknek a tűi, és szép elegyes erdővé kezd átalakulni. Ez egy szándékos folyamat is részben tőlünk. Ugye mivel parkerdőről van szó, nem szeretnénk tarvágásokat látni itt, még véletlenül sem a közelben. A lakosság ugye rendszeresen használja a kiránduló erdőnek, tehát tudjuk jó, hogy a fekete fenyő sem örök éltő, előbb-utóbb ezek a fák szép lassan el fognak pusztulni. Hogy legyen átmenet, ezért ugye az összes elegyfa fajt, ami alatta meg tudott telepedni, azt kiméljük mindenfajta munkálatok során, illetve alátelepítést végeztünk egy ilyen 5-6 évvel ezelőtt, és már lehet látni egy-két ilyen hásat, kőrist, juhart.
0: Még szépen megerősödnek itt.
2: Így van, és ha laikusként nézzük, akkor mindig zöldet fog látni, mert az aljnövényzetből, itt egy mezőjúron éppen mellettünk, ez szép lassan fel fog cseperedni, és mire ez a mellette levő hatalmas fekete fenyő elpusztul, addig ez a mezőjúron megerősödik, és akkor átveszi a helyét szép lassan.
0: Szabó Stefánia ökoturisztikai referens, jól mondom?
3: Így van, jó napot!
0: Magánemberként kérdezném először, hogy hogyan lett ökoturisztikai referens?
3: Nekem a szüleim, illetve nagypapám is vadász volt.
0: Ó, hát így könnyű, akkor önnek ez teljesen természetes.
3: Innen hozom a természetnek a szeretetet, és én egyébként természetvédelmi mérnökként végeztem végül, és amikor kerestem a gyakorlati helyemet, mivel itt élek, itt éltem is mindig is a közelben, ezért kézenfekvő volt a Gyulay ZRT-t választani, pontosabban én a környezeti nevelés, illetve az erdeiskolán iránt érdeklődtem mindig is, és akkor kaptam lehetőséget Gál László kollégámtól, hogy ide jöjjek gyakornokként. És
0: aztán olyan jól sikerült, hogy itt is maradt.
3: Így van, azóta is itt vagyok, és akkor így most már ökoturisztikai referensként kaptam egy ilyen szép titulust.
0: Jól tudom, hogy édesanyja?
3: Igen.
0: És a gyerkőcökkel kihasználja az itteni adottságokat? Mert nekem ez nagyon adja magát, ez a kis kedves tóparti sétány. El tudok képzelni itt futóbiciklét, meg bármit. Tán a görkorcsoly az egyetlen, amit nem.
3: Nagyon sokat járunk ki a gyerekekkel az erdőbe, a férjem is erdőmérnök, illetve ő is vadászik, és rengeteg időt töltünk a természetben.
0: És mi köze az eszterháziaknak ehhez az egészhez?
2: Ugye a nemesek úgy kerültek birtokba ezen a területen, a törökök kivizése után, hogy a harcban elköltett tettekért kaptak ajándékba. majd elkezdtek cserébe égetni, mert ugye nem mindenkinek kellett éppen egy kietlen pusztaság, vagy egy nagyon vad erdő. Eszterházyák is így kerültek, mint az aponyiak is így birtokba Tolna megyében, és akkor az eszterháziaknak a fő birtok központja itt az az orai Pipóvárba volt, és Miklósvár, az herceg eszterházi Miklósról nevezték el, mert volt egy vadászkastély, most is látható különben a városban, de magántulajdonban van ez a kis kastély, itt fogadta a nemeseket, akikkel vadászott ezen a területen, ugyanis az 1700-as évek végén a fél megye összes vadja ide lett hajtva. Éjszaka távoltüzeket raktak a falvak határában, hogy a vad ne törjön vissza. Ezek a vadászatok nagyon kedveltek voltak az akkori nemesi családokban. Illetve szerintem a lakosság nyitott hozzá húshoz, mert biztos vagyok benne, hogy a több ezer elejtett vadnak a húsa az a hajtókhoz került, akik egész héten ezt a nemesi szórakozást biztosították.
0: Kovács Tamás vadászati ágazatvezető szólásra emelkedik.
1: Csak annyi kiegészítés a Lacihoz, hogy ez olyannyira volt nagy szám, hogy akkoriban Lord Palmerston, az angol akkori miniszterelnök meghívást kapott, és ő úgy nyilatkozott, hogy ezt nem hagyhatja ki. Ezért hajlandó volt elutazni Angliából, a 18. századról beszélünk, szépen váltott szekerekkel, lovakkal jöttek idáig, és ha már a vathúst a Laci említette, Bécsből, illetve Budapestről vathúskereskedők jöttek le.
0: Közben kelünk át a kis fahídon.
1: Igen, és a vathúskereskedők akkoriban szintén váltott szekrekkel és lovakkal jégtáblán hűtve a friss vathús szállították az akkori piacra a Tamásiban, illetve Gyulaközségben meglőtt dámot, gímet és egyéb vathúst. Szóval ez egy óriási esemény volt, társadalmi értelemben is, szociológiai is, illetve vadászati értelemben is.
0: Ezt a kis tavat így kicsit félig megkerültük, és tartok tőle, hogy több víz szokott azért benne lenni ennél a mostaninál, de megérkezünk ide egy keresztövéhez.
2: Ez attól igazából egy műszaki olyan létesítmény, ami a...
0: Ne keserítsen, ennél valami romantikusabbat vártam. Tehát az, hogy egy tó műszaki létesítmény.
2: Ez is a történetnek a része. Ugye a 80-as években még volt egy műszaki erdészete az erdőgazdaságnak, tehát saját dolgozói voltak, akik fuvaroztak, egy fagitermő brigádja volt, sőt volt asztalos és köműves brigádja is az erdőgazdaságnak, és nagyon sok létesítményt hoztak létre. Na most ennek a telephelynek kellett egy tűzivíztározója. Maga a műszaki erdészet már nem működik, és ugye minden szinte vállalkozások hajtanak végre minden munkát, viszont megmaradt a tűzivíztározó, ami egy gyönyörű parkedélyt tovább tudtuk átvarázsolni, és a partjaira ültetünk érdekességeket, például ott egy mocsárciprus található, ez egy ilyen 15 évvel lett oda elültetve. És
0: az a mocsárciprus az, ha jól emlékszem, a Vácrátóti arborétumban láttam ilyet, aminek a gyökérzete valahogy kijön a földből, és léggyökerei vannak, talán úgy hívják.
2: Oda nézünk, ott a kövek fölött, mert látszik is az első léggyökér.
0: Ott van, igen.
2: Ez a vörösbalna kis kezdeményezés. Vigyázni kell, mert az ember hamar bele tud botlani.
0: Igen, ez ilyen hasra esős féle. Na, és itt van ez a kis kápolna, ami egy fából épült kis épület. Nagyon-nagyon aranyos, és látom, hogy van harangja is, rendesen úgy, ahogy kell.
2: Ezt 14 évvel ezelőtt készítettük, és ezt tényleg büszkeséggel lehet állítani, hogy én saját magam rajzoltam le egy papírra.
0: Tessék, így készülnek a tavak, hogy tűzivíztározó, és így készülnek a kápolnák, hogy a kollega lerajzolja otthon.
2: Így van. A kollégáknak adtam ki feladatként, hogy termeljünk hozzá elegendő faanyagot. Ez egy kis kápolna, tehát nem kellett hozzá hatalmas nagy erdőt kivágni. 4 darab tölgyfoszlop tartja, az oldalfalát pedig egy fekete fenyőből kivágott medvegerezzes boronafal.
0: És mi a funkció ennek a kápolnának?
2: Nagyon sokan használják például esküvőkre vagy keresztelőkre is például, tehát nincsen felszentelve, viszont a lakosság akkor is szélesen úgy járul ide, esetleg imádkozik, hogyha úgy gondolja. Tehát ez egy szép, nyugodt, csendes vidék a Tamási város mellett.
3: Főleg a tamásiak azok, akik nagyon sokszor ide kijárnak, tesznek egy kört a tó körül, és felfedezik az itteni tanösvényeket. Ugye itt van nekünk a Tamási Vadaspark is, ahova szintén nagyon sokan akár messzebbről is ide látogatnak, és megnézik a hazai nagy vadfajainkat.
0: Ezt mindjárt mi is meg fogjuk tenni.
3: Illetve innen körülbelül 40 kilométerre van a Gyulai Zrt-nek az erdeiskolája, illetve a turisztikai és természetismereti központja Lengyel Anna fürdőn. Egész évben fogadjuk a hozzánk érkező kirándulókat, illetve mivel erdeiskola lévén a hozzánk érkező iskolás, illetve oldás gyermekeket is egyaránt.
0: Érdekes egyébként, mert régen a gyógyulás helyszíne volt, most meg egy kicsit ilyen oktatási centrum alakult. Ahova most érkeztünk, az hát egy lenyűgöző példány. Egy ma már halott fa, kidőlt fa, nyilván van szerepe a természetben így is, de hát az ő története hány évre nyúlik vissza?
2: Több száz évre. Ezt a fát a helyiek Vasgerben fának hívják. Ugye Vasgerben egy híres elbeszélő író volt, Jókainak a kortársa volt.
0: Méltatlanul elfelejtett eredet jókai mellett.
2: És ugye Vasgerben itt született nem messze Tamásytól Fürge településen, és a mond az, hogy már ő is itt írta írásait a fa alatt.
0: Kocsányos tölgy.
2: Kocsányos tölgy, és sajnos 14 évvel ezelőtt egy nagy viharban ez végleg kiborult. 300-350 évre satszolom a korát ennek a fának.
0: És ha már emlegettük Vasgerebent, akkor következzen most egy rövid részlet egyik legnépszerűbb művének, a Nemzet napszámosainak rádióváltozatából. A főbb szerepekben Pap János, Katona László és Rátóti Zoltán színművészt hallják.
4: Minden kocsmafélszer megérdemli, hogy leemeljük előtte a kalapot. Mert nincsen egy érdemes színészünk, ki keresztül nem járta volna ezt a konzervatóriumot, hol néha napján világossal az érdemes vásári nép húzta meg magát, este pedig magyar komédiások másztak föl a gyalulatlan deszkára. A színi előadást megelőző napon behajtott a félszer alá Stand barátunk, belépett a direktorhoz, ki annyiból volt nagyobb úr, mint a többi, mert az övé volt a felhő és a mennydörgő masina, s ha a többi koplalt, ő is egyaránt segített nekik.
5: Direktor uram, beállok a társasághoz.
6: Barátom, igen, sajnálom, de nem lehet. Olyan kövér egészséges képe van, barátom, hogy szinte mernék fogadni, hogy nem csak szereti a pecsenyét, hanem ugyancsak evett is eleget.
5: Ha előtte vált, már csak ettem belőle én is.
6: Ez nagy hiba. Mert lássa, úgy van, hogy jutalomjátéknak is bátran beszámíthatjuk, ha a hat közül egyik jól lakik. És ha még ilyen egészséges, étvágyú fiatal embert fölveszünk, nem tudom, mikor lakunk jól.
5: Hát még enni sincs elegendő.
6: Nincs, Amice. Tehát ne haragudjék, nem vehetjük be.
4: Ezzel a direktor faképnél hagyta a szegődő fiatal embert, aki másnapon előadás lévén várta a pillanatot, midőn a függönyt fölhúzzák. Hanem midőn már fulladásig tömve volt a terem, akkor veszi észre az igazgató, hogy a hatodik ember hiányzik, pedig a darabot hatodik ember nélkül nem lehet elkezdeni. Stant az igazgatót a függöny mellé intvén mondja.
5: Én a hiányzónak a szerepét eljátszom.
6: Amice, maga kilépvén először egy szót sem szól, szemeit összehunyorítja, de lassanként enged a horogból, mosolygó képet mutat, végre majd-majd a szája reped el a nagy nevetésben, de ez csak mind mutatni fogja.
4: Megvolt az előadás, s Köntös Mihály bíró úr azt mondja az igazgatónak.
7: Hol tett szert az úr arra a deréklegényre, ki a képével is tud nevetni?
6: Most szegődött be hozzánk.
7: Na, azt jól beszegődtesse az úr, mert az annyira érti a mesterségét, hogy az kinevettetné az emberből a halálos nyavaját. De el is hozza az úr hozzám vacsorára, mert ma nálam lesznek az urak, hanem anélkül be nem eresztem.
6: Stand úr, felfogadlak, mert benne talentumot látok.
0: Kedves hallgatóink, azt jelenti, hogy megérkeztünk a Vadasparkba. Azt, hogy látok egy macskát. Ez persze nem igaz, mert a Vadaspark tartok tőle, hogy nem macskákkal foglalkozik, de tényleg egy círmos vár bennünket itt a kapuban. Kovács Tamás vadászati ágazatvezetőt kérem, hogy kísérjen tőle, be lehet menni, gondolom, bár a kollega azt mondta, torokra támad.
8: Igen, ő hiúz, egy círmos házi macska, és volt, aki kedves vendég megkérdezte, honnan tudjuk, hogy nem hibrid. Hát mondom, nem mutatja a jellegeket, ez egy teljesen átlagos házi macska. De hát nem hiúz. Mondom, nem az a neve a hiúz, egyébként ő egy házi macska. Ja! Egyébként Hughes beenged minket.
0: Hughesnak volt valami balesete, mert a farkincája már korán sem olyan szép hosszú, amilyen a macskáknak szokott lenni, gondolom verekedett valahol.
8: Igen, ő egy kandúr, úgyhogy szereti a bunyót, és valószínűleg valami erősebb kandúra találkozhatott, de egyébként Hughes végül fog minket kísérni, ő szeretne velünk jönni.
0: Már be is ment. Neki könnyű, mert nem kell kaput nyitnia, meg átmennie. Köszönöm szépen. Rácsos kapun be, erdei lépcsőkön föl. Hoppá-hoppá, én ott már látok valakit.
8: Igen, az egyik gimbikánk, több van bent, egyébként a Vadasparkban megtalálható a gimszarvas, amit látunk, ő egy gimbika. Most van egyébként üzekedési idő, tehát a bőgés ide.
0: Igen.
8: Az egy dám, majd őt is megnézzük. Van bent dám.
0: Ez nem igazság, hogy ön innen megmondja, hogy az ott dám. Honnan?
8: Egy párat már láttunk, és ez miatt talán, de megtalálható a muflon, illetve még a vaddisznó is.
0: És hogy a hallgatók is el tudják képzelni, a gimszarvasnak van a hagyományos agancsa, hogy úgy fogalmazunk, a dám ugye meg lapátos.
8: Így van. igazából nem egy állatkertben vagyunk, hanem ez egy 20 hektáros vadaspark. Koncepciónk az volt, amikor megcsináltuk, hogy itt a természetes élethelyét, illetve az élő környezetét mutassuk be a vadnak. Tehát aki eljön, az nem feltétlen fog látni kicsi helyre bezárt vadjószágot, mint mondjuk egy állatkertben, hanem itt tényleg valóban ez egy 20 hektár bekerített erdő, ahol teljesen természetes reakcióik alapján él a vad bent, úgyhogy kell egy kis türelem hozzá, hogyha szeretnénk látni, de persze van egy simogató részünk, mi úgy hívjuk, hogy állatsimogató rész, ezt meg fogjuk tekinteni, ott nagyon szelídek a dámok bent.
0: És akkor visszatérek Szabó Stefániához. Amit eddig tapasztaltunk, tanultunk, aztán hogyan lehet átadni a mai gyerekeknek?
3: Szerintem a legjobb módszer az, hogy ki tudnak ide jönni, és testközelből meg tudnak mindent nézni, mindent meg tudnak tapasztalni, meg tudnak fogni.
0: Hogyha van kedve a vaddisznónak megállni, hogy megmutassa magát például.
3: Nyilván itt ugye az erdei termések, vagy éppen a falevelek, a látszerű növények, azok könnyebben bevonhatók ebbe, viszont itt testközelből látják, hogy milyennek is kell elképzelni egy ilyen természetes erdőt, ahol egy séta során találkozhatunk ezekkel a hazai nagyvadfajokkal. Nagyon érdekes látni, hogyha tényleg hosszabb időre látogatnak el az erdeiskolába, hogy a gyerekek is milyen változáson mennek át, akár egy hét alatt, ugye mindig megbeszéljük velük, hogy egyrészt erdőben hogyan kell viselkedni, mik azok a szabályok, amiket be kell tartani, és egy-két nap alatt teljesen ráállnak, és együtt tudnak működni velünk is, illetve a környezettel is, amiben érkeztek.
0: Hoppá, és megállhatunk itt, hiszen itt van egy picurka is.
8: Igen, két dámunk van itt bent, ők nagyon szelídek, hogy láthatom, hogy Hughes-zal is itt ismerkedik.
0: Kidugja a fejét, és a macskát akarja megszagolni, de a macskának most nincs kedve játszani.
8: Ő Mikrosváli Lili, ő az idősebb, ő egy tavalyi borjú, tehát ma úgy mondom...
0: Hát közben én simogatok, mert én nem tudom megállni, hogy...
8: Ő Lili szereti a fülvakarás a kedvence.
0: Jó, fülvakarás, egy pillanat. Na Lili, gyere. Jó van. Kéreti magát, jó, meg hát ez a pöttyös bunda, szóval azért ez nagyon jó.
8: Mikrosváli Lili, ahogy a másik idei dámborjú, mind a kettő mentett vadállat, az azt jelenti, hogy megtalálták jó szándékkal, egyébként illegális módon, de hazavitték emberek és háznán nevelték őket. Miután kezdtek úgymond felnőni, vagy akár egy kicsit kényelmetlenséget okozni a családnak, úgy szóltak nekünk, hogy hát nem tudnánk őket elvinni, vagy volt olyan, hogy rendőrök szóltak nekünk. Szóval ők úgy kerültek ide, mind a kettő mentett, úgymond befogadott jószág, de nagyon szeretjük őket, hát most ők a jelenlegi sztárok itt a vadasparkban. Az a szerencse, hogy a kis borjú, aminek egyébként még nincs neve, ő hozzászelídült Lilihez, mert ő egyébként egy kis vadonc volt.
0: Mentést emlegette, láttam egy videót a Gyulai ZRT oldalán, amelyben egy kis vadmalacot mentettek meg nem olyan régen. Igen. Ide került egyébként?
8: Nem, ő szerintem visszakerült a természetbe, a megmentő is, és a vadmalac is jól van, köszönik.
0: Ha már vadmalac, akkor itt turkál egy vaddisznó mellettünk. Hát vaddisznóból van elég, gondolom, azzal nincs gondjuk a létszáma.
8: Hál' Istennek itt még jó vagyunk, de még nem ért ide a sertéspest is sem, tehát jó az állományunk. Ő egyébként Rozi. Ha tippelnem kellene, akkor szerintem ő Magyarország egyik legidősebb vaddisznó kocája. Látható, hogy már megvakult, egyfajta szürke hájú van a szemén.
0: Mindegy, hogy mondja. Megpróbáltam nem túl közel dugni a mikrofont, mert az a helyzet, hogy Rozi esetleg még tápláléknak nézi. Na szóval, amikor ide bekerült, azt mondta...
8: Akkor sem malac volt, tehát már akkor, ha nem is idős, de egy úgymond felnőtt korosztályban lévő vaddisznó volt. Ennek most már lassan 20 éve, tehát nem is tudjuk igazából, hogy milyen idős, de én merem állítani, az ország egyik, ha nem a legidősebb vaddisznó kocája, úgyhogy rekorder is talán.
0: Ha elképzelhetné, mint vadgazdálkodással foglalkozó szakember, hogy milyen lenne az ideális erdő, akkor milyen vadak lennének benne? Ugye az ember a sok száz év alatt folyton lenyúlt ebbe a rendszerbe, vagy így, vagy úgy, mindenféle megjelent, a muflon se véletlenül jelent meg, viszont ő is jól érzi magát, szóval mik lennének akkor az erdőben?
8: Én, mint vadgazdálkodó azt mondom, hogy a jelenlegi állapot az jó, tehát a muflon valóban nem őshonos, hogy betelepített vadról van szó. Egyébként a vadasparkban itt van muflon, a szabad területünkön nincs Tóna megyében muflon, de ha ezen a fonalon gondoljuk végig ezt az egészet, akkor nagyon-nagyon sok növény és állatfajt gyakorlatilag el kellene zavarni Magyarországról. A kukorica, a krumpli, az akác, és még sorolhat.
0: Hú, ennek ne érjünk a végére, mert nem lesz akácmézünk se így, hogyha ezt így nézzük.
8: Tehát, hogy nagyon sok olyan van, ami ebben a felsorolásban nem állná meg az őshonosságnak a kritériumát. Ugyanakkor a bükk az őshonos, mégis pusztul ki Magyarországon, egyszerűen a feltételek megváltoztak. Ez egy nagyon hosszú vita kérdése, hogy akkor mikortól őshonos valami.
0: Mennyi időt kell eltölteni itt Tamási környékén, hogy őshonosnak mondjuk.
8: Ha már visszatérünk a dámra, úgy az tény is való egyébként, hogy a Tamási környéki dám egész Európa dám gazdálkodásának a bölcsője, hiszen az 1980-as években volt egy kormányzati program, aminek keretében több mint 6000 élő egyedet fogtak be, ez egy óriási munka volt, tehát logisztikailag, szakmailag, minden tekintetben, és telepítették nem csak az országon belőle, hanem nemzetközi téren is a gyulai dámot. Így kerültek el például tolnai dámok York megyébe, Angliába, Ausztriába, Csehországba, Dániába, Németországba, sőt Új-Zélandra is kerültek innen el dámok akkoriban.
0: Eddig jöttünk a piros pöttyön, most már a zöld pöttyön vagyunk, Hughes még mindig velünk tart, merre megyünk tovább? Erre?
8: Kis... van egy itató,
0: meg egy újabb vaddisznó.
8: Vaddisznó?
0: Nem. Mi van ott a fa mögött?
8: Nem, már jól laktak, gyertek.
0: Már jól laktak, jó. Milyen szerencsé, hogy növényevőkről beszélgetünk. Nem lenne vicces a beszélgetés, egy medvevadaspark lenne. Mennyire vannak emberhez és kézhez szokva itt a vadállatok?
8: Nincsenek. Pont azért, hogyha elnéznek arra, ott látható egy kunyhó. Ebben egy olyan speciális üveg van, amit úgy hívunk, hogy reflexiós üveg. Az azt jelenti, hogy beülve a kunyhóba mi átlátnánk az üvegen keresztül, viszont a vad, majd látni fogjuk erről az oldalról, viszont a vad önmagát látja, pont azért, hogy így kvázi úgy érzi, hogy egyedül van. Persze ettől függetlenül nagyon óvatosak, tehát mármiféle zajra vagy szagra már azonnal ugrana.
0: Ám egy ideje figyel bennünket, nem megyünk túl közel.
8: Igen, valószínűleg jó most a szerünk.
0: Ami azt jelenti, hogy felénk fúj.
8: Így van valóban. Egy vicces sztori a vadaspark életéből. Idén cseréltük ki az egyik üveget, lehet látni, két osztatú az üveg. Ez pedig azért volt, mert az egyik muflonkosunk, amikor jött le beregési, úgymond üzekedési időszakban, akkor nagyon felhevültek, és rendkívül potens módon szeretnének bárkivel és bármivel megküzdeni. Meglátta önmagát a muflonkos az üvegben, természetesen egyből ellenséget látva önmagában.
0: Neki rongyolt.
8: Nem, hogy neki rongyolt, beugrott, és nem, hogy megijedve kiugrott volna ugyanott, hanem a másik üvegen kiugrott, úgyhogy kettőt kellett cserélnünk együttemben. Ezt rendszeresen 4 évente eljátsszák, nagyon szeretjük őket.
0: Na, éljen a vadaspark felújítása. Egy itatónál állunk egyébként, a vaddisznó pedig úgy döntött, hogy valóban nem akarja keresni a társaságunkat.
8: Ez nem egy természetes itató, ezt mesterségesen tartjuk fent a vad érdekében. Ezt azért szeretném elmondani, mert jelenlegi a természettől és a nagyvárosi életbe bele szocializálódott ember már annyira eltávolodott ezektől a dolgoktól, hogy nem feltétlenül érti azt, hogy Magyarországon ma a vadász az nem csak azt csinálja, hogy agyonlövi az állatot, hanem ilyen nagyon nyersen fogalmazok, hanem a saját érdekében is, a saját gazdálkodása érdekében is fenntartja, és minél jobb állapotban fenntartja azt az állományt, amivel gazdálkodik, illetve amire vadászik. Tehát kvázi nekünk itatnunk is kell. A mai idei nyár esetében ez egy rendkívül fontos dolog volt, hogy itassuk a vadállományt, mert egyébként százasával, ezesével pusztultak volna el országos szinten, egyszerűen nem találtak volna vizet. Itt nem arról van szó, hogy önkényesen adhok jelleggel eldöntve agyonlő egy vadász egy állatot az állományból, hanem előtte azt nagyon sok gondoskodás, etetés, itatás, úgymond állomány karbantartás előzi meg, aminek aztán a végén a következménye, hogy egy-egy egyedet kiemel abból az állományból.
0: Látom, a sétán közben a végéhez érkezik, mert Hughes úgy döntött, hogy ismét az érre áll, és mutatja a kijáratot intenzíven. És akkor visszatérek Szabó Stefániához. Azt mennyire érzi vagy veszi észre, hogy a gyerekeknél, a mai gyerekeknél hiányoznak bizonyos alapismeretek? Gondolok itt arra, hogy ez már az alapélelmiszerekkel is probléma, hogy adott esetben tyúkot sem lát az a gyerek, nem azért, mert nem akar, hanem azért, mert egyszerűen nem olyan környezetben él.
3: Nagyon érdekes tapasztalat. Nem egyszer volt már például bent a vadasparkban az a szép gímszarvas egy ló, hiszen a méret majdnem, hogy csak passzol.
0: És hát a lovat már látta.
3: És lovat már láttak, akkor biztos az is itt van, és nyilván ezek azok a dolgok, amiket meg kell velünk beszélnünk, és egy kicsit közelebb kell őket hoznunk ahhoz, hogy mi is kint az erdő.
0: Hát lásd a Hughes és a macska esetét.
3: Így van, de le kell kicsit ülni, oda kell egy kicsit figyelni, és azért is jók szerintem ezek a programok, illetve ezek a lehetőségek, hogy új perspektívát mutassunk nekik arra, hogy nem csak az lehet érdekes, ami ott van a markunkban, hanem az is, ami körülöttünk van.
0: Kedves hallgatóink, közben visszaértünk a kedvenc kis tavunkhoz, meg mindjárt ott leszünk a Kápolnánál is. Ma a Gyulai ZRT területén jártunk, Gál László, Kovács Tamás és Szabó Stefánia kíséretében, és megpróbáltuk megfejteni, hogyha nem paksi atomerőmű és nem szekszárdi borvidék, akkor ugyan már miért is érdemes idejönni, de talán most már kiderült, ezek a szelíd dombok és erdőségek a 300 éves fákkal azért igazán impozánsak. Én köszönöm, hogy velünk tartottak, www.mediaclick.hu, ezen a címen újra elérik majd a műsorunkat. Itt a környezetemben segített hangmérnökként Dan Zoltán a hangutó munkát, Schwarz Nóra végezte. A szerkesztő Burkert Rudolf nevében is köszönöm figyelmüket, Bicsák Esztert hallották.

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: Kulisszatitkok és klasszikusok a Magyar Dráma napján Hegyi Barbara, a Vígszínház művésze a vendégünk. Egy humanista tekintet, Norah Dumas újra felfedezése, új kiállítás a fővárosban, a mai Manóházban. Tantermi színházi előadás készült Homérosz klasszikusából, az Odüsszeiából Egerben, és volt egyszer egy csemege. Kiállítás a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban Budapesten. Ez a Szóda, a Kossuth Rádió kulturális magazinjának mai kínálata. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kádár Dóra nevében is. Én Babucs Kriszta vagyok. Ma van a Magyar Dráma napja, ugyanis 1883-ban ezen a napon volt Madách Imre az Ember tragédiája című darabjának ősbemutatója a Nemzeti Színházban, Paulai Ede rendezésében. Azonban most nem irodalomórára készülünk, inkább benézzünk a színházi kulisszák mögé. Egy olyan vendég érkezett hozzánk, akinek a hangját ezer közül is felismernénk. Itt van velünk a stúdióban a Vígszínház Jászai Mari díjas színművésznője Hegyi Barbara. Köszöntelek szeretettel.
2: Én is mindenkit köszöntök szeretettel.
1: Ha a színház egy komoly játék, akkor most kezdjük mi játékosan egy villámkérdés sorral a beszélgetésünket. Jó?
2: Kérlek.
1: Szóval az első gondolatot mond, ami eszedbe jut. Az első kérdés, mit választanál a felsorolt lehetőségek közül, klasszikus, veretes dráma, vagy pörgős kortárs végjáték?
2: Hű, bármelyiket, de ez nem jó választ, tudom, nyilván választanom kellene egyet. Igen, azért nehéz egy ilyenből választani, mert egyik jobb, mint a másik. Tehát egy pörgős mai azért érdekes, mert mai, és egy veretes pedig, most készülünk a Cseresznyéskertre, hogy abból mit lehet hozni ma, hogy az mennyire aktuális, mennyire szól a mai közönséghez, és az mindig egy kihívás a rendezőnek is, színésznek is, hogy az friss legyen.
1: Tehát akkor mindkettő, ha jól sejtem
2: hát
1: a választ.
2: Igen, de gondolom, hogy nem vagy boldog a választa, sajnálom.
1: Premier előtt inkább egy dupla kávét iszol meg, vagy 10 mély levegőt veszel a takarásban?
2: Mind a kettőt, de mondjuk biztos, hogy iszom egy kávét előadás előtt, és aztán veszek egy nagy levegőt, és elindítjuk. Talán nem 10-et.
1: Ha elfelejted a szöveget a színpadon, akkor improvizálsz, vagy milyen a partnered szemébe nézel és segítséget kérsz, esetleg a súgósúg.
2: Súgó az soha, odáig nem jutunk el. Miután természetesen tudom tartalmában, hogy miről kell beszélni, akkor lehet, hogy egy rokon értelmű szót fogok helyette mondani. Az ritkán, hogy milyen a partner szemébe néznék, mert az már régen rossz, akkor látná rajtam, hogy itt teljes gázon is, akkor már régen beszélne. Tehát odáig nem jutunk el. Valószínűleg egy másik szót fogok helyette mondani.
1: Melyik a kedvenc helyed a Vígszínházban? A nagy színpad, az öltöződ, vagy a büfé?
2: Hát a nagy színpad az annyira megható hely, hogy nem is tudom, hogy tudok-e hozzá hasonlót mondani. Minden este, amikor leveszem a jelmezemet, és ezzel szerintem nem csak én vagyok így, hanem a többi színész nő is, mert a női oldal, ahhoz, hogy átjuss a női oldalra, keresztül kell menni a színpadon. És ez így van kifelé is. És az egy fantasztikus érzés, amikor a fiúk már bontják, tehát a díszítők bontják a díszletet, és egyszer csak feltárul egyrészt a szétbontott színpad, és feltárul a nézőtér üresen. Egy olyan megható érzés mindig elköszönni a színháztól aznap estére, és azt mondani, hogy szervusztok fiúk, köszönjük szépen, szervusz Vígszínház. Úgyhogy persze, hogy a nagy színpad.
1: A szövegtanulás éjszaka csendben történik, vagy nappal, jövés-menés közben, akár főzés közben?
2: Nagyon szerencsés vagyok, van egy nagyon kedves barátnőm, aki segíteni szokott nekem szöveget tanulni, úgyhogy nappal és nála, és akkor együtt tanulja velem a szövegeket. Nagyon sok szöveget kellett most, főleg az elmúlt évben borzalmasan sok volt, úgyhogy rászorulok a segítségre.
1: Ha a közönség lélegzett visszafolytva figyel, azt szereted jobban, vagy amikor hangosan felnevetnek egy-egy poénnál?
2: Hát ez, én micsoda kérdések ezek? Nyilván a szituáció függ. Nagyon jól emlékszem, amikor Hegedűs Gézával játszottuk a Mephisztót, amit Alföldi Róbert rendezett, és átkerült hozzánk a Vígben, a végbe játszottuk mi is, és be kellett állnunk mind a kettőnknek más színészt kiváltva, és hátul ültünk egy padon, és ott beszélgettünk, mikroport volt rajtunk, de ilyen egészen picikében, és ott egy olyan csend volt a nézőtéren, hogy amíg élek, nem fogom elfelejteni, hogy az mennyire érezték, hogy a két ember bajban van, a játszott figurák öngyilkosságra készültek, de egész picibe tudtunk beszélni, és azt muszáj mondanom, hogy a nézőtér, tehát mondjuk az erkélytől a színpad közepéig az 27 méter. Tehát egy nagyon nagy távolság. És hogy ott érvényesen picibe beszélni úgy, hogy megálljon a levegő, az egy nagyon, nagyon erős hatás, és az fantasztikus volt átélni.
3: Ez volt a bemelegítés, hamarosan mélyebb beszélgetés következik, azonban előtte látogassunk el a mai Manóházba, ugyanis október végéig várják oda a látogatókat az Egy humanista tekintet Nora Dumas újra felfedezése című kiállításra. Ez a különleges tárlat a magyar származású párizsi fotográfus Nora Dumas fontos, sokáig ismeretlen, eddig háttérben maradt munkáit mutatja be az 1930-as évek Franciaországából. Somosi Rita kurátorral Veres Emese gyöngyvér beszélgetett.
4: Valahányszor belépek a mai Manóházba, a kiállításba, és szembesülök egy-egy magyar származású női fotográfus életművével, akkor mindig megfogalmazódik bennem az, hogy hány életművel kell még ismerkednünk, és vajon, ha nem mentek volna el, sikeresek lehettek volna ezek a nők itt Magyarországon?
5: Én azt gondolom, hogy igen, ugyanakkor pont Nora Dumas esetében lehet, hogy megtalálta volna itthon is azt a közeget, ami a fotográfálás felé vezeti, akkor Párizsban kezdett el a fotográfiával ismerkedni, asszisztensként dolgozni, és aztán az ottani közeg volt, ami nagyon inspirálta. Valószínűleg itthon is megtalálta volna, de azt hiszem a családi szálak, amik több kontinensen keresztül élt Amerikában, Párizsban, Svájcban, ugye férje Adrien, akinek a nevét fölvette, svájci volt, tehát nagyon sok helyen élt, és azt gondolom, hogy nyilván ez a sok kulturális inger is biztos hatott rá, valószínűleg itthon is megtalálta volna, de azért a párizsi közeg és az ottani emigrációban élő magyar fotográfusok azért sokat lendítettek ezen az érdeklődésen.
4: Tudjuk is az életrajzából, hogy volt köztük kapcsolat, sőt segítették is a munkásságában, de a fényképei viszont a véletlennek köszönhetőek, hogy most már láthatóak.
5: Valóban, és ezt a kurátornak köszönhetjük, aki hihetetlen sok évnyi munkájával kikutatta Nora Dumas életét, családjának történetét, és így került tudomására is aztán a tulajdonába az az anyag, ami most itt kiállításra került a mai Manóházba.
4: Miért éppen humanistaként tekintenek Nora Dumas-ra? Hiszen a fényképei azt hiszem, hogy tökéletesen beleillenek a kornak, a társadalom rajzába, abba, hogy miket jelenít meg. Az eltűnő paraszti kultúrának a fényképezése valószínűleg több kérdést felvet bennünk is.
5: Azt hiszem, hogy azért nagyon találó ez a cím, mert nagyon eklektikus volt az az életmű, amit Nora Dumas ránk hagyott, amit a kiállításon is nagyon jól látszik, a gyerekportrétól kezdve a vidéki élet, mezőgazdasági munka, akt, nagyon sok területen dolgozott, de mégis nagyon-nagyon emberközpontú.
4: Ez a kiállítás arra is lehetőséget adott, hogy tisztázzanak félreértéseket, hiszen voltak olyan fényképek, amelyeket szintén Norának tulajdonítottak, de közben kiderült, hogy a férjének a munkái. Ezeket is láthatjuk itt.
5: Igen, ugye Nora Dumas felvette a férje Adriennek a vezeték nevét, ugye Telkes Nora volt a leánykori neve, és a férje is, aki maga egyébként építész volt, de maga is fotózott, főleg egyébként csendéleteket, és gyakran ezért a szakirodalom összemosta őket. Azért Norától se lehet teljesen elválasztani a képeket, mert ő hívta elő a férjének a képeit, tehát végülis az ő kéznyoma is rajta van a végleges fotográfiákon.
3: A fővárosi mai Manóház a fotográfia születésének 200. évfordulóján ünnepi évadot hirdetett, ennek része a Nora Dumas kiállítás is, amelyről az imént hallottunk. 200 éves tehát a fotográfia, a Vígszínház pedig 130 éves, vendégünk a stúdióban Hegyi Barbara, akivel akár fel is lapozhatunk egy képzeletbeli Vígszínházi albumot. Te örökös tag vagy az anyaszínházban.
2: Én nem tudom, ez így nincs kimondva, hogy én örökös tag lennék.
3: De szeretnél az lenni.
2: Csodálatos érzés, de nagyon régi bútordarab vagyok, már 30 éve ott vagyok, úgyhogy ez már...
3: Ez már akár örökös tagságot is jelenthetne, de hogy a Víg Színház ennek apropóján most egy kis filmet is forgatott veled, amelyben nagyon meghatóan beszélsz arról, hogy hogyan kerültél te a Víg Színházhoz. Ezt elmesélnéd nekünk?
2: Hát persze, örömmel. 100 éves volt a színház, és minden budapesti színháznak, tehát a többieknek ki volt adva, hogy valamilyen meglepetéssel készüljön ennek az ünnepségnek az alkalmára, hogy delegáljon színészt a saját társulatából, akik ott valamiféle kis műsort adnak, valami szösszenettel, de köszöntik a 100 éves színházat. És a József Attila Színház tagja voltam akkor, és az akkori igazgatóm, Léner Péter, engem kért fel Józsa Imre mellett, hogy tegyem meg, hogy átmegyek a Víg Színházba erre az ünnepségre, és ott legyen valami. És hát még a főiskolai időszakban én tulajdonképpen a Vígbe kellett volna, hogy menjek gyakorlatra, de az egész osztály oda ment, és Iglódi István akkor főrendezője volt a József Attilának, minket kettőnkkel, a Haas-Vander Péter osztálytársammal elhívott a József Attila Színházba, és azt gondoltam, hogy ez jó lesz, mert akkor ott több lehetőségünk lesz, tehát nem mentem a Vígbe. És gondoltam, ez milyen hülye helyzet, hogy most, mint a József Attilából átmegyek a Vígbe, ott köszönteni, jó, hát de mi legyen, mit kellene nekem csinálni? És játszottunk egy operettet, Mesék az írógépről volt a címe, amiben Benkő Gyula, mint vendég, a Víg Színház vendége egy grófot játszott, és átjött vendég szerepelni ebbe az előadásba, amiben én játszottam az egyik szerepet. Mint primadonna, nagyon vicces ezzel a hanggal, ott énekeltem. És volt egy közös duettünk, és azt találtam ki, hogy akkor az lesz az alkalom, hogy én a Gyula bácsival a Víg Színház színpadán eléneklem ezt a közös dalt. De azt is tudtam, hogy 100 éves a Víg Színház, nem lehet oda menni egy ilyen kis valamilyen ruhácskába, hanem oda egy méltó ruha kell az alkalomhoz, és Vidák Györgyének előtte volt egy divat bemutatója, és ott volt egy fantasztikus ruhám, és megkértem, hogy a nagyanyám hagyatékából, egy maradék ruhából csináljon nekem ebből egy nagy ruhát. Na és ezzel mentem be a színpadra, és énekeltünk Benkő Gyulával, és hát azt lehet mondani, hogy nagyon nagy sikerünk volt, és akkora sikerünk volt, hogy másnap felhívott Marton László, hogy esetleg átszerződnék-e.
3: És hát mit lehet erre mondani?
2: Hát kénytelen voltam igent mondani. Léner Péter nagyon sajnálta.
3: Gondolom, érdemes megnézni egyébként ezt a kis videót, mert itt látható, vagy bele lehet hallgatni ebbe a duettbe is, és hát tényleg nagyon impozáns és elegáns ruha volt, akár egy hollywoodi filmfesztiválon is el tudnának benne képzelni. Mert mindenki egy
2: kis feketét vett fel, mindenki olyan kis szolidan, de én arra gondoltam, hogy 100 éves ez a... Én mindig úgy gondolok a Víg Színházra, mint egy nagyasszonyra, és arra gondoltam, hogy egy 100 éves szülinapot nem lehet csak úgy egy ilyen kis fekete vizébe, ruhácskába megünnepelni.
3: Hát egy nagyasszony elegáns ruha, egy nagy uszályoskádi.
2: Hát mondjuk a köldököm itt ki volt vágva, hogy...
3: A dekoltás, igen, de ez volt a habatortán, vagy a cseresznye ott a torta közepén. Melyik előadást idéznéd először ebbe az albumba, ha mondjuk kellene egyet összeállítani az elmúlt 30 évedből, mondjuk a legkedvesebb szereped?
2: Hát...
3: Van ilyen?
2: Hát nagyon sok lenne benne, és nagyon sokféle. Hát nyilván benne lenne a sok jó, semmiért, de benne lenne az Oklahoma, de benne lenne a Sógornők, de benne lenne a házi színpadon a romlás, úristen, és nyilván benne lenne az öreg hölgy látogatása, és hát most nagyon szeretem az államtitkár urat, vagy a Büszkeség és Balit életet, tehát nagyon sok, nyilván a Spiró darab is benne lenne, az Elsötétítés, tehát sok, hát 30 év, hát az pusztítóan hosszú idő.
3: Hogyan látod a mai dráma helyzetét, vagy a magyar drámaírók helyzetét? Van lehetőségük a kortárs darabokat bemutatni? Nálatok azért a Vígben ez általában jellemző, hogy elő-elő kerülnek.
2: Abszolút, hát fönt a házi színpadon jellemzően ilyen típusú előadások mennek, de azt gondolom, hogy most a színházok kapnak az új mai írások után, tehát hogy szerintem ez most egy elég jól működő helyzet, hogy a színházak ki vannak éhezve az új darabokra, és kell is, hogy legyen. De nagyon jó, hogy közben klasszikust is lehet játszani. Szóval a villámkérdések között ugye szerepelt ez a kis kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy egy színész akkor boldog, vagy egy közönség akkor boldog, vagy egy

0: dolgoznia kellett menni egy másik helyre, úgyhogy egy hónap múlva lesz a bemutató. Úgyhogy most arról a próbáról jövök, mert újra és újra próbáljuk szinten tartani, újra és újra lejárjuk, és a szöveget összemondjuk Andreával. Ez egy nagyon új helyzet a színházban, hogy lett egy harmadik, mit beszélek, egy negyedik játszóhely. És egy nagyon a közönség által nagyon szerethető, és egyébként nekünk színészeknek is egy nagyon, nagyon színésznek alkalmas, de egyébként pedig azon túl, hogy egy alkalmas hely, azon kívül egy nagyon bájos hely, mert nagyon emlékeztet az előcsarnok a Nagy Víg Színházra, és közben pedig belül van egy modern tér.
1: Kulisszatitkok és klasszikusok, ugye a Magyar Dráma napján Hegyi Barbarával beszélgetünk a Víg Színház színművészével, most hallgassuk őt énekelni is, mert hogy bár azt mondta, hogy nincs primadonna hangja, de azért Zoránnal közös daruk jön most, hallgassunk ebbe bele.

0: Ilyet még hallottuk itt a Kossuth Rádióban, a Szódában Hegyi Barbara és Zorán duettje szólt, és most folytassuk egy klasszikussal, mondhatom így, a 10 évig tartó trójai háború után Odüsszeusz legénységével együtt hazaindult Itakára. A tenger sok megpróbáltatás eliállítja Odüsszeuszt, hazaútja során számos kalandban lesz része, miközben megismeri önmagát is. Az Egri Harlekin Bábszínház legújabb bemutatója színházi nevelési programként valósul meg. A társulat szeptember végétől találkozik a diákokkal. Pirisi Csenge riportja következik.
1: Elég, megmondta Kirké,
2: hogy...
1: Kirké, tudod, a szép hajú istennő, aki ilyen varázsfüzeteket készít.
2: Igen, Proteusz, tudom, hogy ki Kirké.
1: Megmondta Kirké, hogy Héliosz napisten irgalmatlanul megbüntet bennünket, hogyha hozzányúlunk a szent és sérthetetlen marhájhoz.
3: Hogy írta át az eredeti művet? Hogyan lehet megszólítani a mai fiatalokat?
4: Homérosz eposza a terjedelmét tekintve is egy hatalmas anyag.
3: Mondja a Madák Zsuzsanna, az előadás rendező dramaturgja.
4: És nekünk 2 tanórányi idő áll rendelkezésünkre, szóval nagy kihívás volt megragadni azt, hogy mi legyen a középpontban. Kalypszó szigetére helyeztem a történetet, 3 szereplünk van, Kalypszó, Odüsszeusz, illetve Proteusz, aki egy tengeristen. Ő eredetileg nincs benne Homérosz eposzába, de mivel ő egy olyan isten, aki mindent tud, de nem szeretné elárulni az igazságot, ezért csak akkor árulja el, ha elkapják, és ilyen alakváltó, tehát mindenféle alakot fel tud venni. Ez nagyon inspiráló volt, ez az alak a drámába, így tehát őt beemeltem. És akkor tulajdonképpen Odüsszeusz Kalipszónak meséli el ezeket a történeteket, így elevenedik meg Odüsszeusznak a története, vagy pontosabban a történetei.
3: Milyen technikával mondják el ezt a történetet?
5: Szerintem abszolút vannak olyan részek, amik élőszereplősek, de hogy nagyon nagy hangsúly van egyébként a tárgyakon.
3: Mondja Inoka Péter, aki Odüsszeuszt játsza.
5: Nincsenek kimondott olyan bábok, amiknek szája, szeme, keze, lába van, hanem tárgyakat keltünk életre, és ezáltal ismerjük meg ezeket a történeteket.
3: A fantáziának elég nagy szerepe van.
5: Igen, de szerintem nagyon bravúrosan van kitalálva.
3: Mennyire vevők a mai fiatalok? Megszokták ezt az interaktivitást? Könnyebb őket bevonni most?
5: Mivel mi mégsem egy tanórán beszélgettünk, mégsem tanár beszélgetünk, de felnőttekkel beszélgetünk, szerintem ezért izgalmas lehet nekik. Ezt az ember általában értékeli tinédzserként, hogy valaki partnerként beszél vele.
3: És még jegyet se kapnak.
5: És még jegyet se kapnak rá.
4: Arról szeretnénk gondolkodtatni a nézőinket is, hogy mi a szerepe a történeteknek abban, hogy megismerjük önmagunkat. És tulajdonképpen ezt elég aktuálisnak gondoljuk, hiszen folyamatosan történeteket posztolunk magunkról. És hát azt kutatjuk tulajdonképpen, hogy ezek a történetek, amik rólunk szólnak, azokból mások meg tudnak-e bennünket ismerni, illetve tudok-e másokat befolyásolni azzal, hogy milyen történetet osztok meg magamról, illetve hogy ezek hogyan hatnak vissza rám. Ezeket a kérdéseket vonzolgatjuk az előadáson keresztül.
6: Szóda. Szóda. Pezsgő kultúra.

0: Rossz klasszikus eposza a Hegyi Barbarához is kapcsolódik, egy rádiós hangjátékra és egy televíziós kalandfilm sorozatra gondolok itt. Az előbbiben te voltál Pallas Athéné. Emlékszel rá?
1: Nem én.
0: Béres Attila rendezze. Az Odysseus alkonya című hangjáték.
1: Komolyan?
0: Van szó, igen.
1: Hát én ezt elfelejtettem.
0: Mert hogy annyi...
1: Nem
0: annyi,
1: tegnap volt.
0: Igen, valószínűleg is. Annyit játszol és akár szinkronizálsz is, hogy lehet, hogy azt sem tudod, hogy előző héten mit csináltál.
1: Hát ne, de, tehát, hogy mondjam, egy nagy képű dolog, hogy 60 évesen, igen, nem tudom, hogy miket játszom, nem, ez így nem igaz, persze, hogy tudom, hogy miket játszom, de hogy az előző héten mi volt, tényleg olyan sok, annyira felgyorsult minden, és nekem olyan szerencsém van, hogy ennyi helyen játszhatok, hogy mondjuk, nem mondom, hogy nem fárasztó, de nagyon örülök neki, hogy még tudom csinálni, és hogy még hívnak rá.
0: És a televíziós sorozat címe az első magyar Odüsszeia expedíció. Ez egy francia-magyar koprodukció volt, és ebben is játszottál.
1: Hm? Tényleg?
0: Igen. Jó, hát akkor kanyarodjunk.
1: Ez lehet, hogy a memóriámmal van.
0: Nem, szerintem a sok feladatról van szó. Azt mondtad, hogy próbáról jössz, és mész tovább a...
1: Meddig szinkronizálni, igen, ide egyébként nem olyan messzire.
0: Tehát ez is itt van még a mindennapokban, a sok fellépés, karakter, szerep mellett is.
1: Hát hála a jó Istennek. Itt színésznek az egy jó és szerencsés élete, hogyha sokféle dolgot tud csinálni. Vagy legalábbis én nagyon élvezem. Nagyon szeretek színházban játszani, és persze ez a fővonal, de időnként szerdán például forgatni fogok, most szinkronizálni fogok. Tehát, hogy nem csak a saját színházamban játszom, hanem mondjuk a Rózsavölgyi Szalomban, vagy az Árcintérben is játszom. Tehát ez egy nagyon... Én mindig arra gondolok, hogy ez talán rugalmasan tart, hogy nem csak a nagy színpadon játszom, hanem egész piciben is, tehát hogy sokféle módon kell hatni, sokféle módon kell élményt adni a közönségnek.
0: És közben nagyon kedvelnek téged. Fiatal vagy, de halhatatlan lettél, ugye nem örökös tag, hanem halhatatlanok társulatának tagja. Másfél héttel ezelőtt helyezték el a lábnyomodat a Nagymező utcában. Hát ez egy... Gondolom, egy szép díjelismerés.
1: Nagyon megható. Nagyon megható. Egyrészt megható a közönség részéről, mert őszintén szólva, hogy veszi valaki a fáradtságot, hogy ő szavazzon, hogy leadja a voksát valakire. Ez szerintem egy tiszteletre méltó dolog. Másrészt a kuratórium, akik összeállították a névsort, hogy kikre legyen idén szavazzás, az megint egy jó érzés, hogy
0: mégis, hogy,
1: hát igen, de nem akárkik. Szóval egy nagyon komoly grémium, akik beválogatták a nevemet, és ez egy nagyon jó érzés. Nem azt mondom, hogy egy pici visszajelzés, egy kicsi támogatás a rosszabb napokon, mert innentől kezdve persze még többet kell teljesíteni, hiszen állandóan igazolnod kell ezt az elvárást, de mégis már arra gondolni, hogy végülis nem választottam olyan rosszul, amikor kitaláltam magamnak, hogy ezt én mégis szeretném csinálni, hogy talán ez nem volt egy rossz ötlet.
0: A színház is a szenvedélye Hegyi Barbarának, de a főzés is, mindjárt erről is beszélgetünk, de előtte ajánlok önöknek egy kiállítást, a Bolt egyszer egy csemege címűt a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban a fővárosban. A tárlat a híres Bolt hálózatot és a 70-es, 80-as évek vásárlási élményét idézi meg. Kádár Tóra Jenei Gabriella kurátorral beszélgetett.
2: Szó szerint mondhatjuk, és átvitt értelemben is, hogy a múlt a pulton van, és csemegészhetünk a kínálatból. Önnek melyik a szívéhez legközelebb álló csemege?
3: Kiállításban én azt gondolom, hogy a mellettünk levő pénztáros hölgy az egyik kuriózum, abból a szempontból, és nem csak a kiállított tárgyak, egy nagyon szép régi pénztárgép és egy mérleg, hanem maga a kasszírozás folyamata, ami a mai életünkben tűnik el ezekkel az automata kassza folyamatokkal, és a személyesség, ami korábban egy egy kasszás hölgynek a kommunikációjában, meg a blokk visszaadás, a pénz elszámolás, tehát egy egészen más eszközrendszer volt hozzá. Olyan személyesség volt mögött, ami ma már sajnos nincsen. Számtalan riportfilmet készítettünk régi csemegésekkel, és van egyfajta kotta, majdnem mindenki úgy kezdi, és akkor 14 évesen beállítottak engem a csemegébe, adtak rám egy nagy köpenyt, először csak köszönnöm kellett megtanulni, és utána szép lassan ezen a létrán felfele haladtak, és hát főleg a férfiaknak volt ez a kíváncsiság, hogy vezető pozícióba is eljuthattak.
2: Nem csupán idézőjelben egy csak ott bolthálózat volt, hanem egy korszak kulturális kereskedelmi kirakata is?
3: Azt gondolom, igen. Azok az értékek, amik kulturális értékek számunkra, azok nem csak emlékművekben vagy műtárgyakban jelenhet meg, hanem akár a hétköznapi életnek is különböző ösztudást adó értékeiben.
2: Itt van az orromban a kekszek, nem beszélve a kávék illata, és ha ide a pulthoz sétálunk, akkor már nagyon könnyű fölidézni a kaszinó tojásokat is. Még az ár is ott van? Hány forint volt?
3: Az ár is itt van, 7 forintot írnak, de ami már tényleg nosztalgia, hogy fillérekről is beszéltünk, például a kukoricasalát, a 9 forint 50 fillér volt 10 dekája, tehát egy egészen más árfekvés, ami szintén egyfajta nosztalgia, a 6 forintos tej, vagy a 3,60-as tej, vagy a kiló kenyérára, és ezt a kiállítást nem csak azok az emberek szeretik, akik ezt valóban megélték saját életpályájuk során, hanem a retro az állócsillag már 30 éve, akárhogy is nézzük. Úgyhogy fiatalok is nagyon szívesen jönnek ide, és valahogy így újabb jelentéstartalmat látnak ebben a kiállításban.
0: A Magyar Dráma napján vendégünk a stúdióban Hegyi Barbara, a Vígszínház színművésze itt a Szódában. Adásunk után nem sokkal pedig 18 órától a Vígszalomban egy különleges színházi esemény kezdődik. Nádas Péter emlékére levetítik a Találkozás című előadás 1985-ös felvételét. A Kossuth-díjas író drámáját Valló Péter rendezte, Rutkai Éva és Hegedűsdé Géza voltak a főszereplők. És ha már a helyszínt említem, akkor szóba kell hoznunk az önálló estedet, az előbb a főzést említettem egyik szenvedélyednek, ugyanis történeteket mesélsz a konyhádból, a konyhádról, ez másfél óra stand-up, így ígéred, legközelebb október 16-án találkozhatunk ott veled. Na hát mi történik itt? Közben főzöl is?
1: Nem. Egyébként fölmerült, hogy főzzek, de végül is úgy döntöttem, hogy ez nem lenne elég gusztusos, mert egy színpadon főzni, az nem elég tiszta, az nem elég... Szóval nem főzök közte, viszont, és nem is csak kizárólag a konyháról van szó, ezek azok a történetek, vagy a többségükben azok a történetek, amiket én a két szakácskönyvben már egyszer leírtam, és azoknak egy újradolgozása, Vörös Robert dramaturggal átdolgoztuk őket, és tulajdonképpen ilyen kis monológocskák, igazán olyan emberekről, akik valamiért nagyon hatottak rám, vagy akiktől sok mindent tanultam. Tehát egy olyan világról beszélek közben, miközben egyébként ez a, valahogy az étkezéshez, vagy így-úgy kapcsolódik, ami azt gondolom, hogy ma már nincsen igazán jelen az életünkben, vagy másképpen, vagy mindenkinek valahol, nagybácsik, nagynénik, nagymamák, nagypapák, valahogy megvan, és mindenki egy kicsit visszagondolhat a sajátjára. Azt remélem, hogy humoros formában, tehát olyan, mint egy stand-up, de mégis valahogy ezeknek az embereknek a fajtaságát felmutatva.
0: A szeretett nyelve tehát Hegyi Barbarának is jól, ha jól sejtem, a színház mellett a főzés is.
1: Is.
0: Az étel. Köszönöm szépen, hogy a Magyar Dráma napján elfogadta a meghívásunkat.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: Hegyi Barbara, a Vígszínház színművésze volt a vendégünk. A hallgatóktól én búcsúzom mára, a hangmérnök Rácz Dorottya, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a szerkesztő Kádár Dóra és a felelő szerkesztő Bődő Anita nevében is. Holnap délután 15:30-kor ismét várom önöket itt a Szódában. Addig is vigyázzanak magukra. Babocs Krisztát hallották.

Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Kedves hallgatóink, most mérőjelet sugárzunk, majd rövid technikai szünetet tartunk.

0: Egyelőre nem tudni, támogatja-e a Tisza frakció a legfőbb ügyészjelöltet. Nemzeti minimumot fogalmazott meg a miniszterelnök. Kedden is sok lesz a napsütés. A mikrofonnál a szerkesztő Pecz Gábor Olivér. Nem látja biztosítottnak a Tisza frakció Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt ígérte, végleges döntést a frakcióülés után a hozzájuk eljutott információk megvizsgálását követően hoznak. Baka András köztársasági elnök tegnap jelölte Szatmárit a posztra, amelyet Nagy Gábor Bálint augusztus végi megbízatás megszűnése óta Lajtár István helyettesítőként tölt be. Legyen nemzeti minimum, hogy ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak, mondta Magyar Péter az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A miniszterelnök közölte, minden vitatott szerződést át kell világítani, ahol pedig jogsértés történt, ott az államnak érvényesítenie kell a nemzet érdekét. A kormányfő úgy fogalmazott, büszke arra, hogy minden egyes forintot, amit sikerült megmenteni a pazarló szerződésekből, azt a magyarokra és a magyar gazdaságra költik. A Mi Hazánk szerint tragikus a kormány válasza az elmúlt 16 évre. Torockai László frakcióvezető azt mondta, hogy egy Brüsszelben megfogalmazott programot hajt végre a kabinet, amelyet diktatórikus eszközökkel vádolt. Az államfő és az alkotmánybíró választás kapcsán felrótta, hogy a Mi Hazánk hiába jelölt, csak tiszásokat akar a kormány mindenhová megválasztani. A KDNP frakció vezetője amiatt bírálta a kormányt, hogy ukrán stratégiai kőolajtárolót telepítenek Magyarországra, és erről az ukrán sajtóból értesültek. Rétvári Bence szerint ez súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent hazánk számára. A Tisza kormány alatt nem épül kőolajtározó az ukrán-magyar határ közelében, cáfolta a hírt a miniszterelnök. Társadalmi egyeztetés indult több állami cég tulajdonosi jogainak átrendezéséről. A tervek szerint a korábban Áder János nevéhez fűződő Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány két cégét a pénzügyminisztérium felügyelné. A millenáris működtetéséért felelős társaság a Várkapitánysághoz, a Magyar Lóversenyfogadást szervező Kft. Pedig az Agrártárcához kerülhet. Korábban valamennyi cég közérdekű vagyonkezelő alapítványhoz tartozott. A változtatásokról jövő keddig lehet véleményt nyilvánítani. Tovább nőtt az elektronikus fizetések száma Magyarországon tavaly. Csak nem 3 milliárd tranzakciót hajtottak végre digitálisan az előző évi 2,5 milliárd után. Az elektronikus fizetések aránya 46%-ra nőtt az előző évi 42%-ról. A Magyar Nemzeti Bank pedig azt szeretné, hogy 2030-ra 60% fölé emelkedjen ez az arány. Az elektronikus vásárlások aránya darabszámban és értékben és Budapesten volt a legmagasabb. Végül az időjárásról. Gyakori felhő átvonulások mellett ma is sok napsütésre számíthatunk. Elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten, keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk, sok napsütéssel 20 fok körüli nappali hőmérséklettel. A pontos idő 3 óra 4 perc.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: A szerkesztő Illis László nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában először az önkormányzatokat sújtó szolidaritási adó esetleges csökkentéséről, majd a műsor második felében a Grönlandot érintő Dánia és az Egyesült Államok közötti megállapodásról lesz szó. Az önkormányzatok idei szolidaritási adójának részleges elengedéséről beszélt Magyar Péter szombaton, legújabb országjárásának pécsi állomásán. A Baranyai megyeszékhelyen a kormányfő Pécs nehéz pénzügyi helyzetéről beszélt, majd a gondolatmenetét folytatva úgy fogalmazott általánosságban, hogyha szükséges, elengedik a szolidaritási adó egy részét. A vonal végén Gémesi György Gödöllő polgármestere, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat.
2: Mi volt az első gondolata, amikor ezeket a kormányfői mondatokat meghallotta, hogyan értelmezte?
3: Hát először is örültem neki, hogy végre 5 hónap után előtt az első olyan pozitív hír, ami az önkormányzatokat érinti, hiszen az első döntés a béreink csökkentése volt, aztán pedig a megyék megszüntetésével kapcsolatos hír, előrehozott választások, választási periódus lecsökkentése, tárgyalási hiány, tehát egy csomó olyan dolog volt itt 4-5 hónapon keresztül, ami nem igazán pozitív érzést váltott ki belőlünk. Mi egyébként a 8 országos önkormányzati érdekszövetség összeültünk és elkészítettünk egy javaslatcsomagot, aminek része a szolidaritási adó csökkentése is. 2026-ra is tartom az javaslatokat, de 2027-re és a további időszakra is. És az első önkormányzatok nemzetközi együttműködési tanácsa a ülésén, ami a kormány önkormányzatok közötti tárgyaló szint. Ekkor volt érdemi tájékoztatás néhány dologról, de még ott sem született semmilyen döntés. Tehát most ez egy jó hír, hiszen úgy tűnik, ha a miniszterelnök mond valamit, akkor annak utána valamilyen formában lesz következménye, mármint pozitív következménye. A kérdés csak, hogy elengedik részben, vagy egyeseknél, vagy nem egyeseknél. Tehát ennek milyen részletszabályi látnak majd napvilágot, ezt azért mielőbb kellene tudnunk.
2: Valószínűleg előbb-utóbb ez is kiderül. Még mielőtt tovább mennénk, mit gondol egyébként arról, hogy miért éppen most tette ezt a bejelentést? Ugye a közbeszédet azért folyamatosan uralja ez a téma, főként Budapest kapcsán. Miért éppen most hozakodott elő ezzel?
3: Azt nem tudom megmondani, hogy miért éppen mostanán, azért, mert most jutott el hozzá az az információ tömeg, amit mi átadtunk a tárcának, a Vidékfejlesztési és Településfejlesztési Minisztériumnak, vagy talán néhány olyan jelzés is kapott polgármesterektől, hogy jó lenne most már velünk is foglalkozni egy kicsit, hiszen egy elég nagy tételét képezik a költségvetésnek. Nem tudom. Én pozitívan álltam az elmúlt időszakban a dolgokhoz, és most is ahhoz úgy fogok, de semmiképpen nem szeretném azt, hogy mi ebben a kvázi önkormányzati érdekérvényesítésben háttérbe kerüljünk, ugyanis ha mi nem tudunk kinyitni rendesen óvodát, bölcsődét, vagy működtetni, vagy szociális egészségügyi szolgáltatásokat biztosítani, az 9,5 millió ember megérzi. A szolidaritási hozzájárulás 855 települést érint, és miniszterelnök úr még mást is mondott, azt is mondta, hogy erős önkormányzatokban gondolkodik, és a településeknek feladatot kell adni. Mi ezt örömmel halljuk. Mi mindig azt mondjuk, települési vagy önkormányzati szövetség, vagy szövetségek, hogy tárgyaljunk azért, hogy mit és milyen körülmények között. Tehát nagyon szeretnénk, hogyha egy-egy ilyen döntés előtt volna megbeszélés, mint például most az úgynevezett Szent István program kapcsán, amiről gyakorlatilag senki nem tud semmit, bejelentésre került, hogy 10 térségben 1-1 milliárd forintot adnak kísérleti jelleggel a települések fejlesztésére. Részleteket nem tudunk. Ez jó dolog, ha a települések fejlesztésére megy pénz, de talán nem lenne rossz, hogyha esetleg mi elmondhatnánk a véleményünket, hiszen tudnánk olyan javaslatokat, ötleteket adni a tapasztalataink alapján, ami esetleg hatékonyabbá teszi a műsort, a programot, és ha minket is bevonnak ezekbe a döntésekbe, akkor lehet, hogy egy csomó olyan dolog még hozzárakható, ami egy jobb megoldást talál.
2: Még egy picikét a szolidaritási adónál maradva, emlékeztessük már néhány mondatban a rádió hallgatókat arról, hogy mit is jelent ez tulajdonképpen, mi alapján határozták meg, és hogy egyáltalán mekkora hozzájárulást kell fizetnie egy-egy adott városnak.
3: A szolidaritási hozzájárulás tulajdonképpen mi adónak nevezük, mert egyébként egy ilyen sarc jellegű pénz elvétel a településektől. Ugye ez a település, 855 településnek kell befizetnie, akiknél egy picit az átlag bevétel, az adóbevétel magasabb a többieknél. Ezek különféle mutatókat számolnak ki, szoroznak, osztanak, és a végén kijön, hogy mennyit kell fizetni. Ez mondjuk idén Gödöllő esetében 1,3 milliárd, a fővárosnál nyilván a legtöbb, mit tudom, Székesfehérvár, Győr esetében ilyen 10 milliárdos nagyságrendek, tehát hatalmas pénz, összességében 400 milliárd forint. És ez arra azt a célt szolgálta volna, hogy a kis települések működését, fejlesztését segítse. Ugye az elején, amikor ez bevezetésre került, akkor ez így is volt, de 6 évvel hirtelen elkezdett növekedni, és 6 év alatt 6-szorosára nőtt az elvonás, ami már számunkra azt jelentette, hogy ez a pénz, amit eddig fejlesztésre használtunk, vagy saját bevételként forgattuk vissza a működésünkben, ez eltűnt a költségvetésünkből. A kérésünk az egyébként most is, hogy nekünk nem több pénz kell, hanem a mi pénzünket ne vigyék el, hanem hagyjanak többet ott helyben. És erre nyitott elvileg most a miniszterelnök úr, hogy a szolidaritási hozzájárulás és befizetési kötelezettséget csökkentik. Tehát az a kérdés, hogy mennyivel, kiknek, hogy lesz ez végül is a mindennapokban lebontva.
2: Mondhatjuk egyébként azt, hogy így a települések teherviselő képességét egyre erősebben próbára tette ez a bizonyos hozzájárulás?
3: Az elmúlt időszakban ez is, meg a gépjármű adó elvétel is. A gépjármű adót azt a Covid-ra való hivatkozásra vették el, és hát azóta elfelejtették visszaadni. Ebben az anyagban, amit mi elkészítettünk, ebben ez is benne van, és azt sem gondoltuk, hogy egyszerre kell mindent visszaadni, hanem hogy egy picit fokozatosan, sávosan próbáljon a költségvetés abban gondolkodni, hogy ez a települések saját bevétele, és hogy ez szükséges ahhoz, hogy a 9,5 millió ember nek a szolgáltatásokat és a megfelelő szintű ellátásokat biztosítani tudjuk. Nem tart még itt a kormány, nem is tartom őket felelősnek ezért, hiszen iszonyatos sok mindennel kell küzdeniük, de mi segítünk ebben, találjátok az együttműködésünket, mondunk javaslatokat, elkészítettük ezt az anyagot, most ugye legutóbb azt kérték, hogy bizonyos munkacsoportok kezdjenek ezzel foglalkozni, mi javasoltunk 4 ilyen munkacsoportot, ami az adóval, a jogszabályokkal, bevételekkel, állami finanszírozással foglalkozik 4 munkacsoportban. Most kaptam ma délután egy levelet a miniszterasszonytól, hogy bár engem vagy minket, ezt nem terült ki, hogy a többi szövetség vezetőit is hétfő reggel 9 órakor egy megbeszélésre. Én örülök ennek. Végre ez már most elindul, vagy reméljük, hogy elindult, és reméljük, hogy érdemi megbeszélés lesz a 9 órás hétfő reggel. Akár a szolidaritási hozzájárulást csökkentését is érintve, hiszen nyilván a miniszterelnök úr kiadta a tárcának, hogy akkor ebben kérjék ki a véleményünket, gondolom én. Ezt hangsúlyozom, gondolom én.
2: Ezt majd hétfőn megtudjuk valamennyien, remélhetőleg. Mi a véleménye egyébként Wittinghoff Tamás budaörsi polgármester javaslatáról, aki ugye azt mondja, hogy igazságosabb lenne helyben ott hagyni a bevételeket, és hogy a gazdagabb településeknek kevesebb állami forrást juttatni?
3: De teljesen jó, ez benne van az anyagunkban. Wittinghoff Tamás a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökségi tagja. Tehát több variáció létezik arra, hogy az önkormányzatok finanszírozása biztonságos legyen. Mi saját bevételeinket kér, azért megdolgozunk, tehát az nem oda potyog. Azért a település lakóinak el kell szenvedni adott esetben egy nagyobb forgalmat, egy nagyobb kamion átmenő forgalmat és sok minden mást. Tehát ezért az a település bizonyos kérdésekről lemond, vagy bizonyos kérdések érintik a mindennapi lakókat. Ezek a pénzek, ha elvételre kerülnek, akkor igazán nem lesz értelme oda gazdaságot telepíteni, mert ki akar kamionokat a városában átmenni, átvonultatni, meg ki akar nagyobb környezeti terhet, hogyha abból a település nem tud valamilyen szinten profitálni. Itt van a vita közünk, és Wittinghoff Tamás jól mondta, hogy ha ezek a pénzek ott maradnak nálunk, akkor ezekből mi bizonyos jellegű felújításokat, beruházásokat meg tudunk oldani, ami a helyi lakosság elvárása. Még akkor is, ha esetleg kevesebb állami finanszírozást kapunk. De tudni kell azt azért, ez egy nagyon fontos dolog, hogyha mi azok, akik ugye szolidaritási hozzájárulást fizetnek, ahol ilyen magasak az adóelvonások, vagy a magasabb az adó az átlagnál, azoknál a településeknél az állam által adott normatíva, amit kapunk mondjuk egy óvodás gyermekre, egy bölcsődés gyermekre, az kisebb. Tehát egyrészt elvonnak pénzt tőlünk, másrészt az állami finanszírozás kisebb. Tehát ez már megvalósul gyakorlatilag, amiről Wittinghoff Tamás beszél. Tehát kisebb a finanszírozás, kevesebb pénzt kapunk ugyanarra a feladatra, mint az a település, ahol nincs adóbevétel.
2: Még egy percünk van, de szerintem még egy fontos kérdést szeretnék így zárásképpen feltenni önnek, hogy mi lenne a legjobb módja az adó mérséklésének, illetve kivezetésének, mi lenne ennek az optimális menete, így röviden néhány mondatban?
3: Mindenkinek volt egy az iparüzési adó 15%-a legyen egységesen, ez körülbelül a felét jelenteni a mai elvonásoknak, ez mondjuk tolerálható lenne. A másik feladat pedig az, hogy az a pénz, amit elmondnak, az valóban a kis településeknek menjen, és ne a költségvetés, a központi költségvetés bevétele legyen. És egy második fázisban gondoljuk a gépjárműadó sávos, tehát részleges, nem azonnali visszaadását. Ez mindenféleképpen a jövőben a önkormányzatok biztonságos működésének egyik alapfeltétele.
2: Remélem, hogy sikerül majd az álláspontokat közelíteni hétfőn. Gémesi Györgynek, Gödöllő polgármesterének köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen, további alapozásra, estét kívánok.
1: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: 18 óra 17 perc van, ez tehát itt a nap témája. Az Egyesült Államok és Dánia hétvégén jelentette be, hogy megállapodásra jutott Grönland biztonságáról, ezzel pedig megoldódhat az a diplomáciai vita, amelyet Donald Trump elnök korábbi annexiós fenyegetései váltottak ki. A NATO, Dánia és Grönland vezetői is üdvözölték a megállapodást, az Egyesült Államok külügyminisztere pedig egyenesen történelmi megállapodásnak, és az Egyesült Államok és az amerikai nép hatalmas győzelmének nevezte. A megállapodást egyébként a hírek szerint ezen a héten az ENSZ közgyűlésén írják alá, de a tartalmát még nem igazán ismertették. Köszöntöm a vonal végén Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársát.
4: Jó estét kívánok!
2: Mi az, amit már lehet tudni erről a megállapodásról? Ugye Mette Frederiksen dán miniszterelnök azt mondta, örül annak, hogy jó megállapodás körvonalazódik. Ez egy kicsit azt is jelenti, hogy még nincs készen?
4: Nem, valószínűleg készen van a megállapodás, csak ugye mind a két fél, mármint hát három, ugye az amerikai, a dán, illetve hát a grönlandi tulajdonképpen magának tartja alapjait olyan értelemben, hogy most mindenki, vagy mindegyik fél szereti úgy kommunikálni ezt a megállapodást, hogy hát ő neki ez mekkora győzelem. Ugye már elemzések is születtek egyébként, gyors elemzések ebben a témában, hogy retorikailag itt az amerikaiak, ha úgy tetszik, nagyobb eredményt tudnak felmutatni, mint a dánok. Tehát a Trumpi kommunikációs eszköztárban ez egy óriási győzelemként van elkövetve, amit ezt lehetett hallani a felvezetőben is, míg a dánok talán kevésbé hangoztatják ezt, ők örülnek úgymond a csendes eredményeknek, konkrétan, hogy a korábbi feszült viszony az megoldódott, de ettől függetlenül a szöveget, de biztos, hogy ezt már elkészítették, tehát tekintve, hogy tényleg itt a közgyűlésben itt órákon belül, ha bizonyos szempontból, vagy hát 24 órán belül ezt aláírhatják. A tartalomról annyit lehet tudni, hogyha persze nyilvánosságra hozzák ezt a szöveget, akkor ezt majd tudjuk, hogy ez igaz vagy sem, ez a kiszivárgott hír, hogy lényegében az 1951-es megállapodást megerősíti. Ugye 51 óta van egy megállapodás Amerika és Dánia között Grönlanddal kapcsolatban. Ugye ezért volt az, hogy amikor hónapokkal ezelőtt elindult el az egész ügy, akkor ugye sokan értetlenkedtek, hogy mi szükség van a feszültségkeltésére most bármelyik oldalról, hiszen az amerikai fél így is hozzáfér ugye a szigethez, így is ott van már katonailag a szigeten, és akkor is többen jelezték, én is elmondtam, hogy itt végső soron majd egy diplomáciai megoldás kell, hogy legyen. Tehát minden más karcsörtetés az hangos retorikai fogás, de előbb-utóbb megoldást találnak erre. Ugye ez most úgy néz ki, hogy megtörtént. Az újdonság az 51-es megállapodáshoz képest, amit 2004-ben frissítettek egyébként, hogy valószínűleg kettő elem lesz benne kiolvasható. Az egyik az az, amire Donald Trump már utalt, hogy ez a megállapodás nem a NATO függvénye. Értem ez alatt azt, hogy ha esetleg ne legyen úgy, de ha esetleg a NATO felvonulna, akkor is ez a bilaterális megállapodás ez életben marad. A másik, és ez a fontosabb, hogy, és erről is korábban volt szó amerikai részről, hogy konkrétan írásos amerikai engedélyhez köti aznak a lehetőségét, hogy harmadik ország, harmadik nem NATO tagállam, és főleg a kínaiakra meg oroszokra kell gondolni, de elsősorban a kínaiakra, hogy ők bármilyen szempontból belépjenek a sziget területére, gondolok itt gazdasági befolyásra, vagy katonai és infrastruktúrális projektekre. Ezt eddig is megakadályozták az amerikaiak, de az eddigi megállapodásokban, az 51-esben és 2004-esben ez így nyíltan nem szerepelt, és valószínűleg ez lesz az új elem ebben a mostani megállapodásban, ha lehet hinni a nevük elhallgatását kérő amerikai és dán tisztviselők hát, szivárogtatásának vagy jelzéseinek.
2: Na most, hogyha a dolog elejére megyünk egy picikét vissza, akkor a kiinduló pont az nem volt a legegyszerűbb, hiszen azért Trump korábban ilyen szavakat mondott, hogy megvásárolja, majd elfoglalja a Grönlandot, így a stratégiai elhelyezkedése és az ásvány kincsei miatt. Lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen most elfoglalta, csak másképp?
4: Azt lehet mondani, hogy az amerikai diplomácia az, hát egyesek szerint agresszív, én inkább azt mondom, hogy asszertív volt, tehát erőteljesen fellépett, és ugye ez a pesszimista olvasata a történteknek, tehát hogy meglett a megoldás a nap végén, csak hát tulajdonképpen izmoznia kellett az amerikai félnek ehhez is, ráadásul ugye egy régi szövetségesével szemben, ugye Dánia ellenében, úgyhogy ilyen szempontból vannak, akik úgy gondolják, hogy azért ez aggasztó, hogy tulajdonképpen a Monroe elv az így szövetségesek ellenében is érvényesült. Halkan megjegyzem egyébként, a pozitív olvasat az, hogy egyrészt ugye megszületett a diplomáciai megoldás békés úton, másrészt meg hát tulajdonképpen nincs új a nap alatt, hogyha tényleges eredményeket nézzük. Tehát persze a körülmények meg az optikája az adott esetben lehet rossznak ítélni, de igazából eddig is így működött a Monroe elv, hogy nem teszi rá a kezét az Egyesült Államok bizonyos kiszemelt területekre, itt főleg Latin-Amerikában vannak erre precedensek, hogy nem fogja elfoglalni, nem teszi rá a kezét egy az egyben, nem irányítja úgy, ahogyan a trumpi retorikában is Grönland kapcsán ez felmerült, hanem egyszerűen csak olyan megállapodást köt, amelyben, ha úgy tetszik, vétójoga van azzal kapcsolatban, hogy harmadik ország, vagy harmadik fél, az amerikaiak kihívója, betegye a lábát biztonsági szempontból ugye erre a területre. Ez eddig is így működött, mondom, hogy ilyen szempontból ebben nincs újdonság, csak ezt most, ha úgy tetszik, formalizálnák. Egyébként még egy gondolat, nagyon röviden, valóban ez ugye úgy indult, hogy megveszi a területet. Én szoktam mondani, hogy ugye ez egy amerikai módszer ilyen szempontból, tehát az Egyesült Államok észak-amerikai terjeszkedésének a történeteiben azért voltak háborúk, voltak különböző szerződések, megegyezések, de voltak olyanok is, amelyek az európai gyakorlatra azért kevésbé jellemzőek, nevezetesen, hogy békés mód eszközökkel, de megvásároljuk az adott területet, csak hát ez idegen az európai gyakorlattól, nem is nagyon tudták értelmezni.
2: Fontos Grönland az USA számára, hogy mondjuk még ez is felmerült, hogy megvásárolja.
4: Grönland három okból fontos. Az egyik a sokat hangoztatott, hogy a ritka földfémek miatt, amelyek a sziget hát felszíne alatt elérhető, csak még egyre nem tudjuk, hogy ez költséghatékonyan kitermelhetők vagy sem, de minden esetre ez az egyik, ami miatt ugye felkerült az amerikaiaknak, illetve Trump adminisztrációnak a térképére, ha úgy tetszik, hogy figyelmébe már az első ciklus alatt is. A másik, ami a második ciklusban jelent meg, ugye Donald Trump megpróbált ugye kísérletet tesz arra, hogy az úgynevezett aranykupolát, az izraeli vaskupolának a mintájára egy észak-amerikai rakétavédelmi rendszert építsen ki, és ilyen szempontból a Grönland az, noha már van ott amerikai katonai jelenlét, ugye ez ilyen szempontból egy ilyen, hát nem vakfolt, de egy olyan rész, ami elengedhetetlen ez a rakétavédelmi rendszerhez. A harmadik pedig, és hát összefüggésben van az a másodikkal, de tágabb kontextusban, ugye az amerikai 2025-ös nemzeti biztonsági stratégia, az meghirdette a Trump kiegészítést, ami ugye hát a modernkori vagy legújabbkori Monroe doktrinára akar utalni, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy az Egyesült Államok az egész idézőben nyugati féltekét, az amerikai kontinenst, az tulajdonképpen amerikai, hát ha nem is befolyási övezetnek, de érdekszférának tekinti, ami azt jelenti, hogy nem engedi meg, hogy Amerikának, az Egyesült Államoknak a geopolitikai kihívói, megint csak itt főleg az oroszokra, meg a kínaiakra kell gondolni, hogy ők betegyék a lábukat, vagy növeljék tovább a befolyásukat. Erről szólt ugye Venezuela, erről szólt a Panama csatorna, részben erről szól egyébként Kuba is, és tulajdonképpen Grönland is erről szól, hogy azt akarja megakadályozni az Egyesült Államok, hogy az ő közvetlen, ha úgy tetszik, hátsó udvarában, kiterjesztett hátsó udvarában nem kívánt geopolitikai hát kihívók vagy szereplők jelenjenek meg, akár gazdasági, akár biztonsági, akár hírszerzési, akár másmilyen vonalon is. Ugye mondom, ehhez kapcsolódik a rakétavédelmi rendszer is, de persze ehhez kapcsolódik a ritka földfémekhez való hozzáférés is, de ugye ennek meglátjuk, hogy milyen lehetőségei lesznek a következő években, mert ugye ez nyilván technológia, meg befektetés kérdése is.
2: Erősen közeledünk a műsor végéhez, még nagyjából 3 percünk van hátra, még 2 fontos kérdésem lenne önhöz, hogy az, hogy ugye a hírek szerint az USA bármikor építhet új katonai létesítményeket Grönlandon, anélkül, hogy ebbe a helyi kormány vagy Dánia beleegyezne. Nem sérti ez Dánia vagy Grönland önrendelkezését, szuverenitását? Mit gondol?
4: Hát, hogyha megállapodnak ebben a szerződésben, akkor szerint nemzetközi jogászról többet mondani, de hogyha megállapodnak ebben a szerződésben vagy megállapodásban, akkor tulajdonképpen nem, hiszen ennek a tudatával mennek bele a felek ebbe az együttműködésbe. Ráadásul történelmi precedens is van rá, mert ugye 1941 óta, igaz, hogy nem pont ilyen körülmények között, de 41 óta az amerikaiak egyébként jóval nagyobb katonai jelenléttel voltak ott Grönlandban. Ez egy ilyen visszatérő kártya volt egyébként az érvelésükben, hogy hát a második világháborúban eleve az amerikaiak védelmezték a szigetet, elsősorban a német befolyással szemben. Szóval alapvetően ez, ha úgy tetszik, egy win-win, nem véletlenül keretezik úgy egyébként a dánok most ezt a megállapodást, hogy itt ezzel a NATO-t is sikerült ugye erősíteni egyrészt, vagy erősíthetik, másrészt pedig, hogy a sarkör, vagy az arktik, vagy a sarkörgi biztonságnak a kérdése az, hát amúgy is foglalkozott el a NATO, de hogy most még jobban a NATO érintettsége az még jobban fokozódik ilyen értelemben. Úgyhogy tulajdonképpen itt ez ilyen szempontból egy win-win, vagy egy kölcsönösen előnyös megállapodás, hogyha az amerikai katonai jelenlétet nézik. Már csak azért is, csak egy rövid félmondat, mert hogy ugye az, hogy az amerikaiak ott katonai létesítményeket hoznak létre, az ugye befektetéseket hoz, meg a munkalehetőséget hoz, ugye a helyi, ugye nagyjából 56-60 ezer ugye grönlandi lakosnak, ugye erőforrásokban gazdag a sziget, viszont ugye hát támogatásra szorulnak, vagy akár is pénzre szorulnak. Ugye Trumpnak az egyik ellentmondásos kijelentése az volt, hogy ez nem kerül Amerikának semmibe. Hát ez attól függ, kit kérdezünk, de a lényeg az, hogy katonai létesítményeket hoz létre az Egyesült Államok különböző országokban, az a befogadó országnak is egyébként gazdasági értelemben jó, Európában is azért van az, hogy bármennyire feszült például az amerikai, mindenkori amerikai német viszony, azért a németek továbbra is azt szeretnék, hogy legyenek ott amerikai bázisok, és nem csak biztonsági szempontból, hanem a mögött komoly gazdasági érdekek is vannak.
2: Még egy rövid választ szeretnék öntől arra a kérdésre, hogy a megállapodásnak az aláírást követően még át kell mennie a hatályba lépéshez szükséges parlamenti eljárásokon. Ez azt jelenti, hogy akár még meg is hiúsulhat?
4: Igen, hogyha ha nem ratifikálják a felek, akkor meghiúsulhat, és itt benne van a pakliban, hogy politikai megfontolásból, hát vagy Amerikában a szenátus, ez valószínűtlen, vagy ugye Dán részről, hogy Dán törvényhozás ezt megakasztja. Ugye ez az amerikai résznél lehet érdekes, hogy mikor kerül a napirendre, tehát a félidős választások előtt, vagy az után a szenátusban, meg hát milyen lesz a szenátus összetétele a november 3-ai félidős választásokat követően. Ugye azt látni kell, hogy a demokraták már most is, hogy még kisebbségben vannak, azért pont ezen a vonalon igyekeznek a különböző jóváhagyások terén ugye korlátozni az elnök mozgásterét, mert annyira ugye elmérgesedett belpolitikailag a viszony az elnök és a republikánusok és a demokraták között, úgyhogy igen, elképzelhető.
2: Ezekről a fejleményekről, ezekről a fejleményekről majd beszámolunk Csizmária Gábornak. Köszönöm szépen a beszélgetést. Ez volt a nap témája. A szerkesztő Illis László, a gyártásvezető Pernis Judit, a hangtechnikus pedig Bredák József volt. Az ő nevükben is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Tímet hallották.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.

0: A kiindulási pontig igyekszik visszajutni valamennyi jelenség, tárgy, gondolat, vagy ha addig nem, a választott origóig. Mondja Géci János, a Kentaur Kollázs és Dekollázs című tárlat kiállító művésze. A kiállítás a Baláca pusztai legnagyobb római kori villagazdaságában látható. Az épületen belül és annak külső falain is műalkotásokat tekinthetnek meg az odalátogatók. Ez a Szabad Polc műsora itt a Kossuth Rádióban. Üdvözli Önöket, Völgyi Tóth Zsuzsa. A kiállítás címe tehát Kentaur. Ennek a tárlatnak az anyagát más szövegekkel együtt egy szép kiállítású albumban jelentette meg a Magyar Nemzeti Múzeum. Itt olvasható Géci János 2012-es szövegéből egy részlet. Velencét az árvíztől és a vízmozgástól hullámtörök védik, amelyeket úgy nevezett akropodékból raktak össze. Több tonna tömegű, öt nyúlványú betonelemek ezek, s a szerkezetük miatt, ha az előre meghatározott helyükre lerakták őket, úgy ékelődnek egymásba, hogy nem csúszhatnak egymáson el. A kentaur, azaz az egymáshoz organikusan nem illeszthető, de az összenempasszulás ellenére mégiscsak összefort részekből álló lény egyfajta hullámtörő. És a hozzá hasonló, a részekből nem a szerves összefüggés, nem a saját múlt, nem a privát fejlődés eredményeként összeáll dolgok is, amelyek a hirtelen érkező árvizek, a világ szüntelen ébredő hullámai ellen védik a gondolkodást. No, hát akkor letelepettünk ide Géci Jánossal, méghozzá az egyik munkája elé, ami még a háznak a külső falán látható, hiszen itt ülünk a egészen alacsony kőfalon a földtulajdonos lakóháza bejáratánál. Hát az egyik bejárat, ez nem a fő bejárat, de ez mit sem érdekel bennünket.
1: Ez itt a hátsó bejárat volt, úgyhogy ezáltal, hogy néhány száz évvel később első bejárat lesz, rögtön a dolognak a sokfele nyíltságát mutatja.
0: Igen, hát hogy rögtön témánál is vagyunk, hogyha úgy tekintjük. Ezek bármilyen meglepő is az ide látogatóknak, ezek nem kollázsok, hanem dekollázsok, és a dekollázsnak maga a jelensége foglalkoztatja Géci Jánost a legjobban. Hát a történetéről már odabent mondtál egy csomó minden, de most az jut eszembe, hogy Szegedhez is elég sok közöd van, és állítólag a szegedi szalámi az úgy lett, hogy amikor nagy árvíz volt, ugye, akkor a szalámik bent voltak a pincében, és utána bepenészettek, mert nedvesek lettek, és utána derült ki, hogy ó, milyen jótékony hatást gyakorolt a penész az ízvilágára. Hát valami ilyesmi persze nem ilyen. Na, komolyra fordítva a szót.
1: Nagyon-nagyon pontos, mert én azt gondolom, hogy ennek a 50-60 éve létező műfajnak a véletlen, az alkalmiság nagyon fontos képzője. Tehát soha nem egy szép utcán lévő, közösségi térben lévő plakát előtt állok meg, hanem az vonza a figyelmemet, amiben már van valami fajta egyéni esítés, van valami egyszeriség, tehát van benne már sérülés. És ez a sérülés azért valóban olyan, mint a szegedi szalám, hogy egyszer egy árvíznek kell lennie, ami megrongálja, és kiderül, hogy ennek a romlottságba, vagy romlásba, vagy a szemétté válás folyamatába is vannak olyan mozzanatok, amik a szemednek is, meg az elmédnek is kellemes tud lenni.
0: Meg hát téged is ért egy ilyen áradás, tehát bizonyos munkáid egy pincében eláztak, azért ez alapvető volt.
1: Igen. A dekollázsokhoz én viszonylag későn jutottam el, 80-as években, amikor a magyar irodalmi neoavangárd elkezdődött, és megjelentek magyarul a első képes kötetek. Ott Görögországban látott óriás, roncsolt óriás plakátokról készült fotóim kerülnek be, ezek az első ilyen típusú magyar munkák. Annak ellen, hogy már a 50-es évek végén, 60-as évek elején a németeknél, nyugatnémeteknél, franciáknál és a olaszoknál a képzőművészek érdekes módon elkezdenek ezzel a furcsa vizuális technikával foglalkozni. Tulajdonképpen ők a roncsolásnak a harmóniáját keresik, az utcákon talált óriás műveknek a beviszik a műterembe, és a műteremben kollázsokat készítenek. Annak ellen, hogy kollázsolt művek, de ők, miután roncsolás volt a kiindulási alap, ők dekollázsnak nevezik. Én hozzájuk képest radikálisabban közelítem, mert hogy én nem nagyon építek fel, tehát nem a motivumokat, a képi motivumokat, a gyümölcsre, vagy a szövegre építek, hanem a papírnak a viselkedésére, tehát az anyagnak, a felhasznált anyag. Nem a hordozó nekem fontosabb, mint mint hogy ami a hordozón látszik, tehát nem a jelenség. Nagyon érdekes akkor, amikor Horvátországban is sokat szoktam dolgozni, ahol olyan természeti jelenségek jelennek meg a papíron, ami Magyarországon nem. Tehát az, hogy nagyon gyakran leég a tengerpart, és a óriás plakátok is leégnek, és a tűz elképesztő kérget, elképesztő színt, festékváltozatokat tud előidézni. Aztán, mikor ezek a plakátok besodródnak a vízbe, és ahol netán hetekig vagy hónapokig vannak vastagon, és akkor megjelennek a muszatok rajta, megjelennek a kagylók, befúródnak. Most itt az anyag, a papír, a cellulóz egészen speciális látványokat, meg érzeteket tud csinálni. Ezek nagyon-nagyon izgalmasak.
0: Én azt hittem egyébként, hogy, bocsássak csak, hogy közbevágok, hogy azt hittem, hogy a temperamentumos horvátok jobban szaggatják a plakátokat az utcán.
1: Nem. Tehát ők annyiban érdekes módon temperamentumosabbak, hogy nem nyúlnak a lehult plakáthoz, tehát ott hagyják, nálunk összeszedik, tehát nem is nagyon a plakátok alatt nem találunk már semmifajta roncsot, ők ott hagyják akár egy télen, vagy évekek keresztül. Ezek nagyon jó, hogy is mondjam, bányászó helyek számomra, Sibeni környék, ez a dal környékén nagyon-nagyon érdekes dolgokat lehet találni. Szóval ezek a dekollázsok tulajdonképpen, amin megjelenik egy bizonyos időszaknak a kultúrája, természetesen az, hogy mit ábrázolt eredetileg a kép, az nagyon is jellemző a korra, hogy éppen valaminek a vásárlására biztatnak, vagy politikai akciók vannak, vagy közösségi akciók. Annak a töredéke, akár a szavak töredéke, akár kép töredéke azért jelen van a képen. És az is, hogy az a plakát valójában hogy semmisül meg, hogy a nap szívja ki, vagy az eső teszi tönkre, vagy pedig a járókelők neki esnek, és valamit csinálnak. Itt van néhány olyan érdekes módon, inkább a századfordulón található képek, amikor határozottan Magyarországon is mássá alakítják a plakátokat. Az eredeti jelentésétől megfosztják, a rétegeket inkább feltárják, de a csúfságra, a infernális dolgokra próbálnak vele alakítani. Mostanság, amik vannak, azok inkább már attraktívabb tépések.
0: De most ugye mutattad itt bent, hogy vannak olyan plakátok is, illetve olyan munkáid, amelyek kétoldalasak, tehát hogy egyszer csak rájöttél, hogy jé, a másik fele még érdekesebb?
1: A műcsarnoki kiállításnak volt egy nagyon-nagyon érdekes tanulsága. Szerdahelyi Julinak köszönhetően a két teremfalat kollásként építhettem fel, vagyis meglévő épp plakátokat felragasztottam falra, majd utána visszatéptem, tehát hamis dekollázsokat csináltam, a installációnak a része volt. És akkor, amikor vége lett a kiállításnak, akkor ezt a falat kértem, hogy én bonthassam vissza, és hát a műcsarnoknak a vakolata, a belső vakolatát aztán korrigálni kellett, mert hogy vakolattal együtt sokszor jött vissza. És ezek a felületek, ami a kiállításon ki volt állítva, csak éppen a falnak volt fordítva, és senki nem láthatta, akkor, mikor megjelentek rajta a mészfoltok, meg a cementfoltok rettenetesen érdekes felületeket hoztak létre. Én nagyon örültem, hogy ezt az anyagot aztán Korzenszky Richárd jóvoltából a Tihanyi apátságnak a múzeumába ki lehetett állítani. Tehát egy kiállítás maradékát, mégpedig azt a részét, amit nem láthatott senki, hiszen a belső rejtett, ha tetszik, régészeti leleteit meg lehetett csinálni. Pontosan arról beszéltek, hogy a láthatatlan, a múltból megmaradt dolgoknak a soha nem látott része is feltárulhat. És lehetséges, hogy ez talán jobban képviseli az elveszett teljességet, vagy az elveszett plakátot, mint azt, amit látunk rajta, hogy ez ebben van valami művész számára is izgalmas dolog. Vagyis az a alkotási algoritmus, ahogy az ember a világot valahogy igyekszik megragadni, és abból valamit kihámozni, érdekes, de ugyanakkor az a fajta gesztuáliság, vagy ingerlékenység is, ahogy ez a dolog szél, ahogy letéped, ahogy az hasad, ahogy benne van a te korszakos mentális állapotod is, ez is nagyon izgalmas. Itt Balátszán azt hiszem leginkább ez a fajta szenzualizmus, ami nagyon jó látni. Tehát az, hogy arra gondolok például, hogy korábban nagyon sok dekollázs, amit a nyugatiak csináltak, azok az embernél kisebb felületeket dolgoztak. Tehát úgy, mint a képzőművészetben képesek voltak egy portrét csinálni, ami 5 cm-szer 5 cm volt, tehát nem az emberi léptékbe. Itt, ami ki van állítva, meg azok már a eredeti méretűek. Tehát nem kicsinyített műalkotások, nem nagyított műalkotások, tehát nem makroszkóposan nézett, vagy mikroszkóposan nézett műalkotások, hanem a valódi méretben jelenik meg. Most ez itt beszélek, ennek a szenzualizmusára beszélek, hogy az emberi testhez hozzáilleszhető mérettel dolgozunk, az talán harmadik legfontosabb tanulságom.
0: És tudod, mi jutott eszembe? Most nem a Pop Artra gondolok, hogy ugye európai példákat mondta, hogy honnan indul mindez el, meg a németek, meg a franciák, de hát igazából az amerikai kultúrából is tudhatjuk, meg aztán mostanában mondjuk egy olyan 10-20 évvel ezelőtt kezdtek bekerülni nagy múzeumokba, például a híres graffiti művészeknek a falakra festett művei, leszedik valamivel együtt, nyilván ugyanígy valami a falból is rákerül, hogy ki lehessen emelni, és át lehessen tenni egy múzeumba. Na, de ez egy furcsa irány.
1: Igen, mindenképpen a popnak a következményeivel rokonítható ez a általam is csinált, vagy általam is előállított, nem is több tárgytömeg. Az, hogy annak a felismerése szerintem korszakos jelentőségű, amit félig már utaltam rá, hogy nem pusztán a műalkotásoknak, nem pusztán az a része érdekes, ami az ábrázolat, hanem az is, amilyen anyagon történik ez az ábrázolás. Tehát az, hogy a papír, ami egy ilyen romlékony dolog, ráadásul egy plakát, az efemer jelenség, tehát az néhány napig él, és ezeknek a időtlenségére az ember elkezdi kapargatni, vagy az a alkalmisága, amit főleg az amerikaiak csinálnak, a pillanatilag létezik csak az, hogy belekarmolok a falba, vagy ráköpök, vagy odarakok egy festékpecsétet, hogy ennek is van művészi értéke, ez felszabadító, jelzemedik, hogy az irodalomra is van esetemben felszabadító, mert tehát őszintén szólva, most már 40 éve, ahogy a korral haladok előre, egyre inkább riasztanak a tökéletesen megcsinált alkotások. Számomra olyan fajta ideákat, olyan fajta szépségeket képviselnek, ami a valóságban nem létezhet. Nincs tökéletes.

0: Az van jelen, ami látszik, ami láthatóvá tehető. Géci dekollázsaiban a világ totalitása jut szóhoz. A plakát, Géci egyik legkitüntetettebb alapanyaga például arról beszél, hogy a modern nagyvárosok hajnalán miként törte át a házak falát a vászonra és papírra festett és nyomtatott kép, miként zuhantak ki a betűk, történetek és elméletek a nyomtatott könyvek lapjairól az utcára, miként váltott át a kandalló előtti kipirult tekintetű és könnyes szemű olvasás barikáddá, és lett vérfürdővé. A tárlatot megnyitó Kurdi Fehér János szavai ezek. És hogyan vélekedik mindenről a továbbiakban a kiállító művész? Na hát ezer szállal kötődsz te Balázsához, tehát egyáltalán nem véletlen, hogy itt állítottad ki a műveidet is, meg hát már akkor is találkoztunk, azt hiszem, amikor 4 évvel ezelőtt mostani állapotában megnyitották itt a múzeumot, és azt is tudom, hogy igyekeztetek, és gondolom, hogy sok közöd van hozzá, arra is utalni, vagy bemutatni valamiképpen a ide látogatóknak, hogy milyen növényekkel foglalkoztak itten a rómaiak. Mert hát azért, aki Géci Jánosnak csak a vizuális műveit és az írás művészetét ismeri, az nem tudja talán, hogy biológus is vagy.
1: Igen. Eredetileg, amikor a 70-es években Veszprémbe kerültem egyetem után, és akkor rögtön felfedeztem ezt a mediterrán helyet, akkor csinálta, ugye Palágyi Szilvia volt az a régész, aki a életének egyik részét teljes mértékben a villagazdaságnak a feltárására, meg a értékeinek a ország számára való, Európa számára való bemutatásnak a szentelte. Nos, az ő korába kerültem ide, akkor már Hajnóci professzor már megcsinálta a mostani épületet. És tehát az, hogy egy romra egy múzeum épít, mint ráraknak, ez nem nagyon jellemző Közép-Európára, rendkívüli módon tetszett, és az, hogy ez a múzeumnak ez a pavilonszerűség, ez tulajdonképpen római építészet is megidézi, ez is tetszett. Sajnos ma már az a növény nem él, ami az első balátszai élményemnek a megjelenítője volt. Az északi falnál volt egy galagonyafa, ami jegybibés galagonya, ami egyébként cserje lenne, de hát körülbelül olyan ember, férfi derék nagyságú törzse volt, fa volt. Tehát ez egy több száz éves fa volt. Sajnos a legutolsó építkezésnél ezt a fát nem tekintették a értékrészeként, és kivágták. Nos, erről általam 1000 évesnek nevezett galagonyáról szól az első balátszai szövegem, a most megjelent Nemzeti Múzeummal közösen kiadott katalógusnak ez az első szöveg egyébként, tehát a 1000 éves balátszai galagonyafáról. Aztán utána ebből egy mesekönyv lett Balátszáról. Annak idején azt hiszem éppen ti csináltátok meg rádiójátéként és esti meseként időként megy a kutyámnak a szemszögéből, hogy hogyan is látjuk ezt a villát. A Balátszának a fontos karakterisztikus vonása egy növény. Ez a növény pedig a Palágyi Szilvia, lévén ő a francia kultúrával rendelkezik, Zsölének hívja francia módon, magyarul Jenesternek hívják. Ezt valahonnan délről szerezte, és szépen ezeket a bokrokat elterjesztette itt a munkatársaival együtt, tehát tavasszal okkersárga ennek a biálnak a környéke, és valóban visszaadja ez a néhány a valódi mediterrán jellegét a háznak. Tehát a ház, ahogy bent a freskóin lehet látni, hogy egy csomó növény és állat megidézi a mediterrán, úgy a külsejében is, a körülötte lévő, akár a kiskertben, akár a gyógynövényes kertben,

0: és akár most egy picit elhanyagolt növényzetében, de azért ez fontos. Most gondoljunk csak bele, hogy a freskó maradványokon, amit bent nagyon-nagyon szépen helyreállítottak, olyan Alexander papagájok, Róma most tele van, ezekkel a papagájok a Nagy Sándor idejében hozzák Ázsiából be, és ilyen luxus állat volt, most már szóval a verebekkel együtt élnek a Tevere parton, vagy gazellák, vagy gombák, olyan dolgok vannak itt a mindennapi élet kellékeként felfestve, amely részben megidézi az itt lakónak, a birodalomnak a szívét, részben pedig azt a mélységes természetközeliséget is visszahozza, vagyis a természetben lévő jelenségeknek, anyagoknak a ismeretét mutatja, ami azért számunkra példaadó. Tehát a rómaiaknak ez az, hogy villagazdaságban dolgoznak, élnek, hogy itt azért mindent megjelenítenek, és nem szelektíven használják a környezetet. Szerintem ez nagyon fontos 21. századnak szóló üzenetként is kell olvasni. A biológusságom természetesen, tehát nem csak a itteni világgazdaság ilyen értékeire való odafigyelésemnél jelenik meg, hanem azt gondolom, hogy minden alkotásomban is, tehát még az ilyen roncsolásos technikáknál is ott van, hogy a papírnak úgy kell szakadni, ahogy azt a cellulóz engedés, nem pedig ahogy az én akaratom csinálja. Ezek benne vannak. Most azt külön mondjuk a magánszomorúság, hogy ugye én a rózsának a művődés történetével foglalkoztam egyetemi pályám alatt, hogy itt rózsát nem találok. Helyette igaz, van gránátalma, meg van datolyapálma felfestve. Gondold meg, hogy Kárpát-medencében datolyapálma fáknak a képét találjuk egy villának az udvarán, hogy ezek milyen fantasztikus dolgok.
1: No, igen, hát azt is szokták. Azt is szokták mondani, hogy ugye a mitológiából ismert aranyalma az valójában valószínűleg narancs volt, mert hát hol volt ott alma, leginkább narancs.
0: Igen. Egyébként van citrusféle rajzok is. Most a Szabadvári Tamás, aki a régész, aki a Szilviától átvette, aztán a részben az ő örökségét viszi tovább. Most megígértem neki, hogy szaporítottam, keltettem a saját kertemben lévő ciprusokból néhányat, úgyhogy most 10-et kapnak, 10 kis csemetét. Remélem, hogy ki fogja bírni majd mindegyik ezt a klímát. Nagyon szeles egyébként ez a hely.
1: Hát most is érezzük, hogy majd elfúj a szél, és a hallgatók is hallhatják.
0: nagyon jó, tehát ő a albumba egy tanulmányt írt, és tulajdonképpen Balázsának a balácai régészeti múltnak, régészek által feltárt múltnak, meg a természetnek a összevetése, a kiállítással történik meg az ő tanulmány által, és ő nagyon fontosnak jelezte azt, hogy az itteni életnek az egyik környezeti alakítója ez az állandó bakonyi szél. Tehát az, hogy itt milyen erős falakat kellett csinálni, hogy van tájolva az épület, hogy milyen növények vannak, hogy miért ebbe a pannon domböböl berakták be ezt a házat, ez nem is annyira a napnak, meg a esőzésnek, hanem a szélnek a következménye.
1: Édesapám, aki hát műemlékes építészként dolgozott egész életében, hát most már idős, már nem annyira dolgozik, de őtőle tudom, vagy ő mesélte ezt bizonyos helyeken, ugye, ahol kút is volt, mondjuk híres nagy műemlékeknél, nagyon régi épületek környezetében, hogy a kút aljából annyi minden kerül elő, hogy mondjuk a kardok, meg nem tudom, amit belepottyantottak az emberek annak idén, valamint ugye az akkori növényeknek is a maradványai benne vannak. Tehát a történeti kertészek sokszor onnan merítenek.
0: Itt is,
1: de itt is van egyébként egy kút?
0: Hát a villa mellett van egy, a területnek a legmélyebb pontján van egy vízkivevő hely, egy forrás volt. Ezt a forrás most úgy tudom, hogy be van az ivóvíz hálózatba kötve, tehát tulajdonképpen nem mehetünk a közelébe. Igen, ezek a villák, ahol egy általában olyan 300 környéki a lakosság, tehát a tulajdonosok mellett a szolgák, rabszolgáknak a száma olyan 300 embert jelenthetek, ők mindig egy bővízű forrás mellé telepedtek, tehát az kellett ahhoz, hogy azért el tudják látni ezt a családot. Amikor Hajnóci Gyuláék ezt a rekonstrukciót megcsinálták a Palágyi Szilviáknál, akkor még a Veszprémi Múzeumnak a része volt ez a villa, most már nemzetinek a része, akkor tulajdonképpen a Gyula bácsinak az ismeretei mutattak arra, hogy egyfajta komplex, holisztikus szemlélet kell a régészethez is, a régészetnek az építészeti, tehát a modern részéhez is. Ez volt először az az ötlet, amikor a Palágyi Szilviával arról beszéltük, hogy nem elég, ha ezt a vidéket, ezt a rendkívül fontos római, provinciai gócpontot a szűk szakma ismeri, meg a múzeum látogatók, hanem a magyar értelmiségiek számára is kell, hogy valamit jelentsen, és akkor ennek ez volt az a kiindulási pont, ami eredményeképpen egy jó 20 évvel később Ladány Istvánnak, meg Tolnai Ottónak, Bozsik Péternek a támogatásával az Exszimpózión egy Baláca számot, Baláci számnak a szerkesztésére kért föl. Jó hosszú munka idője volt, és ez nagyon sokat tett, mert kb. 60-70 olyan írót, irodalomtudóst lehetett ide lecipelni, meghívni, körbenézni, akik aztán ennek a számnak a műveit teleírták. Tehát az, hogy Balácának hirtelenjében ekkora irodalmi megjelenítése volt, az például fontos az Exszimpóziónak a sorsa kapcsán is, meg a magam sorsa kapcsán is fontos eseménynek tartom, mert hogy nézd be azt a vajdasági eszmét képviseli, hogy a lokálisnak nagyon fontos a jelentése, jelentősége, részbe pedig, hogy vannak olyan kulturális ügyek, amiben összetud a sokféle ember is fogni. Tehát azt gondolom, hogy a Baláca körüli ügyködésnek ez talán egy fontos, és részben ugye ez is tett azt lehetővé, hogy aztán alkotóként is ebben a térben egy fél éven keresztül jelen lehetek.

Géczi János írót, költőt, képzőművészt hallották. Dekollázsai az Elemek című verskötetének folytatása. Egyfajta képzőművészeti diagnózis a kortárs világról. Azt az elmozdulást teszi láthatóvá, hogy miként tágul az ember illetékessége a konkrét adottságoktól a végső adottságok felé. Ezzel a mai Szabadpolc végére értünk. Munkatársa Németh László nevében is búcsúzik Völgyi Tóth Zsuzsa. Balácán a Kentaur című tárlat a Magyar Nemzeti Múzeum szervezésében október 31-ig látogatható.

0: Egyelőre nem tudni, támogatja a Tisza frakció a legfőbb ügyészjelöltet, kivezetné az 5 forintosokat a Mi Hazánk, ma is sok napsütés lesz. A mikrofonnál a szerkesztő Pec Gábor Olivér, jó reggelt kívánok! Nem látja biztosítottnak a Tisza frakció Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt ígérte, hogy végleges döntést a frakció ülés után a hozzájuk eljutott információk megvizsgálását követően hoznak. Baka András köztársasági elnök hétfőn jelölte Szatmárit a posztra, amelyet Nagy Gábor Bálint augusztus végi megbízatás megszűnése óta Lajtár István helyettesítőként tölt be. Kivezetné az 5 forintosokat és bevezetné az 50 ezres bankjegyeket a Mi Hazánk. A párt képviselője Novák előtt parlamenti felszólalásában úgy fogalmazott, az inflációnak köszönhetően az 5 forintos érmék már színes fém hulladékként is többet érnek, mint fizetőeszközként. A 2001-ben bevezetett 20 ezresek pedig ma nagyjából 70 ezer forintot érnek, tette hozzá. Boda Nikoletta, a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában arról beszélt, a kormány elkötelezett a jegybank függetlensége mellett, aminek része a készpénzforgalom alakítása. A V4-ek erős kapcsolatot építenek Indiával, a kereskedelem, a technológia, az innováció, a kutatásfejlesztés és a vízgazdálkodás területén, írta a magyar diplomácia vezetője a közösségi oldalán. Miután a visegrádi csoport tagjainak külügyminiszterei indiai kollégájukkal találkoztak New Yorkban. Orbán Anita hangsúlyozta, India Magyarország számára fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető. A miniszter hozzátette, meghívta Budapestre az indiai tárcavezetőt, ő pedig márciusban viszonozza a látogatást. New Yorkban találkozik ma az amerikai és az ukrán elnök. Ezt Volodymyr Zelenszkij közölte, miután vasárnap telefonon beszélt Donald Trump-pal. Az ukrán elnök jelentős előrelépést vár a 4,5 éve tartó orosz-ukrán háború lezárásának ügyében. Sajtóhírek szerint az ukrán-amerikai csúcs találkozója fő témája egy esetleges energetikai tűzszünet lesz Oroszország és Ukrajna között. Volodymyr Zelenszkij korábban hangsúlyozta, szerinte az ukrán és az amerikai félnek is megvan az elképzelése a konfliktus enyhüléséről. Több mint 5 millió szudáni térhetett vissza otthonába az országban dúló harcok ellenére, közölte az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezete. Felhívták ugyanakkor a nemzetközi donorok és pénzügyi intézetek figyelmét a segítségnyújtás szükségességére. Mint írták, az otthonaikba visszatérők nagy többsége az ország más térségeiből tért vissza. Szudánban 2023-ban robbant ki polgárháború. Azóta csak nem 5 millió hagyták el az országot, és több mint 8,5 millió belső menekültet tartanak nyilván. Itthon gyakori felhő átvonulások mellett ma is sok napsütésre számíthatunk. Elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén erősödhet meg a szél, akár viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk, sok napsütéssel 20 fok körüli nappali hőmérséklettel. Hírekkel legközelebb 5 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! Műsorunkban a hagyományos régi paraszti játékokról lesz szó. Erdélyi falusi vonószenét hallanak. Pénzes Géza vagyok. A játszás annyira ösztönös, hogy a történelem előtti időkben is jelen volt. Johann Huizinga, az ismert kultúrtörténész, a Homo Ludens, azaz Játszó ember című könyv első fejezetét azzal a megállapítással indítja, a játék régebbi, mint a kultúra. Nagyszüleink és dédszüleink játszottak még saját kezüleg készített játékokkal, vagy a természet adta tárgyakat alakították játékeszközzé. Játék lehetett fű, falevél, kóró, virág, vagy akár a homok is. Játszottak olyan eszközökkel, amik eredetileg más céllal készültek, de a játékban átértékelődtek. Ilyen volt például a botos játékok szőlőkarúja, a kosárkötél, ami kiváló az ugrókötelezéshez, vagy a kocsik kerekének abroncsa, ami tökéletes a karikahajtáshoz. Az eredetileg sáros, agyagos talajon való közlekedéshez használt lábbeli megkímélésére született gólyaláb is játékeszköz lett, melynek különböző változatai még a 19. század második felében is gyakoriak voltak Erdélyben, a Rétközben és a Nagykunság területén. A szükség és ötletesség révén születtek a felnőttek tevékenységét utánzó játékok, hiszen a csutka babával a kislányok az anyaság szerepére készülhettek, míg a fiúcskák a hordón lovagolva igazi csikósnak érezhették magukat. A gyermekek a munkát az élet természetes velejárójaként látták, és kisgyermekkoruktól gyakorolták is. Egy hagymakertész családban a 3-4 éves gyermekek számára például kis kaskát, füles kosarat kötöttek, melybe az apró hagymát szeregethették. A kisgyermek számára így a munka és a játék sokszor egybe mosódott. Jó példa erre a kisállatok gondozása is. Sok gyermeknek volt saját csirkéje, malaca, melynek etetéséről maga gondoskodott. De játékként kínálkozott maga a föld is. Eső után csatornákat ástak a földbe, ezekbe terelgették az eső vizét, vagy a sárból emberalakokat és állatfigurákat formáltak. Az egyik legérdekesebb sárjáték azonban a pukkantó, a sárpuska volt. Kerek vagy szögletes lapocskát formáltak az összegyúrt sárból, majd a közepét igyekeztek óvatosan minél jobban elvékonyítani. Időnként meg kellett köpködni a közepét, hogy ujjaik jobban csúszanak a nedves agyagon. Mikor készen volt, tenyerükre fektették, és teljes erőből a járdára csapták, ahol nagyot pukkant. A sárpuska az 1960-as években még általánosan ismert volt, utána valahogy már elfeledték. Jóval tovább megmaradt azonban a sárparittya. Vékonyabb, hajlékony eper vagy fűzfa vesző végére sárgolyót tűztek, és a veszőt megsúnyítva igyekeztek a sárgombócot minél messzebbre elröpíteni. Nemzedékeken keresztül nagy népszerűségnek örvendett a tricskázás, más néven cinglizés. Apró fémpénz 10-20 filléres kellett hozzá. A gondosabb játékosok a pénzt egy anyacsavar, tompa végű vasszög és kalapács segítségével kissé meg is domborították. A játékot utcán, a ház falának tövében játszották. Először vonalat húztak a fal elé, majd kijelölték a dobás helyét. Innen kellett az érmét úgy falhoz dobni, hogy visszapattanva lehetőleg a vonalra essen. A kisgyermek fejlődésének állomásaihoz a játékok mellé mondókák és dalok szegődtek. Ezek is segítették az ülés-állás-járás megtanulását, majd a beilleszkedést a szűkebb és tágabb családba. A ringóban bölcsőben tartott csecsemőt rigmusokkal altatták. Később párválasztó körjátékokat játszottak a gyermekek, mint például a Beültettem kiskertemet, Búj-búj zöldág, Lánc-lánc-eszterlánc, vagy A körben áll egy kislányka.

0: kedves hallgatóink, erdélyi falusi vonós zene szólt. Műsorunkat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Szerkesztőtársam Kardos Biri Elvira nevében is köszönöm figyelmüket. Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Szerda Téfanni vagyok. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Rendházból otthon, kezdeményezésből intézmény. 30 éves a nagybecskereki Leány Kollégium. 140 mester találkozó pontja. Megtartották a 4. erdélyi mesterségek ünnepét. És most jöjjenek a részletek. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a nagybecskereki Szatmári Karolina Kollégium. A 19. században alapított leánynevelő intézet, noha a II. Világháború idején megszűnt, Leány Kollégium formájában 1996-ban élett újjá. Ekkor ugyanis az iskola nővérek rendjéhez tartozó Gizella nővér a délszláv háború alatt kiürült nővéri rend lakhelyén szálláshelyet biztosított a tanulni vágyó rászoruló lányoknak. Ezzel tette le a kollégium alapjait. A 30. évfordulós ünnepségről Kónya Kovács Otília küldött beszámolót.
2: Rácz Mária Gizella iskolanővér 1996-ban fogadta be az első lányokat, akik nagybecskereken tovább tanulhattak. Így kezdődött a mai Leány Kollégium története.
3: 426-an voltunk eddig a mostani kollégistákkal. Hát ez azt gondolom, hogy egy szám, amit nem lehet azt mondani, hogy nem valami. És ők is szerettek, ők is érezték azt, hogy egy hazájuk van, egy otthonuk van, ahol mindig jó érezték magukat, és mindig visszajöhetnek.
2: 2020 óta a Leány Kollégium a Magyar Állam támogatásával felújított zárda épületében működik. Karjenő, a Szatmári Karolina Kollégium igazgatója.
4: Mindig próbálunk minden feltételt megadni ahhoz, hogy kényelmesen és biztonságban folytassák tanulmányaikat. Az mellett próbáljuk fenntartani a magyarságot is, Bánátban mind kevesebben vagyunk, és ezért mi is, meg a nagybecskereki középiskolák is, ahol van még magyar osztály. Azon dolgozunk, hogy ezt megtartsuk, és jövőben is legyenek még magyar lányok itt Bánátban.
2: Az ünnepségen jelen volt Pásztor Bálint, a VMS elnöke is.
5: Nagybecskereki Szatmári Karolina Leány Kollégium és a Muzsiai Emmaus Fiú Kollégium a bánáti magyar oktatás, de azt kell, hogy mondjam, hogy a vajdasági magyar oktatásnak a két gyöngyszeme, két olyan nem állami alapítású kollégiumról van szó, amelyek évtizedek óta segítenek ahhoz hozzá nap, mint nap, hogy a magyar fiatalok otthon tudjanak lelni a tanulmányaik alatt, közösségbe tudjanak kovácsolódni, és ez a Leány Kollégium esetében azt is jelenti, hogy közel 500 leány itt a Szórványban, Nagybecskerek környékéről, meg egy kicsit messzebbről is tanulmányai során olyan helyen lakhatott, ami igazán méltó, és befolyásolja az életüket pozitív irányba egészen biztosan az követő évtizedekben is.
2: A tordai származású Csordás Csilla 1999 és 2003 között volt a kollégium tagja.
6: Nagyon nagy könnyítés volt, mivel hogy ugye Tordáról nem volt nagyon autóbusz semmi, úgyhogy nekünk itt ez nagyon nagy segítség volt, hogy itt lakhattunk bent a nővéreknél, és nagyon-nagyon sok szép élmény, barátokat szereztünk.
2: Az Óbecsei Bánki Noémi 3. éve tanul Nagybecskereken.
7: Számomra ez nem csak egy intézmény, ahol lehet tanulni, és itt aludni is, hanem egy nagyon jó közösséget kialakítottunk, és már ez a 2. otthonom. Én mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön kollégiumba, mert a legjobb élményeket kapjuk itten, és önállósulunk.
1: 10 éves a Pécsi Tudományegyetem zombori kihelyezett tagozata. Ezért ünnepélyes tanévnyitóval indították a tanévet. Idén 23 első éves hallgató kezdi meg tanulmányait gyógytornász, fizioterapeuta szakon. Az eseményről Ternovác István küldött beszámolót.
8: 10 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Nyugodt Bácska központjának számító Zomborban, Bács-Bodrogvár megye egykori székhelyén a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának kihelyezett tagozata azzal a céllal, hogy a vajdasági magyar fiatalok anyanyelvükön részesülhessenek felsőfokú egészségügyi ápolói képzésben szülőföldjükön. 3 éve gyógytornász szakon is beindult az oktatás. A külföldi képzéssel szemben előnyt jelent, hogy nem kell utazni, és az itt megszerzett diplomát nem kell honosítani, ugyanakkor ebben a hivatásban az elhelyezkedés sem okoz gondot. Ágoston István, a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának DK helyettese.
9: Nekünk az a célunk, azért jöttünk ide, hogy helyben maradjanak a diákok, tehát azt gondolom, hogy Vajdaság egészségügyének kell az az utánpótlás, amit mi biztosítani tudunk. Ebben az évben 23 hallgatót vettünk föl. Nagyon örülünkre szolgál az, hogy ilyen népszerű az ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakiránya. Ez Magyarországon is az egyik legnépszerűbb. A képzés 4 éven keresztül, 8 fél éven keresztül zajlik. Az előadók, helyi szakemberek és a pécsi oktatók is lejárnak. Vannak a demonstrációs termi gyakorlatok, azoknak helyszínét itt tudjuk biztosítani. Bizonyos speciális gyakorlatok azok Pécsen valósulnak meg.
8: Úri Emese, a Zombori Egészségház igazgatója kezdetek óta részt vesz a munkában. Egyetemi oktatóként segíti a hallgatók előre haladását.
10: Számomra nagyon fontos ennek a 10 évnek az a hozadéka, hogy a diákok, mikor befejezik a tanulmányaikat, nagy számban itthon maradnak. Nekünk ez nagyon fontos, mert számíthatunk rájuk egy magasabb tudással, tapasztalattal, egy külföldi egyetemen tanultak tulajdonképpen, és ezt most hazahozzák. Ez külön örömet jelent számunkra.
8: Nem csak Zombor vonzás körzetéből, Nyugatbácskából érkeztek hallgatók. Nyers Bakú Lea Szabadkáról utazik a képzésre.
11: Szerintem nagyon hasznos magyarul tanuló diákoknak, mivel van opció arra, hogy itthon maradjanak, akik Vajdaságból származnak, illetve tudnak magyarul tanulni. Engem mindig is nagyon érdekelt az emberi test és a gyógytornászat, illetve szeretnék egészségügyben dolgozni, és nagyon hasznos szakma a társadalom egészének. Ezért választottam ezt az egyetemet, mivel van lehetőségem itthon maradni, és nem kell honosítanom papírt sem. Nagyon jó opció.
8: Nagy György Alexandra a Tiszaparti Zentáról iratkozott be a 4 éves képzésre.
12: Nagyon régóta érdekelt ez a szakma, és már középiskolában is ide szerettem volna menni, de nem volt lehetőségem. Így úgy voltam, hogy akkor elvégzek egy egészségügyi középiskolát, hogy legyen valami szakmám, és utána választom a gyógytornászakot, mivel hogy nagyon szeretnék segíteni az embereken, és ez volt a legkönnyebb, ami magyarul is van, közel is van, és ezért választottam. Szeretnék itthon maradni, szeretnék dolgozni Szerbiában, Vajdaságban.
1: 100 éves jubileumi szent liturgiára gyűltek össze a hívek és a kárpátaljai görögkatolikus egyház vezetői Tiszaújhelyben. A településkő templomát ugyanis 1926-ban szentelték fel, miután a korábbi fa templom több mint 3 évszázad után már rossz állapotban volt. A jubileum különleges jelentőséggel bír a jelenlegi háborús időkben, hiszen a megújult hajlék és a több évszázados egyházi örökség ma is biztos lelki támaszt, reményt és megtartó erőt nyújt a kárpátaljai magyar közösség számára. Részletek Iváncsik Attilától.
13: 92-ig érvényben volt az a rendelet a Szovjetunióban, hogy az egyház nem foglalkozhat gyerekekkel. Én 90-ben azt mondtam, hogy szívesen mennék az iskolába hitoktatni. Úgy tartjuk a hittanórát, hogy olyan volt, hogy gyerekek nem fértek be. Mert minden gyereke nagyon érdekes időszak volt.
14: Így emlékszik vissza Orosz István görög katolikus pap, korábbi tiszaújhelyi parókus a vallástilalmi időkre. Ma már szabadon lehet templomba járni és hittanórákat tartani, és fontos őrizni az emlékét a templomépítő, a hitben kitartó elődöknek, hangsúlyozza Harangozó Miklós, a tiszaújhelyi görögkatolikus egyházközség parókusa.
15: Elsősorban az fontos, hogy méltók legyenek az ősökre. Azok, akik nem könnyű időben bátorkodtak pont az első világháború után nekiugrani, és aztán építünk egy templomot. Nem fa templom, hanem egy maradandó templomot, amire úgy gondolták, hogy képesek rá. És az az összetartás, én gondolom, amit akkor ők éreztek, és a célt kitűzték maguknak, ezt megvalósítják 2 év alatt. Amikor most felújítsuk a templomot, hogy kicsikét úgy nézzen ki, ami méltó ahhoz a 100 évhez, 11 év kell, hogy megcsináljuk, akkor 2 év alatt alaptól kezdve fel tudtak hozni egy templomot, akkor a jövőben is tudjunk valami maradandót hagyni.
14: Demkó Ferenc, a Munkácsi Görög Katolikus Egyház megye magyar ajkú hívekért felelős püspöki helynöke úgy fogalmazott. A templomok a háborús időkben kiemelt szerepet töltenek be, a megfáradt emberek biztos menedékeként szolgálnak.
16: 303 éves fatemplom már alkalmatlanná vált arra, amely azelőtt itt állt, hogy a híveknek a lelki igényeit úgymond ellássa, és ezért belefogtak egy olyan dologba, amelynek mi most itt 100 évvel, ezután az esemény után, hála Istennek, le tudjuk aratni a gyümölcseit, hiszen a közösség minden háborús viszony ellenére úgy tűnik, hogy az ember azt hinné, hogy talán leállnak a dolgok, nem állnak le a dolgok. Tehát az életnek tovább kell mennie, hogy az ember bejön ide, és úgy érzi, hogy talán ebben a szentek közösségében, ebben a megújult dolgokban, amik itt körülvesznek bennünket, hogy itt újra erőre tudjon kapni, és neki tudjon indulni a hétköznapoknak. A mai világban ez nagyon-nagyon fontos, hogy az embernek legyenek biztos pontjai, legyen támasza, legyen olyan biztos pont, amire tud támaszkodni, amiben bele tud kapaszkodni.
1: A múlt hétvégén Marosvásárhelyen megrendezett 4. erdélyi mesterségek ünnepén mintegy 30 hagyományos népi mesterséggel és közel 140 kézműves alkotásaival ismerkedhettek meg a látogatók. A háromnapos eseményről Erdei Edi Zsuzsána küldött beszámolót.
17: Ez csodálatos, hogy még mindig csinálják ezeket a régi dolgokat. Én elmentem innen 58 éve.
18: Hol él?
17: Kaliforniában. Most hazajöttem vizitbe. És olyan jól esik látni ezeket a régi dolgokat, és hogy még mindig tartsák a tradíciót. Nekem ez olyan jól esik.
18: Barta József, nagybaconi mester, aki egyedi kézműves tetőcserepeket készít. Hogyan készülnek ezek a cserepek?
19: Ugyanúgy, mint a többi kerelmi anyagok. Elsősorban kell egy jó nyersanyag, megdolgozása, szárítása, égetése, majd félkábül a tetőre.
18: Milyen a jó anyag?
19: Nagybaconáról híves volt, valamikor a falunak 40%-a ezzel foglalkozott, mert volt hely nyersanyag, amiből lehetett dolgozni. Régebb elég sokan foglalkoztak, sajnos most már csak mi maradtunk.
18: És Erdélyben?
19: Ilyen tevékenységet én nem is tudok, hogy még valahol folytatnának. Tehát hagyományos kézicsevepeket, hogy készítenének, én nem tudok róla.
18: Ezek szerint nagyon egyedi az a mesterség, amit ön művel. Átadja másoknak is? Tanultak öntől?
19: Igen, igen. Van nővérem, meg két fiaik. Minden vakációt ott töltötték, leanyaink. Mind a kettő már veszem részt. Milyen folyamatot tudnak csinálni, azt végzik.
18: Mi az úgynevezett lányos folyamat?
19: A legkönnyebb, amit tudnak csinálni, az a cseréphordás, úgy mondjuk, amit mikor készen van egy darab, azt el kell vinni a szállítóba.
18: Ti, akik folytathatjátok édesapátok mesterségét, miért jó, vagy miért tetszik nektek ez, Panni?
7: Nekem nagyon megfogta az érdeklődésemet, nagyon sok mindent tanultam, és folytatnám mindenféleképpen.
18: Neked tetszik ez a mesterség, ez a kézművesség, Csenge?
20: Igen, nagyon, mert lehet benne kreatívkodni, és nagyon szeretek kreatívkodni.
18: Miben lehetsz te kreatív? Díszítésben?
20: Én festeni szoktam legtöbbször, de díszíteni is.
7: Írni, rajzolni ilyen motívumokat vagy idézeteket.
1: Farkaslakán Tamási Áron szülőfalujában a regényhőseinek kedvenc fogásaival emlékeztek meg a 129 éve született íróról. Az író szülőfalujának egyik étterme immár 6 éve szervezi meg az írók hetét. Idén a Márton Áron emlékév miatt a két Áron asztalának kedvenc fogásait tálalták fel. Emellett zene, irodalmi kvízek és könyvbemutatók is várták a látogatókat. Geréb Krisztina összeállításában elsőként Balázs Hunort, a séfet halljuk.
21: Ábel batyúja, édesanyám húslevese, Márton Áron kedvence a túrós puliszka, Tamási Áron kedvence a lucskos káposzta. Van, amiből válogassanak a vendégek. Mitől függ valaminek a népszerűsége?
22: A régi hagyományos ízeket próbáljuk terítéken kínálni. A régi székely ember mindig, amikor elment, elutazott, akkor a kis batyújában mi volt? Túró, szalonna, kolbász, tepertő, lilahagyma, egyszerű parasztétel. Próbáltuk ezt feleleveníteni igazából, hogy az Ábelnek a batyujában mi lehetett. Például Márton Áron kedvence a kömény magleves, vagy például ott vannak ugye a szereplők Surgyélán, kecskesültje, amikor megette a kecskét, ugye az Ábel kecskéjét, és ott van Mr. Lee, aki a nagyvilágba, Amerikába utazott, és marharostélyos tevet. Próbáltuk ezeket az ételeket úgy az étlapra felvinni, amit igazából elő is tudunk készülni, el tudjuk könnyedén készíteni, a vendégek is szeretik. A favorit az mindig az édesanyám hús levese, és a sült nyúlcomp hagymás törkrumplival, meg a süllőfilé. Tamási Áronnak volt az egyik kedvence a rostonsült süllőfilé vajas burgonyával, tejszínes kapormártással, de a pisztrángot tartotta a halak királyának, és a halászlevet is nagyon szeretted.
23: Fancsali János.
21: Az étterem menedzsere. Történeteket poroltak le, megidézik a regényhősöket, régi ízek és kedvenc fogások nyomába erednek. Mennyire fontos az ízletes fogás mögött a történet?
23: Nem csak gondolom, hanem tapasztaljuk is, hogy lejárt az a világ, hogy ide jön a turista, vagy ide jön a kedves vendég, eszik egy nagyot és megy tovább. Fontos, hogy nem csak ízletes ételeket, hanem történeteket is tudjunk tálalni, és mivel mi itt vagyunk a Tamási Áron sírkertjével szemben, nekünk aztán hatványozottan fontos erre figyelni, és például nagyon sok vendégünk a Surgyélán kecskesültjét különösen díjazza, és addig, amíg egy mosoly, illetve egy telefont fognak meg először a Billa is kés helyett, hogy lefotózzák az étkeinket, addig nincsen probléma.
1: Ezzel a mai műsorunk végére értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket, korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Vers napról napra.

0: tanárai a jövő tudósaként emlegették, Poéta Doctusnak nevezték. Ady Endre a legbújdosóbb magyarnak hívta Vitéz Mihály ébresztése című versében, és ő fogadta el elsőként stílusteremtő költőnek is. Petőfi és Arany a népies verselés, a rímes epika előfutárát látta benne. Barátja és költőtársa Dombi Márton pedig a legjátékosabb komolyságú magyar poétának nevezte. Csokonai Vitéz Mihály verseit hallják.
1: Drága kincsem, galambocskám, csikó bőrös kulacsocskám, érted halok, érted élek, 100 leányért nem cserélek. Megvidító orcácskádat, csókra termett kerek szádat, ha a számhoz szoríthatom, Zsuzsiét nem csókolgatom. Ó, hogy kótog a kebeled, melyben szívemet viseled. Ó, milyen szép az ajakad, s aranyláncra méltó nyakad. Karcsú derekadon a vál, halhéj nélkül is szépen áll. Nem úgy ám, mint a mancié vagy, majd megmondám kié. Szép a hajad, szép szála is, ha a kis csikó hordozta is. Nem akasztott emberhaja, mint a trézi rőt vuklia. Édes a te danulásod, jérceforma kotyogásod, kicskottyod innepi ének, bús szívemnek, szegénykének. Ha bánatim közlöm véled, egy szódra lelkem megéled. Ha jó kedvem csucsorodik, általad megszaporodik. Mikor hideg szelek vagynak, elveszed mérgét a fagynak. És mikor a hév nyár lankaszt, nékem te megfrissíted azt. Ó, ha téged nem láthatlak, beóhajtlak, besiratlak. S a képet kezembe akad, szememből örömkönyv fakad. Téged hordozlak útamban, téged ölellek ágyomban. És valahányszor felkelek, szerelmedről énekelek. Együtt besokszor feküdtünk, bár soha meg nem esküdtünk. Az éjjel is csak megint sem, együtt hálunk, ugye, kincsem? Ó, ha szívünk szerelmének kis zálogi születnének, s ott ülnének hosszú sorral, a kuckóban tele borral, bár csak a feleségemmel téged cserélhetnélek fel, hogy fiakat, leányokat, szülnél apró kulacsokat, zsalám meg kulacsá válna, borral mindig színig állna, az ő bőre úgyis csikó, beléférne 4-5 akó. Ne jaj, engem innethova, elvisz a Szent Mihály lova. Szerelmed megemészt végre, és te maradsz özvegységre. Keserves sors, adjatok bort, lakjuk el előre a tort, ami menne más kutyába, jobb megy a magunk torkába. Akadtam még egy bankóra, akit szántam szemborítóra, de vakságtól ki már nem fél, minek annak a szemfedél. Kincsem, violám, rubintom, itt az utolsó forintom. Érted, adom ezt is tubám, csak szádhoz érhessen a szám. Ó, csókollak, ó, ölellek, míg moccanok, míg lehellek. Tested, tegyék hol testemhez, és ezt az írást fejemhez. Útas, köszönj rám egy pint bort, itt látsz nyúgodni egy jámbort, kedves élete párjával, csikó bőrös kulacsával.
2: Tartózkodó kérelem.

0: hatalmas szerelemnek megemésztő tüze bánt. Te lehetsz írja sebemnek gyönyörű kis tulipánt. Szemeid szép ragyogása, eleven hajnali tűz, ajakit harmatozása, sok ezer gondot elűz. Teljesítsd angyali szókkal szeretőd, amire kért. Ezer ambrózia csókkal fizetek válaszodért.
1: Csokonai Vitéz Mihály verseit Sinkovics Imre és Bicskei Tibor olvasta fel. A műsor Duba Szilvia, Rácz Dorottya és Pintér Edina készítette.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Az ország számos pontján van egy-egy olyan település, amely a mai fő számára meghökkentő, kevésbé előnyös hangzású, humoros nevet viselt. Ilyenkor a lakók kezdeményezésére névváltoztatásra került sor. Például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Mai műsorunkban ezekről is kérdezzük Minya Károly nyelvészt, a Nyíregyházi Egyetem Nyelvés Irodalomtudományi Intézetének igazgatóját. A riporter Takács Tibor.
1: Az egyik érdekes névváltoztatás Érpatak, kezdjük ezzel.
2: Valóban talán az egyik legérdekesebb névváltoztatás a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Érpatak, aminek az eredeti neve Hugyaj volt, rövid uval és pontos jével írva. 1908-ban történt meg a névváltoztatás, mert a helyiek nyilván idegenkedtek az eredeti névtől, szégyelték és kellemetlenül érezték magukat a név hallatán, hiszen mindenkinek a vizelet jutott először az eszébe a Hugyaj névről. Ezért a község határában eredő Érpatak alapján az Érpatak nevet állapította meg az akkori országos községi törzskönyvbizottság, és ezt hitelesítette. Egyébként valójában a Hugyaj helynév puszta személynévből keletkezhetett, és a szótöve, a húgy, rövidúval, nem feltétlen a vizelet jelentésű szó, hanem talán a magyar régi csillag jelentés rejlik a húgy szóban, bár ezt már hosszúval írták. A régi magyar nyelvben tehát ez volt a jelentése, a két szó hangalaki egybeesése a véletlen műve, és ez a véletlen azonban már nagyon ősi lehet, hiszen a két szó már az uráli alapnyelvben azonosan, de legalábbis nagyon hasonlóan hangozhatott. Tehát ennek a két jelentésnek természetesen semmi köze egymáshoz.
1: Ugyanez az oka a Gebehely név megváltoztatásának is?
2: Igen, a névszépítés, illetve a névváltoztatás lényeg abban áll, hogy egy helynevet akkor módosítottak, amikor annak a jelentése az idők során kellemetlenné vált. Gebe egy régebbi település név, amely ma Nyírkáta néven ismert Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a Mátészalkai járásban. A községet 1955-ig hívták Gebének, de a lakosság sérelmezte a név jelentését, ugye, ami azt jelenti, hogy sovány vagy rossz ló, és így a hatóság a Nyírkáta nevet adta, hivatkozva a település Káta nemzetségbeli birtokosaira, az előtag Nyír pedig természetesen adva volt.
1: Melyik település változtatott még nevet?
2: Disznóhorvát település változtatta Izsófalvára a nevét. Ez a helység Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található, Kazincbarcikától északra. Korábban gyakran gúnyolták a települést a Disznóhorvát név miatt, ugye ahogy a korábbi nevek esetében is ez fordult elő, és ezért a nevét 1950-ben Izsófalvára változtatták az ott született Izsó Miklós szobrásznak a tisztelet. Aztán itt kell megemlíteni Disznósd helységnevet is, ez is Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található, Ósztól délnyugatra. A falut 1935-ig hívták Disznósdnak, a bizonyára vaddisznó értelemben használt disznó főnév származékaként. Mivel ebben az esetben is a lakosok csúfolódásnak voltak kitéve, ezért 1935-ben a község nevét a megyére és a falu templomának védőszentjére utaló Borsod-Szentgyörgyre változtatták.
0: Kedves hallgatóink, a 2026. január 30-án elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Műsorajánló.
1: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hajnaltáj.
2: A koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
3: 5 óra van, jó reggelt kívánok! Szeptember 22-én kedden Móricz és Íris napján a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Lassabb tempó, nagyobb figyelem, szarvasbőgéskor a vadbalesetek száma is megnő. Részletek a hírek után.
4: A mikrofonnál a szerkesztő Pecz Gábor Olivér. A médiatanács tagjairól szavaznak ma az országgyűlésben. Kormányhatározat jelent meg két autópálya üzemeltetési koncesszió felülvizsgálatáról. Tovább tart a kellemes őszi idő. Megválasztják a médiatanács tagjait az országgyűlés mai ülésén. Az elnököt jelölő eseti bizottság Bolyák Gábor médiajogászt, kommunikációs szakembert támogatja. A szakember tegnap a művelődési bizottság is meghallgatta. A parlament nyílt szavazással a jelenlévő képviselők kétharmadának voksával választhatja meg az új elnököt és a 6 tagot, akik esküjüket is letehetik. Felülvizsgálja Vitézi Dávid az M6-os és az M8-as autópálya egyes szakaszaihoz kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket. Az erről szóló határozat tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben. A mostani döntés az M6-os stráda Érditető és Dunaújváros közti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti szakaszát érinti. A kormányhatározat értelmében a közlekedési és beruházási miniszter kezdeményezi az üzemeltetésről szóló koncesziós szerződés módosítását. Magyarország nem tagja a Kárpáti Nyolcak regionális együttműködésnek, de figyelemmel kíséri annak további alakulását, tájékoztatott a külügyminisztérium. A tárca közölte, a fórumon elfogadott nyilatkozathoz Magyarország nem csatlakozott. A közös dokumentumot Ukrajna, Ausztria, Románia, Lengyelország, Szerbia és Szlovákia képviselői írták alá. A C8 egyik legfontosabb feladata a régiók közös befektetési térségének kialakítása. Sajtóhírek szerint a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján az ukrán gáz- és olajipari vállalat és a MOL memorandumot írt alá az ukrán-magyar határ közelében épülő kőolajtározóról. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a Tisza kormány alatt nem épül ilyen létesítmény. Társadalmi egyeztetés indult több állami cég tulajdonosi jogainak átrendezéséről. A tervek szerint a korábban Áder János nevéhez kötődő Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány két cégét a pénzügyminisztérium felügyelné. A millenáris működtetéséért felelős társaság a Várkapitánysághoz, a Magyar Lóversenyt fogadást szervező KFT pedig az Agrártárcához kerülhet. Korábban valamennyi cég közérdekű vagyonkezelő alapítványhoz tartozott. A változtatásokról jövő keddig lehet véleményt nyilvánítani. Mától újra látogatható a Terrorháza. Egy hete jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a bezárását, valamint Schmidt Mária korábbi főigazgató menesztését. A tárcavezető akkor azt írta, megkezdik a kiállítás szakmai felülvizsgálatát. A Fidesz parlamenti frakciója élesen bírálta a Terrorháza ideiglenes bezárását. Jobboldali közéleti szereplők vasárnap délután demonstrációt is szerveztek az intézmény elé. A Terrorháza az újranyitás után egy hétig ingyenesen látogatható. Gyakori felhő átvonulások mellett ma is sok napsütésre számíthatunk. Elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten, keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk, sok napsütéssel, 20 fok körüli nappali hőmérséklettel.
0: Műsorajánló.
1: Napközben.
5: Ki legyen ott egy édesanyja mellett a szülőszobán? Az apa, a dúla, vagy mindketten? Mikor érkezhetnek meg az önvezető autók a magyar utakra, és vajon készen állunk-e rájuk? És ha egy webáruház nem küldi az árut, nem kapjuk vissza a pénzünket, tudjuk-e egyáltalán kihez forduljunk? Mekkora az esélye, hogy egy hajléktalan szállón élő, de dolgozó és rendszeres jövedelemmel rendelkező ember lehetőséget kap arra, hogy ismét önálló lakásban éljen? Hétköznapi kérdések, amelyek egyre többünket érintenek.
1: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: 5 óra múlt 5 perccel.
2: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között.
3: Mit kínálunk műsorunk első fél órájában? A szerkesztő Füredi Zsolt. A gondoskodástól az állatkínzásig macskagyűjtőkkel küzdenek a novaiak.
6: Volt olyan év, amikor volt 40-50 cica is. Most én úgy tudom, hogy az állomány lecsökkent, de ott az hátsó kertbe, ha átnéznénk, biztos, hogy több tetemre bukkannánk.
3: Szerelmes bikák, óvatlan autósok, csínyán a gázzal szarvasbőgéskor.
7: Pófegy nagy csattanás, a gyerek visított, hogy elütöttük kocsinak az elejének ütközött. Megálltam, kiszálltam, nem láttunk semmit, de hogy ripityára tört a rendszámtáblát, az tuti.
3: És ez még egy szerencsés eset, fél hatkor jövünk a részletekkel is. Ha önöknek is van kérdésük, véleményük, írjanak, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. Az arab telivértől a ságián át az angol telivérig bemutatta kis csikóit és fedezőményeit a hazai angol telivér tenyésztés utolsó bástyája, a Diós-pusztai ménes. Az állomány a múlt század elején egy magáncsőddel indult. Jaros Sándor annyit bukott a lóversenyen, hogy kénytelen volt eladni lesvári ménesét, kivéve Falbót, aki a Diós-pusztai állomány első fedezőménye lett. A gyönyörű környezetben működő, állami tulajdonban lévő lovaskomplexumban ma évente 28-30 kiváló genetikájú angol telivércsikó születik. Drexler Anna riportja.
8: Ekerői napja Lupa de Vega, francia derbit nyer.
9: Hosszasan sorolta a speaker a Diós-pusztai fedezőmének eredményeit. Köztük is vannak, akiket már jól ismert az elmúlt évekből a lovassportot kedvelő közönség. A nyílt napon két új mén debütált, és az idén született kiscsikók felvezetésével hivatalosan is kezdetét vette az árverések ideje. A részletekről a Diós-pusztai ménes vezetője Horváth Balázs beszélt.
10: Ez az árverések időszaka, ha így mondhatom. Ugye a versenylovak, ők másfél éves korukban, tehát jerlingkorba kerülnek fel a versenypályákra, és ilyenkor vannak külföldön is az árverések. Mi is indulunk egyébként 7 lóval Baden-Badenba a méltán neves árverésre. Ilyenkor az eladásra való felkészítés folyik, többek között ugye itt is. Mindent ennek szentelünk most jelen pillanatban. Bemutattuk a fedezőményeinknek a javát, illetve a tenyészkancáinknak is a javát. Mindegyik kiscsikóval a háta mögött vonult fel. A jól bevált fedezőményeken túl a jelenleg slágerméneket is be tudtuk mutatni. Voltak olyanok, akiket a helyiek, illetve a szakmabeliek először láthattak, de a nagy bejelentés is itt volt, tehát két vadonatúj fedezőmént sikerült szereznünk Németországból, és őket is itt láthatta először a nagy közönség. Péter Sirge versenyistállajába jöttek, Péter Sirgenről azt kell tudni, az egyik elit tréner Németországban, ha jól tudom, jelen pillanatban a harmadik helyen áll a championátusban, mind a két ló nála készült. Az egyik mén ő Írországba született, a másik viszont Brazíliába, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy genetikailag is egy kicsit változatos ménparkot tudunk ajánlani a magyar tenyésztőknek.
9: A ménes gondozása és gyarapítása kihívásokkal teli feladat, amit az idei esztendőben az aszá és a takarmányhiány is befolyásolt. Az itt folyó munkát mindezzel együtt is eredményesnek ítéli a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok igazgatója, H. Gábor.
11: Nyilván rányomja a bélyegét mindenre ez az aszályos év, de hát azért próbáljuk uralni, úgyhogy ez a dolgunk, ezért vagyunk. Én úgy gondolom, hogy amit itt az itt dolgozó kollégáim megtesznek, az sokszor már ember feletti. Nagy része itt lakik bent a telepen belül, innen kezdve megszűnik az, hogy munkaidő, csak munka van. Amikor azt kéne valahogy lefesteni, hogy hivatást tudat, akkor őket kéne lefesteni, mert ők tudják, hogy mi az, hogy hivatás. A lovak szépek, a csikók erősek, megfelelően fejlettek. Tudjuk, hogy mi van mögött, és ilyenkor azért látszik, hogy nem dolgoztunk hiába. Nagyon bizakodóak vagyunk, szerintem az állomány jó, bővültünk is, main parkot tekintve két új main kerül beállításra a tenyésztésbe, nálunk is, illetve kifelé is szolgáltatunk, hogyha arról van szó. Nekünk az a dolgunk, hogy partnerei legyünk a lóversenynek, adjuk hozzá az alapot, segítsük a tenyésztőket, egy államénésnek az a feladata, hogy amiben tud, abba segítsen. Én úgy gondolom, hogy mi most ezt próbáljuk meg kiszolgálni.
9: A napprogramja sporttörténeti érdekességeket is kínált. A Tatai Központú Henry Miene Angol-Magyar Lovas Történelmi Egyesület jóvoltából. A szervezet alelnökét, Magyar Vilmost személyes emlékek kötik Diós-pusztához, sőt, igazi legendákhoz is.
12: Én itt kezdtem valamikor dolgozni gyakornokként, ez volt az első munkahelyem. Ilyen bábolnai ösztöndíjas voltam, úgy végeztem el az egyetemet. És aztán innen Diós-pusztáról, mikor már szereztem némi tapasztalatot, fölhelyeztek Kerteskörre. Az volt az érdekesség, hogy imperiál ott volt, és hát ugye vele fedeztettünk. Az egy eléggé különleges jelleme volt az imperiálnak, de úgy nem bántott senkit, de akit nem ismert, azért arra nem úgy nézett, mint aki mindenki már ismerte őt. De mindig jól érzem magam itt, az mindig vonz, mindig ide szív engem ez a dolog. Főleg ugye fiatal arcokat látok, az nem mindegy, hogy a fiatalságot is érdekli ez a dolog, mert hát ő rajtuk múlik a jövő. Úgyhogy találkozom régi ismerősökkel, elbeszélgetünk, úgyhogy nagyon jó.
3: Néhány szóban a Kárpát-medence időjárásáról. Bécs borult az ég, 14 fok van, Pozsony 12 fokot mértek. Kassán közepesen felhős az ég, itt már csak 8 fok van. Ungvár 9 fok, Kolozsvár 7 fok van. Arad felhőtlen az ég, 10 fokot mértek. Újvidék derült az égból, 9 fokot mértek. Zágráb gyenge északi szél fúj, itt is derült az ég, 10 fok van. Ljubljana 11 fokot mértek, és Csíkszereda felett erősen felhős az ég, gyenge délnyugati szél fúj, 8 fok van.
1: Az állatorvos válaszol. Lorászkó Gábor rovata.
3: Riasztó tünetek, tanácstalan gazdik, egy rejtélyes duzzanat a kutyáknál sem mindig rákot jelez. Kuli Bence beszélgetése.
13: Hallgatón kérdezi, kedves doktor úr, 5 éves labradorunkon tegnap vettem észre, hogy a végbélnyílása és az ágyéka között nőtt egy jókora, majdnem tojásnagyságú kemény csomó. Pár nappal ezelőtt ez még nem volt ott. Természetesen elviszük majd orvoshoz, de addig is mire számítsunk, mi lehet ez? Tudunk neki segíteni valamiben?
14: A végbél és a nemi szervek nyílása között a gát található. Középvonaltól valamelyik oldalra lévő duzzanat lehet gátsérv, vagy a végbélnyíláshoz közelebbi duzzanatot okozhatja végbéltágulat. Mindkettő teljes biztonsággal megállapítható fizikális vizsgálattal. A gátsérv friss esetben jókóriuslattal operálható, de vizsgálni érdemes a hajlamosító okokat, ami általában a székrekedés miatti erőlködés, hiszen egyrészt akár ki is újulhat, valamint keletkezhet a másik oldalon is. A végbéltágulatnál a több rétegű végbél néhány szövete átszakad, és akkor, mint egy szálszakadásos kerékpár vagy autógumi esetében, kiöblösödik az oldal irányában. Végbélnyílás felé préselt béltartalom ilyenkor a könnyebb utat választja, és nem a kijáraton nyomul át, hanem oldalra kanyarodik, és ebbe a tágult üregbe kerül. Onnan magától nem, vagy csak részben tud örülni. Nehezen megoldható eset lehet, és szintén érdemes a hajlamosító okot is megkeresni. Mindkét betegség inkább az idősebb kankutyákra jellemző, csak úgy, mint a végbéltájéki daganatok önmagukban. A bűzmirigy gennyel való fejtelődése szintén járhat duzzanattal, bár a tojásnál kisebbel. Fiatalszuk a kutyáknál esetleg a hüvelyben lévő ivarzás hatására megduzzadó, gyakran nyeles, jóindulatú daganat is előfordulhat, és ez vagy láthatóvá válik a pérrelésben, vagy elődomboríthatja a gát bőrét. Fizikális vizsgálattal ez is jól felismerhető.
3: Lorászkó Gábor állatorvostól önök is kérdezhetnek, e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. Kutyabajok után macskajaj, évek óta keseríti a novaiak életét egy felelőtlen állatbefogadó család. A házaspár szó szerint gyűjti a macskákat, gyakorlatilag minden pénzüket erre költik. Ez a minden azonban nem sok, különösen azt figyelembe véve, hogy több tucat állat él folyamatosan a házban, leírhatatlan körülmények között. A kényszeres állatgyűjtés pszichés zavar is lehet. Az ezzel küzdőknek azonban nincs betegségtudatok, sőt, az állatok befogadását egyfajta kötelességként, segítő tevékenységként élik meg. Pirisi Csenge riportja.
15: 30 macska is van nála.
16: Mondja egy ott lakó asszony.
15: Összeszedi a macskákat, egy egészségtelen lakás körülmények között laknak. Hallottam olyat is, hogy tán kihívták a rendőrséget, és a szomszéd megtalálta náluk a cicát.
16: Hát, miért gyűjti őket össze?
15: Az ilyen mániákus.
16: A novai család legalább 30 macskát tart a saját házában. A feleség tagadja, hogy bárki más macskáját elvinné.
15: 10 cicám van egyébként, de hát itt mondják a faluból, sorra lopom őket. Az rosszul esik, 10 van, és végig ellátva. 3 kutyus van, ők csippesek, nevemen vannak, be vannak oltva, meg van a kiskönyvük, végig vannak kivartalanítva. Ezek a cicáim, akik most vannak, ostoros és egerből a putálkéről vannak.
16: A család ennyi állatról nem tud gondoskodni. Demkó Gábor novaj polgármestere szerint ez kimeríti nem csak az együttélés szabályait, hanem a felelőtlen állat tartást, sőt az állatkínzás gyanúját is felveti.
6: 4 éve van ez a probléma. Betelepült egy család a szomszéd településről, nem nagyon tartja be a közösségi együttélés szabályait. Abba 70 négyzetméteres lakóingatlanon 25-30 cica biztosan van, kint az udvaron 3 kutyus. Az önkormányzat megpróbált segíteni, hogy ivartalanítsa ezeket a kandúrokat és nőstény cicákat. Több-kevesebb sikerrel, több 10 000 forinttal szálltunk be, valamint volt egy német alapítvány, aki közel 200 000 forinttal támogatta a cicáknak az ivartalanítását. Sajnos a családnál bebizonyosodott az is, hogy gyűjtötte a cicákat a faluból. Erre konkrét esetet is tudok, ahol kiderült.
16: Tehát cicáját fogta be.
6: Igen, fogta be, és a cicába volt csip, és úgy a gazdi meg is találta, és a lakó ingatlanul belül. A másik nagy probléma, hogy a családnak nagyon nehéz megértetni, hogy közterületen való etetés az nem engedélyezett, és sajnos patkány is ment a kirakott macska és kutya ellenére. Népegészségügyi jelentés érkezett. Nagyon nehéz a családdal megértetni azt, hogy ennyi cica be vannak zárva, konkrétan csirkehálóban felfüggesztve a nyilázárókra, bent tartják őket. Az állatkínzásnak is egy másik válfaja, amikor egy négyzetméterre levetítve rengeteg cica van. Volt olyan év, amikor volt 40-50 cica is. Most én úgy tudom, hogy az állomány lecsökkent, de szerintem ott az előkertbe, hátsó kertbe, ha átnéznénk sajnos, akkor biztos, hogy több tetemre bukkannánk, mert én úgy tudom, hogy a család gondozza a cicákat, eteti, de van olyan, hogy éheznek is, és olyan is van, hogy nem rögtön kapnak megfelelő orvosi ellátást.
16: Az, hogy a patkányok is elszaporodnak ott a környéken, a szomszédoknak okozhat bosszúságot.
6: Kellemetlen, és főleg úgy, hogy több lakóingatlánnál van haszonállat, például kecskék, juhok, vagy például lótartás van a faluba. Folyamatosak az ellenőrzések. A kollégáimat megkértem, hogy a közterületen ellenőrizzék, hogy van-e étel kirakva, vagy nincs. Mostanában nem tapasztaljuk, hogy tettek volna ki ételt.
16: Bírságot nem lehet kiszabni a családra.
6: Azért is, mert nagyon nehéz anyagi helyzetük van. Tudomásom szerint az összes jövedelmüket a cicák, kutyák tartására használják föl, valamint úgy tudom, hogy adományokat is kapnak, de próbáltam már velük megértetni, hogy inkább kevesebb legyen az állomány, ajándékozzák, elfogadtassák örökbe, és kevesebb cicával, és akkor még jobban tudnának arra a pár cicára megfelelően gondoskodni, vigyázni. Egy időszakban befejeződött a szomszédok cicáinak való gyűjtése, de most újra kezdődött.
16: Nem lett könnyű egy ilyen szomszéddal együtt élni.
6: Gondolkoztunk már abba is, hogy rendeleti szinten szabályozzuk esetleg, hogy egy háztartásban mennyi kutyus és cica lehetne. De az az igazság, hogy itt nem lenne foganatja ennek a dolognak, mert ők ugyanúgy annyit tartanának, amennyit ők szeretnének, csak ez mind az állatok sínylik meg.
3: 4:06:03. Szerelmes bikák, óvatlan autósok. Szarvasbőgés idején a szokásosnál is veszélyesebb a gyorsajtás. Figyelmeztetnek a szakemberek. Párzási időszakban az állatok nem az autókat figyelik, a bikák ráadásul a területüket is védik, beleértve az azon átvezető utat is. Tavaly egyébként 7700 elhullással végződő nagyvad gázolás történt, 16%-kal több mint 2 éve. Ráadásul 1247 esetben szarvast ütöttek el az autósok, ami már csak az állat tömege miatt is életveszélyes. Mire figyeljünk? Zsoldos Barnabás riportja.
7: 9 óra után lehetett, gyorsítottam a gépkocsival, és egyszer csak puff, egy nagy csattanás, a gyerek visított, hogy elütöttük, kocsinak az elejének ütközött. Megálltam, kiszálltam, nem láttunk semmit, de hogy ripityára tört a rendszámtáblát, az tuti, még szerencsére, hogy ennyi történt csak. Történet azzal végződött, hogy gumijavító barátom díjmentesen helyrehozta.
17: Bitner József, a Vámosatyai Bockerek Vadásztársaság elnöke.
18: Ez az időszak mind az őzeknél, mind a szarvasoknál, vagy a dámoknál is majd azzal a veszéllyel jár, hogy nem várt időben és nem várt módon megjelennek a közutakon a vadak, és ha nem figyelnek a autósok, vagy éppen nem veszik figyelembe a kihelyezett táblákat. A legtöbb helyen azért a veszélyjelző, vagy veszélyjelző tábla ki van téve, előfordul az ütközés is.
17: Tudom, hogy itt ebben a térségben nagy az erdősültség, jelentősen több a vad, mint 20-30 évvel ezelőtt. Nappal is fennáll a veszélye az ütközésnek, vagy sötétedés után hajnalig veszélyes az időszak igazán?
18: Minden vadnál a párzási időszakban, akár őzeknél üzekedéskor, vagy talán náluk tavasszal a területfoglalásnál is előfordul, hogy vidik a területet, és akkor kergetik egymást, nem várt módon, nem várt időben. Ebben nincs a rendszer, bármi amikor megjelenhetnek az utakon. Ugyanígy a bőgés időszakban is nagyobb a területen a vadmozgás, és sajnos a Berekben is, a Szatmárban is, de nálunk ezen a részen meg főkép igaz, hogy nagyon sok kerítést van az erdősültség miatt, illetve a gyümölcsösök miatt, villanypásztorral védik a gazdálkodók. Éppen ezért sokszor a vad labirintus módon kénytelen közlekedni. Nem várt helyen is megjelenhet, ha nem tartják be a autósok a figyelemfelkeltő tábla intő oldalát, akkor sajnos előfordul az ütközés.
17: Ja, az ütközésnek az a különlegessége, hogy itt mindenki maga viseli a kárt. Nincs az a jogi procedúra, mint korábban.
18: Igen, a jelenlegi jogszabályok értelmében minden a két közlekedés, mind az autó megjelenés az utakon, mind a vad megjelenés az uton veszélyes üzemmódnak van tekintve, két veszélyes üzemmód találkozásából keletkező kárért, pedig mindenki saját magának viseli a költségeket. A lényeg az, hogy egy rendőrségi bejelentéssel a helyszínt a rendőrök biztosítják, lepapírozzák, hogy milyen probléma történt.
17: Elnök úr, van egy olyan szituáció, amit fel tud idézni, hogy találkozott vaddal?
18: 50 éve vezetek, és 48 éve vadászom. 45 évig még egy fátánt vagy egy nyulat sem ütöttem el. Én mindig vigyáztam, óvatosan közlekedtem, vadász múltamból adódóan, de velem is előfordult, hogy a saját területemen, pedig általában ezeken a helyeken én egy 50-60-nal közlekedek, és én mindenkinek ezt ajánlom. Nem várt helyzetben egy szarvas rudli jelent meg az úton, és a csim a Hilux elejét összetörte, ami húzós volt költségben. Nekem van egy módszerem, és ezt mondom mindenkinek, a feleségemnek, a lányaimnak, és az ismerőseimnek, és mindenkinek, ha a veszélyjelző táblát meglátják, óvatosan közlekedjenek, és az út közepén, a felező vonalon, azért, hogy bármelyik oldalról jelenik meg bármilyen pillanatban egy vad, tudnak korrigálni. Persze megengedi a forgalom, hogy az út közepén vedessenek.
3: 6:07 120 méterről indultak, 5000-nél tartanak, de lesz ez még 10 is. 6 év alatt több mint a 70-szeresére nőtt a kerékpárutak hossza Balassagyarmaton. A két kerék már a település egyik jelképévé vált, amit a helyi kerékpármúzeum is erősít. A gépek közül az ember legközelebbi barátja a bicikli, hirdeti nyitó oldalán a gyűjtemény honlapja, s hogy ezt a helyiek komolyan gondolják, azt az is mutatja, hogy a város a kerékpárosbarát település és kerékpárosbarát munkahely pályázaton is indult. Autómentes nap Tarnóczy Lászlóval.
19: A belvárosi forgalomban is a kerékpározást választotta. A városon belül mindig kerékpárral?
20: Ha tehetem, akkor igen, de hobbi szintre használom, hobbinak.
19: Mi a jó a kerékpározásban?
20: A szabadság, hogy bárhova eltekerhetek, a jó levegő.
19: Kedvenc útvonala?
20: Eresztvénysalgó, Sziklástó környéke, Medvesfenség.
19: A városban mennyire elég a kerékpárút hálózat, hogy látja?
20: Az a baj, hogy a sok gyalogos összetéveszti a járdát a bicikli úttal, és kerülgetni kell őket.
19: Mert egyébként a hosszanti elnyúló városban végig van kerékpár. kerékpárút, csak nem tudják használni megfelelően?
20: Én így gondolom, hogy igen. De ez még a társadalomnak a hiányossága.
19: Motorosok azt mondják, széles utat kerékpárosoknak, és akkor ezt kívánom, széles utat.
20: Nagyon szépen köszönöm.
4: Hegyi kerékpárosok érkeztek ide a Dunhill pályáról.
21: Ez a Salgónak a lába, Salgótarján szélén, a tó strand mellett. Itt van egy kis erdőrész, ami igazából a turista utak mellett halad el, és ide építettek egy nagyon szép flópályát.
4: Gyermekeivel már kipróbálta a pályát, mint hallom.
22: Unokákkal. Rövid a pálya, de amit ebből rövid, meg kis szint emelkedésből ki lehetett hozni, azt szerintem teljesen kihozták belőle. Mondták, hogy kezdőpálya, én szerintem nem annyira kezdő, tehát kell a nagy sebesség, hogy minden elemet be lehessen rajta adni. Van egy régebbi BMX-es pálya, hát az már most felújításra szorul, mert eléggé elhasználódott, de itt a környezet ez annyira adott a mountain bike-ozásra is. Nagyon jó trélek vannak, a múlt héten rendezett versenyünkön is volt 3-4 olyan szakasz, ami lefelé nagyon jó adta, hogyha valaki éppen a lejtőzés szereti, nem csak felfelé, de hát hogy ez az endúrózásnak a szakága lenne, ahol ugyanúgy felfelé is kell tekerni, mint ahogy lefelé.
4: Salgótarján a várost hosszan átszelő kerékpárútjával, illetve a néhány hónapját adott hegyi kerékpáros útvonalaival méltán lehetne kerékpáros barát település, de ugyanezt elmondhatja a megye nyugati oldalán Balassagyarmat, hiszen ott látványos kerékpárút fejlesztések történtek, és nagyon sok bringást látni az utcákon. Csak Gábor polgármester, mennyi ez a látványos fejlesztés kilométerben?
23: 2021-ben, amikor megkezdődöttek a kerékpárút építéseink, akkor kereken 120 méter kerékpárútunk volt Balassagyarmat közigazgatási határán belül, és aztán 21 év végére ez a szám 5 kilométer fölé nőtt. Ehhez kell hozzátenni azt a további 4 kilométert, amely a jövő évben fog megvalósulni, szintén egy nyertes pályázatnak köszönhetően, ahol Patvarci irányba, illetve Nyíres üdülő területbe is csatlakoznak a kerékpárutak, és hogyha ezt hozzáteszük, hogy Szügy és Patvarc településen is kerékpárút hálózatépítés zajlott, akkor ez rengeteg munkahelyet tesz könnyebben elérhetővé, biztonságossá, rengeteg kerékpártároló, fedett kerékpártároló létesült. Igazából arra várunk, hogy elkezdődjön a 22-es út melletti kerékpárút építésé. De nem csak ez van. Magyarország első erdei kerékpárpályája az Balassagyarmaton létesült. Ez 3 kilométeres hosszú erdei kerékpárpályát jelent. Továbbá két parkunk van, mi a kerékpárosok és a gördeszkások, illetve a rolleresek terepe.
4: Sőt, Balassagyarmaton található Európa legnagyobb kerékpármúzeuma. Ez is vonzerőt jelentett például a Tour de Hongrie-nak, amelyik néhány évvel ezelőtt innen indította a futamát.
23: Igen, kétszer voltunk rajt település, de a kerékpármúzeumnak is köszönhető, meg hát a kerékpáros életnek a városban, hogy sikerült elérnünk azt, hogy a Horizont kerékpáros útvonal, ami itt tulajdonképpen a kerékpárosok kék túrája, az el akarta kerülni ezt a vidéket, és sikerült elérnünk, hogy Balassagyarmat is bekerüljön.
4: Balassagyarmat mindezek tükrében kerékpáros barát település. Ilyen címre pályáztak már, vagy tervezik, hogy pályáznak?
23: Nem gondoltunk még pályázatra, mert úgy gondolom nem a pályázaton elnyert címek a fontosak, hanem hogy valóban kerékpáros település legyünk, és amióta kerékpárútjaink és kerékpáros létesítményeink vannak, láthatóan, érezhetően megnövekedett a kerékpárosok száma a városban.
1: MÁV Inform.
3: Mire számíthatnak a vonattal közlekedők? A vonalban Váci Viktor, a MÁV Inform munkatársa. Jó reggelt kívánok!
24: Jó reggelt kívánok! Ma hajnalban országszerte rendben zajlik a vonat közlekedés. A pécsi fővonalon több szakaszon karbantartást végeznek. Október 2-ig a Mecsek Intercity-k és a Dombóvár-Pécs személy vonatok többsége helyett Szentlőrinc és Pécs között közlekednek pótlóbuszok, amik Pécsről a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A Pannonia interrégiók helyett is Szentlőrinc és Pécs között, a személy vonatok helyett Barcs és Pécs között indulnak pótlóbuszok. A pécsi csatlakozások miatt a villányi vonalon is módosul a menetrend. Máté Szalkán a vasútvonal városi szakaszán pályakarbantartást végeznek szombat reggelig, ezért Máté Szalka és Nyírbátor között pótlóbuszok járnak. Jó utazást kívánok!
3: És egy hír az utakról is. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tata után a 71-es és a 72-es kilométer között dolgoznak, csak egy sávon halad a forgalom, vezessenek óvatosan. 6:30 lesz 2 perc múlva. Gázálarcban főzik a szószt, mégis keresi a piac. A magyar csili világviszonylatban is népszerű. Erről is szólunk a hírek után, tartsanak velünk!
0: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Petsz Gábor nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. A médiatanács tagjairól döntenek a képviselők, ma van az autómentes nap, kedvezményes helyközi jegy váltható, tovább tart a kellemes őszi idő. Megválasztják a médiatanács tagjait az országgyűlés mai ülésén. A médiatanács elnökét jelölő eseti bizottság Polyák Gábor médiajogászt, kommunikációs szakembert támogatja. A jelöltet tegnap a művelődési bizottság is meghallgatta. A parlament a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával választhatja meg az elnököt és a 6 tagot. Magyarország nem tagja a Kárpáti Nyolcak regionális együttműködésnek, de figyelemmel kíséri annak további alakulását, tájékoztatott a külügyminisztérium. Sajtóhírek szerint a szervezet első csúcs találkozóján az ukrán gáz- és olajipari vállalat és a MOL memorandumot írt alá az ukrán-magyar határ közelében épülő kőolajtározóról. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány alatt nem épül ilyen létesítmény. A V4-ek erős kapcsolatot építenek Indiával, írta a magyar diplomácia vezetője a közösségi oldalán, miután a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei indiai kollégájukkal találkoztak New Yorkban. Orbán Anita hangsúlyozta, India Magyarország számára fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető. Tart az Európai Mobilitási Hét, ma van az autómentes nap. A csak ma kapható autómentes napi jeggyel 999 forintért egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon. Az akcióhét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést. Hazánkban egész héten díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élők megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása. Gyakori felhő átvonulások mellett ma is sok napsütésre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk sok napsütéssel, 20 fok körüli nappali hőmérséklettel. A körzeti időjárásról Újhelyi Zoltánt hallják.
3: Budapesten 12 fokot mértek, Győrben is 12 fok van, Mosonmagyaróvár élénk északnyugati szél fúj 11 fok, Sopronban zápor eső esik 12 fokot mértek, Szombathelyen 14 fok van, Pápa zápor eső esik 12 fok, Veszprémben is 12 fokot mértek, Székesfehérváron is, Szentgotthárdon 11 fok van, Zalaegerszegen 13, Keszthely 10 fok, Nagykanizsa 9 fok, Kaposvár 11 fokot mértek, Siófok erős északnyugati szél fúj 15 fok, a Balaton vize már csak 17 fokos, Paks 12 fok, Pécs 11 fok, Baján 9 fokot mértek, Kecskeméten 11 fok van, Egerben 10, Széchenyben 9, Miskolcon 11 fokot mértek, Szolnok 9 fok, Karcag 8 fok, Debrecen erősen felhős az ég 8 fokot mértek, Nyíregyházán is 8 fok van, Záhonyban 9 fokot mértek, Szeged élénk északnyugati szél fúj 11 fok van, Békéscsabán 8 fok, Kékestetőn 6 fokot mértek.
2: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között.
3: Jó reggel kívánok, Önök a Kossuth Rádió Vidék magazinját hallják, a mikrofonnál Újhely Zoltán. Néhány ajánlat a következő fél órából. Veszélyes pincék, óvatlan borászok, a mosgáz nem játék.
5: Volt úgy, hogy úgy mentem le egy üveg boré, hogy nagy levegőt vettem, leszaladtam, kinyitottam a kaput, tudtam, hogy van nekem 40 másodperce, megfogom, visszarohanok. Nem szabad elejátszani, ez életveszélyes.
3: És a magyar jobb, de a külföldi olcsóbb, szorongatja a makói hagymatermesztőket az import.
8: Sokan befejezik a fokhagymatermesztést, sajnos behozzák a külföldi, akár vöröshagymát is, fokhagymát is, de ezzel minket megszorítanak.
3: Hatima is hajnaltáj itt a Kossuth Rádióban, e-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu, a szerkesztő Füredi Zsolt.
1: Bozsik gazda rovata.
3: Sába királynője Jupiter, Crimson Seed lesz Ruby King, Az áruházláncok polcain már válogathatunk a mag nélküli szőlők között, ám a hazai ültetvényekben valahogy nem igen találkozunk velük. Mi ennek az oka? Bozsi gazda rovata.
9: A Szultán nevű mag nélküli szőlő után szeretnék érdeklődni.
10: Dr. Sipos Lajos, a Kertészeti Egyetem nyugalmazott kutatásszervezési osztályvezetője. Mondhatom úgy, tanár úr, hogy szőlő nemesítő, hiszen 50 éve nemesíti a szőlőt.
11: Azzal foglalkozik. Mi korábban a szultán szőlőt ismertük, mint magvatlant, illetőleg annak egy változatát, a Thomson seedless-t, ami ugyanez a fajta, csak egy ovális bogyójú változata. Ennek az volt a problémája, hogy a mi klímánkon egész egyszerűen nem terem. Nem terem, mert azok a hőmérsékleti viszonyok, amik itt uralkodnak, nem felelnek meg a termesztésének. Viszont lent Dél-Afrikában, akikkel kapcsolatom van, a csevegeszőlő termesztésben élen jár a magvatlanság. Tehát a termesztés északi határa azért korlátokat is jelent, ezt is tudni kell.
10: És mi ott vagyunk, az északi határon?
11: Hát így van, mi az északi határon vagyunk, és itt a legnagyobb feladat, a legkomolyabb feladat az volt, hogy olyan magvatlan fajtákat tudjunk előállítani, amelyek a mi viszonyaink között is bőtermőek, vagy igen bőtermőek. Mert ha nem az, akkor az ugye üzemi termesztésben nem hozza meg a megfelelő jövedelmezőséget.
10: Érdekes, hogy Magyarországon, mintha kisebb lenne az ázsiója, a nimbusza a magvatlan fajtáknak, mint mielőtt még bekapcsoltam a készüléket, mondta, hogy például Dél-Afrikában, vagy egyáltalán ahova Dél-Afrika szállít. Szerte a világon az Egyesült Államoktól kezdve, vagy akár a brazilokra is gondolhatunk, hiszen ott is előtérbe került a mag nélküli szőlő export, hogy a mag nélküli fajták most hasítanak világszerte. Ugye Ausztráliára, Új-Zélandra is gondolhatunk, szerte az egész világra.
11: Igen, a magvatlan szőlő fajta most nagy erővel tör utat magának, megpróbálja maga mögé utasítani fejlesztésben, és ez sikerül is neki a magvasokat. Ennek több oka van. A csevegeszőlő honalán fogyasztás minőségbeli oka is van, ugyanis a magzavaró lehet, például kisgyerekeknél esetleg félre is nyelhet. A magvatlan szőlőből itt üzemi méretű ültetvény Magyarországon még jóformán nincs. Nagyon sok fajta van kipróbálás alatt. Úgynevezett kész fajták, amelyek név alatt futnak, üzemi kísérleti körülmények között legyenek kipróbálva, hogy megállapítsuk, hogy melyik valójában mit is ér.
3: Ha önöknek is van kérdésük Bozsi gazdához, küldjék el e-mailben a hajnalkaj@mtva.hu címre. 6:07. Vastag héj, kevés lé, de a minőséggel talán nem lesz gond. Befejeződött a szüret a budai borvidék utolsó, valóban fővárosi ültetvényében. A Sós István Borászati Technikum és Szakképzőiskolának Szigetcsépen is van szőlője, ám az igazi kuriózum a budafoki ültetvény. Az Óhegy udvari dűlőjének 4 hektáros maradvány területe egyik az ország legkiválóbb termőhelyének, ám mivel ma már családi házak veszik körbe, ennél nagyobb már biztosan nem lesz. Milyen lesz a 125 éves iskola végzőseinek vizsgabora? Belényi Barbara kérdez.
12: Szeptember csak a gyakorlatról szól?
13: Igen, csak a Szüret Szigetcsépre járunk ki, ott van az iskolának egy damőhelye.
12: Miklós Alexa, a Sós István Borászati Technikum és Szakképzőiskola 3. éves diákja. Az azt jelenti, hogy már készül a vizsgabor?
13: Meg lesz a must, amiből lesz a murci, és azután már kezd eredni a saját vizsgaboron. Elmúlt évek során, akinek rozéja volt, az mind finom volt.
12: Panaszkodnak a mennyiségre. Legalább minőségben jó borok készülhetnek? Orbán Gergely, iskolaigazgató.
25: Mindig nehéz évet zárunk, de most ki lehet jelenteni, hogy ez a borzasztó komoly hőség és aszály szinte gutaütéssel csapta meg a szőlőnket. Nagyon kevés léhozadékkal érkeznek be a gyümölcsök.
12: Fele a termés?
25: Felénél reményeim szerint több. Még nem látjuk a pontos számokat, mert rettentően hektikus a mennyiségi eloszlás, de hát mindenféleképpen vásárolnunk kell szőlőt, és az sem könnyű, mert máshol sincsen.
12: De milyen a minőség?
25: Vannak olyan tipikus dolgok, amik a kánikula okoz, amit ellen harcolnunk kell. Itt a borász majd tud javítani, de minőség szempontjából sem kiemelkedő az évjárat. Nem komoly a probléma, sokkal súlyosabb a mennyiségi hiány.
12: Válságban vannak a borászatok, minden évben várnak jobb esztendőt, aztán mindig nehezebb és nehezebb év következik. Érzékelik ezt már a diákok számán?
25: Egy szakmának a két különböző szintjét oktatjuk, szőlészborászokat, szakmunkásokat, illetve bor és pezsgőgyártó technikusokat. Az iskola rendszerű képzésben, tehát a gyerekek esetében egyértelműen a súly áthelyeződik a technikumi képzés iránti igénybe, technikumi osztályt el is tudjuk indítani, és a szőlészborász képzés esetében pedig a felnőtt képzés. is erősödik.
12: Ugyanakkor nagyon sok más képzés van, amivel akár még borászatokban el sem lehet helyezkedni, de erről nem nagyon tudnak a diákok. Ez mennyire konkurencia önöknek?
25: Az országnak egy ilyen kis szakmáját oktatjuk 105 éve töretlenül. Ez egy iskolás szakma és egy szakmás iskola. Ezt kéne erőltessük. Ebben a 22 borvidékben, 6 borrégióban igény nagyjából 30 közép és 30 felsőfokú végzetre van. Hogy egy iskolának kéne oktatnia? Mi iskolánk mellett szakmai edzékes képzés 4-5 képzőhelyen van, és nincsenek meg a létszámok. Egyedül mi vagyunk azok, akik rendszeresen egy osztálynyi gyereket föl tudunk venni, és hát nagyon komoly problémát jelent valóban a felnőtt képzésnek az elaprózása. Ezt a gyakorlati lehetőséget és ezt az infrastruktúrális hátteret a felnőtt képzők jelentős hányára nem tudja biztosítani, ezért valóban egy erős higulás mutatkozik.
6: Voltak-e sikerélmények?
13: Tavaly harmadik helyezetek lettünk a Maténak az egyik versenyen, alkoholmentes borból készült koktéllal.
12: Járnak külföldön is, az elmúlt években Bordeaux volt az egyik célpont, ahol azt tudták megtapasztalni a diákok, hogy pici mini ültetvényeken milyen prémium minőségi bort lehet előállítani. Ha jól emlékszem, 1000 euró is volt egy tétel. Mi a csapás irány? Legyen egy hektár megörökölt birtok, és tovább viszem a nagypapa örökségét? Orbán Gergely iskolaigazgató.
25: 50 évvel ezelőtt elsőban a nagyüzemi borászatoknak képeztünk borász szakembereket, akik meggyártással voltak képesek foglalkozni. A 2000-es évektől átstruktúrálódott termelő ágazat tulajdonosi köre is alkalmazkodni kellett az oktatásban, és visszatértünk azokhoz a gyökerekhez, ami a múlt század fordulója, tehát teljes körű képzés szőlőtől a borkészítésen át a borértékesítésig mindent meg kell, hogy mutassunk.
12: Borászként hova tovább? Van már terved?
13: Leszeretném rakni itt a érettségit estibe, a Sósba.
12: És érettségi után?
13: Egyetemre szeretnék menni, a Matéra, élelmiszermérnökire. Tudok vele dolgozni borászatokba is, vagy sörgyárba, vagy bármiben, amiben szeretnék.
12: Mennyien maradnak a szakmán belül?
25: Ebben az iskolában az elmúlt egy és egy negyed évszázadban rengeteg olyan borász született, aki hírét vitte a szakmának, és most is megvannak, csak sokkal kevesebb számmal vannak borász családból származó gyermekek. Nagyjából ugyan 15-20% az, aki valamilyen módon az ágazathoz kötődik. Továbbtanulók is benne vannak ebben a számban.
3: Egy szintelen, szaktalan, mérgező gáz, amit elvileg mindenki ismer, de mégsem veszi mindenki komolyan. A szüreti pincék láthatatlan gyilkosa a széndioxid. Egy liter mostból átlag 42 liter mostgáz fejlődik. Ez egy pár száz literes hordó esetében már 15-20 köbméter is lehet, s az, aki erről megfeledkezik, lehet, hogy soha nem jön fel a mélyből. Pedig már egy szál gyertya is elég lenne a biztonságos munka végzéshez. Pirisi Csenge összeállítása.
7: Angyal, vigyázz a gyertyát, meg az életemet, és ezt szoktuk meggyújtani minden reggel, mikor lejövök.
12: Kelemen László így ellenőrzi a pincéjét, hogy van-e bent mustgáz. Jellemzően a kisebb magángazdaságokban fordulnak elő a tragédiák, melyek megelőzhetők a régi bevált módszer alkalmazásával. Csak úgy tanácsos lemenni a pincébe, hogy égő gyertyát tartunk derék magasságban. Ha a gyertya elalszik, azonnal el kell hagyni a helyiséget, mondja.
7: Jövök, és akkor itt végighozom.
12: Én térd magasságban?
7: Ide leteszem a gyertyát. Egy 10 percig nézem, hogy tulajdonképpen mi történik, és amennyiben tulajdonképpen ég, akkor nincs probléma. A széndioxid olyan, hogy a levegőt nyomja kifelé, tehát úgy kell elképzelni, mint a víz lenne. Hogyha nagy víz lenne, mondjuk ebből a pincéből ilyen magasságba kifolyna, mert azokban a pincékben jelent problémát, ahol a szintkülönbség nagy.
12: S volt már olyan, hogy mondjuk emiatt nem jött be, vagy várni kellett egy kicsit, amíg kiszellőzött a pince?
7: Természetesen volt ilyen. És akkor olyasmit szoktunk csinálni, hogy ventilátort teszünk a pince végébe, és akkor kifúvatjuk. Tehát megcirkuláltatjuk a levegőt.
12: Most is érzem azért, hogy erjed már a szőlő.
7: Hát halvan is lehet, tulajdonképpen benne vannak a kádban, már megindult a forrás. Pedig szombaton szüreteltük, de most elég intenzív a peskés az egésznek.
14: Három szintű volt a pincés, az enyém volt a legalsó.
12: Mondta korábban Madler Miklós borász Bétót Erikának.
14: Ha én később szüreteltem, mint a felettem levő lyukba levők, mert egy bejáratú volt, akkor már én nem tudtam bemenni, sőt volt úgy, hogy úgy mentem le egy üveg borért, hogy nagy levegőt vettem, leszaladtam, kinyitottam a kaput, tudtam, hogy van nekem 40 másodperce, megfogom, visszarohanok. Nem szabad elejátszani, ez életveszélyes.
15: Ugye nem csak fejfást okoz, hanem szapor a légzést.
12: Berez Dániel gyöngyösi borász minden reggel ellenőrzi, hogy van-e bent a pincében mustgáz.
15: Olyan, mintha azt venni az ember észre, hogyha mintha pihegne. Tehát, hogy nézd már, hogy elfáradtam közben, nem, mert akkor az valószínűleg mustgáz jelenlétére figyelmeztet. Tapasztaltam már ilyet, hogy nehéz volt a levegő, és olyankor általában ajtót nyitunk, még a szellőzőre rászellőztetünk, húzatot csinálunk. Ha jól megvan oldva a szellőzés, akkor nincs semmi probléma. Két lépcső jön ide le, ezért nem tud távozni, ugye nehezebb, mint a levegő, tehát az mindig lent marad. Mindig fent kell tartani azt, hogy mi van, hogyha lekapcsol a ventilátor, mi van, hogyha nem működik, vagy áramszünet volt, vagy áramlott. Úgyhogy az eredések főszakaszában mindig gyertyával jövünk le, és úgy nézzük, hogy mi is a helyzet.
0: A mozgás veszélyeire hívja fel a figyelmet felkészítő gyakorlattal a Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. Talán ennek is köszönhető, hogy Heves megyében ritkán fordul elő mérgezés. Legutóbb 10 évvel ezelőtt történt tragédia, akkor 2 ember halt meg, mondja Nagy Csaba, Heves megyei sajtószóvivő.
6: A mozgásznak a legnagyobb veszélye, hogy egy szellőzés nélküli pincében oxigénhiányos környezetet alakít ki. A széndioxid belégzése, illetve az oxigénhiányos állapot hat a központi idegrendszerre is, aminek a jele szédülés, hányinger, illetve mentális zavar. Az utóbbi azért jelent külön veszélyt, mert még ha valaki fizikailag képes is lenne a mustgázzal telített helyiségből kimenekülni, ez a zavarodott állapot megakadályozza abban, hogy elhagyja a pincét. Heves megyét az utóbbi időben elkerülték a mustgázzal kapcsolatos balesetek, éppen ezért is törekszünk arra, hogy mindenkinek felhívjuk a figyelmét erre a szezonális veszélyre. Hevesben évtizeddel ezelőtt történt egy eset, pont itt Egerben, melynek több áldozata is volt. Egy bajba jutottat, az ott lévő társai próbálták egy tartályból kimenteni, de nem megfelelő légzésvédelem használata miatt ők is áldozatokká váltak.
0: A legveszélyesebb időszaka most első erjedése. Évente országszerte 40-50 esetben riasztják a mentőket mustgáz miatt. Ennek 1/3 végződik halállal.
2: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban reggel 5 és 6 óra között.
3: 3:46. Az egyszerű fűszertől a vegyi fegyverig Magyarországon is hódít a csili. A hajdan kuriózumnak számító paprikaféle egyre jobban érzi magát nálunk. A meleg és a sok napsütés, ha víz is van mellé, kifejezetten kedvez az ízek, zamatok kialakulásának. A kóstolást azonban nem árt óvatosnak lenni. A Pepper X például brutális, órákig tartó hasi görcsöket okoz, a szellem csili pedig egy percen át édesnek tűnik, majd valósággal folytogatja az óvatlan tesztelőt. Kőszegi Olivér csili termesztőnél Belényi Barbara járt.
16: Pirosan, zölden, sárgán, mindenféle színben érnek a paprikák Kőszegi Olivér csili termesztőt kertjében. Honnan lehet tudni, hogy melyik már az érett? Ez már gyönyörű.
17: Fajtánként van.
16: Ez a Carolina Reaper?
17: Melyik? Igen, az.
16: Ez a legdurvábban erős, igaz?
17: A legesleg erősebb az a Pepper X paprika. Az Amerikában lett 2 éve Guinness rekorder, 2.400.000 Scoville szintjével. Scoville azt jelenti, hogy hányszorosan kell hígítani laboratóriumi körülmények között, hogy az ne legyen csípős.
16: Ehhez képest ez a Reaper akkora, mint egy dió, kicsit nagyobb.
17: Egy ilyen paprika, egy ilyen nagy 40 fős bográshozás. Ha egy paprikát teszünk, és akkor az marni fog. Ehetetlen lesz.
16: Csöpögtetők mellett haladunk el. Térd, meg néha has magasságig érnek a növények. Meddig tart a szület?
17: Általában halottak napjáig szoktam húzni, ameddig nincsen fagy, addig nő.
16: És ez meg már a főzőhelyiség, a konyhában az üvegek sorakoznak.
17: Szószok különböző ízesítésűek, vannak füstösek, barbecue szószok, ilyen gyümölcsös szószok, vagy van olyan brutális csípős, mint a Reaper, amiből cseppek kellenek levesekbe. Ezeket gázmaszkban főzöm.
16: Gázmaszkban kell főzni.

0: Ja, nagyon gyors van eső. Itt meg nincs eső, viszont mivel a gyökér van locsolva, és a levele, az általában gombásodási esély az minimális.
1: Lehet, hogy nálunk a klimatikus időjárásnak a nagy nyertese a csili lehet?
0: Akár lehetséges.
1: Sokan fedezik ezt fel. Nem lesz nagy a konkurencia?
0: Egyre többen vannak, az igaz. Elején, amikor kezdtem 9,5 éve, akkor nagyjából 50-en voltunk. Most kb. 500-an. Van, aki az erkélyén, valaki a teraszán, valaki a kis konyhakertjében, valaki ültetvényben csinálja. Valakinél 10,000 van, nálam 2700 csili volt a kertben.
1: Hogy lehet ez még megélhetés egy fiatal embernek?
0: Én ezt nagyon régen kezdtem, valamint számos versenyen eredmény van, ami alátámasztja a minőséget.
1: Ott vannak fent a trófeák, azt tudom, hogy nem csak hazai, hanem nemzetközi
0: színekben. Igen, 8 darab hazai díj volt, aztán lett mellé 5 darab gasztró Oscar Angliából, valamint 31 amerikai világbajnoki trófea van, arany, ezüst, bronz, szóval most már 44 darab díjam van.
1: Ki tud fennmaradni a csilitermesztők között? Ha csak nézzük ezt a 2026-os esztendőt, mik voltak a legnagyobb kihívások?
0: Víz nélkül nem lehetséges. Akinél mondjuk az öntözés az esővízzel történik csak, akkor ha nem volt eső, akkor nincsen öntözés. Ha valakinek házati vizet fogyasztott, akkor borzasztóan drága lett. Ha furkút van, áramfogyasztás mellette a szivattyúhoz, akkor is költséges. Esetünkben napelem van a házi tűz, szóval megújuló energiával készülnek a szószok, ezáltal ez az áramköltség ez eltörpül nyáron.
1: Jó a termés idén? Jó a minőség?
0: Igen, meglepően jó, ez nagyon meleg, ez nagyon jót tett nekik, sokkal több lesz.
1: Aki csili paprikát termeszt Magyarországon, hol tudja értékesíteni?
0: Online térben, Európában is tudtak küldeni éttermeknek, boltoknak. Szerintem lehetünk paprikatermelő ország ismét, csak most csili paprikatermelők.
1: Miért ismét? Már nem vagyunk paprikatermesztő ország?
0: Az egyetemen, zöldség tanszéknél, ez sajnos egy szomorú tény lett az elmúlt éves statisztikája. Már nincs értelme termeszteni paprikát, kápia paprika, acai paprika, mert a spanyol meg a dél-amerikai importáru olyan szinten olcsóbb, elrontja a magyar piacot.
1: Felfálthatja ezeket a fóliasátrakat a csili paprika?
0: Nyilván lehet, de itt nagyon drága a termesztésük. Felválthatja esetleg, csak inkább a felvásárló piacot kell megtalálni hozzá.
2: Fokhagymában is nagyok lennénk, de lassan már ez is kínai. Ellehetetleníti az import a makói hagymatermesztést, panaszolják a gazdák. A vásárlók egy része eleve csak az árat nézi. Ez egyértelműen az olcsó, műtrágyával felfújt hagymának kedvez, de gondot jelent a megtévesztő címkézés is, amikor az itthon csomagolt, de külföldi áru kap nemzeti színű szalagot. Nagy Margit riportja.
3: Milyen fokhagymát használt?
4: Magyar fokhagymát. Az a legjobb, meg a legerősebb.
3: Azért megnézem, hogy magyar fokhagyma legyen igazából, hogyha egy lehetőség van rá, de attól függ, hol tudom beszerezni. Általában a piacon az idősebb nénikéktől, mert azokba szoktam megbízni a zöldség tekintetben.
5: Nem minden makói földben termett fokhagyma számít eredeti makóinak, hiszen 15-20 évvel ezelőtt nagy mennyiségben áramlott a termőtájra a spanyol, de leginkább a francia szaporítóanyag. A nagyobb terméshozam érdekében váltották le a régi fajtákat a külföldire, hogy versenyképesek lehessenek a mennyiségben és az ár tekintetében is. Edith és Norbert azon fiatalok közé tartoznak, akik átvették szüleik gazdaságát.
6: Évekkel ezelőtt elkezdték, és mi folytatjuk úgymond a termesztését.
5: Mekkora területen termesztenek?
6: 8-10 hektár.
5: Ez nagynak számít itt a környéken?
6: Igen.
5: Folyamatosan szűkül ez a terület.
6: Hát igen, sokan befejezik a fokhagyma termesztés, sőt a vöröshagymánál is a makói vöröshagyma az már nagyon-nagyon kopogat itt erre felénk.
5: Szóval látni a hipermarketekben, piacokon, hogy makói hagymát árulnak. A világon nincs ennyi makói hagyma.
6: Hát igen, sajnos behozzák a külföldi akár vöröshagymát is, fokhagymát is, ezzel minket meg.
5: Melyik típusát termesztik a fokhagymának, a régi hagyományos makóit, vagy pedig azt az évtizedekkel korábban meghonosítani akart francia típust?
6: Francia.
5: El tudják adni?
6: Hát a piac az katasztrófa.
5: Ki a versenytárs?
6: A külföldi hagyma, amit akár Spanyolországból, Argentínából, most már Kínából hoznak.
5: Mi az oka annak, hogy itt a környéken, vagy egyáltalán Magyarországon a fokhagyma termesztése sokkal drágább, mint mondjuk ezekben az ön által említett országokban?
6: Kár a vegyszer, akár a műtrágya, a munkaerő hiány.
7: Nincs annyira gépesítve, mint más országokban. Nincs úgy koncentrálódva nagy termelők kezébe a termesztés. Sok kis gazda termeli, főleg kézimunkával.
5: Norberték éppen a kézimunkát kiváltandó kezdtek bele a gépesítésbe.
7: Ez az idén volt a gépesítés, egy kertészeti pályázat keretében vásároltunk egy kétsoros szárvágós fagymabetakarítógépet.
5: Milyen volt az idei termés fokhagymából?
6: Erről inkább nem nyilatkozni.
5: Annyira rossz?
6: Hát most nekünk nagyon rossz évünk van, igen.
5: Mennyibe kerül egy kiló fokhagyma, amiért felvásárolják? Mert azt tudom, hogy a boltokban mennyibe kerül, mondjuk egy hipermarketben.
7: 800 és 1000 forint között.
5: És eladják dupla áron.
7: Igen.
5: A csapadék

0: Hiány a fokhagyma termésre is rányomta bélyegét. Ezt Fekete János, az Országos Hagymatermék Tanácselnöke mondta el műsorunknak.
1: Hát igen, sajnos borzasztó volt az idei év idáig.
0: A piac továbbra is igényli az eredeti makói fokhagymát.
2: Országos viszonylatban tavaszi fokhagymával másut nem is nagyon foglalkoznak, csak Makó térségébe. Őszi fokhagymát azt nagyon sok felé vetnek, tehát Dunántúlon is a vetőmagosok, amit tudok róla értékesítenek, szaporítóanyagot, azt elrakják kiskertekbe, de ezt a hagyományos, klasszikus magyar makói csak a mi térségünkbe termesztik.
0: Mi a különbség az őszi és a tavaszi fokhagyma között?
2: Az őszi, az egy ilyen friss piaci fogyasztás, tehát június-júliusban, hogy felszedjük, betakarítjuk, akkor azt illik elfogyasztani úgy decemberig, mert utána csíra jön elő, tehát az már olyankor földbe kívánkozik. Tehát november-december környékén el szoktuk rakni az őszi fokhagymát. A tavaszi fokhagymát ellenben át lehet teleltetni szépen, és az, ha jó, száraz, hűvös helyen tartjuk kamrába, vagy akinek van hűtőháza, az egész májusig is el tudja tartani.
0: A KSH adatai szerint, ha körülbelül 200 hektárral több termőterülete lenne hazánknak, és mintegy 10 tonnás átlagterméssel számolnánk hektáronként, akár önellátók is lehetnénk fokhagymából. Ennek hiány azonban fokhagyma szükségletünk egynegyedét, főleg kínai és spanyol importból pótoljuk.
3: A hazai termesztés visszaszorulása távolról sem csak makói jelenség, gondban vannak a burgonyások is. A 90-es években még 50-60 ezer hektáron ültettünk krumplit, ez már a tizedére esett vissza, s félő, hogy a jelenlegi fajtákkal ezen változtatni sem lehet. A fő gondot ugyanis a klímaváltozás jelenti, a hőségnapok növekvő száma és a légköri a száj, ami ellen az öntözés sem nyújt kellő védelmet. Juhász Zsolt összeállítása.
4: Hiába van elegendő kalcium például a talajban, de a növény a magas hőmérséklet vagy éppen az adott szárazság miatt nem képes azt felvenni, hasznosítani.
5: Ezt egy korábbi beszélgetésben mondta Polgár Zsolt, a Mate Georgikon burgonya kutató központjának vezetője. A kalcium hiány is okozhatja ugyanis a burgonya minőségének romlását.
4: Olyan kalcium hiányok tudnak kialakulni, ami mondjuk a burgonyában belső vasfoltosságban jelenik meg. Tehát vannak erre kimondottan érzékeny fajták, ami kívülről ugye láthatatlan. A másik pedig a kortani problémák, amelyek részben kórokozók okozzák, részben pedig a növény stressz miatt gyengül annyira, hogy megtámadhatják a kórokozók. A mi esetünkben konkrétan főtek meg a legnagyobb gumók a talajban, amikor 40-42 fok a levegőhőmérséklet, akkor a talaj inkább 55-60, és azok a gumók, amelyek a legszebbek, legközebb állnak a talaj felszínéhez, tehát fizikailag megfőtek, és azokra nyilván rátelepszik mindenféle kórokozó, ami a talajban van.
5: Még az intenzív körülmények között gazdálkodók is kevesebb termésről számoltak be, ez nem csak magyarországi jelenség, ugyanis a forróság Nyugat-Európát is sújtotta, és ott is csökkent a vetésterület. Akik 60 tonnát is képesek voltak termelni, azok most csak a felét takarítják be. Erről már Perczel Péter, az Easterra Közép-Európa Kft. Cég vezetője beszélt.
6: Azok a gazdák, akik akár 50-60-65 tonnát tudtak termelni a tavalyi év időjárási adottságai között, szinte ugyanazzal a technológiával, ugyanolyan vagy még nagyobb kijuttatott vízmennyiséggel, és ugyanazzal az odafigyeléssel, gondolok itt a gombabetegségek elleni védekezésekre, csak 30-40 tonnás termés átlagot értek el. Itt sokszor nem a fajta számított, hanem azok a körülmények, amelyek ugye a burgonya termesztést is sújtották, gondolok itt elsősorban ezekre a nagyon-nagyon forró időszakokra, és a burgonya a 40 fok fölötti körülményeket nagyon nehezen viseli. A probléma már korán kezdődött, hiszen voltak áprilisi fagyok, itt ezek is elérhették már a burgonyát, illetve a május elejé fagyok mindenféleképpen. És azok a burgonyák, amik addigra már kikeltek, és a föld feletti részek megfagytak, ott a burgonya még képes újrahajtani, újrafejlődésnek indulni, de sajnos ez a termés eredményben biztos, hogy látszani fog, amit most már látunk is. Az elvárt és a sok évben tapasztalt termés átlagok sajnos 25-35%-kal maradnak el. Úgyhogy ez maga után vonja azt, hogy már olyan hírek érkeznek Nyugat-Európában, hogy elkezdett emelkedni az étkezési burgonya ára, és néhány hónapon belül drasztikus áremelésre számítanak ők, hiszen az elérhető mennyiség messze elmarad a korábbi évek átlagától. De mivel Magyarország burgonyellátásának nagy része importból történik, ennek jó része Nyugat-Európából, illetve Lengyelországból, látszik, hogy mondjuk Lengyelország kivételével azért Nyugat-Európa, hogyha elszenvedte ezt a kárt, már pedig a számok ezt mutatják, akkor onnan vagy sokkal drágábban, vagy sokkal kisebb mennyiségben lesz majd elérhető étkezési burgonya, úgyhogy bízunk benne, hogy ezek a készletek azért megfelelő mennyiségben kitartanak addig, amíg megérkezhet Európába majd, amit egyébként a magyar gazdák sem joggal azért nem szeretnek. szeretnek, hogy a Közel-Keletről vagy Észak-Afrikából megérkezik az új burgonya majd jövő tavasszal, de addig még nagyon sok idő van hátra, úgyhogy látnunk kell a betakarítás végét és a mennyiségeket ahhoz, hogy tudjuk, hogy ez Európa igényeit mennyire fogja fedezni.
5: Ha nem megfelelők vagy nem jók az eredmények, akkor addig, amíg meg nem érkezik távolabbi kontinensekről a burgonya, ez azt is jelentheti, hogy akkor ellátási gondok lehetnek?
6: Sajnos ez is benne van, igen, az idei évben. Eddig csak a mennyiségre koncentrálunk, de beszélnünk kell a minőségről is. Sajnos a betakarított burgonya, felszedett burgonya egy része Nyugat-Európában nem megfelelő minőségű. Tudni kell, hogy Nyugat-Európában a magyarhoz képest jelentős az ipari célú felhasználás is, nem csak étkezési. A keményítőgyártástól kezdve mindenfélére kell gondolni, és ott is nagyon kötött szerződésekkel dolgoznak ezek a feldolgozó cégek, úgyhogy nagyon összetett a probléma, és ráadásul a minőség sem sokszor olyan, mint amilyet mindenki megszokott. Ez maga után vonhatja azt, hogy ellátási probléma is lehet tavaszra.

Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnal tája Kossuth Rádió Vidék magazinja, de maradjanak velünk, mert hamarosan kezdődik Felkerült című műsorunk. Illetve közelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. Ha újra meghallgatnák adásunkat, mediaclick.hu. A hangmérnök Hajósi Bence, a gyártásvezető Szöllősi Éva és a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották.

0: felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: 6 óra van, jó reggelt kívánok, 2026. szeptember 22-én kedden, 60-i Tóth Erika vagyok. Lesznek felhőátvonulások, de többnyire napsütésre számíthatunk. A Dunántúlon és a középső ország részben erős, néha viharos lehet a szél. A legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 fok között lesz. Többet is hallhatnak az időjárásról a Krónikában. Már is kezdődik a legfrissebb hírekkel.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják, a bemondót Ceglédi Edit. Főbb híreink először röviden.
4: A Tisza frakció még nem döntött arról, hogy támogatja a legfőbb ügyész jelöltet. Az államfő Szatmári Zoltánt javasolta.
3: Polyák Gábor lehet a média tanács vezetője. Az elnököt és a testület tagjait ma választhatja meg az országgyűlés.
4: Napos szeles idő lesz, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Délután 16-21 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Most pedig következnek a részletek. Az ügyészségbe vetett bizalmat csak következetes munkával lehet visszaszerezni, amihez idő és hiteles működés kell, jelentette ki a köztársasági elnök tegnap napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Bak András elmondta, az új legfőbb ügyész feladata az lesz, hogy világos szakmai követelményeket állítson, biztosítsa a törvényes működés feltételeit és helyreállítsa a felelősség rendjét.
5: Magyarországnak olyan állammá kell válnia, amelyben a közpénzzel való visszaélésnek, a korrupciónak és a közhatalommal való visszaélésnek tényleges jogi következménye van. Ugyanakkor ebben rejlik az új korszak egyik legfontosabb mércéje is. A múlt jogsértéseinek feltárása csak jogállami módon történhet. A büntetőjogi felelősséget nem politikai szándék, hanem bizonyíték alapozhatja meg, nem politikai értékelés, hanem törvényes eljárás döntheti el.
4: A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt jelölte legfőbb ügyésznek, amit a parlament ülése előtt jelentett be. Magyar Péter miniszterelnök néhány órával később azt mondta, nem valószínű, hogy a Tisza frakció támogatni fogja a jelöltet. A parlament kétharmados többséggel 9 évre választja a legfőbb ügyészt. A témáról bővebben a 7:30 hírek után hallhatnak a felkelőben.
3: A közvagyont érintő vitatott szerződések vizsgálatát szorgalmazta a miniszterelnök.
4: Magyar Péter az országgyűlés tegnapi ülésén azt mondta, nemzeti minimumként kellene egyetérteni abban, hogy ahol jogsértés történt, ott az állam érvényesíti a magyarok érdekét. Úgy fogalmazott, az áprilisi országgyűlési választás lehetőséget adott arra, hogy Magyarország visszanyerje valódi szuverenitását, és nemzeti egységre szólított fel a miniszterelnök.
6: Legyen nemzeti minimum, hogy minden vitatott szerződés átvilágításának szükségességében egyetértünk. A közvagyon sorsának nyilvánossá tételében egyetértünk. Ugye nem félnek ettől. És legyen nemzeti minimum abban, hogy ahol jogsértés történt, ott az állam kíméletlenül érvényesíti a magyar emberek, a magyar nemzet érdekét és jogát. Szerintem szólítsuk fel együtt azokat, akik jogtalanul bitorolják ezt a vagyont, hogy adják vissza a magyar népnek a saját jogos tulajdonát.
4: A Mi Hazánk szerint tragikus a kormány válasza az elmúlt 16 évre. Torockai László frakcióvezető szerint a kabinet diktatórikus eszközöket alkalmaz, és hiába vannak jelöltjei az ellenzéki pártnak is, a kormány mindenhová csak tiszásokat akar megválasztani. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője amiatt bírálta a kormányt, hogy ukrán stratégiai kőolajtároló épülne Magyarországon. Magyar Péter kormányfő cáfolta a hírt.
3: Polyák Gábor médiajogászt javasolta a média tanács elnökének az országgyűlés eseti bizottsága.
4: A jelöltet a Művelődési Bizottság kormánypárti többsége is támogatta, a Fidesz viszont nem, mert pártpolitikai szereplőnek tartja. Polyák Gábor célja a sajtószabadság helyreállítása, és szerinte a hatóságnak kötelessége kideríteni, hogy kik a magyar médiacégek valódi tulajdonosai. A média tanács elnökét és tagjait ma választja meg az országgyűlés.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Donald Trump és Volodymyr Zelenszky hamarosan találkozik New Yorkban, ahol a héten tartják az ENSZ közgyűlésének általános vitáját.
4: Az ukrán elnök jelentős előrelépést vár a 4,5 éve tartó orosz-ukrán háború lezárásának ügyében. Sajtóhírek szerint a csúcs találkozó fő témája egy esetleges energetikai tűzszünet lesz Oroszország és Ukrajna között.
3: A kelet-ukrajnai Harkivban nyitott irodát az ökumenikus segélyszervezet, hogy helyben segítse a frontvonal közelében élőket. A szeptember eleje óta működő központban elsősorban a projektek végrehajtását irányítják. A szükséges támogatásokról folyamatosan egyeztetnek a partnerintézményekkel, mondta a Krónikának a szervezet nemzetközi programigazgatója.
7: Harkiv városában egészen működnek az alapvető szolgáltatások. Az alapvető élelmiszerek a boltokban egyelőre elérhetők. Ez nyilván tovább súlyosbodhat azzal, hogy raktárakat, vasúthálózatokat folyamatosan támadás alatt tartanak az orosz erők. Ezt mindenképpen folyamatosan figyelni kell, illetve nyilván maga a tél, ami mínusz 20 fokos hidegekkel is járhat, amikor elsősorban azok a sérülékeny csoportok vannak kitéve a veszélynek, idősek, gyermekek, akik támogatást fognak igényelni.
4: Dékány Bence beszámolt arról is, hogy a háború kitörése óta csaknem 1 millió rászorulót támogattak.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak az Egészségtudatossági és Páciens Tájékoztatási Alapítvány, jelentette be az egészségügyi miniszter.
4: Hegedűs Zsolt azt írta, a König Róbert által létrehozott alapítvány célja a betegtájékoztatás fejlesztése volt, és összesen csaknem 4,8 milliárd forint állami támogatást kapott a korábbi miniszterelnöki kabinet irodától. Az eddig felhasznált pénzzel elszámol az alapítvány, amelyet ezután megszüntetnek, tájékoztatott a miniszter.
3: Magyarországon jelenleg mintegy 40 ezeren várnak arra, hogy idős otthonba kerüljenek. A legtöbb állami otthonban több éves várólisták vannak.
4: A Tisza párt választási programjában 20 ezer férőhely bővítésre tett ígéretet. A piacon többféle időseknek szóló szolgáltatás érhető el, mondta a Krónikának az idős ügyért is felelős helyettes államtitkár. Bódi Éva arról is beszélt, hogy még idén indítanának egy országos felmérést arról, hogy az idős ellátás melyik területén van a legnagyobb hiány.
8: Az idősek ápoló gondozó otthonába, vagy az állami fenntartónál lévő, eddig még csak 7 telephelyen működő szakápolási központokba, vagy a nyugdíjas házakkal kapcsolatban kell nekünk valamilyen együttműködést, vagy akár azokat szociális szolgáltatását tenni, vagy pedig egy teljesen más platformon kell gondolkodni, és mondjuk az egyén saját lakásában nyújtott szolgáltatást, mint a házi segítségnyújtás, idősek, demensek nappali ellátását kellene inkább továbbfejlesztenünk.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
9: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Regős László Pál. Sérülés miatt Sallai Roland és Callum Stiles nem csatlakozik a magyar labdarúgó válogatott keretéhez. A két játékos helyére Nagy Zsolt a Puskás Akadémia és Tóth Milán a Vasas játékosa kapott meghívót Márko Rossi szövetségi kapitánytól. A nemzeti együttes pénteken az ukránok ellen kezdi a Nemzetek Ligája B divízióját, majd játszik Észak-Írországban, hazai pályán Georgia ellen, és nagy szombaton az ukrán csapat vendégeként. A Nagy Ádámot foglalkoztató Eurókupa győztes Marseille együttesével is összekerült a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája csoportkörében. A háromszoros BL győztes FTC a román Steaua Bukarest és a görög Panathinaikos csapatával találkozik még az első szakaszban. Döntetlent játszott Románia ellen a magyar válogatott a szamarkandi sakkolimpián. A hatodik fordulóban Rapport Richard és Gledura Benjamin is döntetlent játszott ellenfelével, Bánusz Tamás elveszítette, Lékó Péter pedig megnyerte maga partiját. Női válogatottunk is döntetlent játszott, mégpedig Fehér Oroszország ellen. Köszönöm figyelmüket!
0: Közlekedés.
4: Dolgoznak az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében, ezért Vásárosnemény felé az 53-as és az 57-es kilométer között a külső és a leállósávon haladnak a járművek, tájékoztatott az útinform. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell számítani.
0: Időjárás.
4: Napos idő várható felhő átvonulásokkal, elszórtan kisebb esővel, záporokkal, a szél több felé megerősödik. A hajnali 7-13 fok után napközben 16-21, késő este 6-14 fok várható.
3: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy a Tisza frakció még nem döntött arról, hogy támogatja a legfőbb ügyészt.
4: Ma választhatja meg az országgyűlés a média tanács elnökét és tagjait.
3: Ukrán-amerikai csúcs találkozó lesz New Yorkban, a háború lezárásáról egyeztetnek. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél hétkor, krónikával legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
0: Szóda.
4: Elsuhant emlékek címmel ünnepi gála a MÜPA-ban. Stúdió vendégünk a 70 éves Zsurávszki Zoltán, Kossuth Díjas koreográfus. A Bernarda Alba háza a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban. Nemzetközi és hazai muzsikusok a Szegedi Szent Gellért Zenei Fesztiválon és múlt idéző kultúrtörténeti séták Balatonalmádiban.
0: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: 7:15 lesz, 4 perc múlva. Jó reggelt kívánok a szerkesztő László Pál nevében is, a mikrofonnál 60-i Tóth Erika. Néhány téma a mai felkelőből. Október 1-től a büntetés végrehajtás helyett ismét a gyermekvédelmi rendszerbe tartoznak majd a javítóintézetek. Milyen feladatokkal jár az átállás? Mit éreznek majd ebből a gyerekek? Botemőke gyermekvédelmi helyettes államtitkárt kérdezem fél hét után. Megugrott az egyházaknak felajánlott személyi jövedelemadóból származó 1% összege, és a felajánlások száma is az előző évhez képest. Milyen folyamatok játszottak szerepet ebben a javulásban? Szőnyi Szilárddal, a Szemlélek portál főszerkesztőjével beszélgetek 7 óra előtt. Megnevezte jelöltjét a legfőbb ügyész posztjára a köztársasági elnök. A kormány és a Tisza frakció támogatását azonban úgy tűnik, egyelőre nem sikerült megszerezni. Vető Balázs politológus lesz a vendégem 7:30 után. Tartsanak velünk ma reggel is, amíg tudnak, már is kezdünk.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Az önkormányzatok idei szolidaritási adóját részlegesen elengedhetik. Erről a kormányfő beszélt hétvégi országjárásán. Tatár Tíme a Gémesi Györggyel beszélgetett tegnap a Nap témája című műsorunkban.
10: Mi volt az első gondolata, amikor ezeket a kormányfői mondatokat meghallotta, hogyan értelmezte?
11: Hát először is örültem neki, hogy végre 5 hónap után jött az első olyan pozitív hír, ami az önkormányzatokat érinti, hiszen az első döntés a béreink csökkentése volt, aztán pedig a megyék megszüntetésével kapcsolatos előrehozott választások, választási periódus lecsökkentése, tárgyalási hiány, tehát egy csomó olyan dolog volt itt 4-5 hónapon keresztül, ami nem igazán pozitív érzést váltott ki belőlünk. Mi egyébként a 8 országos önkormányzati érdekszövetség összeültünk és elkészítettünk egy javaslatcsomagot, aminek része a szolidaritási adó csökkentése is. 2026-ra is tartalmaz javaslatokat, de 2027-re és a további időszakra is. És az első önkormányzatok nemzetközi együttműködési tanácsa a ülésén, ami a kormány önkormányzatok közötti tárgyaló szint. Ekkor volt érdemi tájékoztatás néhány dologról, de még ott sem született semmilyen döntés. Tehát most ez egy jó hír, hiszen úgy tűnik, ha a miniszterelnök mond valamit, akkor annak utána valamilyen formában lesz következménye, mármint pozitív következménye. A kérdés csak, hogy elengedik rész vagy egyeseknél, vagy nem egyeseknél. Tehát ennek milyen részletszabályi látnak majd napvilágot, ezt azért mielőbb kellene tudnunk.
10: Miért éppen most tette ezt a bejelentést? Ugye a közbeszédet azért folyamatosan uralja ez a téma, főként Budapest kapcsán. Miért éppen most hozakodott elő ezzel?
11: Azt nem tudom megmondani, hogy miért éppen mostanán, azért, mert most jutott el hozzá az az információ tömeg, amit mi átadtunk a tárcának, a Vidékfejlesztési és Településfejlesztési Minisztériumnak, vagy talán néhány olyan jelzés is kapott polgármesterektől, hogy jó lenne most már velünk is foglalkozni egy kicsit, hiszen egy elég nagy tételét képezik a költségvetésnek. Nem tudom. Én pozitívan álltam az elmúlt időszakban a dolgokhoz, és most is ahhoz úgy fogok, de semmiképpen nem szeretném azt, hogy mi ebben a kvázi önkormányzati érdekérvényesítésben háttérbe kerüljünk, ugyanis ha mi nem tudunk kinyitni rendesen óvodát, bölcsődét, vagy működtetni, vagy szociális egészségügyi szolgáltatásokat biztosítani, az 9,5 millió ember megérzi. A szolidaritási hozzájárulás 855 telepítés kérdést érint, és a miniszterelnök úr még mást is mondott, azt is mondta, hogy erős önkormányzatokban gondolkodik, és a településeknek feladatot kell adni. Mi ezt örömmel halljuk, mi mindig azt mondjuk települési vagy önkormányzati szövetségek, hogy tárgyaljunk azért, hogy mit és milyen körülmények között. Tehát nagyon szeretnénk, hogyha egy-egy ilyen döntés előtt volna megbeszélés, mint például most az úgynevezett Szent István program kapcsán, amiről gyakorlatilag senki nem tud semmit, bejelentésre került, hogy 10 térségben 1-1 milliárd forintot adnak kísérleti jelleggel a települések fejlesztésére. Részleteket nem tudunk. Ez jó dolog, ha a települések fejlesztésére megy pénz, de talán nem lenne rossz, hogyha esetleg mi elmondhatnánk a véleményünket, hiszen tudnánk olyan javaslatokat, ötleteket adni a tapasztalataink alapján, ami esetleg hatékonyabbá teszi a műsort, a programot, és ha minket is bevonnak ezekbe a döntésekbe, akkor lehet, hogy egy csomó olyan dolog még hozzárakható, ami egy jobb megoldást talál.
2: Mondhatjuk egyébként azt, hogy így a települések teherviselő képességét egyre erősebben próbára tette ez a bizonyos hozzájárulás?
11: Az elmúlt időszakban ez is, meg a gépjármű adóelvétel is. A gépjármű adót azt a Covid-ra való hivatkozásra vették el, és hát azóta elfelejtették visszaadni. Ebben az anyagban, amit mi elkészítettünk, ebben ez is benne van, és azt sem gondoltuk, hogy egyszerre kell mindent visszaadni, hanem hogy egy picit fokozatosan, sávosan próbáljon a költségvetés abban gondolkodni, hogy ez a települések saját bevétele, és hogy ez szükséges ahhoz, hogy a 9,5 millió embernek a szolgáltatásokat és a megfelelő szintű ellátásokat biztosítani tudjuk. Nem tart még itt a kormány, nem is tartom őket felelős ezért, hiszen iszonyatos sok mindennel kell küzdeniük, de mi segítünk ebben, ajánlottuk az együttműködésünket, mondunk javaslatokat, elkészítettük ezt az anyagot, most ugye legutóbb azt kérték, hogy bizonyos munkacsoportok kezdjenek ezzel foglalkozni, mi javasoltunk 4 ilyen munkacsoportot, ami az adóval, jogszabályokkal, bevételekkel, állami finanszírozással foglalkozik, 4 munkacsoportban. Most kaptam ma délután egy levelet a miniszterasszonytól, hogy bár engem vagy minket, ezt nem terült ki, hogy a többi vezetőit is hétfő reggel 9 órakor egy megbeszélésre. Én örülök ennek. Végre ez már most elindul, vagy reméljük, hogy elindult, és reméljük, hogy érdemi megbeszélés lesz a 9 órás hétfő reggel. Akár a szolidaritási hozzájárulást csökkentését is érintve, hiszen nyilván a miniszterelnök úr kiadta a tárcának, hogy akkor ebben kérjék ki a véleményünket. Gondolom én. Ezt hangsúlyozom. Gondolom én.
2: Mi a véleménye egyébként Wittinghoff Tamás budaörsi polgármester javaslatáról, aki ugye azt mondja, hogy igazságosabb lenne helyben otthagyni a bevételeket, és hogy a gazdagabb településeknek kevesebb állami forrást juttatni?
11: Több variáció létezik arra, hogy az önkormányzatok finanszírozása biztonságos legyen. Mi saját bevételeinkért azért megdolgozunk, tehát az nem oda potyog. Azért a település lakóinak el kell szenvedni adott esetben egy nagyobb forgalmat, egy nagyobb kamion, átmenő forgalmat és sok minden mást. Tehát ezért az a település bizonyos kérdésekről lemond, vagy bizonyos kérdések érintik a mindennapi lakókat. Ezek a pénzek, ha elvételre kerülnek, akkor igazán nem lesz értelme oda gazdaságot telepíteni, mert ki akar kamionokat a városában átmenni, átvonultat, meg ki akar nagyobb környezeti terhet, hogyha abból a település nem tud valamilyen szinten profitálni. Itt van a vita közünk, és Wittinghoff-nás jól mondta, hogy ha ezek a pénzek ott maradnak nálunk, akkor ezekből mi bizonyos jellegű felújításokat, beruházásokat meg tudunk oldani, ami a helyi lakosság elvárása.
0: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
2: 3:45. Új igazgatói pályázatot írtak ki 3 fővárosi kulturális intézményben, az Új Színházban, a Madách Színházban és a Trafóban. Mindhárom intézmény közös fenntartású, vagyis az épület a fővárosi, az üzemeltetés pedig állami feladat. Ez a felállás a kormányváltással különösen érdekessé vált. Mi várható az igazgatóváltástól az intézményekben? Lesz-e irányváltás az Új Színházban és a Madách Színházban? Ezekről is beszélgettem Rihai Kovács Zita jogásszal és Kovács Bálint kulturális újságíróval tegnap a Kulcskérdésekben. Új igazgatói pályázatot írtak ki 3 fővárosi kulturális intézményben, az Új Színházban, a Madách Színházban és a Trafóban. Mindhárom intézmény közös fenntartású, vagyis az épület a fővárosi, az üzemeltetés pedig állami feladat. Ez a felállás a kormányváltással különösen érdekessé vált. Mi várható az igazgatóváltásról az intézményekben? Lesz-e irányváltás az Új Színházban és a Madách Színházban? Milyen új elemei vannak a pályáztatásnak, és ez mire lesz elég? Ezekről is beszélgetünk a mai kulcskérdésekben. Kovács Bálint kulturális újságíróval, a HVG munkatársával. Jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok!
2: És Rihai Kovács Zita jogásszal, aki a Színházi Dolgozók Szakszervezetének ügyvezetője. Jó napot kívánok!
13: Jó napot kívánok!
2: Szirtes Tamás rendező 2004 óta vezeti a Madácsot. Dörner Györgynek már 2012 óta a harmadik vezetői ciklusa jár le, a Trafó ügyvezetője pedig Erdődi Katalin még júniusban jelezte, hogy közös megegyezéssel távozik a Trafóból. Három teljesen eltérő profilú intézményről van szó, és egyszerre írták ki a vezetői pályázatokat. Milyen elemei vannak ennek a vezetői pályáztatásnak?
13: Új eleme egyetlen egy van, ez a kompetenciamérés, ami azt vizsgálja a pályázati kiírás szerint, hogy milyen vezetői készségekkel rendelkezik a pályázó. Egyébként pedig szinte szó szerint a korábbi pályázati kiírást ismétlik meg.
2: És mi a véleményük erről, Bálint, hogy nem változott a kiírásban csak ez a vezetői kompetenciamérés?
12: Én tulajdonképpen örülök ennek. Mondjuk főleg a Madács az, aminél ez a leglátványosabb, hiszen ugye a főváros majd, hogy nem egyetlen musical színháza, ugye most van az Erkel színház, ami egy különös fideszes mutyi eredményeként lett tulajdonképpen konkurens a Madács színháznak, erről egyelőre nincs szó, hogy ezzel mi van, noha privát véleményem szerint egyébként lehetne és kellene is erről beszélni, hogy Szente Vajt mindenféle pályáztatás és minden egyéb nélkül 9 milliárd forint társaságában megkapta azt az intézményt ajándékba. Tegyük hozzá, arról a Szente Vajkról beszélünk, aki Orbán Viktor DPK gyűléseit rendezte, tehát azt hiszem, hogy sejtjük a motivációkat is, de erről nincs szó. Na, visszatérve a kérdésre, ugye a Madár Színház az egy musical színház, ahol a Broadway és West End musicaleket magyar feldolgozásban lehet látni, és én azt gondolom, hogy erre szerintem szükség is van egy világvárosban, ha Budapestet egy világvárosnak tartjuk. Tehát én ennek örülök, hogy ez nem akar egy teljesen másfajta színház átalakulni, illetve vagy a fenntartó nem akarja. Az új színháznál ott ugye máshol van a kutya elásva, ott nem a koncepcióval van a baj, hanem azzal, hogy a koncepciót ki és milyen formában valósítja meg. Az ugye szintén a Fidesznek az egyik, hát nem is tudom milyen ilyen nagyobb jelentésű színháza volt, hiszen ez volt az első, amiről kinyilvánították, hogy már pedig akkor most mi jövünk, és most a mi embereink kapják meg. Tehát itt se azzal van a baj, hogy akkor ne egy prózai színházat kéne játszani stúdióban és nagy színpadon, hanem azzal van a baj, hogy talán ezt nem politikai rátermettség, hanem szakmai rátermettség alapján kellene kiosztani, vagy hát pályáztatni. A Trafó az pedig egy teljesen speciális intézmény, részben befogadó színház, részben alkotó műhely, hogy ott tulajdonképpen a koncepció az pont az, hogy ágazzon is millió felé, tehát ott nem is lehetne szerintem máshogy elképzelni ezt az egészet. Tehát szerintem igen, egyik a színháznál sem lett volna szükség nagyobb váltásra.
2: A minisztérium nem teszi közzé azokat a pályázókat, akiknek sikertelen lesz a pályázata, ráadásul csak ez utána a vezetői kompetenciamérés után fogja azt kihirdetni, hogy ki az, akit egyáltalán meghallgatnak még a pályázatok miatt, tehát a színházak élére. Van-e ezzel probléma, Zita?
13: Amit a minisztérium közé tett, az tulajdonképpen a jogszabályokból következő válasz, ugyanis annyit ír csak elő a hatályos előadó művészeti törvény végrehajtási rendelete, hogy a miniszternek arról kell gondoskodni, hogy a nyertes pályázatok megismerhetőek legyenek. Ez sem úgy történik, hogy kiteszik egy honlapra, hanem úgy történik, hogy be lehet jelentkezni a hatósághoz, akik valamilyen módon betekintést biztosítanak. Ez biztos nem oké, és felülvizsgálatot igényel. De azt gondolom, hogy ha az van benne egy törvényben, vagy egy rendeletben, hogy a nyertes pályázatot kell megismertetni, akkor ez lehetett az oka annak, hogy a többit nem.
2: Egy kis ellentmondást is szül ugye az, hogy nem nyilvánosak a pályázatok, ugyanakkor vannak olyan pályázók, akik maguk hozzák nyilvánosságra a pályázataikat, például Schilling Árpád.
12: Már a folyosón vitatkoztunk Zitával erről, hogy akkor most kéne nyilvánosságra hozni, nem kéne, miért kéne, mi az oka. És én erre azt tudtam mondani, hogy egy ideális világban tényleg nem kéne, hiszen sejtjük, hogy kompetens szakemberek kompetens pályázatokat adtak le. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes lenne Magyarországon 2026-ban nyilvánosságra hozni előzetesen a pályázatokat, azért, mert annyi rossz példát láttunk. Tehát én nagyon kíváncsi lettem volna, vagy lennék mindmáig azokra az állítólagos pályázatokra, ami alapján az előző kormány színházakat osztott. Annak ellenére, hogy a társulat az adott igazgató ellen szavazott, a társulat kétharmad akár, annak ellenére, hogy rengeteg panasz volt.
2: Mondjunk egy pár konkrét példát.
12: Akár az Operettszínház, Budapesti Operettszínházban vannak hatalmas feszültségek. Nem tudom, hogy Vidnyánszky Attilának róla nem feltételezem, hogy kamupályázattal indul, de ettől még azért ott is érdekes, hogy például pénzügyileg hogyan tud elszámolni azzal, hogy olyan a színháza nézettsége, amilyen. De hát vidéken, meg aztán főleg vidéken tényleg tudni lehet, hogy az adott minisztérium vagy polgármester az azért adott színházat, mert. Sőt, hát ezt ugye a Fidesz bele is fogalmazta a törvényben, hogy a minisztériumnak vétójoga van, és meg is történt Egerben, és aztán Pécsen is 4-5 évvel ezelőtt, hogy az ellenzéki polgármestert választottak, aki azt mondta, hogy na itt van vége annak, hogy politikailag nagyon jól fekvő, de egyébként dilettáns igazgatók igazgatnak, úgyhogy mi kinevezünk mást, aki szakmailag rátermet. Majd erre a minisztérium azt mondta, hogy jó, de akkor azt a 560 millió forintot, azt akkor teremtsétek elő, és akkor ne legyen közvilágítás Egerben, meg ne induljanak a buszok, hogyha őt akarjátok a színház élére. Tehát, hogy ezeket a pályázatokat, amikkel így lehetett színházat kapni nyilvánvaló és még csak nem is tagadott politikai nyomásra, ezeket kellett volna, hogy láthassa a nyilvánosság. Igen, legyünk jó hiszeműek, feltételezzük, hogy most már ez nem így van, de én akkor sem tudok igazából ellenérvet az ellen, hogy miért is ne lássa a közvélemény vagy a szakma egy közpénzből üzemeltetett, közfeladatot ellátó közintézmény működtetésére írt koncepciót.
2: Ezért amik az ellenérvek?
13: Egyrészt az esélyegyenlőség, abban az értelemben, hogy az ismertség az itt nagyon nagy hatalom tud lenni. Hát azt látjuk, hogy igen nagy szerepe van a közvéleménynek, az online nyilvánosságnak az életünk minden területén, és igenis látjuk, hogy befolyásolni tud politikai és szakmapolitikai döntéseket is az, hogy hány like érkezik, vagy milyen típusú kommentek. Én ezt nem zárom ki, hogy akkor ez legyen az egyik szempontja a döntéshozatalnak, de akkor ez is legyen az esélyegyenlőség tiszteletben tartás feltételeket, tehát mondjuk létre lehet hozni egy olyan fórum felületet, ahol regisztráció után vagy anonim módon, ezt is majd meg lehet tárgyalni, hozzá lehet szólni egy nyilvánosságra hozott pályázathoz. De ez egy kicsi ország, és az is számít, hogyha valaki elindul mondjuk a saját színházában, és azt megtudja az ő vezetője, akkor láttam már olyat, hogy hirtelen nem volt neki több szerep, tehát nincs az a tiszta verseny, hogy kezet rázunk és megmérettetünk, hanem akkor te ellenem indultál, nem pedig azért, mert van érvényes terved, ötleted, hogy hogyan lehetne ezt a színházat működtetni.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: Fél hét lesz 3 perc múlva, megállapodást kötött Grönland biztonságáról Dánia és az Egyesült Államok. Elmúlt a korábbi annexiós fenyegetés. Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársát, Tatár Tímea kérdezte a Nap témája című műsorunkban.
14: Mi az, amit már lehet tudni erről a megállapodásról? Ugye Mette Frederiksen dán miniszterelnök azt mondta, örül annak, hogy jó megállapodás körvonalazódik. Ez egy kicsit azt is jelenti, hogy még nincs készen?
15: Nem, valószínűleg készen van a megállapodás, csak ugye mind a két fél, már mind hát 3, ugye az amerikai, a dán, illetve hát a grönlandi tulajdonképpen magának tartja alapjait olyan értelemben, hogy most mindegyik fél szereti úgy kommunikálni ezt a megállapodást, hogy hát ő neki ez mekkora győzelem. Ugye már elemzések is születtek egyébként, gyors elemzések ebben a témában, hogy retorikailag itt az amerikaiak, ha úgy tetszik, nagyobb eredményt tudnak felmutatni, mint a dánok. Tehát a trumpi kommunikációs eszköztárban ez ugye óriási győzelemként van elkövetve, amit azt lehetett hallani a felvezetőben is, míg a dánok talán kevésbé hangoztatják ezt, ők örülnek úgymond a csendes eredményeknek, konkrétan, hogy a korábbi feszült viszony az megoldódott, de ettől függetlenül a szöveget de biztos, hogy ezt már elkészítették, tehát tekintve, hogy tényleg itt a közgyűlésben itt órákon belül, ha bizonyos szempontból, vagy hát 24 órán belül ezt aláírhatják. A tartalomról annyit lehet tudni, hogyha persze nyilvánosságra hozzák ezt a szöveget, akkor ezt majd tudjuk, hogy ez igaz vagy sem, ez a kiszivárgott hír, hogy lényegében az 1951-es megállapodást megerősíti, ugye 51 óta van egy megállapodás Amerika és Dánia között Grönlanddal kapcsolatban, ugye ezért volt az, hogy amikor hónapokkal ezelőtt elindult el az egész ügy, akkor ugye sokan értetlenkedtek, hogy mi szükség van a feszültségkeltésére most bármelyik oldalról, hiszen az amerikai fél így is hozzáfér ugye a szigethez, így is ott van már katonailag a szigeten, és akkor is többen jelezték, én is elmondtam, hogy itt végső soron majd egy diplomáciai megoldás kell, hogy legyen, tehát minden más kartcsörtetés az szél hangos retorikai fogás, de előbb-utóbb megoldást találnak erre. Ugye ez most úgy néz ki, hogy megtörtént. Az újdonság az 51-es megállapodáshoz képest, amit 2004-ben frissítettek egyébként, hogy valószínűleg kettő elem lesz benne kiolvasható. Az egyik az, amire Donald Trump már utalt, hogy ez a megállapodás nem a NATO függvénye. Értem ez alatt azt, hogy ha esetleg, ne legyen úgy, de ha esetleg a NATO felgondolna, akkor is ez a bilaterális megállapodás ez életben marad. A másik, és ez a fontosabb, hogy, és erről is korábban volt szó amerikai részről, hogy konkrétan írásos amerikai engedélyhez köti aznak a lehetőségét, hogy harmadik ország, harmadik nem NATO tagállam, és főleg a kínaiakra meg oroszokra kell gondolni, de elsősorban a kínaiakra, hogy ők bármilyen szempontból belépjenek a sziget területére, gondolok itt gazdasági befolyásra vagy katonai és infrastruktúrális projektekre. Ezt eddig is megakadályozták az amerikaiak, de az eddigi megállapodásokban, az 51-esben és 2004-esben ez így nyíltan nem szerepelt, és valószínűleg ez lesz az új elem ebben a mostani megállapodásban.
16: Időjárás.
17: Köszöntöm a kedves hallgatókat, jó reggelt kívánok! Folytatódik az északias áramlás, emiatt ma is hűvös időre számíthatunk. A felhő átvonulások mellett viszont az ország nagyobb részén ma is több órára kisüt a nap. Elszórtan valószínű kisebb eső zápor, keleten, észak-keleten főleg zivatar is lehet. Az északnyugati szél főleg a Dunántúlon és a középső ország részben sokfelé lesz erős, néhol viharos. Délután 16-21, késő este többnyire 6-14 fok valószínű. Hungaromet, Vaszkó András.
16: Közlekedés.
18: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a félútpályát a Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. A váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa szabályozza. A 15. kerületben a Rákos úton az Arany János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad vízvezeték javítása miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
19: Fél hét, a rövid hírek következnek.
20: Jó reggelt kívánok! A híreket Fehérvári Petra szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Megérkezett New Yorkba az ukrán elnök. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról is dönt ma az országgyűlés. Napos felhős időre számíthatunk. Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. J.D. Vance amerikai alelnök szerint a megbeszélést ma vagy holnap tartják. Volodymyr Zelenszky közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése, emellett egy új drón megállapodás aláírására is készülnek. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a médiatanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozva. A parlament megválaszthatja a médiatanács elnökét és 6 tagját is. Az elnöki posztra Polyák Gábor médiajogásza jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását, amely egyebek mellett a gyermekek számára káros szexuális tartalmak hozzáférhetőségét korlátozná, és intézkedéseket tartalmaz a kórházban rekedt gyermekek helyzetének rendezésére is. Mától újra látogatható a Terrorháza. Egy hete jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a bezárását, valamint Schmidt Mária korábbi főigazgató menesztését. A tárcavezető akkor azt írta, megkezdik a kiállítás szakmai felülvizsgálatát. A Fidesz parlamenti frakciója élesen bírálta a Terrorháza ideiglenes bezárását. Jobboldali közéleti szereplők vasárnap délután demonstrációt is szerveztek az intézmény elé. A Terrorháza az újranyitás után egy hétig ingyenesen látogatható. Ma rendezik meg a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. A többi közt látvány, állat, etetés és színpadi programok is várják a fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat. Mintegy 10 000 érintettet várnak az ország minden részéről. Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten, keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű. 7 órakor Krónikával várjuk Önöket.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: 7 múlt 4 perccel. A kormány október 1-től visszahelyezi a javítóintézeteket a gyermekvédelmi rendszerbe, miután a Szőlő utcai javítóintézetben feltárt súlyos visszaélések nyomán a 4 megmaradt intézet irányítása tavaly év végén a büntetés végrehajtáshoz került. A pár napja benyújtott törvényjavaslat indoklása szerint a javítóintézetben élő fiatalok gyermekvédelmi, pedagógiai, pszichológiai és szociális szükségleteinek érvényesítése indokolja a visszatérést. Itt van a stúdióban Botemőke gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Jó reggelt kívánok! A Szőlő utcai javítóintézetben megrázó esetekre derült fény, ugye a korábbi vezetőt többi között emberkereskedelemmel, kényszermunkával, szexuális visszaéléssel, gyermekprostitúció kihasználásával és kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal gyanúsították meg, és a nyomozás során 15 kiskorú sértettet is azonosítottak. Ezt az intézményt be is zárták, és a lakóit 4 másik intézetbe helyezték át. Ezek kerülnek most vissza a gyermekvédelem kötelékébe. Mi múlik, hogy a büntető vagy a védő funkciót hangsúlyozza a rendszer?
5: Hát alapvetően azért a javító intézeteknek egy elég nagy múltja van. Magyarországon több mint 100 éve léteznek ilyen intézmények, és kifejezetten azzal a célral ezek javító nevelő intézményként kezdtek el funkcionálni, és pontosan azzal a céllal, hogy alapvetően azért azt gondolták, és egyébként mi is nyilván ugyanezt gondoljuk, hogy azért itt a fiatalkorúak, akár gyermekkorú elkövetők esetében azért az, hogy bűncselekményt követ el, az még lehet abban segíteni, hogy ne egy bűnismétlővé váljon hosszú távon. És ennek egy fontos funkciója van, nyilván egy olyan típusú zárt intézmény, ahol viszont pedagógiai módszerekkel, neveléssel lehet abban segítséget nyújtani, hogy felfedezni azt, hogy mik voltak az okok a bűncselekmény elkövetése mögött, és mit lehet annak érdekében tenni. Azért itt nagyon sokszor vannak olyan fiatalok bent, akiknek mondjuk olyan szocializációs nehézségei voltak, adott esetben nem fejezte be az iskolát, tehát lehetősége van arra, hogy befejezze a tanulmányait, itt az általános iskola befejezéséről gondolunk, de akár szakmaszerzésre, és nyilván egyébként akár korábbi nehézségek, traumák feldolgozása, pszichológus segítségével. Tehát, hogyha jól működik egy intézmény, akkor alapvetően azt tudja biztosítani, amire a fiatalnak szüksége van. Ha bűnözőként tekint rá, akkor azért bűnözővé is válik sok esetben. Tehát itt a fiataloknál azért szerintem nagyon fontos elkülönítenünk akár azt, hogy milyen súlyú volt a bűncselekmény, milyen háttere volt, milyen okok voltak ebben, és nyilván itt a bíróságnak van mérlegelése, hogy milyen javítóintézetet szab ki, vagy pedig börtönbüntetést, vagy pedig adott esetben alternatív szankciót, tehát egy pártfogó felügyeletet. De azért mi azt gondoljuk, hogy a javítóintézetnek az semmi esetre sem szabad azt mondani, hogy itt bűnözők vannak, és a börtönbe tegyük őket, mert akkor igazából elveszti a funkcióját.
2: Az imént felsorolt nagyon sok szakmai hozzávalót ahhoz, hogy ezeken a fiatalokon segítsenek, vagy más irányba tereljék az életüket. Amiután kijött a gyermekvédelmi jelentés első része, és már korábban is az igazat megvalva nyilvánvaló volt, hogy nagy a létszámhiány ebben az egész rendszerben. Honnan lesz ember ezekbe az intézményekbe?
5: Azért azt látni kell, hogy az, hogy ez a súlyos létszámhiány kialakult, azért ez nem egyik napról a másikra történt. Amit mi próbálunk, hogy egyrésztről egy olyan szakmaibb közeget biztosítani. Itt az elmúlt rendszerben nyilván a javítóintézet az volt egy nagyon szimbolikus példája annak, ahogy valójában egyszerűen nem számítottak azok a gyerekek, akik ebben a rendszerben voltak, azok a fiatalok. És És onnantól kezdve, hogy kiemelnek egy gyereket a családból, az, hogy ő milyen támogatást kap, a szükségletei szerinti kezelés, az azért attól is függött, hogy mi a döntés, mekkora finanszírozás van rá. Egynek egyik része alapvetően az, hogy milyen bérekkel, milyen megbecsültséggel tudnak dolgozni a szakemberek, de azért a másik része is, hogy mekkora önállóságot és autonómiát kap egy intézmény adott esetben arra, hogy ők meghatározzák azt, hogy milyen pedagógiai módszerekkel, milyen nyitottsággal, kikkel dolgoznak együtt, milyen egyéb intézményeket, civileket, önkénteseket vonnak be az intézménybe. Tehát azért itt is ezt azért nagyon visszavágták. Ezen kívül nyilván az, hogy van-e szükségletalapú elhelyezése a gyerekeknek, vagy pedig mindenkit egybe rakunk, 6 éves kortól adott esetben 18 éves korig, a droghasználó, súlyos, mentális problémákkal küzdő gyereket egy kislánnyal, vagy egy kisgyerekkel együtt, ott annál több konfliktus, probléma lesz. Nem azért, mert a gyerekek rosszak, hanem azért, mert egyszerűen a szükségletüknek nem megfelelő elhelyezést tudtak nekik biztosítani. Ebből nagyon sok konfliktus lett, nagyon sok bántalmazás eset volt, amik megint, hogyha minél egyre kevesebb lett a szakember, egyébként olyan jogszabályok is történtek, nem lett felülvizsgálva, hogy hány embernek kell egyáltalán, hány szakembernek kell egy csoporttal foglalkoznia. Hogyha egy ember van, és jelenleg is ez van, egy ember van egy gyerekfelügyelő egy 12 fős csoportba, nem csoda, hogy ő hamarabb fog kiégni, mentálisan nem bírja azt a terhelést, ami szükséges lenne ahhoz, hogy egyébként ő megfelelő minőségben tudja jelen lenni. Szóval ezek mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy súlyos létszámhiány, és nem utolsó sorban egy 20-30%-os elvándorlás volt, miután bevezették a kifogástalan életvitel vizsgálatot, ami megint csak egy rossz reakció volt egyébként egy problémára.
2: Idézzük fel, mi a kifogástalan életvitel?
5: A kifogástalan életvitelt vezették be pont, amikor ezek a súlyos ügyek előkerültek, akkor azt mondták, hogy itt nemzeti védelmi szolgálat fogja megvizsgálni igazából azokat az embereket, illetve egy pszichológiai alkalmasságin kell átesnie minden szakembernek, aki bent dolgozik a rendszerben. Amit nagyon sokan van, azt mondták, hogy egyébként megint csak a megbecsültségnek egy súlyos hiányát érzik ebből, azt, hogy őket vizsgálgatják, miközben eleve egy nagyon nehéz munkakörben vannak. A szomszédokat kérdezték meg arról, hogy kik ők, illetve egy olyan tesztet kell kitölteni, aminek semmi köze nem volt ahhoz, hogy ő megfelelő szakember vagy nem, és azért hozzátartozik sajnos a valósághoz, hogy átcsúsztak olyan emberek, akik később kiderült, hogy milyen súlyos hibákat és bűnöket követtek el a gyerekvédelemben, tehát nem szűrte ki valójában a rendszer. Tehát nyilván ennek is az átalakításán dolgozunk, mert azért az fontos
2: ezt
5: kimondani.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy hosszú távon tervezik, persze, hogy lesz ilyen teszt, lesz ilyen vizsgálat, csak más tartalommal?
5: Azt gondoljuk, hogy fontos, tehát itt azért van egy minőségi garancia, amit mögé kell tenni a rendszerbe. Tehát nem akárki alkalmas arra, hogy gyerekekkel foglalkozzon, de a szűrés az egy dolog, és ott mi azt gondoljuk, hogy fontos az, ami egyébként korábban is volt, hogy legyen egy bemenet, hogy nem akárki kerül be, de nagyon fontos az is, hogy közben legyen egy szakmai támogatás, egy minőségi kontroll. Tehát itt ezek az esetek, és nem az az egyetlen eset, amit a Szőlő utca, voltak jelzések a rendszeren belül arra, hogy probléma van. Volt is belső vizsgálat, csak az a belső vizsgálat, az nem megfelelően felépített volt ahhoz, hogy valóban alkalmas legyen arra, hogy szűrje a problémákat. És hozzáteszem, nagyon sok olyan bántalmazási eset van, ami viszont egyszerűen pont a mentális terheltség miatt megint egyedül van, igen, nem tudja biztosítani. Itt ezeknek van, hogy olyan túlórák vannak, amiket nem szabadna, hogy túlórák legyenek, mert feszültebb lesz, nem úgy fog reagálni adott esetben egy nehéz helyzetre.
2: Kicsit már kitértünk a pénzre, de összességében 3 milliárd forintot szánnak a következő 3 évben a javítóintézeti rendszer fejlesztésére. Egy percünk van hátra, mire elég ez?
5: Én itt ugye 4 intézetbe kerültek a fiatalok, ami nagyon fontos, hogy itt megszüntették a központi, vagy az előzetes letartóztatásra, és ez volt a Szőlő utca, itt a Szódon szeretnénk kialakítani egy új olyan intézménytől előzetes letartóztatásban lévő fiatalok is vannak, illetve nyilván arra elég, hogy meglegyen a biztonságtechnika, de olyan új szolgáltatásokat is, tehát egy nevelési, pszichológiai, terápiás foglalkozásokat nyissunk az intézmények, esetben, amire szükségük lenne, illetve nyilván akár itt az informatikai rendszereknek a fejlesztése. Szóval azért és sorolhatnám még, mert alapvetően elhanyagolták ezeket az intézményeket. Tehát az infrastruktúra is fejlesztéstől, a személyi állománynak a mentális és megsegítése, ez mind-mind-mind feladatunk
2: lesz a következő. Elég lesz ez a pénz erre?
5: Én azt gondolom, hogy most azonnal elég lesz, hosszú távon pedig fontos, és itt a költségvetési tárgyalásoknál próbáljuk azt, hogy egy rendszeresen magasabb összeg jusson nyilván a gyerekvédelembe, és a javítóintézetekre is.
2: Botem Ülke gyermekvédelmi helyettes államtitkárnak köszönöm szépen a beszélgetést.
5: Köszönöm szépen.
6: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
2: 3:45 lesz egy perc múlva. Miért választ egyre több család egyházi iskolát, és mi történik közben az állami intézményekkel? Hol a helye a keresztény oktatásnak az állami iskola rendszerben? A keresztkérdések legutóbbi adásában az egyházi iskolák társadalmi szerepéről, valamint az oktatási szegregációról beszélgetett Rafael Zsolt, roma oktatási szakértő, Neumann Eszter oktatásszociológus és Rubovszki Rita katolikus oktatási szakértő Laborci Dórával. Ebből hallunk most részleteket.
21: Azokon a településeken, amiket mi vizsgáltunk, ahol létrejött egy olyan iskola, ami egyházi iskola, és mellette ugyanezen a településen van állami iskola is, ott néhány tanév alatt megtörtént ez a kettészakadás. Igazából mi nem azt mondjuk, hogy az egyházi iskolák kimondják konkrétan, hogy ide roma gyereket nem veszünk fel, viszont mint azt tudjuk, hogy vannak más olyan szempontok, amiket az egyházi iskolák alkalmazhatnak, mint például ugye mások a beiskolázási lehetőségek, vallás és világnézeti elvárásokat is ugye megfogalmazhatnak. Közben ugye az állami közvetes iskola alapvető feladata az, hogy minden gyermeket, minden hozzá tartozó gyermeket fogadjon, és ugye ez indítja be ezt a láncreakciót. Átányban például az állami iskolában 71%-a halmozott a hátrányos, sok esetben roma tanuló, még például a református iskolában 0%. Vagy ha csak Encset szeretném megemlíteni, 56-58-90%-os az állami iskolák hátrányos helyzetű diákjainak a száma, míg a helyben lévő katolikus általános iskolában csupán csak 5. Szóval, hogy ezek konkrétan olyan adatok, amelyeket nem mi találtunk ki, hanem igazából ezeket kutatások támasztják alá, hogy sajnos az, hogyha egy városban vagy egy kisebb településen megjelenik egy egyházi iskola, akkor nem azt mondjuk, hogy mindenhol, de sok esetben észrevehető az, hogy szelekciót indít el. Azt szeretnénk, hogy mindenki számára elérhető legyen ugyanaz a minőségi oktatás, és hogyha valaki az egyházi iskolába szeretne járni, akkor az nem attól függjön, hogy ki milyen származású, vagy ki milyen szociális anyagi háttérrel rendelkezik. Ez senki számára sem jó. Egy adott településen, hogyha szegregáció történik már eleve a gyerekkorban, ahol a gyerekeknek pontosan, hogy egymást kellene ugye megismerniük, és az elfogadásra kellene nevelni a gyerekeket, ha már ott pont ez nem történik meg, akkor ott már nagy baj van, hiszen felnőtt korukra úgy fognak egymás mellett élni, hogy nem fogják ismerni egymást, és nem fogják tudni kezelni egymás személyiségét, vagy egymás nézeteit, vagy sok esetben szokásait, hiszen nem történik meg az iskolában ez a fajta megismerés.
22: Szabolcsban kutattam több kisvárosban, és ott is ez látszik, hogy

0: jó a gyerekeknek, de olyat, ahonnan tényleg tovább tudnak lépni középiskolából, olyat nagyon keveset. Szóval van egy ilyen össztársadalmi dinamika, amiben az összes szereplő racionálisan játszik, de a kimenete mégis az, hogy elveszítjük a roma gyerekeket.
1: Mennyiben okozója, és mennyiben igazából a láthatóvá tevője az egyházi iskola ezeknek az elkülönülési tendenciáknak?
2: Tehát minden, ami az iskola rendszerben megjelenik, az a társadalmat képezi le. A társadalomnak van iskola rendszere, a társadalom önreprodukciós folyamatai jelennek meg az iskola rendszerben. Kettő, jelen pillanatban az egyházi iskola rendszer az nem elit. Egy kicsit a nagyon lecsúszott társadalmi réteg fölött, mondjuk a, ugye ezt Pusztai Gabriella úgy hívja, hogy lecsúszó, felkapaszkodó társadalmi réteg, amelyik nagyon kitett gazdaságilag. Ezekben a kis településekben, kisfalvakban, a nagyvárosok agglomerációjában élő emberek, akik többet akarnak a gyerekeiknek, mint akár ők kaptak, vagy ahova ők jutottak, mert alapvetően a tudástőke az, ami az egyetlen kiút számukra. Valójában a jelen pillanatban lévő magyar egyházi iskola az ebben a szociológiai környezetben helyezkedik el. Kétsége ne legyen senkinek a felől, hogy azért, mert nem a telepi roma iskoláról van szó, szóval attól azért ezek nagyon-nagyon nehéz. Iszonyatosan sok problémával küszködő iskolák, borzasztóan sok családon belüli erőszakkal, borzasztóan sok anyagi nehézséggel, borzasztóan sok mentális nehézséggel. Ez nagyon lényeges, mert az egyházi iskola ma Magyarországon nem elit. Ez egy hamis kép. Van egy olyan gimnáziumi réteg, amely valóban elkülönül, de az elkülönül egyébként az állami iskolában is.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
4: 7 óra lesz 10 perc múlva. 8 hónapja nem látott szintre emelkedett a bitcoin árfolyama, hétfőn már 85 ezer dollár fölött is járt. A drágulás néhány nappal azután indult meg, hogy az Egyesült Államokban elakadt az átfogó kriptoszabályozás. De mi áll az emelkedés mögött, meddig tarthat, és mit jelent mindez azoknak, akik saját pénzükből vásárolnak bitcoint? Fóris Mátyás összeállítása.
5: Néhány nap alatt több mint 7%-kal drágult a világ legismertebb kriptovalutája. A bitcoin hétfőn már 85 ezer dollár fölött is járt, bár az árfolyam még így is jócskán elmarad a tavalyi 126 ezer dollár feletti történelmi csúcstól. A drágulás néhány nappal azután indult meg, hogy az Egyesült Államokban elakadt az átfogó kriptoszabályozás, azaz egységes törvényi keret, amelyet a kriptoipar régóta szeretne. Ceglédi Tamás, a Blockchaineum alapítója szerint a bizonytalanság először lefelé nyomta a bitcoin árát, az esés után azonban gyorsan visszatértek a vevők.
6: Az egyik értelmezés egy technikai elemzés megközelítésű, ami az aktuális piaci szabályozás és egyéb nagyvállalati híreket figyeli. Az az érdekes, hogyha csak pusztán ezt nézzük, akkor igazából nem sok minden magyarázza az árfolyam emelkedését, hiszen a várva várt amerikai kriptoszabályozás az elakadt. Nyilván úgy érezzük, bízunk benne, hogy nem véglegesen, de elakadt, és azért ez dominánsan meg kellene, hogy határozza az árfolyamot, ha ezt a fajta technikai elemzést nézzük. Ha pedig azt nézzük, hogy hosszú távon, akik a bitcoinba hisznek, mint technológiába, és a jövő pénzét látják benne, azok továbbra is alulárazottnak látják a piacot, és véleményem szerint ilyenkor ők látják a lehetőségét annak, hogy amikor egy esésre lenne lehetőség, inkább vásárolnak.
5: A folytatás ugyanakkor bizonytalan. Egyes piaci elemzők már a 90 ezer dolláros szint elérését is lehetségesnek tartják, ez azonban előrejelzés, egyáltalán nem biztos forgatókönyv. A bitcoin árfolyama ugyanis továbbra is rendkívül gyorsan és nagy mértékben tud változni, mondja Ceglédi Tamás.
6: Hát igen, ez belőni lehetetlen, de hát akik hisznek a technológiába, azok elkerülhetetlennek látják az emelkedést. Nyilván csak az idő, mint a tőzsdén, mindig mindenki tudja, hogy jön egy összeomlás, meg mindenki tudja, hogy jön egy kilábalás, az a kérdés, hogy mikor. És itt is azt gondolják sokan, azt gondoljuk, hogy hosszú távon a bitcoin lényegesen magasabb árfolyamon lesz majd, vagy egyszer majd stabilizálódik egy magasabb árfolyamon, de hogy rövid távon mi történik, azért az kiszámíthatatlan, és ugye ezt látjuk, hogy technikai elemzéssel sokszor kontraintuitív, hogy mi történik a kriptopiacon.
5: A Blockchaineum alapítóját arról is kérdeztük, hogy mit jelent tehát mindez a kisbefektetőknek, vagyis azoknak, akik saját pénzükből vásárolnak bitcoint.
6: Hát a kisbefektetőknek mindig azt tudjuk mondani, hogy legyenek nagyon óvatosak, és hát a kriptó piac piacnak, tehát akár ETF alapon, tehát hogyha

0: valamilyen tőzsdén keresztül is, valamilyen pénzügyi eszközön keresztül is tartanak kriptót, attól az még biztosan iszonyú volatilis, és még jó pár évig azt gondolom, hogy az lesz, mint ahogy a mostani ábra is mutatja.
1: Az átfogó amerikai kriptoszabályozás ügye ugyanakkor nem zárult le. Eljárás jogilag van lehetőség arra, hogy a szenátus ismét napirendre vegye a javaslatot, újabb szavazásnak azonban egyelőre nincs kitűzött időpontja.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
3: 7 óra lesz 7 perc múlva. Megugrott az egyházaknak felajánlott személyi jövedelemadóból származó 1% összege és a felajánlások száma is az előző évhez képest. Mi áll a háttérben, mit jelez ez az egyházaknak és mit az államnak? Itt van a vonalban Szőnyi Szilárd, a Szemlélek keresztény értékrendű portál főszerkesztője. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
3: 2024-ben támogatókat veszítettek az egyházak, de a tavalyi enyhe emelkedés után idénre már konkrét javulás következett be. Milyen folyamatok játszottak szerepet ebben a javulásban?
4: Szerintem a legfontosabb tény, hogy 2018 óta az egyházaknak felajánlható 1% olyan automatizmust élvez, hogy aki egy évben már felajánlotta valamely egyháznak, felekezetnek, az adórendszer automatikusan a következő évben is ezt feltételezi és megadja, kivéve, hogyha az illető ellenkezően rendelkezik.
3: Tehát ez annak, elnézést, ez tehát annak lehet betudni, hogy minden évben van új felajánló?
4: Minden évben vannak új felajánlók, tehát magyarul az egyházaknak a civilekkel ellentétben nem nulláról kell minden évben gyűjteni az adokozókat, hanem van egy erős törzsbázisuk, és ezt kell minden évben néhány ezerrel vagy néhány tízezerrel növelni, ahogy valóban az utóbbi 2 évben sikerült is.
3: A Magyar Katolikus Egyház és a Magyarországi Református Egyház kapta a legtöbb felajánlást összegben és számban is. Ezeken ugye nem lepődünk meg, de a harmadik helyezett idén komoly növekedést mutat. Iványi Gábor egyháza úgy lett harmadik, ahogyan a Partizán és a Telex első kettő lett a civil 1%-oknál, tehát a társadalom támogatást akart adni?
4: Teljesen egyértelmű, hogy a szolidaritási tényező nagyon jelentős volt, és nem csupán idén, hanem már az elmúlt 2-3 évben számukra. Ugye egy néhány ezer fős gyülekezetről beszélünk, ugyanakkor az utóbbi években 100 000-es nagyságrendben, sőt idén már több mint 100 000-en, 114 000-en adták nekik adójuk 1%-át, és most már tényleg nagyon nagy összegben 1 milliárd 138 millió forint tétel érkezett hozzájuk. Nyilván az utóbbi években ők elveszítették egyházi státuszukat, majd részben visszanyerték. Volt, hogy gyűjthettek 1%-ot, volt, hogy megkapták, de az 1%-hoz kötődő kiegészítő támogatástól elestek, és ez olyan fajta szolidaritási hullámot indított el, hogy nyilván sok tízezer olyan ember is nekik adta az 1%-ot, aki egyébként nem tartozik a gyülekezethez.
3: Igen, a kiegészítő támogatás elmaradása miatt 2 milliárd forinttól estek el az elmúlt években. Az elmúlt 5 évben a katolikus egyházhoz érkező 1% összege nagyjából megduplázódott. Mit mutat ez az egyház szempontjából? A társadalmi befolyás növekedése, vagy a finanszírozási rendszer átalakulása?
4: Óvatos lennék az ilyen nagyobb következtetésekkel, mert sokszor, ha nem is az ördög, de a lényeg a részletekben bújik meg. Utalnék például arra, hogy az adóbevallást az utóbbi években egyre kényelmesebben lehet online elintézni. Én még emlékszem, 10-15 évvel ezelőtt milyen bonyolult, szinte könyvelőt igénylő feladat volt kinek a papír alapú adóbevallását benyújtania. Most ugye már a NAV megteszi helyettünk, néhány kattintás átnézés után szinte csak jóval kell hagyni. Ez az egyszerűsödés online applikációban elérhetőség nagyon olyan kényelmi tényező, ami szerintem néhány ezer vagy akár néhány tízezer embert is arra vehetett rá, hogy na jó, akkor az egyházi 1%-okat is ajánljuk föl. Mellette van viszont egy ezen túlmutató tényező, ami szerintem az egyház finanszírozásban nagyon komoly, ja, megfontolandó, hogy ez egy olyan a mindenkori kormánytól független automata és automatikus, illetve az egyházi támogatók számától és elkötelezettségétől függő finanszírozási forma, ami a világ nagyon sok országában rendkívül népszerű, és azt hiszem, hogy Magyarországon is ebbe az irányba fog menni a jövő.
3: Hogyha valóban szétválasztanák az állami és egyházi finanszírozást, tehát hogyha nem befizetett adónkból kellene 1%-ot felajánlani, hanem külön, az hogyan alakítaná át a képet?
4: Nagyon jó kérdés, és rögtön tudom mondani a németországi példát, ahol ugye valóban az egyházaknak, az adófizetők nem csupán mindenképpen befizetendő adóból, hanem azon felül jó pár százalékot adhatnak, és az utóbbi 8-10 évben rengeteg német adófizetőt láttunk, 10 000-es, 100 000-es nagyságrendben, elpártolni, kiiratkozni az egyház támogatók köréből. Azt hiszem, hogy ez egy nagy komoly érvágást jelentene.
3: Hogyan fogják fel a magyarországi egyházak? Ez a támogatás nekik jár, vagy köszönik szépen, és dolgoznak azért, hogy ebből minél többet megkapjanak?
4: Azt hiszem, hogy ugye korábbi, talán 15-20 éve létezik ez a forma Magyarországon. Ugye vissza kell menni egy mondat erejéig a 90 előtti időkig, amikor ugye évtizedeken keresztül az egyházaktól rengeteg mindent, anyagi jogokat elvettek, és a rendszerváltozás után akkori kormányok próbáltak valami megoldást találni, hogy javak hiányában hogyan tudnak működni az egyházak, és itt jött a képbe az adófizetőknek a bevonása. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon demokratikus és tényleg egy legitim bevett eljárás. Érdekes ugyanakkor, hogy az egyházaknak, vagy az adózóknak mindössze 30-40%-a ajánlja föl még a mai napig is az 1%-ot az egyházaknak. Annyira még nincs nagy tudatosság ezen a téren, és ezért van szerepe a már említett kiegészítő támogatásnak, hogy a befizetett vagy a felajánlott adó arányok arányában kapják meg az egyházak a további támogatást. Azt hiszem, hogy ez egy olyan modell, amit a jövőben érdemes lenne talán kiterjeszteni, ha nem is mondjuk megduplázni vagy megtriplázni az 1%-os mértéket, de sokkal üzembiztosabbá tenni ezt a felajánlási módot.
3: Szőnyi Szilárdnak köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Köszönöm szépen.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: 7 óra, kezdődik a krónika.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják, a bemondó Ceglédi Edit. Főbb híreink először röviden.
7: Ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak, mondta Magyar Péter az országgyűlésben.
6: Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élők megsegítésére.
7: Napos idő várható, elszórtan záporokkal, délután 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.
6: Most pedig következnek a részletek. Az ügyészségbe vetett bizalmat csak következetes munkával lehet visszaszerezni, amihez idő és hiteles működés kell, jelentette ki a köztársasági elnök tegnap napi rend előtti felszólalásában az országgyűlésben. Baka András elmondta, az új legfőbb ügyész feladata az lesz, hogy világos szakmai követelményeket állítson, biztosítsa a törvényes működés feltételeit és helyreállítsa a felelősség rendjét.
8: Magyarországnak olyan állammá kell válnia, amelyben a közpénzzel való visszaélésnek, a korrupciónak és a közhatalommal való visszaélésnek tényleges jogi következménye van. Ugyanakkor ebben rejlik az új korszak egyik legfontosabb mércéje is. A múlt jogsértéseinek feltárása csak jogállami módon történhet. A büntetőjogi felelősséget nem politikai szándék, hanem bizonyíték alapozhatja meg, nem politikai értékelés, hanem törvényes eljárás döntheti el.
7: A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt jelölte legfőbb ügyésznek, amit a parlament ülése előtt jelentett be. Magyar Péter miniszterelnök néhány órával később azt mondta, nem valószínű, hogy a Tisza frakció támogatni fogja a jelöltet. A témáról bővebben a 7:30 hírek után hallhatnak. Vető Balázs politológussal beszélgettünk, a műsorvezető Hatvani Tóth Erika.
6: A közvagyont érintő vitatott szerződések vizsgálatát szorgalmazta a miniszterelnök.
7: Magyar Péter az országgyűlés tegnapi ülésén azt mondta, nemzeti minimumként kellene egyetérteni abban, hogy ahol jogsértés történt, ott az állam érvényesíti a magyarok érdekét. Úgy fogalmazott, az áprilisi országgyűlési választás lehetőséget adott arra, hogy Magyarország visszanyerje valódi szuverenitását, és nemzeti egységre szólított fel a miniszterelnök.
9: Legyen nemzeti minimum, hogy minden vitatott szerződés átvilágításának szükségességében egyetértünk. A közvagyon sorsának nyilvánossá tételében egyetértünk. Ugye nem félnek ettől. És legyen nemzeti minimum abban, hogy ahol jogsértés történt, ott az állam kíméletlenül érvényesíti a magyar emberek, a magyar nemzet érdekét és jogát. Szerintem szólítsuk fel együtt azokat, akik jogtalanul bitorolják ezt a vagyont, hogy adják vissza a magyar népnek a saját jogos tulajdonát.
7: A Mi Hazánk szerint tragikus a kormány válasza az elmúlt 16 évre. Torockai László frakcióvezető úgy fogalmazott, a kabinet diktatórikus eszközöket alkalmaz, és hiába vannak jelöltjei az ellenzéki pártnak is, a kormány mindenhová csak tisztásokat akar megválasztani. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője amiatt bírálta a kormányt, hogy ukrán stratégiai kőolajtároló épülne Magyarországon. Magyar Péter kormányfő cáfolta a hírt.
10: Támogatta Polyák Gábor médiatanács elnökké választását az Országgyűlés Művelődési Bizottsága.
7: A döntés előtti meghallgatáson a média jogász a többi között arról beszélt, az ország megérdemli, hogy a nyilvánosságban a különböző vélemények azonos eséllyel jelenjenek meg, a választópolgár pedig mérlegelhesse az elhangzottakat. A kormánypárti és ellenzéki frakciók által tagnak javasolt 6 szakember szintén megkapta a testület támogatását.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
10: Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. A megbeszélést ma vagy holnap tartják.
7: Volodymyr Zelenszky közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése, emellett egy új drón megállapodás aláírására is készülnek. Sajtóhírek szerint az ukrán-amerikai csúcs találkozón egy esetleges orosz-ukrán energetikai tűzszünetről is tárgyalnak.
10: Magyarország nem tagja a Kárpáti Nyolcak regionális együttműködésnek, de figyelemmel kíséri annak további alakulását, tájékoztatott a külügyminisztérium.
7: A tárca közölte, a fórumon elfogadott nyilatkozathoz Magyarország nem csatlakozott. A közös dokumentumot Csehország képviselője sem írta alá. Így Ukrajna, Ausztria, Románia, Lengyelország, Szerbia és Szlovákia megállapodásáról lehet beszélni. Az országcsoport egyik legfontosabb feladata a régió közös befektetési térségének kialakítása.
2: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenki.
10: Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak az Egészségtudatossági és Páciens Tájékoztatási Alapítvány, jelentette be az egészségügyi miniszter.
7: Hegedűs Zsolt azt írta, a König Róbert által létrehozott alapítvány célja a betegtájékoztatás fejlesztése volt, és összesen csaknem 4,8 milliárd forint állami támogatást kapott a korábbi miniszterelnöki kabinetirodától. Az eddig felhasznált pénzzel elszámol az alapítvány, amelyet ezután megszüntetnek, tájékoztatott a miniszter.
10: Több mint 9 milliárd forintos program kezdődik a fogyatékossággal élők megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig egy 78 pontból álló tervet akarnak megvalósítani.
7: A legtöbb forrást a lakhatásra és rehabilitációra szánják, valamint jövőre akadálymentesítési program is indul a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. A program 11 évre szól, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
11: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Regős László Pál. Sérülés miatt Sallai Roland és Callum Stiles nem csatlakozik a magyar labdarúgó válogatott keretéhez. A két játékos helyére Nagy Zsolt a Puskás Akadémia és Tóth Milán a Vasas játékosa kapott meghívót Márko Rossi szövetségi kapitánytól. A nemzeti együttes pénteken az ukránok ellen kezdi a Nemzetek Ligája B divízióját, majd játszik Észak-Írországban, hazai pályán Georgia ellen, és nagy szombaton az ukrán csapat vendégeként. A Nagy Ádámot foglalkoztató Eurókupa győztes Marseille együttesével is összekerült a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája csoportkörében. A háromszoros BL győztes FTC a román Steaua Bukarest és a görög Panathinaikos csapatával találkozik még az első szakaszban. Döntetlent játszott Románia ellen a magyar válogatott a szamarkandi sakkolimpián. A hatodik fordulóban Rapport Richard és Gledura Benjamin is döntetlent játszott ellenfelével, Bánusz Tamás elveszítette, Lékó Péter pedig megnyerte maga partiját. Női válogatottunk is döntetlent játszott, mégpedig Fehér Oroszország ellen. Köszönöm figyelmüket!
2: Közlekedés.
7: Az Útinform tájékoztatása szerint két autó ütközött a 6-os főúton Paks déli határában. A 112-es kilométernél a 4-sávos szakaszon 2 sávot lezártak, jelenleg rendőrök irányítják a forgalmat. Dolgoznak az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében, ezért Vásárosnamény felé az 53-as és az 57-es kilométer között a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Az 52-es főúton Fülöp szállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A fél útpályát lezárták, napközben torlódásokra kell számítani. Élénkül a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-ason, a 10-es, a 31-es és az 51-es főúton, valamint a Csepel-sziget útjain.
2: Időjárás.
7: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső, zápor, keleten, északkeleten egy-egy zivatar. A Dunántúlon és az ország középső részén megerősödik a szél. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
10: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc. A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy bizonytalanná vált az államfő legfőbb ügyészjelöltjének megválasztása.
7: Ukrán-amerikai csúcs találkozó lesz New Yorkban, a háború lezárásáról egyeztetnek.
10: Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élők megsegítésére. Rövid hírekkel 7:30, krónikával legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
5: Műsorajánló.
2: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
12: A táncolás fejlesztheti az önismeretet, bizarrállítás pedig igaz, hiszen a test megőrzi a lelki tartalmakat. Vajon csak női újságírók foglalkoznak Ukrajnában a háborús bűncselekmények felderítésével? És miért könnyebb női szerkesztőkkel dolgozni? A kijevi Independent munkatársa adott interjút műsorunknak.
2: Necces. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
3: 4:08 lesz 4 perc múlva. Jó reggelt kívánok, 60-tó Erika vagyok. A most következő órában lesz szó Baka András jelöltjéről a legfőbb ügyész posztjára, a klímaváltozás okozta kihívásokról Budapesten, és mini atomreaktorok telepítéséről Magyarországon. Maradjanak velünk.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
3: Magyarországon folyamatosan erősödnek a klímaváltozás hatásai, és az országos tendenciák Budapesten is látványosan kirajzolódnak. A KSH friss felmérése szerint, amely az elmúlt 125 év változásait vizsgálta, drasztikusan nőtt az átlag hőmérséklet, gyakoribbá és hosszabbá váltak a hőhullámok, emellett nőtt a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma. A tendencia az előrejelzések szerint folytatódik, ezért a fővárosnak is lépéseket kell tennie, mondta Budapest főtájépítésze, Nagy Viktória és Mikja György összeállítása.
13: Az idei aszályos nyár, ez egy soha nem látott eddigi jelenség, és lehet, hogy ez lesz az új norma, és ez érdemes alkalmazkodnunk.
14: Az aszályos nyár nagy hatással volt a főváros zöld infrastruktúrájára, és ez tetőzi, hogy a tél és a tavasz is rendkívül száraz volt, mondja Budapest főtájépítésze. Bardóczi Sándor hangsúlyozta, hogy az éves országos csapadék átlagának nagyjából a harmada esett az első 9 hónapban Budapesten. A talajvíz hiányát pedig nem csak a fiatal, hanem az idősebb fák is megsínylik. Sürgős reakcióra van szükség, mondta a főtájépítész, aki hozzátette, az állam által erre a területre adott normatíva 2013 óta nem változott, jelenleg is 500 millió forint, miközben a zöld felületi fenntartási igény 15 milliárd, amelynek a felét tudja a fővárosi önkormányzat biztosítani.
13: Az a rossz hírem, hogy amennyiben a zöld felület fejlesztésekre előáll pénzparipa fegyver, akkor is a következő évtizedben gyakorlatilag a város nagyfájának a 40%-át valószínűleg el fogjuk veszíteni. Tehát itt óriás beruházásokra kell készülni egy olyan ágazatban, amit 40 éve elmanyoltunk.
14: Arról is beszélt, hogy immár második nyáron rendezték meg a közösségi locsolást. Városszerte sok közösség csatlakozott a kezdeményezéshez, és ennek köszönhetően az idei nyáron kevesebb fát veszítenek el, mint a szintén rekordaszályosnak nevezett 2022-es évben. Bardúci Sándor a legfontosabb lépésekről is beszélt.
13: A főváros részéről szerintem a legsürgetőbb lépés, hogy végre konszolidálódjon a gazdálkodása, ez a kormány nélkül nem megy, tehát nekünk pályázatokra, uniós forrásokra lenne szükség, illetve a harmadik legsürgetőbb, hogy átalakítsuk klímaállóvá és klímatudatossá az zöld terület fenntartásunkat.
14: Magyarországon folyamatosan erősödnek a klímaváltozás hatásai, derül ki a KSH legfrissebb jelentéséből, amelyben az elmúlt 125 év tendenciáit vizsgálták. Az ország átlag hőmérséklete folyamatosan emelkedik, gyakoribbá és hosszabbá váltak a hőhullámok, nőtt a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma, mondta a KSH környezeti és energiastatisztikai osztály vezetője. Az országos tendenciák Budapesten is látványosan kirajzolódnak, mondta Lőrinc Balázs, aki hozzátette, az éves középhőmérséklet 220 fokkal emelkedett az elmúlt évszázad alatt.
15: A hőségnapok száma az folyamatosan monoton növekszik, és például Budapesten 2024-ben volt a maximum, amikor 67 olyan nap volt, ami hőségnapnak számít, és hogyha ezzel párhuzamba tesszük a fagyos napok számát Budapesten, akkor ezek elmaradnak a hőségnapokétól, tehát nagyjából fele annyi volt 2024-ben, ugyanakkor az adatokból az olvasható ki, hogy a 2010-es évektől látható az a tendencia, hogy a hőségnapok száma meghaladta Budapesten a fagyos napok számát, ami egyértelműen a melegedésre utal.
14: A nagyobb városokban a beépítési sűrűség miatt jobban érezhető a klímaváltozás hatása, erről beszélt Pongrácz Rita, az ELTE meteorológiai tanszék kutatója.
16: Több energia marad a városi környezetben, különösen azokon a helyeken, ahol sűrűbb a beépítés, magasabbak a házak. A budapesti szerkezetnél is azért vannak különbségek, ugye a külvárosi területek, főleg a pesti oldalon, azok ilyen kertvárosi területek, tehát ott egy kicsit több a zöld és ritkább a beépítés. A belvárosi területeken ott pedig viszonylag sűrű, tehát például műholdakkal, hogyha a felszínhőmérsékleti térképeket megnézzük, akkor az ilyen nyári időszakokban akár 10-20 fokos különbségek is kialakulhatnak, ez ugye a felszín hőmérsékletet jelenti, de ennek függvénye az, hogy mennyi energiát sugároznak ki, és ez mennyire melegíti fel a városi légkört.
14: A klímakutató a jövőre nézve azt mondta, nem kell elfelejtenünk a hűvösebb nyarakat, de a tendencia azt mutatja, hogy fel kell készülni a hosszabb és intenzívebb hőhullámokra, amihez a városoknak is alkalmazkodniuk kell, ennek elengedhetetlen része a zöld felületek bővítése.
3: Szükséges tanulni a hőség adta kihívásokból, amelyek rengeteg feladatot adtak Budapestnek, ezt mondta a főpolgármester hétfőn, hozzátéve, hogy ehhez mindenképpen szemléletváltásra és párbeszédre van szükség. Itt van velem a stúdióban Barsi Orsolya, a Fővárosi Önkormányzat klíma és környezetügyi főosztályának vezetője. Jó reggelt kívánok!
17: Jó reggelt!
3: A főváros friss klímamodellezése szerint a következő évtizedekben a hőség, a vízhiány és a szélsőséges csapadék egyszerre jelentenek majd egyre nagyobb problémát. Hogyan lehet ilyen komplex feladatot megközelíteni?
17: Igen, a feladat az nehéz. Több irányból kell nyilván megközelíteni. Egyrészt fontos, amiről szó volt, hogy a zöld felületeinket megpróbáljuk megőrizni, de nem csak a zöld felületeket kell megőrizni, hanem ugyanilyen fontosak például az átszellőzési csatornák a városban, hogy ezek a ne legyenek beépítve az elkövetkező időszakban.
3: Ez azt jelenti, hogy a városon belül vannak olyan folyosók az épületek között, ahol jár a szél?
17: Igen, jellemzően ezek a nagy szélesebb utak, vagy olyan pályaudvarak, vasútvonalak, amelyek biztosítanak egy szélesebb területet. Ugye van egy jelenleg egy északnyugati uralkodó szélirány, illetve ott van a Duna, mint nagy hűtő potenciál a város közepén, és a minden olyan szélmozgás, ami ezek irányában hat, vagy ezek irányában mutat, az segíti az átszellőzést. Ugye az, hogy a hőérzetünk hogyan alakul, vagy mi befolyásolja, ez több tényezőtől függ. Szó volt itt a felszín hőmérsékletről, ami melegíti nyilván a levegőt, ez egy dolog, de az, hogy mennyire vagyunk kitéve a napsugárzásnak, tehát van-e árnyék, az, hogy mennyire mozog a levegő, illetve hogy milyen a levegő páratartalma, ezek mind közvetlenül befolyásolják, hogy egy ember hogy mennyire érzi melegnek az adott hőmérsékletet, de nyilván van egy olyan tartomány, és idén már ebbe azért beléptünk, tehát a normál testhőmérséklet feletti tartós hőmérséklet, aminek kifejezetten káros egészségügyi hatása van. És nyilván a fák és a zöld felület az élvonalában van ennek a klímaharcnak, de az se felejtsük el, hogy ami még szintén élő szervezet, az ember szintén a legkitettebbek közé tartozik.
3: A hőségriadó most már nyaranta nem, hogy rendkívüli lenne, hanem lassacskán egy állandó állapot, és ez tűnik normálisnak. Hogyan lehet ez ellen küzdeni egy városban? Árnyékot kell, szélfolyosót kell, de mit lehet még csinálni?
17: Igen, együttműködünk sok európai várossal, ezzel a problémával azért sokan küzdenek. Szeretnénk egy olyan rendszert felállítani, hogy a hőségriasztás mellett, amikor hűtött helyeket kell nyitniuk az intézményeknek, vízosztás van, emellett fölállítunk egy olyan elérhető adatbázist, ahol összeszedjük azokat a területeit a városnak, ahol relatíve hűvösebb van, mondjuk ha nem is a leginkább meleg órákban, de délután ki lehet menni hűsölni, ez szintén egy nemzetközi gyakorlat, és ezeken a helyeken tudunk még tovább rásegíteni arra, hogy még hűvösebb legyen. Ezen kívül látjuk azokat, hogy mik a leginkább kitett és forgalmas területei, közterületei a városnak. Ilyen helyeken igyekszünk a megállókba, állomásokon napelleni védelmet nyújtani, de hosszú távon az is egy fontos dolog, hogy a különböző építészeti előírásainkat is egy picit újra gondoljuk, mind az anyaghasználat szempontjából, mind pedig abból a szempontból, hogy mesterséges árnyékolást is kell tudnunk biztosítani, főleg olyan területeken, ahol nem teszi lehetővé a talajban elhelyezett közműhelyzet, vagy kialakult közműhelyzet azt, hogy ezt fákkal oldjuk meg.
3: A nagy beruházások, amelyek ezeket a célokat elősegítik, majd ezek ilyen 5 éven túli nagy beruházások, mi az, amit azonnal lehet érezni Budapest lakosságának az önök törekvéséből akár már a jövő nyáron?
17: De amit már jó pár éve csinálunk, az az ivókút hálózatnak a fejlesztése. Megnéztük, hogy jelenleg elérhető ivóvíz a belső városi területeken az viszonylag kevés volt még 19-20-ban, és erre indítottunk egy programot, ahol megvizsgáltuk, hogy körülbelül 300 méteren belül gyalogtávolságra legyenek elérhető ivókutak a városban. Ez elég jól fejlődött, tehát a maga az adatbázis is elérhető mind a budapest.hu, mind a Budapest Go applikációban, de látható és érzékelhető az ember gyalogol a városban. Úgyhogy ez mindenképpen egy olyan kezdeményezésünk vagy lépésünk volt, ami folyamatban van és megtörtént. Ezen kívül számos zöldfelületi megújítási programot hajtanak végre
3: a kollégák voltak nagyobb fejlesztések, például a Blaha Lujza tér, ami egyébként a vízvisszatartásra is választ tud adni ezzel az úgynevezett Stockholm módszerű faépítéssel, fatelepítéssel helyeztünk el több fát, ami biztosít egy nagyobb kapacitású víztározási lehetőséget is. A belvárosban ez fontos lesz. Ezen kívül az Egészséges Utcák program szintén elindult, amikor ennek a keretében egy londoni módszertant adaptáltunk Budapestre. Ez arra szolgál, hogy elősegítse azokat a lágy közlekedési módokat, tehát a gyaloglást, kerékpározást utcákon, aminek szintén egészségmegőrzési hatása van, de fontos része a klímás szempontok beépítése is, tehát hogy egyrészt árnyék legyen, másrészt pedig a hirtelen lezuduló csapadékkal is tudjunk mit kezdeni. Ezek is remélhetőleg egy-két éven belül láthatóak lesznek.
18: Igen.
3: Látható dolgok azért ezeknek nyilván egy hosszú előkészítési igénye van, illetve az infrastruktúra fejlesztések költségesek. Erre azért limitáltan volt lehetősége az elmúlt időben a fővárosnak, de azt reméljük, hogy a következő uniós programozási időszakra egy komplex programot tudunk összerakni klímaalkalmazkodás szempontjából.
18: Biztos vagyok benne, hogy a budapesti lakosok is mind ugyanezt várják. Barsi Orsolyának köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
3: Köszönöm én is.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.

0: 8:30 lesz 6 perc múlva. Az alaptörvény 17. módosításának szövegében áll a következő mondat. Az országgyűlés, mint alkotmányozó hatalom kinyilvánítja azon szándékát, hogy széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést követően megalkotja Magyarország új alkotmányát, amely a népszuverenitás, a hatalommegosztás, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmére épül. Erről a széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetésről a részvételi alkotmányozásról alakított ki előzetes véleményt a TASZ, a Közéletiskolája, a Civil Kollégium Alapítvány, az Unhack Democracy és a Magyar Helsinki Bizottság közösen. Itt van a stúdióban Szabó Máté, a Társaság a Szabadságjogokért szakmai igazgatóra.
1: Jó reggelt kívánok!
0: Magyar Péter már áprilisban arról beszélt, hogy az új alkotmányozás kereteinek kialakítása akár hónapokat, a végleges változat, vagy a végleges elfogadás pedig akár éveket is igénybe vehet. Kifejezetten széles társadalmi és szakmai részvételt említett, és azt mondta, hogy ez akár bele is férhet egy 4 éves ciklusba, de még nem is biztos, hogy a mostani kormány mandátumának a lejárta előtt meg lehet hozni. Ez a hosszú alkotmányozási folyamat még sokáig fog tartani, mégis önök már is leírták véleményüket arról, hogy hogyan lehetne ezt részvételivé tenni. Miért gondolták, hogy már is szükség van erre?
1: Valóban nagyon fontos az, hogy a döntéshozók azok fontosnak tartják a részvételiséget, ez egy örvendetes dolog. De ahhoz, hogy ez egy valóban egy jó részvételiség legyen, részvételi alkotmányozás legyen, ami nem csak a látvány kedvéért csinál úgy, mintha bevonnák a polgárokat, ahhoz ezt egy nagyon hosszú, jól kitalált folyamatnak kell megelőznie, amit ki kell találni. És mi most annak szerettünk volna elébe menni, hogy egy kész folyamatot kapjunk egyszer csak meg a kormányzattól, amiben már nincs beleszólásunk. Le akartuk írni azt, hogy minek kell megfelelni ennek a folyamatnak ahhoz, hogy ez valóban részvételi legyen, hogy utólag ezt számon is tudjuk kérni. És mindez miért fontos? Miért kell egyáltalán részvételiségnek lenni? Azért, hogy ez a megalkotandó alkotmány ne olyan legyen, mint az alaptörvény, a most hatályos alaptörvény, ami egy egypárti alkotmány, csak politikusok vettek részt a megírásában, senki más, és ezért nem is érzi igazán senki magáinak egy nagyon elutasított alaptörvény, aminek látszik, hogy az élet ciklusa addig tart, ameddig valaki más nyert a választáson, és utána az aki más nyert a választáson, rögtön el is akarja törölni.
0: Aki alkotmányozó hatalommal nyert a választáson. A kormányzás mostani időszakában szemmel láthatóan nagy szerepet játszik a társadalmi elfogadottság, meg a választók reakciói mindenféle politikai döntésre. És a kormány kevés kivétellel úgy tűnik, hogy hajlandó is változtatni olyan döntéseken, amelyek nagy kritikának vannak kitéve. Megvan-e a társadalomnak az a tudása, rálátása, hogy beleszóljon egy alkotmányozási folyamat?
1: A részvételi alkotmányozás nem csak azt jelenti, hogy megkérdezzük a polgárokat, hanem azt is, hogy edukáljuk a polgárokat. Elmondjuk, hogy miről szól ez az egész vita, milyen kérdésekről szabályoz egyáltalán az alkotmány, milyen modellek vannak ezeknek, milyen előnyei és hátrányai vannak, és ezekről, azután kérdezzük meg a polgárokat arról, hogy mit szeretnének, mitől tartanak, mi fontos számukra, miután ezeket az ismereteket megkapták. Ez a folyamat ez azért tart több évig, mert nagyon sok nyilvános, akár a közmédiában tartott vitát kell erről lefolytatni, de el kell menni a polgárokhoz egy ilyen kvázi országjáráson, ahol helyi fórumokat kell tartani ezekről a kérdésekről, honlapot kell fenntartani, ahol nagyon sok írásos, audiovizuális tartalomnak kell ezt elmagyarázni ahhoz, hogy ez érthető legyen. És ahol a részvételi alkotmányozás sikeres volt az elmúlt évtizedekben, ott pont az volt a lényege ennek a részvételi alkotmányozásnak, hogy egy nagyon széleskörű ismeretterjesztő kampány is megelőzte, ami nem arra szolgált, hogy a már meghozott döntésekhez legitimációt teremtsen a nyilvánosságban, amit a kormány szeretett volna, tehát nem egy ilyen propagandisztikus célja volt ennek az egésznek, hanem az, hogy valóban a polgárok véleményt tudjanak nyilvánítani, tájékozott véleményt tudják nyilvánítani.
0: Nem elegendő a demokrácia szempontjából, hogy egy demokratikus kormány hozza meg az alaptörvényt, vagy az alkotmányt? Egy percünk van hátra.
1: Igen, hát Ilyet már láttunk, hogy egy kétharmados kormány ezt megteszi, nem elegendő. A választói felhatalmazás, akár kétharmados, akár nem kétharmados, az egy kormányzásra szól. A kétharmad birtokában jogilag megteheti azt a kormány, hogy megváltoztatja az alkotmányt, de valójában neki a felhatalmazása nem erre szól. Ezt a legitimációs hiányt, deficitet tudja ellensúlyozni az a részvételiség, amely ezek a technikák biztosítanak.
0: Szabó Máténak, a TASZ szakmai igazgatójának köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
2: Közlekedés.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a budai alsórakparton északi irányban a Margit híd előtt. Torlódásra kell készülni. A pesti alsórakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Farkas Renát, a BKK Info.
0: 7:30 a rövid hírek következnek.
4: A híreket Fehérvári Petra szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Jövő héten dönthet a Tisza frakció a legfőbb ügyész jelöltről. Megválasztják ma a média tanács új tagjait. Folytatódik a szép őszi idő. Várhatóan csak jövő hétfőn dönt a Tisza frakció arról, támogatja-e Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, mondta Bújdosó Andrea, frakcióvezető a Telexnek. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, jelenleg nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet. Végleges döntés azonban még nincs. Baka András köztársasági elnök tegnap javasolta a posztra Szatmári Zoltánt, aki korábban a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a média tanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a média tanács elnökét és 6 tagját is. Az elnöki posztra Polyák Gábor médiajogásza jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását, amely egyebek mellett a gyermekek számára káros szexuális tartalmak hozzáférhetőségét korlátozná, és intézkedéseket tartalmaz a kórházban rekedt gyermekek helyzetének rendezésére is. Tisztújító kongresszus tart szombaton a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt elnököt, elnökhelyettest és alelnököket is választ. A pártelnöki tisztségért újraindul a szervezetet 2018-as alapítása óta irányító Torockai László. A túljelentkezés miatt lezárult a vízhálózatok megújítására kiírt pályázat. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt közölte, hogy évi 100-100 milliárd forintra lenne szükség a víz, illetve a szennyvízhálózatok fejlesztésére. A magyarországi vízvezetékek átlag életkora csak nem 52 év. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Vasárnap éjfélig várják a nevezéseket az ország legnagyobb szemétszedési megmozdulására. A cél, hogy felhívják a figyelmet az illegális hulladék lerakás veszélyeire, valamint a környezettudatosságra és az önkéntesség fontosságára. Az eseményt idén október 12-e és 18-a között rendezik meg. Az időjárásról: napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten, keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk, sok napsütéssel, 20 fok körüli nappali hőmérséklettel. Kedves hallgatóink, 8 órakor krónikával várjuk Önöket.
5: Társadalmi célú reklám.
6: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Ennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmester Verseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmester Versenyen. További információk a mupa.hu-n.
7: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
0: 8:04. Egyelőre kérdéses, megkapja-e a megválasztásához szükséges parlamenti támogatást Szatmári Zoltán legfőbb ügyészjelölt. Baka András köztársasági elnök azt mondta, olyan jelöltet keresett, aki belülről ismeri az ügyészséget, ugyanakkor nem a szervezet legfelső vezetői köréből származik. A Tisza még nem döntött a támogatásról, Magyar Péter hétfőn azt mondta, jelenleg nem látják biztosítottnak, hogy Szatmári megszerezze a frakció támogatását, ahogyan korábban a hírekben hallhatták, erről úgy tűnik hétfőn dönt majd a képviselőcsoport. De ki az új legfőbb ügyészjelölt, és hogyan jutott el a jelölésig, Fóris Mátyás összeállítása.
8: Szatmári Zoltán több mint 15 éve dolgozik az ügyészi szervezetben. Országosan azonban eddig kevésbé ismert szereplője volt az igazságszolgáltatásnak. Pályáját Miskolcon kezdte ügyészségi fogalmazóként. 2011-ben került Budapestre, egy évvel később pedig ügyészszé nevezték ki. Később a legfőbb ügyészségen, illetve a fővárosi fellebbviteli főügyészségen is dolgozott. Az elmúlt időszakban pedig a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. Tudományos munkáiban főleg a technológia és a büntető jog kapcsolatával foglalkozott. Írt például a zaklatásról, az uzsora bűncselekményekről, illetve arról is, hogy mi történik a bitcoinnal vagy más digitális pénzzel, ha az egy bűncselekményhez kapcsolódik. Baka András a parlamentben azt mondta, olyan jelöltet keresett, aki belülről ismeri az ügyészséget, ugyanakkor nem a szervezet legfelső vezetői köréből érkezik. Az államfő úgy fogalmazott, Szatmárit az ügyészségi vezetés negyedik vonalából választotta. Korábban a 24.hu-nak nyilatkozva Horváth Lóránt ügyvéd, az ügyvédkör elnöke, idézem, tiszta hatalomátmentésnek nevezte Szatmári Zoltán jelölését. Horváth ezt azzal indokolta, hogy Szatmári a legfőbb ügyészségen már Polt Péter ideje alatt is főosztályvezető volt. Baka András a jelölésnél Sólyom László korábbi gyakorlatát követte, vagyis előzetesen nem egyeztetett a parlamenti pártokkal a jelölt személyéről. Sólyom László 2006-ban először Horányi Miklóst jelölte legfőbb ügyésznek, őt azonban az országgyűlés nem választotta meg, ezután Kovács Tamást jelölte, aki már nagy többséggel megkapta a parlament támogatását. Azóta a szabályok is megváltoztak, 2006-ban még egyszerű többség kellett a legfőbb ügyész megválasztásához, ma már az összes képviselő kétharmadának támogatására van szükség. Szatmári megválasztása egyelőre bizonytalan. Magyar Péter azt mondta, a Tisza frakció még nem hozott végleges döntést, de jelenleg nem látják biztosítottnak, hogy a jelölt megszerezze a frakció támogatását.
0: Folytatjuk ezt a témát. Itt van a stúdióban Vető Balázs politológus. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt!
0: Baka András, tehát Szatmári Zoltánt jelölte, akinek a múltjából úgy tűnik, hogy ebben a pillanatban az a legfontosabb, hogy Polt Péter legfőbb ügyészsége alatt az informatikai területet vezette, hiszen ez a legtöbb, vagy leginkább hallható kifogás ellene. Miért fontos ez a momentum a Baka András szempontjából, és miért a Tisza frakció és a kormány szempontjából?
9: Azt azért látni kell, hogy az ügyészség szervezete volt talán a legegyértelműbben politikai érintettség alatt az elmúlt 16 évben, ezért mindenki, aki ott volt, ott mindig fölmerül az a kérdés, hogy vajon mennyire kötődött az előző hatalomhoz. Nyilván, aki ebben az időben kezdett el ott dolgozni, ennél ez a kérdés felmerül. Az, hogy Baka András ebből a szervezetből hozott jelöltet, egyszerűen nem nagyon van más lehetősége. Itt a kérdés az, hogy személyben látjuk a garanciát, vagy az intézményben, És azt hiszem, egy polgári demokráciában az a fontos, hogy az intézményt kell megerősíteni, és nem a személy adja a garanciát.
0: Az intézményről elég rossz hírek jöttek az elmúlt időszakban több vezető nyilvános megszólalásával, korábbi vezető nyilvános megszólalásával azt lehetett hallani, hogy az ügyészség szétesőben van. Most a folyamat, ami elindul, ugye a frakció csak hétfőn fog dönteni valószínűleg a jelölt személyéről. Ha nem fogadják el, akkor új jelölést kell végigvinni. Ugyanezzel a jelölttel is lehet, más jelölttel is lehet újat jelölni. Rengeteg idő el fog telni, ha ez a húzavona folytatódik, addig, amíg valóban működőképes lesz az ügyészség. Milyen hátulütői vannak ennek?
9: Szerintem az egyik legfontosabb jelzés jelen pillanatban az, hogy Baka András független köztársasági elnökként működik. Gyakorlatilag egy olyan jelöltet hozott, és a most kialakuló helyzet azt mutatja, hogy ő függetleníti magát az őt egyébként megválasztó Tisza többségtől, eltérő véleményt fogalmaz meg itt, tehát olyan jelöltet állított, akit láthatóan a Tisza nem feltétlenül támogat. Ez szerintem első lépésben abból a szempontból fontos, hogy láthatóan Baka András szerepfelfogása az, hogy a köztársasági elnöki intézmény független.
0: Tehát ez egy deklaráció a részéről.
9: Ez egy deklaráció a részéről. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog, mert a köztársasági elnök megválasztása mindig egy politikai aktus, mindig a többség választja, azonban az, hogy hogyan működik a köztársasági elnöki intézmény, az pont az ilyen lépésekből látszik. Nyilvánvalóan az ügyészség működése szempontjából az, hogy a vezetőjének a megválasztása kapcsán van egy bizonytalanság, ennek elvileg nem szabadna problémát okoznia, most is van ugye helyettes vezetője a legfőbb ügyész hiányában, tehát elvileg a szervezetnek működnie kell. Ami miatt ez most kiemelten figyelt ügy, az ugye az, hogy az elszámoltatás ennek a politikai ciklusnak a legfontosabb része. Az ügyészségnek ebben központi szerepe van, jelenleg is az ügyészség előtt vannak olyan ügyek, amik az érdeklődés középpontjában vannak. Gondoljunk csak a Magyar Nemzeti Bankot érintő problémákra, vagy éppen a Völner Schadl ügyre, ami már hosszú évek óta tart. Éppen ezért az, hogy az ügyészség szervezete hogyan fog átalakulni, vagy ki fogja azt vezetni, az ezért egy nagyon fontos közéleti kérdés.
0: És ugye a Tisza elszámoltatás párti, és látszott, hogy valóban nem egyeztettek Baka Andrásra, mert mikor a köztársasági elnök elmondta a beszédét a parlamentben, nem volt azonnali reakció sem a kormány, sem a Tisza frakció részéről. A miniszterelnök azt mondta ugye, hogy nem látják biztosítottnak, hogy Szatmári megszerezze a frakció támogatását. Mondhatott volna mégis igent erre a jelöltre elszámoltatáspártiként a Tisza?
9: Ugye az új jelöltnek a karrierjét valójában csak annyi információt tudunk róla, ami a nyilvánosságban megjelent. Ő az elmúlt időszakban nem volt azok között, az ügyészségi vezetők között, akiknek a neve felmerült volna bármilyen ügy kapcsán. Ezért az ő személyét, hogy most ő mennyire elszámoltatáspárti vagy sem, ezt nagyon nehéz így kívülről megítélni. Ami viszont fontos, hogy a kérdés itt az, hogy hogyan fog átalakulni az ügyészség szervezete, és egyébként az ügyészség hogyan tud a politikai nyomástól mentesen működni, akkor is, hogyha egyébként az elszámoltatásban nagyon fontos szerepe van, hiszen pont az a rendszerváltásnak a lényege, hogy az ügyészség ne politikai kontroll alatt legyen, még akkor sem, hogyha egyébként egy olyan fontos ügyben, mint az elszámoltatás, akár egybe is esik a tevékenységének a célja a politikai akarattal.
0: Vető Balázs politológusnak köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
0: 3:48 lesz 2 perc múlva. Ma kezdődik New Yorkban az ENSZ közgyűlése 81. ülésszakának magas szintű általános vitája. A világ vezetői a globális kihívásokról, a nemzetközi békéről és biztonságról, valamint a fenntartható fejlődés kérdéseiről egyeztetnek. Az idei ülésszak mottója a bizalom helyreállítása, az átalakulás irányítása egy mindenkiért cselekvő ENSZ. Ha csak ezeket a témákat látjuk, nem jutunk közelebb a most érzékelhető konfliktusokhoz és megoldási javaslatokhoz. Annyi fegyveres konfliktus van egyszerre a világban, hogy már csak ez is elég ahhoz, hogy megnehezítse az ENSZ munkáját. Emellé még finanszírozási válság is társul. Milyen súlya van ma az ENSZ-nek? Hogyan kezdik el a közgyűlés legfontosabb hetét? Itt van a vonalban Simonyi András, korábbi washingtoni nagykövet. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
0: Mekkora kihívás az ENSZ-nek a most zajló fegyveres konfliktusok nagy száma most a közgyűlés idején?
10: Az ENSZ számára is nagy kihívás, de az egész világ számára kihívás. Az ENSZ sajnos ki kell mondani, hogy már csak árnyéka egykori önmagának. És ami nagyon érdekes, hogy talán azzal kezdeném, hogy a nyitóülés kicsit félházas lesz, legalábbis politikailag, mert az igazi nagyágyuk Xi Jinping, Modi, indiai államfő, Vladimir Putin nem lesz jelen. Jelen lesz Donald Trump, aki másodikként szólal fel, de összességében azt kell mondani, még egyszer mondom, hogy ha fizikailag nem is politikailag félházas lesz a terem.
0: Donald Trumpot említette, az Egyesült Államok eddig egyik legnagyobb finanszírozója volt az ENSZ-nek, de nagyon visszaszorította a befizetését. Milyen indokok állnak e mögött, és ez hogyan hat az ENSZ-re, és hogyan kommunikálja ezt az elnök Donald Trump?
10: Nem jó, hogy az Egyesült Államok ilyen mértékben visszavonul az ENSZ-től, viszont a kritikájának a nagy részével egyet lehet érteni. Az ENSZ egyáltalán nem nevezhető hatékonynak. Ja, a nagy világ konfliktusokban, és itt kezdeném a számunkra, magyarok számára a legizgalmasabb az ukrán háború, folytathatnánk az iráni háborúval, vagy az izraeli-iráni konfliktussal. Ezekben az ENSZ-nek gyakorlatilag semmiféle hatása, befolyása nincs, és ez egy nagyon nagy baj. És az Egyesült Nemzetekkel kapcsolatos kritika, hogy túl nagyra nőtt, túlságosan bürokratikus, ez alapvetően jogos. És még egy dolgot hozzátennék, hogy egy gyenge főtitkára van Gutierrez személyében az ENSZ-nek jelen pillanatban.
0: Ugye, igen, neki a mandátuma le is jár.
10: De nem a személyre kell fókuszálni, hanem inkább azt mondanám, hogy az, hogy gyenge főtitkár van, inkább tükrözi az ENSZ általános problémáját, hogy ma már a világ nagy problémáit nem az ENSZ-ben lehet megoldani.
0: A többet a szervezet már nem is nagyon tud terepen lenni, ez még a humanitárius műveletekre is nagyon jellemző, és a befizetések nélkül nincs is mihez nyúlnia az ENSZ-nek?
10: Szóval a befizetések nélkül nincs mihez nyúlni az ENSZ-nek, és hát, hogy az ENSZ védelmében is szóljak valamit, az ENSZ csak annyira erős, amennyire a tagországok, a tagállamok erősek, vagy erősnek akarják. És a nagy dolgok ezen a héten sem az ENSZ-ben történnek majd. Talán valami pozitívumot is mondjak, ezen a héten az ENSZ közgyűlés idején írják alá a Grönlanddal kapcsolatos megállapodást, akár mennyire megmosolyogtató, hogy ez egy nagy téma, de mégiscsak az, mert megmérgezte a transatlanti viszonyt, és hát az is látszik, hogy Donald Trump egyre türelmetlenebb a válságokkal kapcsolatban, és hát belemanőverezte magát az iráni háborúba, hogy mondjuk meg őszintén, hogy nem megy annak olyan, nem olyan simán van, ahogy ő ezt szerette volna látni.
0: Meglátjuk, hogy hogyan halad az ENSZ ülésszaka, és figyelemmel követjük majd a történéseket. Simonyi Andrásnak pedig köszönöm szépen a beszélgetést.
10: Én köszönöm.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek indítják.

0: hatásra, mint a hagyományos atomerőművek, Márta Renátó összeállítása.
1: A konferencián Tóth András energetikai államtitkár elmondta. A korábbi energiaválság egyik legfontosabb tanulsága, hogy az energiabiztonság fenntartásához elengedhetetlen a regionális együttműködés, valamint a gyors és hatékony kormányzati reagálás az adott helyzetekre. A Duna vízszintjének kritikus szintre csökkenésének idején Magyarország a fogyasztás csökkentésével és a villamosenergia import növelésével tudta kezelni a helyzetet, miközben az atomerőművek működését a változó éghajlati körülményekhez is hozzá kellett igazítani. Budapest és Washington kormányközi megállapodások alapján dolgozik együtt az SMR-ek területén, a jövőben pedig tovább bővítenék ezt a partnerséget. Budapest Berlinnel ellentétben nem állította le az atomerőműveit. A magyar energiaellátás gerincét Paks biztosítja. Hogyan állnak a magyarok az atomenergiához? Kérdezem professzor dr. Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját, egyetemi tanárát.
2: Közép-Európában hagyományosan magas az atomenergia elfogadottsága, Magyarország ebből a szempontból ismét kiemelkedő. Hosszú évtizedek óta nagyjából 70% vagy vannak olyan periódusok, amikor akár 70% fölötti a paksi atomerőmű lakossági elfogadottsága. A magyar villamosenergia rendszernek egy nagyon fontos gerincét, alapját adja a paksi atomerőmű, és a lakosság érti azt, hogy az ellátásbiztonsághoz szükség van arra, hogy Magyarországon belül legyen termelőkapacitás.
1: Magyarország tudományosan is hozzájárult ennek a technológiának a megszületéséhez. Így talán valahol ez is ok lehet, hogyan lehetnek az SMR-ok, Small Modular Reactor-ök megoldásai a jelenlegi problémáknak. Mik ezek? Hogy mondjuk magyarul?
2: Kis moduláris reaktornak érdemes azt hívni magyarul. Van egy nagyon jelentős fejlődés, egy új pálya tulajdonképpen az atomenergetikában. Az elmúlt 10 évben erősödött meg ez a vonal. Az adja ennek az aktualitását, hogy az elmúlt 4 évtizedben alapvetően az atomerőművek fejlődése a méretgazdaságosság miatt az egyre nagyobb blokkméretek felé mozdult el. Ezek nagyon hatékonyan tudnak nagy mennyiségű villamos energiát előállítani, ugyanakkor a fejlett világban azt tapasztaljuk, hogy ezek a nagy erőművek 1000-1200, 1400 vagy akár 1600 megawattos egységteljesítményű atomerőművek hosszú idő alatt tudnak megépülni. Ennek számos oka van, a fejlett világ nagyon sok kompetenciát elveszített ezen a területen, de bonyolultabb az engedélyezés, és nagyon komplex az építési folyamat, ami elvezet egy ilyen létesítmény megépítéséhez. A hosszú építési idő ugyanakkor hosszú finanszírozást igényel, tehát sokáig áll a projektben a pénz anélkül, hogy villamos energiát termelne, tehát bevételt tudna termelni. Emiatt jött egy olyan új gondolat, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnánk kisebb egységeket építeni, amelyeket ezáltal gyorsabban lehet megvalósítani, sőt, hogyha mondjuk egy autóhoz hasonlóan sorozatban lehetne típus engedély alapján gyártani ilyen létesítményeket, az még tovább gyorsítaná ezt az építési folyamatot. 10-12-15 év helyett 3-4 év alatt tudna megépülni egy-egy ilyen kisebb egység, egy-egy ilyen kis moduláris reaktor, akkor az jelentősen javítaná mind a bankolhatóságot, mind pedig a finanszírozást, a magát a gazdasági modellt. Nagyon sok ilyen projekt zajlik jelenleg a világon, több mint 100 különböző kis moduláris reaktor koncepció van különböző fejlettségi szinten a tervező asztalon. Ez a mai konferencia itt Budapesten azért nagyon jelentős, és azért nagyon lényeges, mert egyrésztről amerikai és kanadai koprodukcióban szervezték, regionális szereplőket hívtak meg, tehát nem csak a magyar szakmát, hanem a környékbeli országok szakembereit is meghívták Budapestre. Az első ilyen kis moduláris reaktor projekt az Kanadában zajlik, a Darlingtoni atomerőmű telephelyén építenek egy 300 megawattos úgynevezett forralóvizes kis moduláris reaktort, és az, hogy az amerikaiak és a kanadaiak együttműködésében valósul meg maga a projekt, emiatt is nagyon lényeges, hogy ez a konferencia itt Budapesten szintén amerikai-kanadai koprodukcióban valósul meg.
1: A technológia elterjedéséhez szoros együttműködésre lesz szükség az ipar, a kormányzat, a felsőoktatás és a kutatás fejlesztés szereplői között.
0: És itt van a vonalban Jávor

0: Benedek a Green European Foundation igazgatósági tagja, Budapest fővárosi brüsszeli képviseletének vezetője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: A nukleáris energiaügynökség 2026 elején már 129 ilyen kis atomreaktor tervet követett, de ezek között nagyon különböző fejlettségi szinteken lévő technológiák vannak. Úgy tűnik, hogy egyre inkább terjed az atomenergia, ahogyan ezeket a kis blokkokat is fel lehet használni. Minek a kárára terjedhet, vagy minek az oldalán terjedhet ez?
1: Az atomenergia összességében nem terjed, tehát a beépített atomenergia kapacitás az elmúlt 15-20 évben stagnál vagy enyhén csökken globálisan. Átalakul a jövő atomenergia piaca a jelek szerint, de ez is egyelőre még inkább csak egy elképzelés. Tehát ezek a kis moduláris reaktorok, ez valóban egy ígéret arra, hogy azokat a problémákat, amik nyilvánvalóan látszanak a nagy nukleáris erőművek kapcsán, Aszódi Attila is említette, nagyon hosszú beruházási idő, jelentős ideig leköti a pénzügyi forrásokat, általában jelentős csúszással valósulnak, meg nem rugalmasak, óriási termelő egységeket nagyon nehezen lehet szabályozni a rendszerben. Ezeket a problémákat, amelyek a nagy atomerőműveknek az inherens problémái és nagyon nehezen illeszthetővé teszik őket a modern energiarendszerekbe, ezeket igyekeznének kiküszöbölni ezekkel a kis moduláris reaktorokkal. Azonban itt jelen pillanatban ez inkább egy kísérleti technológia, tehát kereskedelmi üzemben nem nagyon működik még ilyen kis moduláris reaktor. Itt egy technológiai fejlesztést látunk, amelyik piacra szeretne kerülni, és ennek a piacra kerülési folyamatnak a részeként természetesen nagyon erős marketing tevékenység is folyik, és mindenféle nagyon kedvező ígéreteket tesznek a fejlesztők. A valóságban azonban nagyon kétséges, hogy ezek közül mi az, amit ténylegesen tartani tudnak. Tehát eredetileg például jelentősen alacsonyabb árat ígértek ezeknek az SMR-eknek a létesítése kapcsán. Ahogy haladunk a piacra kerülés felé, ez az ígéret például nagyjából már megszűnt. Ma ezeken az SMR fejlesztő cégek körülbelül ugyanazon az árszinten kínálják, vagy ajánlják, vagy vetítik előre ezeknek az erőműveknek a költségeit, mint amennyibe a nagy atomerőműveknek az 1 megawattórára vezetett termelési költsége áll. Tehát például ez az ígéret, ami még 5-6 éve egy nagyon fontos ígérete volt az SMR-eknek, ma már ugye Aszódi Attila maga sem említette ezt az érvet, mert ez kiderült menet közben, hogy nem igazán valósítható meg. Hogy a többi ígéret az mennyire lesz tartható, az a jövő zenéje. Tehát én azt gondolom, hogy egyelőre ez egy inkább kísérleti technológia, ami számos ígéretet fogalmazott meg, de hogy a gyakorlatban ezek tényleg képesek lesznek-e versenyképesen a villamosenergia piacokon jelentős részt kihasítani, azt egyelőre nem lehet megmondani. A hozzájuk való kormányzati viszonynak is szerintem ezt figyelembe véve kellő óvatossággal kéne kialakulnia.
0: Magyarországon már jogszabály is van az SMR-ekre, és hogyha még nincsen hosszú piaci múltja, nincsen tapasztalat, akkor nehezen lehet megmondani, hogy a több 10 milliárd dolláros magyar program az hogyan fog megvalósulni.
1: Ez egy nagy kérdés, és ezért én nagyon óvatos lennék, hogy mennyi közpénzt ölünk bele ebbe. Az, hogy a kanadai-amerikai SMR nukleáris ipar egy marketing rendezvényt csinál Budapesten, az nyilvánvalóan arról szól, hogy ezen a piacon szeretnék megvetni a lábukat.
0: Igen.
1: Még csak azt sem mondom, hogy feltétlenül útjába kellene állni, vagy minden áron el kell utasítani. Meg lehet vizsgálni, hogy ténylegesen képes ezeknek az ígéreteknek a beváltására ez az ipar, és hogy képes-e versenyképesen piaci alapon hozzájárulni a magyar energiatermeléshez. Nekem felül erős kétségeim vannak, és egyszer Magyarország már megégette magát azzal, hogy ugyanilyen csodálatos ígéretek alapján beleugrott a Paks 2.
0: Éppen erről szerettem volna kérdezni, hogy mi a személyes véleménye, lesz Paks 2?
1: Hát éppen azért, mert Paks 2 kapcsán is ilyen csodálatos ígéreteket festettek föl annak idején a falra, hogy ez 2025-26-ra már termelni fog, hogy 12,5 milliárd euróból megépül, ez lesz a legolcsóbb energiatermelési forma, hogy minden csodálatosan, olajozottan működni fog, hát ezekben semmi se vált valóra, és Paks 2-re úgy elköltöttünk eddig már közel 1000 milliárd forintot, hogy nagyon kétséges, hogy ez az erőmű valaha is megépül. Az oroszok szemmel láthatólag jogilag és technológiailag is küzdenek nagyon sok problémával, hogy Európai Uniós környezetben összerakjanak egy megfelelő konstrukciót, és ezt időre is valósítsák. Mindeközben a politikai környezet is átalakulóban van, a költségek elszálltak, senki nem tudja, hogy mennyibe kerül a végén Paks 2. Már maga a Rosatom is körülbelül 10 év csúszást vetít előre, tehát jelen pillanatban a 2030-as évek közepére ígérik az erőmű, mert gyakorlatilag semmi nem várt be ezekből az ígéretekből, amikkel a magyar kormány annak idején belevágott a Paks 2 fejlesztésbe, és én úgy látom, hogy figyelembe véve az átalakuló villamos energiapiaci környezetet, hogy milyen termelőegységekre van szükség ebben az új, elsősorban megújuló alapú európai energia környezetben. Igen. Nagyon kétséges, hogy Paks 2-t meg lehet-e valósítani. Igen. Magyarországon.
0: Igen, köszönöm szépen. Biztos. Jávor Benedeknek köszönöm a beszélgetést.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: 8 óra van, a legfrissebb hírekkel jön a Krónika.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják, a bemondót Ceglédi Edit. Főbb híreink először röviden.
5: A Tisza frakció még nem döntött arról, hogy támogatja a legfőbb ügyész jelöltet. Az államfő Szatmári Zoltánt javasolta.
4: Változik az elhízott betegek ortopédiai ellátási rendje.
5: Kellemes őszi idő lesz, keleten egy-egy zápor is előfordulhat, délután 16-21 fok várható.
4: Következnek a részletek. Várhatóan csak jövő hétfőn dönt a Tisza frakció arról, hogy támogatja-e Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, mondta Bujdosó Andrea frakcióvezető a Telexnek. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, jelenleg nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet, végleges döntés azonban még nincs.
5: Baka András köztársaság elnök tegnap javasolta a posztra Szatmári Zoltánt, aki korábban a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. Horváth Lóránt az ügyvédkör elnöke szerint Szatmári Zoltán kinevezése esetén nem várható érdemi változás az ügyészség működésében, mert a jelölt a Polt Péter vezette ügyészségen töltött be vezető tisztséget. Ha a jelölt nem kapja meg a szükséges kétharmados parlamenti támogatást, a köztársasági elnöknek új jelöltet kell állítania, de ugyanazt a személyt is újra jelölheti.
4: A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a médiatanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés.
5: A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a médiatanács elnökét és 6 tagját is. Az elnöki posztra Polyák Gábor médiajogász a jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását, amely egyebek mellett a gyermekek számára káros szexuális tartalmak hozzáférhetőségét korlátozná, és intézkedéseket tartalmaz a kórházban rekedt gyermekek helyzetének rendezésére is.
2: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenki. Mindenki.
4: Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. A megbeszélést ma vagy holnap tartják.
5: Volodymyr Zelenszky közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése, emellett egy új drón megállapodás aláírására is készülnek. Sajtóhírek szerint az ukrán-amerikai csúcs találkozón egy esetleges orosz-ukrán energetikai tűzszünetről is tárgyalnak.
4: Magyarország nem tagja a Kárpáti Nyolcak regionális együttműködésnek, de figyelemmel kíséri annak további alakulását, tájékoztatott a külügyminisztérium.
5: A tárca közölte, a fórumon elfogadott nyilatkozathoz Magyarország nem csatlakozott. A közös dokumentumot Csehország képviselője sem írta alá. Így Ukrajna, Ausztria, Románia, Lengyelország, Szerbia és Szlovákia megállapodásáról lehet beszélni. Az országcsoport egyik legfontosabb feladata a régió közös befektetési térségének kialakítása.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
4: A javító intézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék abból a 3 milliárd forintból, ami a következő 3 évben áll rendelkezésre, közölte a gyermekvédelmi helyettes államtitkár a felkelőben.
5: Botel Möke elmondta, hogy a tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. A helyettes államtitkár hangsúlyozta, hosszabb távon rendszeresen több forrást kell biztosítani a gyermekvédelemnek és a javítóintézeteknek.
4: Heteken belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja. Tavaly április óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán.
5: Az egészségügyi miniszter dilettánsnak nevezte a szakmai kollégium megkerülésével született gyakorlatot. Hegedűs Zsolt azt szorgalmazza, hogy a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést. Hozzátette, ha van olyan helyvidéken, ahol nem merik felvállalni a jelentős túlsúllyal rendelkező beteg műtétjét, akkor a beteget egy centrumkórházba kell átirányítani.
4: Több mint 9 milliárd forintos program kezdődik a fogyatékossággal élők megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő. Jövőre pedig egy 78 pontból álló tervet akarnak megvalósítani.
5: A legtöbb forrást a lakhatásra és rehabilitációra szánják, valamint jövőre akadálymentesítési program is indul a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. A program 11 évre szól, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása.
4: Ma rendezik meg a sérő gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben.
5: A többi között látvány, állatetetés és színpadi programok várják a fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat. A szervezők több ezer résztvevőre számítanak az ország minden részéről.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
6: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál. Sérülés miatt Sallai Roland és Callum Stice nem csatlakozik a magyar labdarúgó válogatott keretéhez. A két játékos helyére Nagy Zsolt a Puskás Akadémia és Tóth Milán a Vasas játékosa kapott meghívót Márko Rossi szövetségi kapitánytól. A nemzeti együttes pénteken az ukránok ellen kezdi a Nemzetek Ligája B divízióját, majd játszik Észak-Írországban, hazai pályán Georgia ellen és nagy szombaton az ukrán csapat vendégeként. A Nagy Ádámot foglalkoztató Eurókupa győztes Marseille együttesével is összekerült a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája csoportkörében. A háromszoros BL győztes FTC a román Steaua Bukarest és a görög Panathinaikos csapatával találkozik még az első szakaszban. Döntetlent játszott Románia ellen a magyar válogatott a szamarkandi sakkolimpián. A hatodik fordulóban Rapport Richard és Gledura Benjamin is döntetlent játszott ellenfelével. Bánusz Tamás elveszítette, Lékó Péter pedig megnyerte maga partiját. Női válogatottunk is döntetlent játszott, mégpedig Fehér Oroszország ellen. Köszönöm figyelmüket!
2: Közlekedés.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske közelében egy kamion és egy autó ütközött. A 38-as kilométernél a külső sávon megállt a forgalom, a torlódás már most meghaladta 3 kilométert. Aki teheti, a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópontban hajtson le az autópályáról és kerüljön az 1-es főút felé. A 4-es főúton gyalogost gázoltak Vecsés határában. A 19-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Tovább élénkült a forgalom a Budapest környéki utakon is. Az M3-as autópályán Mogyoródtól a főváros felé lassulásokkal kell számítani. Az 51-es főúton a Taksonyi elágazás környékén, illetve az M0-ás csomópontja előtt torlódnak az autósok. Lassú a haladás az M4-es autóúton Üllőnél, a 10-es főúton Solymártól, a 11-es főúton Szentendrétől, a 31-esen Mende és Maglót környékén, az M2-es autóúton Dunakeszitől, illetve a Biatorbágyról kivezető úton.
2: Időjárás.
5: Napos idő várható felhő átvonulásokkal, elszórtan kisebb esővel, záporokkal. Keleten, északkeleten egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok várható. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk, sok napsütéssel, 20 fok körüli nappali hőmérséklettel.
4: Kedves hallgatóink, a Krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy bizonytalanná vált az államfő legfőbb ügyész jelöltjének megválasztása.
5: 40 ezren várnak arra, hogy bekerülhessenek egy idős otthonba.
4: Több mint 9 milliárd forintos program kezdődik a fogyatékossággal élők megsegítésére. Rövid hírekkel, 8:30-kor Krónikával legközelebb délben jelentkezünk.
3: Műsorajánló.
2: Napközben.
7: Ki legyen ott egy édesanyja mellett a szülőszobán? Az apa, a dúla, vagy mindketten? Mikor érkezhetnek meg az önvezető autók a magyar utakra, és vajon készen állunk-e rájuk? És ha egy webáruház nem küldi az árut, nem kapjuk vissza a pénzünket, tudjuk-e egyáltalán kihez forduljunk? Mekkora az esélye, hogy egy hajléktalan szállón élő, de dolgozó és rendszeres jövedelemmel rendelkező ember lehetőséget kap arra, hogy ismét önálló lakásban éljen? Hétköznapi kérdések, amelyek egyre többünket érintenek.
2: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
0: Jó reggelt kívánok! 4:09 lesz 4 perc múlva, 60 Tóth Erika vagyok. A magyar labdarúgó válogatott 4 mérkőzést játszik a Nemzetek Ligája sorozatban. Marco Rossi szövetségi kapitány sérülés miatt nem számíthat Varga Barnabásra és Sallai Rolandra sem. Hogy mekkora nehézséget jelent pótolni a két rutinos játékost, azt dr. Elbert Gábor egyetemi docens és Simon Zoltán, az NB1.hu oldal felelős szerkesztője elemezte a Nemzeti Sportrádió Foci Óra című műsorában.
8: Az, hogy Varga Barnabás hiányzik, az a magyar labdarúgó szempontjából katasztrófával ér fel. Most itt a következő katasztrófa, hogy Sallai Roland is hiányzik. Számomra ők ketten ma a magyar labdarúgó válogatott legfontosabb elemei. Abban egyetértek teljes mértékben Marco Rossival, hogy továbbra sincs 11 nemzetközi szintű játékosunk, és hogy 4 meccs van egymás után 3 naponta. Ez megint olyan, mint a labdarúgó világbajnokság, hogy sosem próbálta senki, hogy milyen az másfél hónapig, és látszott ott is, hogy változtak a csapatok, főleg az intelligencia szintből levezethetően, hogyan durrantak ki, vagy fáradtak el, vagy nem tudták végigbírni, és azért nyertek a spanyolok, mert csapat szinte messze a legintelligensebb banda az volt. Nem tudjuk, hogy a 4 meccset hogy tud ez a válogatott lejátszani, úgyhogy egyetlen kapus van a keretben, úgyhogy van egy nem bántva óriási elismerés Orbán Vilinek, amit a magyar labdarúgásért tett, de hogy tud-e 4 meccset játszani egymás után. Nincs Sallai, nincs Varga Barnabás, tehát én azt gondolom, hogy ebből a 4 meccsből bármi kijöhet. Kijöhet az, hogy nagyon rosszul jövünk ki, kijöhet az, hogy nagyon jól jövünk ki, itt nagy felelősség vagy nagy szerep hárul majd eddig inkább kiegészítő emberként számba vett játékosokon, mondjuk gondolok egy Bárány Donátra például, vagy a széleken hogyan tud majd muzsikálni Kerkez, és vagy Doktorics a másik oldalon, Bolla és talán Osvát. Tehát ez egy nagyon nehéz, ez a védelem, hogy tudja ezt lehozni. Szóval ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, nem irigylem Marco Rossit, de mondom, a Svájc meccs előtti időszaktól én szerintem egy másik úton van a válogatott, mint volt addig.
9: Nem lesz könnyű dolga Marco Rossinak, igen, és a magyar válogatottnak sem, viszont előbb-utóbb úgy is kísérleteznie kellett volna, mert az nem lehet, hogy csak egy góllövő csatárunk van, ugye Varga Barnabásra gondolok, az nem lehet, hogy Szoboszlai Dominikot Sallai Roland tudja pótolni, és Sallai Rolandot egyszerűen siratjuk, hogyha nem tudnak a válogatott rendelkezésére állni. Én megértem, hogy siratjuk őket, mert kiemelkedő játékosok, a Sala nálam is a válogatott talán legfontosabb pillére, annyi poszton tud játszani, meg ő tudja pótolni Szoboszlai Dominikot, de a tengelyben, ahogy Gábor is utalt rá, és a labdarúgáshoz nálunk sokkal jobban értő Márko Rosszi meg vagyunk, de a különböző területekre és posztokra kellenek új játékosok, és egyszer úgy is el kellett volna kezdeni a kísérletezgetést. Én annak nagyon örülök, hogy nincsenek a válogatott felkészülési mérkőzések, hogy én úgy nőttem föl, hogy nyáron nem volt értelme válogatott meccset nézni, meg november végén, mert mindig borzalmasan szerepeltünk. Most sem hiányolom a felkészülési mérkőzéseket. Én amúgy is egy olyan típusú ember, amikor szeret hogyha engem dobtak be a mély vízbe, meg én is szeretem a srácokat így foglalkoztatni. Meg kell tudni felelni versenysport, de olyan játékosok is kerültek oda, ugye, akiknek ez egy olyan közeg lesz, amelynek még nem voltak a tagjai, tehát a kohézió szempontjából ez nagyon fontos dolog lesz. Hogy figyeltem, azért Márko Rosszi a játék kapcsolatokra, az emberi kapcsolatokra kellett kialakításakor, és az azóta történő változásoknál is igyekszik odafigyelni. Ugye lesz 4 mérkőzésünk, egyből Ukrajna ellen játszunk itthon. Hogy Ukrajna milyen emocionális állapotban van, azt csak mindenki találgatni tudja. Én egy dolgot tudok mondani. Múlt héten végignéztem, ahogy Lembergben edzettek. 5 év után volt először hazai földön az ukrán válogatott, és itt most nem azt mondjuk, hogy ukrán vagy nem ukrán, hanem egy adott ország válogatottja bizonyos okok miatt 5 évig nem tudott otthon lenni. Hát ott azért abban az ukrán válogatottban vannak európai szinten kiemelkedő tudású játékosok, de lehetett látni rajtuk, hogy ez nekik mit jelent. Mutassuk meg nekik méltó feladat péntek este a Puskás arénában, hogy az viszont mit jelent, hogy mi pedig a magyar válogatottat kedveljük és szeretjük a legjobban, nagyon szurkolunk nekik, kiemelten sajnálom Varga Barnabás hiányát, mert ha az jut az eszedbe, hogy a magyar válogatott gólt szerez, nekem először a Barni jut az eszembe.
2: Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő, hírek induláshoz.
0: 4:09 van. A kormány október 1-től visszahelyezi a javítóintézeteket a gyermekvédelmi rendszerbe, miután a Szőlő utcai javítóintézetben feltárt súlyos visszaélések nyomán a 4 megmaradt intézet irányítása tavaly év végén a büntetés végrehajtáshoz került. Korábban a műsorban Botemőke gyermekvédelmi helyettes államtitkárral beszélgettem. Mi múlik, hogy a büntető vagy a védő funkciót hangsúlyozza a rendszer?
10: Hát alapvetően azért a javítóintézeteknek egy elég nagy múltja van. Magyarországon több mint 100 éve léteznek ilyen intézmények, és kifejezetten azzal a céllal ezek javító-nevelő intézményként kezdtek el funkcionálni, és pontosan azzal a céllal, hogy alapvetően azért azt gondolták, és egyébként mi is nyilván ugyanezt gondoljuk, hogy azért itt a fiatalkorúak, akár gyermekkorú elkövetők esetében lehet abban segíteni, hogy ne egy bűnismétlővé váljon hosszú távon. Nyilván egy olyan típusú zárt intézmény, ahol viszont pedagógiai módszerekkel, neveléssel lehet abban segítséget nyújtani, hogy felfedezni azt, hogy mik voltak az okok a bűncselekmény elkövetése mögött. És ezért itt nagyon sokszor vannak olyan fiatalok bent, akiknek mondjuk olyan szocializációs nehézségei voltak, adott esetben nem fejezte be az iskolát, tehát lehetősége van arra, hogy befejezze a tanulmányait, itt az általános iskola befejezéséről gondolunk, de akár szakmaszerzésre, és nyilván egyébként akár korábbi nehézségek, traumák feldolgozása, pszichológus segítségével. Tehát, hogyha jól működik egy intézmény, akkor alapvetően azt tudja biztosítani, amire a fiatalnak szüksége van. Ha bűnözőként tekint rá, akkor azért bűnözővé is válik sok esetben. Tehát itt a fiataloknál azért szerintem nagyon fontos elkülönítenünk akár azt, hogy milyen súlyú volt a bűncselekmény, milyen háttere volt, milyen okok voltak ebben, és nyilván itt a bíróságnak van mérlegelése, hogy milyen javítóintézetet szab-e ki, vagy pedig börtönbüntetést, vagy pedig adott esetben alternatív szankciót, tehát egy pártfogó felügyeletet. De azért mi azt gondoljuk, hogy a javítóintézetnek az semmi esetre sem szabad azt mondani, hogy itt bűnözők vannak, és a börtönbe tegyük őket, mert akkor igazából elveszti a funkcióját.
0: Az imént felsorolt nagyon sok szakmai hozzávalót ahhoz, hogy ezeken a fiatalokon segítsenek, vagy más irányba tereljék az életüket. Amiután kijött a gyermekvédelmi jelentés első része, és már korábban is az igazat megvalva nyilvánvaló volt, hogy nagy a létszámhiány ebben az egész rendszerben. Honnan lesz ember ezekbe az intézményekbe?
10: Azért azt látni kell, hogy az, hogy ez a súlyos létszámhiány kialakult, azért ez nem egyik napról a másikra történt. Amit mi próbálunk, hogy egyrésztről egy szakmaibb közeget biztosítani. Itt az elmúlt rendszerben nyilván a javítóintézet az volt egy nagyon szimbolikus példája annak, ahogy valójában egyszerűen nem számítottak azok a gyerekek, akik ebben a rendszerben voltak, azok a fiatalok. És onnantól kezdve, hogy kiemelnek egy gyereket a családból, az, hogy ő milyen támogatást kap, a szükséglet is szerint ölti kezelés, az azért attól is függött, hogy mi a döntés, mekkora finanszírozás van rá. Egynek egyik része alapvetően az, hogy milyen bérekkel, milyen megbecsültséggel tudnak dolgozni a szakemberek, de azért a másik része is, hogy mekkora önállóságot és autonómiát kap egy intézmény adott esetben arra, hogy ők meghatározzák azt, hogy milyen pedagógiai módszerekkel, milyen nyitottsággal, kikkel dolgoznak együtt, milyen egyéb intézményeket, civileket, önkénteseket vonnak be az intézménybe. Tehát azért itt is ezt azért nagyon visszavágták. Ezen kívül nyilván az, hogy van-e szükségletalapú elhelyezése a gyerekeknek, vagy pedig mindenkit egybe rakunk, 6 éves kortól adott esetben 18 éves korig, a droghasználó, súlyos, mentális problémákkal küzdő gyereket egy kislánnyal, vagy egy kisgyerekkel együtt, ott annál több konfliktus, probléma lesz. Nem azért, mert a gyerekek rosszak, hanem azért, mert egyszerűen a szükségletüknek nem megfelelő elhelyezést tudtak nekik biztosítani. Ebből nagyon sok konfliktus lett, nagyon sok bántalmazási eset volt, amik megint, hogyha minél egyre kevesebb lett a szakember, egyébként olyan jogszabályok is történtek, nem lett felülvizsgálva, hogy hány embernek kell egyáltalán, hány szakembernek kell egy csoporttal foglalkoznia. Hogyha egy ember van, és jelenleg is ez van, egy ember van egy gyerekfelügyelő egy 12 fős csoportba, nem csoda, hogy ő hamarabb fog kiégni, mentálisan nem bírja azt a terhelést, ami szükséges lenne ahhoz, hogy egyébként ő megfelelő minőségben tudja jelen lenni. Szóval ezek mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy súlyos létszámhiány, és nem utolsó sorban egy 20-30%-os elvándorlás volt, miután bevezették a kifogástalan életvitel vizsgálatot, ami megint csak egy rossz reakció volt egyébként egy problémára.
0: Idézzük fel, mi a kifogástalan életvitel.
10: A kifogástalan életvitelt vezették be pont, amikor ezek a súlyos ügyek előkerültek, akkor azt mondták, hogy itt egy nemzeti védelmi szolgálat fogja megvizsgálni igazából azokat az embereket, illetve egy pszichológiai alkalmasságin kell átesnie minden szakembernek, aki benn dolgozik a rendszerben. Amit nagyon sokan azt mondták, hogy egyébként megint csak a megbecsültségnek egy súlyos hiányát érzik ebből, azt, hogy őket vizsgálgatják, miközben eleve egy nagyon nehéz munkakörben vannak. A szomszédokat kérdezték meg arról, hogy kik ők, illetve egy olyan tesztet kell kitölteni, aminek semmi köze nem volt ahhoz, hogy ő megfelelő szakember vagy nem. És azért hozzátartozik sajnos a valósághoz, hogy átcsúsztak olyan emberek, akik később kiderült, hogy milyen súlyos hibákat és bűnöket követtek el a gyerekvédelembe, tehát nem szűrte ki valójában a rendszer. Tehát nyilván ennek is az átalakításán dolgozunk, mert azért az fontos
0: ezt
10: kimondani.
0: Ezt akartam kérdezni, tehát hosszú távon tervezik, persze, hogy lesz ilyen teszt, lesz ilyen vizsgálat, csak más tartalommal?
10: Azt gondoljuk, hogy fontos, tehát itt azért van egy minőségi garancia, amit mögé kell tenni a rendszerbe. Tehát nem akárki alkalmas arra, hogy gyerekekkel foglalkozzon, de a szűrés az egy dolog, és ott mi azt gondoljuk, hogy fontos az, ami egyébként korábban is volt, hogy legyen egy bemenet, hogy nem akárki kerül be, de nagyon fontos az is, hogy közben legyen egy szakmai támogatás, egy minőségi kontroll. Tehát itt ezek az esetek, és nem az az egyetlen eset, amit a Szőlő utca, voltak jelzések a rendszeren belül arra, hogy probléma van. Volt is belső vizsgálat, csak az a belső vizsgálat, az nem megfelelően felépített volt ahhoz, hogy valóban alkalmas legyen arra, hogy kiszűrje a problémákat. És hozzáteszem, nagyon sok olyan bántalmazási eset van, ami viszont egyszerűen pont a mentális terheltség miatt megint egyedül van,
0: igen,
10: nem tudja biztosítani. Itt ezeknek van, hogy olyan túlórák vannak, amiket nem szabadna, hogy túlórák legyenek, mert feszültebb lesz, nem úgy fog reagálni adott esetben egy nehéz helyzetre.
0: Kicsit már kitértünk a pénzre, de összességében 3 milliárd forintot szánnak a következő 3 évben a javítóintézeti rendszer fejlesztésére. Mire elég ez?
10: Ugye 4 intézetbe kerültek a fiatalok, ami nagyon fontos, hogy itt megszüntették a központi, az előzetes letartóztatásra, és ez volt a Szőlő utca. Itt Aszódon szeretnénk kialakítani egy új olyan intézményt, hogy előzetes letartóztatásban lévő fiatalok is vannak, illetve nyilván arra elég, hogy meglegyen a biztonságtechnika, de olyan új szolgáltatásokat is, tehát ilyen nevelési, pszichológiai, terápiás foglalkozásokat nyissunk az intézményekben, amire szükségük lenne, illetve nyilván akár itt az informatikai rendszereknek a fejlesztése. És sorolhatnám még, mert alapvetően elhanyagolták ezeket az intézményeket. Tehát az infrastruktúrális fejlesztéstől a személyi állománynak a mentális és megsegítése, ez mind-mind-mind feladatunk.
0: Elég lesz ez a pénz erre?
10: Én azt gondolom, hogy most azonnal elég lesz, hosszú távon pedig fontos, és itt a költségvetési tárgyalásoknál próbáljuk azt, hogy egy rendszeresen magasabb összeg jusson nyilván a gyerekvédelembe és a javítóintézetekre is.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
0: 8:30 lesz, 6 perc múlva. Heti menő rovatunk következik, a héten Erdős Virág író költő ajánl önöknek, nekünk olvasni és nézni valót, vagy éppen programot. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok!
0: Ezen a napon egy kortárs kiállítást ajánl, Fuchs Tamás Öreg cápa című tárlatát a Ladó galériában. Szeptember 25-ig lehet megnézni, hogy minél hamarabb elmondjuk azt is, hogy aki szeretné, az igyekezzen. Milyen képekre számítson, aki elindul?
11: Hát igen, ez egy fontos momentum, hogy pénteken 6-kor lesz igazából ennek a kiállításnak már a finisszázsa, úgyhogy aki meg szeretné nézni, annak abszolút sietnie kell, viszont szerintem jó hír, hogy aki ezt a kulturális programot össze szeretné kötni valami jó kis piacozástól, az simán megteheti, hiszen ez a Ladó galéria, ez foramód a Klauzáltéri vásártannak az első emeletén van, és nekem igazából augusztus végén, amikor megnyílt ez a kiállítás, volt szerencsém megnyitni, és a megnyitó szövegében nem tudott végig azon dolgoknom, hogy ez hogy lehetséges, hogy mennyire bornét húzása egy kortárs művészeti galériának egy közönséges piac első emeletére ide be tud szólnia, és tényleg így a lángosozóval Svéhen és a GLS automata szomszédságából kínálni ilyen teljesen közegidegen portékát, mint a kortárs. Persze, mindezt rájöttem, hogy ez egy abszolút bátor és előzékeny gesztus. Elvinni effektivel a jó művészetet oda, ahol vannak az
0: igen,
11: emberek.
0: Igen, tehát nem közelebb hozza a mindennapokhoz ezzel
11: abszolút,
0: a művészettel.
11: És Polgár László Ladónak, aki ennek a galériának a névadó tulajdonosa, neki, és aki már a harmadik éve tanyázik itt a karzaton, neki abszolút küldetése ez, és van, én érzek is valamiféle demokratizálási szándékot is ebben, hogy egyszerűen mer jelen lenni így szimbolikusan is abban a kereskedelmi térben, amiben egyébként régen benne van, és mindannyian benne vagyunk, a művészet nyakig benne van ebben a bizonyos kereskedelmi térben, úgyhogy ma már ugye egy kortárs festmény természetes útja az, hogy a galériák faláról elkerül a műgyűjtők falára, és az adott esetben egy következő kiállítás alkalmával tőlük kéri kölcsön a galéria képeket, és Fuchs Tamás festményét abszolút érdemes így módon is begyűjteni.
0: Tehát, hogy mit látunk a képeken, vagy milyen stílust láthatunk a képeken?
11: Ezek abszolút ilyen kellemesen nyugtalanító alkotások. Én úgy érzem, hogy mindenképpen van valami ilyen bajoslatú béke a furcsa módon, és a szalongásnak ebben a ilyen melankolikus verzió én úgy érzem, hogy nagyon könnyű is manapság azonosulni a témáit, hol a világűrben találja meg, hol a tenger mélyén, ahol többek között olyan öreg cápák is úszkálnak, akiket azért nem nehéz a magunk fajta 50-es művész figurájával azonosítani, és egyébként ilyen mániákusan visszatérő témái vannak ezek között, például olyan furcsaságok vannak, mint a víz felett lebegő hajók, és a mindenféle ilyen világító szemű állatok, és egyébként úgy extrém és szürreális, hogy közben végtelenül míves és realisztikusak ezek a képek, például még az anyag használatában igen. Is van valami furcsa ambivalens, egyszer használ művészfestéket, és mint kiderül csemperagasztót használ a festményei, úgyhogy ez egész nagyon fura, és talán éppen ettől olyan jó és ismerős, és olyan szerethető.
0: Tehát anyagában is közelebb hozza a mindennapi élethez ezek
11: igen, a festmények,
0: a képzőművészetet, meg a helyben
11: igen.
0: Is.
11: Igen, abszolút, igen.
0: Van-e valami közös az ön versei és Fuchs Tamás képeiben?
11: Hát Hát ez a furcsaság. Én erre is próbáltam felfűzni aztán a megnyitó szövegét, és gyakorlatilag nem tudtam jobbat kitalálni, mint hogy egy verssel reagáltam, mert az ő furcsaságaival, a saját furcsaságaimmal próbáltam reagálni. Hát igen, igen. Talán ez a melankólia, amiben van valami bajoslatú, és ilyen szeliden próbál szuggesztív lenni, talán ez lehet egy ilyen közös vonás kettőnk között. De egyébként a hatalmas rajongótáborral rendelkezik, mint kiderült számomra ott a megnyitó alkalmából, úgyhogy nagyon sokan ráéreznek az ő festészetének erre, pont erre a szelíd szuggesztivitására.
0: Erdős Virágnak nagyon köszönöm a mai ajánlatot. Holnap folytatódik a heti menü összeállítása. Benyó Ritával fog majd beszélgetni arról, hogy holnap mit fog ajánlani, és az egész héten ki fog tartani. Köszönjük szépen.
11: Köszönöm szépen, minden jót kívánok.
2: Közlekedés.
12: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a budai alsórakparton északi irányban a Margit híd előtt. Lezárták a 15. kerületben az Árvavár utcát a Rákospalotai körvasút sorrál csőtörés miatt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Árvavár utca megállót. Sávlezárásra kell számítani délután 2 óráig a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, illetve délután 4 óráig az Albert Irsai út előtt karbantartás miatt. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál, mától lezárták az érintett útszakaszt. A 36-os autóbusz és a 966-os éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti az Akácfa utca megállót. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben az Óhegy utcában a Szlávi utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 3. kerületben a Folyóka utcát a Folyondár utcánál csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: 8:30 a rövid hírek következnek.
5: Jó napot kívánok! A híreket Fehérvári Petra szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. New Yorkban tárgyal az ukrán elnök, fejlesztések várhatók a javító intézetekben, folytatódik a szép őszi idő. Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. A megbeszélést ma vagy holnap tartják. Volodymyr Zelenszkij közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Emellett egy új drón megállapodás aláírására is készülnek. Ismét az ukrán ipari létesítményeket támadta az orosz hadsereg. Az ukrán hatóságok közölték, Dnyipróban 2 meghaltak, Kijevben pedig 5 ember megsebesült egy több emeletes lakóház elleni csapásban. Több településen ipari létesítményeket és lakóépületeket rongáltak meg a rakéták. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy az ország szamarai régiójában polgári célpontokat is eltaláltak az ukrán drónok, országosan pedig csak nem 300 támadó eszközt semmisített meg az orosz légvédelem. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a médiatanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a médiatanács elnökét és 6 tagját is. Az elnöki posztra Poyák Gábor médiajogásza jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását. A javító intézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék abból a 3 milliárd forintból, ami a következő 3 évben áll rendelkezésre, közölte a gyermekvédelmi helyettes államtitkár a felkelőben. Botemőke elmondta, hogy a tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. A helyettes államtitkár hangsúlyozta, hosszabb távon rendszeresen több forrást kell biztosítani a gyermekvédelemnek és a javítóintézeteknek. Ma rendezik meg a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. A többi közt látvány, állatetetés és színpadi programok is várják a fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat. Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek, napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű. Hírekkel 9 órakor jelentkezünk legközelebb.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
14: Haydn-on koncertek a Zeneakadémián. 3 előadás, 3 különleges zenei világ. Chopin dalai és mazurkái, Bach ünnepi kantátái és a romantikus kamarazene kivételes darabjai októbertől decemberig a Zeneakadémián. Tartsanak velünk! További információ www.haydenon.com.
15: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
16: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
13: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
0: 8:09 a mikrofonnál 60 Erika. Egyelőre kérdéses, megkapja-e a megválasztásához szükséges parlamenti támogatást Szatmári Zoltán legfőbb ügyészjelölt. Baka András köztársasági elnök olyan jelöltet keresett, aki belülről ismeri az ügyészséget. A Tisza még nem döntött a támogatásról. Korábban a Felkelőben Vető Balázs politológussal beszéltem. Baka András tehát Szatmári Zoltánt jelölte, akinek a múltjából úgy tűnik, hogy ebben a pillanatban az a legfontosabb, hogy Polt Péter legfőbb ügyészsége alatt az informatikai területet vezette, hiszen ez a legtöbb vagy leginkább hallható kifogás ellene. Miért fontos ez a momentum a Baka András szempontjából, és miért a Tisza frakció és a kormány szempontjából?
17: Azt azért látni kell, hogy az ügyészség szervezete volt talán a legegyértelműbben politikai érintettség alatt az elmúlt 16 évben, ezért mindenki, aki ott volt, ott mindig fölmerül az a kérdés, hogy vajon mennyire kötődött az előző hatalomhoz. Nyilván, aki ebben az időben kezdett el ott dolgozni, ennél ez a kérdés felmerül. Az, hogy Baka András ebből a szervezetből hozott jelöltet, egyszerűen nem nagyon van más lehetősége. Itt a kérdés az, hogy személyben látjuk a garanciát, vagy az intézményben, és azt hiszem, egy polgári demokráciában az a fontos, hogy az intézményt kell megerősíteni, és nem a személy adja a garanciát.
0: Az intézményről elég rossz hírek jöttek az elmúlt időszakban, több vezető nyilvános megszólalásával, korábbi vezető nyilvános megszólalásával azt lehetett hallani, hogy az ügyészség szétesőben van. Most a folyamat, ami elindul, ugye a frakció csak hétfőn fog dönteni valószínűleg a jelölt személyéről. Ha nem fogadják el, akkor új jelölést kell végigvinni. Ugyanezzel a jelölttel is lehet, más jelölttel is lehet. Rengeteg idő el fog telni, ha ez a húzavona folytatódik, addig, amíg valóban működőképes lesz az ügyészség. Milyen hátulütői vannak ennek?
17: Szerintem az egyik legfontosabb jelzés jelen pillanatban az, hogy Baka András független köztársasági elnökként működik. Gyakorlatilag egy olyan jelöltet hozott, és a most kialakuló helyzet azt mutatja, hogy ő függetleníti magát az őt egyébként megválasztó Tisza többségtől, eltérő véleményt fogalmaz meg itt, tehát olyan jelöltet állított, akit láthatóan a Tisza nem feltétlenül támogat. Ez szerintem első lépésben abból a szempontból fontos, hogy láthatóan Baka András szerepfelfogása az, hogy a köztársasági elnöki intézmény független.
0: Tehát ez egy deklaráció a részéről.
17: Ez egy deklaráció a részéről. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog, mert a köztársasági elnök megválasztása mindig egy politikai aktus, mindig a többség választja, azonban az, hogy hogyan működik a köztársasági elnöki intézmény, az pont az ilyen lépésekből látszik. Nyilvánvalóan az ügyészség működése szempontjából az, hogy a vezetőjének a megválasztása kapcsán van egy bizonytalanság, ennek elvileg nem szabadna problémát okoznia, most is van ugye helyettes vezetője a legfőbb ügyész hiányában, tehát elvileg a szervezetnek működnie kell. Ami miatt ez most kiemelten figyelt ügy, az ugye az, hogy az elszámoltatás ennek a politikai ciklusnak a legfontosabb része. Az ügyészségnek ebben központi szerepe van, jelenleg is az ügyészség előtt vannak olyan ügyek, amik az érdeklődés középpontjában vannak. Gondoljunk csak a Magyar Nemzeti Bankot érintő problémákra, vagy éppen a Völner Schadl ügyre, ami már hosszú évek óta tart. Éppen ezért az, hogy az ügyészség szervezete hogyan fog átalakulni, vagy ki fogja azt vezetni, az ezért egy nagyon fontos közéleti kérdés.
0: És ugye a Tisza elszámoltatás párti, és látszott, hogy valóban nem egyeztettek Baka Andrással, mert mikor a köztársasági elnök elmondta a beszédét a parlamentben, nem volt azonnali reakció sem a kormány, sem a Tisza frakció részéről. A miniszterelnök azt mondta, ugye, hogy nem látják biztosítottnak, hogy Szatmári megszerezze a frakció támogatását. Mondhatott volna mégis igent erre a jelöltre elszámoltatáspártiként a Tisza?
17: Ugye az új jelöltnek a karrierjét valójában csak annyi információt tudunk róla, ami a nyilvánosságban megjelent. Ő az elmúlt időszakban nem volt azok között, az ügyészségi vezetők között, akinek a neve felmerült volna bármilyen ügy kapcsán. Ezért az ő személyét, hogy most ő mennyire elszámoltatáspárti vagy sem, ezt nagyon nehéz így kívülről megítélni. Ami viszont fontos, hogy a kérdés itt az, hogy hogyan fog átalakulni az ügyészség szervezete, és egyébként az ügyészség hogyan tud a politikai nyomástól mentesen működni, akkor is, hogyha egyébként az elszámoltatásban nagyon fontos szerepe van, hiszen pont az a rendszerváltásnak a lényege, hogy az ügyészség ne politikai kontroll alatt legyen, még akkor sem, hogyha egyébként egy olyan fontos ügyben, mint az elszámoltatás, akár egybe is esik a tevékenységének a célja a politikai akarattal.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
0: A kormány által ígért széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetésről, a részvételi alkotmányozásról alakított ki előzetes véleményt a TASZ több szervezettel közösen. Mit jelent a részvételi alkotmányozás, és miért van rá szükség? Korábban a Felkelőben Szabó Mátéval, a Társaság a Szabadságjogokért szakmai igazgatójával beszélgettem. Magyar Péter már áprilisban arról beszélt, hogy az új alkotmányozás kereteinek kialakítása akár hónapokat, a végleges változat vagy a végleges elfogadás pedig akár éveket is igénybe vehet. Kifejezetten széles társadalmi és szakmai részvételt említett, és azt mondta, hogy ez akár bele is férhet egy 4 éves ciklusba, de még nem is biztos, hogy a mostani kormány mandátumának a lejárta előtt meg lehet hozni. Ez a hosszú alkotmányozási folyamat még sokáig fog tartani. Mégis önök már is leírták véleményüket arról, hogy hogyan lehetne ezt részvételivé tenni. Miért gondolták, hogy már is szükség van erre?
18: Valóban nagyon fontos az, hogy a döntéshozók azok fontosnak tartják a részvételiséget. Ez egy örvendetes dolog. De ahhoz, hogy ez valóban egy jó részvételiség legyen, részvételi alkotmányozás legyen, ami nem csak a látvány kedvéért csinál úgy, mintha bevonnák a polgárokat, ahhoz ezt egy nagyon hosszú, jól kitalált folyamatnak kell megelőznie, amit ki kell találni. És mi most annak szerettünk volna elébe menni, hogy egy kész folyamatot kapjunk egyszer csak meg a kormányzattól, amiben már nincs beleszólásunk. Le akartuk írni azt, hogy minek kell megfelelni ennek a folyamatnak ahhoz, hogy ez valóban részvételi legyen, hogy utólag ezt számon is tudjuk kérni. És mindez miért fontos, miért kell egyáltalán részvételiségnek lenni? Azért, hogy ez a megalkotandó alkotmány ne olyan legyen, mint az alaptörvény, a most hatályos alaptörvény. Ami egypárti alkotmány, csak politikusok vettek részt a megírásában, senki más, és ezért nem is érzi igazán senki magáénak egy nagyon elutasított alaptörvény, aminek látszik, hogy az élet ciklusa addig tart, ameddig valaki más nyert a választáson, és utána az, aki más nyert a választáson, rögtön el is akarja törölni.
0: Aki alkotmányozó hatalommal nyert a választáson. A kormányzás mostani időszakában szemmel láthatóan nagy szerepet játszik a társadalmi elfogadottság, meg a választók reakciói mindenféle mindenféle politikai döntésre. És a kormány kevés kivétellel úgy tűnik, hogy hajlandó is változtatni olyan döntéseken, amelyek nagy kritikának vannak kitéve. Megvan-e a társadalomnak az a tudása, rálátása, hogy beleszóljon egy alkotmányozási folyamat?
18: A részvételi alkotmányozás nem csak azt jelenti, hogy megkérdezzük a polgárokat, hanem azt is, hogy edukáljuk a polgárokat. Elmondjuk, hogy miről szól ez az egész vita, milyen kérdésekhez szabályoz egyáltalán az alkotmány, milyen modellek vannak ezeknek, milyen előnyei és hátrányai vannak, és azután kérdezzük meg a polgárokat arról, hogy mit szeretnének, mitől tartanak, mi fontos számukra, miután ezeket az ismereteket megkapták. Ez a folyamat ez azért tart több évig, mert nagyon sok nyilvános, akár a közmédiában tartott vitát kell erről lefolytatni, de el kell menni a polgárokhoz egy ilyen kvázi országjáráson, ahol helyi fórumokat kell tartani ezekről a kérdésekről, honlapot kell fenntartani, ahol nagyon sok írásos, audiovizuális tartalomnak kell ezt elmagyarázni ahhoz, hogy ez érthető legyen. És ahol a részvételi alkotmányozás sikeres volt az elmúlt évtizedekben, ott pont az volt a lényege ennek a részvételi alkotmányozásnak, hogy egy nagyon széleskörű ismeretterjesztő kampány is megelőzte, ami nem arra szolgált, hogy a már meghozott döntésekhez legitimációt teremtsen a nyilvánosságban, amit a kormány szeretett volna, tehát nem egy ilyen propagandisztikus célja volt ennek az egésznek, hanem az, hogy valóban a polgárok véleményt tudjanak nyilvánítani, tájékozott véleményt tudjanak nyilvánítani.
0: Nem elegendő a demokrácia szempontjából, hogy egy demokratikus kormány hozza meg az alaptörvényt, vagy az alkotmányt?
18: Igen, hát ilyet már láttunk, hogy egy kétharmados kormány ezt megteszi, nem elegendő. A választói felhatalmazás, akár kétharmados, akár nem kétharmados, az egy kormányzásra szól. A kétharmad birtokában jogilag megteheti azt a kormány, hogy megváltoztatja az alkotmányt, de valójában neki a felhatalmazása nem erre szól. Ezt a legitimációs hiányt, deficitet tudja ellensúlyozni az a részvételiség, amely ezek a technikák biztosítanak.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
0: 3.49 lesz egy perc múlva. A KSH adatai szerint míg 2000 előtt jellemzően legfeljebb 2-3 trópusi éjszakát regisztráltak évente, ez azt jelenti, hogy a napi minimum hőmérséklet nem süllyed 20 fok alá, addig például tavaly előtt már 16 ilyen éjszaka fordult elő országos átlagban. A nyári éjszakák melegedése fokozódik, a hosszú távú tendenciák szintén egyértelműek. A nyári középhőmérséklet 1901 és 2025 között több mint 2 Celsius fokkal emelkedett Magyarországon. Szükséges tanulni a hőség adta kihívásokból, amelyek rengeteg feladatot adtak Budapestnek, ezt mondta a főpolgármester tegnap hozzátéve. Ehhez mindenképpen szemléletváltásra és párbeszédre van szükség. Korábban a felkelőben Barsi Orsolyával, a Fővárosi Önkormányzat klíma- és környezetügyi főosztályának vezetőjével beszélgettem. A főváros friss klímamodellezése szerint a következő évtizedekben a hőség, a vízhiány és a szélsőséges csapadék egyszerre jelentenek majd egyre nagyobb problémát. Hogyan lehet ilyen komplex feladatot megközelíteni?
19: Igen, a feladat az nehéz, több irányból kell nyilván megközelíteni. Egyrészt fontos, amiről szó volt, hogy a zöld felületeinket megpróbáljuk megőrizni, de nem csak a zöld felületeket kell megőrizni, hanem ugyanilyen fontosak például az átszellőzési csatornák a városban, hogy ezek ne legyenek beépítve az elkövetkező időszakban.
0: Ez azt jelenti, hogy a városon belül vannak olyan folyosók az épületek között, ahol jár a szél?
19: Igen, jellemzően ezek a nagy szélesebb utak, vagy olyan pályaudvarak, vasútvonalak, amelyek biztosítanak egy szélesebb területet. Ugye van egy jelenleg egy északnyugati uralkodó szélirány, illetve ott van a Duna, mint nagy hűtő potenciál a város közepén, és minden olyan szélmozgás, ami ezek irányában hat, vagy ezek irányában mutat, az segíti az átszellőzést. Ugye az, hogy a hőérzetünk hogyan alakul, vagy mi befolyásolja, ez több tényezőtől függ. Felszínhőmérséklet, ami melegíti nyilván a levegőt, ez egy dolog, de az, hogy mi mennyire vagyunk kitéve a napsugárzásnak, tehát van-e árnyék, az, hogy mennyire mozog a levegő, illetve hogy milyen a levegő páratartalma, ezek mind közvetlenül befolyásolják, hogy egy ember mennyire érzi melegnek az adott hőmérsékletet, de nyilván van egy olyan tartomány, és idén már ebbe azért beléptünk, tehát a normál testhőmérséklet feletti tartós hőmérséklet, aminek kifejezetten káros egészségügyi hatása van. És nyilván a fák és a zöld felület az élvonalában van ennek a klímaharcnak, de azt se felejtsük el, hogy ami még szintén élő szervezet, az ember szintén a legkitettebbek közé tartozik.
0: A hőségriadó most már nyaranta nem, hogy rendkívüli lenne, hanem lassacskán egy állandó állapot, és ez tűnik normálisnak. Hogyan lehet ez ellen küzdeni egy városban? Árnyékot kell, szélfolyosót kell, de mit lehet még csinálni?
19: Igen, együttműködünk sok európai várossal, ezzel a problémával azért sokan küzdenek. Szeretnénk egy olyan rendszert felállítani, hogy a hőségriasztás mellett, amikor hűtött helyeket kell nyitniuk az intézményeknek, vízosztás van, emellett fölállítunk egy olyan elérhető adatbázist, ahol összeszedjük azokat a területeit a városnak, ahol relatíve hűvösebb van, mondjuk, ha nem is a leginkább meleg órákban, de délután ki lehet menni hűsölni, ez szintén egy nemzetközi gyakorlat, és ezeken a helyeken tudunk még tovább rásegíteni arra, hogy még hűvösebb legyen. Ezen kívül látjuk azokat, hogy mik a leginkább kitett és forgalmas területei, közterületei a városnak. Ilyen helyeken igyekszünk a megállókba, állomásokon napelleni védelmet nyújtani, de hosszú távon az is egy fontos dolog, hogy a különböző építészeti előírásainkat is egy picit újra gondoljuk, mind az anyaghasználat szempontjából, mind pedig abból a szempontból, hogy mesterséges árnyékolást is kell

0: kevés volt még 19-20-ban, és erre indítottunk egy programot, ahol megvizsgáltuk, hogy körülbelül 300 méteren belül gyalogtávolságra legyenek elérhető ivókutak a városban. Ez elég jól fejlődött, tehát maga az adatbázis is elérhető mind a budapest.hu, mind a Budapest Go applikációban, de látható és érzékelhető az ember gyalogol a városban. Úgyhogy ez mindenképpen egy olyan kezdeményezésünk, vagy lépésünk volt, ami folyamatban van és megtörtént. Ezen kívül számos zöldfelületi megújítási programot hajtanak végre a kollégák, voltak nagyobb fejlesztések, például a Blaha Lujza tér, ami egyébként a vízvisszatartásra is választ tud adni ezzel az úgynevezett Stockholm módszerű faépítéssel, fatelepítéssel helyeztünk el több fát, ami biztosít egy nagyobb kapacitású víztározási lehetőséget is. A belvárosban ez fontos lesz. Ezen kívül az Egészséges utcák program szintén elindult, ennek a keretében egy londoni módszertant adaptáltunk Budapestre. Ez arra szolgál, hogy elősegítse azokat a lágy közlekedési módokat, tehát a gyaloglást, kerékpározást utcákon, aminek szintén egészségmegőrzési hatása van, de fontos része a klímás szempontok beépítése is, tehát hogy egyrészt árnyék legyen, másrészt pedig a hirtelen lezuduló csapadékkal is tudjunk mit kezdeni. Ezek is remélhetőleg egy-két éven belül láthatóak lesznek. Azért ezeknek nyilván egy hosszú előkészítési igénye van, illetve az infrastruktúra fejlesztések költségesek. Erre azért limitáltan volt lehetősége az elmúlt időben a fővárosnak, de azt reméljük, hogy a következő uniós programozási időszakra egy komplex programot tudunk összerakni klímaalkalmazkodás szempontjából.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Regionális nemzetközi konferenciát rendezett Budapesten az Egyesült Államok, Kanada és Magyarország kormánya a kis moduláris reaktorok, vagyis az SMR-ek telepítéséről. Az angol betű szóval SMR-nek nevezett kis moduláris reaktorok a hagyományos atomerőművekhez képest kisebb méretű atomreaktorok. Az új technológia egyik előnye, hogy ezek a létesítmények várhatóan gyorsabban megépíthetők, és költséghatékonyabbá tehetik az atomenergia termelést. Az SMR-ek ugyanúgy képesek villamosenergia előállítására, mint a hagyományos atomerőművek. Van-e jövője ennek Magyarországon és Európában? Jávor Benedeket, a Green European Foundation igazgatósági tagját, Budapest főváros brüsszeli képviseletének vezetőjét kérdeztem. A Nukleáris Energiaügynökség 2026 elején már 129 ilyen kis atomreaktor tervet követett, de ezek között nagyon különböző fejlettségi szinteken lévő technológiák vannak. Úgy tűnik, hogy egyre inkább terjed az atomenergia, ahogyan ezeket a kis blokkokat is fel lehet használni. Minek a kárára terjedhet, vagy minek az oldalán terjedhet ez?
4: Az atomenergia összességében nem terjed, tehát a beépített atomenergia kapacitás az elmúlt 15-20 évben stagnál vagy enyhén csökken globálisan. Átalakul a jövő atomenergia piaca a jelek szerint, de ez is egyelőre még inkább csak egy elképzelés. Tehát ezek a kis moduláris reaktorok, ez valóban egy ígéret arra, hogy azokat a problémákat, amik nyilvánvalóan látszanak a nagy nukleáris erőművek kapcsán, nagyon hosszú beruházási idő, jelentős ideig leköti a pénzügyi forrásokat, általában jelentős csúszással valósulnak, meg nem rugalmasak, óriási termelő egységeket nagyon nehezen lehet szabályozni a rendszerben. Ezeket a problémákat, amelyek a nagy atomerőműveknek az inherens problémái és nagyon nehezen illeszthetővé teszik őket a modern energiarendszerekbe, ezeket igyekeznének kiküszöbölni ezekkel a kis moduláris reaktorokkal. Azonban itt jelen pillanatban ez inkább egy kísérleti technológia, tehát kereskedelmi üzemben nem nagyon működik még ilyen kis moduláris reaktor. Itt egy technológiai fejlesztést látunk, amelyik piacra szeretne kerülni, és ennek a piacra kerülési folyamatnak a részeként természetesen nagyon erős marketing tevékenység is folyik, és mindenféle nagyon kedvező ígéreteket tesznek a fejlesztők. A valóságban azonban nagyon kétséges, hogy ezek közül

0: az, amit ténylegesen tartani tudnak. Tehát eredetileg például jelentősen alacsonyabb árat ígértek ezeknek az SMR-eknek a létesítése kapcsán. Ahogy haladunk a piacra kerülés felé, ez az ígéret például nagyjából már megszűnt. Ma ezeken az SMR fejlesztő cégek körülbelül ugyanazon az árszinten kínálják, vagy ajánlják, vagy vetítik előre ezeknek az erőműveknek a költségeit, mint amennyibe a nagy atomerőműveknek az 1 megawatt órára vezetett termelési költsége áll. Tehát például ez az ígéret, ami még 5-6 éve egy nagyon fontos ígérete volt az SMR-eknek, ma már ez kiderült menet közben, hogy nem igazán valósítható meg. Hogy a többi ígéret az mennyire lesz tartható, az a jövő zenéje. Tehát én azt gondolom, hogy egyelőre ez egy inkább kísérleti technológia, ami számos ígéretet fogalmazott meg, de hogy a gyakorlatban ezek tényleg képesek lesznek-e versenyképesen a villamosenergia piacokon jelentős részt kihasítani, azt egyelőre nem lehet megmondani. A hozzájuk való kormányzati viszonynak is szerintem ezt figyelembe véve kellő óvatossággal kéne kialakulnia.
1: Magyarországon már jogszabály is van az SMR-ekre, és hogyha még nincsen hosszú piaci múltja, nincsen tapasztalat, akkor nehezen lehet megmondani, hogy a több 10 milliárd dolláros magyar program az hogyan fog megvalósulni.
0: Ez egy nagy kérdés, és ezért én nagyon óvatos lennék, hogy mennyi közpénzt ölünk bele ebbe. Az, hogy a kanadai-amerikai SMR nukleáris ipar egy marketing rendezvényt csinál Budapesten, az nyilvánvalóan arról szól, hogy ezen a piacon szeretnék megvetni a lábukat.
1: Igen.
0: Még csak azt sem mondom, hogy feltétlenül útjába kell ennek állni, vagy minden áron el kell utasítani. Meg lehet vizsgálni, hogy ténylegesen képes ezeknek az ígéreteknek a beváltására ez az ipar, és hogy képes-e versenyképesen piaci alapon hozzájárulni a magyar energiatermeléshez. Nekem felül erős kétségeim vannak, és egyszer Magyarország már megégette magát azzal, hogy ugyanilyen csodálatos ígéretek alapján beleugrott a Paks 2.
1: Éppen erről szerettem volna kérdezni, hogy mi a személyes véleménye, lesz Paks 2?
0: Hát éppen azért, mert Paks 2 kapcsán is ilyen csodálatos ígéreteket festettek fel annak idején a falra, hogy ez 2025-26-ra már termelni fog, hogy 12,5 milliárd euróból megépül, ez lesz a legolcsóbb energiatermelési forma, hogy minden csodálatosan olajozottan működni fog, hát ezekben semmi se vált valóra, és Paks 2-re úgy elköltöttünk eddig már közel 1000 milliárd forintot, hogy nagyon kétséges, hogy ez az erőmű valaha is megépül. Az oroszok szemmel láthatólag jogilag és technológiailag is küzdenek nagyon sok problémával, hogy Európai Uniós környezetben összerakjanak egy megfelelő konstrukciót, és ezt időre is valósítsák. Mindeközben a politikai környezet is átalakulóban van, a költségek elszálltak, senki nem tudja, hogy mennyibe kerül a végén Paks 2. Már maga a Rosatom is körülbelül 10 év csúszást vetít előre, tehát jelen pillanatban a 2030-as évek közepére ígérik az erőművet, mert egyébként semmi nem várt be ezekből az ígéretekből, amikkel a magyar kormány annak idején belevágott a Paks 2 fejlesztésbe, és én úgy látom, hogy figyelembe véve az átalakuló villamosenergia piaci környezetet, hogy milyen termelőegységekre van szükség ebben az új, elsősorban megújuló alapú európai energia környezetben. Igen. Nagyon kétséges, hogy Paks 2-t meg lehet-e valósítani.
1: A felkelő után a nap közben következik. Süveges Gergő már itt van a témákkal. Mit ajánlottok a hallgatóknak?
2: Szervusz, jó napot kívánok! Megint nagyon izgalmas és mindannyiunkat érintő témákkal jövünk a napközbenben. Ki legyen ott egy édesanyja mellett a szülőszobán, az apa, a dúla, egyikük, vagy mindketten a Szent Imre Kórházban új protokollt vezettek be, erről is beszélgetünk. Aztán beszélünk arról, hogy vajon mikor érkezhetnek meg az önvezető autók, hát nem csak a magyar utakra, hanem úgy egyáltalán, és vajon készen állunk-e rájuk, hol tart a technológia, és hol tart a mi hozzáállásunk. Aztán beszélünk az átalakuló fogyasztóvédelemről is. Sokan rendelkezünk tapasztalatokkal, rendeltünk valamit, akár egy webáruházból, nem jön az áru, nem kapjuk vissza a pénzünket. Egyáltalán tudjuk-e, hogy most kihez kell fordulnunk? Jön a tél, jön a hideg, és a hajléktalan szállón élő emberek számára új programot indított a Vöröskereszt Borsod megyében, és októberben jön az országos étteremhét is, szóval gasztronómiai csodákról is beszélgetünk 9 órától napközben. Várom Önöket.
1: Vagyis nem soká, néhány perc múlva. Most azonban a felkelő véget ért. Beszéltünk ma Bot Emőkével gyermekvédelemről, Szőnyi Szilárddal 1%-ról, Vető Balázzsal pedig az új legfőbb ügyész posztjára jelölt Szatmári Zoltánról. Munkatársaim Rozbora Zoltán, Pernis Judit, Fácán Andrea, Farkas Szilvia, Csűri Fanni Noa és a szerkesztő László Pál nevében is köszönöm ma reggeli figyelmüket. Holnap felkelő ismét 6 órakor Benyóritával, most pedig, ahogyan hallották is, a napközben következik. Viszont hallásra!
3: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: 9 óra van, jó napot kívánok, ez a Napközben, Süveges Gergő vagyok. Nézzük, hogy 10 óráig mivel várjuk Önöket. Októbertől a Szent Imre Kórházban a vajudás és a szülés alatt csak egy, az anya által választott kísérő lehet jelen. Aztán beszélünk arról, hogy közeleg az országos étteremhét, ennek kapcsán beszélünk arról, hogy mi történik a hétköznapi vendéglátásban, és nem csak a csúcs gasztronómiában. A szerkesztő Herceg Tibor, SMS számunk 0630 9666, Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió néven. Írják meg a tapasztalataikat.
4: Jó napot kívánok! A híreket Fehérvári Petra szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Jövő héten dönthet a Tisza frakció a legfőbb ügyész jelöltről. Megválaszthatják ma a média tanács új tagjait. Folytatódik a szép őszi idő. Alaptörvény ellenesek a szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályai, mondta ki az Alkotmánybíróság. A testület szerint a kifogásolt részek sértik az önkormányzatoknak az alaptörvényben rögzített, a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát. Az Alkotmánybíróság a tegnap hozott döntésével összhangban megsemmisítette a tavalyi költségvetési törvény vonatkozó részét, illetve a jogszabály más bekezdését is. Karácsony Gergely főpolgármester üdvözölte a döntést és közölte, bebizonyosodott, hogy a szolidaritási hozzájárulást bíráló önkormányzatoknak végig igazuk volt. Várhatóan csak jövő hétfőn dönt a Tisza frakció arról, támogatja-e Szatmári Zoltán legfőbb ügyésszé választását, mondta Bújdosó Andrea, a frakcióvezető a Telexnek. Magyar Péter miniszterelnök korában azt mondta, jelenleg nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet. Bak András köztársasági elnök tegnap javasolta a posztra Szatmári Zoltánt, aki korábban a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. Horváth Lóránt az ügyvédkör elnöke szerint Szatmári Zoltán kinevezése esetén nem várható érdemi változás az ügyészség működésében, mert a jelölt a Polt Péter vezette ügyészségen töltött be vezető tisztséget. Ismét az ukrán ipari létesítményeket támadta az orosz hadsereg, lakóépületeket is találatért. Az ukrán hatóságok közölték, Dnyipróban két felnőtt, egy dél-ukrajnai településen pedig egy gyermek meghalt a légi csapásokban. Kijevben 5 megsebesültek. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy az ország szamarai régiójában polgári célpontokat is eltaláltak az ukrán drónok. Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. A megbeszélést ma vagy holnap tartják. Volodymyr Zelenszky közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint egy új drón megállapodás aláírására is készülnek. Mától újra látogatható a Terrorháza. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy hete jelentette be, hogy felülvizsgálják a kiállítást, ezért átmenetileg bezárják az intézményt. Emellett menesztette Schmidt Mária, korábbi főigazgatót. A Fidesz parlamenti frakciója bírálta a Terrorháza ideiglenes bezárását. Jobboldali közéleti szereplők vasárnap délután demonstrációt is szerveztek az intézmény elé. Végül egy hír az autósoknak. Kamion ütközött autóval az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske közelében. A 38-as kilométernél a külső sávon megállt a forgalom. A torlódás már több mint 10 kilométeres. Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten, keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok várható. Hírekkel 10 órakor jelentkezünk legközelebb.
3: Műsorajánló.
5: Szóda.
4: Elsuhant emlékek címmel ünnepi gála a Műpában. Stúdió vendégünk a 70 éves Zsurávszki Zoltán, Kossuth Díjas koreográfus. A Bernarda Alba háza a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban. Nemzetközi és hazai muzsikusok a Szegedi Szent Gellért Zenei Fesztiválon és múlt idéző kultúrtörténeti séták Balatonalmáriban.
5: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
5: Napközben. Napközben.
3: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: 5 perc elmúlt 9 óra, jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok. Októbertől változik a Szent Imre kórház gyakorlata. A vajudás és a szülés alatt csak egy az anya által választott kísérő lehet jelen. Mit ad az anyának az apa, és mit a dúla jelenléte? Hol húzódnak a kórházi biztonság és a család igényeinek határai? És hogyan lehet ezeket előre összehangolni?
6: Mikor megszületett, akkor a vízen keresztül nézett egyébként először rám, a vízbe pottyant, úgymond.
7: És akkor már gyakorlatilag kádban szült.
6: Igen, guggolva, állva, tehát nem a hátamon fekve. Annyira békés volt a tekintete, és amikor kijött a vízbe, szépen lassan ki lett emelve. Nem is sírt rögtön, de egy pillanat és sem gondoltam, hogy probléma van is, hogy azért. Tehát teljesen láttuk rajta, hogy ő egészséges és nagyon rendben van, inkább csak hatalmas nagy szemekkel elkezdte szemlélni a világot.
2: Aztán arról is beszélünk még 10 óráig, hogy közeleg az országos étterem hét, de a hazai gasztronómia állapotát nem csak a díjazott éttermek mutatják. Mi történik a hétköznapi vendéglátásban? Hogyan épülhetne egymásra termelő, szakács, étterem és vendég? És mitől lehetne stabilabb a teljes rendszer?
8: A 4-es szint az, ahol gyakorlatilag engedélyezett már, hogy ne legyen sofőr az autóban. Az is elképzelhető, hogy nincs is kormány az autóban, nincs is vezetőülés. Az 5-ös szint az az, hogy mindig, minden körülmények között, bárhol képes önállóan vezetni a jármű, és minden vezetési feladatot, minden szituációban, tehát mindig, az az 5-ös szint. Ilyen egyelőre nem létezik, és nem is bocsátkoznék jósatokban, hogy mikor érjük ezt el.
2: 7 perc elmúlt 9 óra, ez a napközben, SMS számunk 0630 9666, a Viberen pedig Kossuth Rádió néven vagyunk ott. A szülés egyszerre intim családi esemény és egészségügyi ellátási helyzet. A Szent Imre Kórház szeptember elején azt közölte, hogy október 1-től a vajudás és a szülés alatt csak egy a szülőnő által megjelölt kísérő lehet jelen. Férj, családtag vagy dúla. Korábban a kórház bizonyos feltételekkel a választott kísérő mellett a dúla jelenlétéhez is hozzájárult. A változás hátteréről és a kórház szempontjairól Herceg Tibor összefoglalója következik.
9: A kórház egy 2025-ben kiadott családközpontú szülészeti és újszülött ellátásról szóló országos szakmai irányelvre, valamint az elmúlt időszak tapasztalataira hivatkozik. Az irányelv szerint biztosítani kell, hogy a vajudás és a szülés alatt egy az anya számára fontos kísérő folyamatosan jelen lehessen. Ezt az egészségügyi törvény is garantálja. Fontos azonban, hogy ezek a szabályok egy személy jelenlétéhez biztosítanak jogot, de nem tiltják, hogy egy intézmény ennél többet engedjen. A Szent Imre tehát az új rendszerben is teljesíti a törvényi és szakmai minimumot, ugyanakkor megszüntet egy olyan többlet lehetőséget, amelyet korábban biztosított, és amely egyébként ma sem általános a magyar szülészeteken. A kórház szerint a változás egyik alapvető szempontja a betegbiztonság. Egy szülés során bármikor kialakulhat olyan váratlan helyzet, amikor gyors vizsgálatra, orvosi döntésre vagy beavatkozásra van szükség, és ilyenkor az orvosoknak, szülésznőknek vagy más szakembereknek zavartalanul kell tudniuk dolgozni. A kórház közleménye az elmúlt időszak tapasztalataira is hivatkozik, de arról nem közöl részletes adatokat, hogy a két kísérő jelenléte milyen konkrét problémákat okozott. A döntés komoly tiltakozást váltott ki egyes szervezetekben. Ennek egyik oka, hogy az apa és a dúla szerepe nem feltétlenül helyettesíti egymást. Az apa érzelmileg is érintett résztvevője a gyermek születésének, míg a dúla feladata a vajódónő fizikai és érzelmi támogatása. A másik oldalon viszont az egészségügyi személyzet felelőssége az anya és a gyermek biztonsága, és ennek feltételeit végső soron a kórháznak kell garantálnia. Ezért talán nem is az a legfontosabb kérdés, hogy igaza van-e a kórháznak vagy a döntés ellen tiltakozóknak, hanem az, hogyha valóban vannak betegbiztonsági és együttműködési problémák, szükséges-e emiatt minden szülésnél egyetlen kísérőre korlátozni a jelenlétet, vagy kialakíthatok olyan világos szakmai szabályok és együttműködési keretek, amelyek mellett az anya igényei, az apa és a dúla jelenléte, valamint a szülészeti tím biztonságos és zavartalan munkája egyszerre érvényesülhet.
10: Herceg Tibor összeállítását hallották. A Szent Imre Kórház a megszólalási lehetőséggel most nem élt, ezért a beszélgetésben nem egy intézményi döntést szeretnénk minősíteni, inkább azt járjuk körül, hogy milyen szempontjai vannak az anyának, a partnernek, a dúlának és a kórházi személyzetnek, hol ütközhetnek ezek, és milyen egyeztetéssel lehetne olyan kereteket kialakítani, amelyek mindenki számára előre érthetőek és biztonságosak. Itt van velünk a stúdióban Dézsi Réka, a Magyar Dúlakör Egyesület elnöke, kezét csókolom, jó napot kívánok!
11: Szép jó napot, szeretettel köszöntöm!
10: És itt van Sevcsik Anna, az Életérzés Egyesület vezetője. Jó napot kívánok, ezért csokorom.
12: Jó napot kívánok, köszönjük, hogy itt lehetünk.
10: 0639666 az SMS számunk, Viberen pedig Kossuth Rádió néven vagyunk ott. Azt írja a hallgatónk, hogy nálunk mindketten bent voltunk a szülésen, dúla, apa. Véletlenül ezt az SMS-t egy apa írta. Ez komfortosabbá tette a szülést, hisz ő készített fel minket az első szülésre. Megnyugtató volt, és nagy élmény. Jónak tartom, ha mindketten bent lehetünk. Mi a tapasztalatuk? Jó-e, ha mindketten bent vannak? Hát én 4 gyermek után azt tudom mondani, hogy az, hogy az apa bent van, az nagyon jó.
11: Ez így van, és hogyha az apát is támogatja valaki, az meg még jobb. Főleg olyankor, amikor még az apának sincs tapasztalata. Mert valójában a vajudás és az egész szülésnek a folyamata az egy kiszolgáltatott helyzet mindenki számára. Csomó ismeretlen helyzettel találkoznak, egy csomó olyan dolog történik körülöttük, amiben nem annyira komfortosak, és hogyha van valaki, akivel van egy biztonságos kapcsolat, ami megtartja őket ezekben a folyamatokban, az nagyon-nagyon sokat tud segíteni, nem csak az anyának, hanem az apának is, és a körülöttük levőknek, és azt kell mondanom, hogy még az egészségügyi személyzetnek is nagyon jól jön, hogyha van valaki, akivel jó az együttműködés, és halad a folyamat, akkor tényleg egy ilyen csapat tud kialakulni az anya mellett, amire látjuk most már, hogy van igény.
10: Ugye most tisztázzuk azt, hogy nem az otthonszülésről beszélünk, mert hogy egy otthonszülésnél nyilván hát az van ott, aki ott akar lenni. Itt most ugye az egész témát az dobta fel, hogy egy kórházi protokoll változott, vagy változik október 1-től. Hogyan oszlik meg egy apa, meg egy dúla szerepe adott esetben egy szülésnél, vajudásnál?
12: Én nem dúlával szültem, én az apukákkal szültem az 5 gyermekemet meg. Igazából szerintem itt nem is az a fontos, hogy oszlik meg itt az a fontos, hogy ki az, akit én szeretnék, hogy ott legyen a szülésemnél. És a másik, ami ugye itt el is hangzott, hogy lesz egy kórházi protokoll október 1-től, és ez a legnagyobb probléma szerintem ebben az egészben, hogy nincsen egységesen meg egy olyan irányelv, amit betartanak, és nincsen egységes protokoll. És sokszor nem is az, hogy kórházban nincs egységes protokoll, hanem attól függök, aki éppen ott van ügyeletben. És ez egy bizonytalanságérzetet tud okozni ugye azokban, akik oda mennek a szülésre.
10: Hát ez talán egységesebb, mert hogy született egy ilyen rendelkezés, én már nem tudom mikor, hogy nincs választott szülészorvos, hanem aki éppen ott van, annál szül az édesanyja.
11: Igen, és pontosan ezért, tehát, hogy annyi változó van a szülés körül, és ugye amiben mi mások vagyunk dúlaként, mint az összes többi szereplője ennek a folyamatnak, az, hogy nem csak egy bizalmi viszony épül ki közöttünk attól a pillanattól kezdve, hogy megkeres az anya, egészen addig a pillanatig, amíg az anya kész arra, hogy elengedjen minket, hanem itt a bizalmi kapcsolat mellett van egy szeretett kapcsolat. Egy odafigyelés, nekünk nincs 20 kismama egy napra, sőt 10 sincs, nem hogy egy napra, hanem egy hónapra sem, Tehát, hogy az egyéni figyelmet tudjuk megadni, és azért azt mindannyian látjuk, hogy a mai világunkban pont a figyelem az, ami mindannyiunknak vagy sokunknak hiányzik, mert hogy ezt a legnehezebb megkapni. Hogy legyen egy olyan ember, aki az én igényeimre figyel, az én igényeimre fókuszál, azokat megpróbálja könnyíteni, abban próbál segíteni, hogy a kérdéseimre találják választ. Tehát, hogy ez tényleg olyan, mint egy ilyen testvéri kapcsolat. Tehát, hogy ilyen nők egymás között van egy nagyon szeretetteli, struktúrált jelenlét, amiben az anya tud kapaszkodni.
10: Dúla minden esetben nő?
11: Nem. Nekem volt az egyik tréningemen több férfi is, és hogy a férfiak azért jönnek el dúla képzésre többek között, hogy megértsék a női működést. Ez nem minden esetben sikerül szerintem egy képzés után, de azért közelebb
10: férfiként
11: kerülnek.
10: Férfiként ezen nem csodálkozom.
11: Igen, közelebb kerülnek a megoldáshoz, mint bármikor is voltak. Az egyik férfi kollega mondta azt, hogy hát ő 3 nap alatt többet tanult a nőkről, mint egész életében, és 40 fölött van. Tehát, hogy ennek van egy ilyen része. És hát van az a, de többnyire nők, igen. Többnyire szült nők, akik...
10: Ugye, amiről beszél, szeretett kapcsolat, odafigyelés, és így tovább, ez azért jó esetben az apával is megvan, az anyának ez a kapcsolata. Most viszont úgy tűnik, hogy van olyan kórház, ahol választani kell. Vagy apa van bent, vagy a dúla van bent.
12: Itt azért, bocsánat, hogy közbeszólok, de itt nem csak arról van szó, hogy vagy apa, van, aki az édesanyját viszi be a szülésére, van, aki a testvérét, szóval azért itt az a lényeg, hogy egy kísérőt engednek meg, és ez azért nehéz, mert egy dúla tényleg sokszor mindenkit tud segíteni, amit ugye a Réka is említett, hogy nagyon sokszor van az, hogy ő akár az orvosnak is tud segíteni, aki bent van a szülőszobán, abban, hogy lelkileg támogatja azt a szülőpárt, aki ott van. Illetve azt sem szabad elfelejteni, hogy nem véletlen vannak előítéletek sajnos a dúlákkal kapcsolatban. Tehát, hogy azért valamiért ez kialakult, és ezért is lenne egy nagyon fontos rendszer, mint egy ilyen minőségbiztosítási rendszer a dúláknak is, hogy tényleg így ők se lépjék át azokat a határokat, amitől mondjuk így ezt érzik sokan a szakmából, hogy ellenzik őket. Egy kicsit szélsőséges ez megint sajnos.
10: Mert hogy ezek szerint van arra példa, hogy átlépik a határokat, tehát kvázi orvosként lépnek fel ebben a helyzetben, amikor hát ők nyilván nem orvosok.
11: Inkább azt mondanám, hogy nem is, hogy talán az, hogy orvosként lép fel, azt enyhén talán túlzásnak érzem, de csak talán. De hogy az biztos, hogy tanácsadásba belecsúsznak, hogy kompetencia sértés előfordulhat. Saját szememmel is láttam, hallomásból is, természetesen mindig van egy ilyen fantomirányzat is, amit nem tudunk, hogy kinek mi a megélése. Én azt gondolom, hogy itt talán nem is az a legfőbb kérdés, hogy a Szent Imrében mi történt, mert nekem meggyőződésem, hogy a Szent Imrében a történések, hogyha rendszer szinten nézzük, akkor tulajdonképpen egy nem működő rendszernek a nagyon erős tünete. És valójában az én kérdésem ebben a témában az, hogy miért nem történt semmi 25 év alatt egy olyan hivatással, amiről látjuk, hogy igény van rá, látjuk azt, hogy segítség az orvosnak, a szülőnőnek, a szülésznőnek, a védőnőnek és az egész csapatnak, tehát hogy az igény van rá, viszont nem történik ebben asszimiláció, nem engedjük be valami miatt, és itt nyilván tudnék hozni érdekeket, de hogy az anyának az az érdeke, hogy az a támogató közeg legyen körülötte, akire neki szüksége van. Most, amikor az anya azt mondja, hogy én szeretném a Juliskát magam mellé, mert hogy a Juliska gyerekkori pajtásom és a szülésem élményét szeretném vele megosztani, és a másik oldalról az egészségügyi személyzet mind a mellett, hogy felelős a szülés egészségügyi részéért, azért mégiscsak egy szolgáltatás, mert hogy valójában a szülés ez egy élettani folyamat, akkor miért nem tudjuk ezt így közelebb hozni? És ráadásul Juliska nem egy mezei asszony az utcáról, hanem egy szakképzett személy.
10: A létszám a probléma vajon a szülőszobán? Tehát csetlünk, botlunk, egymáson átesünk, nem férünk el, akadályozunk?
12: Én bocsánat, ha belegondolok, az én szüléseimnél azért csak akkor volt ott nagyobb létszámú ember, amikor valami olyan történt, ami miatt igényelte alapjáraton, a szülésznő jött be néha és nézett ránk, de nem is igényeltem én se többet. Tehát, hogy itt nyilván ez is így lényeges, de biztos, hogy van olyan pillanat, amikor mondjuk a több ember oda kerül, akkor nem, akkor fontos az, hogy hol áll az apuka is például. És én tudom, hogy például nálam a férjemnek nagyon sokat számított az, hogy ő hogy tudott segíteni ebben a folyamatban, és néha kell nekik is egy kis billentés, és nem biztos, hogy mondjuk ott egy orvosnak arra van ideje, hogy elmondja az apukának, hogy most akkor inkább odaállja fejéhez, és akkor, ha ő azt szeretné, simogass, de ha azt szeretné, akkor azonnal engedd el, mert tudod a hormonok.
10: Viszont egy dúla ezeket meg tudja tenni.
12: Pontosan. Hogy megtámogatja az apukát is adott esetben.
10: Mi lehet a háttérben, ennek a protokollnak a hátterében?
11: Szerintem a változástól való félelem. Mert ugye legtöbbször, ugye, hogyha olvasom a kommenteket, amit nagyon ritkán teszek, azt olvasom, hogy én is megszültem, és tényleg jó volt. Eddig se volt szükség, és ez óriás tévedés, mert hogy az asszonyok mellett mindig voltak asszonyok. Tehát az, hogy 50 éve, amióta a kórházban szül az asszonyoknak nagy része, nincs mögöttük női támogatás, az nem azt jelenti, hogy sosem volt.
10: A dúla azonos a bábával, kérdezi hallgatunk.
11: Nem, nagyon jó kérdés. A dúla az érzelmi támogatást nyújt, a lelki támogató, a szociális segítő, a bába pedig az egészségügyi. Bábának nevezzük azokat a szülésznőket, akik otthon kísérnek szüléseket.
10: Vagy akár a kórházban is lehet bábának hívni. Talán ez most kérdés volt.
11: Hát ők tehát hogy így különbözteti meg a magyar nyelv.
10: Szülésznő az, aki a kórházban így segít, bába meg, aki
11: bába
10: otthon
11: pedig,
10: segít.
11: Aki otthon. Egészségügyi személyzet.
10: Folytatjuk a beszélgetést mindjárt Dézsi Rékával és Sefcsik Annával. Egy picit nézzünk rá arra, hogy mit jelent mindez egy család szemszögéből, milyen segítséget jelenthet, hogyha az apa mellett egy dúla is jelen van a vajudás és a szülés idején. Bétót Erika egy család tapasztalatai gyűjtötte össze még picit korábban.
13: Fiatal házaspárnál vendégeskedem, akik nemrég estek át életük egyik legnagyobb eseményén, vagyis megszületett a kisfiúk, nem kórházi körülmények között, hanem egy otthonszülés volt, egy tudatos otthonszülés. Miért döntöttek úgy, hogy otthon szülnek és nem kórházban?
14: Bennem már hamarabb megfogant az otthonszülés gondolata, mint maga a gyermekvállalás. Utána olvastam, ez az otthonszülés egyébként egyáltalán nem olyan veszélyes, mint ahogy az a médiában lecsapódott sajnos.
13: Ön mit szólt hozzá, amikor a neje azzal állt elő, hogy otthon fog szülni?
15: Én nem gondolkodtam otthon szülésben soha életemben, de hát ugye nem is én szülök, teljesen követtem az utat, és támogattam ebbe az egész folyamatban, mert hát nekünk nincs is nagyon más dolgunk idézőjelbe férfiaknak, mint hogy támogassuk a feleségünket a szülés folyamán, és hogyha úgy gondolja, hogy az a biztonságos számára ott tud ellazulni, feltöltődni az otthoni körülmények között, akkor ugye az a legideálisabb. Hogyha valaki a biztonságát a kórházban találja meg, akkor ugye a kórházban megy, és akkor ott fog szülni természetesen.
13: De a felől nem volt kétség vagy vita, hogy ön is ott lesz a szülésnél?
15: Nem. Én persze szerettem volna mindenképpen ott lenni.
13: Kik vannak még jelen egy legális otthon szülésnél, mert mondjuk el, hogy ez meg volt szervezve, teljesen legális, tervezett. És Magyarországon ez engedélyezett. Kik voltak még jelen?
14: Kettő bábának kell jelen lennie egyébként tervezett otthon szülésnél, illetve én még a 37. héten megkértem egy dúlát, hogy legyen jelen a szülésemnél, ezért még volt egy dúlánk is, aki igazából egy lelki, női segítő.
13: És orvos?
14: Nekem egy speciális helyzetem volt, ugyanis az én bábám egyébként orvos is. Ő az egyetlen egy az országban, aki bába is és orvos is, viszont nem szükséges, hogy szülészorvos jelen legyen.
13: Hogy kezdődött? Kicsit idézzük fel azt a, nem tudom, nappal, éjszakát, mikor történt?
14: Már nagyon-nagyon izgultam, ugyanis a rendeletben az is benne van, hogy 41. hétig kell, hogy megszülessen a kisbaba. És utána már intézménybe kell menni. És én azt gondoltam, hogy anyukám 3 gyermeket szült, nagyon könnyű volt, gyors lefolyásúak voltak a szülései, biztosan, hogy nekem is így lesz. Ennek ellenére több mint 36 órán keresztül tartott a dolog. Nincs nyilván összehasonlítási alapom, de eléggé nehéznek értem meg. Tehát amint nekem kicsit rendszereződni láttuk a fájások, én hívtam rögtön a bábámat, úgyhogy ő éppen úton volt. És mondta, hogy nyugodtan feküdjek le, nyugodjak meg. Én még szülőmedencét is igénybe vettem, ami egy hatalmas nagy áldás volt. Én amúgy is nagyon-nagyon vizesnek vagyok mondható, tehát nagyon szeretem a vizet, és így tudtam elképzelni.
13: Csillapítja a fájdalmat valóban, ha beül egy vajúdó kismama egy vízzel teli kádba?
14: Én úgy vettem észre, hogy igen. Én már az aktív vajúdáskor ültem be.
13: Fájdalomcsillapítás?
14: A fájdalomcsillapítás az masszázs volt, illetve illóolajok. Én nagyon felkészülten mentem ebbe a szülésbe. Tehát ezt a fájdalmat nem lehet szerintem elképzelni. Nagyon fáradt voltam, és volt, hogy elhagyta az a mondat a számat, hogy nagyon szeretnék pihenni, de az egyszer sem, hogy én most félek, vagy annyira fáj, hogy nem bírom, mert tudtam, hogy ki fogom bírni, és igazából ehhez kell szerintem a nagyon nagy felkészültség és a tudatosság.
13: És akkor, amikor megszületett a kisfia, utána azokról a pillanatokról meséljen még.
14: Mikor megszületett, akkor a vízen keresztül nézett egyébként először rám, mert mint hogy ugye a vízben volt, a vízbe pottyant, úgymond.
13: És akkor már... gyakorlatilag kádban szült.
14: Igen, szülőkádban, guggolva, állva, tehát nem a hátamon fekve. Annyira békés volt a tekintete, és amikor kijött a vízbe, szépen lassan ki lett emelve, akkor nem is sírt rögtön, de egy pillanatig sem gondoltam, hogy probléma van is, hogy azért. Tehát ez sem olyan volt, mint a filmekben, hogy úristen, nem sír fel, akkor gyorsan mindenki elkezd kapkodni és futkarászni. Nem, teljesen láttuk rajta, hogy ő egészséges és nagyon rendben van, inkább csak hatalmas nagy szemekkel elkezdte szemlélni a világot.
13: Apuka, hogyan élte meg? Mit érez ilyenkor egy édesapu?
15: Én akkor érzékenyültem először, és sírtam, amikor mondták, hogy már megvan a feje. Holott én ugye szürke marháknak az ellésével, utódgondozásával foglalkozom, az a doktori témám is, tehát nem áll nagyon messze tőlem ez az egész folyamat, és hát...
13: Mégis csak más, amikor a saját gyermeke születik, mint amikor egy kis boci.
15: Persze, csak hát ugye az ember így próbálja lexikálisan így a folyamatokat. Igen, ezek a hormonok, stb. De hát ez minden ilyet elveszít az ember, amikor érzelmileg is ilyen mélyen érintett ebbe az egész dologba, és nem csak egy tudományos szemlélője az eseménynek.
10: Beethoven Erika interjúját hallották a stúdióban, továbbra is itt van velünk Dézsi Réka, a Magyar Dúlakör Egyesület elnöke, és Sefcsik Anna, az Életérzés Egyesület vezetője. Ha már a protokollokról elkezdtünk beszélgetni, van-e külföldi példa, amit érdemes átvenni, vagy amin egyáltalán érdemes elgondolkodni, hogy hogy néz neki egy előremutató, ilyen gazdagító, jól működő protokoll?
11: Hát ugye Hollandiában nagyon jó az együttműködés, Norvégiában nagyon jól tudnak együttműködni bábák, dúlák, szülészorvosok, szülésznők. Amerikában a biztosítás keretein belül lehet a dúlákat alkalmazni, tehát hogy nagyon sok Lengyelországban az állami hivatások között ott van a dúlaság, hogy nagyon sok olyan hely van, ahol ez működőképes tud lenni, és nagyon szívesen össze is szednénk erről jó gyakorlatokat, hogyha a minisztériumnak lenne erre ideje és keretrendszere, hogy tényleg egy modern szülészeti protokollt rakjon össze, mert rengeteg szakemberrel van nagyon jó kapcsolatunk, és hogyha ezeket a szakembereket összehívnánk így egy kerekasztal köré, biztos vagyok benne, hogy egy unikális és nagyon jól működő szülészeti reformot tudnánk összerakni.
10: Igen, mindazokkal az adottságokkal együtt, amelyekkel a magyar kórházak bírnak, tehát azzal a kapacitással, helyjel, kialakítással, építészeti megoldásokkal, és így tovább. Tehát ahogy ma működnek a kórházak, oda is bevihető ez a gondolkodásmód?
11: Én azt gondolom, hogy igen, abban az esetben, hogyha adunk kompetenciákat és nagyon határozott keretrendszert minden szakmának. Tehát, hogyha a dúlaságot kivesszük az egészségügy alól, és behelyezzük oda, ahol a helye van a szociális szférába, akkor abban a pillanatban megtörik ez az erős feszültség, mert akkor nem az egészségügyi focipályán focizunk, hanem mindenkinek megvan a saját pályája, és akkor el lehet kezdeni érzékenyítéssel, empátia gyakorlatokkal, és tényleg egy kiégés megtartással segíteni minden szereplőt, mert valójában minden szereplőnek szüksége van egy dúlára, aki ott van a hátuk mögött, és megtartja nehéz helyzetekben.
10: Ez törvényszerű, hogy mondjuk egy orvos érdekei, vagy egy orvos működésmódja, meg egy dúla működésmódja az valahogy összeütközzön szülés közben, vagy tudnának ők harmonikusan együttműködni?
11: Tudnak is.
12: Én szerintem ez abszolút nem így van azért, mert hogy nem ennyire fekete-fehér, és én elég sok orvost ismerek, aki nyitottan el, és szülésznőt is a dúlák felé. Itt tényleg az lenne fontos, hogy mindenki érezze a határát, és érezze azt az a személyzet is, aki ott van egy szülőszobán, bárki is legyen, hogy mennyire sokat tud adni adott esetben egy dúlai segítség. Illetve azt gondolom, hogy a másik nagyon fontos, ugye itt ez a kérdés merült fel, hogy mennyire van meg ebben így a hely. Én azt gondolom, hogy itt nagyon sok minden emberi tényezőkön múlik. És hogyha szépen keretezve van, és az betartva az a keret, ugye ez, amit már beszéltünk, és odafigyelve egymásra, a kommunikációra, az érzékenyítésre, amit a Réka is említett, akkor ez nagyon szépen tudna működni, és rájönnének a szakemberek, emberek is, hogy mennyit segítenek nekik.
10: Józan paraszti észel azt gondolnám, hogy amíg minden rendben van, addig a dúla, meg a jelenlévő apa, vagy barátnő, vagy édesanya, az nagyon tudja támogatni lelkileg ezt a természetes folyamatot, a szülés, a vajudás, meg a szülés természetes folyamatát. Ha baj van, akkor kell, hogy belépjen az orvos a képbe. A dúla is tud segíteni, ha baj van?
11: Igen, nagyon sok olyan technikát tanítok az iskolámban, ahol a dúlák vészhelyzetekben tudnak reagálni, együttműködésben a szakszemélyzettel. Tehát, hogy azért addig, amíg ugye egyes szinten van a vészhelyzet, addig azért vannak előjelek. Tehát, hogy egy babát a megfelelő pozícióba beleringatni, vagy az anyának segíteni olyan testhelyzetekben, hogy tudja forgatni a babáját, nagyon sokat tudunk külső segítséggel adni. Nagyon, tehát, hogy nekem a szupererőm az az érzelmi támogatás, és annak a formája, és már nem egyszer bizonyítottunk abban, hogy vajudik az anya külföldön, most épp legutoljára egy kanadai kismama vajudott órákon keresztül, és fölhívott, egy negyed órát beszéltem vele, zokogva, hogy ő ezt nem bírja tovább, és 2 órával később megszülte a kisbabáját, ahogy szerette volna. Tehát, hogy egy olyan háttér, mert a szülőszoba az a szeretet helye és a szeretettere, és oda ne vigyünk be harcot. Oda vigyünk be tiszteletet, elfogadást, mert az élet érkezése tiszteletet kér, és akkor az életünk is tisztelettel lesz teli.
10: És hát a dúla valószínűleg olyan helyzetben is tud érzelmi támogatást nyújtani, amikor tényleg nagy baj történik.
12: Igen, nálunk kiemelt szerepe van azoknak a dúláknak, akik amikor veszteség éri a szülőket, és meghal a kisbabájuk várandóság alatt is kísérik őket. És nekem ebben abszolút az a tapasztalatom, hogy azok a kórházak, akikkel mi kapcsolatban vagyunk, örömmel is fogadják a dúláknak a segítőkészségét, és hogy jelen vannak, és rengeteget tud számítani ilyenkor, főleg ugye a lelki részében is az, hogy ott vannak és segítenek méltó módon elbúcsúzni a babától. Nekem a szülők mindig azt a visszajelzést adták, hogy rengeteget jelentett a dúlai jelenlét, és tényleg már akár onnantól, hogy családot tervezünk, ha belép egy dúla a képbe, azt gondolom, hogy az egy óriási segítség mindenkinek.
10: Jó, hát az adott helyzetet megoldani nyilvánvalóan nem tudtuk, de talán gondolatokat, meg szempontokat felvetni. Igen, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk.
11: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
10: Dézsi Réka, a Magyar Dúlakör Egyesület elnöke, és Sevcsik Anna, az Életérzés Egyesület vezetője volt a vendégünk.

0: Két és fél perccel múlt 9:30, étterem, gasztronómia, ez a következő témánk egészen 10 óráig itt napközben. 0630 9666 az SMS számunk, Viberen, Kossuth Rádió néven vagyunk ott. Milyen tapasztalataik vannak? Járnak-e étterembe? Megengedhetik-e maguknak? Milyen típusú étterembe járnak? Csúcsgasztronómiában volt-e már részük? És így tovább. Október 1-én indul a jubileumi 30. országos étterem hét. Évente két ilyen akció van egyébként. Több mint 200 étterem kínál erre az alkalomra összeállított fix áras menüket. Csak nem 3 hetes gasztronómiai kampány jó alkalom arra, hogy olyan vendégek is kipróbáljanak éttermeket, akik ezt ritkábban tehetik meg. De vajon mit jelent egy ilyen kezdeményezés az éttermeknek, a vendégeknek? Változtathat-e a hazai gasztronómián? Egyáltalán elvárás-e ez, vagy sem? Kis Zoltánnal, az étterem hét kitalálójával és szervezőjével beszélgetett a szerkesztő Herceg Tibor.
1: Egy zenés étteremből kiszorultunk ide a parkba, de itt is jönnek majd a zajok, ezt lehet, hogy a hallgatók hallják. Újra kezdődik októberben az étterem hét. Amikor ez elindult 15 évvel ezelőtt, mi volt az elképzelés?
2: 15 évvel ezelőtt még teljesen más volt a magyar gasztrómia, mint most. Most sokkal tudatosabbak már az emberek. Alapvetően az elképzelés az természetesen az, hogy hozzuk közelebb a drágább éttermeket, a már-már megfizethetetlennek tűnő éttermeket, hozzuk kicsit közelebb a közönséghez. Annak idején 3000 forintos menüárak voltak a 3 fogásra, most ugye magasabbak, de most is olyan menüárakkal dolgozunk az étterem héten, amelyikért nem lehetne elérni a hétköznapokon ezeket az éttermeket. Tehát 3 fogásos menüsorok, fix áron.
1: De én éppen azt gondoltam volna, hogy a jó éttermeknek, a kimagasló éttermeknek nincs szükségük reklámra. Ezek szerint akkor ez nem feltétlenül van így.
2: Reklámra mindig szükség van, és a piac az meg örökké változik. Ugye most pont a fine dining, a csúcsgasztrómia, ami most egy kicsit gyengélkedik. Én úgy érzem saját véleményem, hogy túl nagy a kínálat, kicsit szűkült a keresleti oldal. Éppen ezért például egy ilyen rendezvényt az ország étterem hét az kiváló lehetőséget biztosít a vendégeknek arra, hogy vagy egy Michelin ajánlással, vagy akár már egy Michelin csillagos étterembe is foglalhatnak. Tehát most idén először, történetünk során egy Michelin csillagos étterem is benevezett az étterem hétbe, ez egy óriási nagy dolog, és nagy örömmel tették, nem tudom, hogy nevet lehetne mondani.
1: Nem nagyon, de a honlapon úgyis megtalálja mindenki.
2: Fogalmazunk úgy, hogy van egy éttermi csoport Magyarországon, akik egy 4-5 csúcsgasztrómiával foglalkozó éttermet visznek, és ők felismerték azt, hogy vagy változnak ők is a piaccal, vagy közelebb hozzák az éttermet a vendégek felé, vagy sajnos lemaradnak, ne adj Isten bezárnak. Azért nagy vendég számokat sikerül, hál' Istennek, elérni. 60 ezer embert is meghaladta legutóbb az országos étterem héten a vendégszám, és több mint 200 étterem csatlakozott be a programba, úgyhogy mondhatni, hogy egy nagyobb mozgalmat már sikerült összehozni a magyar gasztronómiában az étterem hét jelenségével.
1: Ez alatt, a 2-3 hét alatt mennyire lehet megismerni a magyar gasztronómiát?
2: 18 napos lehetőséget biztosít a vendégeknek, és nem csak a magyar gasztronómiát, a világ minden konyhát itt meg tudjuk ismerni. A mexikóitól a japán keresztül a dél-amerikai konyháig természetesen ikonikus magyar vendéglátóhelyek is szerepelnek a programban.
1: A minőség fontos, tehát ugyanazt a minőséget fogja kapni a vendég?
2: Természetesen, sőt, mert a lelkükre kötjük az éttermeknek, hogy szó szerint apait, anyait adjanak bele az étterem hétbe, és mi csak olyan éttermekkel foglalkozunk, akikről egyébként jó hírek, jó kommentek terjengenek, és mi magunk is, a Dining City étterem ajánló csapata is felmér minden egyes éttermet, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy bárki és bármilyen étterem jöhet, tehát nem jöhet, hát felmérünk minden éttermet, és olyan szerződést kötünk, ez egy kis kulisszatitok minden étteremmel, hogy a vendég értékelnek, kommentet küldenek a Dining City honlapjára az étterem hét végeztével, és ha 4 csillag alatt teljesít egy étterem, akkor sajnos a következő étterem héten már nem indulhat. És ha 2-szer megtörténik, hogy 4 csillag alatt végzett az étterem, akkor soha többet nem indulhat. Nem sokszor volt ilyen, 1-szer-2-szer volt, és be is tartjuk. De ezt azt hiszem, hogy az előzőben.
1: Az eddigi tapasztalatok alapján általában milyen ételeket keresnek? Ételeket és éttermeket.
2: A legnagyobb igény a csúcsgasztrómiára van, de azt hiszem, hogy gazdasági okai is vannak, ugye a hétköznapokon nehezen megfizethető, adott esetben 20-30-40 ezer forintot is ki kell adni egy főre. Egy nagyon magas minőségű, hát ezek már a legjobb, a 15, top 10-15-20 étterem Magyarországon, tehát ezekben nagyon magas. Sajnos a pénztárca mélyre kell nyúlni. Az étterem héten gyakorlatilag egy közel féláron ki lehet ezeket a vendéglátóhelyeket próbálni. De egyébként az étteremnek is óriási lehetőség, nem csak a vendégnek. Tehát az étteremnek is, hogy megmutassa magát egy szélesebb közönség előtt. Ugye megint visszautalnék arra, amit az egyik éttermes kollégánk is mondott, hogy hát ha nem követjük a piac változását, akkor lemaradunk. Úgyhogy azt gondolom, most olyan idő van, hogy most bizony rugalmasnak kell lenni minden értelmesnek, innovatívnak kell lenni, ha úgy tetszik. És ez nem azt jelenti, hogy csak az árazásban, alapanyagkínálatban, fúziós konyhákat tekintve, és érdemes hozzálátni, kísérletezni és megújulni.
0: Herceg Tibor interjúját hallották az Étterem 7 18 napjára. A www.étterem7.hu oldalon lehet jelentkezni, ott tudják kiválasztani az éttermeket és az időpontokat. Most pedig a stúdióban folytatjuk a gasztronómiáról. Sokszor akkor beszélünk, amikor csillag, díj vagy nemzetközi siker születik. Pedig a vendégek többsége azért nem csúcs étteremben eszik, és a vendéglátás mögött termelők, beszállítók, szakácsok, felszolgálók, képzőhelyek, vállalkozások egész rendszere áll. Hát ezt próbáljuk körüljárni, milyen állapotban van ma ez a rendszer. Itt van velünk a stúdióban Harangi Orsolya, a Goé Mio magyarországi főszerkesztője. Kezét csókolom, jó napot kívánok!
3: Szép napot kívánok!
0: Szóval ez a rendszer, hogyha ezt rendszernek tekintjük, akkor ön, ha ezt egy térképen ábrázolná, vagy infografikán, akkor mely elemei működnek kiválóan, mely elemek bukdácsolnak?
3: Hú, nehezet kérdez a jelenleg.
0: Ez a dolgom.
3: Állapotában a gasztronómiának. Ráadásul, mivel mi nekünk az a missziónk és a szerepünk ebben étterem kalauzként, hogy az embereket bevonzuk az éttermekbe, nekünk egyszerre kell látnunk a valóságot, és festeni egy olyan képet, amivel még vonzóbbá tesszük ezeket a helyeket, hiszen tudjuk, hogy ma Magyarországon az embereknek körülbelül a havi büdzséjükből mennyi pénzük jut utazásra és éttermekre.
0: Mennyi jut?
3: Ezt nem tudom megmondani. Százalékosan, hogy mennyit, tehát hogy nyilvánvalóan attól is függ, hogy milyen társadalmi rétegről beszélünk, de...
0: Nyilván valakinek semmi. Igen.
3: És ez sajnos egy elég széles réteg ma. Igen. Magyarországon. Igen. Így van. Egyébként ez az egyik legnagyobb küzdelme az éttermeknek, hogy ne csak a turizmusra építsenek.
0: Tehát cél lenne az, hogy a hazai, belföldi, benszülött közönséget is bevonzák.
3: Igen, és főleg a helyét. Tehát, hogyha megnézzük a nagy gasztronómiai kultúrákat, akkor egy olasz trattoria, egy francia bistró arra tud építeni, akik a környékbeli lakosok.
0: Szóval akkor nyilván értem, hogy fel kell festeni azt a képet, hogy érdemes betérni egy-egy étterembe, de hogyha a rendszert nézzük, vagy emögé nézünk, akkor önök hol látják az erősségeket, és hol a fejlesztendő területeket?
3: Ó, hát a fejlesztendő területeket abban látjuk elsősorban az utánpótlásban. Ma sajnos nem, tehát úgy tűnik a média hatására, mint hogyha divatos lenne a vendéglátásban dolgozni, ugye köszönhetően részben a tévés tehetségkutatóknak, de amikor a mindennapi robotról van szó, akkor már sokkal kevesebben tartják vonzónak ezt a pályát.
0: Hát ez egy nagyon kemény munka.
3: Így van, így van.
0: És akkor ez azt jelenti, hogy az utánpótlás, tehát hogy egyáltalán a konyhákban nincs utánpótlás, vagy az étterem üzemeltetőkben nincs utánpótlás?
3: Elsősorban a pályán és a konyhán. Egyébként ez egy érdekes ellentmondás, hogy ma Magyarországon viszonylag sokan éreznek kedvet ahhoz, hogy vendéglátóhelyet nyissanak, nagyon nagy is a fluktuáció. Ez valahogy az emberek fejében úgy van, talán mint egy könnyű pénzkereseti lehetőség, ami ma egyébként ma már nem igaz. Úgyhogy alapvetően inkább a kétkezi munka elvégzésére nehezebb embert találni. Abban biztos vagyok, hogy mondjuk 10-20-szeres túljelentkezés van, hogyha mondjuk a social media felületek kezelésére keresi egy étterem embert.
0: A nagy a fluktuáció, azt mondja, könnyű pénzkereseti lehetőség, és hogy talán ez már egy kicsit, kevésbé gondolkodunk így róla, de a fluktuáció szempontjából meg nagyon sokan valószínűleg úgy gondolkodnak róla, hogy most kihagyok egy évet az egyetemen, elmegyek felszolgálni valahová, aztán majd továbbállok.
3: Így van, és ezzel nincs is gond, mert ez az egész világon így működik, viszont gyakorlatilag most már, ahogy beszélgetünk mi is a munkánk során az éttermesekkel, olyan szinten küzdenek ezzel, hogy már úgy módosítják a nyitvatartási időt is, hogy egyáltalán ki tudják tölteni emberekkel. Például a jobb éttermek, fine dining éttermek egy jelentős része heti 3-4 napban tud csak nyitva tartani, vagy csak estére korlátozza a nyitvatartási idejét, hiszen ott ugye még több szorgos kézre van szükség az ételek kidolgozottsága miatt.
0: Szóval a fejlesztésre váró területek, ezek szerint ez az utánpótlás területe az egyik. Van még ilyen, amire azt mondják, hogy még nem az igazi? Régebben emlékszem arra, hogy a nyersanyagok megtermelése és a beszerzése volt nehéz.
3: Így van.
0: A minőség, igazi minőségi nyersanyagok.
3: Igen, és ez egy olyan dolog, hogy persze hiába beszélünk erről már 10-20 éve, ezt nem tudjuk megugrani, tehát itt a történelmi fejlődésünkben, ami nem történt meg, amiben el vagyunk maradva, ez egy óriási munka, ez mind a mai napig így van.
0: Mind múlik?
3: Az agráriumban azok a termelők, akik a valóban csúcsminőségű alapanyagokat állítják elő, olyan helyzetben vannak hozva, tehát nekik ezt gyakorlatilag mondhatjuk, hogy nem éri meg.
0: Ráfizetés.
3: Ráfizetés, igen. Akkor nagyon sokan, akik csinálják, tényleg szerelemből csinálják. Mert egyszerűen ezt, de én azt gondolom, hogy az egész vendéglátás szerelemből lehet csinálni.
0: Igen, azt szokták mondani, hogy ha milliómos akarsz lenni, akkor egy vendéglátó, de csak akkor, ha előtte milliárdos voltál.
3: Igen, én ezt borászattal ismerem, de mind a kettőre tökéletesen igaz. Igen.
0: Mi az, amiben jók vagyunk?
3: Én azt gondolom, hogy alapvetően a konyhánkban jók vagyunk. Éppen mostanában támad fel egy szakmai berkekben nagy vita erről, hogy tulajdonképpen mi a magyar konyha. Na ez még egy olyan dolog, amit ne kérdezz meg tőlem, hogy most definiáljam két szóban. De én azt gondolom, hogy akárhogyan is közelítjük meg, aki Magyarországra jön enni, én azt gondolom, hogy még hogyha csak büfékbe, egyszerűbb éttermekbe is jut el, én egybehangúan úgy hallom a külföldiektől, hogy megragadja őket a magyar konyha ízei, hangulata, állítólag a vendéglátásunk is, de hát ez is tudod, vagy tudja, bocsánat, antegezését, tudja, tipikusan olyan dolog, hogy én belülről látom a problémákat, ugyanakkor meg olyan érdekes beszélgetni külföldiekkel erről. Tehát mi azt vélelmezzük sokszor, hogy nem tudom, fáradtak, nem mindig a legkedvesebbek a felszolgálók. Ugyanakkor meg pont múlt héten beszélgettem olaszokkal, akiket az egész világ irigyel a gasztronómiájukért, és oda voltak azért, hogy milyen vendégszerető nép vagyunk, már pedig nem falun jártak, Budapesten, és akkor egy kicsit úgy kihúztam magamat, hogy minden belső problémánk ellenére azért én azt gondolom, hogy van egy ilyen kép rólunk.
0: Ez a magyar konyha, erről beszélünk egy picit, hogy mit jelent a magyar konyha valójában, mert ugye ha járunk akár Budapesten, akkor mérhetetlen mennyiségű mindenféle nemzetiséget vagy nemzetet hirdető étterem van, tehát a kínai, indiai, olasz és így tovább és így tovább. Mit jelent ma a magyar konyha?
3: Egyébként mi minden nagyvárosban ezt hozzá kell tennünk, tehát hogy nem, attól nagyváros a nagyváros, ebben egy olvasztó tégely vagyunk. A magyar konyha, hát én azt gondolom, hogy mi évtizedeken át küzdöttünk, éppen a gasztronómiánk megújulásakor, hogy sokáig, minthogyha a legegyértelműbb házias, legtöbbet főzött ételeinket egyszerűen szégyeltük volna. Tehát amikor az igazán jó éttermek, amik ma már csúcséttermek elindultak, de ők nem tettek föl csirke, paprikást, meg gulyáslevest az étlapra, hanem, bocsánat, csúnya szóval fogom mondani, majmoltuk egy kicsit a francia konyhát, az olasz konyhát, mert én azt gondolom, hogy teljesen más meríteni, inspirálódni egy konyhából, meg az is teljesen más, amikor mondjuk egy magyar séf azzal akart, vagy tudta elképzelni csak, hogy kitűnjön a tömegből, hogy Szent Jakab kagylót volt kötelező tenni az étlapra. Én olyan örömmel néztem ezt az evolúciót, ezt az átalakulást, hogy ma már a legmagasabbra tagsált éttermekben is ott van a rántott hús. Nem szabad ezeket nekünk szégyellenünk.
0: Nyilván olyan módon tálalva és úgy elkészítve, hogy az mindenki számára, tehát nem a zsírban tocsogó rántott húsról beszélünk természetesen.
3: Igen, de valójában ami tocsogni szokott, az olajban szokott tocsogni, és éppen a jó minőségű helyeken az igazán kiváló rántott húsokat kacsazsírban sütik. Tehát nem azt mondom, hogy tocsogjon, de a zsír
0: mellesség.
3: Igen, tehát hogy a magyar konyha felvetés, arra szerintem napestig itt vitatkozhatnánk is akár, hiszen most a rántott hús az tudjuk, hogy nem magyar eredetű. Tehát olasz vagy osztrák közvetítése valójában Olaszországból érkezik a rántott hús, ugyanígy, tehát ezeket a gasztrotörténelmi vitákat minden egyes kedvenc ételünk elszenvedte, de én azt gondolom, hogy én mindig onnan indulok ki, hogy leül egy család a vasárnapi asztalhoz, hát mégiscsak húslevest teszünk, nem? Jó pörkölteket, vállaljuk ezt, bátran, szeressük, és készítsük el úgy, tehát én azt mondom mindig, hogy egy turistának nem attól lesz emlékezetes és szép egy magyarországi látogatás, hogy itt evett egy jó pizzát, és nem akarom bántani a pizzásokat, az egész világ, mindenki szereti a pizzát, de mégis, tehát hogyha meg akarjuk formálni a saját identitásunkat, akkor igenis tegyük le a saját házias, vagy otthonról induló kedvenceinket az asztalra úgy, hogy az viszont a mai technológiai elvárásoknak is kiváló alapanyagokból legyen elkészítve.
0: Hát ha én külföldre megyek, csak ezt így személyes tapasztalat, hát nyilvánvalóan akkor ott, tudom én, Milánóban nem egy indiai konyhába szeretnék beülni, vagy étterembe, hanem akkor mutassák meg, hogy mi az a milánói.
3: Pontosan így van, igen. És persze ezzel most nem leszóljuk azokat a zseniális magyar séfeket, akik csodajó mexikói vagy ázsiai fúziókat csinálnak, mert annak is megvan a maga helye. De én azt gondolom, hogy ez mégiscsak valahol egy nemzeti kérdés, nem?
0: Beszéljünk egy picit arról, hogy mit jelent a csúcs gasztronómia, és hogy egyáltalán hol kezdődik az a határ, vagy hol húzódik az a határ, ahol már egy gyalogember is bemehet egy étterembe, anélkül, hogy egy fél havi fizetését ott hagyná.
3: Ó, hát igen, igen.
0: A csúcsgasztronómia az, így az előző bejátszásban is azt hangzott el, hogy a csúcsgasztronómiát keresik nagyon sokan. Turisták keresik, vagy magyarok keresik?
3: Hát én azt gondolom, hogy alapvetően mégiscsak a külföldiek, illetve a magyarországi nagyon-nagyon vékony réteg tudja eltartani ezeket az éttermeket. Egyébként Magyarország, különösen Budapest szerint én azt gondolom, hogy erős, mondhatjuk, hogy telített fine dining éttermekben nagyon ügyes csapatok dolgoznak ezen. Ami a fájó hiány Magyarországon ma, az éppen a középréteg, mint a más területeken ugyanúgy. A kérdésére válaszolva pedig, hogy mikortól sétálhat be az ember, egyébként a legjobb helyek is tesznek olyan gesztusokat a vendégek számára, valahol például úgynevezett üzleti ebédmenüt hirdetnek, ami egy fix áron kínált fix menü, és szerintem az egy csoda jó rendszer, mert így bele tud az ember kóstolni abba az éttermi kategóriába, és amit nem feltétlenül engedhet meg magának. Nyilván más szinten, mint hogyha megenne egy 15 fogásos úgynevezett degusztációs menüsort, de mégiscsak tehát, hogy ott már olyan technológiákat alkalmaznak, illetve megvan az egész millió. Én azt látom egyébként, ahogy olyan sokan megijednek a csúcsgasztronómiától, nem szabad se a szótól, sem ettől a milliótől megijedni, mert attól, hogy elegancia van, attól, hogy kicsit formálisabban viselkednek a pincérek, ez szerintem ugyanolyan, mint hogy operába is jár az ember, meg otthon is beülünk a tévé előtt popcornnal.
0: Ugyanolyan fontos ma még a csúcsgasztronómiának az elismerése,

0: teszik, de vajon a vendégekre, a potenciális vendégekre ez ugyanakkor a hatással van-e ma, mint egy évtizeddel ezelőtt volt mondjuk?
1: Azt gondolom, hogy azért igen, mert egy évtizeddel ezelőtt még sokkal kevesebben ismerték egyáltalán ezeket a márkákat, hívószavakat. Tehát igaziból egyre nő azoknak az ember. Tehát én kíváncsi lennék, hogy mondjuk 10-15 évvel ezelőtt egy átlag ember mennyire ismerte ezeket a kategóriákat.
0: Az nagyon izgalmas, amit az előbb felvetett, hogy a közép sáv hiányzik, de ez akkor azt jelenti, hogy amelyik nem Michelin csillagos, az alsó kategória. Hát azért, ha már csak Budapesten maradunk, ismerek számos éttermet, amelyikre hát az nem mondanám, hogy alsó kategória.
1: Hát de a Michelin csillag az eleve, az csak néhány éttermet jelent az egész országban.
0: Tehát jó, tehát akkor mi az a középréteg, ami hiányzik?
1: Szerintem ezeket nevezzük kortárs konyháknak, kortárs bistró konyháknak. Kicsit ilyen faramucinak tűnik a megnevezés, de pont arról lenne szó, hogy ugye a kortárs igényeknek megfeleltetett hogy is mondjam, elvárások szerint működő konyhának nem kell feltétlenül csúcsgasztronómiában lenni. De ezek ugye nyilvánvalóan már drágább árkategóriát képviselnek, mint hogyha beülünk a sarki kis kockás abroszosba, de mégis azt mondom, hogy ez az a szegmens, amit fejleszteni kéne, hiszen itt már olyan kifinomultabb ízekkel és olyan hozzáállással találkozhatnak a vendégek, hogy lehet, hogy utána elgondolkodnak azon, hogy akarnak-e frituban Mirellit előre elkészített vacak minőségű ételért fizetni.
0: Csirkevágencet.
1: Igen. Igen, ezeken a helyeken, mert tulajdonképpen én azt mondom, hogy ma már akár a gyors éttermek sem olcsók.
0: És akkor hová sorolja azokat az éttermeket, amelyek hát finomat adnak, nem is annyira olcsóak, esztétikailag is tetszetősek, tehát az a közép fölött van, a közép alatt van.
1: Ezek pont azok a bisztrókonyhák, igen, igen. És ez a sokan nem értik egyébként ezt a szót, a bisztrókonyha az arról szól, hogy helyben főzés van, tehát hogy nem a fölmelegítés meg a kisütés a Mirellit cuccoknak, hanem ott én nagyon szeretem azt a kifejezést, sokan ezt modorosnak tartják, hogy őszinte konyha. Az az őszinte konyha, amikor azt a tulajdonos is, a pincér is elédel, és azt mondja, hogy ezt a finomat főztem neked.
0: Pont az őszinte konyhát tartják modorosnak, ez ilyen fából vaskarika.
1: Igen, én ezért is vállalom, hogy én szeretem ezt a szót, hát mert mondhatjuk, hogy itt évtizedeken át elég nem őszinte konyhákkal találkoztunk. Hát tudjuk, hogy milyen állapotban volt a 70-es, 80-as, akár 90-es években is a magyar gasztronómia. Muszáj volt eljönnie annak a fejlődésnek, ami aztán berobbant, és én azt látom, hogy ez nagyon sok embert mind a mai napig megriasztja. Valamiért megriasztják őket akár a külföldi elnevezések. Nem értik pontosan, mi az, hogy bisztró. Szóval azt jelenti, hogy viszonylag szűk étlap van, tehát nem lapozzuk, mint a Bibliát, viszont az a 10-12-15 étel, az tisztességesen van elkészítve, és lehetőleg frissen.
0: Van-e arról felmérés, hogy egy ember mennyi a fizetésének, vagy a jövedelmének hány százalékát szeretné, vagy képes mondjuk étteremre áldozni, akár a nyugati társadalmakban? Mert ha lenne egy ilyen arányszámunk, akkor erre ugye rá tudnánk vetíteni a magyar valóságot, hogy nekem mennyi a fizetésem, annak az ugyanekkora százaléka az hány forint, és hát akkor abból el tudok-e menni bárhova.
1: Szerintem már az is csodás lenne, hogyha a 10%-át erre tudnánk fordítani az emberek, nem? Hiszen
0: hát annyi... nagyon nagy arány a 10.
1: Ó, hát bocsánat, én nem éttermekben lakom.
0: Hogy az én bevételemnek 10%-át étteremre...
1: Hogy ezt teljesen elképzelhető.
0: Nem tudom, tehát írják meg, drága hallgatóink, 06-39-660, önök a fizetésük 10%-át képesek lennének-e étterembe költeni.
1: Na most nekem fognak támadni.
0: Szerintem én nem.
1: De gondoljon csak bele, akkor mondjuk nézzük ezeket az úgynevezett nagy hagyományú, gasztronómiai hagyományú országokat, mint Spanyolország, Franciaország, Olaszország. Ott teljesen természetes az, hogy az emberek egy kávézóban kezdik a napjukat, hogy kimennek egy igazi, jó kis helyi osztériába, trattóriába ebédelni, és vacsorázni is igenis eljárnak.
0: Igen, szóval ez benne van a kultúrában. Mi meg otthon a airfryerben vagy a fritőzben csinálunk valamit.
1: Így van. Amit vesz szinte, tehát az otthoni főzéssel sincsen semmi baj. Sőt, ugye ez érdekes ellentmondás, hogy ezek a népek valójában nagyon jól főznek otthon is, de az biztos, hogy nekik az, hogy hogy ott este ott találkoznak, együtt tesznek. Szerintem ez egy olyan csodálatos kohéziója egy kultúrának. És én megkockáztatom, hogy talán ők nem a 10%-et költik el erre a fizetésüknek. De most igen, már tényleg nézzünk utána.
0: Igen, hogyha ez közösségi élmény is, tehát ezt mind értem, ugyanakkor másik oldalról meg azt hallja,

0: halljuk lesajnálóan, hogy ez a mai nemzedék már nem főz otthon, már képtelen, nem vesz, ki sem megy a piacra, hanem inkább megveszi vagy a Mirelitet, vagy beül valahová. Nyilván, hova van rá pénze?
1: Ó, hát ezek ilyen közhelyek, nem? Én pont azt látom most a fiatalok köré, vagy divatos főzni, de ez is ugye lehet, hogy én bizonyos szempontból egy buborékban élek.
0: Ez a gohémió buborékja, igen. Igen.
1: Egyébként csak hadd tegyem hozzá, hogy ami a Michelin értékelésében a Michelin csillag, mi szakács sapkákkal értékelünk, és annyiban vagyunk, nem is tudom, demokratikusabbak, vagy próbáljuk éppen azokat az embereket megszólítani, akiket ön is említett, akiket mondjuk elriaszt egy fine dining étterem, vagy nem csak elriaszt, hanem mondjuk nem szeretné a fizetése 50%-et rászánni. Én azért tartom nagyon szerencsésnek a mi 1, 2, 3, 4 és 5 szakács sapkával zajló értékelési rendszerünket, mert így egy sokkal nagyobb búrát tudunk gyakorlatilag lefedni, és mi ugyanolyan jó szívvel ajánljuk az egy sapkásokat is, akik között kockás-abroszos vendéglők is vannak, sőt az úgynevezett populáris kategóriánkban pedig akár kifőzdék, büfék, olyan menő street food helyek, ahol őszinte konyhát visznek.
0: Igen, tehát hogy nem mindegy, hogy ahova belépek, attól mit várok, mert a várakozásaimnak megfelelőt tud nyújtani, akkor az teljesen rendben van.
1: Igen, és ez szerintem olyan csodálatos, tehát hogy amikor így szegmentál egy rendszer, akkor eleve már, tehát hogy nem egy csalód, tehát hogy nem azt mondom, hogy csalódás kizárva, mert bármikor csalódhatunk, de ez szerintem egyfajta fogyasztói tudatosságra nevelünk ezzel, illetve szeretném azt hinni, hogy szépen fokozatosan nevelünk, mert tavaly jött vissza a Goemio Magyarországra, és hát azért ennek ki kell futnia magát. Én azt gondolom, hogy az embereknek a tudatos fogyasztása minden területen nagyon fontos lenne.
0: Lecsorog-e, vagy átcsorog-e, vagy becsorog-e a saját konyhánkba mindaz, ami az elmúlt 10-15 évben a hazai gasztronómiában, meg a világ gasztronómiában történt. Tehát egyrészt így ismerjük ezeket a műsorokat, mindenki sztárséf akar lenni, csodálatos. Ismerjük a közösségi médiában a kirakott ételfotókat, természetesen otthon is mindenki sztárséf, de valójában a technológiák, az alapanyagok felhasználása az befolyásolja-e, vagy alakítja-e a saját étkezési kultúránkat?
1: Szerintem mindenképpen, és nagyon erősen, és ilyen szempontból az sem baj, hogy van divatok és őrületek, hogy ugye egy időben mindenki szuvidált, aztán mindenki fermentálni akart, meg kovászos kenyeret sütni, és nyilván én, aki naponta ezzel foglalkozom, nekem már olykor mondhatom, hogy a könyökömön jött ki, amikor olyan ételeket is szuvidáltak, amit nem is kellett volna. Ugyanakkor ez meg egy nagyon-nagyon fontos folyamat. Nem? Tehát, hogy ez szépen csorog le. Ma már például ilyen termékeket a nagyobb üzletláncokban lehet vásárolni, és rengeteg workshopot, tanfolyamot tartanak. Az emberek megtanultak otthon kovászos kenyeret sütni. Csodálatos, nem?
0: Az a Covid is sokat segített ebben. Nevelgettük a kovászokat.
1: Jó, hogy a Covid? Ja. Hirtelen azt hittem, hogy a Covid.
0: Tehát, hogy azt hiszem, hogy a kovász élesztésben és jól tartásban az sokat tett hozzá. Ez viszont, amit mond, hogy lecsorognak ezek a, nem tudom, vívmányok, ez megint csak arra felé mutat, hogy azért többet költünk az ételeinkre, meg az étkezésünkre, még akkor is, hogyha ezt otthon próbáljuk megvalósítani, hiszen
1: biztos.
0: Ezek az előre elkészített, vagy szuvidolt, vagy félszuvidolt, vagy én nem tudom milyen termékek, hát ezek biztos, hogy többe kerülnek, mint ha kimegyek a piacra egy cukkiniért.
1: Ez pontosan így van. Meg eleve mondjuk piacra járni, már az is egyfajta luxus, hogyha azt vesszük. Sajnos. Hát amikor azon a környéken, ahol én lakom, megnyitott hát nem is tudom, szerintem a 8. kovászos pékség, ahol bocsánat, azért olyan árak vannak, hogy még az is felhúzza a szemöldökét, aki egyébként gasztrórajongó, teljesen jogosan kérnek ekkora árat, így tudnak működni, ugyanakkor megbeletesznek akár egy-két nap munkát is egyetlen kenyér megszületésében.
0: Ez rendben van, és én ezt elismerem, hogy beletesznek ennyi munkát, de akkor se tudom kifizetni.
1: Igen. Hát igen, innen is indult a beszélgetésünk, azt hiszem, hogy talán itt van a legnagyobb kihívása a magyar gasztronómiának, hogy azt látom, hogy a lendület, a lelkesültség megvan, tenni akarás megvolna, ugye erre mondtam azt is, ugye nagyon sokan akarnak helyeket nyitni, aztán utána szembesülnek a magyar valósággal, de én nagyon bízom abban, hogy felfelé haladunk ebben.
0: Reméljük, hogy így van. Eddig azért nagyjából felfelé haladtunk már, mint a minőséget tekintve mindenképp nagy változás van, úgyhogy miért nem mehetne ez tovább?
1: Szerintem mindenképp, ugyanakkor egy picit aggasztó látni a belvárosban azt, hogy mennyi remek éttermet veszítettünk el az elmúlt 5-10 évben, és ugye amitről most egyre többen kezdenek beszélgetni, hogy ez az őrült lángos forradalom, ami történik, hogy Most már lángos-lángosra leszünk láthatóan, meg a kürtös kalácssal, és itt is nem a műfajjal van a gond, nem az alapétellel van a gond, hanem ezeknek a silány kivitelezéseitől.
0: Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk Harangi Orsoly, Angó Émió magyarországi főszerkesztője volt a vendégünk.
1: Köszönöm.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
0: 10 óra van, jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok. A közelmúltban többször is átalakult a hazai fogyasztóvédelem intézményrendszere, tavaly létrejött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, de mit tegyek én, ha kifogásom van? Aztán beszélünk arról is 11 óráig, hogy önvezető autók már Zalaegerszegen valós közúti környezetben is próbálkoznak. A szerkesztő Herceg Tibor, SMS számunk továbbra is 0630 96666, Viberen pedig Kossuth Rádió néven vagyunk ott.

0: A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Nem támogatja a Tisza frakció Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi tisztségre. Megbírságolták a MOL petrolkémiát a tiszaújvárosi robbanás miatt. Folytatódik a szép őszi idő. A Tisza frakció nem támogatja az államfőjelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra, aki tavaly óta a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. A kormányfő már nem sokkal a bejelentés után úgy nyilatkozott, nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet. Alaptörvény ellenesek a szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályai, mondta ki az Alkotmánybíróság. A testület szerint a kifogásolt részek sértik az önkormányzatoknak az alaptörvényben rögzített, a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát. Az Alkotmánybíróság a tegnap hozott döntésével összhangban megsemmisítette a tavalyi költségvetési törvény vonatkozó részét, illetve a jogszabály más bekezdését is. Karácsony Gergely főpolgármester üdvözölte a döntést és közölte, bebizonyosodott, hogy a szolidaritási hozzájárulást bíráló önkormányzatoknak végig igazuk volt. A tiszaújvárosi robbanás miatt 38 millió forint bírságot kapott a MOL petrolkémiára a munkavédelmi hatóság. A májusi balesetben egy dolgozó meghalt, négyen súlyosan, heten pedig könnyebben sérültek meg. A hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat állapított meg, és a többi között az üzem technológiai és biztonsági rendszereinek felülvizsgálatára, valamint a munkavállalók megfelelő tájékoztatására kötelezte a céget. Elfogadhatatlan egyeztetés nélkül olyat állítani, hogy egy szuverén ország tagja egy nemzetközi együttműködésnek. Ezt írta Magyar Péter miniszterelnök az ukrán külügyminiszter közösségi média bejegyzéséhez. Andrej Sibiha azért kritizálta Magyarországot, mert nem csatlakozott az Ukrajna által életre hívott Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködéshez. A szövetség múlt heti csúcs találkozóján az ukrán naftoház és a MOL Magyarországon létesítendő ukrán kőolajtárolókról írt alá memorandumot, amelyhez a magyar kormány nem járult hozzá. Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. A megbeszélést ma vagy holnap tartják. Volodymyr Zelenszky közölte, amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel találkozik, és egy új drón megállapodást is aláírhatnak. Halálos áldozatokat követelt a japán keleti partvidékét elérő tájfun. Négyen vesztették életüket, hatan eltűntek. A heves esőzések több helyen földcsuszamlásokat idéztek elő Tokiótól keletre. A régióban csaknem 5000 ház megrongálódott, és több mint 40 000 maradtak áram nélkül. Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten, keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű. Hírekkel 11 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: A táncolás fejlesztheti az önismeretet, bizarr állítás pedig igaz, hiszen a test megőrzi a lelki tartalmakat. Vajon csak női újságírók foglalkoznak Ukrajnában a háborús bűncselekmények felderítésével? És miért könnyebb női szerkesztőkkel dolgozni? A kijevi Independent munkatársa adott interjút műsorunknak.
2: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Napközben, napközben.
1: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
4: Öt perc elmúlt, 10 óra, Süveges Gergő vagyok. Jó napot kívánok! Zalaegerszegen már nem csak tesztpályán, hanem valós közúti környezetben is megjelentek a négyes szintű autonóm tesztjárművek. Vajon mit tudnak ezek az autók, hogyan tanulják meg a kiszámíthatatlan közlekedési helyzeteket, és milyen jogi, műszaki és emberi feltételek kellenek ahhoz, hogy egyszer szolgáltatásként is találkozzunk velük. Erről is beszélünk nem sokára, majd 10:30 után. Előtte azonban fogyasztóvédelem a témánk. A közelmúltban többször is átalakult a hazai fogyasztóvédelem intézményrendszere, tavaly pedig létrejött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Változott a békéltető testületek működése is, és most újabb átalakítások lehetnek napirenden. De mit jelentenek ezek a változások a gyakorlatban, és hová fordulhatunk ma, hogyha fogyasztóként vitánk támad egy kereskedővel vagy egy szolgáltatóval? Herceg Tibor összefoglalója.
5: Fogyasztóként általában akkor kezdünk el azon gondolkodni, hogyan is működik a fogyasztóvédelem, amikor valamiféle baj van. Amikor a webáruház nem küldi a kifizetett terméket, a kereskedő nem akarja visszaadni a pénzünket, vagy néhány hónapos műszaki cikk elromlik, de a bolt szerint nem jogos a reklamációnk. Ilyenkor az első kérdés sokszor nem is az, hogy milyen jogaink vannak, hanem az, hogy kihez forduljunk. Magyarországon több szereplő osztozik a fogyasztóvédelem feladatain. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság 2025 elején jött létre központi fogyasztóvédelmi szervként, miközben a konkrét hatósági rendszerben a kormányhivataloknak is fontos szerepük van. Emellett külön szereplő a Gazdasági Versenyhivatal, a pénzügyi fogyasztóvédelemben a Magyar Nemzeti Bank. Bizonyos más területeken pedig további hatóságok járnak el. S van egy másik út is, a békéltető testület. Ide akkor érdemes fordulni, amikor a saját vitánkat akarjuk rendezni egy vállalkozással. Például kifizettük a kanapét, de hónapok óta nem szállítják ki. A szerviz és a kereskedő egymásra mutogat az elromlott mosógép miatt. Vagy lemondtunk egy szolgáltatást, de a vállalkozás szerint nem jár vissza a pénzünk. Ezek tipikusan olyan ügyek, amelyekért az ember nem feltétlenül akar bíróságra menni. A békéltetés éppen azt szolgálja, hogy legyen a pereskedésnél egyszerűbb és olcsóbb lehetőség a vita rendezésére. Ehhez azonban a fogyasztónak tudnia kell, hogy létezik ez a lehetőség. Könnyen el kell érnie és bíznia kell a döntéshozók függetlenségében és szakértelmében. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége szerint éppen ezen a területen vannak problémák. A FEOSZ összesítése szerint 2025-ben 11.754 ügy került a békéltető testületek elé, miközben 2018-ban még 12.981. Vagyis miközben egyre többen vásárolunk interneten, és egyre összetettebb szolgáltatásokat veszünk igénybe, ez a vita rendezési forma nem vált látványosan szélesebb körben használtá. Ezért egyre fontosabb kérdés, hogy a jog képes-e lépést tartani azzal, ahogy ma vásárolunk. És az is, hogy mennyi felelősséget lehet a fogyasztóra tenni. A fogyasztó szempontjából pedig végül nagyon egyszerű a mérce. Ha elveszett a pénz, nem működik a megvásárolt termék, vagy nem teljesítettek egy szolgáltatást, tudják-e, hova forduljanak? Kapnak-e gyorsan segítséget? És a végén valóban történik-e valami? Mert a fogyasztói jog csak akkor ér valamit, ha érvényt is lehet szerezni neki.
4: Herceg Tibor összeállítását hallották, a stúdióban pedig itt van velünk dr. Baranovszky György, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének ügyvezetője. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
4: Önök milyen kapcsolatban vannak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal? Hát önök nyilván egy egyesület, ő meg hatóság. Hogyan működnek együtt?
6: Nagyon jó a kapcsolatunk. Azt is lehetne mondani, hogy napi együttműködés van, hogyha problémánk van, akkor... és a fogyasztónak problémája van, mert általában a mi problémánk az nem a saját problémánk, hanem a fogyasztónak a problémája, és segíteni kell a fogyasztónak, és nem működtek azok a rendszerek, amelyek megfeleltesre kerültek az elmúlt időszakban, akkor rögtön hívjuk őket, segítünk nekik is, mert kell is segíteni, és ha szükséges, akkor együtt lépünk fel.
4: Ugye azt írta talán még áprilisban is, hogy a rendszer szintű átalakításra lenne szükség a fogyasztóvédelemben. Szeptember van, eltelt 5 hónap, változott-e bármi, vagy látszik-e irány, amely változik?
6: Előtt erre a kérdésre válaszolnék, nagyon röviden elmondanám, hogy mi a probléma. 2015-16-ban kezdődött a probléma, amikor is a fogyasztóvédelmi felügyelőséget, annak mindig más neve volt, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, lényegében beszántották, megszüntették. Majd 2019-ben volt egy Európai Uniós jogszabályba is ütköző, akkora nagy, hát nem is tudom, hogy fogalmazni, de megpróbálok nyugodtan fogalmazni, tönkretették a békeltető testületi rendszert. Ezt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának a nagyon sokáig hivatalban lévő elnökének a nevéhez fűződött. Ez azt jelentette 2019-től, hogy minden a békeltető testület működtetésében a kamarákhoz kerültek. És innentől kezdve az egész rendszer megváltozott, innentől kezdve az egész rendszer úgy működött, hogy urambátyák lettek kinevezve a testületekbe, és ma is látjuk egyébként azt, függetlenül attól, hogy átalakították teljesen úgy a rendszert, hogy megszűnt a megyei békeltető testületi fórum, kizárólag regionálisak lettek, a fogyasztók el sem tudták élni, el sem tudják érni, és lényegében egy olyan jogszabálymódosítás történt, hogy bárki lényegében békeltető testületi tag lehetett. Na és a non plus ultra az volt, amikor a jogalkotó asszisztált ehhez, ez még mindig a 19-et írunk, majd egy kicsit egy-két év múlva ezt fel is emelte, még ezt a szintet, amikor is azt mondták, hogy a békeltető testületek kötelező jellegű döntést hozhatnak 200 ezer, valamint 250 ezer forint alatti jogviták esetében. Olyan jogerős döntéseket hozhatnak, mint a bíróságok.
4: Képzeljük
6: már el, hogy egy 24-25-30 éves ember, aki az életében egyébként bíróságon nem ült, azt sem tudja, hogy mi az a polgári jog, is bekerültek ilyen testületi tagok a békeltető testületekbe, hiszen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara döntött mindenről egyébként, hogy ki lehet testületi tag. Most én ezzel le is zárnám ezt a történetet, mert nem biztos, hogy a rádióhallgatókat ez nagyon érdekli, de azt nagyon nagy örömmel láttuk, és látjuk, hogy a kormány hozzányúlt a kamarai működéshez, működtetéshez, és azt gondolom, hogy itt a lehetőség arra, hogy rendbe tegyék a békeltető testületnek a helyét, hogy egyáltalán hova tartozzon a békeltető
4: testület. A működéshez is hozzányúltak, mert annyit már kiderült, hogy eltörölték ezt a kötelező 5000 forintos hozzájárulást. Hát ez azért még nem rendszer szintű átalakítás.
6: Nem, és én még a jogszabályt nem láttam, ez még csak terv, de én azt gondolom, hogy igenis a gazdasági minisztérium hozzá fog nyúlni, mert hozzá kell nyúlnia, hiszen ők is látják a problémát azzal kapcsolatban, hogy a fogyasztók nem érik el a békeltető testületeket, nem tudják, hogy kihez forduljanak. És volt a kérdés, hogy az 5 hónap, vagy ez a néhány hónap elég volt.
4: Az irányok
6: igen,
4: látszanak.
6: Igen, látszik az irány egyébként, hiszen mi folyamatos kapcsolatban vagyunk, akár a minisztériummal is, a fogyasztóvédelmi főfelügyelőségnek a jogutódjával nevezük így egyébként az NKFH-val, és a kormányhivatalokkal is, hiszen fogyasztóvédelmet nem lehet úgy csinálni, csak az állam. Az Európai Unió találta ki úgy a rendszert, és ezért nem is lehet kihagyni a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezeteket a fogyasztóvédelem működtetéséből.
4: Mi a jó irány? Mindent vissza? Tehát úgy jól működött, ahogy működött 15-16 előtt?
6: Nem. Nem.
4: Úgy sem működött
6: nem,
4: jól.
6: Nem, nem. A fogyasztó szempontjából probléma volt, hiszen itt a felvezetőben is lehetett hallani, hogy a fogyaszt nagyon sok szereplője van a fogyasztóvédelemnek. Tehát, hogyha van egy közüzemi problémánk, akkor ott a Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatal jár el. Hogyha van mondjuk egy hírközlési problémánk, akkor a hírközlési hatóság jár el. És a fogyasztónak, amikor ez nem érti, tehát a fogyasztónak egy csatornát kell biztosítani. Ha megvan az egy csatorna, akkor oldja meg az állam, hogy jutnak el, de hogy jutnak el egyébként a igen, fogyasztói problémák. Igen, igen, tehát ezért a 21. században vagyunk, és a fogyasztói panaszokból azt látjuk egyébként, igen, jelentős hányad arról szól, hogy nem érik el a hatóságokat, most a békeltető testületeket szintén nem érik el, de azért az már annyira ne bántsuk őket, és nem kapnak érdemi válaszokat a problémáikra. Tehát már 15 előtt is egyébként volt ez probléma, 2010 és most nem jössz, hogy azt mondom, hogy 10, de szép lassan fejlődött egyébként a rendszer, aztán megállt minden. Tehát a fogyasztókkal kellene úgy bánni, mint emberként, de nem úgy, hogy ők egy kiszolgáltatott helyzetben vannak, és ezt sajnos érezzük is, hogy nagyon nehéz érdeket érvényesíteni a fogyasztók érdekében, hiszen a vállalkozók többen vannak, nagyobb a lobbyerejük, és sok pénzük van.
4: ha jól értem a szavait, akkor egy csatornás rendszert kellene kialakítani, én egy telefonszámot hívhassak föl, vagy egy e-mail címre írhassak, fogyasztóvédelem@fogyasztovedelem.hu, és akkor majd ők ott elosztják az én ügyemet, és valaki előbb-utóbb válaszol.
6: Ez így van, és el is kezdődött ez a folyamat, és akkor pozitívan azért beszéljünk, amikor a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felállt még 2025-ben, de 24-ben kezdődött a folyamat, akkor azért látta az államnak az a része, mert azért ez emberfüggő. Tehát az az államtitkár, aki szereti a fogyasztókat, akkor azt tenni fog. Az az államtitkár, aki nem érdekli, az nem fog tenni semmit. Igen, létrehoztunk egyébként, az állam is létrehozott egy központi telefonszámot, ügyfélszolgáltat, nálunk is van egyébként. A FEOSZ-nak a honlapján megtalálják, rögtön be fog jönni egyébként, hogy hova írjanak, és lesz egy zöld ingyenes telefonszám. Ezek folyamatosan csörögnek, és segítünk, megoldjuk a problémát, ha meg nem, mert hatósági beavatkozásra van szükség, akkor pedig tesszük azt az egy csatornát egyébként be oda, hogy oda kerüljenek az ügyek a hatósági oldalról.
4: Milyen típusú panaszok érkeznek leginkább? Mi az, ami a legkevésbé működik?
6: Az online vásárlás. Az online vásárlással kapcsolatban a legnagyobb probléma az, ezt évek óta mondjuk, nagyon régóta, és valahogy mindig vagy nem volt rá politikai akarat, bár a fogyasztóvédelem soha nem lett politika, maximum szakpolitika, hiszen a fogyasztó az vásárol, és nem politizál. Tehát évek óta mondjuk azt, hogy a fogyasztóvédelemben ahhoz, hogy ne halljunk olyan panaszokat, amiket folyamatosan itt a rádió hallgatók is el tudnak mondani, hogy átverik őket az online rendelésnél, hogy nem érkezik meg, ha nem érik el a fogyasztók a ügyfélszolgálatot, ez jogszabályra, módosításra van szükség. Mi régóta mondjuk egy regiszterre van szükség, egy katalógusra, még akkor is, hogyha az unióval meg kell küzdeni, igen, azok a Magyarországon értékesítő webáruházak, legyenek az belföldiek, legyenek az külföldiek, teljesen mindegy, adjanak meg minden fontos információt magukról, kerüljön be egy állami nyilvántartásba, annak érdekében, hogy érezze azt a vállalkozást, hogy húha, engem figyelnek. Hiszen azért nem foglalkoznak egyébként, és azért van nagyon sok panasz a fogyasztóvédelemben az online vásárlásnál, mert ezek a cégek ott vannak, és azt csinálnak, amit akarnak. Hozzáteszem egyébként, nincs is kapacitás most jelen pillanatban minden egyes online webáruháznak az ellenőrzése, hiszen az írdatlan lenne. A panaszoknak a 90-95% az online vásárlással kapcsolatos.
4: Dr. Baranovszky Györggyel, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének ügyvezetőjével beszélgetünk. 0630 9666 az SMS számunk, Viberen pedig Kossuth Rádió néven vagyunk ott. Van-e fogyasztóvédelmi tapasztalatuk? Sikerült, nem sikerült, eljutottak valakihez, nem jutottak el senkihez, azóta is várják, hogy megérkezzen, vagy azóta is várják, hogy visszaérkezzen. És persze, ha van jó tapasztalatuk, azt is írják meg. De nagyon nehéz azt az internetes vásárlásban, legalábbis én ebbe belefutottam alkalommal, hogy valójában nem tudom, hogy magyar vagy külföldi cégtől vásárolok.
6: Hát már csak azért sem, mert a mesterséges intelligencia az külön megérne egyébként egy fogyasztóvédelmi műsort, hogy a mesterséges intelligencia hogy jön be a fogyasztóvédelme, vagy hogy lehet behozni. Olyan honlapokat csinál egyébként, amely ember nincs a talpán. Egyébként, aki azt megmondaná, hogy ez most mondjuk, bocsánat, az, hogy egy afrikai országból jön, vagy mondjuk egy csendes óceáni szigetről. Amire érdemes a hallgatóknak figyelni, ezt mindig elmondjuk, de ne el kell mondani valószínű 100-szor, 1000-szer azt a dolgot, hogy nézzük meg a közösségi portálokon, a közösségi médiában az, hogy az adott cég, egyáltalán keressük meg, hogy kivel vagyunk jogviszonyban, kitől rendelünk, hogy arról mit írtak. Mert azért ebben a magyarok nagyon jók. Tehát a Facebooktól kezdve mindenhol olyan információk, külön csoportok vannak, hogy ez rögtön ki fog derülni. Nagyon sok olyan megkeresést kapunk egyébként, hát ő azt hitte, mert olyan jól nézett ki. És utána pedig megkapta mondjuk klasszikus példákat nem akarok most behozni, de egy teljesen mást és egy műanyag gagyit a helyett egyébként egy híradástechnikai dolog helyett. Vagy nem is kap semmit. Tehát a lényeg az, hogy ezt figyeljük, ezt nézzük, kedves rádióhallgatók, kedves fogyasztótársaim, az, hogy kitől rendelünk, nézzük meg az ügyfélszolgálatokat, hogy működik-e. Egyébként nagyon-nagyon okosan csinálják már, mert sokkal jobban fejlesztenek. Az ügyfélszolgálatokra azt mondtuk még régebben, hogy próbáljunk ügyfélszolgálatra írni, hogy elérhetőek-e. De már az algoritmus dobja vissza azt, igen. És akkor megnyugodtunk, meg kedvesek minden.
4: Hiszen, igen, udvariasan válaszoltak.
6: És akkor most jön az, ami miatt engem nem szeretnek, de ez nem zavar. Rendeljünk olyan cégtől, akinek van hagyományos boltja is Magyarországon. Mert akkor, ha baj van, az megfogható, elérhető, és tudom, hogy néhány ezer forinttal vagy akár több tízezer forintos, attól függ, hogy milyen terméket vásárolunk, többe fog kerülni, de ez megéri. Pláne megéri, vagy megérheti egyébként akkor, amikor már probléma van azzal kapcsolatban, hogy na hát akkor hogy érvényesítsünk és jogokat is. Milyen formában?
4: A fogyasztóvédelemnek, hát igen, ma már nem csak az internetes kereskedelemmel, hanem a határokon átnyúló vásárlásokkal, meg a nemzetközi piacterekkel is dolga van. Európában többféle megoldással próbálják egyszerűbbé és gyorsabbá tenni a fogyasztói jogviták rendezését, és az uniós szabályozás is új irányokat jelöl ki. Nézzünk néhány nemzetközi példát, Herceg Tibor összeállítása.
5: A fogyasztóvédelem problémái nem állnak meg az ország határon, különösen azóta, hogy maga a vásárlás is nemzetközi. Amíg minden rendben van, ennek nincs különösebb jelentősége, akkor válik fontossá, amikor vissza szeretnénk kapni a pénzünket. Az Európai Unió ezért egyre nagyobb hangsúlyt helyez arra, hogy a fogyasztói jogvitákat ne csak bíróság előtt lehessen rendezni. Ennek egyik eszköze az ADR, vagyis az alternatív vitarendezés. A cél az, hogy legyenek olyan független fórumok, ahol a fogyasztó és a vállalkozás vitája gyorsabban, egyszerűbben és olcsóbban rendezhető, mint egy perben. Európában ehhez nem minden országban ugyanolyan az intézményrendszer. Az uniós szabályozás nem azt mondja meg elsősorban, minek nevezzék, vagy pontosan hova helyezzék ezeket, hanem azt várja el, hogy az eljárás független, tisztességes, átlátható és hatékony legyen. Egyre gyakoribb ugyanis az a helyzet, hogy egy magyar vásárló nem magyar kereskedővel kerül vitába. Például egy francia webáruházból rendelt cipő nem érkezik meg. Egy osztrák szolgáltató nem fizeti vissza a lemondott szolgáltatás árát. Vagy egy másik uniós országban működő kereskedővel nem sikerül rendezni a garanciális problémát. Ilyenkor az Európai Fogyasztói Központok Hálózata, az ECC-net is segítséget nyújthat. A rendszer tehát tovább változik, mert maga a kereskedelem is megváltozott. Az Európai Unió korszerűsítette az alternatív vitarendezés szabályait. Az új szabályok átültetésére 2028-ig kaptak időt a tagállamok. Mindez azért érdekes magyar szemmel is, mert megfordítja a hagyományos logikát. Nem a fogyasztónak kell majd kiismernie az intézmények rendszerét, hanem a rendszernek kell felismernie a fogyasztó problémáját és elvezetni őt oda, ahol segítséget kaphat. A kérdés tehát egyre kevésbé az, hogy egy országnak hány fogyasztóvédelmi intézménye van, sokkal inkább az, hogy ezek mennyire kapcsolódnak egymáshoz, mennyire képesek együttműködni más országok szervezeteivel, és milyen gyorsan reagálnak új típusú problémákra. Végső soron pedig az, hogy a fogyasztó akkor is képes legyen érvényesíteni a jogai, ha a vállalkozás, amellyel vitába került, több száz vagy akár több ezer kilométerre van tőle.
4: Herceg Tibort hallották, a stúdióban továbbra is itt van velünk dr. Baranovszky György, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének ügyvezetője. Szóval arról beszéltünk, hogy egy egycsatornás rendszer lenne az igazi és valóban segítő. Arról is beszéltünk, hogy alapvetően az online vásárlásokkal van baj, és nyilván tudok saját magamon is segíteni azzal, hogyha megnézem, hogy kitől vásárolok. Hol ér véget? Nem, inkább úgy kérdezem, hol kezdődik a saját felelősségem, anélkül, hogy áldozathibáztatásba mennénk át. Miért nem nézte meg jobban?
6: Igen, én azt hiszem, ennél többet nem lehet tenni nekünk egyszerű fogyasztóknak, mint hogy ezt megpróbálunk a lehetőség szerint a legjobban körüljárni az adott ügylet megkötése előtt, hiszen azért a legfontosabb az, hogy a bizalom megmaradjon a fogyasztó és a vállalkozások között. De a vállalkozások nélkül még nincs fogyasztóvédelem. Tehát ez egy olyan kettős történet az egészben. A jogszabályok egyébként bírságolnak, hogyha megszegik egyébként a fogyasztói előírásokat a vállalkozások, és azért ne feledkezzünk el a kormányhivatalokról, a fővárosi kormányhivatalról, a megyei kormányhivatalokról, ahol a fogyasztóvédelmi kollégák tényleg mindent megtesznek egyébként azért, hogy a fogyasztók védelme megtörténjen, és ahogy hallottuk is most, az Európai Fogyasztói Központhoz is bátran forduljanak a fogyasztók, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztói Hatóság keretein belül működik. De hogyha ha már ott a baj, akkor ugye kezdtük a békéltető testületről és inkább szervezeti rendszerről beszéltünk, de azért ez a rendszer, amit az Európai Unió kitalált, ez egy nagyon jól működő rendszer. És Magyarország ezt szerencsére sikerült megtartani, azon néhány ország között van, ahol amikor is a békéltető testülethez való fordulás az ingyenes. Tehát mit kell csinálni, hogyha már megtörtént a krak, vagy probléma van? Ez a legfontosabb.
4: Na, pontosan ezt kérdezi hallgatunk is, és akkor erre fog tudni válaszolni, hogy mit kell csinálni, mert hogy közben érkeznek SMS-ek 0639666. Hallgatunk azt írja, hogy egy bútorboltban vásárolt 2,3 millió forintért komplett konyhaszekrényt gépekkel, beszereléssel. Mindez történt július 6-án. 27-e volt a szerelés dátuma, most éppen a harmadik sikertelen próbálkozáson vagyunk túl, ma reggel, a következő időpont október első felében van. Szóval jelenleg nincs még működő konyhánk július 6-a óta 2,3 millióért.
6: Az első dolog, azt most nézzük általánosan, az első dolog az, hogyha megvan a probléma, és a vállalkozás nem hajlandó egyébként orvosolni, most erről az ügyről is fogok beszélni, akkor fel kell venni egy úgynevezett vásárlók minőségi kifogásáról szóló jegyzőkönyvet. Ez nem egyenlő a boltban kifüggesztett vásárlókönyvével. A jogszabály írja elő, ebben pontosan a vállalkozások hajlamosak letagadni, hogy nincs ilyen, tehát figyeljünk, hogyha valaki ezt mondja, akkor rögtön jelentsük egyébként a kormányhivatalnak, mert meg fogják bírságolni emiatt a céget. Itt le kell írni, hogy mi történt, a vállalkozásnak nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy miért nem fogadja el a fogyasztónak a kifogását, és hogyha ez megvan, ennek a birtokában megyünk a békeltető testülethez. A konkrét üggyel kapcsolatban a jogszabályok azt is meghatározzák egyébként, és ez jótállás alá tartozó termékről van szó, ráadásul egyébként 3 millió, tehát most nem megyek végig a 100 jótállás az meghatározott értékhatártól függően 1-2-3 év, vagy több is lehet. A lényeg az, hogy ha már július 26, október, itt az nem derült még ki, hogy itt konkrétan a beszereléssel volt probléma, vagy a termék hibás. Mert ha a termék hibás, akkor ezt elméletileg háromszor lehetőség van egyébként javítani, tehát ez nem így fog működni egy bútornak, utána ki kell cserélni. Tehát ez nagyon fontos dolog, ki kell cserélni, ha nem tudja kicserélni, akkor álleszállítás van.
4: Beszereléssel van a gond, írja hallgatunk. Tehát, hogy azt ígérték, szerelik, hogy így vásárolta nyilván, hogy beszereléssel, de nem szerelték be július 6-a óta.
6: Ebben a pillanatban egyébként nem hibás teljesítés van, hanem egy megtévesztő tájékoztatás van. Itt a kérdés az, hogy a beszerelő cég, akivel kötötte azt a beszerelésre vonatkozó szerződést, valójában ugyanaz a cég, mint akitől vásárolta. Ezt azért nézze meg, legyen szíves a kedves.
4: Meg valószínűleg azért ez a helyszín adottságaitól is függ, hogy oda most ez beszerelhető, nem szerelhető be. Tehát ez egy nagyon sok tényezős természetesen, inkább csak a menetrendet próbálnám felvázolni, hogy kit hívjak, kire kírjak először, és aztán hogyan tovább.
6: Mindenféleképpen, hogyha a válasz arra a kérdésre, hogy a beszerelő egyenlő volt az eladóval, az nagyon jó, mert akkor az eladóval állok jogviszonyba, és az eladó kutya kötelessége ezt megtenni, a beszerelést. Sajnos a békeltető testületi eljárás keretében itt nem fogjuk tudni kötelezni arra egyébként, hogy szerelje be, megjegyzem, de ettől függetlenül még amíg a döntés megszületne, mert itt is meghatározó jogszabály, hogy mennyi napon belül kell döntést hozni, az sokkal több idő lesz, mint ami kellene ahhoz, hogy ott legyen. Én bízom benne egyébként, hogy felvértezve a rádióhallgató lényegében borítja a bilit, és bemegy, hogyha még egyszer az eladóhoz, és felvesz egy jegyzőkönyvet. Hiszen ez boltban történt a vásárlás, tehát nem online volt, egy jegyzőkönyv felvételére sor kerül, akkor már a cég is elkezd gondolkozni azon, hogy mi történt. És még egy dolog, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot felveti egyébként az, hogy az eladó abban a hitben adta el a terméket, hogy be is tudja szerelni. Hát nem tudjuk, miért nem tudja beszerelni. Tehát ez is egy hatósági vizsgálat tárgya lehet, hiszen ez egy csábító üzenet is volt a fogyasztónak, hogy nála vásároljam, mert beszerelem.
4: A békéltető testületekről kezdtünk el beszélgetni, maradt még gyönyörű egy másfél percünk arra, hogy ezeknek a visszaállítása lenne a kívánatos, ha jól értem a szavait.
6: Igen, a békéltetőtestületi rendszernek egyrészt az átalakítása, tehát el kell kerülnie a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarától a békéltetőtestületeknek, vagy önállóan létre kell hozni, vagy a fogyasztóvédelem intézményrendszerébe betagolni, és hogy még a fogyasztók is, akik még hallgatnak, minket is bizonyosan nagyon sokan hallgatnak, hogy munícióval, tehát elegendő csak leírni az, hogy mi történt, és azt eljuttatni egyébként az adott békéltető testülethez, minden információt megtalál, hát most még ez van, az mkik.hu honlapon egyébként, de a FEOSZ is, a FEOSZ-nak honlapján is megtalálja, de az MKIK-nál ott konkrétan elől kell lennie, mert ez kutya kötelesség előtt lennie, hogy hova forduljon, mármint hogy hova küldje be. Ne jegyenek meg a fogyasztók, mert nem kell elmenni, de el is mehet. Itt probléma az, hogy 8 regionális központ van, tehát itt a lakás vagy a hely az gondot okozhat, de a lényeg az, hogy online történik a meghallgatás. Tehát leírja, hogy mi történt. ha van irat, bizonyítékokat csatol, elindítja az eljárást, a békéltető testületnek ki kell tűzni a meghallgatási időpontot, ez online történik, de kérhet a fogyasztó egyébként személyes meghallgatást is, és megszületik a döntés, 250 ezer forint érték alatt kötelező a döntés. Reméljük, hogy minél hamarabb ezt már nem a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának fogják eltenni.
4: Továbbra is figyeljük az átalakulásokat, és nyilván reméljük, hogy jó irányba zajlanak a folyamatok. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
6: Köszönöm.
4: Dr. Baranovszky György, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének ügyvezetője volt a vendégünk.

0: Két perc elmúlt 10:30, ez a Napközben, Süveges Gergő vagyok, SMS számunk 0630 9666, Viberen is ott vagyunk Kossuth Rádió néven. Az önvezető autókról beszélgetünk a következő szűk fél órában egészen 11-ig, mert hogy önvezető autókat tesztelnek Zalaegerszeg utcáin, közúti forgalomban. Ezekhez speciális autók és nyilván gyakorlott sofőrök kellenek. Varga Tünde Lechner Istvánt, az autóipari próbapálya Zala Kft. Projektvezetőjét kérdezte.
1: Egy önvezető autó mellett állunk.
2: Igen, ez egy négyes szintű önvezető jármű. A négyes szint azt jelenti, hogy ez a jármű képes egy adott működési területen meghatározott feltételek mellett az összes vezetési feladatot ellátni. Kanyarodik, fékez, gázt ad, indexel, követi az útvonalat, amit beadtunk neki, elvisz minket A pontból B pontba. Tetszőleges útszakaszon, tehát nem csak autópályán, hanem városban, országúton.
1: Négyes szintet mondott, akkor van 1, 2, 3, 4, 10-ig megyünk? Vagy hogy működik ez a rendszer? Hogy épül fel?
2: 5-ig megy ezek a szintek. 2-es szintig azok a vezetéstámogató rendszerek.
1: Tehát például, amelyik beparkol önállóan.
2: A fő kérdés az egyébként, hogy a vezetőnek milyen feladata és felelőssége van. A 2-es szintig a vezető felelős a jármű működésért, tehát hogyha balesetet szenved, gyors hajt, bármi, akkor mindig a vezető a felelős. A 3-as szintől kezdve az autó átveszi a feladatoknak egy részét teljes felelősséggel. Az azt jelenti, hogy önállóan dönt, irányít, és a vezetőnek nem kell felügyelnie az utat, tehát nem kell figyelnie.
1: De bele se szólhat a vezető?
2: De bele szólhat, bizonyos szintek mellett átveheti a vezetést, ha akarja, de az autónak kötelező egy adott működési területen, ami megvan határozva, hogy mire tervezték, azonban az autónak minden vezetés feladatot önállóan kell tudnia ellátnia, tehát sofőrfelügyeletét nem igényli. Egyszerűen fogalmazva lehet mobiltelefont nyomkodni, lehet könyvet olvasni, 2-es szintnél nem lehet.
1: Kívülről egy teljesen átlagos elektromos autóról van szó egyébként. Itt szokott lenni a pótkerék általában a régi autókban. Igen. Műszerek halmaza. Benézzük meg belülről is, jó? És ha beülünk, akkor is bal oldalon van a kormány, műszerfal ugyanúgy, és van középen egy nagy konzol, sőt, van itt még egy valami kijelző. Mit tud ez az autó?
2: Ez az autó gyakorlatilag egy fejlesztési platform. Fejlesztés az nem maga az autó, hanem az önvezető funkciók, a szoftver. Ez ehhez kapcsolódó szenzor környezet és annak a feldolgozása. Ezt egyébként közel tetszőleges más autóba is integrálhatnánk, tehát nem az autó a lényeg ilyen szempontból.
1: És nem is az, hogy elektromos, teljesen mindegy, hogy milyen típusú autó.
2: Igen, a hajtáslánc jellege az nem releváns ebből a szempontból. Amiért mégis ezt az autót választottuk, az azért van, mert egy együttműködés keretében nagyon jó ennek a rendszernek az integrálása. Most is lehet látni sok önvezető fejlesztő járművet, ami kívülről látszik rajta, hogy különböző szenzorok kilógnak, tartók, stb. Ezek a külső szenzorok ebben a járművel teljesen integrálva vannak. Hogyha megnézzük kívülről, akkor lehet látni, összesen 13 kamera van, ebből 11 kívül, de ezek mind úgy el vannak rejtve a karosszériába, hogy nem avatott szem számára nem tűnik fel. Tehát egy teljesen átlagos autónak néz ki kívülről.
1: Hát ezek a kamerák ismerik fel az adott helyzetet, ami alapján az autó vezeti magát, nagyon leegyszerűsítve. Ezek is részei a rendszernek.
2: Igen, ez nagyon fontos, hogy az egyik legfontosabb része az önvezető járműnek a környezetfelismerés, hogy a saját környezetét lássa, hogy mi van körülötte, hol van körülötte, mit csinál, milyen távolságra van, és egyébként egy nagyon érdekes kutatási fejlesztési terület az is, hogy a predikció, tehát mit fog csinálni, tehát például egy gyalogos mellett elmegyünk, aki járdán áll az úthoz közel, az vajon csak beszélget a gyalogostársával, vagy mindjárt le fog lépni az úttestre. Eldönteni nem tudja, de predikciókat állít föl, hogy vajon mi történik. Ez egy olyan mesterséges intelligencia alapú kutatási terület, ahol gyakorlatilag ugye mondhatnánk, hogy az autó technológiához kevés köze van, mert azt elemzi, hogy egy ember mit fog csinálni. Közlekedés során, amikor autót vezetünk, számos olyan dolog van, amit egy önvezető autó nehezen valósít meg manapság legalábbis. Például, amikor összebiccentünk, elengedjük a másikat. Ezt is próbáljuk megtanítani az autónak, hogy ő is képes legyen ezeket a helyzeteket kezelni.
1: Mégis ez egy szoftver irányítja.
2: Igen, a szoftver lelke az egésznek. Itt valós környezetben működik ez a szoftver, és be is avatkozik a járműirányításon keresztül, tehát ez azért sokkal nem csak komplexebb, hanem a felelősségteljesebb feladat is.
1: Egy ismerősöm mesélte, hogy nyáron járt Amerikába, és egy önvezető taxi vitte a reptérről A-ból B-be. Van, nem volt sofőr. Ez az 5-ös szint, ahol nem ül benn sofőr.
2: A szinteket tekintve a 4-es szint az, ahol gyakorlatilag engedélyezett már, hogy ne legyen sofőr az autóba. Milyen kis egy 4-es szintű autó. Nálunk egyébként mindig van egy biztonsági járművezető a kocsiban, mert ez egy fejlesztési autó, tehát hogy ez még
1: tesztelés alatt van.
2: Így van, még nincs kész. De a 4-es szintben az is elképzelhető, hogy nincs is kormány az autóba, nincs is vezetőülés. Az 5-ös szint az az, hogy mindig, minden körülmények között, bárhol képes önállóan vezetni a jármű, és minden vezetési feladatot, minden szituációban, tehát mindig, az az ötös szint, ilyen egyelőre nem létezik, és nem is bocsátkoznék jósatokba, hogy mikor érjük ezt el.
1: Ön már használt ezt közúton?
2: Igen, ezekkel az autókkal már voltunk közúton, az első lépéseket megtettük közúton. Megvan ennek a hatóságilag is előírt, meg mérnöki szempontból is felelős tesztelési folyamata, hogy hogyan megyünk közútra, hogyan használjuk ezeket az autókat. Erre külön képzése van az Alazonnak, ilyen tesztsofőrökre, adott esetben több évtizedes tesztelési tapasztalattal, járműdinamikai tesztek, tesztpályás teszt. Tehát egy egészen más jellegű tevékenység, mint az ember maga autót vezet. Azok, akik ezt csinálják, azt mondják, hogy egy óra biztonsági sofőr üzem, az 3 óra normál autóvezetésnek felel meg leterheltség szempontjából.
1: Annyira kell figyelni.
2: Igen.
0: Varga Tünde összeállítását hallották, a stúdióban pedig itt van velünk Hamar Zoltán, az AVL Zalazon Kft. Ügyvezetője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
0: És itt van velünk Csörgő László, közlekedési szakértő, vezetéstechnikai oktató, és jó napot kívánok önnek is!
4: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ahol a világ tart, meg ahol Magyarország tart, az mennyiben különbözik egymástól, illetve egyáltalán szétválasztható ez, mert hogy ahol a világ tart, ott tartunk mi is, mert hogy a tudás áramlik.
3: Világ, teljesen igaza van, nem szétválasztható. Alapvetően Magyarország ilyen szempontból azt gondolom, hogy elég innovatív helynek számít Európában. Tehát, hogy csak visszatérünk az előző bejátszásban emlegetett robotaxis projektre, ugye ilyen projektek most indultak az elmúlt hónapokban egy-két országban Európában. Ennek a projektnek is pont az a célja, hogy itt ne sereghajtók legyünk, hanem az elsők között honosodjon meg ez a technológia. Most ez egy speciális alkalmazási területe az önvezetésnek, ugye az önvezető taxik, de alapvetően az önvezetés most ott tart, ahogy itt a Lehner István is összefoglalta, hogy 5 szint van, ahol az 5-ös lesz majd a mindig mindent megoldó önvezető jármű, és most a 2-es szinten mozgunk mi. Tehát amit egy átlag felhasználó autóvezető lát, meg tud venni, az a 2-es szint, hogy a 2-es szint az nem minősül önvezetésnek, az asszisztált vagy ezekkel a fejlett vezetés támogatókkal megtámogatott vezetésnek minősül, és a 3-as szintről beszélünk, 3-as szintről beszélünk majd önvezetésről.
0: Bocsánat, a 2-es szint az, hogy tartja a sávot.
3: Így van.
0: Vagy adaptív tempomatja van.
3: Így van, tehát a 2-es szint az klasszikusan azt jelentette, és akkor ezt, igen, ez egy nagyon jó kérdés. Sok mindent jelent. Klasszikusan a 2-es szintet hívták annak, amikor volt egy adaptív tempomatunk, így van, volt egy sávtartó, és ezeket összekombinálta a jármű, hogy amit látunk most már az elmúlt 4-5 évben ez egy megvehető funkció volt, amikor ezek a típusú asszisztens rendszerek mondjuk egy autópályás környezetben egész jól elboldogultak, tehát már ilyen önvezetésszerűen működnek egy átlag felhasználó számára, viszont ugye ott kell tartanunk a kormányon a kezünket. Most egy olyan állapotban vagyunk, ahol igazából ezt már meghaladtuk, tehát például a Teslának a rendszere, vagy akár a német prémium gyártóknak a rendszerei, ezek még mindig level 2-es rendszerek, most már ezeket szoktuk level 2 plusznak, meg plusz-plusznak hívni. Ezek alapvetően elég jól elboldogulnak. Most ugye a Teslának van egy aktuális projektje, hogy Európában próbálja ezt a full self-driving supervise-nak nevezett, egyébként nem önvezető funkcióját ugye jóvá hagyatni. Ez egy nagyon ügyes önvezetőnek tűnő rendszer, de nem önvezet, és azért nem önvezet, igazából egy felhasználó számára önvezetésnek tűnik, mert hogy a felelősség az minden egyes esetben a sofőrnél marad. Tehát a 2-es szintű, hívjuk level 2 plusz-plusznak, vagy bármilyen asszisztens rendszerek, és az önvezetés között a legnagyobb különbség egy átlag felhasználó számára egy jó asszisztens rendszer és egy önvezető rendszer között az, hogy annak ellenére, hogy úgy működik, mint hogyha a jármű magától megoldana mindent, a felelősség mindig a sofőr terheli.
0: Tehát a 2-esnél igen, a 3-asnál már nem.
3: Most ugye 2-es rendszereket lehet megvásárolni, és ez egy nagyon fontos és nagy jelentőséggel bíró dolog, hogy alapvetően ezt ugye nem hívhatjuk önvezetésnek, és a sofőrnek minden egyes pillanatban képesnek kell lenni arra, hogy átvegye a járműtől a kontrollt, ha ezt vissza szeretné adni, vagy ha nem szeretné visszaadni, de olyan helyzet áll elő, hogy a sofőr szerint ez veszélyes, akkor ezt neki meg kell tudnia tenni, és ha netalántán egy baleset fog bekövetkezni, akkor soha nem hivatkozhat arra, hogy azt a Teslának a rendszere okozta, minden egyes, vagy a Mercedes, vagy a BMW, vagy az Audi Level 2 pluszos rendszere okozta, minden esetben ő neki kell majd büntetőjogilag felelnie. Level 3-as rendszereket néhány évvel ezelőtt, 2-3-4 évvel ezelőtt a Mercedes, a Honda egyes típusaiban elkezdett bevezetni, elég magas felállér, viszont ezek a rendszerek, ezeket a rendszereket most úgy tűnik, hogy vissza fogják vonni a piacról, mert hogy igazából csalódottságot keltettek a vevőkben. A level 3-as szinten ugye az volt a fő, vagy a legnagyobb ugrás a level 2-höz képest, hogy törvényesen, legálisan a sofőr megtette azt, hogy nem figyelt, tehát elkezd telefonnyomkodni, vagy újságot olvasni. Viszont ezek a akkor bevezetett level 3-as rendszerek annyira szűk tartományban működtek, csak működési tartományban, hogy igazából egy átlag felhasználó számára nagyon kevés pluszt jelentettek. Erre a legjobb példa a Mercedes S-osztály, ugye a Mercedes legdrágább modellje, ahol egyébként az első verzióban bizonyos német autópálya szakaszokon 60 km/h működött. Ugye a német autópályán csak akkor megy az ember 60 km/h alatt, ha dugó van.
0: Vagy ha két henger elszállt a négyből.
3: Így van, tehát hogy alapvetően ez egy nem egy olyan felhasználói eset, amivel nagyon sok vevőt meg lehet nyerni. Tehát most nagyjából az a konszenzus, hogy a ugyan önvezető jogi szempontból, meg műszaki szempontból önvezetésnek számító hármas szint, viszont működési tartomány szempontjából meg nagyon szűk hármas szint, az valószínűleg inkább nem fog nagyon elterjedni, hanem a gyártók a négyes szintre céloznak. A négyes szint annyiban különbözik a háromtól, hogy sokkal nagyobb területen, sokkal több helyzetben tudja ezt a funkcionalitást biztosítani, és valószínűleg vevői szempontból ez az, ami már egy érezhető és akár számszerűsíthető előnyt is jelent, és üzleti szempontból működhet. Ahogy az István is említette itt a bejátszásban, az ötös szintre most nem szeretnénk semmit mondani, alapvetően nagyon messze van az, amikor mindent meg tud oldani egy jármű, de egy átlag felhasználó szempontjából egy négyes szintű önvezető autó, ha nem speciális környezetben mozog az a felhasználó majd, akkor legtöbb esetben egyébként már önvezető autónak minősül.
0: A Csörgő Lászlót kérdezem, hogy mik a legizgalmasabb, vagy legfontosabb problémák, amiket meg kell még oldani?
4: Igen, én azt gondolom, hogy egy picit az elejére kíván visszautalva, miért kell nekünk önvezető autó? Tehát föltetjük ezt a kérdést, hogy miért kell. Sokan azt gondolják, hogy azért, hogy közben telefon tudjunk nézni, tehát mással tudjunk foglalkozni. Ez egy nagyon téves hit, én azt gondolom. Tehát mindenféleképpen az önvezető autókra azért van szükség, hogy a mai megvizsgáljuk a baleseti statisztikákat, 95%-ban emberi tényező az, ami miatt bekövetkeznek a balesetek. Ezeknek a baleseteknek a csökkentése nyilvánvaló, hogy egy gép, egy szoftver, egy érzékelő segítségével, én azt mondom, csökkenthető. Erre az Amerikában működő már önvezető taxiknál is vannak különböző felmérések. X mérföld megtétele után már lényegesen 80%-ban csökkent az adott egységben lévő balesetek száma. Tehát nem lehet kizárni a gépek hibáját sem, de mindenféleképpen én azt gondolom, hogy biztonságosabb közlekedés a cél. És egy picit itt a Zolinak visszautalva a szintekre, hogy hogyan nézzünk ki, mint nézzünk ki, ugye alapvetően a hármas szinten ez a supervisory tevékenység benne van, amit ugye meg kell tanítani a sofőröknek, hiszen hogyha belegondolunk, hogy az emberek hirtelen mozgásban teljesen másra fognak figyelni. Itt nálunk a vezetéstechnikai tampályán ugye arra tanítjuk az embereket, hogy figyeljenek, hogy legyen kontaktus a környezetükkel, és azonnal mindent próbálnak meg ügyesen megoldani, a reakció nagyon fontos. Most itt ennél a szintnél, amikor szól az autó, hogy vedd át a kormányt, akkor nem elég csak megfogni a kormányt, az még nagyon kevés. Tehát a sofőrnek vissza kell térnie a környezetébe, vissza kell térnie a forgalomba, és ez én azt gondolom, hogy egyre lényegesebben hosszabb reakcióidővel jár, mire ő fölméri azt, hogy körülötte mi van.
0: Hol tart a világ.
4: Hogy hol tart a világ, miért kell neki megfogni azt a kormányt, miért kell neki átvenni a hatalmat. És ebből adódóan én azt hiszem, hogy egy picit az okratásra is visszatérve, hogy jelentős az, hogy változtatni kell a szemléleten, a gépjárművezető oktatásban is változtatni kell az önvezető autók területén. A mai világban is már ugye tavalytól már az adaptív rendszereket is oktatni kell az embereknek. Ez két okból nagyon-nagyon fontos. Ugye egyrésztről az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi van az autónkban, a másik dolog pedig, hogy ezek hogy működnek, és a nagy fontosabb kérdés, ezek mennyire segítenek nekünk. Tehát ne legyen téves bizalmunk az adaptív rendszerekkel kapcsolatban, és én azt gondolom, hogy az önvezető autók megjelenésével egy kicsikét formálni kell a vezetőket is. Tehát egyelőre még attól az ötös szinttől nagyon távol vagyunk.
0: Jó, persze a vezetőket is formálni kell, de az autókat is formálni kell, szóval azért ezeknek az ötös szinten, négyes szinten, hát már döntést kell hoznia, és ez egy filozófiai kérdés, hogy képes-e egy gép olyan mértékben, vagy olyan módon döntést hozni, ahogy egy ember döntést hoz, azt kérdezi hallgatónk például 0630 9666, hogyha zebránál valaki bemozdul, mintha át akarna kelni, és irányt vált, akkor hogy reagál az autó? Ugye én emberként meg tudom hozni azt a döntést, hogy jön, nem jön, inkább lassítok, inkább nem kitérek, de ha kitérek, ott mi lesz? Ezt mind-mind átlátni egy gépnek, ez így működni fog?
4: Hát Zoli, ez szerintem...
3: Hát erre hogy reagáljak én? Tehát alapvetően ugye itt azzal kezdeném, hogy ahányféle sofőr van az úton, és ugye van néhány százmillió, valószínűleg néhány milliárd, ezek teljesen különbözőképpen reagálnak különböző szituációkra. Tehát most visszatérve erre a gyalogátkelős esetre, ugye alapvetően egy gyalogátkelőnél, ha gyalogos lát egy ilyen rendszer, akkor az lassítani fog és meg fog állni. Az, hogy most a gyalogos erre hogyan fog reagálni és esetleg visszafordul, az egy olyan dolog, amire nem tudjuk felkészíteni.
0: Igen, de a gyalogos ott áll és int, hogy mehetsz, mert hogy ilyen
3: ilyen szituációkat le tud egy önvezető rendszer kezelni. Én azt szoktam egyébként mondani, és a mostani projekt is, amiről az egyben szó volt, az a taxis pilot projekt. Itt az a tapasztalat, és szerintem, hogyha valaki ült már a Teslának, vagy a Mercedesnek, vagy a BMW-nek ilyen rendszereiben, akkor ugye azért az alapvetően azt lehet látni, hogy ezek óvatos sofőrként viselkedő rendszerek, tehát nem lesznek annyira dinamikusan vezetők, mint ami mondjuk egy jól vezető, dinamikus human driver. Ez azért nagyon fontos.
0: A bizonyos vezetőket halálra fognak bosszantani.
3: Ez így van. Tehát alapvetően az egyik legnagyobb kérdés az, hogy, és erre nincs pillanatnyilag jó válasz, és valószínűleg nem is lesz, hogy hogyan tud majd olyan módon működni a közlekedés, amikor mondjuk önvezető módban működő járművek, human driver által vezetett járművekkel egy térben mozognak, mert hogy, és akkor itt most például egy olyan példát tudnék mondani, ami itt abszolút aktuális. Ugye nagyon aktuális most ezekben a napokban, hetekben az a kérdés, hogy a Teslának ezt a kettes szintű önvezető rendszerét, ezt jóvá hagyják Európában. És az eddigi álláspont az volt, hogy nem, majd meglátjuk, hogy milyen döntés fog születni, de itt az egyik legnagyobb kritika a Tesla rendszerével kapcsolatban az, hogy mivel ez egy mesterséges intelligencia alapú rendszer, nem

0: szempontból nagyon klassz és komfortos, és azt mondja az ember, hogy ez egy abszolút jó funkció, viszont egy rendőr megkiállhat az autó elé, és azt mondja, hogy te 60-nal közlekedtél a megengedett 50 helyett, úgyhogy itt most ennyi és ennyi forintra megbüntetlek, és ilyenkor a sofőr egyébként nem hivatkozhat arra egy level 2-es rendszerén, hogy ezt az autót tette, neki kell kifizetnie. Tehát nagyon érdekes kérdések. Az, amit mi jó vezetésnek, flott és biztonságos vezetésnek gondolunk, ugye ez nem minden helyzetben tartja be a szabályokat, és az önvezető járművek ilyen helyzetekben hogyan reagáljanak, erre most nem tudunk semmit mondani. És még emlegetett itt egy ilyen filozófiai kérdés dolgot, ez sokszor felmerül, főleg a korai években, amikor erre 10-15 éve elkezdett ez a téma aktuális lenni, vagy hát először így felmerült. Akkor volt például az MIT-nek, ilyen neves műszaki egyetemnek egy olyan moralmesén nevű felmérés, amit ajánlok mindenkinek továbbra is, ez elérhető az interneten, ami olyan közlekedési helyzeteket elemzett, ahol mondjuk tipikusan egyébként egy gyalogátkelőnél el kellett dönteni ebben a tesztben résztvevőnek, hogy ő most inkább egy olyan döntést hoz, hogy egy elkerülhetetlen baleset esetén mondjuk a saját életét veszélyezteti, vagy pedig ágázolja a gyalogátkelőn áthaladókat. Ez egy nagyon érdekes és helyenként ilyen vicces szituációkat leíró teszt, direkt ilyen ismerete.
1: Bármi komoly is az alapja.
0: Igen. Ilyen helyzetek nagyon ritkán fordulnak elő. Egyébként vannak olyan irányú döntések, mert például Németországban, hogy gépi rendszer, nem humán rendszer nem hozhat morális döntéseket. Tehát olyan nem fordulhat elő, hogy egy autó elkezdi azt mérlegelni, hogy mondjuk a benne ülő sofőr életét veszélyeztesse inkább, vagy pedig a gyalogosokat egy elkerülhetetlen baleset esetén ágázolja. Ilyen a valóságban nincs, minden rendszer alatt törekszik, mint minden humán driver is hozzáteszem, hogy egy balesetet megpróbáljon elkerülni. Tehát olyan döntést ugye nem szokott az ember általában hozni, ugye egy tized másodpercekről van szó, vagy század másodpercekről, hogy én azt mérlegelem, vagy ez extrém ritka, hogy most akkor inkább elgázolom a gyalogosokat, vagy pedig én letérek az útról. Úgyhogy rengeteg nyitott kérdés van, de azt gondolom, hogy amivel itt a László is kezdte, hogy a balesetek nagyjából 95%-át emberi hiba okozza, ezeknek a hibáknak a túlnyomó többségét egy gépi rendszer ki tudja küszöbölni.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy nemzetközi technológia és a magyar technológia az hogyan viszonyul egymáshoz, a nemzetközi, hát ilyen természetesen nincs, közlekedési morál vagy közlekedési szokások, a magyar közlekedési szokások, tehát nagyon másképpen vezetünk-e itt, vagy mondjuk Közép-Európában, mint Nyugat-Európában, vagy mint Amerikában, tehát ebből a szempontból kell-e változtatni, vagy kell-e másképpen kalibrálni ezeket a rendszereket majd, ha egyszer oda jutunk?
2: Igen, hát egy picit onnan elindulva, hogy igen, másképp vezetünk, én azt gondolom, hogy itt Magyarországon nem vagyunk szabálykövetőek, tehát ez hiányzik a magyar közlekedőkből, és visszatérve egy picit az Zorihoz is, hogy a közlekedést is egy nagy csapatjátéknak tekintem, amikor egymással vagyunk, és nem egymás ellen vagyunk. És
1: ugye mindenki így tekinteni.
2: És jelen esetben hát erre törekszünk, hogy ez legyen a cél, és jelen esetben én azt mondom, hogy az emberek általában az minden újtól egy kicsikét viszonyoznak, tehát minden újtól egy kicsit ellen tartanak, hogy mi az az új dolog, ami bejön. És ebben a játékban, ez nagyon fontos dolog, bekerülnek a gépek, fogalmazzunk így, ezek a gépek ide bekerülnek, és ezt nekünk el kell fogadni, hogy ez a játéktér, ez most bővül. És tudatában kell legyünk azzal, hogy bizony-bizony az az önvezető autó, amit nevezünk önvezető autónak, sokkal lassabban fog menni. Tehát azok az agresszivitások, hogy még bemegyek elé, ami sajnos Magyarországon nem egy, nem két esetben látható,
1: oda még pont beférünk.
2: Türelmetlenek vagyunk, oda még pont beférünk, és ezek az önvezető autók, ezek én azt gondolom, hogy arra vannak kalibrálva, hogy a biztonságot helyezzék előtérbe. És ilyen szempontból viszont nem lesz gördülékeny a közlekedés. Tehát amíg emberi tényező van itt ebben a történetben, addig nagyon nehéz megfogalmazni azt, hogy az önvezető autók mennyire és hogy tudnak dönteni ilyen szituációban, és abban az esetben, amikor már itt lesznek közöttünk, és elfogadjuk őket, én azt hiszem, nyitottnak kell lenni, és a megfelelő edukációval, tehát kezdve egy generációnak a képzését, én azt hiszem, hogy elfogadható lesz, és elérjük azt a célt, hogy igenis lassítjuk a forgalmat, igenis átláthatóvá tesszük a forgalmat. Én még egy dolog itt ehhez, hogy ezt egy városban hogy lehet megoldani. Nézzük meg Budapestet. Tehát most mennyire lehet elérni innen Érdről ide a stúdióba, és egy önvezető autó ezt hogy tudná megoldani, hogy amikor keresztbe állnak folyamatosan

0: kereszteződésben mit fog csinálni. Én szerintem mindenféleképpen, és erről Zoli biztos tud nyilatkozni, hogy mindenféleképpen városokat is fejleszteni kell, tehát nem elég az, hogy csak az autóban vannak szenzorok, hanem szerintem az autónak kommunikálni kell a környezetével is, akár egymással is kommunikálni, hogy ezeket a szituációkat, amik egy városban vannak, előre tudja mérni, fel tudja dolgozni, és ebből adódóan tudjon javítani és korrigálni, és biztonságosan tudjon közlekedni, ne csak az autópályán, ahol egy ízérőbe sterilebb környezet van, hanem városban is. Én azt gondolom, hogy ez még egy nagy kihívás így a gyártóknak.
1: Igen, hát ha csak önvezető autók járnának az utakon, akkor ezek nagyszerűen megoldanák egymással a kommunikációt, igen. De amíg vegyes a rendszer, addig ez nehéz. Nagyon pici időnk van, ugye a robottaxikról beszéltek már, vagy volt róla szó, ez az első lépés? Mi lehet a második lépés, ahol ezek a rendszerek üzembe állhatnak?
0: Szerintem a tömegközlekedés.
2: Uh-huh. Igen, és a városi ilyen terítőfuvarozás alapvetően, meg a hosszú távú is. Tehát olyan útvonalak, ahol alapvetően egy ismert útvonalon közlekedik egy jármű. Ugye ennek bizonyos részét már láthatjuk, akár az Amazonnak is vannak ilyen kicsi robot járműveik. Mindenképpen ezek, és a legutolsó lépés lesz valószínűleg az, amikor a mindenki számára megvető jármű funkció lesz ez saját autóban. Tehát szinte biztos, hogy itt fog utoljára megjelenni.
1: Koccanásnál mi történik, kérdezi hallgatónk. Meg ha hirtelen kicsap a szembe jövő jármű mögül egy másik, mert előzni szeretne, akkor mit csinál?
2: Hát ugye erre mondom azt, hogy ezek a rendszerek arra törekszenek, hogy a balesetet elkerüljék, mindezt a fizikai határokon belül tudják megoldani, tehát ha van lehetőség kitérő manőverre vagy vészfékezésre, és az elegendő ahhoz, hogy elkerüljünk egy balesetet, akkor ezt meg tudják tenni, hanem akkor mondjuk annak a súlyosságát jó eséllyel csökkenteni fogják. Ugye azt érdemes tudni, hogy ezek a rendszerek szenzorérzékelő szinten sokkal fejlettebbek, mint egy átlagos járművezető.
1: Tehát gyorsabban fog reagálni.
2: Gyorsabban fog
1: reagálni. De ettől még ugyanúgy berepülünk az árokba, ha az az egyetlen megoldás.
2: Ezt így, ebben nem menjünk bele, ez nagyon bonyolult, mert ilyen helyzet ritkán, az önvezető jármű nem fog úgy vezetni, hogy elhagyja az utat, vagy csak nagyon-nagyon ritkán fordul elő.
1: Köszönöm, hát meglátjuk, hogy merre felé megyünk tovább. Én azért örülök annak, egy kicsit örülök annak, hogy még csak a kettes szinten tartunk. De természetesen nagyon kíváncsi vagyok a fejlődésre is. Hamar Zoltán, az AVL Zalazon Kft. Ügyvezetője, és Csörgő László, közlekedési szakértő, vezetéstechnikai oktató volt a vendégünk. Az önvezető autókról és ezeknek a jövőjéről beszélgettünk. 2 perc múlva lesz 11 óra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját Benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomonkos vezényletével szeptember 30-án a MIPA-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élje át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a MIPA-ban. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Recruit Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 11 óra van, jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok. Közeledik a hidegebb idő, a hajléktalanoknak pedig ez különösen nehéz időszak. Egy borsodi programot mutatunk be 11 óra után. A szerkesztő Herceg Tibor, SMS számunk 0630 9666, Viberen pedig Kossuth Rádió néven vagyunk.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Nem támogatja a Tisza frakció Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi tisztségre. Felfüggesztették a fideszes Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát. Folytatódik a szép őszi idő. A Tisza frakció nem támogatja az államfő jelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra, aki tavaly óta a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. A kormányfő már nem sokkal a bejelentés után úgy nyilatkozott, nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A kormány javaslatát 135 igen és 50 nem szavazattal fogadták el. A módosítással az orvosi hivatás gyakorlásához kapcsolódó etikai eljárások is visszakerülnek a kamarákhoz. Felfüggesztette három fideszes képviselő mentelmi jogát a parlament. Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogának felfüggesztését a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte rágalmazás miatt indult magánvádas eljárásokban. Ezek a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés, valamint sajtótájékoztatók miatt indultak. Sikeres volt az afrikai sertéspestis elleni védekezés, megszűnnek a megfigyelési körzetek, jelentette be az agrárminiszter. Bóna Szabolcs emlékeztetett, a vírus a vaddisznóállományban továbbra is jelen van, ezért a jövőben is fontos betartani a járványvédelmi szabályokat. Az afrikai sertéspestis nyár elején jelent meg egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdaságban, majd több települést is érintett a fertőzés. Az árrestopp azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árrestopp torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Arra is hivatkoznak, hogy a Magyar Nemzeti Bank elemzése szerint az intézkedés megszüntetése mellett is a 3%-os cél alatt maradna az infláció 2026-ban és 2027-ben. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, hogy a kormány vizsgálja az árrestopp kivezetését. Befejezte a MOL a Dunai Finomító tavaly őszi tűzesetben megsérült üzemének helyreállítását. Az üzembe helyezés és tesztelés után újra teljes kapacitáson termelhet majd a 100 halomvattai létesítmény. A csaknem egy évig tartó munka 18 milliárd forintba került. Végül egy hír az autósoknak, kamion ütközött autóval az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske közelében. A 38-as kilométernél a külső sávon megállt a forgalom, a torlódás már több mint 20 kilométeres. Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk, sok napsütéssel 20 fok körüli nappali hőmérséklettel. Kedves hallgatóink, hírekkel délben krónikával jelentkezünk.
3: Műsorajánló.
4: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Műsorajánlót hallottak.
4: Napközben, napközben.
5: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: Hat perccel múlt 11 óra, Süveges Gergő vagyok, folytatódik a Napközben. Hamarosan itt a hideg idő, a hajléktalanok számára ez különösen nehéz időszak. A Borsodabói Zemplén vármegyei Vöröskereszt még 2019-ben nyert pályázati támogatást egy olyan programra, amelyben a munkával és jövedelemmel rendelkező, de hajléktalan szállón élő emberek önálló lakhatáshoz juthattak, miközben támogatást kaptak a költségekhez és az önálló élet kialakításához. A pályázat lezárult, a megyei Vöröskereszt azonban úgy döntött, hogy a program szemléletét módosított formában tovább viszik. Bétót Erika összeállítása következik.
6: Zsuzsa ön azt mondta, hogy volt már kint télen, hidegben, töltötte kint a szabad ég alatt az éjszakát.
7: Igen, tavaly egy egész telet kint töltöttem, mondjuk zárt helyen házba, de nem volt fűtés, szörnyű. Tehát a közlekedés oda, meg az ott lét, a vízünk lefagyott, ez egy szörnyű. Mire ott egy vacsorát megcsinál az ember, már attól elfagyott a keze. A vizet azt betettük a takaró alá, hogy mert tényleg csontán fagyott.
8: Nem régóta vagyok itt megint, mert segített a Vöröskereszt, hogy albéletbe kimenjek.
6: És ez nem sikerült?
8: De sikerült, 3 évet sikerült kint lakni albéletbe, mert úgy mentem ki, hogy Vöröskereszt támogatás adott 6 hónapig, de volt munkahelyem. Utána tudtam fizetni, most 2 hónapja megszűnt a munkahelyem, és sajnos visszakerültem. Rádós egy dolog a kintalvás, mert lépcsőházból kizavarnak, hiába nem vagyok úgy felöltözve, hogy mint egy tényleg egy hajléktalan, de akkor is megkérdezik, hogy mire várok, nincsen jegyem, kiküldenek. Kizavartak, elmentem valami parkba, és akkor lefeküdtem a lócára, és akkor ott.
6: Takaró nélkül?
8: Takaró nélkül volt, amikor éjszaka esett a hó, reggel arra ébredtem be, hogy belepett a hó.
6: Ön mióta lakik itt?
9: Hát én körülbelül 2 év.
6: Ha nem volna a hajléktalan szálló, most hol kellene élnie?
9: Hát szerintem az utcán.
6: Élt már az utcán?
9: Hát még ott nem.
6: Mi az, ami miatt ide került?
9: Volt egy olyan problémánk, hogy nekünk Zalaszenden volt egy házunk, amit mi elcseréltünk, és sajnos olyan bakiba estünk bele, hogy 20 000 forintot láttunk, ott Zalaszenden tönkre mentünk, olyan nem tudtunk fizetni, mert ugye munkalehetőség az egyelő volt a nullával, aztán pedig ide került az ember. Ide bejöttünk, ide befogadtak minket.
6: És az családostól van itt?
9: Nem, testvéremmel vagyok itt.
6: Munkahely?
9: Hát munkahely, most jelenleg tanfolyamra járok, szerszámkészítőire. Hát ilyen tanfolyam, aztán majd meglássuk, hogy sikerül való munkahely.
6: Hát ön még fiatal ember, hány éves?
9: 22 éves vagyok.
6: Mi a jövő, vagy mi a cél?
9: Hát a célom az volna, hogy egy komoly munkahelyet találjak, aztán nyilván ezen a helyzetünkön változtatni, később esetleg egy lakást vásárolni, és akkor jobbá tenni a jövőt.
6: Emberi sorsok, innen nagyon nehéz a visszaút. A Borsodabói Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalan szállója egy általuk választott programnak köszönhetően nem csak szállást és melegételt szeretne adni a rászorulóknak, hanem egy esélyt is. Akik rendelkeznek munkahelyel, rendszeres jövedelemmel, kiköltözhetnek egy az önkormányzat által biztosított panellakásba. 5 ilyen lakást adott át az önkormányzat az intézménynek használatra, vagyis egyszerre 10 klienst tudnak kiköltöztetni, mert egy 55 négyzetméteres lakásban 2 kapnak elhelyezést, mondja Duberné Dunavecki Éva, a hajléktalan szálló vezetője.
10: Előzetes válogatás után, tehát fontos volt, hogy ez egy vállalják szociális munkásokkal való együttműködést, dolgozzanak, vagy akarjanak dolgozni, takarékoskodni, amennyiben ezeket vállalták, és innentől szerződés köttetett velük, és akkor ki tudtak kerülni albérletbe. A bérletben voltak 2 évig, emellett volt utazási támogatásuk, étkezési támogatást biztosítottunk folyamatosan, a szociális munkások ott voltak, és segítették őket, hogyha elakadtak esetleg akár a munkavilágában. Nagyon sokféle támogatást kaptak meg, ami mind azt szolgálta, hogy ők 2 év múlva akár már egy önállóan tudjanak lakhatást fenntartani, mert ugye ez idáig 2 éven keresztül mi fizettük ugye az albérletet is. Nem mondom, hogy nem voltak benne személyváltozások, mert nem mindenki tudta ezt végigcsinálni, ezeknek a feltételeknek megfelelni.
6: Mi történt azokkal az emberekkel, akik nem tudták ezt a feltételeket betartani? Visszakerültek ide?
10: Visszakerültek az intézményi ellátásba. Azért azt tudni kell, hogy azért a hajléktalanságban eltöltött sok-sok év azért az már nagyon nehezíti azt, hogy a társadalomba vissza tudjanak integrálódni. Tehát amikor már valaki hosszú időt eltölt intézményi keretek között, akkor már egyre nehezebb a visszailleszkedés.
6: Mária szülei halála után került a hajléktalan szállóra. Fia akkor szintén olyan élethelyzetben volt, hogy szívinfarktusa után nem volt hová hazamennie. Ma már együtt laknak a Vöröskereszt által biztosított albérletben.
11: Kezdődött nekem a kálvária, amikor a szüleim elhunytak. Az egyik közeli családtagommal megegyeztünk, hogy hozzájuk költözöm, és a gyerekekre kell csak vigyáznom, 3 gyerekre. De viszont nem jöttünk ki az asszonykával, és utána kapta a kisebbik fiam a szívinfarktust, úgyhogy vidékről jártam be hozzám minden nap a kórházba.
6: Hány éves volt a fia akkor?
11: Akkor 40. És hát sajnos súlyos állapotban volt, 1-2 évet adtak az orvosok. Én leszálltam a vonatról, ugye vidékről, hogy jöttem be, és akkor láttam, hogy ki van írva, hogy Vöröskereszt.
6: Hajléktalan szállónak köszönhetően most egy albérletben lakik, egy bérlakásban, ugye?
11: Igen, egy 2 szobás, 55 négyzetméteres erkélyes.
6: Tehát önnek akkor nem volt lakása gyakorlatilag, nem volt hova menni, je?
11: Én nem, mert visszaadtam az önkormányzatnak, mert egyedül maradtam, ahogy meghaltak a szüleim. Ugye a gyerekek megnősültek, hát így egyedül maradtam, és visszaadtam, mert nem tudtam fizetni. Így is volt rajta tartozás, de már nem akartam tovább növelni.
6: Amikor jött ez a lehetőség, hogy kiköltözhet egy tulajdonképpen a Vöröskereszt által bérelt lakásba, akkor megörült neki, vagy elfogadta egyből a lehetőséget?
11: Hogyne, persze. Hát a kisebbik fiammal kellett megbeszélni, mert ő is szolgálatai lakásba lakott akkor. Vele megbeszéltem, hogy 2 akkor oda tudnánk költözni.
6: És ön dolgozik, vagy van jövedelme?
11: Most már nyugdíjas vagyok, hál' Istennek, egy éve. Sajnos nem bírok.
6: De tehát akkor van jövedelme, ez a lényeg.
11: Nyugdíj, rendes öregségi nyugdíj.
6: Bizonyos feltételeket kellett teljesíteni ahhoz, hogy megkaphassa ezt a lakást, ezt a külső lakhatást. Mik voltak ezek a feltételek?
11: Hát a munkahely, és hogy az ember nem pocsolja részegen, fetrengjen, ugye, hanem rendesen viselkedjen.
6: Tehát, hogy ne legyen panasz ott a lakókörnyezetben, ugye?
11: Hát szoktak kijönni, szétnézni, órát ellenőrizni, például a villanyórát fényképezni.
6: Mi változott az életében, amikor kiköltözhetett egy lakótelepi lakásba?
11: Minden szinte. Minden megváltozott. Külön szobám van nekem is, a fiamnak is, úgyhogy tehát minden megváltozott.
6: Jó értelemben.
11: Jó értelemben, persze.
6: Ha nincs a Vöröskereszt, hova tudott volna fordulni, amikor mondta, hogy a szülei elhaltak, a lakást vissza kellett adni?
11: Hát nem tudom.
6: Gróbert Roland, a Borsodabói Zemplén vármegyei Vöröskereszt elnöke.
12: A Vöröskereszt feladatai megyénként változnak. Itt nálunk Borsodabói Zemplén megyében ugye a hajléktalan ellátás az egy nagyon fontos feladat, hiszen 1994-től Miskolc városában a legnagyobb részét a hajléktalan ellátásnak a Vöröskereszt biztosítja egy szerződés keretében, ugye ez egy önkormányzati feladat. Itt a Vöröskereszt biztosítja, az elmúlt 30 évben mondhatom, hogy egy olyan nagyon komplex és integrált intézmény jött létre, amelyében éjszakánként 320 éjszakai férőhelyet biztosít a rászorulóknak, sokféle szolgáltatásban, ingyenesben, szakosított szolgáltatásban, vagy éppen a hajléktalanok számára létrehozott idős otthonban mondjuk itt. A tél közelettével ugye a szociális feladatok kerülnek jobban előtérbe, ahol a szociális munka egyfajta, vagy a szociális feladatok egyfajta életmentést is jelenthetnek. A hajléktalan ellátás az kifejezetten ilyen. A téli időszak, amit krízis időszaknak hívunk, a hajléktalan ellátásban november 1-től április végéig tart. Ez az időszak, amikor amikor ugye az éjszakai hőmérséklet már olyan alacsonnyá válik, hogyha aki utcán tölti az éjszakákat, akkor ő akár nagyon komoly sérüléseket, vagy pedig ugye az életét is veszélyeztetheti az állapot. Szolgáltatót működtetünk Miskolc városában. Ők a külterületen dolgoznak, illetve a városban, a közterületen tartózkodó, életvitelszerűen ott tartózkodó, vagy azt tervező hajléktalanokkal dolgoznak, és mindenkit rábírnak arra egy eséllyel, hogy vegyék igénybe az intézményi ellátásokat. Intézményi háttér is ilyenkor megerősödik, hiszen vannak időszakos férőhelyeink, időszakos éjjeli menedékhelyek, amelyek november 1-én megnyílnak, így még nagyobb kapacitással tud az intézmény dolgozni, még több ember tud fogadni. De azt láttuk, hogy el lehet érni ebben olyan sikereket, hogy tartósan kint tudnak maradni intézményen kívül önálló lakhatásban olyan hajléktalan személyek, akik képesek arra, hogy betartsák a közösség együttélés szabályait, folyamatos munkavállás mellett élnek és tudnak akár félretenni. Úgyhogy miskolci kormányzattól kértünk, és szerencsére kaptunk öt olyan lakást, amelyet a kollégák saját erőből felújítottak, tehát lakhatóvá tettek, és az azóta is nálunk vannak ezek a lakások. Itt egy folyamatos mentoráció, mondjuk így a mentoráció és szociális munka mellett laknak kint olyan hajléktalan emberek, hát most már ugye nem hajléktalanok, de igen lakhatási programban, akik folyamatosan dolgoznak, már nem nagy összeget, de spórolni tudnak, hogy később akár önkormányzati lakásban élek, és talán a legfontosabb, hogy nagyon féltünk, vagy nem igaz, hogy féltünk, hanem inkább az, hogy nagyon gondosan kellett kiválasztanunk azokat a embereket, azokat a személyeket, akik ebben részt tudnak venni. És most, ahol laknak, ezek lakótelepeken vannak ezek a lakások, a szomszédok vagy a lépcsőben is tudják, hogy ott hajléktalan személyek laknak. Azt gondolom, hogy ez már egy siker, ugye nálunk a siker ráta az, vagy az, hogy itt nevező sikernek, az egy igen speciális dolog.
6: A kintlakóknak az albérletet a Vöröskereszt fizeti, és nem hagyják magukra a programba résztvevőket. A szociális munkások továbbra is figyelemmel kísérik a helyzetüket, segítenek bármilyen ügyintézésben, újra ki kell alakítani a megszokott rutint, egy hosszabb hajléktalan élethelyzet után nehéz, de sikerülhet, mondja egy volt hajléktalan, aki már az albérletben lakik.
13: 2012. 9-26-án kerültem ide.
6: Mi kényszerítette arra, hogy egy hajléktalan szállóra kellene költözni? Hiszen ön, ha jól tudom, kamionos volt. Járta a világot.
13: Így van. 28 éve, 35 ország. Kos vagyok, és ami pénz jött, azt én intéztem, hogy el is menjen gyorsan. Vettem oda a lakásra, többi, de ez hosszú. Aztán, hát itt kötöttünk ki.
6: Tehát beköltözött ide, gyakorlatilag ez azt jelenti akkor, hogy nem volt lakása, nem volt hol laknia, munkahely.
13: Akkor munkahelyem se volt. Tavaly mentem nyugdíjba, áprilisba, a nyugdíjfolyosító majdnem 47 évet igazolt, szóval nem voltam az a egy-két órás melós.
6: 47 év, már bocsásson meg, hogy turkálok az életébe, de 47 év munka viszony után, hogy lehet, hogy itt állt hajléktalanként?
13: Felfogás kérdése. Mióta az eszemet tudom, rocker vagyok, aztán a rockereknek van egy más felfogás.
6: A felfogás?
13: Éj a májnak.
6: Na de azért, amikor ide bekerült, akkor én is azt mondja, hogy 80 voltak egy szobába, hogy azért ez nem volt jó.
13: Hát nem ez voltam hozzászokva. Hát nem azt mondom, hogy szerelmes voltam a Scaniánba, de közel volt hozzá. Kardba tartottam. Nőtlen vagyok, de 20 éves házasságom volt egy Scaniával, ami nem kevés szerintem, és nagyon szerettük egymást. Kardba tartottam, ő 20 év alatt sose, hogy jutott az úszél.
6: És hova jutott el vele, milyen országokba?
13: Hát 35 ország, inkább azt mondanám Európába, svéd, finn, norvég, Albánia, meg San Marino, az egy kis állam, Olaszországban, ennyi a többi, az pipálva.
6: Hát akkor ahhoz képest tényleg nagy váltás volt itt Miskolcon a Baross Gábor utcán élni. Na és akkor jött az, hogy kigondozható, tehát ön alkalmas volt rá, úgy mentálisan, mint egyébként, tehát volt jövedelme, és vállalta is a feltételeket. Most egy panelházban lakik, valaki mással együtt?
13: Igen, két szobás lakás, én az egyik szobában, egy másik ember a másik.
6: És mostani életével így meg van elégedve?
13: Mondjam, nekem gyerekkori álmom volt a kamionozás, sikerült. Tenni kellett érte sok mindent, mert magától nem jön semmi, ez a sürgalom berepül, az szerintem nem működik, meg teljesen más a felfogásom, én szeretek mindenért megdolgozni.
6: És most hogyan telnek a napjai, mert már akkor nem kamionozik?
13: A alkoholt abba hagytam, mint rocker, benne voltunk.
6: Akkor egy kicsit ennek is köze van ahhoz, hogy a hajléktalan szállóra kényszerült?
13: Szerintem igen. Én magamon csodálkozom, hogy egyik napról a másikra leálltam a piával. 14 éve volt.
6: Hát ez csak akaraterő kérdése, nem?
13: Így van, mert ha nincs az embernek akaratereje, úgymond beviszik a hínába.
6: Önnek egyébként családja, tehát tágabb, szűkebb családja van?
13: Szüleim nyugodjanak, meghaltak.
6: És testvér vagy unokatestvérek?
13: Nővérem volt, ő is meghalt, gyakorlatilag a családból már csak én vagyok.
6: Ő mi a jövő egyébként? Jó, tudom, most már nyugdíjas, akkor már 61-nehány éves, ugye? Uh-huh. És mi a jövő? Milyen céljai vannak?
13: Keresem még mindig magamat. Járok a Rákóczi könyvtárba. Rengeteg minden érdekel a űrtől, a univerzumtól, a Mariannárokig, akármi. Még valahol keresem magamat.
6: De azért ez a program, a Vöröskeresztnek ez a programja, hogy kiköltözhetett, és hát önálló életet élhet, ez mit jelentett az ön számára?
13: Teljesen más volt a napi beosztás, mint itt, amikor bem volt az ember. Hát gyakorlatilag majdnem minden nap könyvtárba járok, ha van valami rendezvényem is, korszom, megnézem, és tántér, stb. Van egy olyan mondás, hogy a unalom a bűn előszobája, aláírom.
6: De akkor ön nem unatkozik?
13: Nem, én sose. A lakásban is, ha éppen valamit szeretek, szudokut kitölteni, mert nagyon forgatja az embernek az agyát, meg szellemileg mozgassa magát is, mindig valamit csináljon, mert onnantól, ha nem csinál semmit, akkor szerintem leépülés.
6: Ha nem lett volna ez a program, most mi lenne önnel? Mit gondol?
13: Hát nem tudom, nem tudok belegondolni. De néha arról álmodok, hogy mit tudom én, beülök a Scaniába, és lemegyek Madridba.
6: Vannak álmok, amik nem teljesülnek. A Vöröskereszt munkatársai lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek, hogy segítsék azokat az embereket, akik tényleg változást akarnak az életükben, mondja Dunavecki Éva, a hajléktalan szálló vezetője.
10: A pályázat végeztével, akik ebbe a programba benne voltak, akkor nyilvánvaló, hogy el kellett gondolkoznunk azon, hogy hogyan tovább, mert mi onnantól kezdve a támogatást nem tudtuk biztosítani, legalábbis az anyagi támogatást, viszont jó lett volna, hogyha ennek van értelme, ennek a két évnek, és akkor tovább tudnak kint tartózkodni intézményen kívül.
6: Hiszen, hogyha attól a perctől kezdve nekik kellett az albérletet fizetniük, az gondolom nehézséget okozott.
10: Igen, mert azért az albérlet az mindig azért egy magasabb összeg, mint mondjuk egy önkormányzati bérlemény. Én akkor megkerestem az önkormányzatot, és a polgármester asszony megértette az én kérésemet, és segített is nekünk, és így hozzá tudtunk jutni 5 önkormányzati bérlakáshoz, amit ki tudtunk számukra adni. Innentől kezdve nyilvánvaló más feltételekkel, tehát már ugye támogatásokat ugye nem kaptak, anyagi támogatásokat, hanem a szociális munkát, azt minden, a segítést azt mindenféleképpen mögéjük tettük, tehát nem engedtük a kezüket, de innentől kezdve nekik kellett már, és azóta is nekik kell a rezsiköltségeket fizetni, és hát a megélhetésüket biztosítani.
6: Itt is van egy határidő, hogy meddig lakhatnak ebben a lakásban?
10: Lakásokat először 5 évre kaptuk meg, közösségi hasznosítás címén egyébként, már most megint 5 évre hosszabbítva. Hát úgy közben folyamatosan megy egyébként a szociális munka, tehát a segítés, tehát azért azt nekik vállalni kell, hogy mi időnként azért felkeressük őket a lakásba, hogy ott rendnek kell lenni, tisztaságnak kell lenni, az, hogy az életvitelüknek olyannak kell lenni, hogy azzal a lakóközösséget ne zavarják, tehát azért vannak ennek feltételei. Amit mi folyamatosan felügyelünk. Egy lakásban 55 négyzetméteresek a lakások, és egybe 2 fő tartózkodik. Ezeket a lakásokat egyébként, mikor megkaptuk az önkormányzattól, akkor az intézmény munkatársai újították fel, tehát egy teljesen felújított otthont kaptak ezek az emberek.
6: Bútorozottan?
10: Igen, azt is az intézményünk által, igen.
6: Amikor véget ér majd ez a program, vagy egyáltalán hát élete végéig nem lakhat abban a lakásban a hajléktalan. Hogyan készül rá egy ember? Tehát mi történik? Vagy valami élethelyzet változása van, és akkor elköltözik onnan, akkor önök egy újabb hajléktalant költöztetnek ki?
10: Nyilvánvaló, hogy van változás, hiszen már azért ennyi idő alatt hozzászoknak ahhoz, hogy nem intézményi keretek közt élnek, hanem már ugye önállóan. Amennyiben ugye a lakóközösséghez is sikerült alkalmazkodni, már pedig nem sikerült. Amennyiben sikerül a lakhatást úgy rendbe tartani, fenntartani, a munka lehetőséget, ami van nekik, tehát és munkaviszonyt fenntartani, akkor képesek már arra, hogy utána már nélkülünk is, már önállóan is pályázni tudjanak, tehát nekünk ez is a termünk, hogy aki már annyira megerősödik, önállóan tudjon pályázni önkormányzati bérlakásra, és akkor már a saját jogán tudjon egy önkormányzati bérleménybe lakni. Mert azért nyilvánvaló, hogy az, hogy most ők 20-30 milliós lakásokat vásároljanak, hát azt ugye azért azt tudjuk, hogy azért az szinte a lehetetlennel egyenlő. Nekünk itt az a cél, hogy amennyiben olyan állapotba kerül, vagy annyira megerősödik, hogy önállóan egy saját jogon önkormányzati bérleménybe tudjon kerülni, és ott hát aztán már ugye élethosszígtartóan tud élni.
6: Vannak sikertörténeteik?
10: Igen, vannak sikertörténeteink, azok, akik kint vannak. Most tulajdonképpen egy lakásunkban volt, hogy egy főt kellett, ő is azért szüntette meg, mert gyermeke visszafogadta, és akkor elment egy másik városba, de igen, akik kint vannak, azok teljesítik azt az elvárást, ami nekünk van, ami az együttműködést berögzített.
6: Tulajdonképpen ezek az emberek általában teljesen egyedül vannak a világban, nincs család.
10: Igen, ezek az emberek egyedül vannak a világban, a legtöbbjük, tehát ugye azért a hajléktalanokra ez az elmagányosodás, ez jellemző, a társas kapcsolatoknak a teljes hiánya. Nyilvánvaló most azt nem boncolgatjuk, mert van így is, úgy is, tehát van, amikor ők is tehetnek arról, hogy esetleg elfordult a család tőlük, de sajnos sok esetben azzal is találkozunk, amikor a család dönt úgy, hogy akár gyermek szülő irányába, hogy mondjuk már oda nem fér bele az életébe, és akkor úgy kerül hajléktalanná. Tehát sok-sok eset van, sok személyes történet, ami azért nagyon-nagyon megrázó is tud lenni.
6: Egyébként önök itt a hajléktalan szállón, ön is, mint vezető, hazaviszik a problémákat, hogyan dolgozzák fel egy-egy ilyen egyedi tragédiát, családi történéseket?
10: Hát nyilvánvaló, hogy megérint mindannyiunkat, tehát akik itt dolgoznak, mindenkit megérint egy tragikus élettörténet. Én ugye már 22 éve dolgozom a területen, tehát amikor kezdtem, akkor nagyon-nagyon mélyen éltem meg, viszont ahogy telik az idő, és ez minden kollégámmal így van, nem arról van szó, hogy nem éljük meg mélyen, de már azért helyén tudjuk kezelni.
6: Tehát megtanulták feldolgozni.
10: Így van, meg helyén kezelni, hogy nem igazából a lelkünket kell csak beletenni, tehát persze az is hát megérint, hogy ne érintene meg, hanem nekünk a megoldásokra kell koncentrálni, hogy azt találjuk meg, hogy annak az embernek, akivel a feladatunk van, ott abból a legjobb élethelyzetet tudjuk biztosítani számára.
6: Hogyan, minek alapján választják ki ezeket az embereket?
10: Ezeknek az embereknek nagyon-nagyon fontos volt az együttműködés, tehát az, hogy ő vállalja azt, hogy velünk tulajdonképpen itt kézenfogva fog járni x ideig, tehát ugye amikor kezdődött a pályázat, akkor is, hogy 2 éven keresztül. Tehát neki együtt kell velünk működni, neki be kellett, hogy minket engedjen az albérletbe, neki azt meg kellett fogadni, hogy oda csak az mehet be, vagy az élhet ott, aki tulajdonképpen ebben a programban benne van, neki vállalni kellett a munkahelye van és megtartja, amennyiben megszűnik, akkor záros határidőn belül akár a segítségünkkel, de akkor új munkahelyet keres, tehát ez nagyon-nagyon fontos volt. Fontos volt ugye, hogy jövedelemhez jusson ebbe az időszakba, tehát hogy megállja a helyét egy munkahelyen, mert hát ugye a jövedelmet általában úgy lehet elérni. Ezek az elemek nagyon-nagyon fontosak voltak, és akik ezt teljesítették, akkor nyilvánvaló, hogy akkor alkalmasak voltak, hogy ebbe a programba benne legyenek.
6: Már csak egyetlen kérdés, korosztályt illetően milyen korúak ezek az emberek, akik új életet kezdenek?
10: Középkorosztály, tehát mindenféleképpen, akik ebbe a programba benne voltak, a 40 és az 55.
6: A hajléktalan szálló sokaknak nem végállomás, hanem egy új élet kezdete. Aki dolgozik, van rendszeres jövedelme, és vállalja az önálló életet, a szállóról önkormányzati bérlakásba költözhet Miskolcon. De a segítség itt sem ér véget, a gondozók továbbra is mellettük maradnak. Mert a cél nem egyszerűen egy lakás, hanem az, hogy az egykor hajléktalan ember meg tudja tartani az otthonát, a munkáját, és újra maga dönthessen a saját életéről. Egy kulcs a zsebben sokszor ez az első kézzel fogható jele annak, hogy valóban van lehetőség az újrakezdésre.

Kedves hallgatóink, egy perc múlva 11:30, mindjárt kezdődik a Vendégháznál műsora itt a Kossuth Rádióban, holnap pedig ismét lesz napközben, 9 órától várjuk Önöket akkor is. Ma a hangmérnök Hajósi Bence, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Herceg Tibor nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották, szép napot, minden jót!

0: Piros, sárga vagy kék, nem csak színek ma már több száz óvodás kisgyerek számára, hanem érzelmek jelölői is. Az öröm, a bánat vagy a harag színei, melyet nem csak felismerni tanulnak önmagukon és másokon, hanem azt is megkeresik, hogy mi váltotta ki belőlük ezeket az érzéseket. A tudatosítás pedig hatással van a viselkedésükre is, így gyakorolják az együttérzést, az együttműködést, konfliktus megoldást. A Varázs Korona 2 tagovodában jártunk Rákosszent Mihályon.
1: Mi varázsolunk a Bianca dobozából egy nagyon nagy érdekességet. Otthon az anyukájával készítettek valamit. Na figyelj!
2: Meg a jeszészeket!
1: Nyílj ki most, varázsdoboz! Na, mi kerülnek elő ebből a varázsdobozból?
2: Érzések!
1: Képzeljétek el, az anyukája megrajzolta a Biancával az összes érzést. Képzeld el, Krisztina.
2: Meg az összes jelét.
1: És milyen érzések vannak?
2: Undor, megjelölés, ölve.
1: Melyik az undor? Az
2: ez. Ez meglepődés, örömek, öröm, bánat, harag, félelem.
1: Még a gyerekeknek a jelét is megrajzolták.
2: Ennyi van, haracska jelen. Nekem
3: a séva.
4: Nekem meg a papírszálkány.
2: Az a vihetjük? Nem.
0: Ha nem, mi lesz ezekkel?
2: Te megmutattam nekik.
0: Nekik adod?
2: Nem.
0: Visszateszed a dobozba?
2: Igen.
1: Mindenkinek a jelén öröm van?
2: Igen.
5: Nekem nincs arca.
1: Ó, annak nem rajzoltak, tényleg nem rajzoltak arcocskát. De nézd, a napocskának öröm van.
2: Nekem szín.
1: Neked se rajzoltak, de nézd, csak a kis csápjával látod, így motoszkál, hogy de jól érzem magam. Azt hiszem, az én szívemben ma a legerősebb az öröm.
2: Ennek sincs szája.
1: Ennek sincs. Te szívedben milyen érzés van?
2: Öröm. Mert voltunk anyával, meg Marival, meg apával, meg anyával a fürdőkádba. Szóval játszottunk.
1: Hát ez nagyon szuper lett. Az a fürdőkád nem egy fürdő volt? Egy nagy fürdő.
2: Igen, és volt hideg is.
5: Van kicsi és nagy.
2: Nem, hanem meleg volt, de kín volt a hidegbe a víz.
5: Nekem az undor.
2: Azért, mert a

0: csoporton nyalogatott tenger.
1: És ez melyik csoport? Ki mondja meg nekem?
0: A Marti.
1: Varázskorona 2 tagovodában, a Makmarci csoportban Varga Csilla óvoda pedagógus dolgozik ezzel a módszerrel, a kis csoportosokkal.
2: Én 2025 márciusában ismertem meg ezt a módszert, és már akkor nagyon megérintette a szívemet. Azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek és a felnőtteknek is most mindennél fontosabb az, hogy az érzelmeiket tudatosítsuk, meg tudjuk fogalmazni, és meg tudjuk beszélni, hogy mi az a feszültség, vagy mi az az öröm, ami éppen aktuálisan bennünk van. És akkor, amikor én ezt hallottam, rögtön a nagy csoportba elkezdtem kipróbálgatni, és azt tapasztaltam, hogy a legfeszültebb gyerekeknek volt a legfontosabb, ők azonnal rácuppantak, azonnal kérték, hogy még vegyük elő, még játszunk, vegyük most elő a csillagtündért, a társas játékot, a kártyajátékot, és ez a sikerélmény, hogy tényleg ezek a gyerekek megfogalmazhatják azt a feszültséget, ami bennük van, ami örömet láttam rajtuk, hogy ez nekik fontos, és ők kérik játékidőben, akkor én azt gondoltam, hogy a szeptembert azt úgy szeretném kezdeni, hogy új csoport, kis csoport, és akkor szépen megpróbáltam felépíteni. És nagyon örülök neki, hogy a kolléganőm és a Dadus néni is abszolút partner ebben, és ők is velem együtt, tehát így karöltve támogatnak, és ők is viszik azt, amit elkezdünk a nap folyamán.
1: A nagy csoportban milyen feszültségek derültek ki, hogy mi okozta a gyerekeknek azokat a rossz érzéseket?
2: Ez a túlhajszolt világ, hogy sajnos ma nagyon kevés idő van a gyerekekre, tehát a szülőknek a gyerekekre. A gyerekeknek ebben az életkorban az alap életfeladat, az a kötődés is legfőképpen édesanyámhoz, édesapához. De ugye ebben a rohanó világban nagyon kevés idő jut. Sok időt töltenek az óvodában, már nagyon sokan bölcsödébe is kell, hogy járjanak. A sok inger, ami őket a külvilágból éri, a sok információ. Nagyon sokszor tapasztalom családlátogatás alkalmával, hogy túl sok a játék nem mindig megfelelő, nem is sikerül mindig olyan jól kiválasztani, hogy a gyerekek életkorának megfelelő játék legyen, vagy sokszor az is probléma szerintem, hogy ezek a játékok túl hangosak. Tehát, hogy nagyon fontos lenne, hogy ebben a túlfűtött, rohanó világban otthon egy olyan kis oázist, egy kis békeszigetet hozzunk létre. Ha az egy fél óra, már az is nagyon sokat számít. Amikor valami olyan játékot veszünk elő, ami nem csörög, nem zörög, nem még túl feszíti az amúgy is túl terhelt kis idegrendszert, hanem inkább olyan fajta játékot, amiben kibeszélheti a gyermek azt a felpörgött érzést, ami éppen benne van, és úgy a jót, mint a rosszat, tehát a jónak a megfogalmazása is nagyon fontos. Öröm az én.

0: fejlesztője, megalkotója, Pintér Krisztina.
1: Sok-sok évi kísérletező munkával, és ugye az óvodai életnek a sajátossága, hogy a gyerekek hogy tanulnak, élmény, tapasztalat, mese, játék által, és így kezdtem el megírni a mesekönyvemet, ami az egész módszertannak az alapja, tehát erre épül az egész tematika, és a mesekönyv mellé a többi játékeszközökkel kiegészítve, hogy a gyerekek mély felismerés szintjén képesek legyenek arra, hogy mindezt ők is meg tudják már valósítani. Nagyon sok a szorongó gyermek, az agresszív gyerkőc, és ez egy jelzés, és egy segélykiáltás, én úgy gondolom a gyerekek részéről, hogy itt valami változtatásra van szükség, új módszerekre. Ez indított el engem arra, hogy nagyon megváltoztak a körülmények, de egyébként nekünk sem lett volna baj, ha annak idején már az oktatásban több eszköz lett volna erre, hogy az érzelmi intelligenciánkat meg tudjuk jobban alapozni.
0: És akkor a mesekönyv alkalmából született Csillagtündér?
1: Hát a mesekönyv segítségével a Csillagtündér történetein keresztül kapnak a gyerekek egy első benyomást arról, hogy tulajdonképpen az érzelmek hogyan születnek, és én a szívbe helyeztem az érzelmek megszületését. Már a pici gyerekek így beszélnek, hogy anya, tudod, hogy most milyen érzés van a szívemben? Vagy amikor megkérdezi a gyermek, hogy anya, és neked most milyen érzés van a szívedben, és mikor mesél érni nekem ezt egy szülő, hogy neki ez mennyire megható, és hogy például neki is el kell gondolkozni egy felnőttnek, hogy most tényleg milyen érzés van a szívemben, és amikor már a gyermek tanítja a szülőt, hát ezek mind csodálatos élmények.
0: A mesekönyv mellett még mi segíti a foglalkozásokat, vagy a gyerekeket?
1: Ami a legfontosabb mozzanata az egész módszertannak, és amivel el tudtam érni azt, hogy ilyen pici gyerekeknek is érthetővé váljon mély felismerés szintjén, az tulajdonképpen az, hogy a mesekönyvből kivarázsoljuk az érzelmeket, és fizikai valósággá válnak. Tapintható, érzékelhető, érezhető ez a kis játék, az érzéspuhanykák, így neveztük el őket, ami nagyon szemléletesen a szívünkre terítve ezt a puha tapintású kis érzéseket, ami követi a mesekönyvből is az érzelmek grafikáját. Azért is nagyon szemléletes, mert amikor a szívükre terítik a gyerekek, és simogatják, és átérzik ezt, hogy tulajdonképpen valóban mindig van egy ura alkodó érzelem, ami beborítja a szívünket, és ugye annak hatására viselkedünk valahogyan. És amikor ezekről beszélgetünk, akkor azt is tudjuk jelképesen a gyerekek felé közvetíteni, hogy amikor például a félelemérzés elmúlik már a szívünkben, mert beszéltünk róla, vagy megoldást kerestünk rá, akkor egészen picire össze tudjuk zsugorítani ezeket az érzelmeket, és ez természetesen mindegyikre igaz, a haragra, a bánatra és a többi.
0: Ezek plüss dolgok?
1: Nem plüss, de egy nagyon-nagyon finom, puha anyagból készült, és ugyanaz a formája, mint ahogy a mesekönyvben is a grafikában szerepel.
0: És a színük is eltérő az érzéseknek megfelelően.
1: Igen, a szakirodalomból vettem a színeket természetesen, és nem csak a színük különbözteti meg őket, hanem mindegyik érzelemnek van egy kis bemutatkozó versikéje, mert hogy nagyon fontos az érzelmi szókincstárunkat is bővíteni. Ezek pedig úgy születtek, hogy az érzelmek szinonimáit összegyűjtöttem, és abból alkottam meg egy-egy versikét, így hogyha a gyerekek ezt megtanulják, akkor az érzelmi szókincstárok bővítése mellett a hangulatát hallják az érzelemnek, látják a mimikáját rajtunk, amikor bemutatkoznak, és ez összességében a versike, a színük, a tapintásuk, hogy érzelmi valóság, hogy szemléletes módon ezt a szívünkre terítjük, és ez a sok-sok együttes élmény és tapasztalat segíti a gyerekeket ebben. Tudjátok is, fel tudjátok ismerni, hogyha másnak is van valamilyen érzés a szívében. Hogyha mondjuk...
2: arcán.
3: Az arcáról meg tudod, hogy másnak milyen érzés van a szívében?
2: Harag.
3: Most az arcodon a haragot látom. Ti meg is tudjátok mutatni az arcotok? Hát, ti még ilyet is tudtok. Most Júlcsika miért mutat?
2: Ez a párom.
4: Nézzük meg a Júlcsi arcát.
3: Jó, most egy másik érzés. Miért mutat most Júlcsi? Te ügyesen mutattad.
2: Meglepődés,
4: mondjuk.
3: Igen, és te most melyik érzés? Nézzétek csak. Félelem. És most te melyik? Nézzétek csak az arcát.
2: Undor.
4: Én is mutathatok egyet, figyelj.
2: Meglepődés. Most rendben.
3: Igen. Nézzétek a Lilikét.
2: Bánat.
3: Szóval ti mutatni is tudjátok az arcotokon, és meg is tudjátok ismerni. Hát ti nagyon okosak vagytok. El szoktátok mondani például anyának, apának, ha látjátok, hogy milyen érzés van az ő szívében?
2: Igen.
3: Szoktatok neki segíteni, vagy megkérdezitek tőlük? Otthon szoktatok itt beszélgetni az érzésekről?
2: Harag.
3: Harag van most a Júlcsinál, látom.
2: Nekem öröm.
3: Öröm.
2: Harag.
0: És önök szülők milyen érzéssel nézik mindezt?
5: Én nagyon boldog vagyok. Nagyon örültem volna, hogyha ezt a módszert már ismerjük akkor, amikor a kisfiam óvodás volt, mert szerintem nagyon sok olyan helyzetet oldott volna meg, amiben sodródtak ott a gyerekek, és sajnáltam, hogy ezt nem ismertük. És nagyon-nagyon örülök, hogy a Csilla néni megtalálta ezt a módszert, és behozta a csoportba, mert úgy gondolom, hogy olyan előnnyel fog indulni a lányom, amikor iskolába kerül, vagy egyáltalán bármiben az életben, hogy amit nélkül, a módszer nélkül nem ért volna el. És mi ezt otthon, abban a pár órában, amennyi adatik egy nap az óvodai élet után, ezt mi nem tudnánk szerintem ilyen módon átadni. Viszont kiegészíteni ki tudjuk, és ez is fontos, hogy lássa ő azt a pozitív megerősítést, hogy ó, igen, itt a csillagtündér, és otthon is ott van a csillagtündér, és akkor néha ő olvassa el nekünk a mesét. Hát ugye természetesen nem tud még olvasni, csak így a saját szavaival elmondja, hogy jó, akkor most lejött a csillagtündér, és akkor most ott az öröm, meg használja a színezőt, és ezáltal tudja, hogy amit itt bent az oviban csinálnak, azt így otthonra is áthozhatja, és otthon is megnyílhat benne.
0: Az önök szülők viselkedésére van ez hatással?
5: Például nálunk egy nagyon régi problémát oldott meg a módszer, hogy a kislányom nagyon nem akart aludni, és mármint, hogy esténként, és mindig azt mondta, hogy azért, mert sötét van. Hát gondolom, hallotta valakitől, hogy ez egy jó indok. Vettünk neki mindenféle lámpát, pónissat, szivárványosat, minden ideig, óráig, két napig aranyos, kedves használt, de igazából nem aludt el. És utána jött az anya, feküdj be mellém, attól sem, mert attól meg ugye ébren volt, hogy ugye ott vagyunk, és amikor ugye fejlődött ugye itt bent ugye ez a kommunikációs képesség a módszernek köszönhetően, akkor egy idő után meg tudta indokolni, hogy ő csak azt szeretné tőlünk, hogy befeküdjünk mellé, de csak 5 percre, vagy amíg ő nem szól, mert hogy utána meg már zavarja, hogy ott fekszünk, és hogy utána kijöhetünk nyugodtan. És tényleg ez van, hogy így mondja, hogy anya, most szeretném, hogy befeküdj mellé, mert attól lennék boldog, befekszem, és akkor 10 perc után mondja, hogy jó anya, elég volt, mehetsz aludni, és kész. És azóta végig alusszuk az éjszakát.
0: Szóval, hogy utána ő is el tud már aludni.
5: Igen, mert meg tudta fogalmazni, hogy igazából mire volt szüksége. És valószínűleg előtte vagy nem tudta ugye ezeket saját magában, vagy nem merte, vagy azt hitte, hogy... Szóval igazából nem tudom. És sok ilyen apró szituáció van, amiben segít ez a módszer.
0: Mit tapasztalnak, és milyen élményeik vannak ezzel kapcsolatban?
6: Nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy pont a mi csoportunkra esett ez a választás, hogy ezt a módszertant itt vezethették be. Fantasztikusnak tartom, tényleg a férjem és én is teljesen oda vagyunk, hogy már most, ugye közel 4 éves lesz a kislányom, és olyan érzelmi intelligenciával van már most, sokkal érettebb a koránál. Most ugye a nagyfiam, aki 6 éves, hozzá tudom hasonlítani otthon, hogy rengeteg helyzetet olyan jól felismer, figyeli a reakciónkat, a az arcunkat, megjegyzi, és tényleg én oda vagyok ezért a módszertanért, és mindenkinek ezt meg kell ismernie itt Magyarországon, meg mindenhol a világon is.
0: Mi változott otthon vagy a gyermekben?
6: Nagyon jól felismeri tényleg ezt a hat alapérzést. Minden nap forgatja a kezében a fiam is, meg a kislányom is. Két könyvet vettünk, és minden nap ezt forgatják, nézik. Nem is hagyják nekünk, hogy mi olvassunk, hanem ők a képekről már tudják a történetet, és ők mesélik nekünk, szülőknek, hogy mi történik. És én is, hogyha otthon mondjuk kicsit mérgesebb vagyok, vagy kiabálok, akkor egyből kérdezi: anya, és most harag van a szívedben? És akkor utána magamban elmosolyodok, hogy nem, csak egy kicsit felemeltem a hangomat, de a kislányom már egyből tudja, hogy ugye ez milyen reakciót váltok ki, és én is jobban odafigyelek ezáltal magamra, hogy jó példát tanítsak neki.
0: Volt-e közösen elhatározott valami tervük, módszerük, hogy a gyerekekkel ezt hogy fogják majd csinálni, és ahhoz képest ez illeszkedik, vagy teljesen újdonság?
6: Nem, tehát ilyen elképzelésünk nem volt, hogy ezt már most az oviban megalapozhatja, tehát ez tényleg hatalmas előnynek számít, hanem azt gondoltam, na majd a későbbiekben, majd ilyen kisiskolásként fogja többet tapasztalni ezeket az alapérzéseket, de hál' Isten nem így lett.
0: A viselkedésükre van-e hatással? Mert ezeket így mondogatják, felismerik?
6: Abszolút van, tehát már én, már mondjuk kislányom van, ő nem egy ütögetős, verekedő gyermek, de ő is próbál minden szóval elmagyarázni akár a nagy testvérének, akár nekem, hogyha úgy van, hogy anyu, ne kiabálj, hanem, mert tehát, hogy már most ott tart, hogy rám szól a 4 éves, hogy anyu, ne így csináld, hanem úgy, mert szépen kell beszélni, például ilyeneket mondta, hogy ne kiabáljak, és ne legyen bennem düh érzés.
0: De hát néha van.
6: Hát néha van, de ő ezt remekül felismeri.
0: És akkor mit lehet avval csinálni, hogyha düh van, vagy szomorúság, vagy bánat?
6: Elmagyarázom neki az adott szituációt, hogy pont miért lettem dühös abban a pillanatban, de utána egyből le is nyugszom, hiszen tényleg ez jó, hogy mesékkel van illusztrálva az alapérzések, és akkor ő is egyből helyén tudja kezelni a helyzetet, hogy most éppen miért vált ki belőlünk ilyen reakciót, illetve hát belőle is, tehát sokszor, amikor sír, akkor ő is mondja, hogy most bánat van a szívében, meg harag, mert mondjuk a testvére megbántotta, megütötte, és akkor utána elmondja.

0: sikerélmény, hogy a gyerekek nagyon sokszor visszakérdeznek, hogy Csillus néni a te szívedben mi van, vagy Márti néni a te szívedben mi van.
1: Varga Csilla óvoda pedagógus.
0: Eliza néni, a te szívedben most öröm van, mert látják, hogy egy mosoly jelenik meg az arcán. Tehát, hogy ettől nagyon jó ez a módszer, hogy nagyon egyszerű a játékeszköztára, és így a gyerekek tudnak önállóan is játszani vele.
1: És miért jobb a gyerekeknek, hogyha ezt ki tudják mondani, hogy öröm van, vagy bánat, vagy meglepődés?
0: Hogyha ez nincs megfogalmazva, nem tudják kibeszélni magukból, akkor nem tud a dolog, először is nem tud tudatosulni. Akkor az emberben csak a rossz érzések keringenek, nyilván, hogy egy idő után az verekedésbe, feszültségbe, kiabálásba fog torkolni, akkor, hogyha be tudják már azonosítani, és ezt ki tudják magukból beszélni, akkor van arra lehetőség, hogy egy más eszköz találjon, ne a verekedés, hanem jaj, ezt meg is lehet beszélni, meg tudjuk fogalmazni. Azon kívül, amit én látok, az az együttérzés, hogy amikor egy konfliktus helyzetben mind a két fél elmondhatja, hogy az én szívemben ez van, az én szívemben az van, akkor bizony avval is találkoznak, hogy hoppá, de ő neki az ugyanolyan rossz, mint nekem. Tehát, hogy tényleg a bőrükön megtapasztalják azt, hogy ugyanaz a kellemetlen érzés neki is, és az neki is rossz. Tehát akkor segítsünk egymásnak, egymáson. A mesében ugye egy mosakodás fontosságáról beszéltünk, és azáltal, hogy végigmentünk, hogy az összes szereplő hogyan érezte magát, kiben milyen érzés volt, itt megint ez a fajta együttérzés került előtérben, hogy gyakorlatilag minden kis állatka ugyanúgy érezte magát, a félelem volt mindegyiknek a szívében, tehát, hogy ne csak mindig avval foglalkozzunk, hogy én bennem mi van, hanem gondolkodjunk el, nézzük meg azt is, hogy a másik hogyan érzi magát, ő, neki mi a legerősebb érzés a szívében. Ez szerintem nagyon fontos ahhoz, hogy majd szép lassan idővel egy olyan fajta empátia alakuljon ki, hogy készek legyünk arra, hogy végig gondoljuk, hogy bennünk mi van, de utána kíváncsiak legyünk arra, hogy a másik emberben milyen érzés van. Szerintem ez mai világban nagyon fontos.
1: Igen, de hát egy 3 éves még jogosan képzeli magát a világ közepének, és akkor majd utána 1-2 év múlva lesz képes arra egyáltalán, hogy a másikra is így tekintsen.
0: Ez így van, abszolút. Mindazonáltal azt gondolom, hogy mese által, hogyha ezzel találkoznak, és csak akár ilyen pici kis apró részletszerűen, hogy csak úgy rákérdezünk, hogy na vajon mégis mit gondoltok, hogy ő hogyan érezhette magát, akkor ezzel az ő kis lelküket kezdjük el nyitogatni arra, hogy egyszer majd megérjünk arra, hogy éles helyzetben is, akkor, amikor az ember éppen elkesered, vagy éppen dühös, vagy éppen félelem van a szívében, azért egy picit meg tudja állítani az időt annyira, hogy jó, de nézzük meg, hogy mi is van a másik szívében. Ha csak ennyire, hogy meghallgassuk a másikat, az már szerintem nagyon nagy dolog.
1: Kis óvodásokkal barangoltunk az érzések birodalmában. Adásunkat a továbbiakban visszahallgathatják podcaston és a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Műsorainkról további tartalmakat találhatnak a Kossuth Rádió Facebook oldalán. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm a figyelmüket, Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
1: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Duknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Biziák Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Sohei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak.
3: Kedves hallgatóink, ma délben a Tereskei Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Tereske Nógrád vármegyében Balassagyarmat és Vác között fekszik. Bencés apátságát elsőként a Váradi Regestrum említi 1219-ben, de a történészek szerint már a 12. század második felében fennállhatott. A több mint 800 éves templom stílusát és jellegét tekintve összetett. Románkori az altemplom és a monostor oldalmaradványai. A két egykori toronyból az egyiknek még láthatók nyomai a templom déli oldalán. A gótika korai szakaszát a szentély diadalíve és a két nagy déli ablak képviseli, amelyek áttört kőcsipkés úgynevezett mérmű idomait 2019-ben helyreállították. A kései gótikából való a szentély keleti végfalán lévő ablak és a rekonstruált csillagboltozat, valamint a mai Magyarország területén maradt legépebb Szent László képsor. A reneszánsz fali szentségtartó a pasztofórium Mátyás király korából származik. A szószék, a fő és mellékoltárok pedig a barokk korban készültek, mint ahogyan a templom külső homlokzata is. A tereskei nagyboldogasszony templom 9,5 méter magas tornyában 3 harang lakik. A 131 kilós nagy harangot Szlezák László öntötte 1926-ban. Felirata Szűz Mária, hazánk reménye, könyörög érettünk.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tesszári Nóra vagyok, a bemondó Polyák Adrián. Először legfontosabb híreink röviden.
2: A Tisza frakció nem támogatja, hogy Baka András államfőjelöltje Szatmári Zoltán legyen a legfőbb ügyész.
1: A közösségi médiában szállt vitába az ukrán külügyminiszter és a magyar kormányfő a Kárpáti nyolcak tagság miatt.
2: Újra kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak, szakdolgozóknak.
1: Rendőrségi eljárás indult Győrben egy üzletre firkált rasszista felirat miatt. És most a részletek, a szerkesztő Farkas György. A Tisza frakció nem támogatja, hogy Baka András államfőjelöltje Szatmári Zoltán legyen a legfőbb ügyész.
2: Magyar Péter miniszterelnök szerint a döntést egyhangúlag hozta meg a kormánypárt képviselőcsoportja. A kormányfő közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András előzőleg arról beszélt, hogy a magyar ügyészség társadalmi és szakmai megítélése mélyponton van, mert vélt vagy valóságos politikai kötődése kétségessé tette függetlenségét. Az államfő ezért a legfőbb ügyészi posztra eleve olyan embert keresett, akinek pályáját politikai kötődés nem terheli, de belülről ismeri az ügyészség működését, belső szabályozását, emberi viszonyait. Magyar Péter korábban több más általa Orbán bábnak nevezett közjogi méltóság mellett többször is felszólította lemondásra Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt, aki végül július 22-én mondott le.
1: Az Alkotmánybíróság alaptörvény ellenesnek minősítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályait. Mivel azok sértik az alaptörvény tisztességes hatósági eljáráshoz való jogra és azzal összefüggésben egyéb eljárási garanciákra vonatkozó rendelkezéseit.
2: Közölték, a szabályozás mindemellett megvalósítja a tulajdonhoz való jog, valamint az önkormányzati tulajdonosi jogok és autonómia sérelmét. A szolidaritási hozzájárulást 2017-ben vezette be az Orbán kormány azért, hogy a gazdagabb önkormányzatoktól így befolyt összeggel a rosszabb anyagi helyzetben lévő településeket segítse. A fővárosi önkormányzat 2023 óta perben áll a magyar állammal az adó miatt. Az Alkotmánybíróság döntése most lezárja ezt a vitát, mondta a Krónikának Karácsony Gergely főpolgármester. Közölte, a főváros eddig összesen csaknem 500 milliárd forintot fizetett be ezen a jogcímen. A városvezető úgy fogalmazott, a döntésnek elvi jelentősége van.
3: Az Alkotmánybíróság nem azt mondta, hogy a gazdagabb önkormányzatok esetében ne lenne mód arra, hogy jogszerű módon a saját bevételeik egy részét befizessék a központi költségvetésbe. Ehhez hasonló jogintézmény van számos európai országban, tehát nem önmagában a települések közötti kiegyenlítés vett föl kérdéseket, hanem annak a módja és az önkényessége. Tehát az Alkotmánybíróság gyakorlatilag azt mondta, hogy ezt egy olyan jogi folyamatban lehetne megállapítani a szolidaritási hozzájárulásnak az összegét, amely figyelembe veszi az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatokat. Ugye ez nem történt meg, egy olyan politikai furkósbot lett ebből a kiegyenlítő mechanizmusból, ami kifejezetten a főváros büntetésére szolgált. Az Alkotmánybíróság döntése tulajdonképpen azt igazolja, hogy amit a főváros ebben a vitában képviselt, az nem csak erkölcsileg, de jogilag is megalapozott álláspont volt.
1: A közösségi médiában szállt vitába az ukrán külügyminiszter és a magyar kormányfő. Andrij Sibiha szükségtelenül konfrontatívnak nevezte a magyar kormány hozzáállását az új regionális együttműködéshez a Kárpáti nyolcakhoz. Magyar Péter válaszában azt írta, elfogadhatatlan Magyarországot a beleegyezése nélkül egy nemzetközi együttműködés tagjának tekinteni. Pap Roland és Kis Gábor összefoglalója.
4: Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök múlt pénteken jelentette be a Kárpátok szélesebb régióját tömörítő Kárpáti nyolcak, a C8 létrejöttét. Magyarországot is a tagok között sorolta fel. Magyar Péter miniszterelnök azonban hétfőn a parlamentben azt mondta, hogy Magyarország nem tagja a csoportosulásnak.
5: És innen is szeretnék korrigálni mindenkit, mert valahogy úgy hallottam az ukrán sajtóból, hogy Magyarország tagja ennek a Kárpáti nyolcaknak, nem tagja. Meghívtak minket, és mi jó okkal nem mentünk el.
4: Az ukrán külügyminiszter meglepőnek és szükségtelenül konfrontatívnak nevezte Magyar Péter kijelentéseit. Andrij Sibiha az X közösségi oldalán azt írta, úgy tűnik, hogy bár Orbán Viktor távozott, az akadályozásra és elszigetelődésre épülő politikája továbbra is virágzik. Szerinte az integrációs kezdeményezés az egész régió fejlődését szolgálná, ezért nem értik, hogy Magyarország miért utasította el. Magyar Péter hétfő esti válaszában elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy szuverén országot egy nemzetközi együttműködés tagjának nyilvánítsanak az érintett országgal való konzultáció vagy a beleegyezése nélkül. A helyzetet egy példával érzékeltette a Facebookon. Szerinte ez olyan, mintha egy szomszéd faluban alakítanának egy foci csapatot, majd közölnék egy ismeretlennel, hogy ő is a csapat tagja, és neki kell vinnie a labdát. A vita összekapcsolódott a MOL és az ukrán naftoház megállapodásával is. Az ukrán gáz- és olajipari vállalat vasárnap közölte, hogy a C8 első csúcs találkozóján memorandumot írt alá a MOL-lal kőolajtermékek magyarországi tárolásáról. Magyar Péter ugyanakkor a parlamentben hétfőn kijelentette, hogy a Tisza kormány alatt nem épül kőolajtározó az ukrán-magyar határ közelében. Hozzátette, jelezte Hernádi Zsoltnak, a MOL csoport elnök vezérigazgatójának, hogy elvárja, a vállalat úgy bánjon az állammal, mint egy 25%-os tulajdonossal. A külügyminisztérium hétfői közlése szerint Magyarország nem tagja a Kárpáti Nyolcak együttműködésnek, de szoros figyelemmel kíséri annak létrehozását és további alakulását. Az első találkozón Ceglédi Ádám kijevi ideiglenes ügyvivő volt jelen.
1: Aláírásra kész egy új drón megállapodás, közölte Volodymyr Zelenszkij, miután megérkezett New Yorkba az ENSZ közgyűlésére.
2: Az ukrán elnök Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal, és energetikai fegyverszünetet szeretne elérni Oroszországgal. Volodymyr Zelenszkij szerint véget kell vetni az ukrán energia és kritikus infrastruktúra, valamint az élelmiszer export elleni orosz támadásoknak, amiért cserébe Ukrajna is kész feszültség csökkentő lépésekre. Az ukrán elnök a légvédelem megerősítéséről és Ukrajna további finanszírozásáról is tárgyal New Yorkban.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Ismét kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak, szakdolgozóknak. Az országgyűlés elfogadta a törvénymódosításokat. Habár a Magyar Orvosi Kamara körül heves vita alakult ki az elmúlt napokban az egészségügyi miniszter és a volt egészségügyi államtitkár között. Részletek Csőri Fanni Noa összefoglalójában.
6: Soron következik az egészségügyről szóló 1997. évi 154-es törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi 97-es törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
7: Az orvosi kamarai tagságot ismét kötelezővé tévő egészségügyi törvény módosítását hétfőn tárgyalta az országgyűlés. Takács Péter a Fidesz kormány egykori egészségügyi államtitkára és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter között már ekkor szóváltás alakult ki, amely a közösségi médiában tovább fokozódott. A tárcavezető egy 2022. decemberében küldött e-mailt tett közzé Facebook oldalán, amelyben a volt egészségügyi államtitkár durva stílusban fejtette ki meglátásait a Magyar Orvosi Kamara körleveléről. Hegedűs Zsolt bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a szervezet ebben a körlevélben írt arról, hogy álláspontjuk szerint az akkor készülő egészségügyi törvénymódosítás súlyosan veszélyezteti a betegbiztonságot. Ezért az alapszabályuknak megfelelően rendkívüli országos küldött gyűlés összehívását kezdeményezték. Az egészségügyi miniszter által megosztott fénykép szerint Takács Péter akkor ezt kommunista kiáltványnak nevezte. A közzétett e-mail szerint Takács Péter trágár kifejezésekkel utalt arra is, hogy meg kéne szorongatni a kamarát. A parlament 2023. februárjában fogadta el az orvosok kötelező kamarai tagságát megszüntető törvényjavaslatot. A hétfőn megjelent bejegyzés alá a miniszterelnök is kommentált. Írásában Takács Péter jellemét minősítette, majd kedreggel meg is osztotta a levélről készült fényképet. Azt írta hozzá, hogy az e-mail pontosan megmutatta, hogy viszonyult a Fidesz az egészségügyhöz és az abban dolgozókhoz. Takács Péter kedreggel a MOK korábbi alelnöke Lénárd Rita által jegyzett a kötelező kamarai tagságot bíráló nyílt levél részletének közzétételével reagált, és egyebek mellett hozzátette, minden szavát, amit róluk írt, vállalja. Takács Péter kitért arra is, hogy nem budai úri gyerek, sose volt az, és eljátszani sem fogja. A bejegyzés alatt pedig megjegyezte, félnek tőle, ezért le akarják járatni.
8: Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen szavazattal 50 nem ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta.
7: Az országgyűlés közben kedd délelőtt elfogadta a kötelező orvosi kamarai tagságot visszaállító törvénymódosító javaslatot.
1: Megválasztotta a parlament a média működését felügyelő állami hatóság a média tanács elnökét, Polyák Gábor médiajogászt. 132 igen szavazat mellett 52 nem szavazatot kapott.
2: A médiatanács Tiszás jelöltjei Bencsik Márta jogász, Bodrogi Bea Judit médiajogász és Nagy Krisztina jogász mellett a Mi Hazánk jelöltje Tóth Máté energiajogász is megkapta a szükséges számú igen szavazatot. Nem kapta meg a kellő támogatást a KDNP jelöltje Pindrok Ferenc televíziós szakember és a fideszes jelölt Szabó László egykori államtitkár. Polyák Gábor korábban úgy fogalmazott a Krónikának, hogy itt van az ideje a média békének, a médiapiac minden szereplőjére partnerként tekint.
1: Egy-két héten belül eltörölhetik azt az ortopédiai ellátási protokollt, amely korlátozta a túlsúlyos betegek műtéti ellátását, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt dilettánsnak nevezte a jelenlegi gyakorlatot, és azt hangsúlyozta, hogy a sebész, illetve a kórház kezébe kell adnia a döntés jogát, hogy mindenki egyenlő esélyekkel jusson hozzá a szükséges ortopédiai ellátáshoz. Falucska Évet összeállítása.
9: Az elhízás, a protézis beültetés bizonyos szövődményeinek, különösen a fertőzésnek és a sebgyógyulási problémáknak a kockázatát is növelheti. Ezért a műtét előtti testsúlycsökkenés, kockázatbecslés fontos része lehet az ellátásnak. Ugyanakkor fontos különbséget tennünk a fokozott műtéti kockázat és a testtömegindex továbbiakban BMI alapján történő automatikus műtéti kizárás között.
10: Trompler Ildikó, a Tisza országgyűlési képviselője interpellációjában vetette fel a témát hétfőn az országgyűlésben. 2025 áprilisa óta olyan eljárási rend van érvényben, amely egy szigorú várólista protokollt jelent az ortopédiai ellátás területén. Ez bizonyos testtömegindex felett a várólistán inaktív állapotba helyezte például a csípő vagy térdizületi protézis műtét előtt álló betegeket. Ezzel szinte biztossá vált, hogy nem operálják meg az érintetteket.
11: Dilettáns volt.
10: Így reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a jelenleg érvényben lévő protokollra. Szerinte annak bevezetése a szakmai kollégium megkerülésével történt, és gyakran a magánegészségügyi ellátás felé terelte a túlsúlyos betegeket. Úgy fogalmazott, ebben változás lesz egy-két héten belül.
11: Egyénileg mérlegelni, és igenis a sebész, illetve az operatív tím, illetve a kórháznak a kezébe adni a relatív indikációt és a kontraindikációt, ezt mi megadjuk. Tehát minden egyes beteg, bármilyen magas, 35, 40, 45, 46, igenis az orvos és a sebész fogja eldönteni. Van olyan helyvidéken, tudom jól, ahol nem merik fölvállalni a magasabb BMI-t, ezért nekik kötelességük nem egy ilyen protokollra hivatkozni, hanem igenis el kell küldeniek akár egy centrumba.
10: A szakminiszter hangsúlyozta, a várólista program indul, a részletes javaslat szerdán kerül a kormány elé. Zahár Ákos, az ortopédiai traumatológiai várólisták csökkentéséért felelős miniszteri biztos már egyeztet az érintett kórházakkal, tette hozzá Hegedűs Zsolt.
1: A koncessziók megfelelő működéséhez, átlátható pályázatra, piaci alapú díjazásra és a magánszolgáltató tényleges kockázatvállalására van szüksége a Transparency International ügyvezető igazgatója szerint. Zilai Zsuzsanna összeállítása.
12: A koncesszió tulajdonképpen egy állami szolgáltatás kiszervezése, fogalmazott a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója a Krónikának. Martin József Péter hozzátette, általában akkor kötnek koncessziós szerződést, amikor a magánberuházó hatékonyabban tudja megvalósítani az adott feladatot, mint az állam. Számos területen, mint például a közúti és vasúti közlekedés, reptéri szolgáltatások, hulladékgazdálkodás vagy az energiaellátás kötnek ilyen típusú megállapodást. Az elmúlt hónapokban több kérdés adódott az előző kormány által megkötött koncessziós szerződésekkel összefüggésben. A többi között a közlekedési és beruházási minisztérium túlárazás miatt feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében. Martin József Péter elmondta, hogy a koncessziós megbízás egyik fontos feltétele, hogy a magánvállalkozó átvállalja a kockázatot az államtól, ez azonban szerinte itt nem történt meg.
13: Az állam, mondjuk az autópálya koncesszió esetében, a megvett matricák után előre kifizette a koncesszornak a díjakat. Így jön ki ez a csillagászati 23 000 milliárd forint.
12: több alapfeltétel szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatás megfelelően működhessen, tette hozzá az ügyvezető igazgató. Mint mondta, a többi között szabad és átlátható pályázaton kell eldönteni, hogy ki legyen a konceszor, illetve a kifizetést az adott piaci viszonyokhoz kell igazítani.
13: Normál esetben a konceszor fizeti az államnak a bejött bevételek után. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a konceszornak vagy a magánvállalkozónak van bizonyos profitja, haszna, és abból valamennyit fizet az államnak, cserébe azért, hogy ő végezheti ezt a szolgáltatást néhány éven vagy akár évtizeden keresztül.
12: Martin József Péter hozzátette, a rövidebb 3-5 éves koncessziós szerződések előnyösebbek lehetnek, mint a hosszú távú, akár több évtizedes megbízások, mivel folyamatos a gazdasági, ipari változás.
1: Kamat döntő ülést tart délután a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület a szeptemberi inflációs jelentést is tárgyalja. Elemzők nem számítanak arra, hogy kamatot csökkent a jegybank. Részletek Sipos Ildikótól.
14: Júniusban kamatcsökkentési ciklust kezdett a Magyar Nemzeti Bank. A 3-25 bázispontos lazítás után azonban az elemzők nem számítanak arra, hogy ma lesz újabb kamatvágás, mondta a Krónikának Trippon Marian, a CIP Bank vezető elemzője.
15: Mi azt gondoljuk, hogy szeptemberben nem folytatódik a kamatcsökkentés, hanem átmeneti szünetet tart az MNB monetáris tanácsa a lazítási ciklusban, és ezzel a véleményünkkel nem vagyunk egyedül.
14: Trippon Marian elmondta, egyrészt az MNB már korábban jelezte, hogy júniusban egy mini kamatcsökkentési ciklus indul, nyáron pedig folyamatosan hangsúlyozta azt, hogy szeptemberben, amikor a jegybank a friss makrogazdasági jelentését is közzéteszi, újra gondolják a következő időszak kamatpályáját.
15: Azt gondolom, hogy a konkrét tartás melletti legfontosabb érv most szeptemberben a külső környezetnek a negatív irányú változása lehet, hiszen a hazai fundamentumokban nem következett be olyan negatív irányú fordulat, amely ezt indokoltá tenni. Viszont ugye a külső környezetünk azért eléggé elromlott az elmúlt hetekben, amik magas világpiaci energiaárakat, ezzel párhuzamosan emelkedő inflációt és romló inflációs kilátásokat okoznak.
14: Az elemző kiemelte, a monetáris tanácsülésén ugyanakkor nem csak a kamatpályáról tehet a jegybank elnöke fontos bejelentést.
15: Egyrészt a jövőbeli kamatpályára tesz-e bármilyen utalást a jegybank, illetve mi lesz az inflációs céllal. Nyilvánvaló, hogy az euró bevezetéséhez vezető útnak egyik fontos állomása lesz a inflációs céloknak az összhangba hozása, tehát a 3%-os inflációs célunkat a következő években egy vagy két lépésben 2%-ra kell mérsékelni.
14: A CIP Bank vezető elemzője nem tartja kizártnak, hogy decemberben lehet még egy 25 bázispontos kamatcsökkentés. Az irányadó ráta most 5,5%.
1: Ősszel újabb szankciós csomagot fogadhat el az Európai Unió Oroszországgal szemben. Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője a Krónikának azt mondta, a büntető intézkedések elsősorban az energetikai és a bankszektort érintik majd. Szigeti Ambrus Nikoletta szerint az orosz gazdaság nincs jó állapotban, de az eddigi szankciók nem roppantották össze. Részletek Harcsás Gergelytől.
16: A szankciók nem elsősorban a GDP-t ütötték meg, hanem az orosz gazdaságnak a minőségét és a növekedési potenciáját érintették, amelyek hosszú távon hathatnak majd ki az orosz gazdaságra.
17: Utalt az eddigi uniós lépések következményeire az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány munkatársa. Szigeti Ambrus Nikoletta azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy az Európai Unió ősszel elfogadhatja az újabb 22. szankciós csomagot Oroszországgal szemben. A pontos listát még nem ismertették, ugyanakkor orosz vállalatok és magánszemélyek is célkeresztbe kerülhetnek, magyarázta az elemző, aki jelezte, az energetikai és a bankszektorra is számos szigorítás vonatkozhat.
16: Várható az, hogy tovább fogják bővíteni a pénzügyi infrastruktúra elleni korlátozásokat, a kriptoeszközöknek és a kriptoszolgáltatóknak a használatát, illetve a hadipari beszállítókat és a kettős felhasználású technológiáknak a lehetőségeit, elérhetőségeit Oroszországban. Az energetikai ipari szereplőkre várhatóan szintén ki fog terjedni ez a csomag. Itt az újabb olajkitermelők, a finomítók, a szállítók és az olyan vállalatok kerülhetnek majd fel a listába, akik ebben az iparágban érintettek.
17: Szigeti Ambrus Nikoletta emlékeztetett arra, hogy az eddigi szankciók nem hozták el az orosz gazdaság összeomlását, ugyanakkor az energiaexport korlátozására irányuló lépések hatékonynak bizonyultak, és több területen is romlottak a mutatók.
16: A kitermelőiparban 1,7%-os visszaesés volt tavaly, az energetikai ágazatban 1,6%-os, a nagy és kiskereskedelemben pedig 1,1%-os volt a csökkenés. Ezek a számok is alátámasztják azt, hogy nincs jó állapotban az orosz gazdaság, de még messze van attól, hogy olyan szinten megroppanjon, ami már az európai döntéshozókat is egy másabb helyzetre sarkalhatja.
17: A szakértő hozzátette, az orosz gazdaság teljesítményét nagyban korlátozhatja, hogy az olajfinomítók elleni ukrán dróntámadások következtében jelentős üzemanyaghiány alakult ki Oroszországban.
16: Tekintettel arra, hogy Oroszország jelentős mértékben exportál finomított kőolajat és például üzemanyag formájában, ez ismételten az exportbevételeknek a csökkentését eredményezheti, tehát ebből a szempontból nem elhanyagolhatóak ezek a támadások, hiszen közvetlenül olyan csatornákat érintenek, amelyek az orosz gazdaságnak a még inkább bekorlátozottságát tehetik majd lehetővé.
17: Az elemző összegzése szerint az Európai Uniónak korlátozottak a lehetőségei az orosz gazdaság meggyengítésére. Mint mondta, Brüsszel a szankciós listánk bővítésével és a korlátozások meghosszabbításával próbál nyomást gyakorolni Moszkvára, ugyanakkor az eddigi lépések alapján nem képes tartós károkat okozni az orosz gazdaságnak.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Október 1-től ismét visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe a javítóintézetek, amelyeket a Szőlő utcai botrány után a büntetés végrehajtás felügyelt. Ezt követően az intézményekben drasztikus szakemberhiány alakult ki, a Szódon 10-ről 30%-ra ugrott a szökési arány. A gondokról, megoldási lehetőségekről Bót Emőke gyermekvédelmi helyettes államtitkár beszélt reggel a Felkelőben. Hajnuczki Mátyás összefoglalója.
18: A Szőlő utcai intézmény felszámolása után a 4 megmaradt javítóintézet irányításra került a büntetés végrehajtáshoz. Most viszont egy friss törvényjavaslat alapján a fiatalok pedagógiai és szociális szükségleteire hivatkozva visszaintegrálják őket a gyermekvédelembe. A szakmai szervezetek szerint a büntetésközpontú szemlélet eleve tévút volt a nevelésben. Arról, hogy miért nem tekinthetőek egyszerű börtönnek ezek az intézmények, Bót Emőke gyermekvédelmi helyettes államtitkár nyilatkozott.
19: Mi azt gondoljuk, hogy a javítóintézetnek az semmi esetre sem szabad azt mondani, hogy itt bűnözők vannak, és a börtönbe tegyük őket, mert akkor igazából elveszti a funkcióját.
18: A rendszer működését azonban súlyos belső nehézségek terhelik. A Népszava cikke szerint a Szódon a munkavállalók 10%-a távozott. A felvételi eljárás elhúzódása miatt alig találni utánpótlást, miközben a gondozottak létszáma másfélszeresére nőtt. Ezzel párhuzamosan a kötelezően elrendelt kifogástalan életvitel ellenőrzés és a pszichológiai vizsgálat miatt még többen mondtak fel. A csoportok felügyeletének aránytalanságáról és az ezzel járó mindennapi veszélyekről a helyettes államtitkár beszélt.
19: Hogyha egy ember van, és jelenleg is ez van, egy ember van egy gyerekfelügyelő egy 12 fős csoportba, nem csoda, hogy ő hamarabb fog kiégni, mentálisan nem bírja azt a terhelést, ami szükséges lenne ahhoz, hogy egyébként ő megfelelő minőségben tudjon jelen lenni.
18: A felhalmozódott feszültségek kezelésére és a szakmai feltételek javítására a kormány a következő 3 évben 3 milliárd forintos forrást biztosít. A szaktárca tervei szerint a biztonságtechnika és az informatikai rendszerek modernizálása mellett a Szódon külön részleget alakítanak ki az előzetes letartóztatásban lévő fiataloknak, bővítik a terápiás, valamint a pedagógiai ellátást is.
1: Egyetlen szó került egy győri borbélyüzlet ajtajára, mégis több millió emberhez jutott el a történet. Ismeretlenek szeptember 19-én hajnalban festették fel a cigány feliratot a győri Mihácsi Patrik üzletének kirakatára. A fiatal fodrász azonban nem hátrált meg, letakarította a feliratot, kinyitotta az üzletet és folytatta a munkát. Az ügyben a rendőrségi eljárás indult. A részletek Gárdonyi Eszter összeállításában.
20: A győri Mihácsi Patrik nem csak a szakmában ért el sikereket, szeptemberben az év fodrásza 2026 barber kategóriájának győztese lett, emellett pedig rendszeresen szervezi jótékonysági hajvágásokat, ezért is volt érthetetlen számára a rongálás.
21: Felírták, hogy cigány. Nem mondom, jól van, mindegy, majd leszedjük, megpróbálják elsőnek lemosni valahogyan, hát sajnos nem jött le, szóval festékkel festették fel. Nem is zavart az, hogy ráfestették, hogy cigány, mert mindenki tudja, most elég ránk nézni, tudjuk, hogy cigányok vagyunk, de akkor is mi tényleg büszke cigány. vegányok vagyunk, és előre megyünk, ugyanúgy folytassuk a munkáinkat.
20: Mihácsi Patrik ügyének egyelőre nincs lezárt története, a rendőrség jelenleg is nyomoz, az üzlet pedig továbbra is működik.
21: Most vették fel jegyzőkönyvbe, igazából most már folyamatban van az egész. Őszintén vagyok, az első pillanatban azt hittem, hogy nem fognak semmit cselépni, de felhívott a bűnügyi helyszínektől az úr, hogy látta a média felületet, szeretne velem beszélgetni, és hogy ennyire előre helyezték az ügyet, az tényleg szuper. Szóval folyamatban van az egész, meg fogjuk találni mindenképp az illetőket.
20: A történtek jogi megítélése a nyomozás feladata. A magyar büntető törvénykönyv külön szabályozza a közösség tagja elleni erőszakot, amely az etnikai hovatartozás miatti riadalomkeltésre alkalmas, kihívóan közösség ellenes magatartást is érintheti. A rongálást pedig a BTK önálló bűncselekményként szabályozza, hogy a győri ügyben pontosan milyen bűncselekmény miatt folyik majd az eljárás, azt a hatóságok állapítják meg.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: És a sporthíreket ma Fejér Balázs hozza, szervusz!
3: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat! A magyar labdarúgó válogatott pénteken a Puskás Arénában az ukránok ellen kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Az már korábban eldőlt, hogy sérülés miatt Varga Barnabás, Sallai Roland és Callum Stiles sem állhat Marco Rossi szövetségi kapitány rendelkezésére. Helyettük Bárány Donát, Nagy Zsolt, valamint Tóth Milán került be a keretbe, amelynek tagjai tegnap a nemzeti csapat telki edzőközpontjában találkoztak. A Vasas 24 éves hátvédje, Doktori Csáron első alkalommal vehet részt az összetartáson.
5: Nem szeretnék annyira megelégedni, hogy itt vagyok. Szeretném azért, hogy lehetőséget is kapjak. Négy mes van most, ez kicsit rendhagyó. Ezért is bizakodom abban, hogy ebből a négy mesből kapok lehetőséget, de hogyha most ez nem sikerül, akkor sem leszek egyáltalán csalódott, mert még kevés olyan tapasztalatom van az ilyen meccsekhez, ami segíthet, de egyáltalán nem tartok ettől. Szeretnék mindenképpen mutatkozni ez a négy meccs alatt.
3: Matus Béró, a Ferencváros labdarúgója sérülés miatt kénytelen volt elhagyni a szlovák válogatott Poprádi edzőtáborát, és az sem kizárt, hogy több hónapos kihagyás vár rá. A középpályás lábfejében a vizsgálatok fáradásos törést mutattak ki, amelynek gyógyulási ideje legalább 2 hónap. Bondáron a hátrányból fordítva 3 játszmában legyőzte a mexikai Renata Zarazuát a szöuli keménypályás tenisztorna első fordulójában. Az isztambuli Emlak Konut csapatához szerződött Lelik Réka az idei világbajnokságon a 8 közé jutó magyar női kosárlabda válogatott játékosa, aki májusban jelentette be, hogy távozik a Diósgyőrtől és külföldön folytatja pályafutását. A 2017-ben alapított együttes 2022 óta szerepel a török élvonalban, ősztől pedig az Európa Ligában is játszani fog.
0: Közlekedés.
2: Az M6-os autópályán karbantartási munkák miatt az alagútláncban lezárták az autópálya Iván-Dárda felé vezető oldalát. A 165-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske közelében egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A 38-as kilométernél a külső sávon már véget ért a sávzárás, de a torlódás még mindig meghaladja a 20 kilométert. Aki teheti, az a 61-es kilométernél lévő Tatabánya centrum csomópontban hajtson le az autópályáról, és kerüljön az 1-es főút felé. Aszfaltoznak a 4-es főúton Karcag határában. A 165-ös kilométernél félpályán halad a forgalom, és mindkét irányban torlódásra kell számítani.
1: És nézzünk körbe a főváros útjain is.
22: A fővárosban lezárták a 15. kerületben az Árvavár utcát a Rákospalotai körvasút sornál csőtörés miatt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Árvavár utca megállót. Sávlezárásra kell készülni ma délután 2 óráig a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, illetve délután 4 óráig az Albert-Irsay út előtt is karbantartás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben az Óhegy utcában a Szlávi utcánál vízvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Időjárás.
1: Molnár Csillától tudjuk meg, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban.
23: Jelenleg egy picit még változékony az időjárásunk, de a folytatásban egyre barátságosabb napok várnak ránk. Köszöntöm Önöket! Most egy magassági hidegörmény van a Kárpát-medence felett, de ez egyre inkább keletre húzódik és veszít is az erejéből. Viszont emiatt még délután a keleti területeken fordulhatnak elő záporok és zivatarok, nyugaton pedig erős északnyugati szélre számíthatnak az ott élők. Ez a szél hozza meg a hűvösebb léghullámokat, így a csúcsértékek már csupán 16 és 21 fok között alakulnak. A következő napokban a csapadékhajlam fokozatosan csökken és mérséklődik a szél is. Egyre naposabb időben lesz részünk. A hétvégén már csak is a napsütést élvezhetjük. Emiatt a hőmérséklet csúcsértéke egy picit kúszik felfelé, ami annyit jelent, hogy 24-25 fok is lehet. Az éjszakák, a reggelek viszont már egyre csípősebbnek ígérkeznek. Néhol az északi szélvédett völgyekben akár 1-2 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, így reggelente érdemes rétegesen öltözködni. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
1: Eddig tartott ma a Déli Krónika. A szerkesztő Farkas György, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a bemondó Polyák Adrián volt. Gyártásvezető Pillinger Marian, technikai munkatársak Fácán Andrea, Dancsó Mária és Síje Gábor. Krónikával legközelebb 17 óra 30-kor várjuk Önöket. Köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Tesári Nórát hallották, viszont hallásra.
4: Műsorajánló.
0: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Kulcskérdések.
4: Mi a tétje?
0: Miért fontos?
4: Mit jelent?
0: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
6: Jó napot kívánok, 12 óra 30 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. Megválasztotta az Országgyűlés Polyák Gábor médiajogászt, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsának elnökévé. Polyák a parlamenti meghallgatásán független, pártatlan, a szakmával és a társadalommal nyílt párbeszédet folytató hatóságot ígért. 5 év alatt a régió élére vinné Magyarországot a sajtószabadság rangsorokban. A magyar médiahatóság függetlenségét, az állami hirdetések elosztását és a közmédia működését évek óta bírálja az Európai Unió. Mit változtathat ezen egy új elnök? Vendégeim Timár János, az ORTT egykori tagja, és Pap Roland uniós szakértőnk. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, és kezdjünk a legfrissebb hírrel, mert amellett, hogy Polyák Gábort megszavazta a parlament, a médiatanácsba jelölt fideszes és KDNP-s jelölteket nem, holott a bizottságon ők is átmentek. Mit üzen ez, hogyha van egy olyan szabály, hogy itt minden párt delegáltja legyen ott, és erről az országgyűlésnek kell döntenie, de az országgyűlésen csak az megy át, amit a Tiszás kétharmad jóvá hagy. Mennyire lesz más ez a rendszer, mint volt sok-sok éven keresztül? Kérdezem először Timár Jánost erről.
7: Nem igazán jó ez, ami most történt. Én abba bízom, hogy nem követi el újra azt a hibát ez a mostani politika, amit annak idején a csonka kuratóriumokkal végigcsinált még a Fidesz kormány. Tehát én nagyon bízom abban, hogy belátható időn belül kiegészül ez a testület, és lesznek Fidesz és KDNP által jelölt tagok is.
6: Van sejtése arról, hogy mi történhetett?
7: Fogalmam sincs, teljesen. Ebben a formában számomra is váratlannak tűnik ez a dolog, mert hogy a bizottsági ülésen egyhangú szavazással javasolták tagoknak a mindenkit, aki a parlamenti szavazáson most, akiről szó volt a parlamenti szavazáson, tehát ott nem volt jele annak, hogy bármilyen lenne. Azért is nehéz, mert szerintem a most megválasztott elnök és tagok sem egy csonka testületre, tanácsra készültek, nem arra készültek, hogy maguknak kell megoldani ezt a dolgot.
6: Mielőtt majd az általános kérdésekre jobban áttérünk, Roland, az uniónál elegendő, hogyha az ellenzék jelölhet, vagy azért azt is figyelik, hogy milyen a megválasztás módja, és hogyan teremtenek valódi politikai egyensúlyt?
8: Üdvözlöm a hallgatókat. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság, aki ezt majd vizsgálni fogja ennek a folyamatot, ennek az átültetését a szabályoknak, számukra fontos lenne pontosan azt látni, hogy itt valóban tényleg egy olyan szervezet áll fönn, ami kiegyensúlyozott, többen érkeznek több helyről, tehát pont olyan biztosítékokat várnának, amit az ellenzéki jelölteknek megszavazása nyújthatna, vagy nyújthatott volna. Viszont azt is fontos hozzátenni, hogy az európai uniós intézmények elég lassan őrölnek, a malmaik, tehát nem valószínű, hogy holnap egy dörgedelmes üzenetet fog kapni a magyar parlament vagy a kormány. Meglátjuk.
6: Timár János, ugye itt előzetesen is volt már arról vita, hogy egyáltalán egyébként jó ez a paritásos bizottság, vagy pedig majd újra ugyanazokat a hibákat fogja megszülni ez a rendszer, mint ami a rendszerváltás után is bekövetkezett, tehát nem csak 2010 után, hanem 2010 előtt. Ön, mint anno az ORTT tagja, nyilván ezt pontosan látta, hogy hogy ment. Jó egyáltalán ez a rendszer, mint amit most kitaláltak?
7: Hát annyiban azt gondolom, hogy vitatható ez a rendszer, hogy a politikának elsődleges szerepe van a jelölésben. Tehát abban, hogy ki kerül be ebbe az intézménybe tagként. Ugyanakkor ez egy realitás, hogy egy parlamenti felhatalmazással és parlamenti szavazás útján kerüljenek be a tagok. Tehát önmagában én ezt nem gondolom, mint a rendszert, kevési legitimítevő megoldást. Az látszik, hogy ugyanakkor még most is része a politikai küzdelmeknek. Annak idején, amikor minket megválasztottak, akkor mind a hat tagot megválasztották, sőt volt egy olyan időszak, pont a Csunka kuratóriumok idején, amikor az ellenzék, az ellenzéki szavazattal lehetett bejutni a testületbe, mert az akkor kormányzó oldal a Csonka felállás miatt nem tudta érvényesíteni az akaratát. Tehát önmagában nem a rendszer, én azt gondolom, hogy nem a rendszerrel van baj, azzal van baj, ha egy alapvetően szakmai szervezetet valahogy a politika megpróbál kézbe venni, uralni.
6: Világos. Pap Roland, az Unió egyébként mit követel meg? Tehát amikor most kitalálták a szabályokat, akkor volt-e olyan keret, aminek meg is kellett felelni azzal, hogy milyen hatóság álljon fel?
8: Alapvetően az Unió különböző tagállamaiban egészen máshogy állnak fel ezek a hatóságok, és általában az Unió nem mondja meg azt, hogy ezt a parlament szavazza meg, vagy ezt így szavazzák meg, úgy szavazzák meg. Olyan elvárásokat hoznak létre, amik alapján például ez a függetlenség biztosítható, illetve az, hogy aztán egyébként pont részben a magyar tanulság volt az Európai Unió számára, hogy attól, hogy valami papíron független, attól még nem biztos, hogy funkcionálisan is úgy működik. És pont ezért részben Magyarország és persze ezért más országokban is voltak hasonló problémák, kezdték el azt is vizsgálni, hogy funkcionálisan tényleg betöltik-e ezeket az intézmények, és nem csak a médiahatóság, hanem más hatóságok is, azt a fajta államtól és kormányzattól való függetlenséget, amit nekik meg kellett tartaniuk.
6: Timár János, beszéljünk akkor egy kicsit arról, hogy milyen feladatok állnak Polyák Gábor előtt. Mi az, amit elsőként, másodikként, harmadikként egy ilyen hatóságnak és a hatóság elnökének meg kell lépnie ahhoz, hogy érdemi változás legyen a magyar média pluralizmusban?
7: Hát én azt gondolom, hogy részben a hagyományos feladatokat, tehát az eddigi média hatósági feladatokat ugyanúgy el kell látni, tehát a tartalomfelügyelet például a pályáztatás a rádiófrekvencia területén, ezek egyértelműen maradnak, és fontos és kiemelt feladatok. Ami azt hiszem, hogy új dolog, az egyrészt a torz és valójában nem igazán piacként működő médiapiac feltételeinek kialakítása az, hogy egy normál verseny keretében működő piaccá váljon ez. Ezt egyértelműen megfogalmazta ő is, hogy a piac normális versenyszerű működése, a szereplő közötti versenyhelyzet biztosítása az nagyon fontos feladat. Ezt részben a reklámok szabályozása lesz, valószínűleg praktikus lehetősége is ezekben rövid úton lépni, de azért ez hosszabb folyamat is lesz. Azt gondolom, hogy a másik ilyen kiemelt feladat az mindenképpen az, hogy a médiatudatosság fejlesztésében részben gyermekvédelmi logikában, részben állampolgári logikában is, tehát hogy a felnőttek tudatos média használata is, ami alapfeltétele annak, hogy egy demokratikus állam működjön. Ebbe van feladata, törvény szerinti feladata, Európai Uniós feladata is a hatóságnak, és ebben más hatóságokkal, illetve civil szervezetekkel együttműködve nagyon hamar lehet, és remélem, hogy fognak is lépni.
4: Mi az, amit a Roland, amit az Unió a piac kapcsán kifogásolt? Ugye itt azért nagyon nagy piackoncentráció volt az elmúlt években. Polyák Gábor is beszélt arról, hogy le nem folytatott GVH vizsgálatokat lehet, hogy utólag is érdemes lesz lefolytatni. Az Uniónak volt-e ezekről mondása?
8: Igen, az Európai Uniónak azért is nagyon fontos ez a piaci kérdés, hiszen egy közös piac az egész Európai Unió, és ennek a különböző szabályoknak a betartatása az részben egyébként az Európai Unió feladata is. Tehát itt, amikor azt láttuk, hogy piaci koncentráció, és mi még inkább problémásnak ítéltek az, hogy állami támogatás, tehát tiltott állami támogatással befolyásolták a médiapiacot, az probléma volt, és nem csak Magyarország számára. Tehát a kritikusok például azt mondták, hogy amikor Mészáros Lőrinchez köthető cég Szlovéniában is vásárolt egy rádiócsatornát, akkor az ugye nem csak ők azt mondták, hogy azért volt ennyi pénz, amiből be tudott vásárolni, mert hogy valahogy az állam és a párt finanszírozta őt, de ezáltal már a szlovén médiapiacot is befolyásolták, és a kritika részben ebből jött, hogy ezért is kellene szabályozni ezt.
4: Timár János, ön szerint mi az, ami az elmúlt években, vagy hát 16 évben leginkább a sajtószabadságnak az eltolódását okozta. Ugye itt erről mindig vita volt, hogy hát Orbán Viktor mindig azt mondta, hogy hát van itt rengeteg média. Ugye az volt a szavajárása, hogy hát több ellenzéki média van, meg ütnek, vágnak engem, mi itt a probléma. Első ránézésre, vagy messziről való ránézésre még ezt is lehetett volna látni. Így volt-e, vagy mi volt a probléma, miért a látszat az mégse fette a valóságot?
7: Onnan indulnék, hogy még régebben nagyon komoly vita zajlott, alkotmányossági vita arról, ami bekerült végül az alaptörvénybe, hogy tájékozódáshoz való jog. Bocsánat, hogy tájékoztatáshoz való jog. Ahelyett, hogy a tájékozódáshoz való jog került volna be, illetve került volna alkotmányos alapjogként az alaptörvénybe. Ez egy kulcs különbség ebben a dologban, ez az egyik. A másik, amiért azt gondolom, hogy a piaci zavarok azok nem egyszerűen gazdasági zavart jelentettek, hanem ebben a formában azt, hogy mihez férhettek hozzá a nézők, hallgatók, mit lehetett tudni. És nagyon fontosnak tartom azt is, hogy azok a folyamatok nem voltak nyilvánosak, ami mentén rendeződött az elmúlt időszakban ez a piac. Tehát, hogy milyen folyamatok mentén ítélt oda mondjuk rádiófrekvenciákat a médiatanács, vagy akár az is, ami én azt gondolom, hogy egy fontos dolog volt, hogy a kiegyensúlyozottság követelménye, ami a rádiótelevíziókra vonatkozik, ez lényegében teljesen kiüresedett az elmúlt 16 évben, holott ez egy rendkívül fontos eleme.
4: Az Európai Unióban emblematikus jelenetek is zajlottak az elmúlt 16 évben, például a Népszabadság bezárásakor, vagy akár a Klubrádió frekvenciájakor, erről konkrétan foglalkozott az Európai Parlament is. Mennyire általános az, hogy egyes médiatermékek egyes tagországokhoz köthetően ennyire hangsúlyosan megjelenjenek az európai politikában?
8: Sokszor, amikor tényleg a nemzetközi színre kerül egy-egy ilyen történet, akkor az azért történik, mert valami nagyobbnak egy jól megfogható, tényleg egy látványos eleme. Ebből a szempontból vannak időnként ilyen jelenetek, és tényleg nem csak Magyarország, tehát hogy azért a média szabadsága és a média elleni támadások, akár a politika, akár a gazdaság élet részéről nagyon sok oldalon, nagyon sok országban történnek, kezdve itt az olyan tragédiáktól, amikor újságírókat meggyilkolnak, egészen az olyan fajta nyomás, a politikai, pénzügyi nyomás, vagy amit említettél, tehát hogy az hogy újság bezárása. Ezek fontosak, és itt nyilván az a kérdés, hogy természetesen van egy olyan demokratikus, jogállami, az európai értékekről szóló diskurzus, vagy értékek, amiket szeretnének védeni sokan, csak persze ezek sokszor nehezen megfoghatóak, sokszor nehezen lehet erre olyan utat találni, amiért ezek, ahogyan ezek kikényszeríthetőek, és sokszor így jön be például a versenyjog, a gazdasági kérdések, a közös piacszabályozás, amivel konkrétan be lehet bizonyítani ezeket a problémákat, végig lehet ezen rajtuk menni, és mondjuk az Európai Uniós intézmények lépni tudnak ebben az ügyben.
4: Polyák Gábor azt mondta a meghallgatásán, hogy nem készül boszorkányüldözésre, de ettől még felül kell vizsgálni a korábbi hatósági döntéseket. Mit tud egyedül egy elnök vagy a hatóság megváltoztatni, Timár János, és mihez kellenek majd még törvények?
7: Az elnök önmagában semmit nem tud. Ez fontos része a dolognak. Ez elnézést. Ezért is van jelentősége annak, elment a hangom, hogy a tagok meg legyenek választva. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb az, hogy transzparens lesz a működés, és ez alapjaiban fogja megváltoztatni ezt a dolgot, követhető lesz a működés, nem csak a nagy nyilvánosság számára, hanem a szereplők számára is. Ez például egyértelműen azt gondolom, hogy hiányzott. Tud lépni abban is, hogy a társszabályozás adta lehetőségekkel az eddigiekhez képest, amikor lényegében nem történt semmi társszabályozás során, történjen és az érintett piaci szereplőkkel közösen lehessen megoldást találni konfliktusokra, helyzetekre. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, illetve az előbb említett téma, mi szerint a verseny tisztaságát, és ehhez valóban korábbi döntéseket is valószínűleg felül kell vizsgálni. Egyszerűen az, hogy ne lehessen tudni pontosan, hogy kik a média piacon szereplő tulajdonosok, ez tarthatatlan állapot.
4: Ugye nem csak a hagyományos média tartozik ide, hanem egyébként a mobil szolgáltatók is ide tartoznak, és az Unió szintén, ugye itt nagy piaci koncentráció volt ebben is a 4IG-val Magyarországon, és az Unió ezt is kifogásolta. Lehet-e arról bármit is tudni, hogy ebben bármilyen előrelépést vár-e az Unió, vagy hogy egyáltalán hogyan lehet a médiapiaci koncentrációt egy kicsit az uniós szabályoknak megfelelően átalakítani?
8: Az egyik fontos elvárás, mivel különböző tagállamokban különböző örökölt rendszerek vannak, ugye nem azt mondják, hogy alakítsák át teljesen a piacot, hanem az előbb említett átláthatóság nagyon fontos. Tehát, hogy szerintem az Európai Unió egyik legfontosabb elvárása az ezzel kapcsolatos átláthatósági szabályoknak a javítása. Ez már önmagában egy nagy előrelépés lenne, és itt én azt gondolom, hogy még várni fogunk, hiszen annyi más szektorral és jogszabállyal összekapcsolódik, hogy valószínű itt különösebb hangos kifogásai az Európai Bizottságnak még nem lesznek Magyarország felé, ameddig nem látjuk a különböző ehhez a, hát tényleg tágabb témához kapcsolódó részletszabályok újraírását, hiszen pontosan tudják, a magyar kormány, tehát a Tisza kormány ezt mondja is, hogy nagyon sok munkájuk van még ezen a területen, és szerintem itt az Európai Unió várni fog még.
4: Ugye az egyik fő kifogás az elmúlt másfél évtizedben az, ahol most ülünk, tehát a közmédiát érintette, hogy mennyire volt kiegyensúlyozott, mennyire adta meg, ahogy előbb Timár János fogalmazott, a tájékozódáshoz való jogot. Mit tehet a médiatanács azért, hogy a közmédia kiegyensúlyozott legyen?
7: Hát alapvetően én azt gondolom, hogy belső szakmai szempontból nem sokat. Tehát ez elég egyértelműen szét van választva. Abból a szempontból azonban, hogy például a kiegyensúlyozottság hogyan és mi módon érvényesül, abban nagyon sokat.
4: De ez valódi tehet. Vizsgálatok kellenek,
7: ez valódi vizsgálat.
4: Percre mondjuk bontva megmutatják, hogy mi a helyzet, nem? Ha
7: egyrészt ezek is, igen, tehát valóban vizsgálatok kellenek. A hatóság az szerintem már, mint az apparátusa fel van készülve arra, hogy ilyen típusú vizsgálatokat és ezek elvégezzenek. Én azt gondolom, hogy önmagában nagyon nagy változást hozhat, hogyha a panaszügyeket, amik gyakorlatilag elsikkadtak az elmúlt időszakban, mert a korábbi médiatanács nagyon, az én véleményem szerint tévesen és nagyon rosszul értelmezte a kiegyensúlyozottság követelményt. Tehát ha lesznek ügyek, már pedig azt tényleg lehet pillanatokon belül, és ott

0: médiára, és igazából ezek a legfontosabb szempontok, és a pártatlan tájékoztatás az fontos, de ugyanakkor az unió szempontjából ezek azért alapvetően tagállami feladatok, tehát hogy nem az unió feladata ennek az ellenőrzése, hiszen erre vannak a nemzeti hatóságok.
1: Ugye az elmúlt hetekben, de hát már régóta csak az elmúlt hetekben egy nagy per foglalkoztatja egész világot, ugye a közösségi médiumokkal szemben indított amerikai per, és Polyák Gábor beszélt a meghallgatásán arról, hogy érzi azt, hogy neki van ezzel feladata, de azon kívül, hogy érzi, hogy van feladata, tud-e ténylegesen a médiahatóság bármit is tenni ezekkel a nagy világ cégekkel szemben?
2: Én azt gondolom, hogy tud, mégpedig abban úgy tud, hogy segíti az Európai Uniót az ezekben az ügyekben való eljárásban. Tehát a mostani új szabályozás, az már az európai szabályozás arról szól, hogy követni kell, kontrollálni kell a különféle lépéseket, amelyek a fogyasztó, a gyerekek, az emberi méltóság védelmében működniük kellene. Ezt monitorozni kell, és a monitorozás alapján jelentést kell készíteni. Amennyiben érdemi, komoly jelentés tud születni Magyarországon, a magyarországi helyzetről, és azt az Európai Unió felé el lehet juttatni, az önmagában, én azt gondolom, hogy talán ez a leginkább nyitváló lehetőség.
1: Pap Roland, az uniónak van konkrét elvárása a tagországokkal kapcsolatban?
0: Természetesen, tehát azért nagyon sok feladat ezzel kapcsolatban is a tagországokra hárul. Én ehhez kapcsolódnék, amit ön az előbb mondott, hogy igen, itt nagyon fontos az, hogy a tagállami hatóságok ezeket jobban látják, hogy mi történik a különböző platformokon, és ugye az Európai Bizottság tárgyal ezekkel a platformokkal, tehát a Facebook, Twitter, stb. TikTok, és velük szemben a kérdés az, hogy ezeket a szabályokat ezek a platformok betartják-e, tehát mondjuk amikor valami illegális tevékenység van a Facebookon, akkor azt az ő feladatuk alapvetően, hogy ezt leszedjék és meggátolják. A bizottság viszont jelzi, és próbálja meggyőzni, először csak meggyőzni próbálja őket, ha nem sikerül megbünteti ezeket a platformokat, hogy igenis tartsák be a szabályaikat. A probléma itt most jelenleg azért is ennél egy fokkal nagyobb, mert Donald Trump amerikai elnök, ha bármi konfliktus van, akkor azt mondja, hogy ez a cenzúra, az amerikai cégeket támadják, stb. Akkor is, amikor a kérdés az, hogy mondjuk az illegális pornót leszedik-e az online platformok.
1: Mi az, amiben azt gondolják, hogy leginkább első lépésként, Timár János, most önkérdezem, határozottan fel kell lépni. Ugye megszokhattuk, hogy tényleg az NMHH-ról leginkább az elmúlt években akkor hallottunk, hogyha politikai eszközként kellett használni, akár mondjuk az úgynevezett gyermekvédelmi törvényhez, a könyvcsomagoláshoz, stb. Felhasználva őket. Hogy tud kimászni ebből a politikai szerepből, és hogy tud független hatóságként működni majd ez a testület?
2: Hát én azt képzelem a jelölteket elnézve, egy részüket ismerve is, hogy függetlenként tudnak működni. A maga kiválasztási folyamat is ezt támasztotta alá. Az, hogy az legfontosabb, én azt képzelem, hogy első lépésként a transzparencia. Tehát, hogy a működésükről érdemben tájékoztassák, vagy legyen megismerhető a nagy közönség számára is, meg a szakma számára is. Ez mind a kettő nagyon fontos. Ebben a formában tulajdonképpen, hát ez fogalmam sincs, hogy mik lesznek az első lépések, de bármilyen első lépés esetén egy jelzés lesz, hogy ez nyilvános, követhető, tudható. Nyilván ennek függvényében is fognak dönteni.
1: Nyilván azt nem gondoltam, hogy tudja, de hogy amire mondjuk ön azt mondaná, hogy, vagy csettintene egyet, hogy na igen, erre vártunk.

0: Hát nekem a kiegyensúlyozottság az egyik ilyen fontos dolog, az előbb említett médiatudatosság fejlesztése, ezek mind olyanok, amikben azonnal előtörténet nélkül, mert hogy sajnos nincs előtörténete, vagy megszűnt az előtörténete ezeknek, azonnal lehet lépni. Én azt gondolom, hogy a piaci tisztítás, a piaci viszonyok egyértelmű vététele egy jóval hosszabb folyamat.
1: Pap Roland, kérdezlek téged arról, hogy ugye Ursula von der Leyen a múlt héten mondott az éves évértékelő beszédében hangsúlyos eleme volt a médiának, hangsúlyos eleme volt a mesterséges intelligencia megjelenésének. Mi az, amit most ennek terén elvár az Európai Unió a tagországoktól is?
2: Ugye az AI területén itt azért egy nehéz a kérdés, mert az Európai Unió eléggé le van maradva, tehát igazániból Amerika és Kína az, aki diktálja az ütemet, ezt részben Ursula von der Leyen is elismerte, de azt is mondta, hogy itt a szabályozást, ők akarunk szabályozást, tehát nem az van, hogy a lovak közé dobjuk a gyeplőt, és lesz, ami lesz AI-jal. Itt alapvetően ugyanakkor azért azt pontosan lehet látni, hogy nem egy Magyarország méretű ország lesz az, aki akár szabályozással, akár a fejlesztéssel az AI versenyt átalakítja. A másik, ami előkerült von der Leyen beszédében, az pedig egy új digitális ilyen fair törvény, tehát ami igazából az szintén egy ilyen piac szabályozó törvény az lesz majd, ami hamarosan születni fog.
1: Timár Jánosnak, az ORTT egykori tagjának és Pap Rolandnak, uniós szakértőnknek köszönöm szépen, hogy itt voltak, és hát reméljük, figyeljük majd, hogy mi hamarabb a médiatanácsba az ellenzéki pártoknak is lesz jelölt tagjuk, elfogadott tagjuk. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltak. Én Benyó Rita vagyok, szerkesztőm Bogár Zsolt, viszontlátásra, viszonthallásra.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomunkos vezényletével szeptember 30-án a MIPA-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Éjjel át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen a Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a MIPA-ban. mrme.jegy.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: 13 óra. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Polyák Gábor médiajogász lett a médiatanács elnöke. Nem támogatja a Tisza frakció Szatmári Zoltán legfőbb ügyészjelöltet. Folytatódik a szép őszi idő. Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Polyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban. A Tisza frakció nem támogatja az államfőjelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra, aki tavaly óta a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. A kormányfő már nem sokkal a bejelentés után úgy nyilatkozott, nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet. Elfogadhatatlannak nevezte a kormányfő, hogy Magyarországot a beleegyezése nélkül nyilvánították a kárpáti integráció tagjának. Magyar Péter tegnap a parlamentben közölte, Magyarország nem fogadta el a meghívást az ukrán elnök által életre hívott regionális együttműködési szervezetbe, így helytelenül jelölték meg tagként az alakulás utáni közleményükben. Emlékeztetett, a találkozón Magyarországon létesítendő ukrán kőolajtárolókról írt alá memorandumot az ukrán Naftoház és a MOL, a megvalósítást azonban nem támogatja a kormány. Az ukrán külügyminiszter szükségtelen konfrontációnak nevezte a magyar kormány főszavait. Ismét az ukrán ipari létesítményeket támadta az orosz hadsereg, lakott épületeket is találatért. Az ukrán hatóságok közölték, Dnyipróban 2 felnőtt, egy dél-ukrajnai településen pedig egy gyermek meghalt a légi csapásokban. Kijevben 5 megsebesültek. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy az ország szamarai régiójában polgári célpontokat is eltaláltak az ukrán drónok. Nem lehetséges a békés együttélés az izraeliek és a palesztinok többsége szerint, derül ki egy felmérésből. A kutatás hangsúlyozta, a zsidó lakosok nagy része szerint alapjaiban rengették meg a két nép közötti bizalmat a Hamász-Palesztin terrorszervezet 2023. október 7-ei brutális akciói. Sok izraeli és ciszjordániai palesztin pedig a katonai megszállást és a nagyszámú háborús áldozatot nevezte a béke legfőbb akadályának. Több mint 2000 programot kínál idén a Kutatók Éjszakája. Pénteken és szombaton országszerte csaknem 200 intézmény, egyetem és kutatóintézet várja a látogatókat. Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár a rendezvény sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a társadalmat fel kell készíteni arra, hogy innovátor, kutató legyen, és ehhez elsőként az oktatásba kell fektetni. Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor. Napközben megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Délután 16-21, késő este 6-14 fok valószínű. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: A táncolás fejlesztheti az önismeretet. Bizarr állítás pedig igaz, hiszen a test megőrzi a lelki tartalmakat. Vajon csak női újságírók foglalkoznak Ukrajnában a háborús bűncselekmények felderítésével? És miért könnyebb női szerkesztőkkel dolgozni? A kijevi Independent munkatársa adott interjút műsorunknak.
2: Netzes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Felfedező a tudományról.
4: Gyógyszer, amely lassítja a betegség lefolyását, diagnosztikai eljárás, amely kimutatja a vérből. Az Alzheimer betegségnek, amely elveszi a múltat és a jövőt, tegnap volt a világnapja. Roska Botond Bázelben dolgozó világhírű neurobiológus kapta idén a világ legrangosabb látáskutatási díját. kávé és tea a bennük lévő vegyületek tükrében. Gimes Júlia vagyok, ez pedig a Kossuth Rádió tudományos magazinja. Munkatársam mai Zilai Helga, azonnal jönnek a részletek. Világszerte 33-38 millió, Magyarországon 150-200 ezer ember szenved az időskori elbutulás leggyakoribb formájában, az Alzheimer kórban. Szinte mostanáig úgy tűnt, hogy az orvostudomány legfeljebb a tüneteket képes enyhíteni. Hosszú kutatómunka eredményeként azonban megjelent, és már hazánkban is rendelkezésre áll az első olyan gyógyszer, amely a betegség lefolyását is lassítja, nem csak a tüneteket enyhíti. Ráadásul az Alzheimer-kór felismerésében is új lehetőség jelent meg. Egyszerű vérvizsgálattal is kimutathatók a betegség jellegzetes molekulái. A tegnapi Alzheimer világnaphoz kapcsolódva Klivényi Péterrel, a Szegedi Tudományegyetem neurológiai klinikájának igazgató professzorával beszélgetünk.
1: A betegség diagnosztikájának egy nagy löketet adott az, hogy olyan terápiák érhetők el, amelyek a betegséget képesek lassítani. Azonban nagyon meghatározó esetben lehet csak ilyen terápiákat alkalmazni, ezért vált nagyon fontossá a korai diagnosztika, és bizonyítottan Alzheimer-koros betegekre kell a kezelést fókuszálni.
4: Milyen diagnosztikai eljárások vannak, hiszen évtizedeken át azt hallottuk, hogy a képalkotó berendezések erre nem alkalmasak.
1: A hagyományos képalkotó vizsgálatok, beleértve az MR vizsgálatot is, csak abban tudnak segíteni az orvosnak, hogy valóban demenciáról van szó, de annak a fajtáját vagy típusát nem képesek meghatározni. Azonban az utóbbi évtizedekben lehetőség lett gerincvíz alapú diagnosztikára, amely nagyon nagy pontosággal tudja megállapítani. Azonban számos beteg részére nem alkalmas vizsgálat, fájdalmas, bonyolultabb, fekvőbeteg ellátást igénylő vizsgálat, ezért ez nem tudott olyan nagyon széles körben elterjedni. Az utóbbi években kialakultak a vér alapú diagnosztikai módszerek, amelyek nagyon gyorsan, elég pontosan meg tudják mondani, valóban van-e ilyen betegség a háttérben, és amennyiben ez igazolódik, akkor gerincvíz vizsgálattal ezt tovább meg kell erősíteni, de az már egy szűkebb réteg, ez már egy célzott betegcsoportnak a vizsgálatát jelenti, akinek a kezelés felmerül.
4: A vérből történő betegség azonosítás mennyire tekinthető biztosnak, mennyire mondhatjuk azt, hogy ez már egy bevett diagnosztikai eljárás?
1: Ez a terület nagyon gyorsan fejlődik. Idén júliusban fogadta el a következő generációs véralapú teszteket az Európai Gyógyszerügynökség, amely még nagyobb pontossággal képes megmondani, hogy ilyen az Alzheimer-kor háttérben a folyamatok zajlanak a páciensben. A legújabb módszerekkel azt gondolom, hogy már nagyon nagy biztonsággal meg lehet mondani, hogy erről van szó.
4: És de legalábbis, mutatnak ilyenkor?
1: De legalábbis az, hogy nem Alzheimer-kor van szó, 100% biztonsággal meg tudják mondani. Vannak olyan fehérjék, amelyek szerepet játszanak a kialakulásában, és ez a kórosan kialakult fehérjének a kimutatásán alapul a labordiagnosztika. Egyébként egy nagyon egyszerű ismert és megkockázó, nem is túl drága technikával.
4: Milyen új terápiás lehetőségek vannak, amelyekről azt mondta, hogy szükséges hozzá a vérvizsgálat, vagy a gerincfolyadék vizsgálata, tehát a biztos diagnózis, és ezekkel a terápiákkal mit lehet elérni?
1: Az onkológiai és az immunológiai kezelésből származó antitest terápiákról beszélünk, ami azt jelenti, hogy egy antitest képes felismerni a kóros fehérjét, ami az Alzheimer-kor kialakulásáért felelős, ez az amiloid fehérje, és az immunrendszerre képes lebontatni ezt a betegben.
4: Ez bejut az agyba?
1: Ez bejut az agyba, megköti azt a kóros fehérjét, így az immunrendszer felismeri, mint egy eltávolítandó anyagot, és szépen lebontatja a saját immunrendszerével ezeket a korosanyagokat. Ez gyakorlatilag 100%-ban meg tud történni, tehát teljesen meg lehet tisztítani a betegnek az agyát ezektől a kóros fehérjéktől. A probléma azért mégiscsak az ezzel, hogy ez klinikai javulásban nem egy 100%-os javulást eredményez, sőt nem állítja meg a betegséget, de egy nagyon nagyfokú lassulást tud elérni, tehát nem fog annyira romlani a tünet, mint kezelés nélkül.
4: Tehát, hogyha jól értem, ez az ellenanyag megtalálja az agyban ezeket a betegséget okozó lerakódásokat, ezeket szelektíven felismeri, bekapja, és az immunrendszerrel lebontatja.
1: Gyakorlatilag a daganatterápia is így működik, csak ott a daganat sejtet ismerik föl. Azzal a különbség, hogy a daganat sejtek elpusztulása 100%-os gyógyulást tud eredményezni. De az egészen biztos, hogy idáig nem volt a lehetőség, hogy lassítsuk a betegséget, javítsuk a tüneteket. Most viszont igen, és ezt mindenképpen ki kell használni, mert a betegek számára életminőség nyereséget, a társadalom számára kisebb terheket jelent, nem beszélve a hozzátartozó tehercsökkentéséről, hogy akár 2-3 évig is lassítani tudjuk a lefolyást.
4: Tehát ez azt jelenti, hogy 2-3 plusz jó minőségben vagy jól funkcionáló évet lehet adni a betegeknek.
1: Én azt gondolom, hogy igen, és ez ugye nagyon sokat számít. Természetesen nem tűk el én az örök élet titkát, nem fog mindenki 100 évig élni, de az, hogy a szellemi testmény csökkenés egy lassabb ütemben történik, vagy egy későbbi életkorban okoz már funkcionális károsodást, ez orvosilag ez egyébként egy nagy klinikai előny. A korai Alzheimer korban szenvedő betegek kb. 2/3 alkalmas lehet egy ilyen kezelésre.
4: Olyan logikusnak tűnik ez az egész rendszer, meg ez az egész folyamat. Mi az oka annak, hogy mégsem lehet a betegséget meggyógyítani, vagy az előrehaladását teljesen megállítani?
1: Igazság szerint ez egy nagyon logikusan és egyszerűnek és teljesen egyértelműnek tűnő módszer, azonban nagyon-nagyon hosszú ít vezetett idáig. Nagyon sok antitest volt már korábban is, amik nem volt elég specifikus, nem csak azt kötötte meg, nem kötötte meg mindegyiket, vagy olyan mellékhatásokat okozott, amik nem voltak elfogadhatóak. Tehát nagyon sok évtizednyi fejlesztés van ezek, hogy most elértünk ide. De azt is látni kell, és ez most vált nyilvánvalóvá, hogy nem csak ez a fehérje, és nem az egyetlen fehérje, ami a betegséget okozza. Tehát most fogunk tudni tovább lépni, és megkeresni a többi részét, folyamatát, ami a betegség kialakulásában szerepet játszik, hogy esetleg azt is célzottan tudjuk kezelni, vagy teljesen máshol kell beavatkoznunk a folyamatban, amely egy korábbi lépése a sejtpusztulásnak, és akkor ezáltal lehet, hogy mindegyik sejt utána gátlódik, teljes mértékű gyógyulást tudunk eredni. Ehhez még nagyon sok munka lesz.
4: Tehát, hogyha jól értem, az agyból eltávolított fehérje az egyfajta oka a betegségnek, vagy kiváltója, de ezzel a hozzá vezető folyamat, tehát a fehérjék lerakódásához vezető folyamat megállítása még nem sikeres.
1: Vagy egy például a további lépése, tehát a kóros fehérje elindított egy olyan folyamatot, ami már önfenntartó, és a kóros fehérje kiemelése a rendszerből már az önfenntartó folyamatot nem tudja megállítani.
4: Önöknek, neurológusoknak van-e valami elképzelés, hogy mikorra várható, hogy az Alzheimer-kor kvázi gyógyítható lesz?
1: Hát nagyon várjuk, és gondolom a hozzátartozók és a betegek még jobban várják, azonban az antitest terápia, ez a 30% körüli javulás vagy lassulást elérő hatása, jelenleg ez, ami most elérhetővé vált Magyarországon is és a világon is, és nagyon sok állatkísérletes, laboratóriumi kísérletes vizsgálatok szükséges ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy merre kell tovább menni. És sajnos ennél nagyobb léptékű javulása a következő években nem várható.
4: A tegnapi Alzheimer világnaphoz kapcsolódva Klivényi Péterrel, a Szegedi Tudományegyetem neurológiai klinikájának igazgató professzorával beszélgettünk.

0: legrangosabb nemzetközi látáskutatási díjat idén Roska Botond világhírű neurobiológus, a Bázeli Molekuláris és Klinikai Szemészeti Intézet alapító igazgatója, a Bázeli Egyetem professzora és José Alain Sahel francia-amerikai szemorvos kapta. Az Antonio Champalimau kitüntetés 1 millió euróval jár, melyet tudományos munkára kell fordítani. És hogy miért is kapták az elismerést? Roska Botond, akit Bázelben hívtam fel telefonon, erről is beszél.
1: Antonio Champalimau portugál milliárdos volt, aki az élete végén a vagyonát egy alapítványra hagyta, azzal a céllal, hogy a látás megértését és a látás betegségek gyógyítására szeretné részét ennek a pénznek fordítani. És ez az alapítvány jó pár évvel ezelőtt létrehozott egy díjat olyan szervezeteknek, akik szegény országokban segítenek a látás betegségben szenvedőknek. És minden második évben kutatóknak adják ki, amit 1 millió eurót. Ez ma a látáskutatás, látásvisszaállítás legnagyobb díja.
0: Gondolom, hogy ön azért a génterápiás eljárásért kapta, amely vakembereknek segít visszaszerezni a látásuk egy részét.
1: Igen, tehát az úgynevezett optogenetikai terápiáért kaptuk. Ezen belül azt emelték ki, hogy a retina megértéséért és a megértésből egy terápia építéséért. A terápiának az a lényege, hogy a retinának a látó érzékelő sejtjei elvesztik a látás érzékelő tulajdonságaikat, magyarán megvakulnak ezek a sejtek, de a többi sejt életben marad, és algákból készítünk egy gént, ami egy fényérzékelő fehérjét kódol, és ezt a gént bejuttatjuk egy adott sejttípusába a retinába, ezáltal fényérzékelőjé tesszük. És ez az új fényérzékelő fogja az egész látórendszünket meghajtani, tehát ez lesz az érzékelő. És ennek az első legegyszerűbb fajtája már klinikai kísérlet alatt van, tehát még nem olyan, hogy bemegyek a patikába és kérek egy ilyet, ez egyelőre klinikai kísérlet alatt van. Azt hiszem a világon több mint 10 cég foglalkozik már ezzel, de az első eredményeket mi értük el. És most ennél jobb terápiák is útban vannak az emberek felé, például a legeslegjobb terápia, hogy a úgynevezett csap fotoreceptorokat, csak fényérzékelőket újra fényérzékenyé tenni, és ez klinikai kísérletben jövő évben fog eljutni. Tehát ez egy olyan terápia, aminek 2-3 különböző típusa van, a legegyszerűbb már emberekben van. És ezért kaptuk a díjat.
0: A legegyszerűbb terápiánál láttam filmet egy betegről, aki felismert egy tárgyat, a tárgynak a helyét, de mondjuk színeket, arcokat nem tudott felismerni. Gondolom, hogy ebben az új terápiában, ami a csapok genetikai megváltoztatását célozza meg, már az is cél lehet, hogy színeket felismerjenek.
1: A csapok célzásában az első lépésben az a cél, hogy arcokat fel tudjanak ismerni. A színlátás talán nem annyira fontos a napi életben, inkább emocionálisan fontos. A legfontosabb az, hogy olvasni tudjanak az emberek, és fel tudjanak ismerni arcokat. Ezen próbálkozunk most ezzel a következő terápiával, de mint mindig, akkor tudjuk meg, hogy ez működik-e, amikor a betegek elmondják, hogy mit látnak. Tehát ez egyelőre ötlet, és jövő évben, vagy az utányban ki fog derülni, hogy amit mi gondolunk, az úgy is van-e. A színlátás, azon még laboratóriumban dolgozunk, hogy a csapoknak a színlátását vissza tudjuk hozni, itt még nem tartunk. Ez egy nehéz technológia.
0: Az arcfelismerés visszahozása a csapok genetikai megváltoztatásával milyen összefüggésben van az olvasási készséggel?
1: A feloldás, tehát azt találtuk, hogy első terápiánkban, amikor a ganglion sejteket tettük fényérzékenyé, a látás élessége alacsony, és ezért tárgyakat fel lehet ismerni. Tehát a tárgyakhoz nem kell nagy feloldási képesség. De amikor olvasunk, vagy arcokat próbálunk felismerni, akkor egy nagyon nagy felbontású képet kell feloldani a szemünkkel. Tehát amikor a csapokba visszük ezeket a tényérzékelőinket, az éles látást próbáljuk visszahozni, amit eddig nem sikerült.
0: Ön ezt a díjat a francia Sahel doktorral kapta, aki ezeknek a terápiáknak a kidolgozását orvosi oldalról segítette, ő egy szemész.
1: Akivel együtt dolgozunk majdnem 20 éve.
0: Tudja-e, hogy ezt az 1 millió eurót hogyan, mire fogják elkölteni?
1: Nyilván a felét ő kapja, a felét én, ő most Pittsburghben él, és ezt a 500 000 eurót egészen új kutatásokra fogjuk költeni. Az egyik olyan betegség, amire szeretnénk költeni, a szemszárasság. Az emberiség egy harmada a szemszárasságba szenved. Túl sokat nézzük a monitorokat, és ez nagyon egyszerű betegségnek tűnik, mert ha száraz a szem, akkor kicsit becsöpegtetünk. De ennél egy sokkal bonyolultabb betegség, és egy hihetetlen érdekes biológia van mögötte. Mégpedig az, hogy a szemünk előtt van egy kis folyadékfilm, ami három rétegből áll, egy kis olaj van a tetején, víz van a közepén, és gél van a szemünkhöz között. És párolognak ezek a rétegek, és úgy állandóan termelünk könnyet, ezáltal újra termeljük ezt a folyadékfilm réteget. Na most ez egy reflex, amit az agyunk kontrollál, méghozzá úgy, hogy amikor elpárolog ez a folyadék, akkor hidegebb lesz. A párologtatás hőt von el, tehát hidegebb lesz a környezetben, és erre van kis hideg receptorok, idegvégződések a szaruhártyánkba, amik ezt érzik, és az agyunk több idegpályán keresztül üzenetet küld a könyvtermelő mirigynek, hogy na most csináljál könyvet. Tehát az agyunk állandóan szabályozza ezt a folyadékréteget, és ezzel lesz probléma. És tehát most azon dolgozunk, hogy megértsük, hogy pontosan molekulárisan hogyan zajlik ez a folyamat, és valahogy ezekben a betegekben úgy beállítani ezt a kompenzáló reflexet, hogy szinten tartsa a folyadékot. Ez egy nagyon érdekes mérnöki feladat.
0: Miért kell ebből ekkora ügyet csinálni? Hát azt gondolná az ember, hogy rengetegféle műkönnyet lehet kapni, és hát azok megoldják ezt a problémát.
1: Az érdekes, hogy ezek nem működnek a legtöbb esetben, mert hát legtöbb embernek ez egy írtatlan nagy kellemetlenséget, fájdalmat, és minden idősebb az ember, annál rosszabb lesz ez, és ez jelenleg szinte kezelhetetlen. Tehát az enyhébb esetekben óránként csöpögtet valaki, de a legtöbb esetben ez nem segít, és ez egy állandó panasz, és ez tényleg több milliárd embert érint a világon. Ez egy névbetegség ma, amire nincs jó megoldás. A másik példa, hogy a rövidlátás miatt egyre több embernek van retina leválása, ugye ez balesetekből is származhat. A retina leválásnál ugye mi történik? Abban a pillanatban ugye elmegyünk az ambulanciára, ahol ezt visszapróbálják helyezni. Tehát tulajdonképpen feltöltik a szemünket, és ez visszanyomra a retinát a helyére. Ha jól működik az egész rendszer, akkor a retinát vissza tudjuk tenni a helyére, és minden rendbe jön. Azonban a 10%-ának az ilyen esetben, ami több százezer ember a világon évente, a retinában keletkezik egy repedés, és a retina alá így beáramló folyadék elindít egy úgynevezett fibrózis, egy olyan folyamatot, hogy a sejtek átalakulnak egy ilyen szaporodó szövetté. Tehát lokálisan elkezd valami nőni egy ilyen fibrotikus szöveg a szemben, és ez teljes vaksághoz tud vezetni. És ezt próbáljuk kutatni, ennek a folyamatát, és a terápiát építeni. Tehát ez a kettő dolog, erre szeretném fordítani ezt a pénzt. És itt rengeteg nagyon új technológiát próbálunk bevetni.
0: Roska Botond világhírű látáskutatóval, a Bázeli Molekuláris és Klinikai Szemészeti Intézet alapító igazgatójával, a Bázeli Egyetem professzorával. Abból az alkalomból beszélgettünk, hogy munkatársával, José Sahellel idén ő kapta a legrangosabb nemzetközi látáskutatási díjat.

0: Tea, kávé. Sokan az egyikre, vagy éppen a másikra esküsznek. A tudomány viszont évtizedek óta objektív eszközökkel vizsgálja ezeknek a növényi italoknak az élettani hatását. A Magyar Tudományos Akadémia 200. születésnapja alkalmából megrendezett Sokszínű Tudomány című programsorozat keretében hónapról hónapra az egyes tudományterületek szépségeire és jelentőségére hívják fel a közvélemény figyelmét. A szeptember a kémiáé. A múlt héten például a molekuláris gasztronómiáról rendeztek konferenciát a Magyar Tudományos Akadémián, melynek egyik előadója, Csupor Dezső gyógyszerész, a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetője a kávé és a tea valós kockázatairól és előnyeiről beszélt. Gödöllei Anna interjúja.
1: Hogyha azt nézzük, hogy mi van a teában és a kávéban, akkor ami közös, az az aminósavak és a koffein, és a teában van ez az L-teanin, ami egy nagyon jó hatású vegyület.
2: Igen, hát a koffein egyfajta ilyen szellemi, fizikai élénkítő hatással rendelkezik, ezen kívül hat másodlagos módon az anyagcserére is, bár ezzel lefogyni én senkinek nem ajánlanám, nem ez a legjobb módszer, valamennyire hat az emésztésre is, bár ott inkább a kávéban található egyéb vegyületek hatása a lényeg. Tehát ez az élénkítő hatás az, ami a koffeinhez kapcsolható leginkább. És van a zöld teában egy teanin nevű vegyület, ez egy aminósav. Ez ugyan fokozza a szellemi teljesítményt, megjavítja a memóriát, viszont ennek van egy kicsit relaxáló hatása is. Ez egy kicsit ellensúlyozza a koffeinnek a hatását, fókuszáltságot fokozza. Tehát ha valamilyen feladatot kell megoldani, valami matematikai feladatot, akkor az jobban fog menni, anélkül, hogy az ember azt éreznie, hogy felpörgött.
1: Tehát így meg is nyugtat?
2: Igen, a szorongás csökkenti, szintén ugye javítja a teljesítő képességet, ha az ember nem szorong, és ezen kívül fókuszáltabbá tesz.
1: A laikusok körében fut egy ilyen verseny, hogy kávé vagy tea, hogy melyik a jobb. Általában kávéval indítják az emberek a napjukat, és aztán a nagyon egészséges életmód részének tartják, hogyha valaki teát is fogyaszt. De a kutató szemével nézve, melyik a jobb választás?
2: Én nem választanék, mind a kettő egészséges ital. Az biztos, hogy nem véletlenül isznak az emberek általában reggel kávét, mert a kávéból a koffein gyorsabban szívódik föl. A kávéban vannak olyan vegyületek, amik a felszívódást lassítják. Ha valaki azt szeretné elérni, hogy gyorsan felélénküljön egy italtól, vagy pedig az emésztésre kifejtett hatás is markánsabb legyen, akkor jobban jár a kávéval. Hosszú távon viszont én a teát nem hagynám ki a napi rutinból, hiszen egy csomó olyan anyagot tartalmaz a koffeinen kívül, amit a kávé nem. Például tartalmaz fluoridot, ami a csont tömeg megőrzése szempontjából fontos. Tartalmaz olyan antioxidánsokat, amit a kávé nem. Egyébként a kávé is nagyon dús antioxidánsokban, de más típusú vegyületeket tartalmaz ez a két ital.
1: A te kínálata igazán változatos. Van fehér, zöld, fekete tea, puer tea, illetve vulong tea. Akkor a feldolgozás módszere az, ami számít?
2: A kérdés az, hogy mennyire tér el a végterméknek az összetétele az eredeti friss tealevéltől, és ennek a spektrumnak az egyik végén a zöld tea van. Nagyon-nagyon hasonlít a szárított zöld tea ahhoz, ami a friss tealevélben van, a másik végén pedig a puer tea van, ami meg már kémiailag nagyon eltér a friss tealevéltől. Ez a feldolgozásnak az eredménye. A feldolgozás során vannak olyan lépések, ami az eredetileg ott lévő anyagokat átalakítja. Minél több ilyen átalakítást hajtunk végre, annál jobban el fog térni a tea összetétele a friss tealevéltől.
1: A kávét azt szerint különböztetjük meg, hogy milyen a pörkölése a kávénak.
2: Igen, a pörkölés az egyik. Ha nagyon pörkölt, az sötét, az ilyen olaszos típusú kávét fog adni. Kevésbé pörkölt, kevésbé keserű italt fog eredményezni, amiben ilyen citrusos jegyek, gyümölcsös illatok is kijönnek. De amit viszont ránézésre az ember nem tud megkülönböztetni, az az, hogy melyik kávé fajból készül az ital. Két faj van, az egyik a Coffea canephora, a robusta, másik pedig a Coffea arabica, amit arabica néven ismernek a kávékedvelők. Ez a két növény közeli rokon, de kémiailag és hatásuk is eltérnek. A robusztában több a koffein, viszont kevésbé komplex az íze. Az arabika abban viszont kevesebb a koffein. A legtöbb embernek az jobban szokott ízleni, viszont az arabikának van egy olyan hátránya, hogy a termesztéséhez szükséges körülmények a klímaváltozással romlanak, úgyhogy várható az, hogy a robuszt, ami jelenleg kevésbé kedvelt, mégiscsak arra fogunk úgymond ráfanyalodni, mivel az lesz könnyebben beszerezhető.
1: Például van az instant kávé, meg ezek a poralapú kávék, meg mondjuk a török kávé.
2: Hát igen, ezek nagyon nagy különbségeket adnak Amúgy az instant kávé az is kávéból készül, készítenek egy vizes kivonatot, és utána eltávolítják belőle a vizet, és a visszamaradó rész az, amit megiszunk instant kávéként. De amikor eltávolítják a vizet, akkor az illóanyagok egy része is elmegy. És ezért van az, hogy kávé kedvelők gyakran azt mondják, hogy az instant kávé az csak valami pótszer, mert hogy nincs meg az az aromája. Amikor vákum alatt eltávolítják a vizet, akkor az aromaanyagok is mennek vele együtt. Úgyhogy kávénak kávé, koffein van benne, de tény, hogy az aromája nem olyan gazdag. A török kávé talán nem annyira népszerű. Ott úgy készül a kávé, hogy a főzés során nem távolítják el a kávézacot a kávéitalról, hanem a kávézacról isszuk meg a kávéitalt. Ez majdnem olyan, mint egy presszó kávé, de mégsem. A fő különbséget az adja, hogy kioldódnak olyan vegyületek, ami a presszó kávéban nem kerül bele. Például kioldódnak azok a diterpének, amik koleszterin szintet növelő hatásúak. Tehát a török kávé, hogyha valaki rendszeresen ezt issza, bár nem jelentősen, de hozzájárul ahhoz, hogy a koleszterin szint emelkedjen.
1: És a vérnyomás emelkedéséhez is hozzájárul a kávé?
2: Van egy mérsékelt, rövid ideig tartó vérnyomás elmérő hatása a kávénak. Ez néhány higany millimétert jelent. Tehát egy egészséges embernél az, hogy ő kávét iszik, az nem fog oda vezetni, hogy magas vérnyomása legyen. De érdekes módon ugyanazt a nagyjából koffein mennyiséget tartalmazó tea rendszeres fogyasztásánál meg éppenséggel arról beszélnek, hogy elképzelhető, hogy még csökkent is hosszú távon mérsékelten a vérnyomást. Ugye ez megint arra utal, hogy ezek komplex italok, nem csak a koffeinnel kell foglalkozni, hanem az összes többi más vegyülettel. A szívérrendszeri hatás az a teára jellemző, főleg a zöld teára. Egy állandóan fogyasztott zöld tea, a teában található antioxidánsok lassítják az érelmeszesedés folyamatát, az érelmeszesedésnek az előre haladását.
0: A kávé és a tea összetevőiről, biológiai hatásairól Csupor Dezső gyógyszerészt, a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét Gödöllei Anna kérdezte.

0: A felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunk központi témája az önkéntesség. Ennek kapcsán olyan témákról beszélgetünk, mint hogy milyen a jó segítség. Kik azok, akik leggyakrabban vállalnak önkéntes munkát? Mindenféle korosztály megtalálható az önkéntességre jelentkezők között. A Váci Egyházmegyei Karitász vezetője és egy országos ifjúsági önkéntes program koordinátora lesz a vendégünk. Ezt követően a vasárnapi Szentmise olvasmányát hallgatjuk meg a hozzá kapcsolódó magyarázattal. A katolikus Karitász az egyik legismertebb karitatív szervezet Magyarországon. Munkájukat a nagy nemzetközi segélyszervezetek által kidolgozott és elfogadott alapelvek, szabványok határozzák meg. Legfontosabbnak azt tartják, hogy a Karitász hálózatban dolgozó önkéntes és hivatásos munkatársak személyes szeretete jusson el az általuk támogatott emberekhez. A szeretetszolgálatot közösségben gyakorolják, és ezekbe a közösségekbe szeretettel várnak minden érdeklődőt. Sallai Éva kollégám vendége volt dr. György Kovács Gábor, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgatója, állandó diakónus, akivel az önkéntességről beszélgettek.
2: Rengeteg család, magánember és a plébániai karitás csoportok összefogásán alapul az az óriási munka, ami a Váci Egyházmegyei Karitászt jellemzi, és hát nem kis területről beszélünk.
3: A karitász önkéntesség, illetve ez a szolgálat, ez alapvetően mindig a helyi közösség szintjén jelenik meg, a helyi településen. Lehet, hogy ez a település mondjuk egy 60 ezres város, vagy egy egész kis néhány száz fős, vagy akár 100 fő alatti kis falu, de mindig helyben segítenek, és ez az önkéntes munka, ez a nem látványos szolgálat, ugyanakkor hatalmas jelentősége van. Azt látjuk, hogy mostanában a társadalmunkra jellemző elszigetelődés, az egyéneknek az elszigetelődése, a természetes közösségeknek a gyengülése, az azt jelenti, hogy nagyon sok magányos ember van, akit nagyon nehéz megtalálni és bevonni a közösségbe, és a helyi közösségek, a helyi karitász csoportok, az önkéntesek, azok, akik nagyon sokszor fölfedezik, hogy kinek van szüksége arra, hogy valamilyen segítséget kapjon. Nem konkrétan anyagi segítségre gondolok csak, hanem hogy egyáltalán legyen emberi kapcsolatuk. Valakivel találkozzanak, akár úgy, hogy valamilyen betegség folytán otthon vannak és nem tudnak kimozdulni, vagy idősek, vagy pedig egy elszigetelt családban élnek, ahol egy fenntartó van sok gyerekkel, és a család fenntartónak jellemzően az édesanyának arra sincs energiája, hogy egyáltalán a mindennapi élethez szükséges társadalmi kapcsolatokat, vagy emberi kapcsolatokat megfelelő tudjon ápolni, és oda kell valakinek mellé állni, és ebbe segíteni, kimozdítani egy holpontról. Tehát ez a fajta önkéntesség, egy igazi közösségi munka, mégsem látványos. Nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy nem is nagyon tudják, hogy mi kik vagyunk. Amikor megkeresnek minket a segítségkérők, sokszor azt tudják, hogyan szólítsanak meg minket, csak kapnak egy e-mail címet, rengetegen keresnek. Tudják, hogy van egy szervezet az egyházmegyébe, amelyekhez lehet fordulni. Hallottak róla ismerőstől, utcabelitől, rokontól, hogy itt nagy valószínűséggel, hogyha tényleg valaki rászorul, akkor segítünk. Az önkéntességnek itt nagyon nagy jelentősége van, hiszen a megfelelő adekvát segítségnyújtáshoz ott helyben kell lenni valakinek, aki föl tudja mérni, hogy mire van szükség. Nem biztos, hogy pont arra, meg pont úgy, ahogy valaki kéri. És ezt azért be kell látnunk, hogy akármennyire is kiterjedt a szociális ellátórendszer, meg a közszolgáltatások azért Magyarországon viszonylag jó színvonalúak, a legtöbb emberhez ezek nem jutnak el segítségnyújtás nélkül. Tehát igazából az önkénteseknél nálunk itt van jelentősége a személyes kapcsolatoknak és a helyben élésnek.
2: Azt gondolom, hogy nagyon fontos a Váci Egyházmegyei Karitász munkájának a megismerése nem csak a Váci Egyházmegyében élők, hanem mindazok számára, akik akár önkéntes munkával, akár adománnyal segítenék a Váci Egyházmegyei Karitász tevékenységét. Milyen a jó adomány? Milyen segítség a jó segítség?
3: Inkább onnan kezdeném, hogy ha valaki tényleg hatékonyan szeretne segíteni és adományozni a karitás számára, vagy bármelyik más karitatív szervezet számára, akkor az a legjobb, ha kialakul egy személyes kapcsolat, és megkérdezi, hogy mire van szükség. Van egy nagy nemzetközi vállalat, aminek az igazgatója időről időre fölhív, és azt mondja, hogy most éppen ez vagy az van nálunk, egy ajtó tokkal, vagy burkolóanyag csempe, vagy egy ülőgarnitúra, vagy egy kávéfőző, vagy három hűtőgép. Szükségünk van rá? Ezt mindig megbeszéljük. Ez nagyon fontos, tehát hogy valakinek legyen érzékenysége, és jól tudjon kérdezni, mire van szükség. Általában egyébként, amit felajánl ez a vállalat, arra mindig szükségünk van, mert azért nagyon jól tudják, hogy mi tényleg célba is juttatjuk ezeket az adományokat. Tehát, hogyha valaki bizonytalan, kérdezze meg, hogy mire van szükség. A másik pedig, hogyha a weboldalunkon vagy a Facebook oldalunkon fölteszünk egy hirdetést, például iskola kezdésre gyűjtünk táskákat, akkor nagyon egyszerű, mert akkor tudja, hogy iskola táskákat érdemes adni. Hogyha cél szerint szeretne támogatni, a legegyszerűbb mindig az, hogyha valaki átutalja a támogatást, és beírja a megjegyzés rovatba, hogy ő ezt mire szánja, akkor garantáltan mi azt arra fogjuk fordítani. Tehát nagyon fontos, hogy gondolja végig, hogy ő mit szeretne támogatni, ha nem tudja, akkor az a legjobb, hogyha megkérdez minket, hogy mire van most éppen szükségünk. Természetesen a legegyszerűbb eszköz mindig a pénzbeli támogatás, hiszen azt rugalmasan, gyorsan tudjuk használni. Hogyha általában kapunk adományt, van egy adományszámlánk, hogyha oda érkezik az adomány, akkor azt mindig saját belátásunk szerint arra a rászorulóra fordítjuk, akinek éppen szüksége van rá. Ha célzott támogatást kapunk iskolakezdésre, akkor azt garantáltan arra fogjuk fordítani. Tehát jó adomány egyébként még emellett az, és akkor most itt konkrétan is azért válaszolok erre a kérdésre, hogy olyan adományt érdemes adni, amit az adományozó maga is szívesen elfogad, hogyha nem pénzről van szó. Nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy valaki pusztán jó indulatból, jó szándékkal felajánl olyan dolgokat, amivel tényleg nem tudunk mit kezdeni. De akkor ezt mindig megbeszéljük, hogy nagyon köszönjük ezt a támogatást, de hogyha a környezetében valakinek oda tudja egyszerűen adni, akkor adja oda. Biztos, hogy vannak a környéken rászorulók. Hogyha van egy településen egy helyi karitas közösség, akkor velük ezt meg tudják beszélni. Nagyon sokszor a felajánlott támogatás és a ráfordított erőforrások, a logisztika, egyéb költségek, azok nem állnak arányban. Tehát akár, hogyha két kolléga, aki megy mondjuk egy nem jó állapotban lévő bútorért 30 kilométerre egy teherautóval, azt fölrakják és akkor látják, hogy ez nem jó, akkor az inkább visszahúz minket, és a tényleges feladatoktól vonja el az erőforrásainkat, mintha segítség lenne. Ezért mindig azt szoktuk csinálni, hogyha valakinek van mondjuk nagyobb értékű felajánlása, akár egy háztartási gép, vagy egy bútor, akkor mindig fényképet kérünk róla. Meg is beszéljük, hogy azért mit tud ez a háztartási gép, milyen állapotban van. A bútorról azért a beküldött fényképek, és ezt már a támogatóink tudják, azért nagyon sok mindent elmondanak. Tehát a jó támogatás, az első szempont az, hogy olyan támogatást nyújtson tárgyi adomány, amit ő maga is szívesen elfogadna, vagy a gyerekének is szívesen odaadna.
2: Az önök honlapján láttam például a 10 pontot, amely tulajdonképpen egy ilyen útmutatónak is tekinthető, hogy mit, hogyan tudunk nem csak adományozni, hanem részt venni az önök rendkívül nehéz munkájában. Ugye említette itt a logisztikát. Hát gondolom, a kedves rádióhallgatók is el tudják képzelni, hogy nem könnyű számos települést, önkéntest, vagy akár a plébániai karitás csoportokat összekapcsolni a jó ügy érdekében. Hogy segít az adományok továbbadásában az összefogás?
3: Ide kapcsolódik még az, hogy van például egy olyan támogatónk, aki azzal segít minket, hogy felajánlotta, hogy havonta két alkalommal a kis teherautójával teljesen ingyen szállít nekünk az egyházmegyébe, ahol szükség van rá. Tehát ő a saját munkáját is felajánlotta, illetve a családjából is bevon segítséget, a teherautóját is teljesen ingyen, és fizeti üzemanyagot is. Ez is nagy segítség, van olyan időszaka, például a karácsony előtti adventi időszak, illetve azok a nagy gyűjtési kampányok, amikor ezt szét kell osztanunk, amikor nem bírjuk saját kapacitással, ez nagyon jól jön. És az a fajta logisztikai feladat, amiről itt beszélünk, az nagyjából annyit jelent, hogy a nagyobb, illetve kisebb mennyiségi adományok, amik bejönnek hozzánk a egyházmegyei központba, azoknak a legjobb helye mindig a családoknál van, rászoruló embereknél, és az a jó, hogyha ezeket nem kell sokáig tárolnunk. Ugye önmagában a tárolás is egy nagy probléma és feladat a mai világban, ahol rengeteg eszköz fordul meg. A bejövő igények alapján mindig megnézzük, ez napi szinten, minden nap megnézzük, hogy milyen igények jöttek be, kinek mire van szüksége, és minden reggel a logisztikával foglalkozó munkatársak azzal kezdik, hogy a segélyezéssel foglalkozó kollégám, illetve mi megbeszéljük, hogy éppen aznap hova szeretnénk eljuttatni valamit, megbeszélik mindig az útvonalat, megtervezik a logisztikai munkákért felelős helyettes kollégámmal, és akkor aznapra megvannak a feladatok. Jó esetben ezt be tudjuk tervezni több napra előre, de vannak olyan helyzetek, amikor aznap gyorsan kell reagálni. Ez azt jelenti, hogy az egész egyházmegyébe eljutunk mindenhova, és ugye nagy az egyházmegye, Szolnoktól Salgó-Tarjánig, aztán délen egészen Nagykőrösig, meg még az alatti területekig is kiterjed az egyházmegye. Tehát ez nem csak tervezési, szervezési feladat, hanem a konkrét eljuttatás is rendkívül költséges és munkaigényes feladat.
2: Milyen életkor jellemzi a önkénteseket? Tehát kik azok, akik közösség iránti felelősségből, társadalmi felelősségvállalásból vállalják ezt a nagyon komoly munkát?
3: Nyáron, illetve évközben nagyon sok diák jelenik meg, akik középiskolások, és a közösségi 50 órás munka során kimondottan a Karitaszt választják, tehát nem máshova mennek, hanem a Karitaszhoz, miközben ugye ez lehet tudni, nálunk tényleg van munka. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy eltöltenek esetleg egy-két órát önkéntes feladattal, és mondjuk kommunikációval foglalkoznak, csak beszélgetések vannak, és mondjuk tájékoztatnak érdeklődőket mondjuk egy kulturális eseményen, hanem azért nálunk azt lehet mondani, jó értelemben, hogy szolgai munka van. Tehát kétkezi fog meg munkák vannak, és tényleg sokan jelentkeznek, tehát egyrészt vannak a középiskolások. Az önkénteseinknek a jelentős része ugyanakkor az aktív fiatal nyugdíjas. Ez egy nagyon jó életkor, ugyanis egy közösségi elfoglaltságot jelent, őket már egy érettség, egy bölcsesség is jellemzi. Akik eljutottak ebben az életkorban, és szeretnének segíteni a rászoruló embereken, többük nem szociális szakember, de azzal a értékrenddel, amivel rendelkeznek, illetve azzal a szeretettel és élettapasztalattal nagyon-nagyon sok embernek tudnak segíteni. És szokták mondani, hogy hát igen, mindig azt látják, hogy a Karitasznál főleg idősebbek vannak, főleg hölgyek. Ez nem feltétlenül hátránya a Karitasznak, hanem azt mondom, hogy inkább az előnye, mert hogy az önkénteseinek a derékhadát ők adják. És ők tényleg szeretetből végzik ezt a munkát, szeretik a közösség életet. Az ő Karitasz szolgálatukra fordított időnek egy jó része az az, hogy együtt vannak, hogy közösségben vannak, és valós találkozásaik vannak egymással is. Nem csak a rászorulók, hanem egymással is. Ez nagyon-nagyon fontos a mai világban, ugyanis azt látjuk, hogy a fiatalabb nyugdíjasok, tehát a 60 és 70-75 közöttieket már nagyon sokszor elkapta ez az internet, láz, beszippantotta őket, nem mozdulnak ki otthonról. Igaz, élő közösségek nem tagjai. Leköti őket a különböző szociális médiának a különböző felületei, amin keresztül kommunikálnak, gyűjtik az információkat, rengeteg időt töltenek erre, ezt tapasztalatból látjuk, hogy vannak olyan események, ahol a fiatalabb nyugdíjasokat nehéz kimozdítani, és inkább az idősebbek jönnek. Viszont ha egy nagyon jó közösség van, az lehetőséget ad nekik, hogy tényleg oda csatlakozzanak. Tehát az önkénteseink között, főleg ez a korosztályban, ugyanakkor azt el kell mondani, hogy vannak olyan, főleg az agglomerációban, Budapest agglomerációjában olyan fiatal plébániai közösségek, ahol a Caritas csoportoknak a legerősebb magját is, főleg a fiatalabbak, a fiatal nagycsaládosok adják egyébként, akik amellett, hogy dolgoznak, még a család élet mellett is időt szánnak a szeretett szolgálatra.
2: Mit tanulhatunk a Caritas önkénteseitől, mit tanulhatunk azoktól a fiataloktól, idős emberektől, akik idejüket, ötleteiket, vagy akár a pénzüket mások segítésére fordítják?
3: Elsősorban az elköteleződést. Szoktuk mondani azt, hogy az elköteleződés a mai világban mennyire hiányzik. Tehát azt mindenféleképpen lehet látni, hogy egy nagyon szép cél érdekébe mit lehet tenni egyénileg és közösségileg. Szerintem elsősorban ezt lehet tanulni.
1: Sallai Éva beszélgetett dr. György Kovács Gáborral, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgatójával, állandó diakónussal.

0: több vagy, ha adsz. 19. alkalommal rendezi meg a 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes akciót a három nagy történelmi keresztény egyház és az Ökumenikus Ifjúsági Iroda. A kezdeményezés Magyarország fiatalságát hívja összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Országszerte fiatalok és régebb óta fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat. Intézmények, játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek. Az esemény október 9-e és 11-e között lesz. Jelentkezni a 72óra.hu weboldalon lehet. Kollégám Posgai Nóra kérdezte az önkéntes akció főszervezőjét, Knáb Andrást.
1: Azt látjuk, hogy a programnak évek óta hatalmas sikere van, bármerre indulunk el az ország bármelyik pontjára. Azt látom budapestiként, hogy itt a fővárosban annyi számtalan jó lehetőség van, vallási téren is, hogy egy kis plusz munkát kell beletennünk abba, hogy a fiatalok itt is megszólítva érezzék magukat, de nagyon bizakodók vagyunk, mert a korábbi években is már nagyon sok szép projektet véghez vittek itt a fiatalok.
2: Hol mindenhol voltak ilyen programok az országban? Tehát egész a keleti csücskétől a délnyugatiig. Mi a tapasztalat erről?
1: Nagyon érdekes, hogy az ország minden szegletében nagyon intenzíven folyik a program. Például Nyírségben mindig egy hatalmas létszám szokott jelentkezni a programra, de Pécsett is sok közösség vállal önkéntes munkát, de ugyanez elmondható Magyarország nyugati régióiról is.
2: Ez mindenképpen olyan dolog, ami miatt ki kell lépni a komfortzónából, hogy ilyen most már közhelyessé vált kifejezést használjak, de ebben nagyon sok nehézség is van, viszont sok pozitív tapasztalatot hoz magával. Mi a jó ebben egy fiatalnak, hogy odaadja az idejét? Az idő a legdrágább, tehát a fiatalok nem köteleződnek el, meg nem szívesen adnak az idejükből. Mit tudsz nekik mondani, hogy érdemes?
1: Ezzel valóban egyet tudok érteni, hogy nagyon nehéz elköteleződni. Én is nap mint nap tapasztalom ezt. Nekem az áttörést az eukarisztikus kongresszus jelentette, amikor nagyobb önkéntes feladatokat is vállaltam, és a nagy és pozitív tapasztalat az volt, hogy milyen jó egy nagy közösséghez tartozni, ahol tevékenyen hozzá tudok járulni a közös nagy jóhoz, és azt gondolom, hogy a 72 óra azért is egy nagyon szuper kezdeményezés, mert itt a három történelmi egyház összefogásának köszönhetően az ökumené is csodásan meg tud valósulni, amikor félretesszük a különbségeket, és arra tudunk figyelni, hogy mindannyian egy közös nagy jóért tegyünk.
2: Nagyon nagy mobilitást kíván az önkéntesség, viszont a fiatalok nincsenek túl jól eleresztve. Úgyhogy valamilyen támogatás kell talán az eszközökhöz, tehát hogyha mondjuk festeni kell az eszközöket, kibiztosítja, hogyha oda kell utazni valahova, enni is kell valamit a 72 óra alatt, illetve előfordulhat, hogy szállásra van szükség. A fiataloktól várjátok ezt is önerőből, vagy van erre a mozgalomnak valamilyen kerete?
1: Természetesen nem az önkéntesektől várjuk, hogy gondoskodjanak mindenről, felszerelésről, élelemről, hiszen ő maguk sem tudják sokszor, hogy milyen projektbe fognak bele az önkéntes hétvégén. Mikor projekteket gyűjtünk, akkor a projekt gazdákkal egyeztetni szoktuk, hogy a szükséges feladatok elvégzéséhez milyen eszköz igényre van szükség, és alapvetően azt szoktuk kérni, hogy a projekt gazdák ezeket az eszközöket bocsássák a fiatalok rendelkezésére. Vannak, akik még sok kiegészítő segítséget is adnak, így például élelmet, vagy pogácsát, vagy bármiféle ellátást, vagy főznek esetleg közösen egy gulyáslevest. Azonban, hogyha valahol erre nincs lehetőség, akkor bizonyos mértékig a központi szervezés is be tud segíteni ebben a feladatban.
2: Vannak támogatói is a 72 óra kompromisszumok nélkül kezdeményezésnek, ahogy láttam a felsorolásban, nagyon sok egyházi partner is van, ilyenek, mint a Cserkészek, vagy a Caritas, vagy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, de vannak olyan nem keresztény szervezetek is, mint például a BKV. Ez a sok partner hogyan kapcsolódik be?
1: Elsősorban ugye a segélyszervezetekről tudok beszélni, ők általában projektgazdák szoktak lenni. Nagyon fontos feladat, hogy minél több önkéntes megszólítsunk, de egyáltalán nem elhanyagolható az sem, hogy feladatot is találjunk nekik, olyan feladatokat ráadásul, ahol tényleg fontosnak érzik magukat, hogy meg tudják tapasztalni, hogy most tettek valamit a közért. És az ökumenikus segélyszervezet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Caritas is mindig gazdagabbnál gazdagabb projektekkel szokta várni a fiatalokat, de emellett természetesen ugye a projekt nagysága igényli is, hogy másokkal is, akár egyházon kívüli szervezetekkel is felvegyük a kapcsolatot, így minden évben támogatásnak is örülhetünk ezektől a külső szervezetektől, és így tudjuk megvalósítani országos szinten a programot, és tudunk kedveskedni egy kis ajándékkal, tollal, pólóval az önkéntes résztvevőknek.
0: Október 9-e és 11-e között lesz az idei 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akció. Már lehet jelentkezni az eseményre a 72óra.hu weboldalon. Az előző néhány percben Knáb András főszervezőt kérdezte Posgai Nóra.

0: hamisak. Amikor az igaz elfordul az igazságtól és gonoszságot művel, akkor emiatt hal meg, vagyis elkövetett gonoszsága miatt hal meg. Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amelyet elkövetett, s a törvényhez és az igazsághoz igazodik, megmenti életét. Belátja bűneit, és elfordul tőlük, azért életben marad, és nem hal meg. Ez az Isten igéje.
1: Vasárnapi olvasmányunkat Ezekiel könyvének 18. fejezetéből vesszük. A fejezet témája a bűnökért való felelősség, illetve a megtérés lehetősége. Isten ígér életet az igazságosságot cselekvőknek, és ő fenyegeti halállal azokat, akik a gonoszságot választják. Érdekes az egész fejezet. Jól ismert közmondás vezeti be. Az atyák ették meg a savanyú szőlőt, és a fiak foga vásik el tőle. Az Úr nemmel felel a kérdésre, vagyis azt állítja, hogy Ezekiel nemzedéke nem a régebbi bűnökért, hanem saját vétkeiért felel. A fogság korában vagyunk, a Krisztus előtti 6. század kezdetén. Mintha a fogságba hurcolt nemzedék az ellen lázadna, hogy Izrael korábbi vétkeiért büntetésül kell elviselnie egy történelmi léptékű katasztrófát. Valószínűleg ezt a kérdést, ennek a közmondásnak az abszurditását ismétli az a másik vitatkozó mondat, amelyet a fejezet végén kétszer is hallunk. Azt mondjátok, nem igazságos az Úr útja. Halljátok hát Izrael háza, vajon az én utam nem igazságos? Nem inkább a ti útjaitok hamisak? Az Úrnak erre a kérdésére nem kapunk választ. Nekünk kell rajta gondolkoznunk, illetve Ezekiel nemzedékének kellett azt a szívéhez közelengednie. Amíg ez a kérdés a mi szívünkben visszhangzik, a szövegben inkább az igazságosság ismérvei, illetve a személyes és végleges felelősség elve az, amit Isten újra meg újra elismétel. A szöveg szinte szájba rágja, mit kell tennie az igaz embernek. A fejezet első felében 3 nemzedék útját ismerjük meg, nagyapa, apa és fiú példáján szemlélteti a beszéd, hogy minden nemzedék számára adott a választás jó és rossz között. S bár tudjuk, hogy erről van szó, és nagy üggyel bajjal még alkalmazni is tudnánk a 3 nemzedék képét a fogság előtt élőkre, a fogságba hurcoltakra és azok gyermekeire, a szöveg ismétlődése, mintha inkább azt célozná, hogy az igazságosság tettei, a társakért, szegényekért, kiszolgáltatottakért való felelősségvállalás lehetőségének ismétlése a cél. Isten mindig ugyanazt mondja, mindig ugyanoda akar kiukadni. A törvény világos, még ha az ember a külső megpróbáltatások és belső bizonytalanságok közepette, hajlamos is megfeledkezni róla. Egy pillanatra érdemes elképzelnünk Ezekiel korát, az általános fejetlenséget, amelyet egy vezetőitől megfosztott ország lakói átélhettek. Azok bizonytalanságát, akik idegen országba kerültek. Azok rettegését, akik királyok bukását és kivégzését, majd a legutolsó elhurcolását, az idegenek között viszonylagos jól tartását megtapasztalták. Mi az, ami érvényes, mi az, ami maradandó egy ilyen általános politikai és erkölcsi földindulás közepette? Az a már-már jogászi precizitás, amely Ezekiel szövegében megszólal, egyrészt visszautasít minden helytelen vádat, másrészt talán nyugalmat is ígér azzal, hogy alapvető igazságokat ismétel. Halljátok hát Izrael háza! Az Izrael háza kifejezés elvileg a királyi házra is vonatkozhatna. Ezekiel korában már nem létezik az északi királyság, amelyet szorosabb értelemben Izraelnek neveztek. Izrael háza ebben az esetben a megmaradottakat, illetve a bávány imádással gyanúsíthatók leszármazottait jelenti, akik maguk is hajlamosak követni atyáikat. A halljátok hát felszólítás ugyanakkor, mintha fel is akarna ébreszteni, ahogy felébreszt az is, ha végső egyértelműséggel élet vagy halál, életben maradás vagy teljes megsemmisülés perspektívája merül fel. Ezekiel lesz az, aki nagyszerű képet közvetít a nép feléledéséről, a kiszáradt csontmező életre keléséről. de most

Ő az, aki a gonoszságnak, a jó elhanyagolásának vészes következményeként nem által halálról sem beszélni. Még ott a változás lehetősége, s ha kell, hát Isten ebbe a vitába is beszáll. Vajon a gonosznak halálát akarom-e, mondja az Úristen, és nem inkább azt, hogy megtérjen és éljen.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanoimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca, 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: 14 óra. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádióban most hírek következnek. A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Polyák Adrien. Polyák Gábor média jogász lett a média tanács elnöke. Halálos késelés történt Esztergomban. Folytatódik a kora őszi idő. Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Polyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban. Reagáltak a média tanács elnökének és tagjainak megválasztására az ellenzéki pártok is. A KDNP szerint elfogadhatatlan, ami a szavazáson történt. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök azt mondta, arra a rendszerváltás óta nem volt példa, hogy a bizottság által már jóváhagyott tagokat a szavazáson elutasították. Szerinte ezért a szavazást szervező kormányfő a felelős. A Mi Hazánk botrányosnak nevezte a történteket. Torockai László elnök úgy fogalmazott, morális szempontból is aljas húzás volt, hogy családtagjaik jelenlétében szavazták le a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Nem tartható az olcsó munkaerőre és az összeszerelő kapacitásra épülő fejlesztési modell. A gazdasági sikert szerkezeti változásokkal és tudásalapú átszervezéssel kell biztosítani. Erről beszélt egy budapesti szakmai konferencián a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára. Porcher Áron szerint jó példa az új kormányzat vagyonkezelői és fejlesztői hozzáállására a kulcsterületeket támogató Gantz Ábrahám program, valamint a vállalkozásoknak 10 millió forint fejlesztési forrást biztosító 5 plusz 5 konstrukció. Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelésre kell átállnia az országnak, jelentette ki az energetikai államtitkár egy balatonfüredi konferencián. Tóth András hangsúlyozta, Magyarország az energia csaknem 80%-át importálja, ezt az arányt csökkenteni kell. Az államtitkár szerint ciklusokon átívelő fejlesztésekre van szükség, ezek közül kiemelte, hogy 8 gigawattos szélparkot építenek ki, és még idén elkezdődik az ágazatot érintő stratégiai program. Befejezte a MOL a Dunai finomító tavaly őszi tűzesetben megsérült üzemének helyreállítását. Az üzembehelyezés és tesztelés után újra teljes kapacitáson termelhet majd a 100 halombattai létesítmény. A csaknem egy évig tartó munka 18 milliárd forintba került. Ennek során egyebek mellett 27 új szivattyút telepítettek, és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. Halálos késelés volt egy esztergomi munkás szállón. A hatóságok közölték, a gyanúsított ittasan veszekedett az egyik lakóval, akit a szobájába is követett és megszúrta egy késsel. A sértett barátnője megpróbálta elállítani a vérzést, de a sérültön már a mentők sem tudtak segíteni. A tettes elmenekült, a rendőrség egy közeli utcában fogta el. Az időjárásról. A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Nyugaton megerősödik, helyenként viharossá válik a szél. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható. Híradással legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: Elsuhant emlékek címmel ünnepi gála a Műpában. Stúdió vendégünk a 70 éves Zsurávszki Zoltán, Kossuth Díjas koreográfus. A Bernarda Alba háza a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban. Nemzetközi és hazai muzsikusok a Szegedi Szent Gellért Zenei Fesztiválon és múlt idéző kultúrtörténeti séták Balatonalmáriban.
2: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban. A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbevágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Rádió Színház.

0: Nagy Endre, a kabaré regénye. Tizedik, befejező rész.
1: A nyári vakációban, ez 1912-ben volt, vakmerő expedícióra szántam el magam, hogy autón bejárom Erdélyt. Akkor még az autó vajmi kétséges közlekedési eszköz volt, és egyáltalán nem volt még eldöntve a vita, hogy a régi jó lovas fogat nem többet ér annál a benzinbűzös pöfögő masinánál. A belső szerkezete tele volt csupa drótocskával, szögecskével, csavarocskával és egyéb rögtönzött jellegű tákolmánnyal, amelyből lépten nyomon elromlott valamelyik, és mindig izgalmas, kalandos véletlen volt, ha az ember programszerű időben a kitűzött helyre eljutott autójával. Azon kívül akkor még a Magyarország utakon vajmi ritka állat volt az autó. A lovak megvadultak tőle. A baromfi valóságos öngyilkossági mániával rohant a kerekei alá. A gyerekek megdobálták, a felnőttek káromkodva integettek vasvillával utána. Amint kiértünk a pesti határból, a sofőröm elővette a forgópisztolyát és néhány lövéssel kipróbálta. Megnyugtatott, hogy erre szükség lesz az úton, ha nem is gyilkolásra, de elriasztásra. Nem sokára be is bizonyult, hogy mennyire igaza van. Kunszentmártonban épp valami népünnepét rendezett az ifjúság a piac téren. A leányok ünneplőben voltak, a legények lóháton. Az a vacak autó tülkölve, berregve, bűzösen, füstölögve úgy jelent meg köztük, mint egy mesebeli szörny állat. Azok a vékony lábú tüzes alföldi paripák veszettül vadulni kezdtek. Az egyik legény a karikás ostorával mérgében az autó felé suhintott, a sofőr erre rákiáltott a városi szakmunkások gőgével, hogy büdös paraszt. De aztán alaposan bele is feküdt a pedálba, és buzgóni parkodott kifelé az országúton. Hátra néztem. A legények vágtatva vetették magukat utánunk, kúrjongattak, lövöldöztek az egyik kerék pneumatikját, ki is lyukasztotta a puskagolyó, úgy rohantunk tovább három kerékkel, megkockáztatva a veszedelmet, hogy felbukfencezünk a nagy sebességben. Ez még csak az Alföldön volt, Európában, hát még amikor Erdélybe értünk. Erre még sose járt autó. A csúcsos zsindely tetejű kunyhok között még a valóság erejével értek az ezeréves babonák. Déltájban egy kis ekhús vásáros szekér jött szembe velünk. A gyeplőt senki sem tartotta. A vásárosok úgy látszik, beszeszelve aludtak a gyékényernyő alatt. Az útszélre kerültünk, és leállítottuk a motort, nehogy a pöfögés még jobban megvadítsa a mokány lovakat. De ez sem használt. A két ló megvadulva ragadta magával a szekeret, aztán valahol messze, mindenestül befordultak az árokba. Megnyugodtunk, hogy ott már nagyobb baj úgysem történhetik velük, és mi is folytattuk az utunkat. Már jó messzire jártunk, amikor a sofőr hirtelen megrántotta a féket, és megtorpantunk. Az út közepén két kakastollas csendőr állott előre meresztett szuronyos puskával, középütt pedig egy szakállas, civil, patetikus mozdulattal tartott a feje fölött két kezével valami kékfedelű könyvet, mint ahogy Mózes tarthatta valamikor a törvények kőtábláját.
2: A törvény nevében kiszállni!
1: A két csendőr közrefogott bennünket, és a dombtetőn magányosan álló jegyzői lakba vezetett. Az a szakállas civil a jegyző volt.
2: Maguk elgázoltak két ártatlan polgárt! Most jelent éppen a halottként telefonon. Mindketten szörnyet haltak!
1: Egyszerre elállott a lélegzetem. Igazán le voltam sújtva. Újra láttam azt a két kis kedves móc lovacskát, amint felborzolt sörénnyel, kitágult orjukkal rohan bolond ijegységében. Láttam a kis szekeret, amint olyan komikusan dőlt bele az árokba. Mindez mosolygó, tréfás kalandnak látszott, és most két ismeretlen ember holtan fekszik az útszélen. Szánalmasan hebegve mentegetőztem, hogy bármennyire megdöbbent is ez az eset, de ki kell jelentenem, hogy én nem vagyok hibás benne. Nekem egyáltalán sejtelmem sem lehetett róla. Mihelyt észrevettük a szekeret, lelassítottuk az autót, az útszélre álltunk vele. Arról mi nem tehetünk, hogy a szekeret az utasok magára hagyták, és a gyeplőt senki se tartotta. Különben is, ha mi gázoltuk volna el a szekeret, annak valami nyoma maradt volna az autón. De nézze meg, az autó friss lakkozásán egyetlen karcolás sem látható. Sárhányói, lámpái, épek.
2: Jó, elég. Ezt majd a vizsgálat fogja megállapítani. Igazolják magukat.
1: A sofőrnek meg volt a vezetői igazolványa, ő könnyen igazolta magát. De én hiába tapogattam végig a zsebeimet, egy árva névjegyet, egy ócska levélborítékot sem találtam. Én személyazonossági igazolványnak csak az arcomat hoztam el magammal. A jegyző soha hírét sem hallotta a nevemnek, és kijelentette, hogy mivel nem tudom igazolni magam, itt maradok a csendőrök őrizetében, amíg illetékes helyről be nem szerzi az adatokat. A kétségbeesés ötletessé tett. A jegyző szobájában telefon volt. Arra kértem hát, hogy hívja fel sorban a környék postahivatalait. Bizonyára akad majd valahol egy postás kisasszony, aki a képes lapokból ismerni fogja a fényképemet. A jegyző ebbe kelletlenül belement. Végre az egyik postahivatalból egy fiatal leányhang élénken sipította.
3: Én ismerem Nagy Endrét! Láttam egyszer Pesten! Mondja meg, hogy néz ki!
1: A jegyző oldalról szemügyre vett, és elkezdte a telefonba mondogatni az ismertető jeleket.
2: Kopasz! Alacsony! Kövér!
1: A postás kisasszony diadalmasan vihogta.
3: Akkor ez egy csaló! Mert Nagy Endre magas, vékony és hosszú fekete haja van.
1: És már le is csapta a kagylót. Egészen megtörve, elszontyolodva kérdeztem tőle, hogy most mi lesz. Hidegvérrel megnyugtatott, hogy semmi különösebb. Ő majd felad telefonon egy táviratot a pesti rendőrségre, és itt megvárom majd a választ. Addig kiülhetek a ház elé a lócára, és várhatok. Majd a két csendőr ott fog ülni mellettem, és vigyázni fog rám a szuronyos puskájával. Könyörögni kezdtem neki, hogy legyen egy kis méltányosság benne, ha már nem bízik az úri becsület szavamban. Kísértessen be az egyik csendőrrel a legközelebbi városba, Boros Jenőre. Ott biztosan akad majd valaki, aki igazolni fog. De ő sötét gyűlölettel förmet rám.
2: Itt fog maradni. Majd én megtalítom az ilyen urakat, hogy hogy kell a szegény ártatlan népet gyilkolgatni az országúton.
1: Bement lakószobájába a családjához, én pedig leültem a kis lócára a jegyzői lak előtt a két szoronyos csendőr közé. Már alkonyodott, és akármilyen andalító volt is a táj, nem sok gyönyörűségem telt benne. A völgyből kezdett a falu lakosságának apraja nagyja felsompolyogni, és olyan gyanús sóvárgással gyülekeztek körülöttem, mint a farkasok a karám körül. Halkan, komoran beszélgettek, rám is az autóra mutogatva. Nem értettem a szavukat, de biztos, hogy nem sok biztató volt benne. Valószínűleg a rossz szellemet látták bennem, aki azért jött közéjük pokoli szerkezetével, hogy megrontsa őket. Most már örültem, hogy az a két csendőr ott van mellettem a szuronyos puskájával. Egész éjszaka ott ülhetek közöttük, csak el ne szunyokáljanak közben. Azok a bozontos hajú parasztok baltával, furkósbottal, vasvillával, kaszával a kezükben úgy látszik, csak erre várnak. Nagyon el voltam keseredve. Kivettem a cigarettatárcámat és rágyújtottam. Véletlenül épp akkor haladt el mellettem a jegyző. Meglátta a kezemben az arany cigarettatárcát és elkérte tőlem. Alaposan megnézte közelről. A fedelén ott volt bevésve a grófi címer a kilencágú koronával és a griffmadárral, amely kardot tart a kezében. Még soha madár költőt úgy meg nem ihletett, mint ahogy ez a griffmadár ihlette meg a jegyzőt. Az arca szélesre mosolyodott, visszaadta a tárcát, és a hangja líraian olvadozott.
2: Tulajdonképpen méltóságodnak fölösleges is itt megvárni a rendőrség válaszát. Elvégre úriemberek között az ilyesmi nem úgy megy. No, nem igaz.
1: A griffmadár csodát tett a sötét erdélyi hegyek között. A jegyző maga segített be az autóba, szerencsés utat kívánt, és sokáig integetett utánam. Aztán egy hét múlva baráti, kedves hangú levelet kaptam az erdélyi főszolgabírótól. Mindenek előtt is értesített, hogy az a két ember nem halt meg, kutya baja, csak holt részegek voltak, azért maradtak mozdulatlanul az árokban. A halott kém, aki a beállott halált hivatalosan konstatálta, szintén holt részeg volt. Hiába, az ilyesmi megesik, amíg emberekre van bízva a közigazgatás. De biztosított, hogy mélységesen felháborodott, amikor értesült róla, hogy két büdös paraszt miatt egy úriembert feltartóztattak az útjában. Legyek nyugodt, olyan megtorló intézkedéseket tett, hogy ezek után többi ilyen szégyen nem fog előfordulni az ő járásában.

Az aranycigarettatárc a második kalandja sokkal később esett meg. A fiam leérettségizett 1924-ben, és én, amint azt már régebben megígértem neki, jutalmul elvittem magammal Párizsba. Azt is megígértem volt neki, hogy olyan diákosan, olyan romantikus szegénységben fogunk ott élni, ahogy kezdő írókoromban töltöttem el ott először néhány hónapot. A fiam megbetegedett Párizsban, és szanatóriumba kellett befektetnem. Ez aztán egyszerre fölborította a költségvetésemet. Már-már kétségbe estem, amikor eszembe jutott az aranycigarettatárcám. Egyszer már kisegített a bajból, most is ki fog segíteni. Büszkén nyújtottam át az állokház kis ablakán az aranytárcát. A hivatalnok hosszan, figyelmesen nézegette. Én elégültem, mosolyogtam magamban, biztosan azt a griffmadarat bámulgatja. Egy ilyen szegény republikánus, képzelem mennyire meg lehet hatva, hogy végre láthat egy koronás heraldikai madarat. Mikor már jól kinézte magát, felszólított, hogy kerüljek beljebb és kövessem őt. Bevezetett egy belsőbb terembe, ott egy másik úrnak halkan dörmögött valamit, aztán ott hagyott vele kettesben. Az a másik úr kikérdezett, hogy ki vagyok, mi a foglalkozásom, az útlevelemet is alaposan átvizsgálta. Aztán, mikor megtudta, hogy író vagyok és tanulmányúton vagyok Párizsban, megenyhült a hangja. Közölte velem, hogy az a cigarettatárca olyan ötvözetből van, amelyet Franciaországban a törvény szigorúan kitiltott a forgalomból, mert hamisítványnak tekinti. Én mentegetődzésül megmutattam neki a griffmadarat, de erre azt mondta, hogy nem is a griffmadárral van baj, az rendben volna. A baj azzal a másik bevéséssel van, azzal a kis aranyjellel. Mivel kétségtelennek látja a jó hiszeműségemet, a további eljárást beszünteti ellenem, a tárcát is visszaadja, de melegen ajánlja, hogy ne próbáljon, mint aranytárgyat értékesíteni, mert akkor irgalmatlanul szembe találom magam a francia törvényekkel. És megnyugtatott, hogy a francia törvények nem ismerik a tréfát, amikor aranyról van szó.

A kabaré pedig egyre mélyebbre koptatott keréknyomokon, egyre mechanizáltabb nyugalommal működött tovább. A műsor egyes számai hónapról hónapra olyan rendszeresen cserélődtek ki, mint ahogy az élő szervezet szokta a sejtjeit kicserélgetni, anélkül, hogy ő maga formájában is lényegében megváltoznék. Lassanként minden kis nevetésnek, megilletődésnek, elérzékenyülésnek megvolt a maga helye a műsorban, mint a pilléreknek, oszlopfejeknek az épületen. Csak az anyagot kellett kicserélni, de a formák mindig a régiek maradtak. Ha buta ember jut be ebbe az elgépiesedett biztonságba, örökre berendezkedik benne. De okos ember tudja, hogy a művészetben épp ez a tökéletesség, ez a nincs tovább, ez a megállás, a halál. Valami itt beteljesedett. Elvégezte feladatát, és a továbbfejlődő élet, mint elhasznált salakot fogja félredobni az útjából. Aki ebben megnyugodni nem tud, annak egyáltalán kár volt ezzel a földi élettel kísérleteznie.

Akkor már 5. évében volt az Andrássy úti kabaré. Egy délelőtt Zólyomi Wagner Géza, a képzőművészeti társulat elnöke üzent hozzám, hogy látogassam meg valami nagyon fontos ügyben. A kabaré a régi műcsarnok palotájában volt, tehát az én házi uram a képzőművészeti társulat volt. Az öreg úr nagyon szívélyesen fogadott. Elmondta, hogy a kabaré bérlete ebben az évben lejár, és én még mindig nem adtam be az ajánlatomat. Pedig ő súlyt helyez rá, hogy továbbra is én maradjak ott, mert ezzel látja a legbiztosabbnak a társulat jövedelmét. Most hivatalos titkot fog elárulni, aminek a jelentőségét ügyvédlétére nagyon jól tudja, de az én kedvemért ezt a szabálytalanságot is szívesen elköveti, és elárulja, hogy egy csoport már beadta az ajánlatát a bérletre. És pedig ez a konkurens csoport a saját tagjaimból alakult. Medgyaszai Vilmával, Kővári Gyulával és Nádor Mihállyal az élén. Csak azért mondja hát, hogy jó lesz résen lennem. Adjam be minél hamarabb az ajánlatomat. Ő biztosít róla, hogy engem föltétlenül előnyben fognak részesíteni. Még ez este előadás után ott marasztottam Medgyaszai Vilmát egy kis bizalmas beszélgetésre. Közöltem vele, hogy mindent tudok, és egyáltalán nem veszem rossz néven tőle. Elvégre mindenkinek jogában áll, hogy a maga boldogulásának az útját kövesse. Csak azt hibáztatom, hogy miért csinálta titokban a hátam mögött. Így könnyen megeshetett volna, hogy én is beadom az ajánlatomat, elkezdünk egymás tetejébe licitálni, és oktalanul megdrágítjuk a bérletet. Na de szerencsére véletlenül, még ideje korán megtudtam a dolgot, és kijelentem, hogy visszalépek a kabarétól. Elvégre, ha már a saját tagjaim elérkezettnek látták az időt, hogy föllépjenek ellenem, ez annak a jele, hogy én már itt betöltöttem a magam szerepét. Ők biztosan jobban tudnak megítélni engem, mint én magam. Nincs ebben semmi különös. 5 évig jól csináltam a dolgomat, most aztán elég volt. A művészetben a rutin nem nyereség, hanem tehertétel. Engem az 5 éves gyakorlat már elkoptatott. Jöjjenek a frissebb erők. A kabarénak még 1 évre az enyém volt a bérlete, azon kívül ott volt a berendezés, a bútorok, szőnyegek, díszletraktár. Medgyaszai Vilma ajánlatot tett, hogy mindezt készpénzen átveszi tőlem. Hát ezt is rövidesen elintéztem. Ott azonnal egy levélpapírra leírtam a következő szerződést. Ezennel átadom Medgyaszai Vilmának a kabaré bérletét és teljes berendezését. Ezzel szemben Medgyaszai Vilma kötelezi magát, hogy Már Nándort és Boldizsárandort a régi fizetésével szerződteti. De úgy látszik, ez a követelésem is túlzott volt, mert Medgyaszai megnyitotta a kabaréját, de épp ezt a 2 kedves színészemet nem szerződtette.

hanem aztán meg kell adni, hogy magyar szokás szerint gyönyörű temetést kaptam. A búcsú előadás olyan megható ünneppé dagadt, hogy az emléke még ma is könnyesen szorongatja a torkomat. A nézőtérre a kabaré törzs közönségének a válogatottja gyűlt össze, még a folyosók is szorongásig megteltek közönséggel. Én gyanútlanul léptem a függöny elé, hogy a mindennapos megszokott programot végigkonferáljam, de alig, hogy belekezdtem, Kőváli Gyula elibém ugrott a függöny mögül, és erélyesen rám kiáltott. Elég volt, Nagy Endre! 5 évig szórakoztatott bennünket, most mi fogjuk szórakoztatni magát? Széthúzódott a függöny. Ott volt egy nagy karosszék, abba beültetett. Körös körül a koszorúknak, virágoknak akkora tömege, hogy 10 nemzeti halottnak is elég lett volna. Középütt mahagóni állványon üvegszekrényben állott egy nagy aranykoszorú, amelynek költségeit a magyar társadalom legkülönbözőbb rétegei hordták össze. A koszorú közepén volt egy szív alakú aranylemez, melyre az adományozók nevei voltak bevésve. Volt egy idő Magyarországon, amikor ilyen nevek békésen megfértek egymás mellett egy közös területen, anélkül, hogy egymásnak estek volna és egymást gyilkolták volna. Csak néhány név például. Gróf Andrási Gyula, gróf Edelsheim Gyulai Lipót, ifjabb gróf Kuenhédervári Károly, Molnár Ferenc, Lengyel Menyhért, Lechner Ödön, Fényes László, dr. Lichtmann József, Gundel Károly, Hevesi Sándor, Szinyei Merse Pál, Kenstock Károly, Ernst Lajos, dr. Jászi Oszkár, Magyarországi Szakszervezeti Tanács titkársága. Erre az egyestére Kővári Gyula egy egész kerekded műsort írt meg, és a társulat titokban betanulta az egészet. A kabaré régi műsorának tipikus alakjai sorra fölvonultak benne, hogy elbúcsúzzanak tőlem. Különös, könnyes, tömhén illatú mulatság volt.

előadás után hazaszöktem, hogy gyorsan átöltözzem és az úti ruhámat kapkodjam magamra. Ha már szakítani akartam a régi életemmel, ezt az operációt energikusan hajtottam végre. A vasúti jegyem már meg volt váltva, a bőröndöm elkészítve, bankett után egyenest a pályaudvarra hajtatok, és a reggel 6 órakor elutazom Párizsba. Párizs lesz az a szellemi fürdő, amelyben kilúgozom magamból kabaré múltamat, és újra íróvá válhatok. A kabaré nem eszközeiben, hanem a célkitűzéseiben távolított el az irodalomtól. Arra kényszerített, hogy a pillanatnyi sikert hajszoljam, és rászoktatott, hogy a fölvetett kérdésre mindig a legkönnyebben kínálkozó, legfölszínesebb megoldással válaszoljak. Csábító méreg ez, ha egyszer rászokott az ember, csak a legbrutálisabb erőfeszítéssel tud megszabadulni tőle. Amint átöltöztem és elindultam a banketre, az utcán különös menettel találkoztam. Egy hosszú konflis sor baktatott lépésben a lakásom felé. Mindegyik konflis roskadásig meg volt rakva virággal, koszorúval, a széles selyemszallagok hosszan kiteregetve. Olyan volt az egész, mint egy díszes temetés. Megállottam, és szorongó szívvel néztem utána. Valóban úgy éreztem, mintha engem temettek volna ott. Komolyan azt hittem, hogy akkor elvégeztetett. Nem sejtettem, hogy micsoda bolond, kalandos idők következnek még, amikor az embereknek sokszor kell meghalniok és feltámadniok, bevégezniük az egyik életet, hogy belekezdjenek az újba. 35 éves voltam, és befejeztem.

svájci hegyek közt vitt a vonat. Villogó fehér csúcsok, zöld legelők, tiszta játékházak mosolyogtak be a kupé ablakán. A francia határállomáson kiszálltam a peronra, hogy egy kicsit megjártassam elgémberedett lábamat. Két francia katonatiszt hozzám lépett, szalutált, és udvarias hangon megkért, hogy legyek szíves igazolni magam. Elcsodálkoztam. Értelmetlenül bámultam rájuk, aztán megkérdeztem, hogy hogy értik ezt, mivel igazoljam magam, mi ellen, mivel? Ők magyarázták nekem, hogy ez a község a Verdun-Belfort-i erődítmény övbe tartozik, itt rendkívüli katonai rendszabályok érvényesek. Itt csak az esetben szállhatok ki a vonatból, ha igazolni tudom a személyazonosságomat. Talán van nálam valami certificate, de ha az nincs, elég lesz akármilyen másfajta okmány is. Nyersen kijelentettem, hogy nálam semmiféle okmány sincs. Elvégre az ember nem szokott okmányokkal utazni, ki hallott ilyet? A két katonatisztede kijelentette, hogy nem ragaszkodnak az okmányhoz. Talán van nálam egy hozzám címzett boríték, ők azzal is beérik. Végig tapogattam a zsebeimet, de bizony egy árva papírrajt se akadt bennük. Elkeseredésemben kifakadtam. Hallatlan, hogy egy utast ilyen haszontalanságokkal molesztáljanak. Elvégre Európában vagyunk, vagy nem? A két katonatiszt angyali türelemmel mentegetődzött tovább, hogy ők igazán nem tehetnek róla, ők a kapott parancs alapján járnak el. De most már csak azt kérdezik meg tőlem, hogy nem vagyok-e civil ruhába öltözött katonatiszt. Na, azt nyugodtan kijelenthettem, hogy nem vagyok. Becsület szavamra? Becsület szavamra. A két katonatiszt bocsánatot kért, hogy megzavart a sétámban, és szalutálva odébb állott. Én pedig még sokáig dohogtam magamban, hogy Európában ilyesmi előfordulhat, hogy az utastól egy országhatáron még igazolványokat követelnek, és ezt nevezik kultúrának. 1913-ban volt. Egy év múlva kitört a világháború, és azóta nem csodálkozom, és nem háborodom föl többé semmin.

Nagy Endre, a kabaré regénye. A tizedik befejező részt hallották. Narrátor Vida Péter. Közreműködött Domokos László, Csell Judit.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Thália Színház Nonprofit Kft. 2018-ban.
1: A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt, a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
2: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
3: Elsuhant emlékek. Ünnepi gála a Műpában Zsurávszki Zoltán Kossuth Díjas koreográfus 70. születésnapján. Asszonyok drámája. A Bernarda Alba házát játsza a debreceni Csokonai Nemzeti Színház. Amerikai álom, kiállítás a tengeren túli magyar emigrációról, és múlt idéző napok kultúrtörténeti séták Balaton-Almádiban a hétvégén. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális magazinját, a Szódát hallják. A mai műsort Nánási Anikó szerkesztette, én Babucs Kriszta vagyok.

0: Karota Szegi regényessel köszöntjük vendégünket, Zsurávszki Zoltán Kossuth díjas koreográfust, a Magyar Nemzeti Tánc Együttes művészeti vezetőjét, igazgatóját. Köszöntelek szeretettel.
1: Én is köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. A nézők nincsenek, de hallgatók vannak, köszöntsük őket.
0: Én viszont néztelek, mert ahogy elindult a zene, elkezdett járni a kezed, csettintettél, majdnem, hogy táncra
1: pendültél. Egy ilyen legényes, mindig jó hallgatni, ez vitális, és nagyon szeretem.
0: 70. születésnapról van szó, szeptember 30-án Budapesten a Művészetek Palotájában, a MÜPÁ-ban adnak gálát a tiszteletedre Elsuhant emlékek címmel. Hát most mennyire lesz neked ez meglepetés, vagy te magad szerkeszted hát magát a műsort?
1: A próbáról jöttem, és ezért nem meglepetés. A barátaimnak remélem, hogy meglepetés lesz. Nagyon szeretnék látni azokat a számokat, amit az elmúlt évtizedekben készítettem és bemutattunk. Táncosaim készülnek rá. Egy első részben a tematikusabb gondolati tartalmú számaimat, amit hát tulajdonképpen a 80-as évek elejétől építettem össze. A második részben folklor műsorok, táncos gyökerek, élő Martin Arium, Martin György tiszteletre készített monográfikus tánc bemutatók lesznek a második részben. De az első rész az érdekes, ritkán veszem elő ezeket a koreográfiáimat, hidegen fújnak a szeleket, a költő, táncahóban, tehát itt nagyon érdekes a paletta, a zeneszerzői paletta, Szarka Tamástól egészen a Muzsikás Együttesig, vagy Kis Ferenc zenéjére készített számaim, Rossa László zenéjére készített számaim, tehát ezek mind, vagy csak az előadó által verselt szövegekre készített régi-régi táncszámaim, tehát számomra nagyon kedvesek, a táncosaim el vannak merülve ebben a multidézésben, tehát nagyon, nagyon jó egyszer-egyszer ezeket a régi, nagyon, nagyon izgalmas gondolati számokat elővenni.
0: Az, hogy a néptánc ilyen népszerű lett Magyarországon, és hogy vannak előadások, tematikusak, vagy akár egy-egy irodalmi műre, vagy zenei műre komponált mozgáskultúra előadások, azok sok szempontból neked is köszönhetőek. Te az első néptánc oktatói osztályban, vagy néptánc osztályban végeztél. Valahogy veled együtt fejlődött ez az egész néptánc kultúra egy igazi művészeti ággá.
1: Igen, szerencsém volt, hogy hivatásos táncosként már több mint 50 éve táncolok. Megjártam együtteseket, saját együtteseimben is már jó ideje vezetőként dolgozom, koreográfusként. Hát ezeket a számaimat 1983-ban indítottam, Jancsó Miklós megkeresésére, fölkérésére készítettem I. és Gyula az Egymondat a Zsarnokságról tánc versét mondta, és fölkért rá egy ilyen zárt körű I. és Esten a Micu bácsi, hogy Zsura táncolja erre a versre, és akkor megszületett ez a műfaj a részemről, hogy a költő által mondott versre, akár legyen az Kányádi, vagy Nagy László, az ő hangjára, vagy például Besenyei Ferenc mondja a Véncigányt, a Vörösmarty Véncigány versét, tehát ezeket az emblematikus nagy verseket, ezeket megkoreografáltam, és hát azóta is ritkán adódik alkalom, hogy eltáncoljam, de most így, hogy kicsit visszatekintünk az elsőant emlékekkel, az most adekvát, hogy egy-egy régi számot is fölelevenítsek.
0: Ez azt jelenti, hogy igazából a szöveget te eltáncolod a színpadon?
1: A szöveg ritmusára, tehát még szoktuk is mondani viccesen, bár nekem a Flóra néni, Flóra asszony dedikálta az I és lemezemet, az ő kezeírása, mondom, ez a kéz fogta József Attila kezét, tehát ez nagyon érdekes volt, hogy az a, mondtuk is, hogy tájszólásos, ugye a I és Gyula ezt a Fejér megyei tájszólást, ugye a pusztánk népéről jöve, én a Gyula bácsi, hogy mondja azt a versét, a saját versét, ott van egy ritmus, van egy belső érzés, van egy hangulat, tehát ez vagy Nagy Laci bácsi, Nagy László mondja a vendégkövetelét, ahogy az ő felvételeket lehet hallani. Hát igazából Petőfit már nagyon nehéz a saját hangján hallani, de például a Petőfi műsorunkban is megszólal a Szörnyű idők, a Petőfi utolsó verse, tehát azt Kaszás Attila, nagyon szívbéli barátom, aki már nagyon régen meghalt, Attila olyan érzelmekkel mondja, hogy beleremeg az ember szíve, de zenész barátaim, például Kis Ferenc Radnótiról olyan zenét írt, ami tulajdonképpen az egész korszakot fölöleli, és egyben lehet érezni. Ugye nem olyan, mint az építészet, nem olyan, mint a film, a táncművészet, az a pillanat művészete, és mégis nem egy maradandó festmény, vagy egy maradandó épület, de mégis amikor az ember látja a táncban, a zenében ezt a szimbiózist, akkor tulajdonképpen egy teljes életet tud átélni, akár 2-3 perc alatt is.
0: Szereti tehát Zsurávszki Zoltán koreográfus az irodalmat, és most utazzunk el Debrecenbe, ahol a Csokonai Nemzeti Színház Federico García Lorca megrázó és balladisztikus hangulatú drámáját, a Bernarda Alba házát mutatta be a napokban. Az asszonyok drámájaként emlegetett előadás a gyász börtönét és a hagyományok folytogató légkörét mutatja be, Gyarmati Péter beszámolója.

0: A dráma nyitó jelenetében behallatszanak a falu harangjai a házba, véget ért a templomi gyászmise. Két szolgáló beszélgetéséből megismerhetjük az alaptörténetet, majd belép Bernard Alban és öt lánya, mindenki feketében. A 60 éves Bernarda számára mindennél többet jelent a falubeli pletykák elkerülése és a látszat, ezért 8 évig tartó könyörtelen gyászt hirdet. A kegyetlen asszonyt Tokai Andrea formálja meg.
1: Az ember rájön, hogy ez nem is Bernardáról szól, hanem a lányairól. Hogy mi történik ezekkel a lányokkal. Mert hogy van ez a nő, aki teljesen más szabályok szerint működik. És ezt kényszeríti rá a lányaira. Azt látjuk, hogy ezek a lányok hogy mennek tönkre. Vagy hogy próbálnak ellene menni ennek a szabályrendszernek.
2: Nem nagyon találnak kiutat.
1: De próbálkoznak. Mindig feszegetik a határokat. Mindig ott van az, hogy de én nem. Az a kegyetlen a történetben, hogy nincs visszaút.
2: És amikor elveszíti a darab végén a lányát, az egyiket?
1: A legkisebbet, a reményét.
2: Pontosan.
1: Igen, ez egy nagy kérdés, hogy mikor veszíti el. Egyre inkább azt hiszem, hogy nem konkrétan a halálnál történik meg az elveszítés.
0: A dráma alaphelyzete a hiány, ez okozza az alapkonfliktust. A színpadon például nincsenek férfiak, csak beszélnek róluk, mondta Keresztes Attila, a darab rendezője.
3: Elég gyakran mondogattam az elmúlt időszakban itt a próba folyamat alatt, hogy az élet élni akar. És hogyha nem hagyjuk, akkor akár megszünteti önmagát. Ugye itt van egy nagy tragédia a végén. Az egyik lány az öngyilkos lesz, mert nincs kiút, elveszíti azt a zöld reményét is, ami addig volt. Ezt örököltük, ezt tanultuk, hogy a moralitás, a rend az akár megvonásokkal is alkalmazható, de hát ugye pont erről szól a mű, hogy nem alkalmazható. Tehát, hogy vannak, amit az embertől nem lehet elvenni sem társadalmi nyomásra, sem egyéni szándékból, és ugye itt azért ki kell mondani, mert ez 36-ban íródott, és rá egy hónapra, amikor befejezte ezt a művet Lorca, agyon is lőtték a frankói polgárháború szerda délelőttjén. Azt hiszem, hogy amit ma ebből le tudunk tapintani, az, hogy az emberrel nem lehet bármit csinálni, mert ez a programunk, hogy megszületünk, hogy megéljük az érzelmeinket, az ösztöneink és a tájékozódásunk, az a szabadságra van kódolva.
4: Lorca drámája Bernarda Alba háza tehát a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban látható, és hasonlóan füllett, sötét vagy megrázó műveket mai vendégünk Zsurávszky Zoltán, koreográfus is feldolgozott a magyar irodalomból és történelemből. Hát ugye magyar baladák voltak, Arany János baladákat is dolgoztatok fel, a Hűtlen Feleség című előadása 19. századi titokzatos székely népballada nyomán készült, és hát most van egy nagyon nagyszabású produkció, aminek nemrég volt a bemutatója, és decemberben a Művészetek Palotájában újra látható lesz. Ez egy kerek évfordulóhoz kapcsolódik.
5: Igen, ebben az évben két nagy előadást tűztünk magunk elé, a 140 előadásunk mellé, amit évente vidéken és külföldön, Budapesten, a Művészetek Palotájában, a Nemzeti Színházban, a Nemzeti Táncszínházban adunk elő az együttesemmel. Az egyik a Mohács, tehát a mohácsi évfordulóra megemlékezve Requiem Mohácsért Zsévince Zsuzsanna jegyzi, aki szakmai vezetője a Honvéd Együttesnek, tehát ő írja általában azokat a megkoreografálható történeteket, azokat a dramatikus pillanatokat, azokat a meséket, azokat az ifjúsági darabokat, amiket mi színpadra állítunk, és a Mohács volt az, amiben egy nagyot léptünk erre az évre. Szegeden mutattuk be több mint 3000 ember előtt július 4-én, és Mohácson is augusztus 22-én nagy sikerrel, tehát 3000 ember jött oda Mohácsra, a főtérre, és ott mutattuk be a darabunkat. Eredics Benjamin fiatal zeneszerző, akivel dolgoztunk, ő már pontosan az említett Hűtlen Feleséget is jegyzi, úgyhogy egy ismert alkotó páros társunkként raktuk fel a Mohácsot, egy nagyon izgalmas, tehát egy mohácsi tragédia, ugye a nemzetünk elvesztése, onnan számítunk nagyon sok minden történelmi sorsfordított, több mindent magyar nemzeti tragédiát, de úgy kellett megcsinálni, hogy táncra írjuk, koreografálni lehessen, mégis legyen benne erő, dinamika, mégis legyen benne jövőbemutatás. Tehát azt, amit Mohácsról tanultunk, hogy csak elsiratni, csak a nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohács, tehát nem csak ez a sírva búsulás, nem sírva vigadás, hanem legyen benne erő, tehát a férfiak mindig valamit kitalálnak, mindig valami forradalmi, mindig valami háborúba mennek, és mindig valami táncot szeretnének vitálisan eltáncolni, de amikor meghalnak, amikor beletörik a bicskájuk a forradalmiságba, akkor a nőknek kell továbbvinni, fölállítani ezt az egész szomorúságot, és a nők viszik tovább az életet, ez van a darabba fölrakva, és egy keretjátékban ott vagyunk a csatánál, és ott vaspáncélban várakozunk a törökkel való megütközésre, úgy, ahogy a Hunyadiba írt a Bán Mór, ahogy ott egész reggel várták, délig várták, álltak mozdulatlanul, és ott sütött őket, majd utána ott az az óriási vihar és a pusztulás. Úgyhogy ezt kellett megkoreografálni.
4: Ez mennyire látványos, hány táncos táncol a Mohácsban?
5: Hát szegedi előadásainkat mindig földúsítjuk, szegedi táncosokkal, körülbelül 50-70 táncossal, tehát igazából 100-200 ember volt Szegeden, Mohácsra is elkísértek minket a szegedi fiatalok, úgyhogy ott is egy a 80-100 emberrel mutattuk be. Decemberben a Művészetek Palotában meghívták a darabot, és a Mohácsot be fogjuk mutatni 2-án, 3-án, azt hiszem.
4: Hallgassunk most bele picit ebbe a mohácsi zenébe, mármint, hogy amire táncol a Nemzeti Táncegyüttes.

0: Requiem Mohácsért az előadás címe, amelyet a Nemzeti Tánc Együttes mutatott be. Decemberben a Művészetek Palotájában látható lesz ez. És a táncegyüttes többször is járt már az amerikai földrészen, nagy sikerrel szerepeltek az Egyesült Államokban is, Kanadában is. Erről is kérdezem hamarosan Zsurávszky Zoltán koreográfus, de előbb hallgassunk meg egy riportot a Magyar Nemzeti Múzeumban nyílt Amerikai Álom című kiállításról, amely a tengeren túlra kivándorolt magyarok sorsát mutatja be. Orgona Angelika és Radnóti Klára kurátorok meséltek Nánási Anikónak.
1: Egy 100 éves Ford T modell fogad bennünket.
2: Bele tudok innen kukkantani, és akkor akár láthatom is azt a sebességváltót, amelyet a magyar Galamb József fejlesztett ki. De hogy került Galamb József 1904-ben a Fordhoz?
3: Imádta az autókat, vándorolt a jobb megélhetést keresve, és végül is a Ford Motors Companyhez szegődött el, ahol óriási sikereket ért el. Ez a bádok böske, hogy nevezték, Tin Lizzy angolul, tényleg mindenkinek az autó. Lehet, azt hiszem, hogy 4 havi fizetés volt az elképzelés, hogy annyiból meg lehessen vásárolni.
4: Egy eklatás példája annak, hogy a magyarok nem csak szemtanúi voltak az amerikai állam kibontakozásának, hanem aktív részesei is.
1: Nyilván a sikerek mögött is ott volt a fájdalom vagy a honvágy. Gábor Zsuzsa a zsidósága miatt volt kénytelen menekülni, Szelecki Zitára a nyilas bélyeget sütötték. Ez a hímzett gyönyörű ruhája egy nagy sikerű műsorára utal.
4: Ez a Magyarozik a műsor, ez nagyon fontos volt, mert több mint 3 évtizeden keresztül futott sikerrel, és fellépett vele a világszámos színpadán, természetesen a magyar közösségekben. Az írók és a színészek elszakadtak attól a közönségtől, aki őket szerette. Ugyanakkor találtak egy új küldetést Amerikában, a magyar kultúra ápolásának a küldetését. Ugye itt bemutatjuk Márai Sándort, Molnár Ferencet.
1: Ott a Márai írógépe.
4: Igen, Márai írógépet, vagy akár Karádi Katalin cigarettatárca is egy ilyen ikonikus tárgy.
1: Ott a másik szobában pedig a Terminátor szobor. Ez már egészen a közelmúltunkba vezet, 80-as, 90-es évek.
4: De Terminátor szobor azért került a múzeumba, mert tulajdonképpen Andy Vajnára emlékeztet minket. Ő a Terminátor 3 című filmnek volt a producere. Ezt a Terminátor szobrot a Hollywood múzeumból kölcsönöztük, az Origo filmstúdiótól. Sok más dologgal együtt, például a Gábor Zsuzsa koktélruhájával, vagy a Tony Curtis rendezői székével is egy nagyon szép régi filmvetítőgépet is be tudunk mutatni.
0: Az Amerikai Állam című kiállításról hosszabb riportot hallhatnak majd a holnap esti Szabadpolcban 8:30-tól itt a Kossuth Rádióban, mi pedig a Szódában Zsurávszky Zoltán Kossuth Díjas koreográfussal folytatjuk a beszélgetést, és milyen véletlen, ehhez a kiállításhoz remekül tudnak csatlakozni, hiszen október 2-án szeptember 30-a után, miután megtörténik a gála a Művészetek Palotájában, megünneplik Zsurávszky Zoltán 70. születésnapját, a társulat becsomagol és elindul Amerikába. Mert hogy
5: az évnek a másik nagy projekt, amit már 2 éve szerveztünk, az, hogy Fabrici Kovács Mihály, egy magyar huszárezredes, aki az amerikai lovas hadosztályt megalapította a lengyel barátjával, ő betanította, és aki az egyetlen magyar, aki találkozott George Washingtonnal 250 évvel ezelőtt, az ő emlékére készítettünk egy műsort, és ezt próbáltuk elvinni a magyar állam köszöntve a 250 éves Amerikát, és ugyanúgy Zsévince Zsuzsa írta egy tánc költeményt erre az életútra, és egészen a falusi életétől, a karcagi születésétől, a toborzásról, a parasztudvaron lévő toborzástól elindulnak egészen a Mária Terézia udvarán keresztül, és a nagy csaták a labancokkal, ugye egész Európában harcolt ez a Fabrici Kovács Mihály, és aztán hajóra szálltak, elmentek Amerikába, és ott folytatták a háborúskodást, és ugye ebbe a federációs hadseregbe bekapcsolódva a lovas hadosztályt létrehozta, majd utána Charlestonban sajnos ő meghalt, és ezt szeretnénk, ezt 3 városban érkezünk, Philadelphiában, Washingtonban, majd elutazunk Charlestonba, és ott lehet, hogy egy szobor alapkőletételén részt veszünk, és bemutatjuk ezt a gyönyörű életutat. Tehát ez egy komoly köszöntés a 250 éves Amerikának, magyar állam részéről, tehát 42 ember utazik, zenészeket viszünk, táncosokat viszünk, jelmezeket viszünk, és tényleg egy nagyon érdekes bemutatóval köszöntjük a 250 éves Amerikát.
0: A Szabadság földje lesz ennek a műsornak a címe, és hát ha nem tud mindenki veletek elutazni az Egyesült Államokba, akkor ezen a kiállításon az Amerikai Áram címűn Fabrici Kovács Mihály életével is picikét alaposabban megismerkedhetnek. Ez egyfajta múlt idézés, már mint a ti utazásotok is a Szabadság földje című előadással az Egyesült Államokba, de múltidézés zajlik majd Balaton-Almádiban is a hétvégén, a Pomérium nevű program középpontjában a város története és épített öröksége áll. Már péntektől várják a látogatókat a kultúrtörténeti sétákra. Felszegi Csaba riportja következik.
6: Fejes Rékával, a Balaton-Almádi Pannonia Kulturális Központ munkatársával állunk itt a Magda villa előtt. Mi a története ennek a villának?
7: A Magda laknak a története az egészen a 19. század végéig nyúlik vissza. Ekkoriban Balaton-Almádi már híres fürdőhely, sőt gyógyfürdő rangot kapott, ugye itt volt a Kneipp intézet. Ebben az időben nagyon sok nyaraló épült itt Balaton-Almádiban.
6: Bocsánat, a permi vöröskőből, ugye, tehát majdnem mindegyik villa alapja ez a vöröskő, illetve ezek pincék voltak, jól tudom, és ezek épültek rá a villák?
7: Így van, nagyon sok villa egykori vincellér és présházból alakult villává, svájci stílusban. Tehát amik csipkés faragású fatornáccal rendelkeznek, ezek az épületek általában azok voltak. A Magda lak az a 20. század elején épült, több tulajdonosa is volt, először egy veszprémi házaspár, majd egy budapesti házaspár.
6: Az ő gyermeküknek, Magdának volt a tulajdona. Megnéztem a régi fotókat, és gyönyörűen felújították, de a felújítás után szinte nem sok változott. A tető talán, mert ugye fazsindai teteje volt, most pedig pala, de az épület maga ugyanígy nézett ki az 1900-as években is.
7: A régi fakorlátokat is kicserélték kovácsolt vaskorlátokra, illetve eszközöltek rajta egy olyan változtatást, ami nem tett túl jót az épületnek. Egy műanyag festékkel festették le az épületet kívülről, ami miatt ez az almádi vöröskő elkezdett porladni. Majd meglátjuk, hogy milyen lesz a jövője.
6: Magántulajdonban van?
7: Most magántulajdonban van a villa, valaha működött közösségi házként is.
6: Maga a Pomérium ugye arról szól, hogy végig sétálják Almádi épített örökségét már sokadik alkalommal. Ez egy ilyen nagyon különleges villaséta.
7: A Budapest 100 mintájára jött létre a Pomérium. Ebben a 3 napban olyan házak nyitják meg a kapuikat a nagy közönség felé, amelyek valamilyen értékkel bírnak. Múlt századi vagy akár még annál korábbi épületek is. Ezekben a házakban vezetett séták zajlanak. Van, ahol a tulajdonos vezet bennünket körbe, van, ahol leszármazott. Most egy picit visszakapcsolnék a Magdalakhoz, ugyanis az Öreghegyen van egy nagyon különleges épület, ez a Jancsi villa, hogyha Balaton-Almádi középpontjába állunk, és felnézünk a hegyre, akkor is látjuk az impozáns

0: koreográfussal beszélgetünk, ő a mai vendégünk, és hát ha múltat idéznek Balaton-Almádiban, az elmúlt napokat mi is idézzük meg. Mondtad, hogy a Petőfi és a Tenkes kapitánya most ez áll a középpontban, mármint tánc tekintetében nálatok voltatok, jártatok valamerre ezekkel az előadásokkal mostanság?
1: Igen, most érkezett meg az együttes egy erdélyi turnéról, ahol a Tenkes kapitányt mutattuk be, és nagyon érdekes, hogy a Rákóczi 300 éve született, és Borsiban a Sátoraújhelytől kb. 5 kilométerre lévő Borsi felújított Rákóczi kastélyban a Diószegi László, az igazgató ennek a kastélynek meghívott minket, és nagy sikerrel 7-800 ember előtt mutattuk be a Tenkes kapitányát, tehát végül is kevés darab születik erről a Rákóczi korról, és ez egy adekvát dolog, az a 63-as filmsorozat, az első nagy tévés filmsorozatnak a megidézése, azok a játékos szereplők, az a feldolgozás, az a stílus, ahogy a Tenkes kapitányát ugye Vujcsics Tihamér zenére megcsinálták, azok a színész óriások, és mi pedig táncban ugyanezt le tudjuk követni, és tényleg Brassóban és Borsiban is nagyon nagy sikeren mutattuk be. Előtte voltunk a Petőfi darabunkkal, mert a Petőfi Kultúrás Ügynöksége ebben az évben már több helyre bemutatta a Petőfi előadásunkat, színész barátainkkal kiegészítve Petőfi életét, a verseit bemutató műsorral utaztunk. Szintén ez a két darab utazik Erdélybe és utazik Felvidékre is.
0: És itt van nekem felírva az, hogy papucs szaggató király kisasszonyok, mert hogy ti azért a gyerekekre is gondoltok.
1: Igen, az a hír járja, hogy a Magyar Nemzeti Tánc Együttes a gyerek daraboknak a hordozója, és mi vagyunk, akik ápoljuk leginkább ezeket a mesedarabokat. Hát itt is Zsévince Zsuzsát kell megemlítenem, tehát itt az eltáncolt papucsok, az ördögbál, igazából a papucs szaggató király kisasszonyok, hogy minden éjszaka mennek a pincébe, és ott mulatnak az ördögökkel, és sírópityogó király kisasszony. Tehát ezeket a meséket fűzzük össze, és hát egy izgalmas bemutató lesz az ősszel, miután visszajövünk külföldekről, tehát több számba is mondhatom, és akkor készülünk majd erre a papucs szaggató király kisasszony című mesére a Nemzeti Táncszínházba.
0: Minden a fejedben van? Tehát minden nap tudod reggel, amikor felébredsz, hogy mi vár rád aznap?
1: Hát természetesen egy naptárnak kell ketyegni az ember fejében, a heti naptárnak, a havi naptárnak, fél éves naptárnak, az éves naptárnak, a szabadságoknak, az ünnepeknek, azoknak a fő vonalaknak, amelyet a főpróbákat meg lehet ejteni, az a felkészülési időszak, hogy milyen gyorsan tudják megtanulni a táncosok, milyen készek arra, hogy a bemutatóra 100%-osan tudjanak teljesíteni. Ezek az idők mindig elég szűk, és tényleg mindig nagy sikere jön az ember külföldről, de nem csalás, nem ámítás, ha az együttesem elutazik akár Dél-Koreába, Japánba vagy Amerikába, biztos, hogy nagy sikerrel térünk haza.
0: November 30-a helyett november 20-án lesz a bemutatója a papucs szaggató király kisasszonynak. Október 2-án indul a Nemzeti Tánc Együttes az Egyesült Államokba, előtte azonban szeptember 30-án megünneplik a 70. születésnapját Zsurávszki Zoltán Kossuth díjas koreográfusnak. Ő volt a mai vendég, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
1: Köszönöm, és örömmel jövök mindig.
0: Hallgatóinknak köszönjük a figyelmet, a szerkesztő Nánás Janikó, a hangmérnök Sie Gábor volt, a felelős szerkesztő Bödő Anita. Délután 14:30-kor ismét várom önöket itt a Kossuth Rádióban, a Szódában, és hát búcsúzóul ismét a legényes szól, a Karotaszegi legényes, a vendég kedvéért, ezzel búcsúzom mára. Én köszönöm szépen, hogy velünk voltak, Babucs Krisztát hallották.

0: társadalmi célú reklám.
1: Tuti elég kamera van a mobilodon, és erdei virág illatú a mosóporod. Hófehéren csillognak a fogaid. Mennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Haydn-on koncertek a Zeneakadémián. 3 előadás, 3 különleges zenei világ. Chopin dalai és mazurkái, Bach ünnepi kantátái és a romantikus kamarazene kivételes darabjai októbertől decemberig a Zeneakadémián. Tartsanak velünk! További információ www.haydn-on.com.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Duknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Biziák Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Suhei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak.

0: 15 óra. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Polyák Adrien. Polyák Gábor médiajogász lett a média tanács elnöke. Új fejlesztéssel bővült a DÁP. Folytatódik a kora őszi idő. Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Reagáltak a média tanács elnökének és tagjainak megválasztására az ellenzéki pártok is. A KDNP szerint elfogadhatatlan, ami a szavazáson történt. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök azt mondta, arra a rendszerváltás óta nem volt példa, hogy a bizottság által már jóvá hagyott tagokat a szavazáson elutasították. Szerinte ezért a szavazást szervező kormányfő a felelős. A Mi Hazánk botrányosnak nevezte a történteket. Torockai László elnök úgy fogalmazott, morális szempontból is aljas húzás volt, hogy családtagjaik jelenlétében szavazták le a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat, mondta Magyar Péter azzal kapcsolatban, hogy a Tisza frakció nem támogatja Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi tisztségre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, szokatlannak tűnhet, hogy az államfő nem a kormányzati hatalom bábja. A kormányfő arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet a legfőbb ügyészi tisztségre. A KDNP 13 éves korhoz kötné a digitális platformok használatát. Az ellenzéki párt ma benyújtott gyermekvédelmi törvénycsomagjában figyelmeztető tájékoztató elhelyezésére kötelezné a digitális eszközök forgalmazóit. A javaslat a 13-16 év közötti korosztály esetében szülői hozzájárulást írna elő az okos eszközök használatához, ezzel biztosítva a fokozatos digitális önállósodást, de egyúttal fenntartva a szülői kontroll lehetőségét. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához. Megöltek egy önkormányzati képviselőt Taktakenézen. Az áldozat a Roma Jó Egyesület jelöltjeként vett részt a helyi testület munkájában. A térség országgyűlési képviselője az eset kapcsán úgy fogalmazott, az elkövetőknek a törvény előtt kell felelniük tettükért. Bihari Zoltán hozzátette, az erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben. Leesett az első hó a szlovák magas Tátrában. 1400-1600 méteres magasságon már csak nem 20 cm vastag a hóréteg. Az előrejelzések szerint ugyanakkor melegszik az idő a térségben, így a hó a hétvégén elolvad. Idehaza felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható. Híradással legközelebb 16 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 15:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
3: Cseh Eszter és Estokács András most azért utazzák körbe a világot, hogy utána járjanak. Vajon milyen hatással van a technológiai boom egy eldugott törzsre az esőerdőben, a tibeti buddhista szerzetesekre a Himalájában, vagy a folyamatosan pörgő nyugati társadalmunkra. Most is két kamerával, stáb nélkül utaznak, hogy minél közelebb kerüljenek a szereplőikhez, a törzsfőnöktől a dalai lámáig. On the Spot, okos világ, 9. évad. Ma 23 óra 5 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
4: Idén 16 éves a Nógrádi Geopark, amely a nemzetközi szakértők látogatása után várhatóan ismét zöld kártyát kap. Átadták a természetbajnokai díjat, az elismerést elsőként azok a diákok és tanáraik vehették át, akik közösen élesztik újjá a Ráckevei Dunaág úszólápjait. A zöld hírek mellett e témákat kínáljuk mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Toldi Szabolcs. Geopark. Így nevezik azokat a nemzeti szinten védett területeket, amelyek különösen értékesek az esztétikai vonzerejük vagy a területükön található ritkaságok miatt. Céljuk, hogy bemutassák a változatos geológiai értékeket, elősegítsék azok védelmét, valamint az oktatásba és turizmusba való bekapcsolásukat. Érdemes tudni, hogy a Geopark cím nem örökérvényű. A terület fenntartóinak időről időre bizonyítaniuk kell, hogy a szabványoknak megfelelően óvják és fejlesztik a földtudományi örökséget. Az auditálás, vagyis az újravizsgálat 4 évenként történik. A részletes szakmai beszámoló és az UNESCO által kiküldött nemzetközi szakértők fogadása nem újdonság a Nógrádi Geopark munkatársainak, hiszen a címhasználati jogosultságot ők már 16 évvel ezelőtt elnyerték. A szervezet most egy olyan európai területi társulás létrehozásán dolgozik, amely az élettelen és az élő természet védelméhez, bemutatásához további segítséget jelent. Mindez együtt újabb zöld kártyát hozhat hazánknak. Tarnóci László interjúja.

0: állnak szépek, olyanok, amilyeneket ők elvárnak, hogy legyen. Tehát ezzel nem volt probléma. A magyar oldalon a bemutató helyeink rendben vannak, a szlovák oldalon pedig itt azért jelentős előrelépések történtek, Ajnácskőn éppen az Ebecki kúria egy szárnyának a felújításával, illetőleg hát megmentésével fogalmazzunk így, mert azért mégiscsak ez egy értékmentés is, elő fog állni. Tehát már abban a hiátusban is például, ami ebben egy kicsit kettős a magyar és a szlovák oldal között, hogy mi ebben jók állunk, ők kevésbé, már azt látták, hogy megvan a folyamat, ami oda irányul, hogy ez kiegyenlítődik.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
2: Hallgassuk meg a zöld híreket Barta Bernadett tolmácsolásában.
3: Vészjósló figyelmeztetésekkel vette kezdetét tegnap a New York-i klímahét. Az ENSZ legújabb nemzetközi jelentése arra figyelmeztet, hogy a Föld globális felmelegedése a következő években szinte biztosan átlépi a kritikus, 1,5 Celsius fokos határértéket. A kutatók szerint a folyamat már elkerülhetetlen, így a világ egy úgynevezett túllépési fázisba kerül. Inger Andersen, az ENSZ klímavédelmi programjának igazgatója hangsúlyozta, a cél továbbra is 1,5 fokos limit alatt maradni, de ezt most már csak radikális és azonnali széndioxid kibocsátás csökkentésével, valamint a gáz mesterséges légköri kivonásával érhetjük el a század végére. A tudósok arra is figyelmeztetnek, hogy a 9 globális planetáris határvonalból az emberiség már 6-ot átlépett, ami a földi élet fenntartó rendszerek összeomlásával fenyeget. Közben Európában is kongatják a vészharangot. Az Európai Bizottság tegnapi jelentése szerint a modern mezőgazdaság miatt minden 9. európai moly és lepkefajt a kihalás fenyeget, ami a teljes kontinens beporzási rendszerét veszélybe sodorja, számolt be erről a The Guardian. Csak nem 4 millió forintos büntetés szabott ki a jegyző egy palotási férfira állatkínzás miatt. A Nógrád megyei férfi egy csatos végű hevederrel verte meg saját kutyáját, miután az állat megszökött a láncról. A bántalmazás következtében a kutya olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy teljesen megbénultak a hátsó lábai. Az állatot végül családtagok vitték orvoshoz, ahol az állatorvosok megállapították a keresztbénulást. Bár a férfi a brutális verést tagadta, a hatóságok előtt is elismerte, a kutyát a kötelező oltások és azonosító csip nélkül folyamatosan láncra verve tartotta. A helyi jegyző által kiszabott milliós bírságot az ügyben a megszólaló állatvédők példás büntetésnek nevezték a súlyos állatkínzási eset után. Az esetet az RTL híradó közölte és tárta fel a nyilvánosság előtt elsőként. Több mint 100 év után teljesen új vadmacskafajt fedeztek fel Bolíviában. Egy nemrégiben publikált tanulmány szerint egy teljesen új vadmacskafajt azonosítottak a kutatók, amely a Leopardus tilkájó nevet kapta. Az állatra először 2016-ban figyeltek fel, amikor egy bolíviai állatmenhelyre bekerült egy különös házi macskánál kisebb, kerekfülű és leopárdfoltos bundájú példány, amelyet az erdő szélén találtak. Paola Nogales Ascarrons biológus évekig tartó munkával és az állat genomjának elemzésével bizonyította be, hogy a lelet nem egy korábban ismert tigris macska alfaja, hanem egy önálló faj. A csíkos pampa macska 1923-as felfedezése óta ez az első alkalom, hogy egy teljesen új, a tudomány számára korábban ismeretlen macska félét mutattak be, nem pedig egy már leírt alfajt emeltek faji szintre. A Leopardus tilkájó az Andok keleti lejtőin húzódó Jungász nevű keskeny erdősávban él, ám az életmódjáról egyelőre szinte semmit sem tudnak a szakértők. A felfedezés azért is kiemelkedő, mert a genetikai vizsgálatok módszertana a jövőben még több rejtőzködő macskafaj azonosításához és hatékonyabb védelemhez vezethet, írja a BBC.
2: A természet bajnokai. Ezzel az elnevezéssel hívta életre a WWF, vagyis a Természetvédelmi Világalap hazai szervezete azt a díjat, amellyel reflektorfénybe kívánja állítani azokat a civil természetvédelmi kezdeményezéseket, amelyek helyi szinten már bizonyították, hogy kitartással és szakmai együttműködéssel, valamint közösségi összefogással képesek kézzel fogható eredményeket elérni. A díj nem csak szakmai elismerést jelent, hanem pénzügyi támogatást is biztosít a megkezdett munka folytatásához. Hogy kik lettek idén a természet bajnokai, már is kiderül Kulik Bence riportjából.
4: mélységesen felháborított ez a szörnyűség, amit itt elkövettek. A csillog az olaj a bekerített területen, ez egy úszó láp, amelyet most megsemmisül.
5: Így nyilatkozott az azóta hírhetté vált szigetszemiklósi olajszennyezésről Fejfer Rikárd, az érintett terület halőre 2020. decemberében. A szennyeződést azóta a szakemberek eltávolították, és elindult a terület regenerációja, ám a szigetszemiklósi Battyány Kázmér gimnázium tanárai és diákjai nélkül sehol nem járna a folyamat. A Teremtsük újra névre hallgató úszóláp rehabilitációs projektjük most elnyerte a WWF Magyarország természetbajnokai díját, mondta a dr. Fehér Zoltán, a szervezet természetvédelmi igazgatója.
6: Természetbajnokai díjat a WWF azért hozta létre, a WWF Magyarország, mert a természetvédelem nagy része állami feladat lenne, és ezt nagyjából ehhez meg is van egy intézményrendszer, amelyik végzi, de az egészet nem lehet civilek nélkül megoldani, és mi ezzel a díjjal olyan civil kezdeményezéseket szeretnénk megmutatni, felemelni, kihangosítani, ami inspirációt jelenthet másoknak is. És ez a szigetszentmiklósi kezdeményezés, ez pont ilyen. 2020. decemberében történt egy súlyos olajszennyezés, de akkor ismeretlen tettesek 6000 liter olajat öntöttek a helyi esővízzel vezető csatornába, amelyik aztán Szigetszentmiklósnál pont az úszólap közelében érte el a Ráckevei Dunát, és ez aztán elkezdett szétterülni. Óriási szerencse volt, hogy az ottani parti növényzet, illetve ez az úszólap, ez lelassította a szennyezésnek a terjedését. Amikor felszámolta a vízügy ezt a szennyezést, utána egy súlyos pusztítás maradt, vagy 6000 négyzetméteren. És a Batyányi Kázmér gimnázium akkori diákjai is eléggé megviselte ez, és akkor a tanáraikkal együtt azon gondolkodtak, hogy vajon lehetne tenni valamit. Elkezdte utána olvasni, szakirodalomba felvették a kapcsolatot úszólápokkal foglalkozó ökológusokkal, és kitalálták, hogy van egy olyan módszer, amiben mesterségesen létre lehet hozni olyan úszólap kezdeményezéseket, ami köré aztán a természetes folyamatok elkezdik visszaépíteni az úszólapot. És ennek álltak az élére ez a két tanársete, Krisztina és Cita Zoltán, és hát az iskola.
5: A terület szépen gyógyul, ám az elpusztult 1700 négyzetméter úszólábból még egyelőre csak 165 négyzetmétert sikerült pótolni, mondta Cita Zoltán, a gimnázium tanára, a projekt egyik megálmodója.
7: Bekövetkezett ez az úszólápszennyezés, ekkor kerestük azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne ezen javítani, hogyan lehetne rehabilitálni a környezetet, mert amit ott rehabilitációként végeztek, az nem az úszólápi környezetnek volt a rehabilitációja, hanem beültették nádrizomákkal a partszakaszt, rábízták a természetre, hogy alakuljon újra. Tehát ez elindult, de a maga az úszóláp nem tudott újraépülni. A meder nem olyan mély, hogy a természetes úszóláp képződésbe induljon, hanem a nád, a sás, a gyékény az legyökeresedett. És tulajdonképpen feltöltötte volna ezt a területet. Ekkor volt az az ötlet, jó lenne újra telepíteni. És szerencse, hogy volt egy ismerősöm, tehát dr. Balogh Márton, akinek volt egy ilyen szabadalma, még a 90-es évekből, hogy az úszólapot hogyan lehet vízminőségjavításra felhasználni. És ugye ezt a lejárt szabadalmat, ezt engedte meg nekünk használni.
5: Milyennek az első lépése, és aztán milyen folyamatok kezdenek el kialakulni?
7: Hát az első lépés az, hogy miután ez egy védett terület, engedélyt kell szerezni a telepítésre, tehát a Nemzeti Parktól, a kormányhivataltól, tehát ezt végig kell járni, ez elég hosszú idő volt, és utána tudunk ténylegesen telepíteni, mert ugye ezekre az úszólápszigetekre a működő úszólápokról védett növényeket telepítünk be. Tehát ezért kellett az engedély. A folyamat az úgy zajlik, hogy nádat szerzünk valahonnan, tehát vagy ahol levágják és összegyűjtjük, vagy vásárolunk, és ezekből a nádakból kötegeket készítünk. Tehát készítünk egy 5-6 köteget, ilyen 1,5-2 méteres szélességben lesznek ezek a kötegek, dróttal egymáshoz rögzítjük, majd a kötegek közé beültetjük a kiemelt növényeknek a rizomáit, tőzeget teszünk rá, így a növényzet ugye el tud indulni a fejlődésbe. És ez ilyen 10 centis kötegekkel dolgozott. Most a időjárás, a felmelegedés és a megemelkedett UV-sugárzás miatt a növényzet viszont nem indult olyan gyorsan fejlődésnek, tehát lepusztult róla, elsüllyedtek, ezért átálltunk 30 centis kötegekre, befedjük még iszappal, a mederből kiszedett iszappal, illetve ilyen nád törekkel az egészet, hogy megvédjük őket a kiszáradástól, az UV-sugárzástól, tulajdonképpen ennyi a technológia.
5: Hogyan áll most jelenleg ez az úszólap? Ez már egy ilyen zárt rendszer, szóval beindult a folyamat, és innentől már nem kell nagyon kertészként segíteni ezeket az úszólapokat?
7: Hát Hát az a helyzet, hogy 1700 négyzetméter úszólá pusztult el. Jelen pillanatban olyan 165 négyzetmétert tudtunk visszatelepíteni. A működő úszólápok azok már tulajdonképpen funkcionálnak rendesen. Volt olyan az első években, amikor mi is tanultuk a folyamatot, lemosódott, aztán újra kellett telepíteni, tehát oda kell figyelni ezekre az úszólápokra, meg először egy védett helyen helyezzük el, tehát ahol a széltől, meg a napsütéstől védve van, és a következő évben helyezzük ki, amikor már egy jóval erőteljesebb gyökérzettel rendelkezik. Igaziból most az a célunk, hogy ennek a szennyezés helyszínének van egy partszakasza, és a feltöltődés, tehát a nácsás gyékény terjedése, inkább a gyékény a veszélyes, az invazívvá vált a megemelkedett UV-sugárzás, a megemelkedett hőmérséklet és a magasan szennyezett víz miatt, tehát elnyomja a többit, és ugye ez volt a veszélyes, és ugye ennek a terjedését akarjuk megakadályozni. Tehát az első lépés az, hogy a partszakaszt körbe beborítjuk ilyen úszólápszigetekkel, és az megakadályozza ennek a gyékénynek a terjedését.
8: Gondolom azért szerencsére találtak diákokat, nem kellett mindenkinek könyörögni, de azért egészen más az, amikor a tanult dolgokat ennyire élesben látja az ember, és nem csak arról van szó, hogy élesben látja az ember, hanem látja előtte azt a kárt, ami miatt be kell avatkozni. Azt gondolom azért elég nagy hatással lehetett a diákokra.
7: Hát egy részükre igen. Tehát ez azért más a dolgot látni, meg más megélni. Tehát amikor ott a helyszínen vannak, akkor tényleg mást gondolnak. De hát vannak, akik nem érzik azt, hogy valami komoly dolgot csinálunk, hogy azt gondolják, hogy itt készítünk valamit, aztán de egyébként úgy is visszanőtt volna, de ezt meg kell értetni velük. Tehát sokat foglalkozunk azzal, hogy előkészítsük az ő tudásukat, hogy érzékenyítsük, hogy ezt a kifejezést használjam, arra, hogy miért csináljuk ezt az egész tevékenységet, és ugye, hogy hogyan találunk a diákokat. Igazából ez az erdei iskola 9. évfolyamban az egy kötelező program, tehát nincs más választásuk. De igyekszünk úgy megoldani, hogy azt érezzék, hogy azzal az érzéssel menjenek haza, hogy ők tényleg tettek valamit a környezetért, és nem csak beszéltek róla, mert ugye az esetek többségében az van, hogy írnak egy blogot, meg tudom én, belájkolják, beszívecskézik, hogy mennyire tetszik ez a környezetvédelem. Tehát ez arról szól, hogy ténylegesen, tevőlegesen tegyünk valamit.
2: A Föld maradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az aföldmaradt@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Toldi Szabolcs.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Önbizalom erősítő, növeli a kitartásunkat, boldogság hormont termel és segít a depresszió leküzdésében. Ez a csodaszer a mozgás. Szinte minden betegség megelőzésében is egyre fontosabb szerepet kap a testedzés, sőt, a pszichológiának is van már élménypszichológia irányzata. Mai témánk tehát a mentális egészség és a mozgás. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok, a szerkesztő Veres Ágnes. Önök jobban érzik-e magukat, ha mozognak, vagy épp ellenkezőleg? Írjanak magukról. SMS számunk 0630 9666, Viberen is ott vagyunk Kossuth Rádió néven. Lubics Szilvia ultrafutó vasárnap áll rajthoz az Egyesült Államokban megrendezett Grand to Grand Ultrán, ahol összesen 278 kilométert kell teljesítenie a sivatagban. Ki gondolta volna a kislányról, aki gyerekkorában menekült a tesi órákról, hogy három gyermekes anyaként világklasszis sportoló lesz. És persze azt sem tudta korábban, hogy a futás mentálisan és lelkileg is mennyit segít az életében. Varga Tünde beszélgetett Lubics Szilviával.
2: Édesanyaként kezdett már el komolyan futni.
3: Igen, majdnem 28 éves voltam, és akkor két fiam volt, a kisebbik volt akkor 2 éves, és én akkor kezdtem el futni.
2: Előtte gyerekkorában valami sport volt az életében?
3: Nem igazán, leginkább az volt az oka, hogy a tesini, amiket kellett csinálni, abban nagyon béna voltam, tehát ilyen kötélmászás, nem tudtam csinálni, meg szekrényugrást, ilyesmi, azt, tehát én konkrétan rettegtem tőle, magától az egész kínos szituációtól. A testnevelés órákon próbáltam nem átöltözni, és ez így egész jól is sikerült is, tehát hogy mindig volt valami kifogás. Azért voltam 5-ös, mert egyébként kitűnő tanuló voltam, és akkor ezt mondta a testnevelés tanár, hogyha mindenből 5-ös vagyok, akkor jó, akkor is megadja, mert hogy tudja, hogy szorgalmas vagyok. De egyébként inkább stressz volt, szorongtam tőle. Mai napig emlékszem, hogy így mondták, hogy a gerendán kell majd bukfenszezni, és én végül nem kellett, de hogy ez nekem hatalmas félelem volt, hogy mikor jön majd el ez a nap. Úgyhogy nem mondanám magam sportosnak, a labdajátékokban abszolút nem voltam jó, nem is szerettem beállni, féltem a szituációktól, amik ott vannak, meg attól, hogy lerontom a csapatot. Nem volt a sport ilyen szempontból benne az életben nyilván, mivel kisvárosban éltünk, ezért az, hogy a suliban bringával megyünk, az gyakorlatilag így adva volt, vagy volt, hogy gyalog mentem, vagy néha így barátokkal kimentünk tekerni, ami nyilván a mostani gyerekeknek már lehet, hogy sportnak számít.
2: Azért kérdezem ezeket, mert azért most már tudományosan is megalapozott, hogy a sport az mennyire tudja segíteni oldani a szorongásokat. Nem tudom, annak idején, mikor neki állt futni, ez is vezérelte, vagy egyáltalán mit gondol erről?
3: Kezdésben nem mondanám, hogy a felnőtt fejjel már a szorongás volt ott, sokkal inkább az, hogy gyakran voltam így beteg. Nagyon sokáig szoptattam a két első kisfiamat is, és akkor így nagyon lefogytam, és gyakran összeszedtem fertőzést, és nem nagyon mozdultam ki a lakásból, tényleg így körülöttük forgott az élet. Gyakorlatilag adva volt, hogy muszáj valamit csinálnom, hogy megerősödjön az immunrendszerem, amiben nyilván a mozgás az, hogy kimenjek egy kicsit egyedül. A futás meg azért tűnt kézenfekvőnek, mert az egy olyan dolog, ami nem volt időhöz kötve meg helyhez. Egyébként mai napig ez a legnagyobb előnye számomra. Egyébként szerintem nagyon-nagyon sokat segít a sport a feszültségoldásban, és így nagyon sajnálom is, hogy én nekem nem volt ez mint eszköz ott. Családunkban senki nem sportolt, és igazán erre nem volt semmiféle motivációm, hogy miért is csináljam, viszont azt látom így a saját gyerekeimen, hogy hál' Istennek ők már ebben nőttek föl, hogy mi sportolunk. Ezzel egy nagyon-nagyon jó eszközt adtunk a kezükbe, abszolút nem presszionálva őket, de így nagyon jó látni, hogy mennyivel könnyebben veszik az akadályokat az életbe, úgyhogy ott van az, hogy nagyfiunk fut, ő, hogy kimegy futni, akár kimegy hajnalba is, mert tudja, hogy nehéz nap vár rá, és akkor jobb, ha fut. Nyilván az meg, hogy itt ragadtam, az meg annak a csodának köszönhető, hogy gyakorlatilag kiderült, hogy én nekem ez meg.
2: Mit ad mentálisan önnek, lelkileg mentálisan?
3: Szerintem rengeteg dolgot, sokkal többet, mint ahogy az ember így képzelni, mielőtt nem fut. Én a betegeimet is mindig biztatom, nem feltétlen arra, hogy fussanak, de hogy menjenek ki, mozogjanak. Ez lehet séta a kutyával, vagy kerékpározás. Egyszerűen szerintem így a mai világban, és ez a fiataloknál is nyilván ott van, annyi felől dőlnek ránk az ingerek, ami egyszerűen egy teljes pörgésbe tartja az embert. Szerintem az, hogyha kimegyünk és kinn a természetben mozgunk, egyszerűen van időnk önmagunkra, hogy egy picikét a gondolatainkat elrendezzük, anélkül, hogy abban bárki megzavarna. Lássuk be, szerintem napközben nincs olyan fél óránk, hogy amit csinálunk, abban ne zavarna meg valaki. Tehát szerintem borzasztó nehéz a mai világban igazán elmélyülten csinálni valamit, és a sportban, főleg a szabadtéri sportban szerintem ez nagyon adva van, mikor ember egyedül van, és tényleg rendezni tudja fejében a gondolatokat, nem beszélve az egyéb pozitív egészségügyi hatásokról, és szerintem a futás nagyon-nagyon jó stressz levezető, illetve megelőzni is, gyakorlatilag minden nap mozgok, az nem mindig futás, de az biztos, hogy van valami nagyon nehéz napom, tehát tudom, hogy az nagyon sűrű lesz, akkor nem az van bennem, hogy akkor nem megyek futni, mert hogy az könnyebbé tenni a napot, abszolút nem, hanem akkor akár bármilyen korán is föl kellek futni, mert tudom, hogy az mennyi erőt fog adni abban. Még az, hogy mit ad nyilván állóképességet az összes többi feladat elvégzéséhez, egy önbizalmat, mert nyilván a futásban is rájövünk, hogy jé, sokkal többet tudok, mint amit én gondoltam magamról. Sokkal erősebb vagyok, többre vagyok képes, messzebbre és gyorsabbra tudok futni. Miért nem ugyanígy működne ez a hétköznapi problémákban? Hát egy önbizalmat ez, hogy megéljük azt, hogy mire is vagyunk képesek. Óhatatlan, hogy az ember nem kerül be a sport által egy társaságba, ahol szintén jobb esetben egy támogató közegre talál, ahol esetleg megoszthatja a problémáit, vagy a közös mozgásról nem is beszélve, szerintem együtt futni valakivel, az tud lenni az igazi flow. Mi szerintem még a saját sikeres edzésünkön is túlmutat, hogy ezt valakivel együtt átélni, ez lehet bármilyen sport egyébként. Borzasztó nagy erőt tud adni szerintem a hétköznapoknak a kihívásaihoz, és picikét hagy minket lecsendesedni, mert ez nagyon nehéz.
2: Gondolta arra vala is, hogy mi lett volna akkor, amikor 2 éves volt a kisfiam, megy el futni?
3: Őszintén szólva nem, de az biztos, hogy egész más életet élnénk. Nekem így a futás az nagyon kinyitotta a világot. Azt sem mondhatom, hogy a világ minden pontjáról megismertem olyan élettörténeteket, ami számomra hihetetlen is, és nagyon nagy tisztelettel vagyok azok iránt, az emberek iránt, akik nagyon nagy mélységekből fölállva a sporthoz fordultak, vagy a sport által próbálnak segíteni másokon. Nekem most már elképzelhetetlen az élet a sport nélkül.
1: Varga Tünde beszélgetett Lubics Szilviával, a stúdióban pedig itt van velünk Faludi Viktória, tanácsadó szakpszichológus. Kezét sokkal
4: jó napot kívánok!
1: Ön a terápiát összeköti a mozgással. Ez szokásos?
4: Hát szerintem manapság illik.
1: Így, tényleg?
4: Hát igen, azt gondolom, hogy nyilván annyi kutatás van, de az kevésbé érdekes, mint az ember szubjektív élménye arról, hogy mennyi mindent tud okozni a mozgás, ami jótékony hatással van a mentális egészségre.
1: Na és ezt hogyan csinálja akkor konkrétan egy terápiában? Tehát elvár valamit, vagy naplózni
4: javaslok.
1: Kell?
4: Javaslok. Nyilván elvárni nem lehet, hát hiszen azért jön oda a kedves paciens, hogy egy olyan légkörben legyen, ahol nincsenek elvárások, és nincs olyan, amit neki kötelező csinálni. Én azt csinálom, hogy legalább egy pici mozgásra ráveszem. Lehet ezt háztöm körüli, tőlem lehet, hogy föl alá járkál a szobában. Én csak azt szeretném, hogy megtapasztalja, hogy tud valamit csinálni, amit eddig nem.
1: Mert hogy aki önhöz érkezik, az alaptapasztalata az, hogy nem mozog egyáltalán, vagy nincs mozgás élménye?
4: Hát nyilván a praxisom egyik fele élsportolókból áll, tehát hogy ott ritkán kérem ezt tőlük.
1: Őtőlük azt kérjük, hogy kicsit maradjon nyugtan.
4: Így van, ott a pihenést kell megtanulnunk valahogy, hogy együtt átvegyük, hogy kinek mi az, amivel le tudja egy kicsit magát lassítani. De a krízisben lévőknek nagyon-nagyon fontos az a praxisom másik fele, akik alapvetően azért jönnek hozzám, mert valami olyan életesemény történt, ami teljesen megváltoztatta az életüket. Úgyhogy ott muszáj szerintem elkezdeni. Nyilván a szorongásos, meg a hangulatzavaros megbetegedéseknél ott meg pláne.
1: Mert hogy a szorongásos, hangulatzavaros paciensek a mozgással is felhagynak, ez a általános tapasztalat?
4: Igen. Vagy félelemből, ugye például, ha veszünk egy pánikbeteget, a hangulatzavarnál meg eleve a motorhiány, az, hogy hiányzik egyáltalán az a drive, az a hajtóerő, hogy bármihez kedve legyen, az ott elvész, tehát hogy ott mindig szoktam nekik mondani, hogy fordítsuk meg, először nézzük meg, tudom, hogy nem lesz hozzá kedve, de hogy nézzük meg, hogyha egy kicsit csinálja, akkor hogy változik. Tehát az emberek így működnek, hogyha valami új helyzetbe rakjuk őket, amiből megtapasztalhatják, hogy egyáltalán tudják-e csinálni, vagy nem, abból lesz egy sikerélmény, és aztán abból lesz szépen a motiváció is, és valahogy nyilván most nem sorolom az összes élettani hatást, mert azt mindenki tudja, hogy mi jót okoz a mozgás, és hogy ez hogyan hat a hangulatunkra és az idegrendszer egész működésére.
1: 0630 9666 az SMS számunk, jönnek a tapasztalatok mozgásról, tornáról, a tánc, a jó zene megmozdít, azt írja hallgatónk, orvosi receptre is írom, aztán van, aki azt írja, hogy semmi nem tudott rávenni a táncra, csak a Linda című magyar sorozat, hát köszönet neki, így évtizedek távolából is, gyógytorna, kondipark, séta, természetben súlyzó, Éva néni pedig azt írja, aki önbevallása szerint 87 éves, hogy a járókeret is lehet tornaeszköz.
4: Tökéletes.
1: Tehát soha nincs késő, meg semmi sem lehetetlen.
4: Így van.
1: Az van mögötte, az a logika van mögötte, hogy ha kimozdulok a, hát ezt szoktuk használni ezt a kifejezést, hogy a komfortzóna, nem mondom ki, tehát kimozdulunk a megszokottból fizikailag, testileg, akkor talán lelkileg is könnyebben billenünk át?
4: Ez így van, mert hogy visszaigazolást kapunk arról, egyrészt ugye van izommemória, meg izom visszacsatolás az agyunkhoz, de hát van a lelki része is, ugye nagyon nehéz elválasztani a testet a lélekről, hiszen egymást alakítják, tehát hogy abból lesz egy olyan élményem, hogy amit az előbb is mondtam, hogy tudom csinálni, megy ez, még ha nem is akarom, akkor ott mégiscsak megcsináltam. Tehát, hogy annyi olyan élmény van, amit egy ilyen laboratóriumi helyzetben nem tudnánk csinálni, mint egy terápia, de hogyha ezt elviszi magával egy paciens, akkor nagyon sokat tud tenni a saját egészségéért.
1: Nyilvánvalóan, hát nem tudom, hogy nyilvánvaló, de hogy nagy valószínűséggel egy lelki problémán nem a mozgás fog segíteni, nem azt fogja meggyógyítani, de segíteni tud abban, hogy ezen az úton haladjak, vagy jobban haladjak, vagy eredményesebben haladjak.
4: Szerintem ez egy párhuzamos történet, illetve egy nagyon összefonódó történet, hiszen szoktuk azt is mondani, és nyilván a kedves hallgatók is ismerik, hogy épp testben, épp lélek. Tehát, hogyha valaki jól van testileg, és rosszul van lelkileg, az nagyon sokat tud segíteni, hogyha mondjuk jobban helyre rázzuk az egyiket vagy a másikat. Tehát, hogy az egyensúly az mindig feláll.
1: Mi történik? Amikor elkezdek mozogni, akkor mi zajlik a testemben, ami hatással van a lelki állapotomra is?
4: Hát ugye van egy vegetatív idegrendszerünk, ami ilyenkor aktiválódik, és megtanulja a test is, meg én is, meg az agyam is, hogy adekvát helyzetekben működik ez. Tehát, hogy mondjuk egy magas vérnyomásnál, hogyha azt így nyilván ez egy kicsit bonyolultabb, és ahhoz kevésbé is értek, de hogyha valaki állandóan van egy ilyen vegetatív szorongás szinten, akkor valahogy ki kell vonnunk a helyzetből. Tehát, hogy ne a fotelban legyen 120-as pulzusa, hanem amiatt legyen 120-as pulzusa, hogy mondjuk elsétált a parkig meg vissza.
1: Mire jó a mozgás? Milyen lelki bajokra, lelki bajokon tud segíteni?
4: Nem tudok olyat mondani, amit
1: nem.
4: Igen. Tehát, hogy nyilván nagyon sok kórkép van a mentális állapotok lefedettségében, de hogy leginkább, ugye ezt szoktuk is mondani, ugye a depressziónál nagyon-nagyon fontos, ott szoktuk mondani, hogyha megfigyeljük különben magát, a depressziós beteget, önmagától is van egy ilyen gyógyító mozgása, ezt hívják depressziós bolyongásnak, vagy depressziós ritmusnak, mert hogy vagy ez a kicsit ringató jellegű mozgás, az nagyon-nagyon sok olyan agyi hormon termel, ami a hangulatra visszahat.
1: A mozgás segít, vagy az az önbecsülés segít, hogy megcsináltam?
4: Mind a kettő. Tehát, hogy igazán nem tudom elválasztani sosem ezt a kettőt egymástól. Tehát, hogy persze, hogy minden dolognak, amit az ember csinál, annak dupla hatása van. Egyrészt van egy idegpálya fejlődés, a mozgásnál van ugye egy rendes izomfejlődés is, és hát ott van a mentális mellékhatás, ami csak jó lehet.
1: Mindannyian ismerünk szorongó gyerekeket, meg szorongó felnőtteket, akinek már a gondolattól fájni kezd a hasa, a feje, a háta, hogy neki iskolába kell menni, munkába kell menni, jön a hétfő. Ebben a helyzetben szintén a mozgás tud segíteni?
4: Abszolút. Hát csak ismételni tudom magamat, szóval nyilván nagyon-nagyon sok rétegű lehet a probléma, hogy mondjuk valaki nem tanulta meg a mozgás élvezetét. Nyilván ebben a szocializációnk, az iskola rendszer, a testnevelés órák, a kamaszkori szégyenérzet, nagyon sok mindent tudnék itt sorolni, hogy mi az, ami elveszi a kedvünket a mozgástól. Különben meg szokta kijedni a pacienseim, amikor azt szoktam mondani, hogy sportolni kell, mert azt hiszik, hogy valami élsportra gondolok. De én mindig mondom nekik, hogy nem, hanem szálljon le egy megállóval előbb, mint ahogy leszállna, és azt gyalogolja le. De hogy, hát igen, szóval, hogy visszatérve a szorongó gyerekekre, ott kell elkezdeni. Tehát, hogy egy olyan légkört teremteni, egy olyan helyzetet, egy olyan, náluk nagyon könnyű, mert nagyon sok helyre lehet őket vinni, és megmutatni nekik, hogy hányféle mozgásfajta van.
1: És hát nyilván egy gyerek esetében, jó esetben a specializálódással bőven ráérünk. Mozogjon. Hát tehát ne versenysportra vigyük azonnal.
4: Tehát igen, tehát az újabb kutatások szerint is, és azért, hogyha ránézünk egy 10-12 éves gyerekre, ő még nem ott tart, hogy egy versenysportba bekerüljön. Nyilván más kérdés, hogy ez hogy szokott alakulni, akár Magyarországon is, meg a világon is, hogy egy úszást nem lehet elkezdeni, a versenyszerű úszást nem lehet elkezdeni ennyi idősen. De mindent el lehet kezdeni bármikor, ami nem élsport.
1: No, akkor hallgassunk meg még egy hölgyet, Katát, aki az 50-es évei elején jár, és a válása után kezdett el naponta intenzíven futni. Veres Weyer Rita beszélgetett.
5: Gyermekkorában és fiatal lányként is fontos része volt az életének a sport.
6: Gyermekkoromban nem volt jellemző, középiskolás koromban vált fontosra egy kamaszkorban a külső miatt.
5: És akkor mit sportolt?
6: Aerobikoztam.
5: Aztán ez véget ért?
6: Igen, ez az aerobikos időszak véget ért. Időnként azért volt egy-egy alkalom rá, de semmiképpen nem rendszeresen.
5: Mikor vált rendszeressé?
6: Egy párkapcsolati krízis volt, ami elindított a futás felé vezető úton. Válás volt az életemben. Ennek kapcsán kerültem kritikus lelki állapotba. Az addigi biztonságérzetem megkérdőjeleződött, elbizonytalanodott a jelenem és a jövőm is. Újra kellett tervezni az életemet. Házasság maga az körülbelül egy éves volt akkor, de ez egy 13 éves kapcsolat volt.
5: Ön költözött el otthonról, vagy a férje?
6: Én mentem el, így még nagyobb erő kellett, legalábbis úgy gondolom ahhoz, hogy máshol, teljesen más körülmények között újra indítsam el az életemet. Amitől a legjobban szenvedtem, az az álmatlanság volt. Azt sem értettem, hogy vagyok képes dolgozni. Tudtam, hogy tovább kell menni, és akármi zajlik a fejemben, meg az életemben, folytatni kell tovább. Nem akartam, hogy ez látszon rajtam így a külvilág számára.
5: Hát akkor volt ereje?
6: Igen, az erő az valahogy mindig jött valahonnan, arra nagyon oda kellett figyelnem, hogy azért egyek is valamit, hogy energia legyen. Sokat agyaltam. Gyakran azt éreztem, hogy jó lenne, ha lenne rajtam egy off gomb, amit csak megnyomok, és hogy egy kicsit szűnjenek ezek a gondolatok és a bizonytalanságból adódó érzések. Az álmatlanság az elég sokáig fennállt. Tudatosan akkor végig gondoltam, hogy ez nyilvánvaló, hogy nem lesz tartható fizikálisan is, muszáj meg mentálisan is megnyugodni.
5: Mit jelent egyébként ez az álmatlanság? Mennyit aludt egy-egy éjszaka?
6: Úgy éreztem, hogy semmit sem. Rettenetes nagy fáradtsággal keltem, és azt éreztem, hogy nem tudom végigcsinálni azt az adott napot. Nekem a futás volt az, ami levezette az energiáimat, és ugyanakkor energiával töltött fel napi szintű futás. Úgy éreztem, hogy ez van leginkább kéznél, semmiféle eszköz nem kell hozzá, nem kell hozzá elmenni egy edzőterembe. Közel volt egy tornapálya, ahova rendszeresen el tudtam járni.
5: Tanácsolta egyébként valaki, hogy ez jó lehet a stressz levezetésére?
6: Nem, ezt én gondoltam, hogy mindenképpen kell valamilyen megoldás, és azt éreztem, hogy ezt mindenképpen a mozgásban, a futásban fogom megtalálni.
5: Nehéz volt elindulnia?
6: Először igen, aztán már igényemmé vált, hogy folyamatosan menjek. Sosem volt benne semmiféle teljesítménykényszer, mindig csak a saját jól létem volt a cél, és hogy annyit fussak, amennyi jól esik. Ez körülbelül 45-50 perc.
5: Mit adott ez a mozgásforma?
6: Egy olyan fizikai erőnlétet, amitől azt éreztem, hogy ha ezt képes vagyok megcsinálni, végigcsinálni, akkor az életem más területen is képes leszek a problémáimat megoldani.
5: Közben el tudta feledni a gondjait?
6: Könnyebbé váltak a gondolataim talán, illetve egy idő után különleges dimenzióba kerültem, én így fogalmaztam a magam számára, ahol olyan összefüggésekre leltem, amire nem jöttem volna rá, azt gondolom, a hétköznapokban. És ez vonatkozott a jelenbeli és a múltbéli dolgaimra is. Abszolút érezhető volt körülbelül egy 10 perces mozgás után, amiről az ember sokat olvas, meghal, hogy endorfinok, dopamin szabadul fel az agyban, és hogy tényleg ez boldogság érzettel jár. A futás végén az egy nagyon jó visszacsatolás, hogy meg tudtam csinálni, hogy képes voltam rá ma is.
5: Könnyebben elaludt, miután futott?
6: Igen, a napi rutinom teljesen megváltozott, és újból kialakult egy rendszer az életemben, így az alvás is rendeződni tudott.
5: Nyugodtabbá is vált?
6: Igen, mindenképpen kiegyensúlyozódott az életem, a lelki állapotomat tekintve is. Önbizalmat adott, egy folyamatos fittségérzést biztosított, ami nem csak fizikálisan volt érezhető, hanem a gondolkodásban is.
5: Ez a nagyon intenzív periódus mennyi ideig tartott?
6: Körülbelül egy évig napi rendszerességgel futottam. Utána ez ritkult, minden másnap futottam, de akkor már más is volt a cél. Maga a mozgás öröme volt az, amiért ezután a kritikus időszak után eljártam futni.
5: És közben sikerült megoldani a magánéleti nehézségeit is?
6: Igen, akkor egy éven belül rendeződött így az életem.
5: Azóta sajnos, ahogyan mesélte, voltak már nehezebb életszakaszai, például akkor, amikor elvesztette a szüleit. A mozgás, mint terápia, akkor is előjött?
6: A gyász kezdeti időszakaiban akkor úgy éreztem, hogy fizikálisan sem vagyok terhelhető. Körülbelül egy hónap után viszont azt éreztem, hogy megint segíteni fog a nehézségek leküzdésében, és akkor újra elindultam. Az én életemben ez nagyon működik, ez a fajta válságkezelés.
4: Máris.
1: Svejjel Rita interjúját hallott. És a stúdióban továbbra is itt van velünk Farudi Viktória, tanácsadó szakpszichológus. Jönnek az SMS-ek 0630-9666, Viberen pedig Kossuth Rádió. Állandóan csak ezt tudják mondani, hogy mozgás, mozgás, mozogni. És aki egész egyszerűen képtelen rá, arra miért nem gondolnak, írja hallgatónk, hát most gondolunk.
4: Hát igen, nyilván engem szakmai az érdekelne, hogy ez mit jelent, hogy képtelen.
1: Igen, ez nem derül ki sajnos.
4: Az persze teljesen más, hogyha valaki ágyhoz kötött, de nagyon sok esetben tényleg azt érezzük, hogy képtelenek vagyunk rá, még akkor is, hogyha egyébként megtehetnénk. És
1: nekem,
4: akkor
1: nekem senki nem mondja, hogy endorfin termel a mozgás, mert nekem csak borzalom. Én egyet élvezek benne, a zuhanyt a végén.
4: Igen, de legalább sokan. Akkor a zuhanyt élvezi. Szóval, hogy az legalább egy kitolt örömérzés, hogy egész addig szenved. De én azt gondolom, hogy meg lehet találni mindenkinél azt, amire hajlandó, és aztán élvezi is, tehát hogy nem kell futni, nem kell gyors gyalogolni, lehet bármit csinálni.
1: Éva néni járókerettel is megoldja, igen, és hát természetesen nem tudjuk, hogy az SMS írónk milyen helyzetben igen. van. Másik hallgató, svéd kutatási mintám, hogy a tinédzser a vegetatív diszkomfortját heti kétszeri tánccal leküzdi. A vegetatív diszkomfortot ön meg tudja magyarázni?
4: Hát megpróbálom, mert ezt így igazán nyilván a vegetatív diszkomfort az valami olyasmi lehet, hogy a vegetatív idegrendszer nem adekváltan válaszol helyzetekre. Sejthetően erre gondol az SMS író, szorongásról beszél, vagy bármi olyan stressz állapotról, és igen, abszolút jogos a felvetés, és a kutatás, és a tánc nagyon jó, hogy sok minden történik, nem csak a ritmus, a zene, hanem még egy társas esemény is.
1: Azt írja a hallgatónk, egész nap kőműves munkát végzek, tehát mozgok, közben egész nap a sok problémán agyalok. Úgy tűnik, hogy nekem nem segít a mozgás.
4: Igen, és szintén értem, amit mond vagy ír az SMS író, de ugye a mozgásban pont azt értjük, hogy az önmagáért végzett cselekedetet hívjuk annak, tehát hogy neki nem az lenne a feladata, hogy otthon is

0: ezt a kifejezést, ez alatt mit értünk?
1: Egy kicsit találgatni tudok, mert ugye ez valami nagyon friss dolog. Azt gondolom, hogy azon múlik, hogy valamit megtapasztaltatok a pacienssel, a klienssel, és aztán beszámoltatom arról, hogy milyen élmény volt. Nyilván mindenféle történik, már van sétaterápia, van tényleg olyan extrém dolgokat szoktam hallani, ami különben tök jó, csak le kell választani, ott már az a vége, hogy a terápiáról leválasszuk azt, ami élményt ad, hogy saját maga is tudja keresni azt az élményt, és ne kelljen hozzá egy vezetett terapeuta, vagy bármilyen csoport.
0: A tánc már többször szóba került, és ez nyilván egy egészen speciális formája a mozgásnak, nem csak azért, mert zenére csináljuk, vagy ritmusra csináljuk, hanem mert esetleg többen csináljuk. Szóval a közösségi mozgás, az, hogy együtt, akár egy család, ha együtt mozog, az megint csak segítő lehet?
1: Abszolút, és még ahhoz hozzátenném azt is, hogy nagyon sok táncból ugye előjön az érintés maga, tehát hogy a másik ember közelsége, az is nagyon sokat tud segíteni, ugyanebben ezekben a belső hormonokban, amit nem sorolom, hogy melyik idegrendszeri, meg melyik másmilyen, de hogy ezeket a működési folyamatokat összehangolja, és sokkal nyugodtabbak tudunk lenni utána.
0: Mi a gyerekekről ejtettünk már szót, arról, hogy nyilván a gyerekeknek is fontos, illetve arról beszéltünk, hogy egy meglévő nehézség, lelki probléma esetén a mozgás tud segíteni, átlendíteni, átbillenteni, és ezek a párhuzamos folyamatok zajlanak, de a gyerekek esetében a mentális meg lelki egészség fejlődése szempontjából, vagy a rendszerek kialakulása szempontjából milyen szerepe lehet a mozgásnak?
1: Hát a legalapabb működés, ugyanis azt is, tehát ezt tudjuk fejlődéspszichológiából, hogy szakaszosan váltják egymást a mozgásfejlődés, a kognitív fejlődés, de egyik a másiknak az alapja. Tehát igazán kognitív fejlődés, mozgásfejlődés nélkül nincs, nyilván kivételes esetekben azokról most nem beszélnék, hogyha ez valamilyen betegség megakadályozza, de hogy egyszerűen nem létezik az ember fejlődése mozgás nélkül, és ezáltal az, hogy a gyerek elkezd mozogni, attól lesz a kognitív fejlődése is jó, és aztán természetesen a mentális rész is, és hát amit az előbb is mondtam, hogy az, hogy valaki valamit meg tud csinálni, ugye így kezdjük az életünket, hogy dobáljuk a labdát a szüleinknek, vissza tudom dobálni, az ott már magamra hat, és lesz egy önhatékonyság érzésem, ami nem keverendő össze az önbizalom érzéssel, de hogy ez egy nagyon fontos rész, hogy meg tudom csinálni. Tehát, hogy ez bármelyik helyzetbe, új helyzettől elkezdve a régibe, úgy tudunk csak belemenni, hogyha ez az önhatékonyság érzésünk, ez velünk van.
0: Említette a beszélgetés elején, hogy egyrészt sportolókkal, élsportolókkal foglalkozik, azt tudjuk, hogy Szilágyi Áronnal is dolgozik. Szokták azt mondani, hogy hát minden fejben dől el. Ez egy rendkívül bosszantó mondás is lehet. Mi az, ami fejben dől el, és mi az, ami nem?
1: Igen, hát fejünkben az dől el, ami rajtunk múlik. Az összes többi sajnos nem. Tehát épp így alkotó eleme akár egy olimpiai győzelemnek a szerencse, a bírók, az nap, amit nem is biztos, hogy tudunk, hogy mi történik. Tehát, hogy igen, sok minden fejben dől el, de azért ez egy nagyon-nagyon igazán egy pejoratív bélyeg tud lenni, hogy te csak össze kell szedned magad.
0: Tehát te tehetsz róla, csak te
1: így
0: tehetsz
1: van,
0: róla, és senki
1: hogy,
0: más, ha a fejed rendben lenne, akkor
1: működne. Akkor igen, csak néha az sérül, hogy nem tudjuk eldönteni. És akkor ez már egy másik kérdés, tehát hogy én ezt nem szoktam szeretni hallani, ezt a mondatot, és próbálom az én klienseimmel is ezt valahogy feloldani. Sajnos van szerencse, sajnos vannak kontrollálhatatlan dolgok, például mások érzései is azok számomra, úgyhogy meg kell tanulni ezeket a ilyen bizonytalan tényezőket is kezelni.
0: 0630 9666 az SMS számunk, Viberen Kossuth Rádió néven vagyunk ott. Azt írja a hallgatónk Viberen, hogy azért a munka eredményével is lehet örömet szerezni magunknak, vagyis talán dopamint is, amikor látjuk, hogy jól megvalósult, és a munkánk így rendben van, amit esetleg mozgás közben végeztünk el. Tehát a kőműve

0: és megállhat, és azt mondhatja, hogy szép lett a fal.
1: Így van, tehát, hogy bárhol lehet sikert és örömet szerezni. Minden területen.
0: És akkor ez megint csak fejben dől el, hogy vajon ránézek-e arra, hogy a munkának az eredménye tényleg
1: szép. Hát igen, ez egy kicsit már összetettebb kérdés, hogy a sikerélmény hogy születik, ez valószínűleg egy másik műsornak a témája lehet.
0: Jó, hát lehet, hogy visszatérünk még rá. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Én is köszönöm.
0: A mentális egészség és a mozgás, a sport összefüggéséről beszélgettünk a mai Dr. Kossuthban. Vendégünk volt Faludi Viktória, tanácsadó, szakpszichológus. Holnap is lesz Dr. Kossuth, várjuk Önöket délután 3:30-kor ismét. Itt hamarosan a Necces című műsor következik. Most a hangmérnök Sélye Gábor és a szerkesztő Veres Ágnes nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót.

0: Netzes. Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: A pontos idő 4 óra. Köszöntöm a hallgatókat. Indul a délutáni magazin műsor itt a Kossuth Rádión. A mikrofonnál Orosz Csilla. Újságírók a frontvonalban. Érzékeny témák fronton és a hátországban. Ingyenes ölelés. Egy szeretetteli gesztus, amit idegenektől kaphatunk. Nagykanizsai lány Kiotóban. Mit tanít egy magyar lány a mangáról? És tánc a hegyen, kapcsolódás nem csak másokkal, de önmagunkkal is. Hamarosan kezdünk, de előbb hallgassuk meg a nap friss híreit Polyák Adriántól.
2: Jó napot kívánok a szerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Fenntartja a legfőbb ügyészségről elmondott véleményét az államfő. Az energiaszektor fejlesztésére készül a kormány. Marad a napos kora őszi idő. A köztársasági elnök továbbra is fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét. Így válaszolt a Sándor Palota arra a kérdésre, hogy Baka András jelöl-e új személyt a legfőbb ügyészi tisztségre. Közölték, az államfő megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére, arról az országgyűlésnek kell dönteni. Az államfő tegnap jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt, a legfőbb ügyészség osztályvezető ügyészét javasolja legfőbb ügyésznek. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a Tisza frakció nem támogatja az államfő jelöltjét, egyben arra kérte a köztársasági elnököt, hogy állítson új jelöltet. Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Polyák Gábor médiajogász kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban. Változatlanul 5,5%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. A kamatfolyosó 2 szélesen változott, jelentette be a jegybank. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Legutóbb augusztusban csökkentette a testület az irányadó mutatót, akkor 25 bázisponttal. Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelésre kell átállnia az országnak, jelentette ki az energetikai államtitkár egy balatonfüredi konferencián. Tóth András hangsúlyozta, Magyarország az energia csaknem 80%-át importálja, ezt az arányt csökkenteni kell. Az államtitkár szerint ciklusokon átívelő fejlesztésekre van szükség, ezek közül kiemelte, hogy 8 gigawattos szélparkot építenek ki, és még idén elkezdődik az ágazatot érintő stratégiai program. Orosz olajfinomítókra mértek csapást éjjel az ukrán erők Baskírföldön és Szamarában. A 2 létesítmény feldolgozó kapacitása összesen csaknem 15 millió tonna kőolaj évente. Közben az orosz erők rakétacsapással súlyosan megrongálták a közép-ukrajnai Poltava megyében található olaj- és gázipari létesítményt. Emellett Ukrajna több megyéjét és a fővárost érte orosz légicsapás. Dnyipro városában 4 meghaltak és 6 megsebesültek. Hadrianus császár korából származó nagy mennyiségű érmekincset talált egy férfi Németországban. A családapa fémdetektorral kutatott Wesseling közelében, amikor az eszköz jelzett. 15 érmét ásott ki, majd értesítette a régészeket, akik további több mint 930 ezüstdénárt tártak fel. A lelet súlya meghaladja a 3 kilogrammot. Ez világviszonylatban az 5. legnagyobb olyan pénzgyűjtemény, amelyet a Krisztus utáni 2. században rejtettek el. A kincset a Bonni Múzeumban állították ki. Az időjárásról. A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható, sok napsütéssel, elszórtan záporokkal. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható. Híradással legközelebb 16 óra 30 perckor jelentkezünk.
3: Műsorajánló.
0: Napközben.
3: fizikai és digitális bántalmazás megelőzése, gyermekbarát iskola érkezés és a házi feladatok ésszerű korlátozása. Csak néhány abból a 14 pontos szakmai javaslatcsomagból, amelyet az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kínál az általános iskoláknak. De vajon mit gondolnak mindenről a diákok?
4: Abban teszik jobbá, hogy az udvaron kimozogjuk magunkat, mert az órákon ülni szoktunk.
3: A javaslatcsomag célja, hogy az alsó tagozat a felfedezésről, a közös élményekről és az örömteli tanulástól szóljon. Én Gécser Tóth Enikő vagyok. Tartsanak velünk!
0: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
0: Necces. A Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: A háborús bűncselekmények feltárása az egyik legnehezebb újságírói feladat. Az áldozatok történeteit úgy kell dokumentálni, hogy közben az elkövetők azonosítása és felelősségre vonása is lehetségessé váljon. Olesja Bida, a Kiev Independent oknyomozó újságírója az orosz megszállás alatt elkövetett háborús bűnöket, köztük a szexuális erőszak eseteit kutatja. Egy magyar lány rajongása egy különleges kultúra iránt idővel hivatássá vált, amely egészen Japánig, a Kiotói Egyetem katedrájáig vezetett. Kevés magyar ember ismeri olyan közelről a japán manga, vagyis rajzfilm kultúrát, mint az a nagy kanizsai lány, aki ma már ennek a témának az egyik kutatója és oktatója Japánban. A prostitúcióból vagy szexuális kizsákmányolásból kilépni nem egyetlen döntés, hanem sokszor hosszú és rendkívül nehéz út. De mit tehetünk ezekért a nőkért, és mire van szükségük ahhoz, hogy valóban új életet kezdhessenek? És hogyan segít a tánc az önismeretben, és hogyan támaszt meg egy idegen ember ölelése a mindennapi rohanásban? Ezek lesznek a necces mai témái, üzenhetnek nekünk, várjuk véleményüket, SMS számunk 0630 9666. Adjunk töltést, adjunk lehetőséget a terhek letételére, cselekedjünk jót, az elfogadáson keresztül keressük az összetartozást ebben a megosztott világban. Írják magukról annak a lassan országossá váló közösségnek a tagjai, akik szabad idejükben, megjelölt helyen és időben várják az ölelésre nyitott embertársaikat. A mozgalom alapítójával, Zoltánnal, Bennl Vera és Kandó Eszter beszélgetett.
6: Jó érzés, feldobja a délutánt. Jöhetnének reggel is, jobban indulna a nap.
7: Például nem szereti az ilyet. Tudná neki mondani valami olyat, hogy lehet, hogy megérni egyszer kipróbálni egy idegent megölelni?
6: Hát nem annyira.
7: Ez alkati kérdés?
6: Igen, igen, hogy szeretnél vagy nem.
7: Kipróbáltál már ilyet valaha?
8: Nem, még nem.
7: És érdekel, vagy oda mennél hozzá most?
8: Hát megmondom őszintén, hogy nem.
7: Miért? Mi az első gondolatod vagy érzésed ezzel kapcsolatban?
8: Hát, hogy egy ilyen eléggé frekventált közlekedési csomóponton vagyunk, és hogy nem hívogató most ez a lehetőség.
9: Nagyon jó ötlet, én nagyon vigyázom, mert imádok ölelkezni.
7: Korábban is kipróbáltam már ezt?
9: Igen, igen, volt rá példa.
7: Az, hogy egy idegen, az nem zavaró?
9: Nem, én szeretem az ölelkezést, úgyhogy ha kultúrát az illető, akkor az nincs gond. Nagyon feltöltő dolog, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem igazából.
7: Ki ezt nem szereti? Ön szerint ez egy alkati kérdés, vagy ebbe bele lehet is szokni, és bele lehet rázódni?
9: Hát bele lehet szokni, én azt gondolom. Volt ilyen ismerősöm, aki nagyon nem szerette. De aztán eljárt olyan programokra, ahol ez így természetessé vált, és akkor ő is beállt az ölelősök körébe.
7: Hány olyan kapcsolat van, amiben az ölelés az gyakori?
9: Sajnos nincsen túl sok, amit így napi szinten tudnám ezt megtenni most jelenleg, úgyhogy.
7: Pótol valamint egy idegen ölelése, hogyha az embernek éppen nincs most olyan kapcsolata, ahol ez rendszeresen megtehető?
9: Igen, valamelyest igen, azt gondolom, azt érzem.
7: Jobb lesz tőle a napja?
9: Mindenképpen, igen.
7: Láttam, hogy oda mentél egy ölelésért.
10: Igen.
7: Spontán ötlet volt?
10: Nem, én erre fölkészültem már. Olyan szempontból tényleg fölkészültem, hogy mindig láttam, hogy vannak ilyenek, és még soha nem találkoztam vele, és gondoltam, hogy ha lesz, akkor mindenféleképpen én is részt veszek majd ilyen. Úgyhogy végre. Én is.
7: Miért vágy erre?
10: Én szeretem az embereket, és szeretem kimutatni, hogy szeretem az embereket, meg ez föltölt. Állítólag ilyen tudományos cikkek is leírják, hogy feltölti az embert.
7: És számít, hogy kiállott?
10: Hát szerintem számít, de most úgy voltam vele, hogy ha én egyszer látok egy ilyet, akkor mindenféleképpen megölelem, ha büdös koldus, hogyha meg egy gyönyörű szép lány, akkor is, úgyhogy. És ez meg egy szimpatikus ember volt egyébként, nem mellesleg.
7: És azt adta, amit vártál?
10: Igen. Sőt, többet adott.
7: Mit?
10: Nem tudom, olyan aranyosan magához szorított, és az több volt, mint amit gondoltam. Nem ilyen amerikai levegőbe tartom a kezemet, típus ölelés. Ez az jó, jól esik, úgy szinte érzi az ember, hogy áramlik vele valami.
5: Kicsit felszabadultabb lettem, meg úgy kevésbé éreztem magam egyedül. Tényleg ilyen stresszleadás és pozitív energia átadás. Nem tudom, ilyenkor a másik fél is nyere belőle, én nyerek belőle, de szerintem a másik fél is azzal, hogy érzi, hogy segít az embereken. Tehát, hogy ez egy ilyen kölcsönös pozitív interakció.
11: 100 emberből hány jön ide ölelésért?
12: Ez jó kérdés. Én inkább azt szoktam nézni, hogy egy nap alatt körülbelül, vagy egy óra alatt körülbelül olyan 60-70-80 ember szokott érkezni ölelésre.
11: Mit ad ez neked?
12: Számomra ez valahol egy megnyugvás, hogy én ettől hasznosnak érzem magam. Tehát tudok valami olyat csinálni, valami olyannal foglalkozni, ami egyes embereknek vagy terhet segít letenni, vagy ők is töltést tudnak ebből igazából szerezni. Úgy érzem, hogy végre valami olyannal foglalkozom, ami biztos, hogy egy pozitív dolog, tehát pozitív hozadéka van.
11: Hogyan találtad ki, hogyan jött az ötlete ennek a szabad ölelésnek?
12: Szerintem ez körülbelül egy ilyen évvel ezelőtt jött, és benne voltam egy olyan útkeresési pillanatban, hogy így voltak olyan tapasztalataim már az életből, amiket úgy éreztem, hogy lehetne tényleg sokkal jobban is hasznosítani. Kerestem magamban, és egy ilyen mélyebb állapotomban egyszer csak így ez beugrott, ez az ingyen ölelés, mint lehetőség. Elkezdtem felírogatni magamnak, vagy fejbe csinálni, hogy pro és kontra, tehát hogy mi az, ami mellette, mi az, ami ellene. Igazából nem volt ellenér. És akkor elhatároztam, hogy jó, akkor ezt biztos, hogy elkezdem csinálni. És akkor ott elkezdtem rájönni, hogy ez nekem még azért is jó, mert hogy így az elfogadást azt ezen keresztül tudom gyakorolni. Remélem, hogy ezzel más is egy kicsit tudja gyakorolni az elfogadást. Hát kimondottan nekünk magyaroknak erre igen nagy szükségünk van, hogy ne folyamatosan az egymás ellen történő elvet kövessük az életben, hanem tényleg most már próbáljuk meg egy kicsit jobban elfogadni egymást.
11: Azt mondanád, hogy jól elkezdünk többet.
12: Biztos. Igen. Én azt kérném mindenkit, hogy legyen erre nyitott. Vagy azt javaslom, hogy legyen erre nyitott, ebben nem lehet csalódni.
11: Hány embertől állsz meg itt egy nap?
13: Egy 20-at. 2 óra alatt. Ami sok. Legalábbis engem meglepett. Amikor elsírják magukat, akkor hirtelen megértem, hogy miért vagyok itt.
11: Neked könnyű bárkit megölelni, hiszen itt
13: igen.
11: Úgy nem mondtad szemem.
13: Most már igen.
11: Ez mindig is így volt?
13: Hát én már 70 éves elmúltam. Nekem nincsenek ilyen fizikai averzióim, hogy valakinek, amikor szüksége van rá, akkor ne mossam le, vagy ne kössem át a semmit. Nincs problémám ezzel. Sőt, amikor ide hajléktalanok jönnek, és akkor megkérdezik, hogy a hajléktalanok is jár, vagy lehet. Igen, és utána elsírják magukat, akkor az ember azt gondolja, hogy igen, kirakhatnánk egy vörös keresztet is, ahol a szív mellé. Mert szükség van rá. És ettől jobb lesz a magyar társadalom, jobb lesz Magyarország, és jobb lesznek az emberek.
11: Ebben hiszel?
13: Igen. Minden kis porszemnek csepp számít a tengerben.
11: Hányszor akarsz még ölelni az életedben?
13: Ameddig lesz rá idő. Szeretem az embereket, szóval úgy, hogy az emberiséget. Nem hiszem, hogy történhet olyan dolog, ami engem ettől eltűnik.
7: Mit gyógyít?
5: A lelket. A lelket mindenképpen.
7: Mennyi ölelésre lenne szükséged egy nap?
5: Állítólag napi 8 ölelés, és az az alsó hangon. Mindig jó ide jönni Zolihoz.
7: És te is önkénteskedtél már velük?
5: Nem, erről beszélgettünk is, folytattunk egy beszélgetést, hogy nekem még nincs meg ez, hogy bárkit előítéletek nélkül meg korlátlanul megöleljek. Dolgozni kell magadon, hogy ezt tud csinálni, és tudja adni az embereknek.
0: Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: Japán és a manga kultúra titokzatos világa teljesen magával ragadta annak idején Kálovics Dalmát. A rajongás később sem múlt el, az egyetem mellett is ezen a területen dolgozott, majd úgy döntött, meg sem áll a manga hazájáig, Japánig. A manga egyébként a japán képregények gyűjtőneve, amelynek sajátos rajzstílusa és történetmesélése világszerte ismert. Japánban a manga a mindennapi kultúra része, és gyerekeknek, fiataloknak, illetve felnőtteknek egyaránt készülnek különböző műfajú történetek. Kálovics Dalma manga kultúrából doktorált, ma pedig a Kiotói Egyetem tanára. A napokban szülővárosában Nagykanizsán a városi könyvtárban tartott előadást. Varga Tünde beszélgetett vele.
14: Megkérhetem, hogy mutatkozzon be japánul?
15: Kálovics Dalma tomósimasz.
14: Dozo yoroshiku onegai itashimasu.
15: Mikor és hogyan tanulta meg a japán nyelvet?
14: Japánul érdekes módon munka mellett tanultam meg már. Én az egyetem elvégzése után az első hazai manga kiadásban és az azt övező szubkultúrában kezdtem el dolgozni, először fordítóként, illetve volt egy magazin, ahol szerkesztőként is dolgoztam. Emellett pedig elkezdtem végre japánul tanulni.
15: Tehát akkor először volt a manga, és abból jött a japán nyelv.
14: Igen, így van. Budapesten a Károli Gáspár Egyetemre jártam, de német szakra és kommunikációra. 10 éves koromban fedeztem fel először nem a mangát, hanem az animét, ami a japán rajzfilmekre vonatkozik, külföldi tévécsatornákon. És ez valami teljesen más volt, mint a rajzfilmek az egyéb országokból. Aztán nekem valahogy természetes volt, hogy rajzfilmekhez jár a képregény is. Tehát ezeknek is kell egy képregény verziójának lenni, majd pedig felfedeztem a mangát, amikor elkezdték kiadni európai országokban, például a német piacon is. Én tulajdonképpen a német piaccal nőttem fel.
15: És hogyan jut el egy német szakos egyetemista Kyotóba?
14: Ez úgy történt, hogy miután a 2008-as gazdasági válságban kicsit nehéz helyzetbe került a magyar manga kiadás, sőt az animék vetítése is, meg ez az egész szubkultúra piaci része, mivel nagyon kicsi a magyar piac, így úgy döntöttem, hogy ha továbbra is ebben szeretnék dolgozni, és szeretnék többet, még mélyebben tanulni a mangáról, akkor el kell mennem Japánba. Megpályáztam egy ösztöndíjat, ez a japán állam ösztöndíja, ez a nagyon jól ismert Monbusho ösztöndíj, ahol fiatal kutatókat szeretnének támogatni. Ez egy 2 éves ösztöndíj, viszont hosszabbítható akár egy mesterfokozat vagy egy PhD megszerzésére is. Ezzel sikerült Japánba jutnom, Kyotóba egyébként 2013-ban, ahol pedig a Kyoto Seika Egyetemen tanultam manga szakon. Végül itt szereztem a doktori fokozatot is.
15: És akkor egyértelmű volt, hogy ott is maradt tanítani.
14: Miután elvégeztem az egyetemet, akkor először el kellett hagynom Kyotót, mert Akita prefektúrában találtam munkát egy manga múzeumban, mint kutató. Akita prefektúra az ország északi részén helyezkedik el, körülbelül 800 kilométerre Kyotótól, de ott éltem 6 évet. Ez egyébként egy nagyon havas vidék, úgyhogy elképesztő telek voltak, és nagyon sokat tanultam a mangáról, tudtam dolgozni manga kéziratokkal is, ez egy hatalmas élmény volt számomra, tovább tudtam vinni a kutatásomat, de aztán rájöttem, hogy innen nincs tovább lépés, innen csak úgy van tovább lépés, hogyha keresek egy egyetemet, vagy megpályázom egy egyetemi állást, és így kerültem végül is vissza Kyotóba, ahol tulajdonképpen csak lakom, mert olyan 2 órányira Kyotótól dolgozom Nishinomiya városában, Kanseigakuin Egyetemen.
15: Kiknek tanít? Külön szak, amit föl lehet venni?
14: Az az egyetem, ahol én végeztem, ott ez lehetséges, tehát tényleg van egy manga kar, manga szak, van gyakorlati része is, és van az elméleti része is, én az elméleti részen végeztem természetesen. Én a nemzetközi tanulmányok szakon tanítok. Itt mangáról van órám, animéről van órám, bevezetés japán kultúrába például, vagy például a nők a médiában ilyen órákat tartok. Japán diákjaim is vannak, akik ezen az egyetemen tanulnak alapvetően, illetve cserediákok nagyon sokan jönnek az órámra.
15: Össze tudták rakni ezt a kettőt, hogy egy magyar lány a világ túlsó feléről náluk kutatja a mangát, és most már tanítja.
14: A magyarságra érdekes módon annyira nem csodálkoznak rá, különösen az idősebbek, mert nagyon sokan utaztak a 70-es, 80-as években egy ilyen európai körút keretében Magyarországra is, sőt, olykor még ilyen tipikus magyar dolgokat is tudnak mondani. Ez mindig meglep egyébként, mert olyan pici ország vagyunk, és olyan messze Japántól. Valójában az egyetemen sem volt eredetileg annyira meglepő, mert az egész kurzus, ahol végeztem a PhD-t, tele volt külföldiekkel, tehát mi egy nagyon multikulti csoport voltunk. A világ minden tájáról jöttek emberek, Európából, Amerikából,
15: most is
14: Ázsiából.
15: Így van.
14: Talán kevésbé, de még mindig megvan, igen.
15: Milyen ott élni? Mi messziről, én még nem jártam Japánba, tele vagyunk különböző sztereotípiákkal. A japánokról azért lehet tudni, hogy nagyon fegyelmezettek, nagyon szabálykövetők, és ezt iridlésre méltó is egyébként. Milyen ott élni nőként Japánban?
14: Kiszámítható, biztonságos, kényelmes. Ez a fegyelmezettség, ez csak pozitív dolgot jelent számomra, amit nagyon sokan Európában például hajlamosak kritizálni, hogy miért kell ennyire szabályosan élni, viszont ez abszolút kiszámítható, senki nem lögdösödik előre a sorban, kivárja a sorát, nem stresszel rajta, ez abszolút vonzó, sőt, ilyen kultúrsokkom van szinte, amikor visszajövök Európába, amikor már tolonganak az emberek a reptéren. Ez nagyon furcsa nekem már. Japán alapvetően biztonságos, különösen az európai viszonyokhoz képest, tehát nem kell attól tartani, hogy valami történik. Nőknek is természetesen.
15: Könnyű volt megszokni?
14: Könnyű volt megszokni. Nekem kényelmes. Nem mindenkinek az biztos, hogy ez személyiség függő is. Vannak olyanok, akik csak pár évig bírják Japánban, és inkább azt mondják, hogy nem. Hozzám illik.
15: Milyen a nők helyzete ott Japánban? Figyelnek arra, hogy egyre több nő jelenik meg különböző szakmában. Mondta, hogy tanít is ilyent, azért merem megkérdezni. Tehát, hogy ez náluk is így működik, ami már nálunk Európában gyerekcipőben jár, főleg itt nálunk Magyarországon. Hol tartanak ebben?
14: Szintén gyerekcipőben jár, azt kell, hogy mondjam, de látszatra sokkal előrébb tartanak, mint Magyarország. Tehát ez egy nagyon furcsa kettős helyzet, tehát van egy felülről jövő törekvés arra, hogy minél több legyen a nő a munkaerőpiacon, hogy kiegyenlítettebbek legyenek az esélyek, a fizetések, támogassuk a családokat, hogy a férfiak is vegyék ki a részüket a családi életből például. Tehát erre van központi törekvés is, ami sajnos nagyon lassan csorog le a mindennapi élet szintjére, az emberek szintjére.
15: Tehát férfi uralt a társadalom Japán?
14: Valójában igen, viszont kevésbé zavaró, kevésbé szembeötlő. Most ugye női miniszterelnöke is van Japánnak, ami sajnos nem jelent semmit a nők helyzetével szemben, tehát ez nem azt jelenti, hogy mostantól könnyebben fogjuk áttörni az üvegplafont, sajnos nem erről van szó, viszont sokkal kevesebb az a hétköznapi szexizmus például, amit az európai társadalmakban lehet tapasztalni, akár az emberek szintjéről, mert van egy olyan alapvető hozzáállás, hogy ne legyünk durvák a másikkal, ne legyünk lekicsinylőek például, hogy ne legyünk mások terhére, tehát az a mindennapi szexizmus, utánafütyülés, beszólás és hasonlók, amiket Magyarországon bármelyik nő megtapasztalhat az életben, az például egyáltalán nincs jelen.
15: Hogy és hol képzeli el a jövőjét 20 év múlva?
14: 20 év múlva már nyugdíjas leszek, és akkor eldönthetem, hogy maradok Japánban, vagy akár visszajövök Magyarországra. Ameddig dolgozom, és ameddig engedik, addig szeretnék Japánban élni és folytatni. Az én kutatásom egyébként is olyan, hogy nem nagyon lehet Japánon kívül folytatni, tehát lehetőség szerint Japánban szeretnék élni.
0: Necces. Délutáni magazin. Női szemmel. Női szemmel.
1: Tragédiák és sokszor elképzelhetetlen nehézségek húzódnak meg azoknak a nőknek a története mögött, akik a prostitúcióból vagy a szexuális kizsákmányolásból szeretnének kilépni. A Névtelen Utak Alapítvány abban segít, hogy akik változtatni szeretnének az életükön, ehhez támogatást kapjanak. A szervezet a felépülést és az újrakezdést segíti, miközben a megelőzésre és a társadalmi szemlélet formálásra is figyelmet fordít. Vendégünk El László, a stúdióban, aki a Névtelen Utak Alapítvány alapítója. Szervusz!
16: Szép jó napot, sziasztok!
1: László, anonimitást kértél. Miért gyakorlat ez nálatok?
16: Ennek két oka van, mindkettő az alapértékünkből jön, az anonimitás párti alapértékünkből. A nőknek anonimitást biztosítunk a felépüléshez, ugyanis nehéz lenne úgy újra kezdeni az életet, hogy ezt nem biztosítjuk nekik. És a másik pedig ugye abból az értékünkből jön, hogy egyenlőek vagyunk a felépülőkkel, és így mi is vállaljuk az anonimitást, tehát ezért van az, hogy például csak a vezetéknevem első betűje szerepel, tehát nem rólam szól, nem én vagyok itt a valaki, hanem azok, akik felépültek, és ezekből a traumákból újra tudták kezdeni az életüket, és őket védjük ezzel.
1: Uh-huh. Kik azok a nők, akik az alapítványhoz fordulnak?
16: Ugye nagyon sok tabu övezi ezt a témát, nagyon sok tévhit van az információ hiányból, és nagyon sok előítélet van ezzel kapcsolatban. Ugye ami az embereknek alapvetően eszükbe jut, az a Pretty Woman című film az idősebb korosztálynak, hogy ez egy olyan dolog, ami egy ilyen milyen jó dolog. A fiatalabb korosztályoknál hát megérdemelte, maga választotta, holott nagyon sokszor erről egyáltalán nincs szó. 14 éve működik az alapítványunk, és mi egyáltalán nem ezt tapasztaljuk. Sokkal inkább azt, hogy különböző külső, jobb esetben külső kényszerek, és nem fizikai kényszer vagy elrablás, hanem társadalmi kényszer hatására nem marad más opciója egy-egy fiatal nőnek, és akár gyermeknek, mert nagyon gyakran gyermekekként kerülnek bele ennek az egésznek a körébe. És mire gondolok itt? Ugye olyan társadalmakban, ahol mély szegénységnek vannak különböző rétegei, tehát a társadalom perifériájáról beszélünk, ott leginkább azok a veszélyeztetettek, akik egészséges apakép nélkül nőnek fel. Ugye még juthatnak itt eszünkbe gyermekotthonos fiatalok, vidéki falvakban, hát vagy alkoholista édesapák mellett felnőtt.
1: Vagy szétesett családok.
16: Szétesett családok, vagy elhunyt, eltűnt édesapa kép a családból, és ezt tapasztaltuk, hogy
1: 90... Ez egy kulcsfogalom ahhoz, hogy eljussunk az érintettekhez.
16: Abszolút, mert nem, tehát elértéktelenedve érzi az életét már kicsi korban, és nem kap szeretetet, és onnantól kezdve, amikor akár ebbe belecsábítják, akkor elhiszi, hogy ez a valódi, ez az igazi szeretet, és így darálják be.
1: Csak röviden, de hogyha van egy egészséges szerető anya, akkor is ez az apa hiány, ez ekkora defektet okoz?
16: Hát kisebb a defekt, hatványozottan kisebb a defekt, de két ember nem pótolható egyel, akármennyire heroikus is ilyenkor nagyon sokszor az igyekezet. A szülői jelenlét az egy megtartó erő nagyon sokszor, és fel sem merül az ilyen csábításnak való igentmondás, meg nem érzi magát értéktelennek. Ezt nagyon fontos érezni, hogy
1: az önleértékelés az nagyon letaszítja.
16: Le. Tehát onnantól kezdve, hogy például, és akkor mondok néhány klasszikus útvonalat, sajnos ugye a gyerekotthonokról hallottunk, hogy milyen történetek voltak, vannak. Egy 11-2-3 éves kislány, amikor erőszak áldozata, utána már az önértékelése, a bányászbéka feneke alatt van. Ezek után, ha 14 éves korában őt megtalálja egy futtató, és elcsábítja, hogy gyere velem külföldre, sokat fogsz majd tudni keresni, csak pultozni kell, és utána pedig ott találja magát egy kényszerített helyzetben, elveszik az útlevelét, és erre kényszerítik, akkor onnantól kezdve ő nem beszéli a nyelvet. Tehát
1: lesz egy helyzetnek.
16: Fogja a helyzetnek, és onnantól kezdve nincs kiút. És nagyon sokszor idősebb korban is előfordul, hogy jó szándékú, jó hiszemű módon belekerülnek ebbe, de a leggyakoribb az, hogy ez a törés, ez az értékvesztés, ez már fiatal gyermekkorban megtörtént. És innentől vezet az, hogy nem érzi azt, hogy van más menekülési útvonala, nincs más opciója az életben. Ő csak ezt, ennyit ér.
1: Ti miben tudtok segíteni annak, aki megkerestiteket, vagy akit ti fedeztek fel, hogy segítségre van szüksége?
16: Általában bennünket keresnek meg. Ez azért is van, mert hála Istennek most már sok évnyi erőfeszítés hatására több ilyen szervezet is kialakult az országunkban is, és a közöttünk való együttműködés is jó. Sokszor civil szervezetek mentettek hozzánk nőket, gyerekotthonokból is, akik kikerültek az utcára, és utána ezek a civil szervezetek segítségével, illetve külföldről is, külföldi védett házakkal is kapcsolatban vagyunk, illetve hálózatokkal, akik irányítanak hozzánk nőket. De a legjobb az mindig az, amikor egy felépült nő, aki újra kezdte sikeresen az életét a felépülési programunk hatására, az hívja az ő barátnőit, akikkel ő együtt volt ebben a bajban, és azt mondja, hogy ha nekem sikerült, tudod, hogy neked is sikerülhet.
1: És hogy működik ez az út.
16: És működik ez a menekülési csatorna, és bátran gyere, mert ott segíteni fognak tényleg.
1: Csak tényleg több mondatokban, mert kevés az idő, vagy címszavakban, milyen segítséggel álltok ezeknek az embereknek?
16: Több mindent biztosítunk. Az egyik, ami nélkülözhetetlen, ugye már említettük, az anonimitás biztosítása. A másik az a biztonságos lakhely, tehát hogy magára tudja zárni az ajtaját, azt nagyon sokszor éveken keresztül nem tudták. Tehát önálló szobát biztosítunk nekik. Emellett, amit biztosítunk nekik, az heti ösztöndíj, amit a rehabilitációs programban való részvétel támogatásaként kapnak, és itt is már az önállóságra tanítjuk őket, az ő értékükre tanítjuk őket, arra, hogy bízunk bennük, hogy ők jó dolgokat fognak ebből venni, és főzni, és a többi. Illetve Amit még biztosítunk nekik, az egy szerető közösség, sok önkéntessel dolgozunk, tehát nem csak egy cég vagyunk, egy szervezet, ahol munkások dolgoznak azért, mert ezért pénzt kapnak, hanem itt lép be az emberi szeretet, mint olyan, hogy én ember szeretetből vagyok itt, és önként segítek neked. És ezeknek a közös egyvelege, illetve van egy fantasztikus rehabilitációs programunk napi 5-6 órában, amit egy kanadai anyaszervezetünktől adaptáltunk a magyar kultúrára, és 10-12 év alatt, ha valaki belehelyezi magát teljes lényével, akkor hatalmas átváltozás és újrakezdés lehetséges.
1: Hány embert kísértek most éppen?
16: Azt szoktuk mondani, hogy évi 6 és 10 között, mert nyilván változik, nincs két egyforma ember, nincs két egyforma életút és felépülési út sem. Úgyhogy ez a 6-8-10 az átlag, akiken tudunk segíteni egy évben, hogy újrakezdjék az életüket.
1: Nagyon szépen köszönöm El Lászlónak, hogy ezeket elmondta, és ezt az alapítványt bemutatta, akit egyébként lehet támogatni, és hogyha valaki rákeres. A pontos idő 5:30, következzenek a hírek Polyák Adriántól.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Fenntartja a legfőbb ügyészségről elmondott véleményét az államfő. Újabb képviselők mentelmi jogát függeszthetik fel. Marad a napos, kora őszi idő. A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegedés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés bűncselekménye miatt nyomoznának az NKA ügyben. Új tagokat nevezett ki Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Kulturális Alap több kollégiumába. A korábbi kulturális miniszterek által kinevezett tagok egy részét pedig felmentette. Az új megbízatások 2030. szeptemberéig szólnak. Az NKA közlése szerint a változtatások célja az alap szakmaiságának és megítélésének javítása, valamint a közbizalom helyreállítása. Több testületben ugyanakkor maradtak korábban kinevezett tagok és vezetők is. A kortárs hazai dizájn és iparművészet jellemzőit és folyamatait mutatja be a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület legújabb csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A mától látogatható tárlaton több mint 100 alkotó munkáján keresztül lehet megismerni a terméktervezés és a művészeti törekvések közötti kapcsolatot, valamint a szakma hagyományait, kihívásait. Az időjárásról. A felhőátvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Nyugaton megerősödik, helyenként viharossá válik a szél. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6 és 11, napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Híradással legközelebb 17 órakor jelentkezünk.
0: Netszes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Jó napot kívánok, Orosz Csilla vagyok, folytatjuk a Netszest. A múlt héten nemzetközi oknyomozó újságíró konferencia volt Budapesten, amelyen háborús bűncselekmények feltárásával foglalkozó újságírók is részt vettek. Olesia Bida, Ukrajna legnagyobb angol nyelvű hírportáljának, a The Kiev Independentnek a háborús bűnökkel foglalkozó oknyomozó újságírója többek között az orosz megszállás alatt elkövetett szexuális erőszak eseteivel foglalkozik. Egyik dokumentumfilmje két olyan nő történetét mutatja be, akiket orosz katonák megerőszakoltak, és a munka során az elkövetők személyére is fény derült. Bida munkája azt is megmutatja, hogyan lehet a túlélők történeteit érzékenyen bemutatni úgy, hogy közben a bizonyítékok a későbbi felelősségre vonást is segítsék. Első magyar újságíróként Olesja Bidával Kandó Eszter kollégám beszélgetett.
17: Üdvözlet, most kaptál hírt, hogy támadás történt az otthonak közelében.
18: Ma este, miközben külföldön vagyok, nagyszabású támadás érte Kijevet, és a támadás központja nem volt messze az otthonomtól. Azt hiszem, ez volt az elmúlt négy évben a legközelebbi hely az otthonomhoz, amit támadás ért.
17: Mi volt az első érzés vagy gondolat, amikor megkapta ezt a hírt?
18: Az, hogy legközelebb talán az én házam lesz a célpont. Amikor megszólal a légiriadó, valahogy mindig erre gondolsz. Lehet, hogy most az irodád lesz a célpont. Lehet, hogy ma éjjel a házad. Your house can
17: be the target. How much the fear? Mennyire vált a félelem a mindennapi életének a részévé? Mindig ott van ön mellett, vagy inkább nem is használja rá a félelem szót? As an
18: anxiety. A szeretteim életéért érzett aggodalom mindig velem van. Én úgy hívom, hogy a jó barátom. Velem jön, amikor kilépek az utcára, velem van a munkában, mindenhol és mindig. És persze félek azokért a szeretteimért is, akik bevonultak a hadseregbe. A saját életem miatt egy kicsit kevésbé félek, mert végül is az én döntésem, hogy Ukrajnában maradok és itt dolgozom. Ez az otthonom, ez a hazám, nincs másik országom.
17: I don't have another country. You are working in the war crime.
19: A háborús bűncselekményekkel foglalkozó rovatban dolgozik, amelyet egy nő vezet. Ahogy a honlapjukon láttam, a csapatban a nők felül reprezentáltak. Hogyan alakult ez így?
18: A Kiev Independentnél egyedülálló helyzet van. A főszerkesztő nő, a vezérigazgató szintén nő, és a háborús bűncselekmények rovat vezetője is nő. Nekem oknyomozó újságíróként, aki háborús bűncselekményekkel foglalkozik, ez nagyon sokat segít. Elmondhatom, hogy a férfi szerkesztők nem mindig értették meg bizonyos problémáimat. Többet kellett magyaráznom nekik. De például el sem tudom képzelni, hogyan tudnék egy a háború alatti szexuális erőszakról szóló oknyomozó anyagon egy férfi szerkesztővel dolgozni.
17: Miért?
18: Mert nem csak az ilyen anyag szerzőjének kell érzékenynek lennie és érteni ezeket a kérdéseket, az érzékeny témákat is, a traumát.
17: A panel beszélgetésen említett egy példát. Befejezte egy történet első vázlatát, megmutatta jogászoknak, akik nem értették, mennyire érzékeny ez a téma, és ők azonnal olyan kérdéseket tettek fel, amelyek nem voltak helyén valóak. Önnek pedig el kellett magyarázni, hogy ez nem így működik. Mesélne ezekről a nehézségekről?
18: Amikor elkezdtem ezzel a témával, a háború alatti szexuális erőszakkal foglalkozni, már nagy tapasztalatom volt az ilyen témák feldolgozásában, még a teljes körű orosz invázió előtt is. Készítettem anyagokat a hadseregben és az egyetemeken tapasztalható zaklatásról, valamint a gyerekek ellen elkövetett szexuális erőszakról. És megértettem, hogy a háború alatti szexuális erőszak túlélőinek nagyon fontos, hogy a lehető legérzékenyebben közelítsünk hozzájuk. A szerkesztőm is hangsúlyozta, amikor kiválasztottuk a következő oknyomozó anyag témáját, hogyha a túlélők nők, akkor a riporternek is nőnek kell lennie. És egyetértettem vele, mert a tapasztalataim szerint, amikor megpróbáltam olyan embereket találni, akik megosztanak velem a háború alatti szexuális erőszakkal kapcsolatos tapasztalataikat, ezek a nők azt mondták: sajnálom, de nem szeretnék beszélni veled, mert már voltak interjúink férfi újságírókkal, és nem voltak érzékenyek a kommunikációjukban. Olyan kérdéseket tettek fel, hogy milyen volt ez neked, mit éreztél abban a pillanatban, és mit éreztél utána. Láttam olyan riportokat is, amelyeket a világ ismert háborús tudósítói készítettek, akik azért érkeztek Ukrajnába, hogy tudósítsanak a háborúról. Készítettek videókat háborús bűncselekmények túlélőivel, és azt ígérték, hogy anonimizálják őket, de ezt nem tették megfelelően. Nagyon könnyű volt felismerni, kiről van szó. Ezek a túlélők azt mondták nekem, hogy ezután újra traumatizálódtak, mert szerintem a riportjainkban nem szabad csak azt a traumatikus pillanatot megmutatnunk. Azt is meg kell mutatnunk, hogy ez csak egyetlen pillanat volt az illető életében. Ennek az embernek van családja, vannak saját érdeklődési körei, van munkája. Fontos, hogy megmutassuk a személyiségét, hogy az egész embert lássuk, ne csak a szexuális erőszak túlélőjét.
17: Nem akarja, hogy megbélyegezzék őket.
18: Igen, pontosan. Abban a történetben, amit én készítettem, nagyon sok időt töltöttem két nővel. Egyikük Kijeven kívül élt, és többször is elutaztam hozzá. Engedélyt kértem tőle, hogy elmehessek abba a faluba, amely orosz megszállás alatt volt, és ahol megerőszakolták. Megkérdeztem tőle, Elmentek egy hét múlva a faludba a kollégáimmal, hogy beszéljek a tanúkkal és a falu lakóival. Nem mondtam volna el nekik, hogy azért vagyok ott, hogy az ő történetéről készítsek anyagot. Egyszerűen többet szerettem volna megtudni arról, mi történt azokban a szörnyű hónapokban, amíg a falu megszállás alatt volt. Nagyon fontos, hogy a túlélőket tájékoztassuk arról, mi lesz a következő lépésünk a munkánk során. Az egyik nővel 4 hónapot töltöttem együtt, mielőtt elkészítettük a dokumentumfilm végső interjúját. Többször találkoztunk, sétáltunk a parkban, kávéztunk együtt. Megértettem, hogy szeretne jobban megismerni engem, tudni szeretné, ki vagyok, és hogy megbízhat-e bennem. Én pedig megértettem, hogy ezt az időt rá kell szállni.
19: Hány kollégáját veszített el a háború kezdete óta?
18: Ezt az adatot meg kell néznem. De háború alatt ott volt Viktória Roscsina, a korábbi kollégám. 2022-ben a megszállt területekre utazott, hogy az ott elkövetett háborús bűncselekményekről tudósítson. Ott elfogták, és hosszú ideig semmit sem tudtunk róla. Később kiderült, hogy a megszállt területeken kínzókamrákban tartották. Ezután egy orosz börtönbe szállították, ahol meghalt. A holttestét a halála után visszaszállították Ukrajnába, és kínzás nyomai voltak rajta. Viktóriával csak nem 5 évig dolgoztam együtt a Hromacske nevű független online médiumnál. A Forbidden Stories nevű non-profit szervezet újságírói, amelynek célja, hogy folytassa és nyilvánosságra hozza azoknak az újságíróknak a munkáját, akiket fenyegetés, börtön vagy gyilkosság veszélye fenyeget, azonosították, hogy hol tartották Viktóriát. Megmutatták azt az útvonalat is, ahogyan végül az orosz börtönbe került. Az ukrán ügyészek és a nemzeti rendőrség munkatársai szintén azonosították azokat, akik felelősek voltak a vele szembeni bánásmódért az orosz börtönben.
19: A korábbi tapasztalata is közel álltak ehhez a témához. Egyértelmű irány volt, hogy háborús bűncselekményekkel kezdjen foglalkozni?
18: Amikor kitört a háború, úgy éreztem, hogy nekem nem elég csupán azoknak az embereknek a történeteiről tudósítani, akik elszenvedik a háború következményeit. Meg akarom találni azokat is, akik felelősek mindezért.
19: Arról, hogy ez lesz a munkája, otthon volt egy családi megbeszélés.
18: A családom teljes mértékben támogatott, a szüleim és a férjem is. Megértették, hogy ez nekem fontos, és hogy a társadalmunk számára is fontos. De ennél is többről van szó. A nemzetközi közönség számára is fontos megmagyarázni, hogy természetét tekintve miről szólnak a háborús bűncselekmények. Tudja, én is felteszem magamnak a kérdést, hogyan lehetséges, hogy te, Olészia Bida, 4 éve háborús bűncselekményeket vizsgálsz. Megértem, hogy a kollégáim és a külföldről érkezők számára ez akár őrültségnek is tűnhet, de én nem csak a túlélők történeteiről tudósítok. Oknyomozást végzek. És ez az oknyomozó rész nagyon sokat segít nekem. Erőt ad.
19: Mert ez talán, hogy is mondjam, egy kicsit unalmasabb, több benne az adat és kevésbé személyes?
18: Nem, inkább arról van szó, hogy milyen hatása van a munkánknak, és mi történik a publikálás után. Bizonyos esetekben például európai országok szankciós listára helyezték azokat az elkövetőket, akiket az oknyomozásainkban azonosítottunk. Az ukrán hatóságok pedig több olyan orosz katonával szemben is vádat, illetve gyanút fogalmaztak meg távol létükben, akiket az oknyomozásainkban azonosítottunk. In our
19: investigations. So you immediately see. Tehát azonnal látja a munkája valódi hatását.
18: Not immediately. Nem azonnal, de igen, bizonyos esetekben a reakció nagyon gyors lehet. Az egyik kollégám együttműködik a Nemzetközi Büntetőbírósággal. Megkeresték őket, hogy adják át nekik az egyik oknyomozásunkban összegyűjtött információkat. Lehet, hogy ennek az eredményét csak évek múlva fogjuk látni. De az, hogy megérted, egy oknyomozás élete nem ér véget a publikálással, ez inspirál, és erőt ad ahhoz, hogy még többet csinálj.
19: Has it crossed your mind what happened? Megfordult már a fejében, hogy mi történik, ha Ukrajna elveszíti ezt a háborút?
18: I don't think about that. Én nem gondolok erre. Én egyszerűen megpróbálom megmutatni, mi történik a megszállt területeken. Ha Oroszország elfoglalja ezeket a területeket, mi történhet a civilekkel? Mi az orosz hatóságok általános politikája megszállt területeken? Megpróbálják elnyomni a civileket. Az újságírók, az önkéntesek és egyszerűen az aktív állampolgárok az első számú célpontjai az orosz erőknek és az orosz különleges erők képviselőinek. Néhány hete dokumentumfilmet publikáltam olyan civilekről, akik orosz fogságban voltak. A teljes körű háború kezdetén fogták el őket a megszállt területeken azért, mert Ukrajnát támogatták. Évek óta orosz börtönökben vannak, és nincs lehetőségük arra, hogy visszatérjenek Ukrajnába.
20: They do not have any chances to go back to Ukraine.
19: How many people? Hány emberről van szó?
20: More than 16,000 of
18: Ukrainian civilians. Jelenleg több mint 16,000 ukrán civil van orosz börtönökben, Oroszország területén és a megszállt területeken, és nincs olyan mechanizmus, amelyel haza tudnánk őket hozni. A hadifoglyok esetében ki tudjuk cserélni őket orosz katonákra. Orosz civilek nincsenek ukrán fogságban. A nemzetközi humanitárius jog ezért erre a kérdésre sem tud választ adni, mert ez az első olyan eset a világon, amikor egy háborút kirobbantó ország ilyen nagy számban ejtett foglyú civileket.
19: Tehát ezek az emberek egyszerűen fogságban vannak, és senki nem tudja, mi fog történni velük.
18: Pontosan. Elfogták őket, megkínozták őket, az orosz hatóságok pedig semmilyen információt nem adtak róluk, arról sem, hogy mi lesz velük. Bizonyos esetekben még hivatalosan megfogalmazott vádat sem emeltek ellenük. Egyszerűen orosz börtönökben vannak. Ennyi. Interjút készítettem egy férfival, akit szabadon engedtek. Azt mondta nekem, nem a kínzás volt a legfélelmetesebb, hanem az, hogy nem tudtam, mikor lesz vége.

0: Vendégünk Vörös Szabolcs újságíró, fotós, a Válasz Online munkatársa, aki az elmúlt években rendszeresen tudósított Ukrajnából, a front közeléből is készített riportokat. 2025-ben pedig első magyar újságíróként interjút készített Volodomir Zelenszky ukrán elnökkel. Szabolcs, köszönöm szépen, hogy eljöttél a NECS műsorába. Együtt hallgattuk ezt az interjút. Egyetértesz azzal, hogy vannak olyan témák, amik még ilyen háborús övezetben is kifejezetten női újságírókra vagy oknyomozó riporterekre várnak?
1: Abszolút. Szerintem a riportban, az előző riportban felsorolt témák azok mindenképpen ilyenek. Nyilván ha férfiként mennék oda ilyen témákhoz, akkor sokkal több idő lenne az, ameddig a riportalanyok megnyílnak nekem már, ha egyáltalán ennek az esélye ott van a levegőben. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezért sem fordul meg a fejemben az, hogy ilyen témákhoz hozzányúljak, de mondok mást, mondjuk milyen lehet háború alatt, folyamatos légiriadók alatt gyereket várni. Tehát 9 hónap, ami az anyaságra egy ilyen felkészítés, és hát semmiképp sem a legszomorúbb része mondjuk egy ember életének, azt folyamatosan megszakítják olyan dolgok, amik előre nem láthatók, és olyan stressz helyzetek alakulhatnak ki, amikkel az ember nem számol. Szerintem egy ilyen témát jobb, hogyha egy kollégina vesz kezelésbe, mert tényleg sokkal hamarabb meg tudja teremteni azt a biztonságos beszéd környezetet és atmoszférát, amiben a riportalanyok megnyílnak.
0: Igen, meg hogy érti, hogy miről beszélek, nyilván ez ilyenfajta szolidaritást. Egyébként a várandóság a háború idején, erről ezt a témát majd feldolgozzuk itt a NECS-ben, vagy lesz erről a későbbiekben anyagunk. Visszatérve, neked egy nagyon híres, nagyon szép fotó és riportanyagod volt a Harkivi Opera van, ott interjúztál, riportoztál, és ott egy balerináról csodálatos képeket fotóztál, tehát nem kizáró ok egy férfi milyen témát válaszol, ez nem úgy van, hogy tiéd csak a vérontás vagy a vas témája, mert az olyan férfias, és a nő ki a nő téma. Mesélj egy picit erről a munkáról, hogy mennyire volt könnyű beszélgetni.
1: Azt tapasztaltam meg évek ukrajnai munkája után, hogy az egyes olvasó talán nehezebben fordítja el a tekintetét, hogyha egyes emberi sorsokra viszem le azt a háborús cselekmény sorozatot, ami, hát nem tudom, szakértői elemzésekben, meg térképekben ugyanúgy fellelhető, csak lehet, hogy éppenséggel semmit nem mond mondjuk egy magyar olvasónak, vagy magyar nézőnek. Ezzel szemben, hogyha az egyes ember szintjére ez le van véve, akkor lehet, hogy ha áttör is, nem is, de esetleg egy pár másodpercnyi elgondolkodást ki tudok váltani a közönségből, és azt hiszem, hogy pláne a, nem tudom, magyar-ukrán viszony tekintetében a legtöbb, amit elérhetek, az talán ez, hogy egy picit megálljon az ember, és egy picit elgondolkodjon arról, hogy tulajdonképpen mi is folyik tőlünk, nem is annyira messze.
0: Egyébként, bocsáss meg téged, igen. Mi motivál, hogy újra és újra visszamenj?
1: Engem az motivál, hogy én 2022 előtt is elég sokat jártam ki, és pontosan tudtam 2022 februárjában, hogy alig lesz olyan magyar újságíró, aki erre hajlandó, vagy akit elenged a szerkesztősége, vagy akinek hagyja egyáltalán politikai okokból, hogy elinduljon, útnak induljon. Nem feltételeztem soha azt, hogy az akkori kormánypárti média munkatársai közül ne lett volna senki, aki ezt nem akarta volna csinálni, de hát majd egyszer talán megtudjuk, hogy milyen okok vezettek oda, hogy végül is egyikük sem tudott kimenni. Úgyhogy maradtunk 4-en, 5-en, 6-an, mikor hogy, akik hát próbáltak korlátozott magyar média költést felhasználva kint tudósítani. Ugye azért a haditudósítás az talán az újságírásnak a legdrágább műfaja. Ez nem biztos, hogy evidencia mindenkinek. Úgyhogy nyilván mi se tudunk azok még, akik csinálják páran.
0: Mitől drága ez? Mondj, kérlek pár példát, mit kell kifizetni pluszban?
1: Odautazni, Nyilván ez sem mindegy, hogy hogyan, vonattal talán olcsóbb, mint autóval, mindegy, oda kell jutni, Ukrajnán belül mozogni kell, nem annyi az üzemanyagár, mint itthon, de azért ott is ez belekerül valamibe.
0: Védettséget kaptok, ahogy beléptek az országba, vagy ezt magatoknak kell megszervezni, hogy valaki vigyázzon a testi épségetekre?
1: Hát ez rajtunk múlik minden. Tehát, hogyha frontzóna felé vesszük az irányt, akkor egy pont után az adott egység, az adott alakulat, akit meglátogatunk, annak először a sajtótisztje találkozik velünk, majd egy adott ponton, amikor már polgári jármű az addig annyira sem biztonságos, mint addig, akkor katonai járművekbe szállunk át, és úgy megyünk ki az adott pozícióba. Úgyhogy ott egy bizonyos pont után az ő felelősségük, de a bizonyos pontig amúgy sem veszélytelen út az abszolút a saját felelősségünk. Szóval nagyon kevesen vagyunk, akik ezt csinálják, és hát így, hogy most már benne van 4,5 évem, szóval túl sok van benne ahhoz, hogy ezt most így abba hagyjam, úgyhogy valamennyire ez is motivál. Egy pillanatra visszacsatolva az előző kérdésedhez, a Harkivi operához, ott talán nem az volt a lényeg, hogy hát balerinák azok általában nők, vannak persze balettos férfiak, a mozgósítási korhatár alatt, tehát 25 évnél fiatalabbak, de hát nyilván fotó tekintetében azért egy balenira portré az sokkal jobb, de itt nem is az volt a lényeg, hogy most férfi vagy nő, hanem hogy van egy színház, egy opera, egy elképesztő méretű épület, ami a városi, még mindig létező kulturális igényeket elégíti ki, és illetve hogy hogyan elégíti ki háború alatt. Tehát van egy pinceszínházuk, és akkor oda szépen egy óvóhelyre levonul a közönség, nyilván nem akkora, mint a egykori nagy termük, de hogy az folyamatosan zajlanak előadások, és ez folyamatosan megfigyelhető, hogy a normalitáshoz, a mindennap, a régi életünk szegmenseihez, szilánkjaihoz való visszanyúlás az mennyire fontos az embereknek ahhoz, hogy tényleg ne őrüljenek bele ebbe a mindennapos darálóba.
0: Említetted ezt, hogy először sajtómunkatársal találkoztok, de mennyire van az ottani szervezőkre, és mennyire a saját kapcsolataidra bízva, hogy egy adott úton kikhez jutsz el, kikkel tudsz találkozni. Tehát mennyire saját szervezés, és mennyire mondjuk az ukrán hadi sajtó biztosítja ezt az újságíróknak?
1: Ez abszolút saját szervezésünk, tehát most már kint voltam, nem is tudom, 15-ször, 20-szor, összesen valami 170 napot. Hát egy újságíró, hogyha elkezd dolgozni, akkor nyilván vastasszik és vastasszik az a telefonkönyv, ami ezt tud nyúlni ilyen helyzetekben, és nyilván egy idő után azért híre is megy, hogy itt van egy magyar, aki hajlandó egyáltalán eljönni hozzátok, létszi, vigyétek be, korrekt volt vele az együttműködés, nem vert át minket, ha volt olyan fénykép, amit kértünk, hogy ne publikálja, akkor tényleg nem publikálta, hiszen ha publikálom, és esetleg a koordináták megállapíthatók a digitális képnek a metaadataiból, nagyon simán.
0: Igen, ilyen típusú inkorrektségről volt is szó ezzel a
1: igen,
0: riportban.
1: Szóval, hogy betartja a protokollt, és nincs vele ilyen értelemben probléma, bizonyos fajta kérdéseket feltehet, ami esetleg kellemetlen, de hát ez együtt jár, de ennek ellenére korrekt, és rendben volt vele az együttműködés, akkor ezek azért így görögnek maguk előtt, és esetleg egy másik alakulat, hogyha megkeresem őket, az előzőek ajánlásából, mert ilyenkor adnak telefonszámot is, akkor az már könnyebben megy, de az elején azért

0: helyt, ami addig teljesen férfi munka volt, tehát hogyha mondjuk ma valaki tömegközlekedésre száll egy ukrán nagyvárosban, azt hiszem, hogy minden megyeszékhelyen még a trolibusz hálózat az megvan, szinte férfi sofőrt már nem is lát, de olvashattunk a nemzetközi sajtóban női bányászokról, akik tényleg a jó mély szénbányákba szállnak alá, vagy kohó munkásokról, szóval tényleg a nehéz iparban is helyt kell állniuk, és helyt is állnak, úgyhogy tényleg ez egy...
1: És az eltűnő férfiak mögé vagy helyett beállnak a nők.
0: Így van, és hát ugye a családi élet maga, ennek a menedzselése, a gyerekek nevelése, az ő biztonságos felnevelésük, az, hogyha katona ember van a családban, akkor tulajdonképpen egy személyben a nőkre hárul. Hivatalosan 2x15 nap jár egy ukrán katonának szabadságként.
1: Egy évre
0: nem mindig sikerül ezt odaadni nekik. Tehát beszéltem már olyan, ha jól emlékszem, tüzérrel valahol északon, egy front szakaszon, aki másfél éve nem járt otthon. Na most ezt otthon elviselni a feleségnek, az anyukáknak, a gyerekeknek.
1: Rettenetes, igen. Miközben aggódni is folyamatosan az év 300 napján.
0: Igen, hogy nem tudjuk, hogy mikor adják ki apának a szabadságot. Ráadásul most már nem az van, hogy valakinek szólnak, hogy akkor mehetsz haza, onnan azért ki is kell jönni, és ugye annyi már a drón az égen, hogy maga a mozgás lett sokkal veszélyesebb, nem pedig az adott pozícióban a frontszolgálat.
1: Uh-huh. Te egyszerre vagy, amikor terepen vagy, oknyomozó újságíróként detektív és pszichológus is. Ezt te is így gondolod? Vagy miben kell a legjobbnak lenned, amikor ott vagy?
0: Én egyáltalán nem gondolom magam oknyomozó újságírónak. Én nem az ukrán hadsereg korrupt eszközbeszerzéseinek megyek utána. Erre ott van az ukrán sajtó, és nagyon tisztességesen meg is csinálják. Tehát tényleg ha nem követi az ember nap, mint nap, meglepődik, hogy mennyi korrupciós ügyet túrtak ki az ukrán újságírók, annak ellenére, hogy tudván tudják, hogy ez esetleg a háborús erőfeszítésekben nem biztos, hogy jót tesz az ország vezetésének, ennek ellenére csinálják, teszik a dolgukat. Úgyhogy nem gondolom ezt, hogy az oknyomozás az feltétlenül egy messziről jött ember feladata lenne. Pszichológusnak lenni, hát nyilván vannak olyan helyzetek, amikor egy interjú alanynál látom, hogy nem érdemes valamilyen témát tovább feszegetni, mert az esetleg kellemetlenséget okoz neki, vagy nem szívesen beszél róla, akkor nyilván váltani kell, és nem azt a vasat ütni tovább. Egészen egyszerű az ambícióm leírni, ami ott van. Elég borzalmas az önmagában is, és ha az embernek a szavak és az eszköz, mármint az íráskészsége ez rendelkezésére áll, akkor éppen elég hatást tud elérni az is, hogy egyszerűen leírjuk azt, amit kint látunk.
1: Ebben az ukrán-orosz konfliktusban, háborúban, ugye az elmúlt 4 évben mióta te elkezdtél ezen dolgozni, volt olyan esemény, hatás, ami radikálisan megváltoztatta a gondolkodásodat erről a helyzetről?
0: Hát még nagyon az elején a bucsai mészárlás. Ugye ez 2022 március vége, április eleje, amikor a Kijev aluli orosz elvonulás után először az ukrán hadsereg, aztán a helyi újságírók, aztán a nemzetközi sajtóstábok elkezdik bejárni azt a területet, ahonnan pár nappal korábban kivonultak az oroszok, és hát akkor derül fény a polgári lakosság elleni tömeges kegyetlenkedésekre, és én mire kiértem, addigra mondjuk az orosz haditechnikát pont lepucolták már az utcákról, de a tömegsíroknak az exhumálása az éppen megtartott, és hát ez ott 22 húsvét előttjén, hát elég borzasztó élmény volt.
1: Volt, hogy sírtál?
0: Nem, ez olyasmi, hogy amikor ott van az ember a terepen, akkor teljesen más tudatállapotban van, és aztán amikor hazamegy először a nap végén az ottani szállására, aztán ahogy távolodik és egyre inkább ér hazafelé, akkor kezd el azon gondolkodni, hogy tulajdonképpen mi a jó ég is volt ez.
1: Nagyon szépen köszönöm Vörös Szabolcsnak, a Válasz Online újságírójának a beszélgetést.
0: Nagyon szívesen.

0: Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: A pontos idő 5 óra. Hallgassuk meg a friss híreket Polyák Adriántól.
2: Jó napot kívánok! Fenntartja a legfőbb ügyészségről elmondott véleményét az államfő. Még lehet nevezni a Budapest Spár maratonra. Marad a napos kora őszi idő. A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Magyar Péter miniszterelnök arról is beszélt, az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Seszták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volán busz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés bűncselekménye miatt nyomoznak az NKA ügyben. Személyesen tárgyal egymással ma az amerikai és az ukrán elnök New Yorkban. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij egy az energetikai infrastruktúrára vonatkozó orosz-ukrán tűzszünet lehetőségéről egyeztet. Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy interjúban utalt arra, hogy a találkozón feltehetően szó lesz arról is, hogy nemrég légicsapásért ért az Egyesült Államokhoz köthető tengeri hajókat és olajszállítmányokat. Orosz olajfinomítókra mértek csapást éjjel az ukrán erők Baskírföldön és Szamarában. A két létesítmény feldolgozó kapacitása összesen csaknem 15 millió tonna kőolaj évente. Közben az orosz erők rakétacsapással súlyosan megrongálták a közép-ukrajnai Poltava megyében található olaj- és gázipari létesítményt. Emellett Ukrajna több megyéjét és a fővárost érte orosz légicsapás. Dnyipro városában 4 meghaltak és 6 megsebesültek. 6 embert vittek kórházba klórgáz mérgezés tünetével egy fővárosi 9. kerületi vegyi üzemből. Az illatos úti gyártelep egyik üzemében egy klórgázzal teli palack szelepje megsérült, és gáz szivárgott belőle. A létesítményt 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek. Néhány versenyszámra még lehet nevezni a Spár Budapest Maraton Fesztiválon. Az október 10-i és 11-i program többféle távot kínál a futni vágyóknak. A 14 kilométeres futam és a fél maraton már hetekkel ezelőtt betelt, a maratoni távra azonban még nyitva áll a jelentkezés. A nevezők választhatnak az egyéni futás, illetve a 2 vagy 4 fős váltó közül. A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható. A híradást Naményi Krisztina szerkesztette, részletes hírösszefoglalóval 17 óra 30 perckor az Esti Krónikában jelentkezünk.
3: Műsorajánló.
0: Szóda.
4: A Mózsa Kollektíva 3 kivételes énekesnő találkozása a Magyar Zeneházában. Stúdió vendégünk az egyikük, Bíró Eszter. Elkezdődött a Nemzeti Színház idei évada és a Concerto Budapest szezonnyitó hétvégéje.
0: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30 a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: A Gellért hegy egyik kis rétjén meglepő látvány fogadja a vasárnap délelőtt arra sétálókat. Elképesztően színes, igen népes társaság táncol önfeledten, mintha mesterséges intelligenciával tervezték volna a lehető legváltozatosabbra. Idős, fiatal, férfi, nő, gyerek, felnőtt, amatőr, profi, képzett vagy képzetlen táncoló ember. Kik ők és miért csinálják ezt? Kovács Kisbe a riportja következik.
5: Nyissuk egy picit ki a kört, és vegyünk egy mély levegőt együtt, jól szívjuk be saját utadon, módodon, egy picit tartsd benne a levegőt, aztán fújd ki, és amikor kifújod, akkor minden mai eheti nehézségedet, bánatodat engedd le, akár lehet gyorsan is, és lehet hanggal is, jön az utolsó. Fejér Péter, a micsodája ennek a hegyi táncnak?
6: Alapítója. Itt az a lényeg, hogy összejövünk, együtt vagyunk, táncolunk, jól érezzük magunkat. Ezt nagyon sokféleképp lehet csinálni, én nagyon sokféle embert látok, akik ide jönnek, és nagyon élvezik az, ami itt történik. Nagyon sokféle háttérrel, és van olyan, aki a végére elérzékenyül, és látszik rajta, nem tudom, mert nem látok be az emberek fejébe, de mintha kapcsolódna az éghez, a földhöz, a szélhez, a nap, hoz, vagy akár a nap szelleméhez, vagy a természet szelleméhez, akár könnyek is gyűlnek a szemébe, kívülről nézve olyan állapotban van, mint hogyha meditálnak. És van, aki pedig eljön, és amikor van egy szalszásabb ritmus, akkor látszik, hogy megindul a csípője, mert látszik rajta, hogy biztos szokott szalszázni, vagy rumbázni, és akkor táncol valakivel, és aztán valaki mással is, és amikor meg olyan részek vannak, ami nem annyira karibi táncos, akkor pedig inkább csak nézi, hogy a többiek mit csinálnak. A Gellért-hegyi táncot nagyon egyszerű volt a célom. 2020-ban kezdtük el csinálni. 2020 tavaszán, amikor már enyhültek a Covid szabályok. Szét volt mindenki vágva a többiektől, nem volt szórakozási lehetőség, nem tudtunk találkozni, és én szerettem volna egy olyan eseményt létrehozni, ahol rendszeresen össze tudunk jönni. De valahogy az volt, hogy minden héten jöttek emberek, és addig nem akartam abba hagyni, amíg jöttek ide emberek. És akkor télen is még mindig jöttek. Hát jó, akkor télen is megtartjuk. Hát és még tavasszal is. Már senki nem emlékezett a Covidra, és jött tél és nyár, és eső és kánikula, és folyton jöttek az emberek. Úgyhogy maradtunk. Társadalmilag kifogytak az életünkből olyan helyek, ahol jó érzéssel, békéssel, nyugodtan együtt tudunk lenni emberekkel. Ez egy nyitott közösség, minden héten jönnek olyan emberek, akik még sose voltak itt. És jönnek olyanok, akik rendszeresen visszajárnak, mert ez az a hely, ahol ők hétről hétre meg tudják élni az emberi társaságba levést.
7: Én Tibor vagyok, másfél-két éven keresztül azért jártam, most egy kicsit a fesztivál szezonban hanyagoltam itt a Gellért-hegyi táncot, de amúgy rendszeresen szoktam azért jönni.
5: Az első alkalomra vissza tudsz emlékezni?
7: Az elég emlékezetes volt, ugye én más szabad táncos csoportokban is így benne vagyok, és én éppen csak itt a Gellért-hegyen jártam, és láttam, hogy szól a zene, és táncolnak emberek nagyon felszabadultan. Megkérdeztem, hogy be lehet állni, és mondta, hogy persze, hogy ne, örömmel várnak mindenkit, úgyhogy én tulajdonképpen az utcáról estem be így a járdáról ide táncolni, és akkor onnantól kezdve társaság is nagyon befogadó, nagyon kedvesek, itt ragadtam nagyon gyorsan.
5: Beszélgettek is?
7: Persze, hát például ezután, az interjú után én is oda fogok menni, van a közelben egy cukrászda, és akkor oda beülünk.
5: Mire kell ez neked?
7: Hát alapvetően nagyon szeretek táncolni, mozogni, nekem ez egy ilyen önkifejezés, felszabadulás, én szeretek emberek közé járni, itt meg főleg a Gellért hegyen az, hogy ezzel a szabadban van.
5: Télen-nyáron jössz?
7: Igen, például most január 1-én is délelőtt volt, és itt a hóban táncoltunk. Voltak még a mezítlábat is bevállalta. Úgy emlékszem, hogy például már a végén annyira fázott a lába, hogy mikor volt a végén ez a kis közös kör, akkor ott például ráállt inkább az én lábamra, mert én cipőben voltam, csak hogy ne fázzon a lába.
5: Lola és Viki, mióta jártok ide, ez hanyadik alkalmatok?
8: Nekem ez volt a negyedik. Lola?
9: Fogalmam sincs, én már azért régen. Kb. Amikor nem vagyok városon kívül, akkor itt vagyok.
5: Mit ad neked ez az egész, hogy ennyire
10: mennyire komolyan kapcsolódsz hozzá?
8: Hát nekem az ötritmus, meg ezek a szabadtáncos dolgok egyébként is a mentális egészség practice-emnek a nagyon-nagyon-nagyon alapvető része. De én emellett táncterápiázok is, bodywork-öztem is.
10: Mit ad a mozgás, amit semmi más?
8: Teret. Olyan, mint amikor van egy pici edényed, és abba próbálsz valamit keverni, és nagyon nem fér el. És aztán kapsz egy jó nagy salátástálat ugyanannak a mennyiségű cuccnak, és akkor abba így meg lehet mozgatni. Több hely lesz ahhoz, hogy így a bennem lévő dolgokat egy kicsit így átfésüljem.
10: De ez egyfajta lelki munka?
8: Nekem igen. Meg buli is, kitombolás, meg feszültséglevezetés, de hogy én abszolút használom ilyen meditációs, terápiás célokra. És nagyon változó, hogy kapcsolódom-e, van, amikor nem. Például van, amikor teljesen csak magammal vagyok elfoglalva.
10: Érdekes volt, mert olyan kapcsolódások alakultak ki, szabályosi jelenetek játszottak le.
8: Néha egészen váratlanul alakulnak ki nagyon-nagyon közeli, nagyon intim, nagyon csodálatos dolgok.
10: És akkor annak abban a pillanatban vége is?
8: Jellemzően egyébként igen. Tehát amúgy azt is lehet itt jól gyakorolni, hogy közeledünk, távolodunk, meddig maradunk együtt, elmegyek, ő elmegy, az önnél megbántódok, nem bántódom meg, ő mit fog érezni, ha én kitáncolok abból, hogy ő csak kapcsolódni akar, én mit fogok érezni, valakivel kapcsolódni akarok, és az Istenél se sikerül, az mit ad nekem, Szóval van egy csomó lelki vetülete szerintem.
10: Én azt hittem, hogy csak lányok lesznek, vagy hogy főként lányok lesznek, és nagyon sok fiú van.
8: Hál' Istennek igen. Nekem egyébként az nagyon jó is, hogy vannak férfiak, lehet velük úgy kapcsolódni, hogy nincs feltétlen benne ez a összejövünk-e, hanem inkább ilyen testvériség jelleg, meg egyébként lehet erotika is, úgy, hogy annak sincs feltétlenül tétje. Szóval én nekem ez nagyon-nagyon sok olyat ad, amit nem tudom máshol, hol lehet beszedni, mert egyébként meg rettenetesen el van romolva, hogy kapcsolódunk szerintem.
10: Miki?
11: Én még abban a stádiumban vagyok, hogy saját magammal kapcsolódok, tehát én végig úgy táncolok, hogy be van csukva a szemem, és csak azt szeretném megérezni, hogy mi játszódik benne a testemben. Tehát nem látom a jeleneteket, amiről beszéltél. Nem látom. Néha hallok hangokat, és akkor tudom, hogy van valami, de egyébként én még ott tartok, hogy magammal szeretnék kapcsolódni.
10: És ezt miből gondoltad, hogy ez a mozgás ehhez jó? Tehát, hogy mondjuk elmenni pszichológushoz, vagy elmenni bármilyen terápiába, az olyan bejáratott útja a magadhoz való kapcsolódásnak.
11: Igen, de az kognitív folyamatokkal jár. Tehát ott gondolkozni kell, ott ki kell fejezni magát az embernek, és itt valami nagyon primitív módon, idézőjelesen, ilyen nagyon alap, nagyon ősi módon kapcsolódik az ember saját magával, ahol nem kell gondolkozni, sőt, ne gondolkozzon az ember.
10: És ez jó?
11: Igen. Akinek olyan munkája van, meg egyébként is mindent túl gondol. De én parfümör vagyok egyébként, de hogy így mindent is túl gondolok. Tehát, hogyha valaki erre hajlamos, akkor kifejezetten nagyon jó szerintem.
10: Parfümör?
11: Igen, én parfümöket készítek.
10: Megmondod a teljes nevedet?
11: Minye Viktória.
10: Te egy szupersztár vagy a magad területén.
11: Nem tudom, köszönöm szépen, ez nagyon jól esik.
10: Hány van ilyen?
11: Kevesebb vagyunk. Nyilván, ez tény, ritka, az biztos. De visszatérve ehhez, szerintem ez a kreativitást is nagyon szépen fejleszti, vagy karba tartja.
12: Gyurinak hívnak.
10: Hát most már megkérdezem, mivel foglalkozol.
12: Fú, hát ez egy jó kérdés, mert nem mondanám, hogy így kifejezetten egy valamivel. Most ezermesterként van a megélhetésem, de egyébként grafikus végzettségem is van.
10: Hanyadik alkalom ez?
12: Nem tudom, 70 valami, mert tavaly tavasszal kezdtem itt.
10: Sandítottam rád, amikor arról kezdtünk el beszélni, hogy a fiúk vajon miért jönnek.
12: Tehát igen, ilyen szempontból az, hogy itt tényleg nem kell annyira így gondolkodni, vagy így kélemezni, hogy na most akkor mit csináltam, jó, meg rosszul, meg nem tudom mi, hanem hogy csak így itt lehetek, és nem kell beszélni. Meg lehet tapasztalni ezt a másfajta kommunikációt, ahogy így csak mozdulatokon, meg szemkontaktus, vagy bármin keresztül, és az annyira érdekes, hogy ez mennyire más. Hogy valahogy mélyebb, de közben mégis valami másik szelet, és én például itt kezdtem el igazán így a társaság része lenni, mert hogy akkor az szokott lenni, hogy itt maradunk, beszélgetünk, leülünk, kiderül, hogy amúgy ki kicsoda, micsoda, mit csinál.
10: Neked rögtön könnyű volt?
12: Táncolni, hát az kizárt, hogy egyáltalán nem ment, és akkor ugye a Viki mondta, nekem is egy ideig tartottam, amíg így magammal annyira tudtam kapcsolni, hogy na, hogy most akkor akkor már másokkal is.
10: És nem zavarba egy másokkal kapcsolódni?
12: Szerintem, mint a való életben. Nekem mondjuk van egy ilyen bizonytalan beállítottságom, hogy így próbálok közeledni, de nem tudom, hogy a másik akarja-e, és akkor így mindenket hezitálunk, aztán van, akivel meg a véletlen összesodor, és akkor nagyon jó kapcsolódások születnek, meg vannak olyan pillanatok, amikor mondjuk 4-5-6 ember összeáll, és együtt mozgunk, és igazából nem tudom, hogy ki vezet, olyan, mintha senki se vezetne, és csak úgy együtt így megtörténik.
10: Le lehet itt zárni ezeket a mozgásos kapcsolódásokat?
12: Nem tudom, hogy ez másoknál hogy van, nekem szerintem ez is egy tanulási folyamat volt, hogy így vannak nehézségeim ilyen párkapcsolati szinten. Amikor az első ilyen nagyon közeli kapcsolódás létrejött valakivel, akkor ott de szerintem hetekig találgattam, hogy most akkor ez mi volt. Szép lassan bele lazultam, hogy igen, ez akkor itt így együtt vagyunk, nem tudom, és akkor utána mindenki megy a dolgára. Picit olyan, mint egy ilyen másik. Hát végül is lehet ezt a szót használni, hogy tudatállapot.
10: Kocsis Anita vagyok. Anita, te tartottad most ezt a majdnem azt mondom, hogy foglalkozás. Táncol.
13: Tánc. Igazából nagyon nehéz, nem is akarunk belőle ilyen brandet vagy márkanevet hirdetni, hanem az a nem, hogy tánc a hegyen. 10 éve kezdődött ez nálam, mint eszköz. Nem titkoltan a válásom után, meg a szülés utáni depresszióból hozott engem ki.
10: Honnan tudtad, hogy ez jó lesz?
13: Nem tudtam. Azt tudtam, hogy amikor elmentem táncolni, akkor nem voltam idegbeteg.
10: Szóval miért mentél el táncolni?
13: IT szakember vagyok, beszerzéssel foglalkozom, jelenleg egy banknak vagyok a beszerzési vezetője.
10: Na hát ennek semmi köze a tánchoz konkrétan.
13: Nem, de annak a stressznek igen, amit ott felgyülemlik benned, és igazából tudtam, hogy valamilyen eszközt keresnem kell, ha nem beszéd, mert abból van sok nálam általában, és inkább pont az ellenkezője. Én a harcművészetekből érkeztem meg aztán egy olyan mozgásformához, aminek ez része volt. Igazából pont ez a lényeg, azért nem akarom kimondani, mert lényegtelen. Okay. Mert nem akarom megosztani a társaságot, hogy én csak ezt csinálom, én, de csak az a jó. És egy idő után elegem lett ebből a fajta megosztottságból, amiből az országunkból is volt elég. Úgyhogy engem itt megérintett egy alkalom 4 évvel ezelőtt, január 1-én. Tényleg az, hogy ide az emberek, ide jöttek január 1-én, itt télen, hóban, sárban, esőben, 40 fokban, akkor például fákat öntözünk utána. Én azt gondolom, hogy ennek az ereje ez megérintett. Nekem azért hosszú volt ez az út, hogy megengedtem magamnak, hogy úgy mozduljak, ahogy belülről akar mozdulni a testem, hogy úristen, hogy látszódik ez kívülről. Tehát elindultam ezen az úton, mit ad végtelen mennyiségű szeretetet, szabadságot, megélést, ami nekem nagyon fontos, tapasztalást, a kezem, tehát a bőrömön, a testemen tapasztalom, és nekem ez nagyon fontos volt, mert ezeket az ilyen spiri izé, ezeket én nem bírtam. Reális tantárgyakból jövök, és nekem kellett, hogy megtanuljam, megtapasztaljam, és itt érzékeltem, és itt a testem az nem hazudott. És egyáltalán az, hogy számíthatok erre a csapatra, mert mindig itt vagyunk.
0: Necces. Délutáni magazin. Női szemmel.
1: A Táncahegyen közösség tagjaival Kisbe a kollégám beszélgetett. A testünk sok mindent megőriz abból, amit átélünk, ezért a mozgás és a tánc az önismeretben és a lelki folyamatokban is fontos szerepet kaphat. A vonalban Endres Hajna klinikai szakpszichológus, kiképző pszichodinamikus mozgás és tánc terapeuta. Üdvözlöm, Hajna!
14: Üdvözlöm, én is, jó napot kívánok mindenkinek.
1: Együtt hallgattuk végig ezt az előző beszélgetést, riportot. A megszólalók többször is említették, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz, önmagukhoz. Tánc közben volt, aki egyenesen terápiásnak is nevezte azt, hogy részt vesz ezen a programon. Miért tud a tánc terápia lenni?
14: Nagyon-nagyon gazdag és színes volt a riport, és nagyon sok fontos aspektusát megfogalmazták a résztvevők ennek a témának. Ugye a leglényegibb, legeredetibb önmagunk az a testünk, és ennek a kifejeződése, tehát az a fajta mozgás, ami itt is ebben a szabad táncban meg tud jelenni, az önmagunkhoz való, a leglényegibb önmagunkhoz való kapcsolódást teszi lehetővé. Mindazzal együtt, hogy ez a szabad tánc, ugye az nem is olyan egyszerű, kicsit ez is megjelent azért a riportban, tehát hogy eljutni oda ahhoz a fajta mozgáshoz, ahol tényleg hagyjuk merjük, tudjuk hagyni a testünket kifejeződni, az egyáltalán nem egyszerű. Itt is elhangzott, hogy többeknek volt táncos, vagy ilyenfajta tapasztalata, ami segített.
1: Uh-huh. Hogyan lesz egyébként terápia a mozgásból? Tehát hogyan épül ez rendszerre? Uh-huh.
14: Igen, egy kicsit még annyit mondanék, hogy az egy nagyon fontos része ennek, hogy az alapozza meg, hogy ebből terápiás forma tud lenni, hogy ez a legelső megjelenő kifejezési formánk az életünkben, tehát a legelső nyelvünk. Tehát tulajdonképpen mire a beszéd megjelenik, addigra már egy csomó mozgásos élményünk, tapasztalatunk, testi érzetünk van, és ezzel is raktározódik. Úgy szoktam mondani, hogy ez egy az önismeret, meg a pszichoterápia számára, ez egy titkos kincses bánya, azért titkos, mert hogy ezekből a testi emlékekből, amik szinte időtlenül megőriződnek a fontosak, tudatosan nem igen tudunk, vagy egy nagyon kicsi részt tudunk csak felidézni.
1: Egyébként hogy képzeljük el ezt, hogy a testben ez mindenütt jelen van, vagy bizonyos testrészekre korlátozódik, szóval hogy hol raktározzuk a testben ezeket az emlékeket?
14: Az egész testünk, hogy mondjam, részese. A raktározása pedig ez egy nagyon jó kérdés, nagyon más idegrendszeri meg agyi területek felelősek a testi emlékeknek a megőrzéséért, mint a szóbeli történeti emlékezetünkért, amit ugye sokkal inkább lehet így tudatosan irányítani, meg előidézni. Jellemzően az ilyen hasonló fizikai érzetek segítenek felidézni, akár egy-egy illat, akár egy testi pozíció, egy fényviszony, speciális fényviszony, tehát hogy egészen más a felidéződése. Viszont ami nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy ezek a testi emlékeink előjöjjenek, ahhoz nagyon, már legalábbis terápia szempontjából, nagyon fontosak a terápiának a keretei.
1: Egyébként, igen.
14: Igen?
1: Bocsánat, csak az jutott eszembe, hogy ezt lehet pontosítani úgy, hogy mondjuk egy lelki tapasztalat, egy bizonyos típusú lelki tapasztalás, az a test egy bizonyos részén okoz mozgásbeli zavarokat, vagy esetleg egy rossz tartást, vagy egy állandóan kiújuló problémát. Tehát, hogy mi tapasztaljuk-e uh-huh. azt, hogy a testünk valamilyen módon megőriz és konzervál egy olyan dolgot, amit lehetne gyógyítani.
14: Igen, tehát vannak ilyen tipikus, tehát hogy mondjam, egyrészt van ennek egy nagyon nagy egyedisége, tehát az, hogy kinek, hol és milyen módon őrződik meg egy emlék, már a testen belül, az annak van egy nagy egyedi mintázata. Ugyanakkor vannak tipikus dolgok is, tehát mondjuk a bántalmazottság, az már most a fizikai bántalmazottságra értem, az általában egy ilyen összehúzódott vissza, de ezeket tulajdonképpen nem csak hogy tudjuk, hanem például a közmondásainkban, meg a nyelvben nagyon szépen meg is vannak örökítve, hogy mik ezek a tipikus testterületek, ahol egy-egy fajta behatás az megőrződik.
1: Kérem egy példát, hogy mondjon nekünk, ami olyan nagyon tipikus, vagy ami...
14: Most ilyen, pedig gyönyörű
1: ilyen mondás. Hasbavágó? Van egy ilyen mondás esetleg?
14: Hát akár ez is például, igen, vagy mellbevágó. Igen, tehát hogy az, ami azt jelenti, hogy általában egy az a fajta ilyen élményre vonatkozik, amitől hirtelen az ember úgy érzi, hogy így megdobban a szíve, és úgy tényleg olyan, mintha így fizikailag mellbe vágnának.
1: Csoportterápia és az önismereti csoportok azok mennyire mások, mint az egyéni foglalkozások, hogyha itt a mozgás és tánc terápiára gondolunk?
14: Most egyrészt azt mondanám, hogy ez a szabad tánc, amit csinálnak a hegyen, ez egy fantasztikus jó dolog, mert hogy megvalósul az, hogy van egy elfogadó légkör, van egy szabadság, mindenkinek megjelenhet az egyedi mintázata, és ez nagyon felszabadító, aki tud ebbe az irányba menni, tehát akinek ez a keret elég, vagy hogy mondjam, jó. A táncterápiában ehhez, tehát először még azt mondom, hogy azért az nagyon fontos, hogy a test nem csak a jó élményeket ölti, és nem csak ilyen felszabadult mozgások jöhetnek belőle, hanem ha kellően biztonságos a közeg, akkor elő tudnak jönni nehéz élmények is, tehát az életünknek a legnehezebb eseményei is testünkben hódolva tárolódnak. Tehát nagyon fontos, hogy a táncterápiás keretek tulajdonképpen azt a tartományt növelik, vagy szélesítik ki, amilyen nehéz emlékekkel, meg persze jó emlékekkel is dolgozni lehet abban a térben.
1: Nem, figyelek.
14: Tehát ebben nagyon fontos, hogy egyértelmű idői, helyi, tehát hogy ugyanott találkozunk, ugyanazokban az időkben, hogy zárt csoport folyamat van, tehát mindig lehet tudni, hogy ugyanazok az emberek lesznek ott, akikre számíthatok, hogy végigcsináljuk együtt a folyamatot, hogy olyan szakemberek vezetik, akik maguk is mozgásosan is testileg is megdolgoznak és értenek ehhez a munkához, hogy titoktartás, védés, még számos dolog, szóval, hogy van egy olyan tér, ami biztonságos, elfogadó, és lehetőséget ad erre a fajta szabad mozgásra. Csak egy gondolatot akarok, hogy ez nagyon fontos, hogy mivel a legtöbb ember számára azért nem olyan könnyű ebbe a szabad mozgásba beérkezni, ezért egy táncterápiás foglalkozáson sokkal struktúráltabb feladatok, gyakorlatokkal kezdjük az erre való ráhangolódást.
1: Egyébként ezt, akik önhöz fordulnak, vagy keresnek egy ilyen önismereti csoportot, terápiát, maguktól tudják, hogy nekik ez lenne a jó, vagy általában ezt a pszichológus javasolja, hogy van, akinek erre lehet szüksége?
14: Mind a kettő. Tehát, hogy van, akit a pszichológusak küld, mert olyan verbálisan nehezen megközelíthető témája van, aminek látszanak a tünetei, az elakadás, de szavakkal nehéz megközelíteni, és akkor elküldi párhuzamosan egy csoport terápiában, és aztán ott előjövő, meg ott felbukkanó élményeket a egyéni verbális terápiájában is átdolgozzák. De olyan is van, mint ami itt elhangzott többek szájából, hogy egyszerűen ráérez. Tehát azt tapasztalja, hogyha ő ilyen szabadon a saját testére figyelve, a saját érzéseire figyelve mozog, az nagyon energetizáló, attól jobban lesz, attól energiája lesz, attól jobban veszi utána az életében lévő stresszt és akadályokat.
1: Ön konkrétan... Igen?
14: Semmi, csak hogy bármelyik út érvényes, csak ezt akartam.
1: És ön konkrétan milyen csoportot vezet? A táncterápiás területen?
14: Tehát olyan csoportokat ismétlődően, amik önismereti, felnőtt önismereti csoportok, tehát bárki jöhet. És ami még most egy ilyen, de már jó ideje egy nagy kedvencem, azok a párcsoportok, tehát pároknak, az életben működő pároknak. Most is fogunk indítani egy ilyen csoport folyamatot az ősszel, és szoktak lenni hétvégi workshopjaink is, hogyha valaki egy ilyen kisebb ízelítőt szeretne. Ugye ez azért, itt az interjúban is elhangzott, hogy a különböző kapcsolódási mintáink, tehát a nehézségeink is, meg azok is, amik a kapcsolódásban ügyes, képesek vagyunk, azok nagyon megjelennek mozgásban. Hmm. És hogyha valaki elszegődik egy ilyen csoportfolyamatra, akkor ott van arra is idő, hogy azokat az elakadásokat, amik újra meg újra megjelennek a kapcsolódásaiban, azokat elkezdje átdolgozni, elkezdjen kísérletezni más formákkal, más megoldásmódokkal. Ugye a csoportba kap visszajelzést is a működésére.
1: Hajna, sajnos lejárt az időnk, de nagyon szépen köszönöm, és a mód lesz, akkor visszatérünk még erre a témára. Endres Hajnának köszönöm, hogy ezeket elmondta. Ez volt már a Necces. Holnap ugyanebben az időben találkozunk, most pedig következik a Krónika itt a Kossuth Rádión. Én búcsúzom a szerkesztő Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Sie Gábor nevében is. Orosz Csillát hallották.
15: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
16: Jó napot kívánok, Teszári Nóra vagyok, a bemondó Polyák Adrián. Először legfontosabb híreink röviden.
17: Kezdeményezte a legfőbb ügyészség Magyar Péter, illetve Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését.
16: Az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek minősítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályait.
17: Nincs megállapodás az új legfőbb ügyész személyéről.
16: Új 2,5%-os inflációs célt tűzött ki 2028. január elejétől a Magyar Nemzeti Bank, és nem változtatott az alapkamaton. És most a részletek a szerkesztő Farkas György. Kezdeményezte a legfőbb ügyészség Magyar Péter, illetve Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését.
17: A fideszes Hankó Balázs mentelmi jogát az NKA ügyben a KDNP Sesták Miklósét a Volán ügy miatt kérték ki. Magyar Péternek azért kellene felelnie, mert 2024-ben egy nyári buli után a gyanú szerint a Dunába hajította egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Az ügyészség közleménye szerint Sesták Miklós 2014. júniusától 2018. májusáig nemzeti fejlesztési miniszterként felügyelte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt, amelynek vezetőjével a Volán busszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől több mint 11 milliárd forintot jogtalanul vettek át. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés bűncselekménye miatt nyomoznak az NKA ügyben.
16: Megszűnnek a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának koncessziós jogkörei, valamint a koncessziós tanács is, miután a parlament elfogadta az ezzel összefüggő törvények módosítását. Részletek Zilai Zsuzsannától.
18: Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen szavazattal, 45 nem ellenében, 6 tartózkodással elfogadta.
19: Jelentette be az országgyűlés elnöke. A kormány a feladatok teljes körű megszüntetését azzal indokolta, hogy szerintük a hatóság az egyetértési jogán túl a koncessziós feladatok többségét, például a joggyakorlat egységesítését, a nyilvántartások vezetését és az ellenőrzési folyamatokat sem végezte el. Azzal, hogy az országgyűlés elfogadta a törvénymódosítást, a további koncessziós pályázatok kiírásához, valamint a szerződés megkötéséhez, módosításához és megszüntetéséhez már nem szükség. A hivatal előzetes egyetértése. Az eddig megkötött szerződésekkel kapcsolatos iratokat pedig 30 napon belül köteles átadni a pénzügyminiszternek.
16: Az elmúlt hónapokban számos kérdés adódott az előző kormány által megkötött koncessziós szerződésekkel összefüggésben. A többi között a közlekedési minisztérium túlárazás miatt feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében. A Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója a Krónikának elmondta, a koncessziós megbízás egyik fontos feltétele, hogy a magánvállalkozó átvállalja a kockázatot az államtól, ez azonban szerinte itt nem történt meg.
17: Martin József Péter hozzátette, a koncesszió az állami szolgáltatás kiszervezését jelenti. Hangsúlyozta, ehhez több alapfeltétel szükséges. Példaként említette, hogy szabad és átlátható pályázaton kell eldönteni, hogy ki legyen a koncesszor, illetve a kifizetést az adott piaci viszonyokhoz kell igazítani.
20: normál esetben a konceszor fizeti az államnak a bejött bevételek után. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a konceszornak vagy a magánvállalkozónak van bizonyos profitja, haszna, és abból valamennyit fizet az államnak, cserébe azért, hogy ő végezheti ezt a szolgáltatást néhány éven vagy akár évtizeden keresztül.
16: Késlekedést érez az eljárásokban, illetve bizonyos körök továbbra is érinthetetlennek tűnnek. Erről beszélt Lacó Adrien ügyvéd, egykori bíró a Krónikának. Fürth Pál volt főügyész ügye mellett, a köztársasági elnök által javasolt legfőbb ügyész jelöltről is volt véleménye. Detsenyi Dávid összeállítása.
21: Lacó Adrien ügyvéd Horváth Lóránt ügyvédi irodájában dolgozik, az aranykonvoj ügyében védték az ukrán pénzszállítókat. De Fürth Pál volt főügyészt is ők védik, miután fegyelmi eljárást indított ellene a legfőbb ügyészség. Ennek oka az volt, hogy a központi nyomozó főügyészség volt vezetője, az aranykonvoj ügyről leveleket, belső iratokat küldött meg ügyésztársainak. Fürth Pál az ATV-nek elmondta, hogy még májusban igyekezett jelezni feletteseinek, hogy szóbeli instruálást érzett egyes ügyeknél a legfőbb ügyészség részéről, hogy kik ellen nem lehet nyomozni, kiket lehet kihallgatni.
22: Főrendeltek megpróbáltak irányba állítani, idiótának és istenbarmának nevezett az egyik vezetőügyész a másik kollégám előtt.
21: A fegyelmi ügy részleteiről Lacó Adrien nem tudott nyilatkozni felhatalmazás hiányában. Szerinte a napnál is világosabb, hogy mi volt a NER rendszerében.
23: Bizonyos nyomozások megálltak ott, ahol a következő egyértelmű lépést meg kellett volna tenni, abban az esetben, hogyha az olyan gyanúsítást jelentett volna, vagy olyan nyomozati cselekmény, ami az akkori kormánypárti érdekkörét érintette volna.
21: Az aranykonvoj ügyében is késlekedést érez Lacó Adrien.
23: Azt gondolom, hogy itt ez ugye viszonylag friss, és egy gyanúsítást követően állni látszik az ügy, további gyanúsítások nem történtek, pedig teljesen egyértelmű a következtetés, hogy kik azok, akiket még minimum be kéne vonni.
21: Még a választási kampányban lefoglalt ukrán arany és pénz ügyében júniusban nevezte meg a jogellenes fogvatartás gyanúsítottjaként az ügyészség Hajdú Jánost, a terror elhárító központ volt főigazgatóját. Lacó Adrien beszélt a hétfői főügyészjelölti ügyről is. Az államfő Szatmári Zoltán nevezte meg jelöltjeként.
23: Nem tudom, hogy miért nem lehetett valaki olyat választani, a rendkívül sok érdemes és ügyészi szakmai tapasztalattal rendelkező kollega közül, aki nem töltötte az elmúlt néhány évet a legfőbb ügyészségen bármilyen vezetői pozícióban.
21: Baka András a hétfői parlamenti felszólalásában úgy fogalmazott arról, mi is zajlik az ügyészségen.
24: Eszközökben nem válogató, felelősséget másra hárító menekülés zajlik, amiről a külvilág nem tud, vagy félretájékoztatják.
21: Ezt Lacó Adrien hangulatkeltésnek tartja, szerinte amúgy logikus, hogy egy politikai befolyás alatt álló szervezetnél a hatalomváltás után beindul a helyezkedés. A Tisza frakció úgy döntött, nem támogatja Szatmári Zoltán legfőbb ügyészi kinevezését. A párt új jelöltet kér Baka András köztársasági elnöktől. Török Gábor politológus szerint ez lesz az államfő első szuverenitási tesztje, hiszen súlyos konfliktusba kerülhet megválasztóival, ha felszólítás ellenére kitart jelöltje mellett.
16: A kormányfő szerint, idézem, senkinek nem kell farkast kiáltania a Tisza frakció döntése miatt, erre szolgál az alkotmányos rendszer. Az államfő jelöl, az országgyűlés dönt, mindkettő viseli saját döntése politikai súlyát. Szokatlannak tűnhet, ha egy köztársasági elnök önálló szereplő és nem a kormányzati hatalom bábja, tette hozzá.
2: Magyar Péter arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet a legfőbb ügyészi tisztségre, hiszen egy olyan ügyészség a cél, amelynek függetlenségéhez, szakmai működéséhez és pártatlanságához nem férhet kétség.
16: A köztársasági elnök továbbra is fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, így válaszolta Sándor Paluta arra a kérdésre, hogy Baka András jelöle új személyt a legfőbb ügyészi tisztségre. Közölték, az államfő megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére, arról az országgyűlésnek kell dönteni.
2: Az államfő tegnap jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt, a legfőbb ügyészség osztályvezető ügyészét javasolja a legfőbb ügyésznek. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a Tisza frakció nem támogatja az államfő jelöltjét, egyben arra kérte a köztársasági elnököt, hogy állítson új jelöltet.
16: Az Alkotmánybíróság alaptörvény ellenesnek minősítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályait. A közterhet 2017-ben vezette be az Orbán kormány azzal a céllal, hogy az így befolyt pénzből a rossz anyagi helyzetben lévő önkormányzatokat segítsék. Több mint 850 önkormányzattól vontak el pénzt, amely azonban a Krónikának nyilatkozó érintettek egybehangzó véleménye szerint nem jutott el a rászoruló településekre. Részletek Kovács Mártontól.
3: Az Alkotmánybíróság döntésének inkább elvi jelentősége van, de az is egy nagyon-nagyon fontos szempont.
4: Értékelte a döntést a főpolgármester a Krónikának. Karácsony Gergely emlékeztetett arra, hogy a fővárosi önkormányzat 2023 óta perben áll a magyar állammal az adó miatt. Az Alkotmánybíróság döntése, tette hozzá, most ezt a vitát is lezárja. Budapest első embere közölte, ahogy a tavaly megítélt 75 milliárdot, úgy az idei évre vonatkozó 100 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást sem fizetik be.
3: Egy olyan politikai furkósbot lett ebből a kiegyenlítő mechanizmusból, ami kifejezetten a főváros büntetésére szolgált. Az Alkotmánybíróság döntése tulajdonképpen azt igazolja, hogy amit a főváros ebben a vitában képviselt, az nem csak erkölcsileg, de jogilag is megalapozott álláspont volt.
4: Az Alkotmánybíróság döntése alapján a szociális hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályai sértik az alaptörvény tisztességes hatósági eljáráshoz való jogra, és azzal összefüggésben egyéb eljárási garanciákra vonatkozó rendelkezéseit. A szabályozás mindemellett megvalósítja a tulajdonhoz való jog, valamint az önkormányzati tulajdonosi jogok és autonómia sérelmét. A támogatási formát az Orbán kormány 2017-ben vezette be azért, hogy a gazdagabb önkormányzatoktól befolyt összeggel segítse a rosszabb anyagi helyzetben lévő településeket. Annak mértékét az adott település adóerő képessége és lakosság száma alapján állapítják meg. A céllal Karácsony Gergely is egyetért, a támogatás mértékét azonban szerinte egy igazságosabb és átláthatóbb önkormányzati finanszírozási rendszerben kellene meghatározni.
3: Az Alkotmánybíróság nem azt mondta, hogy a gazdagabb önkormányzatok esetében ne lenne mód arra, hogy jogszerű módon a saját bevételék egy részét befizessék a központi költségvetésbe. Ehhez hasonló jogintézmény van számos európai országban, tehát nem önmagában a települések közötti kiegyenlítés vett föl kérdéseket, hanem annak a módja és az önkényessége. Tehát az Alkotmánybíróság gyakorlatilag azt mondta, hogy ezt egy olyan jogi folyamatban lehetne megállapítani a szolidaritási hozzájárulásnak az összegét, amely figyelembe veszi az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatokat. Ugye ez nem történt meg.
4: Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a települési önkormányzatoknak 2025-re megszabott szolidaritási hozzájárulás összegéről szóló rendelet Budaörsre vonatkozó részét. A Települési Önkormányzatok Szövetségének főtitkára üdvözli, hogy visszaállítják a jogorvoslati lehetőséget. Gyertyák Ferenc ugyanakkor sajnálatosnak nevezte, hogy a döntés csak Budaörs önkormányzatának jelent azonnali segítséget. Mindenki másra december 31-e után vonatkozik.
6: Egyes rendelkezések pro futuro, jövőre nézve, évvégével, más rendelkezés Budaörs 6 milliós fizetési kötelezettségével, meg kihirdetéskori hatályba lépéssel, hatályba, ez szerintem nem egy szerencsés. Új indokatlan egyenlőtlenséget teremt az, hogy eltérő hatályú a Alkotmánybíróság döntése különböző részeinek a hatályba lépése.
4: Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere azt mondta, minden önkormányzat érdekében jártak el.
7: Ez egy általános elvet rögzít. Méghozzá azt az általános elvet rögzíti, hogy a tisztességes hatósági eljáráshoz való jog sérült, ami a jogállamiság elvéből fakadó garanciákat szüntette meg, ami egyébként az önkormányzati tulajdonosi joghoz és az autonómiához való jogot sértette.
4: Wittinghoff Tamás hozzátette, a helyi önkormányzatok európai kártája kimondja, hogy az önkormányzatok a saját bevételeik felett önként szabadon rendelkeznek. Azt mások nem bóhatják el.
7: Elvontak 3-400 milliárd forintot az önkormányzatoktól összességében. Ezzel ellehetetlenítettek egyes településeket, másoknak a fejlesztési forrásaikat vették el. Ugyanakkor nem került ez a pénz a nehezebb helyzetben lévő településekhez. Azt az állam kincstár, vagy az állam háztartás, vagy a költségvetés lenyelte, és ehhez képest egyébként a jobb bevételekkel rendelkező településeket is lerántották, és nem tudtak megfelelő fejlesztéseket, beruházásokat végrehajtani.
4: A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke mielőbbi tárgyalásokat sürgetett. beszélget a kormány és az önkormányzatok között a szolidaritási hozzájárulás csökkentéséről. Gémesi György, aki Gödöllő polgármestere is azt mondta, az alkotmánybírósági döntés felhívja a figyelmet arra, hogy a szolidaritási adó a mostani formájában mekkora problémákat okozhat. Ezért fontos lenne, hogy a kormányzat mielőbb kezdjen el tárgyalni az önkormányzatokkal arról, hogy milyen formában lehet a hozzájárulást csökkenteni.
16: Új 2,5%-os inflációs célt tűzött ki 2028. január elejétől a Magyar Nemzeti Bank. Ezt a jegybank elnöke jelentette be a monetáris tanács keddi ülése után. A testület a globális kockázatok miatt az előzetes várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton. Az irányadó ráta 5,5% maradt. Részletek Sipos Ildikótól.
5: A hazai inflációs célszintje magasabb volt, mint a fejlett gazdaságokban, ezért határozott meg alacsonyabbat a Magyar Nemzeti Bank, mondta Varga Mihály, a jegybank elnöke.
8: A most meghatározott alacsonyabb inflációs cél illeszkedik a régiós gyakorlathoz, közeledést jelent az Európai Központi Bank céljához, és ami a legfontosabb, a monetáris tanács értékelése szerint jobban tükrözi az ország gazdasági fejlettségét. Ezeken kívül a Maastrichti kritériumoknak való megfelelést is nagyobb valószínűséggel teszi elérhetővé.
5: Varga Mihály azt is elmondta, az inflációs cél 2028-as alkalmazása elegendő időt hagy a gazdasági szereplőknek az alkalmazkodásra. Közölte, a döntésnek a magyar gazdaság számára hosszabb távú előnyei is vannak.
8: Először is az alacsonyabb cél mellett már a monetáris politika 5-8 negyedéves horizontján, illetve hosszabb távon is mérsékeltebb inflációra számíthatunk. Ez támogatja a bérek vásárlóerejének megőrzését, és növeli a megtakarítások reálértékét is. Másrészt az alacsonyabb inflációs cél hosszabb távon alacsonyabb nominális kamatszinttel van összhangban, ami hozzájárul a fogyasztás és a beruházások növekedéséhez.
5: Vagyis emelte ki Varga Mihály, összességében csökken az ország sérülékenysége. A lakosság és a vállalatok számára is kedvezőbb lesz a finanszírozási környezet. Alacsonyabb kamattal juthatnak hitelhez. A jegybank elnöke azt is elmondta, hogy idén 1,8, 2027-re pedig 3,1%-os inflációt várnak. Az áremelkedés üteme 2028 második felében lehet 2,5%. A GDP bővülése idén 1,8%, jövőre és 2028-ban pedig 2,9, illetve 2,8% lehet. Az alapkamatot ezúttal a geopolitikai kockázatok és az emelkedő energiaárak miatt nem csökkentették, de Varga Mihály évvégéig nem tartott kizártnak egy kamatvágást.
16: Befejezte a MOL a Dunai finomító tavaly őszi tűzesetben megsérült üzemének helyreállítását.
17: Az üzembehelyezés és tesztelés után újra teljes kapacitáson termelhet majd a 100 halombattai létesítmény. A csaknem egy évig tartó munka 18 milliárd forintba került. Ennek során egyebek mellett 27 új szivattyút telepítettek, és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki.
15: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
16: A kereszténydemokrata néppárt 13 éves korhoz kötné a digitális platformok használatát.
17: Az ellenzéki párt saját gyermekvédelmi törvénycsomagjában a digitális eszközök forgalmazóit figyelmeztető tájékoztató elhelyezésére kötelezné. A KDNP kedden benyújtott javaslata a 13-16 év közöttiek esetében szülői hozzájárulást írna elő a digitális eszközök használatához. Azt írták, így biztosítanák a fokozatos digitális önállósodást, egyúttal a szülői kontrollt.
16: Újra nyitott a terrorháza. A tárlat egy hétig ingyenesen látogatható. A kultúráért is felelős miniszter egy hete jelentette be az intézmény ideiglenes bezárását és működésének felülvizsgálatát. Egyúttal megszüntették Schmidt Mária főigazgató megbízatását is. Priaska Dániel összefoglalója.
9: Aki ezt megmeri tenni, hogy a terrorházát, a múltunkat és a gyermekeink jövőjét bezárja, az ellen fel kell lépni.
0: A múzeum kedden 10 órakor nyitotta meg ismét kapuit. Az érdeklődők hosszú sorban vártak arra, hogy bemehessenek. A látogatók véleménye megoszlik az intézmény szakmai átvilágításával kapcsolatban. Volt, aki azt mondta, még mielőtt változtatnának rajta, szeretné megnézni a tárlatot.
10: Ez a bezárás újranyitás, ez az egész e körött lévő politikai Herceg utca inspirálta arra, hogy eljöjjek és megnézzem.
0: Olyan is akadt, aki szükségszerűnek tartja az átvilágítást.
11: Nem vagyok szakember, úgyhogy rábízom a szakemberekre, de biztos, hogy lesz olyan, amit változtatni kellene, vagy lehetne.
0: A kiállítás elején egy információs tábla is jelzi, hogy még tart a szakmai átvilágítás. A korábbi főigazgató Facebook bejegyzésében azt írta, a táblával belerúgnak és megalázzák az ott dolgozó kollégákat. Schmidt Mária jelezte, továbbra sem kaptak választ arra, miért vizsgálják felül a kiállítás tartalmát és szemléletét. A nyitás után a kultúráért is felelős miniszter is bejegyzést tett közzé. Azt írta, a terrorháza 24 éven át egy meghatározott értelmezésben mutatta be a közelmúlt történelmét. Tar Zoltán hangsúlyozta, azért dolgoznak, hogy a múlt sokrétűségét és a különböző nézőpontokat hitelesen mutassa be a tárlat. A tárcavezető közölte, az átvilágítás hosszabb időt igényel, az érdeklődőket pedig nem szeretnék ilyen sokáig távol tartani a múzeumtól, ezért döntöttek a megnyitás mellett. A nyitás első hetében a terrorháza ingyenesen látogatható.
16: Súlyos férőhely és szakember hiánnyal küzd a gyermekvédelmi rendszer Hevesben is. Ez derült ki a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárságának jelentéséből. Mélypontra került a rendszer, fél év alatt 20 csecsemő maradt kórházban a kevés férőhely miatt. A munkatársak között nagy a fluktuáció és a leterheltség miatti kiégés. Több szakember kellene ahhoz, hogy a gyermekek valódi segítséget, védelmet és támogatást kaphassanak. Pilisi Csenge beszámolója.
12: Súlyos halmozott sérült gyermekeink, fiataink élnek ezen az osztályon.
13: Nincs elég hely a Harmónia Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben. A korábbi mintegy 40 férőhely helyett a vizsgálat idején mindössze 6 állt rendelkezésre. 4 gyermekotthonban és 13 lakásotthonban 170 gondozottról gondoskodnak a gyermekvédelmi központban Heves megyében. A munkaerőhiány miatt 3-at be is kellett zárni, mert nincs elég szakember, mondja Józsáné Baranyi Andrea intézményvezető helyettes.
25: Egy csoport és 2 lakásotthon bezárás alatt van, munkatársi létszám hiány miatt. 20 fővel vagyunk kevesebben, mint a megengedett munkatársi létszám.
13: Ezzel mióta küzdenek, mióta vannak bezárva ezek az otthonok?
25: Az első lakásotthonunk 2024. augusztus végén került bezárásra, és azóta nem tudtuk megnyitni. A bezárásra kerülő lakásotthonok gyermekeit szét kellett osztani a működő lakásotthonokban. Tehát így a teljes körű ellátásuk megoldott, viszont ez azt jelenti, hogy 34 gyermekkel több került fogadásra, mint a megengedett, ez körülbelül 20%-os túllépést jelent.
13: Volt olyan, akit vissza kellett utasítaniuk, vagy esetleg testvéreket nem tudtak együtt fogadni?
25: Természetesen. Sajnos olyan megkeresés is van, aki már utógondozói ellátás előtt áll, tehát hamarosan nagykorúvá válik, és nálunk szeretnék elhelyezni, mert gondnokság alá helyez, de nem tudjuk fogadni. A munkatársak egyedül viszik a műszakot, tehát nagyon leterheltek.
13: Hány gyerek jut egy szakemberre?
25: 12 fős lakásotthonaink vannak, a különleges lakásotthonunk 8 fő, egy dolgozó egy műszakban 8-tól 12 főig lát el gyermekeket egyedül. Nagyon sok feladat vár rájuk, tehát nem csak a gyerekekkel foglalkoznak, hanem itt a bevásárlástól kezdve a főzést, tehát iskolai ügyintézés, egészségügy ellátás, tehát nagyon összetett a feladat, ami ha a nevelő dolgozik, az ő feladata, ha a gyermekfelügyelő az ő feladata, ez elég erős leterheltséget jelent. Mentálisan is, ezzel együtt fizikailag is leterheltek a kollégák. Nagyon sok feladat, nagyon erős a fluktuáció, főleg a terepen. Aminek az oka elsősorban a bérezés, az utóbbi időben nincs megbecsülve a szakma. Elsősorban az álláshely bővítést, ez nagyon fontos, illetve férőhely bővítést. Ez az első lépés mindenképpen.
16: Akár 150 dollár is lehet a kőolaj hordonkénti ára év végére, figyelmeztette a Bank of America előrejelzése. Miközben Irán ismét jelezte, tárgyalna az Amerikai Egyesült Államokkal, Teherán jemeni szövetségesei a húszik egyre komolyabb fejfájást okoznak Szaúd-Arábiának. Csicsma László szerint könnyen lehet, hogy egy elhúzódó konfliktus kezdetét látjuk. Pap Roland és Balogh Zoltán összeállítása.
1: Szaúd-arábiai olajtározókat bombáznak, és a világ egyik legfontosabb kereskedelmi csomópontját, a Vörös-tengert az Indiai-óceánnal összekötő szorost is ellenőrzésük alá vonták a jemeni huszik. Mi a célja a lázadóknak, akik eredetileg a síita kisebbség védelméért ragadtak fegyvert?
14: A nemzetközileg elismert jemeni kormányt szeretné megdönteni, amelyet kívülről Szaúd-Arábia támogat, és látható, hogy az ország egyre nagyobb területén gyakorolnak szuverenitást, mint fegyveres szervezete, mellett egy kvázi civil kormányt is fenntartanak, amely adókat szert, úgy működik állam az államban.
1: Mondta Csicsman László, a budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára és a Magyar Külügyi Intézet kutatója a Krónikának. Szerinte a huszik céljai többnyire egybeesnek Iránéval, onnan kapják fegyvereik nagy részét is. A mostani helyzet viszont súlyosabb, mint a korábbi huszi-szaúdi összecsapások idején.
14: A probléma az, hogy mindkét szállítási útvonalat blokkolták, vagy az irániak, vagy a huszik, tehát a Hormuzi szoroson látjuk, hogy nagyon kevés hajó halad keresztül, és sajnos a kelet-nyugati vezeték ez jelenleg nem működik. Ha helyre is áll, akkor is a huszik újra és újra támadni fogják a szaúdi szállítmányokat. Én arra tippelnék, hogy az elkövetkezendő napokban egy újabb eszkaláció kezdődik.
1: Az Amerikai Egyesült Államok korábban már hónapokon keresztül bombázott huszi célpontokat, a légicsapásoknak egy tűzszünet vetett véget. Csicsman László szerint a közelgő amerikai félidős választások miatt Donald Trump amerikai elnök nem kíván belépni ebbe a konfliktusba. Kérdés, megteheti-e Amerika, hogy kimarad? Önmagában bombázással viszont nem lehet megoldani ezt a konfliktust.
14: Ez nagyon hasonló probléma, mint a Hamász Gázában, vagy mint a Hezbollah Libanon.

0: 24 órájában elérhető streaming szolgáltatást a Fehérház. Erre azután került sor, hogy a CNN és a Fox News vezetésével öt nagy amerikai televíziós hálózat közösen felfüggesztette az elnöki programok videós tudósítását. A bojkottal három médium Fehérházból való kitiltása ellen tiltakoznak. Részletek Brieska Dánieltől.
1: Az ABC, a CBS, az NBC, a CNN és a Fox News sem adott élő közvetítést Donald Trump útjáról az ENSZ közgyűlésbe, valamint a Fehérház új helikopter leszállóhelyének átadásáról sem. A lépéssel az ellen tiltakoztak, hogy az amerikai elnök pénteken kitiltotta a CNN, az MS Now és a Politico munkatársait a Fehérházból. Az érintett szerkesztőségek pert indítottak az amerikai kormány ellen, szerintük a tiltás sérti a sajtó és szólásszabadságot. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, nem a szabad sajtót támadja a döntéssel, hanem az álhíreket. Az amerikai elnök korábban többször vádolta azzal az újságírókat, hogy hamis híreket közölnek róla, illetve azt is felrótta nekik, hogy nem foglalkoznak az elnöki eredményekkel azok érdemei szerint. A Fehérház kedre virradóra saját éjjel-nappal működő csatornát indította a YouTube-on Trump TV néven. Közölték, a csatorna éjjel-nappal működik majd, beszámol a legfrissebb hírekről és régebbi eseményeket is felelevenít.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
0: És a sporthíreket most Katona László hozza, szervusz!
3: Szervusz! Matus Beró, a Ferencváros labdarúgója sérülés miatt kénytelen volt elhagyni a szlovák válogatott Poprádi edzőtáborát, és az sem kizárt, hogy több hónapos kihagyás vár rá. A középpályás lábfejében a vizsgálatok fáradásos törést mutattak ki, amelynek gyógyulási ideje legalább 2 hónap. Közös megegyezéssel szerződést bontott az MTK és Marin Jurina. A bosnyák támadó 2,5 idén töltött a fővárosi csapatnál, 79 mérkőzésen 21 gólt lőtt. Sérülés miatt 2-3 hónapig nem léphet pályára Federico Valverde, a Real Madrid középpályása. Az uruguayi labdarúgó az Atletico elleni bajnokin a bokájára kapott egy rúgást, ettől függetlenül végigjátszotta a találkozót. A legjobb 4 közé jutott az ökölvívó Hámori Luca a szófiai Európa bajnokságon. Hámori a plusz 80 kg-os Szira Zsófia után a második biztos érmese a magyar csapatnak. A 48 kg-os Szelecki Lilla kiesett a negyed döntőben. Bondár Anna hátrányból fordítva 3 játszmában legyőzte a mexikói Renata Zarazuát a szőuli keménypályás tenisztorna első fordulójában. A legjobb 16 között az örmény Alina Csarajeva lesz az ellenfele. Köszönöm a figyelmet!
2: Közlekedés.
4: Aszfaltoznak a 4-es főúton Karcag határában. A 165-ös kilométernél félpályán halad a forgalom, és mindkét irányban torlódásra kell számítani. Erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A kamionok miatt elsősorban a külső sávon torlódik a forgalom a 30-as és a 20-as kilométer, tehát Herceghalom és Biatorbágy között. A belső sávon személyautóval jól lehet haladni.
0: És mi a helyzet a főváros útjain?
5: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban baleset miatt korlátozásra kell számítani a Kerepesi úton kifelé a Hungária körút előtt, illetve ugyancsak baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben a Ferihegyi úton a Széchenyi utca közelében, továbbá a Döbrentei téren az Attila út felé, ott a külső sáv nem járható. A 15. kerületben megnyitották az Árva Vár utcát a Rákospalotai körvasút sornál, de útszűkületen kell áthajtani, mert tart a vízvezetékjavítás. Varga Etele, BKK Info.
2: Időjárás.
0: És Kuntár Roland már mondja is, hogy milyen idő lesz a folytatásban.
6: Jó estét kívánok! Éjszaka csökken a felhőzet és a csapadék hajlam is. Szerdán aztán nagyrészt napos, komoly felhős időre számíthatunk. Zápor csak kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki. Az északnyugati szelet nagyobb területen élénklökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban általában 6 és 11, szerda délután 17 és 22 fok között várható.
0: Eddig tartott az Esti Krónika. A szerkesztő Farkas György, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, a bemondó Polyák Adrián volt. Gyártásvezető Hörcsöki Nóra, technikai munkatársak Dancsó Mária, Farkas Szilvia és Bredák József. Valamennyiük nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Most jön a nap kérdése, amiben arra keressük a választ, hogy miért lett az autópálya és trafik koncesszió a korrupció melegágya Magyarországon. Teszári Nórát hallották, viszont hallásra.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.

0: 18 óra. Jó estét kívánok, hírek következnek. A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Polyák Adrien. Változott a jegybank inflációs előrejelzése. Havazott több európai hegységben. Marad az őszies idő sok napsütéssel. A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. A Magyar Nemzeti Bank 2,5%-ra csökkenti középtávú inflációs célját a jelenlegi 3%-ról, jelentette be a jegybank elnök. Varga Mihály szerint a 2028. január 1-től érvényes célszám tükrözi az ország gazdasági fejlettségét, illetve a Maastrichti kritériumoknak való megfelelés is nagyobb valószínűséggel teljesíthető. Hozzátette, az alacsonyabb inflációs cél támogatja a vásárlóerő megőrzését és növeli a megtakarítások reál értékét. Jelentősen növelte ugyanakkor a jegybank a jövő évre szóló inflációs előrejelzését. Idén változatlanul 1,8%-os pénzromlással számolnak, 2027-re viszont 3,1%-ra nőtt az inflációs prognózis, a júniusban közölt 2,3% helyett. Megöltek egy önkormányzati képviselőt Taktakenézen. Az áldozat a Roma Jó Egyesület jelöltjeként vett részt a testület munkájában. A késeléssel gyanúsított helyi férfit a rendőrök rövid időn belül elfogták és őrizetbe vették. Bihari Zoltán, a térség országgyűlési képviselője az eset kapcsán úgy fogalmazott, az erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben. Személyesen tárgyal egymással ma az amerikai és az ukrán elnök New Yorkban. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij egy az energetikai infrastruktúrára vonatkozó orosz-ukrán tűzszünet lehetőségéről egyeztet. Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy interjúban utalt arra, hogy a találkozón feltehetően szó lesz arról is, hogy nemrég ukrán légicsapásért az Egyesült Államokhoz köthető tengeri hajókat és olajszállítmányokat. A tárcavezető szerint valószínűleg nem szándékos támadás történt. A szemben álló hatalmak közötti törésvonalak mélyülésére figyelmeztetett az ENSZ főtitkár. António Guterres a világszervezet plenáris hetét megnyitó beszédében egyúttal kijelentette, hogy az emberiség jövőjét a fegyveres konfliktusokra, az egyenlőtlenségekre, az éghajlatváltozásra és a mesterséges intelligenciára adott válaszok fogják meghatározni. A tisztviselő szerint a jelen kihívásaira adott válaszokhoz közös döntéshozatalra van szükség. Több helyen is leesett az első hó Közép- és Dél-Európa magasabban fekvő hegyvidéki térségeiben. A Magas Tátrában 1400-1600 méteren már csak nem 20 cm vastag a hóréteg, emellett egy hidegfront miatt Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is havazott a csillagászati nyár utolsó napján. Idehaza alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb zápor. Északa 6-11, napközben 17-22 fok várható. Híradással legközelebb 19 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Nyitott kapukat döngetnek? Miért tüntettek a szociális ágazat dolgozói, ha már ígéretet kaptak a béremelésre? Van, aki tárgyi adománnyal, van, aki pénzzel, van, aki pedig a legértékesebbel, idővel segít az arra rászorulókon. Adásunkban egy valódi időkölcsönző lesz a vendégünk.
2: Netszes. Holnap délután 4-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
4: Jó estét kívánok! A szerkesztő Farkas György nevében is köszönti önöket a műsorvezető Teszári Nóra. A nap témájának ma a koncessziókat választottuk. Autópályák, trafikok, kaszinók, hulladékgazdálkodás. Miért lett mindez a korrupció melegágya nálunk, és vajon külföldön jól működő ez a rendszer? Vendégem a stúdióban Szakonyi Péter gazdasági újságíró, a 100 leggazdagabb magyar című kiadvány ötlet gazdája. Jó estét!
5: Szervusz, jó estét kívánok!
4: És itt van velünk a vonalban Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezetője. Jó estét!
6: Jó estét kívánok!
4: Mindkettőtök szól a kérdés, mi a koncesszió lényege? Kezdjük teljesen az alapoknál, mert azt gondolom, hogy ezt a kifejezést szinte minden híradásban hallják, a hallgatók látják a tévén, vagy a híradókban látják a tévénézők, hogy erről van szó, de a kifejezéssel nem biztos, hogy mindenki tisztában van.
5: Márpedig roppant egyszerű, két mondatban leírható a koncesszió lényege. Ha az államnak nincs pénze fejlesztésekre, útfejlesztésre, mondjuk a trafik meg a kaszinó éppen nem ide tartozik, de mondjuk ilyen infrastruktúrális beruházásokra, akkor egy konceszort pályázat útján kiválaszt, aki a befektetést megteszi, tehát fejleszti mondjuk az úthálózatot, és ennek ellentételeként maximum 35 évre megkapja a koncesszió jogát, tehát az állam egy bizonyos meghatározott összegbe törleszti a befektetést, és az út fenntartását, fejlesztését, stb. Uh-huh. Na most ez botrányos akkor, hogyha nem így működik. Uh-huh. Ha a koncesszor nem tesz bele pénzt, hanem csak kivesz belőle. Uh-huh. És ez itt a dolog lényege, hogyha nagyon-nagyon leegyszerűsítjük.
4: Na most a fejekben lévő zavart az csak növelheti, hogyha tényleg figyelik a híradásokat a laikusok, hogy a magántőke alapokat szintén emlegetik az ezekben, vagy ezekről szóló hírekben. Hogy jönnek ide a magántőke alapok?
5: Hát úgy, hogy ezek a magántőke alapok többnyire NER-hez köthető milliárdosok tulajdonában, résztulajdonában vannak. Az esetet, pontosabban ezt a jelenlegi helyzetet tovább bonyolítja, hogy az állam ezekben a magántőke alapokban is jelentős pénzt tett. Uh-huh. Tehát nem arról, még ha megtenné is a befektetést a magánbefektető, akkor is sem csak a saját pénzét, hanem a saját és az állam pénzét, az adófizetők pénzét teszi bele.
4: Martin József Pétert kérdezem, hogy a magántőke alapok mennyire teszik nehézzé, hogy mondjuk egy társaságnak a valós értékét meghatározzák?
6: Hát nagyon nehézé teszik, ugyanis a jelenlegi magyar gyakorlat szerint a magántőke alapok végső tulajdonosai nem ismertek, illetve az egész pontos megfogalmazás az úgy szól, hogy most már elvileg a jogszabályok szerint ismertek kellenek, hogy legyenek, de most kezdődik az a munka, hogy ugye ki kell kérni a magántőke alapok végső tulajdonosait egy külön engedélyezési eljárásra a pénzügyminisztériumon keresztül, és amennyiben megkapjuk ezeket, és mi egyébként dolgozunk ilyen munkán, és kaptunk is már adatokat, akkor abból lehet tájékozódni. Csak zárójel, és ez egy kicsit egyébként félre a koncesszióktól, de ha már itt tartunk, akkor igen, mondom, hogy ezek a magántőke alapos végső tulajdonosok sajnos nem korrekt és nem átlátható adatbázisban vannak, tehát egész egyszerűen tartalmilag az adatok nem jók. Tehát a NER, az új kormány a NER-től olyan adatokat örökölt, amely adatok vagy nem, vagy nagyon korlátosan használhatók. De mindenképpen ugye a magántőke alapokkal nagyjából két baj van, az egyik az az, hogy ugye átláthatatlan a végső tulajdonos, nem világos mindenki számára azonnal, hogy kik a végső haszonhúzók, és a másik pedig az, amit már Péter is említett, hogy óriási mennyiségű közpénz ment a magántőke alapokba. Elsődlegesen nekünk erről átfogó tanulmányunk volt tavaly decemberben, uh-huh, de elsődlegesen a Magyar Fejlesztési Banktól, másodlagosan pedig az Exim Banktól, összesen minden egybevetve nagyjából 2400 milliárd forintnyi közpénz került ezekbe az zárt tőkealapokba, és ezeknek a nagy része magántőke alap volt.
4: És igen, a Transparency szerint vissza lehet ilyen vagyonokat szerezni? Tehát amit most említett?
6: Hát ugye ez egy nagyon bonyolult kérdés, de ugye a rövid válaszom az az, hogy meg kell próbálni mindenképpen visszaszerezni. Én azt gondolom, hogy itt a legfontosabb az az, hogy azoknak a felelősségét hát firtassuk, és hát az hagyja, hogy mi firtatjuk, de leginkább az igazságszolgáltatásnak kellene firtatnia, hogy akik ugye döntöttek ezeknek a kolosszális pénzeknek az átutalásáról. Egyébként a magántőke alapoknak a koncesszióhoz ugye az a legfontosabb köze, hogy ugye a koncesszióknak, mondjuk az autópálya koncesszióknak a két legfontosabb beruházója, Mészáros Lőrinc és Szíj László, és Mészáros Lőrinc és Szíj László is rengeteg ilyen magántőke alapnak a végső haszonhúzója. Tehát tulajdonképpen itt egy ilyen átfogó, elég bonyolultan fölépített rendszerről van szó, de a lényege a rendszernek az mégiscsak az, hogy hogy lehet a közpénzt, vagy hogy lehetett a közpénzt elsibolni, és ezért nagyon üdvözlendő ugye az ő kormánynak az a döntése, hogy véget vet az autópálya koncesszióknak. Ami a magántőke alapokat illeti, ott azt gondolom, hogy a munka nagy része már amennyiben a feltárást son túltekintünk, tehát a jogi munkának a nagy része, a feljelentések megtétele az még hátra van, és utána kezdődhet majd a nyomozás meg a vádemelés. Én nekem meggyőződésem az, hogy ez az egész konstrukció, ez úgy, ahogy van, törvénysértő volt.
4: Na most egy picit még akkor ugorjunk vissza ehhez a definícióhoz, vagy ahhoz, hogy elmagyarázzuk mindenkinek jól láthatóan, hogy hogy is működik ez az egész. Az még nem teljesen világos, hogy miért éri meg az államnak ez az egész koncesziós ötlet, mert ugye a fenntartás például az autópályáknál nem egészen ugyanolyan szinten kell, hogy működjön, mint a kaszinóknál.
5: Persze.
6: Hát ugye,
4: igen?
5: Most mondjad, Péter.
6: Nem, mondjad nyugodtan, mondjad.
5: Hát itt természetesen koncesszió és koncesszió köz különbség van. Mert most mondok egy másik példát, ugye koncesszióba adták a Budapest repülőteret is, ami tévesen úgy jelent meg a magyar médiában konzekvensen, hogy a tulajdonjogot értékesítette az állam korábban, majd azt vette vissza az kormány, egyébként szerintem nagyon helyesen. Azért nagyon helyesen, mert a reptér szolgáltatásai és fejlesztései, valamint a színvonala szörnyű volt. Tehát, tehát ezt mindenki érezte, aki csak egyszer utazott repülőgépen, és szállt fel Feri egyen induló járatra. Tehát itt jogos volt az, hogy az Orbán kormány, hogy mondjunk jót is, jogos volt azt mondani, hogy ez nem szolgáltatás, ez nem fejlesztés, mi csak fizetünk, ti pedig nem fejlesztetek. Tehát ugyanez látható az autópályánál is, ugye most lejárt egy viszonylag rövid, egy 60 kilométeres szakasza az egyik koncesziónak, amire a korábbi kormány, tehát az Orbán kormány építésügyi minisztériuma szerződést akart kötni egy Mészároshoz köthető céggel 144 milliárd forintért. És ugye kiderült, hogy ennek a harmadáért meg lehet ezt oldani. Tehát azt gondolom, hogy ezért volt meleg ágya a visszaéléseknek, próbálom óvatosan fogalmazni, a visszaéléseknek a koncesziós szerkezet és gyakorlat is.
4: De továbbra sem világos az nekem, hogy mondjuk ha összehasonlítjuk egymással a kaszinókat, a trafikokat, meg az autópályákat, állami szempontból mondjuk egy kaszinó üzemeltetésének vagy működtetésének milyen kockázatai vannak?
5: Semmilyen.
6: Hát ugye itt valóban a kockázat a kulcs kifejezés.
4: Igen.
6: És azt gondolom, hogy a közjó szempontjából a jó és a rossz koncesszió között az a különbség, hogy a jó koncessziónál ugye a magánbefektető vállalja a kockázatot. Tehát ugye a koncesszió, ahogy az már többször is elhangzott, az önmagában természetesen nem egy ördögtől való konstrukció, az egy teljesen normális piackonform konstrukció. Ez tulajdonképpen a szolgáltatásnak egy kiszervezése magánbefektetők, vagy pontosabban magáncégek számára, és akkor ezek a magáncégek végzik ezt a szolgáltatást, és utána bizonyos koncepciós díjat fizetnek vissza az államnak. De ugye a magyar esetben pont az ellenkezője történt, a magyar esetben a kockázatot azt nem a magáncégek vállalták, már mennyiben mondjuk Mészáros Lőrinc és Szíj László cégei ugye magáncégeknek tekintett, ők ugye tipikusan a neres oligarchákról, politikai vállalkozókról van szó, tehát ők tulajdonképpen nem vállaltak semmilyen kockázatot, hanem a kockázatot a magyar állam vállalta, mégpedig úgy, hogy tulajdonképpen egy előre lefektetett díjat fizetett ezeknek a cégeknek, és a számításokból az derül ki, ugye mi nagyon aktívak voltunk ez ügyben már elég régóta, mi voltunk az elsők még 2021-ben, akik kiperelték ezeket a számításokat, és abból az derül ki, hogy hát bőven többet fizettek, mint az indokolt lett volna. Uh-huh. És hát ugye ezt a túlárazást mutatja az az M6-os példa is, amit már az imént Péter említett. Tehát itt a kockázat, az a fő kérdés, hogy a kockázatot kivállalja, ez az egyik fő kérdés, a másik fő kérdés az pedig az, hogy milyen eljárás során választják ki ugye magát a konceszort. És hát ugye nálunk nem csak ebben az ügyben, hanem más ügyben is alapvetően, más eljárások során is alapvetően csak a kormány közeli oligarchák vállalatot rúgtak labdába. Tehát a mi értékelésünk szerint, és egyébként ezt osztotta az Európai Bizottság is, ami beadványunk alapján és ezért indított kötelezettségszegés eljárás 2023-ban, tehát a mi és az Európai Bizottság értékelése szerint is, itt tulajdonképpen a magyar esetben, legalábbis az autópálya vonatkozásában, de igaz ez nagyjából a hulladékra is, koncepció ez egy picit más ügy, illetve a kaszinók egy picit más ügy, de mind a két esetben tulajdonképpen egy bújtatott közbeszerzésről van szó, tehát nincs igazán köze a dolognak az eredeti koncepciós konstrukcióhoz, egy bújtatott közbeszerzésről van szó, ahol tulajdonképpen cinkelt lapokkal átjátszották a piacot bizonyos hát kormányközeli haveri cégeknek, és tehát mindezt túlárazva tették meg.
4: Szakonyi Péter szeretett volna valamit hozzáfűzni.
5: Igen, most amiről Péter beszél, az a második köre a csalásnak, a visszaélésnek. Az első kör az, hogy kapta meg a koncessziót, mennyit fizet az állam a koncesszornak, ez az egyik. A másik, mert beépítettek még egy trükköt mondom idézőjelbe, mégpedig azt, hogy a jelenlegi koncessziós törvény szerint a koncesszornak nem kell megversenyeztetni a munkákat. Tehát a koncesszor mondjuk elnyeri a Budapest, mint ahogy el is nyerte, a Budapest Hegyeshalom, az M1-es autópálya fenntartási, fejlesztési jogát. De azt, hogy ki építse meg a harmadik sávot, ami egyébként már folyik, és mennyiért, abban nincs verseny. Uh-huh. Azt eldönti a konceszor önmaga, hogy kire bízza, és hát véletlenül magát találta meg.
4: legjobb
5: ajánlatot önmaga tette.
4: Vitézi Dávid számításai szerint óránként 41,4 millió forintnyi profitot vehetnének ki az autópálya koncessziót elnyerő cég tulajdonosai a következő 24 évben. Na most olyan számokról beszélünk, amit józan észre föl sem tud az ember fogni. Mitől ekkora üzlet a koncesszió?
6: Hát ugye itt nyilván arról van szó, amit ugye fejtegettük már idáig, hogy tulajdonképpen az egész konstrukció úgy lett kialakítva, hogy az állam gyakorlatilag hatalmas közpénzeket ad a haveri cégeknek, és tulajdonképpen a beruházásnak a valós költsége az ezeknek az összegnek csak egy része, a másik részét az nyilvánvalóan korrupciós járadékként egész egyszerűen elrakják zsebre ezek a vállalkozók. Tehát ugye eddig egész egyszerűen rossz a konstrukció, tehát a fordítva ültek a lovon, ha úgy tetszik. Tehát ezért mondom azt, hogy igazából ennek nem sok köze volt eredeti módon a koncesszióhoz, mint olyanhoz, mert a koncesszióban, mint olyanban a magánbefektetőnek, vagy a koncessziót elnyelő koncesszor cégnek nagyon komoly kockázata van. Ő alakítja azt ki, hogy kit bíz meg, ahogy az imént ugye el is hangzott, hogy megversenyeztethet ugye bizonyos rész beruházásokat, és neki fontos az, hogy minél hatékonyabban termeljen, vagy végezze a szolgáltatást. Na most itt ugye a magyar esetben pont, hogy nem ez történt, itt nem volt neki fontos, hogy minél hatékonyabb legyen, mert ő így is, úgy is megkapta a díjat a magyar államtól, tehát mondjuk független attól, hogy hányan használják az autópályát, független attól, hogy hányan vettek matricát, ő mindig megkapta a koncesziós szerződésben lefektetett díjat. Tehát egész egyszerűen egy kifordított konstrukció volt, és ez tulajdonképpen egész egyszerűen eliminálta a koncesziós cégnek a kockázatát.
4: Na most épp a visszaélések miatt szüntette meg a parlament kedden a koncesziós tanácsot, illetve a hatóság felügyeleti jogköreit? Tehát, hogy épp ez az ok?
5: Hát vélhetően, de én itt egy olyan dologra mutatnék rá, amiről még eddig nem nagyon beszéltünk. Ugye itt két érdekcsoportról beszélünk, a Mészáros, illetve a Szíj László érdekcsoportjáról. Megvolt a munkamegosztás köztük. Tehát ugye míg az M1-es autópálya és környékét a Mészáros-Lőrinc, az M7-es, tehát a Balaton felé, Horvátország, Szlovénia, Szerbia felé vezető autópályát pedig Szíj László kapta. És hát egy olyan érdekes dolog van, hogyha valaki mind a kettőt használta az elmúlt egy-két évben, igen, akkor azt láthatta, hogy az M7-es autópálya úgy nagyjából másfél év alatt rendbe jött. Felújították, aszfaltot cseréltek, stb. Az M1-es ugyanolyan ócska maradt, mint volt. És itt a szakértők arra mutatnak rá, hogy az M7-esért felelő Szíj László mérnök, tehát értett, amit csinál, míg az M1-es Mészáros Lőrinchez tartozott, vagy az ő köréhez tartozott, aki viszont laikusként vágott bele egy üzletbe.
4: Aha. Most ha kitekintünk egy kicsit, látunk jó nemzetközi példát tisztességes autópályaépítésre, vagy hasonló konstrukcióra, de hát mégis másként, mint ahogy nálunk zajlik. Péter?
6: Biztos láthatunk, de én azt gondolom, hogy amiről konkrét adatunk van, az inkább az, hogy ugye mennyibe kerül egy autópálya, kilométer autópálya mondjuk Horvátországban vagy Ausztriában, és mennyiben állunk, és azt gondolom, hogy hát ezekből az összehasonlításokból Magyarország mindig rosszul jött ki a NER alatt, tehát lényegesen még Ausztriához képest is, például már az említett M1-es, az lényegesen drágább volt, mint mondjuk Ausztriában egy kilométer autópályának a felújítása. De önmagában mondom, a koncesszió az egyáltalán nem egy ördögtől való dolog. Uh-huh. Az egy másik kérdés, hogy még a sok egyéb mellett, amit már elmondtunk, ugye ez a nagyon hosszú távú elköteleződés, ez ennek azért nem feltétlenül van sok értelme, mert mondjuk 35 évre előre nem lehet tudni, hogy milyenek lesznek a közlekedési viszonyok, meg
4: de,
6: hogyan...
4: De tényleg, alakul. Mondjuk 10-20 év múlva újra tárgyalhatná az tehát a magyar állam ezeket a szerződéseket? Van erre valamilyen jogi lehetőség?
6: Hát én tovább mennék, ezt nem 10-20 évben múlva kell újra tárgyalni, ezt most kell felbontani, de hát látni való, hogy a kormánynak és Vitézi Dávid miniszternek is ugye ez a szándéka, tehát alapvetően föl kell bontani ezt a szerződést, egész egyszerűen arra való hivatkozással, hogy ez a szerződés a magyar emberek, a magyar állampolgárok, vagy ha úgy tetszik, a közérdekkel ellentétes, szembe megy azzal, amivel az ország jól járna. Ezzel a szerződéssel, most ugye az autópályáról beszélünk, de mondjuk kis módosításokra ugyanez igaz a hulladék koncesszióra, vagy a kaszinókra. Tehát egész egyszerűen a magyar adófizetők számára rossz, a magyar állampolgárok számára
4: na
6: rossz.
4: Na és mikor mondhatnánk?
6: És föl kell bontani, és én azt gondolom, és azt remélem, hogy meg lehet találni a jogi formuláját annak, hogy föl is lehet majd bontani.
4: Mikor lehetne azt...
6: Nem kell tisztelt válni, az egész biztos.
4: És mikor lehetne azt mondani, hogy jó üzletet köt az állam?
5: Hát akkor lehet jó üzletet kötni, hogyha arányos teherviselés van. Tehát, hogyha a befektető, egyébként én nem hiszem, hogy most koncesszióba adnák ismét az autópályát, hiszen a közútkezelő kezelésébe teszik vissza az autópálya fenntartást. A kérdés, a nagy kérdés az, hogy ki miből valósítja meg mondjuk az égető problémát az M1-es autópályának a kétszer-három sávos a bővítését. Ez egy jelentős összeg, de lehet, hogy rossz számot mondok, azért elnézést kérek. A harmadik sáv megépítéséért a jelenlegi koncesziós társaság olyan horribilis pénzt számlázott, amiből két autópályát lehetett volna építeni. Én azt hittem, hogy rosszul látok, amikor ennek adatai napvilágra kerültek. Tehát végre egy hozzáértő kormányzatnak, egy hozzáértő minisztériumnak és egy hozzáértő esetleg konceszornak kéne megjelenni, hogy mindenki nyugodtan aludhasson, abban biztosnak lehet akkor így, hogy megépül a pálya, jó karban tartják, és minőségi szolgáltatást nyújt.
4: Na most sorra buknak le politikusok, üzletemberek, mekkora átrendeződés várható mondjuk azon a bizonyos százas listán egyébként, amit ti összeállítottatok. Vajon az, hogyha átláthatóbbá válik a rendszer, akkor ez hogy alakítja át a versenyszférát, a gazdasági életet, azt a listát?
5: Hát a 100 leggazdagabb listája 2027-ben az utóbbi másfél-két évtized legizgalmasabb listája lesz. Ezt már most borítékolhatom, és nagyon izgalmas fejlemények várhatók. Én úgy satszolom, hogy 10-15 kieső lesz, és ugyanennyi érthetően, ugyanennyi új szereplő jelenik majd meg, de lehet, hogy az élet rám száfol, és ennél többen távoznak majd a leggazdagabb 100 listájáról.
4: Jelinek Dániel, ő gyanús lett.
5: Én most ebben nem mondanék semmit, hiszen az ártatlanság védelme mindenkit megillet. Egy tuszatnyi név van már azon a listámon, akiket alaposan majd meg kell néznünk.
4: De nyilvánvalóan nem mindenkit érint, tehát azért azt is tisztességes üzletemberekről is beszélünk, tehát az ártatlanság vélelmét minden szempontból.
5: Természetesen.
4: Értelmezni kell. Arra egyébként lehet-e számítani, hogyha mondjuk nagyobb, tehát neres cégek épp az versenyközi átrendeződés miatt esetleg bebuknak, akkor az hatással van az ő alvállalkozóikra, és ezt a gazdasági élet megérzi?
5: Hajjaj, hát ez biztos. Csak gondoljunk bele abba, hogy Mészáros Lőrincnek körülbelül 500 cége van. Ez több mint 60 ezer alkalmazott. Tehát közel sem mindegy, hogy esik szét, ha szétesik ez a birodalom. És akkor nem beszéltünk a többi neres üzletemberről, akinek a vállalkozása, vagy a holdingja, vagy a cégcsoportja szintén veszélyben van, és akkor a második körbe azok, akik velük vannak üzleti kapcsolatban, uh-huh. alvállalkozóként, befektetőként, tehát egy földindulás lesz jövőre.
4: Ó, akkor számíthatunk arra, hogy nem csak az a százas lista, hanem egyáltalán a cégeknek a sorrendje is jelentősen átrendeződik?
5: Hát a cégeké az egészen biztos, hiszen megszűnhetnek, kisebbé válhatnak, feloszolhatnak, tehát mindenféle forgatókönyv elképzelhető. Egy biztos, hogy a jelenlegi NER-es struktúra az jövő tavaszra megszűnik.
4: Végezetül még beszéljünk arról, hogy vajon a korrupciós index esetében mire számít a Transparency?
7: A korrupciós index reményeink szerint, és hát nagyjából ez borítékolható, hogy javulni fog, bár ugye nagyon alacsony a bázis, hogy úgy mondjam, mert az utolsó helyen voltunk már 4 éve az Európai Uniós tagállamok között. Az, hogy milyen mértékben fog javulni, ezt nem tudom előre megmondani, mert ez tulajdonképpen az indexek indexe, tehát nagy 10 intézetnek a háttérszámításai, indexei felmérései alapján készül, és nem tudom, hogy ők mit mérnek, de az, hogy el fog mozdulni felfelé, az azt gondolom, hogy borítékolható, és ez így van rendjén. A kormány már egyébként azért elég sokat tett ugye a korrupció ellen, például teljesítette az unió követelményeket, de hát nyilván mi maximalisták vagyunk, tehát mi szeretnénk, ha még több dolog történne az átláthatóság terén.
4: Meglátjuk.
7: És hát nyilván egyrészt meglátjuk, de én azért egy viszonylag bizakodó vagyok, másrészt megosztom azt a az aggodalmat azért, hogy nyilván ezek a gazdaság működésére oda kell figyelni, tehát nyilván nem lehet az összes céget, összes neres céget hagyni csődbe menni, mert a gazdaságot ugye eléggé rossz helyzetbe hozhatja.
4: Martin József Péternek a telefon túlsó oldalán, és Szakonyi Péternek itt a stúdióban nagyon szépen köszönjük. Ez volt már a nap témája, a szerkesztő Farkas György és a hangmérnök Bredák József nevében is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Tesári Nórát hallották. Viszont hallásra.
2: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
8: Pályafutása csúcsán, akkor még szinte egyedüli magyar futballistaként a Bajnokok Ligájában játszott. Épp ezért volt furcsa és egy kis tüske számára, hogy ritkán hívták meg a magyar válogatottba. Ma már ez sem fáj, hiszen 33 válogatottság és a labdarúgó pályafutása után a civil életben is megtalálta helyét Korsos György, aki a Széchenyi Egyetem oktatójaként készül doktori címet szerezni, miközben edzősködik és szakkommentátorként is sikeres. Köszöntöm Önöket, Cseszregi Balázs vagyok. Korsos György augusztusban múlt 50 éves. Kitartásának, tehetségének és családjának köszönheti, hogy labdarúgó lett. No meg annak, hogy éppen kisgyermek volt, amikor a Verebes József féle Eto berobbant a magyar labdarúgásba. Ez el is döntötte a sorsát.
9: A 80-as évek eleje az egy aranykorszak volt az Etónak az életében. Az volt az a csapat, az a Verebes féle csapat, amelyik hatalmas sikereket hozott a városba. Megfertőzte az embereket a futball szeretetével, ahogy te mondtad. Én is rengeteget voltam kint a stadionban, édesapám szinte minden hazai mérkőzésre ki tudott vinni. A maga a hangulat, az a fantasztikus játék, az a rengeteg gól, az a sok-sok egyéniség, aki alkotta a csapatot, a csapat élén a mesterrel, arra ösztökélt engem is, hogy ezt a pályát választom, labdarúgó legyek.
8: Hogy kezdődött el neked a futban?
9: 4-5 éves koromban, a 80-as évek elején még az aranycsapatot megelőzően volt egy kattanás a fejemben, vagy egy hang jött valahonnan, hogy én szeretnék labdarúgó lenni. Hát nagyon szerettem a labdát gyerekkorom óta, szerettem a labdarúgást, és hát igazából az első edzőm édesanyám volt, ő volt az, aki szinte minden nap lejött velem a rétre gyakorolni ott a Bánoradár utca mögött. Aztán, ahogy jöttek az Eto sikerek, még jobban megfogalmazódott bennem, hogy akkor labdarúgó leszek. És akkor iskolai kereteken belül kezdtem először a labdarúgással komolyabban foglalkozni. 10 évesen oda kerültem az Etóhoz, ugye akkor még csak 10 éves kortól lehetett igazolt labdarúgó valaki, 10 éves kortól látogathatta az edzéseket. Lementem az első edzésre, ami igazán sikerült, jó, hogy őszinte legyek, de az edzés végén kisalakos pályán játszottunk, volt egy gól, amit becsúszva szereztem, és így a glazúr szépen lejött az oldalamról, és akkor mondta azt az edző, Kertész Pali bácsi, hogy igen, ez a próbajáték nem sikerült jól, de benned van az akarat, az elszántság, úgyhogy gyere a következő edzésre is.
8: A szüleid mit szóltak ehhez? Te akkor is nagyon-nagyon jól tanuló voltál, nem nagyon kellett ösztökélni a tanulásra.
9: Valóban így van. A szüleim azok támogatták az iskolai előre menetelemet is, a sportpályafutásomat, meg teljes mértékben, teljes válszélességgel ott voltak mellettem, mögöttem. Nekem nem volt kérdés, hogy a kettő megfér egymás mellett. Én általában az órákon nagyon figyeltem, próbáltam ott sok mindent megegyezni, házi feladatokat elvégeztem, vagy rögtön iskola után edzés előtt, vagy másnap reggel, amikor mentem az iskolába, hogy még frissek legyenek az emlékek, úgyhogy nekem a tanulmányom azok relatív jól működtek. Jó középiskolát is sikerült választani, ugye a Kazinczy Ferenc gimnáziumba jártam, az mondjuk egy nagyon szerencsés vagy szerencsétlen véletlen volt, mert előtte 7.-8. osztályban egy éven belül volt 2 szilánkos bokatörésem, és az orvosok eltiltottak a labdarúgástól, és akkor úgy éreztem, hogy akkor valami komoly iskolát kell választanom, ahol nyelveket tanulhatok. De aztán egy év kihagyás után visszatértem a labdarúgás világába is, és támogatott az iskola is. Német Tibor volt az igazgató helyettes, és ő azt mondta, hogy szerint is megfér a kettő egymás mellett, addig támogatja a sportpályafutásomat, amíg az iskolában helytállok. Én ennek megfeleltem, úgyhogy egy nagyon jó együttműködés alakult ki az iskola, az egyesület is köztem.
8: Hogyan élted meg, hogy te, akiről mindenki mondta, hogy nagyon tehetséges, hogy a futballban is sok eredményt érhet el, egymás után 2 szilánkos bokatörés szenvedtél, egyből is csoda felépülni.
9: Hát az nagyon nehéz időszak volt az életemben, de a szüleim támogattak mindenben. akkor ugye megfogalmazódott bennem, hogy a sportot azért nem szabad abba hagyni, úgyhogy ami még nagyon tetszett nekem akkoriban, az a triatlon volt, és ugye rehabilitáció szinten mindenképpen kellett kerékpároznom, mindenképpen kellett járnom úszni. A futás meg ugye idővel jött mellé, és akkor ilyen autodidakta módon könyvekből összeszedve különböző edzésterveket én ezt a három sportágat űztem egy éven keresztül, ami azt hiszem, hogy a későbbiekben azért sokat segített a pályafutásomban, mert olyan fizikai alapokat adott, olyan élettani alapokat adott, amelyek a labdarúgásban nélkülözhetetlenek.
8: Hogy lehet azt túlélni, hogy felépülsz az elsőből, és rögtön jön utána a második? Hogy lehet feldolgozni egy gyereknek, mert akkor még nem lehet mondani, hogy élsportoló voltál?
9: Hát nagyon nehéz volt, természetesen lelkileg mély ponton voltam, de mindig volt valami kapaszkodó. Ugye ott volt az iskola, ott volt a családom, ott voltak a barátaim, akikkel el tudtam tölteni a szabad időmet. Megpróbáltam a tanulásba rengeteg energiát fektetni, meg fizikailag fitten tartani magamat, úgyhogy mindig voltak apró célok, meg távolabbi célok, rövid közép hosszú távú célok az életemben, amit megfogalmaztam, és nagyon örülök neki, hogy sikerült, aztán visszatérnem a labdarúgáshoz.
8: Nyilván belemegyünk nem sokára majd a labdarúgó pályafutásodba, de itt most az egyetem mellett, a Győri Egyetem mellett beszélgetünk, amely nagyon komoly szerepet játszik az életedben, hiszen élethosszig tanulsz, doktori iskolába jársz, utolsó évet következik talán?
9: Igen, az utolsó évem következik. Amikor a középiskolát befejeztem, akkor én jelentkeztem a győri tanítóképzőre, fel is vettek. Akkor még nem volt ilyen, hogy duális karrier, nem létezett sem az egyetem tudatában, sem az egyesület tudatában, tehát az volt a probléma akkor a tanulmányaimmal, hiába mentek jól, meg nagyjából gördülékenyen, hogyha az egyesületnél voltam, akkor az egyetem piszkált, hogy miért nem vagyok ott, és fordítva ugyanez történt. Kétszer is az első szemeszter után ott kellett hagynom a tanulmányaimat, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy igazából tényleg élethosszig lehet tanulni, úgyhogy majd a pályafutásommal párhuzamosan, illetve azután majd megvalósítom azokat az elképzeléseket, amelyeket tanulmányi szinten szerettem volna. Úgyhogy így is történt, amikor befejeztem a pályafutásomat, akkor különböző labdarúgással kapcsolatos tanfolyamokat végeztem, edzői diplomát szereztem, fitness instruktori diplomát szereztem, próbáltam magamat itt teljes körön lefedni a futball világába. Aztán amikor már amatőrként futballoztam itthon, akkor volt az Etónál ugye a Questor botrány, ott újjá kellett építeni az egyesületet. Engem is megtalált ez a rendkívül nehéz feladat, és két évig részt vettem a klubnak az építésében, sikerült feljuttatni a másodosztályba a csapatot, akkor viszont távoztam az Etótól, mert nem igazán értettem egyet az irányvonalon, amit az akkori vezetőség képviselt, és akkor döntöttem úgy, hogy hát bár van edzői diplomám és edzek csapatot, televíziónál dolgoztam szakkommentátorként, nem kell egy harmadik munkahely tulajdonképpen, a 8 órától 4 óráig ráérek, és akkor próbáljuk magunk közt az egyetemet még egyszer 40 éves fejjel. Úgyhogy beültem nappaliba az iskolapadba, a hallgatótársaim, meg az oktatóim nem kis megrökönyödésére, de aztán nagyon gyorsan sikerült beilleszkednem az egyetemi életbe, amit nagyon megszerettem egyébként már a tanulmányaim alatt is, és ahogy közeledtem a mesterszak vége felé, ott már jött a tanszékről egy megkeresés, hogy jó lenne, hogyha részt vennék én ebben az oktatásban, mert nagyon jó gondolataim vannak, már felnőtt vagyok tulajdonképpen, és hát azt a rengeteg tapasztalatot, amit nekem az élet meg a labdarúgás adott, a tanulmányokkal vegyítve, azt át kellene adni a fiataloknak. Én erre kicsit óckodva, de igent mondtam, és akkor először óraadóként kezdtem el dolgozni az egyetemen. Aztán eljött az a pillanat, amikor befejeztem a mesterszakot, hogy akkor most már ténylegesen munkavállalóként is tagja legyek a tanszéknek, illetve a szaknak, úgyhogy 2023. január óta már itt vagyok főállásban az egyetemen.
8: Élvezed?
9: Nagyon. Ugye ez egy olyan elfoglaltság, ami azért mindennapos felkészülést igényelt, folyamatosan képben vagyok a tantárgyaimnak az aktuális változásaival.
8: Bocs, mik ezek a tantárgyak?
9: Hát most ebben a szemeszterben sportmenedzsmentet tanítok, sportgazdaságtan tanítok, illetve sport és rekreációs kutatások módszertanát tanítok, de tavasszal van egy egészen meglepő tantárgyam, úgy hívják, hogy sportjátékok 3 labdarúgás.
8: Mennyit segített ebben az egyetemi oktatásban a labdarúgásból hozott tapasztalat, hiszen te azért nem csak az Etóban játszottál a Sturmgrazban, a Rapid Wienben, ha jól emlékszem, egy rövid ideig Görögországban is, tehát azért elég széles körű tapasztalataid, illetve hát 33-szoros válogatott labdarúgó vagy.
9: Talán nem is a labdarúgó múlt segített sokat benne, hanem a hanem az edzői múlt, hiszen ott is ugye emberekkel foglalkozol, próbálod csiszolni a tudásokat, próbálod átadni azt, amit te tapasztaltál.
8: Tudják egyébként a tanítványait, hogy ki vagy? Milyen sikereket értél el a pályán?
9: Legtöbbször ugye az egyetemi pályafutásuk a fiataloknak egy alkalmassági felvételivel kezdődik, ott nagyon sokan meglepődnek, hogy én egyáltalán mit keresek itt, mert ismernek régebről, de nagyon sokan vannak, akik nem. Ilyenkor általában úgy szokott kezdődni a szemeszter, hogy az első órán bemutatkozunk egymásnak, és akkor ugye el szoktam mondani magamról, hogy én egy teljesen másik világból érkeztem, hogy ott milyen eredményeim voltak, illetve hogy mióta vagyok itt az egyetemen, és itt milyen eredményeim voltak, illetve milyen céljaim vannak még.
8: Van, aki inkább a képernyőről ismer? Egy időben ott is nagyon sokat szerepeltél szakkommentátorként.
9: Országos tévéről lévén szó, ott azért nagyon sokan láthattak, meg hallhattak a szakkommentátori mi voltom miatt. Azt hiszem, hogy az egy nagyon meghatározó szakasz volt az életemben, bár sajnos lezárult, de a hallgatók nagyon sokszor úgy azonosítottak be, hogy szakkommentátor, nem mint oktató, és hát egy-egy komoly mérkőzés után, akár válogatott, akár BL találkozó után, az órák nem úgy kezdődtek, hogy akkor katalógus, és akkor tessék, jön az előadás, vagy jön a gyakorlat, hanem akkor beszéljük át a tegnapi mérkőzést, milyen gondolataim vannak így, hogy egyet aludtam rá, meg ők is elmondták a véleményeket.
8: Sok mindent csinálsz, ebben mennyire támogat a család, hiszen azért családfő is vagy.
9: Azt kell mondanom, hogy ők a legfőbb támaszaim. Gyermekeim, mindegyike sportol, három gyermekem van, ők tudják, hogy ez milyen terheléssel jár. Iskolába is járnak, természetesen tudják, hogy ez milyen terheléssel jár. Feleségem szint ugye az egyetemen dolgozik, tudja, hogy mennyire szeretem a sportot, mennyire szeretem a labdarúgást, mennyire szeretem az Üstökös FC Bácsát, az Üstökös FC Győrt, ahol dolgozom. Tavaly nyáron jött ismét a megkeresés a Füldi Zoltán elnök úrtól, hogy át kéne venni az Üstökös FC Bácsának az irányítását, mert hirtelen távozott az edző, és egyszerűen nem volt jobb ötletünk, nekem se együtt ötleteltünk, hogy ki legyen, és akkor a legvégén meg ő mondta ki, hogy akkor nekem kellene csinálni. Én mondtam, hogy szeretnék kérni 2 napot, hogy átgondoljam az egészet. Pont akkor zártam le a doktoriskolába a tanulmányomat egy ilyen nagyon durva, komplex vizsgával, szóbeli és írásbeli, mind a kettő volt. Utána hívott, otthon még nem nagyon akartam elmondani, inkább így a barátaimat kérdeztem, meg az edző kollégákat, a csapattal beszélgettem, hogy ők mit gondolnak erről. Mindenki azt mondta, hogy persze, jól, és akkor estére a Zoli már küldött egy ilyen irgalmatlan hosszú e-mailt, amit elolvasni is nagyon fárasztó volt, hogy mindenki tényleg támogat ebben szeretnék, úgyhogy el is dőlt már aznap, természetesen legutoljára kicsit félve a feleségemmel között, akinek az volt a válasz, hogy nem értem, hogy mind gondolkodsz. Tehát tényleg a nagyon támogató közeg van otthon, mindenben segítjük egymást.
8: Fontos neked, hogy megjelenjen a neved előtt a DR, a doktor, vagy egész egyszerűen csak arról szól az egész, amit valahol olvastam, hogy nyilatkoztál, hogy valóban te tartod magad ahhoz, hogy az élethosszígvonalú tanulás az egy nagyon fontos része az életednek.
9: Hát azért ez ugye eléggé összetett történet, ez a doktori iskola. Az egyetemi előmenetelemhez is szükség van rá, hogy folyamatosan fejlesszem magam, megszerezzem a doktori címet, aztán utána pályázzak az adjunktusi címre, ami elméletileg, hogyha megvan a doktori cím utána, nem mondom, hogy automatikus, de 99%-ban meg szokták kapni ezt a titulust az oktatók. Természetesen fontos, hogyha már egyszer belevágtam ebbe, azért ez nagyon sok elfoglaltsággal jár, nagyon sok tanulással jár. Publikációkat kell készíteni, hogy ez egy publikáció alapú disszertáció lesz majd, amit be kell nyújtanom, és aztán utána meg kell védenem. Nagyjából a publikációk megvannak, most pár már megjelenés alatt van, pár még nincsen teljesen kész, de próbálok határidőn belül elkészülni a publikációkkal és megvédeni a disszertációmat.
8: Na jó, tényleg ugorjunk vissza akkor most már a labdarúgó pályafutásodhoz. Mennyire vagy elégedett, mennyire érzed kereknek és a pályafutásodat? Csak azért kérdezem ezt, mert hát gyakorlatilag azért azt elmondtuk, hogy 33-szoros válogatott vagy, hogy Ausztriában bajnoki címet nyertél, kupadöntőt játszottál, szuperkupadöntőt játszottál, 20 fölött, most pontosan nem tudom a bajnokok ligája mérkőzéseit száma, de pont valahogy a pályafutásod után jött el az a szakasz, amikor a magyar válogatott szinte biztos résztvevője az Európa bajnokságoknak.
9: Hát amikor gyerekként megfogalmaztam magamban, hogy labdarúgó leszek, akkor ugye az Eto volt akkor is a mindenem, meg most is. Ott szerettem volna játszani, ez volt az első olyan lépcsőfok, amit mindenképpen szerettem volna megugrani. Ugye bekerültem oda a rendszerbe, ott relatív gyorsan haladtam előre, 17 évesen már bemutatkoztam az NB1-be. Aztán amikor már stabilizáltam magam az NB1-be, akkor ugye jöttek a következő gondolatok, hogy akkor esetleg külföld, válogatottság mindenképpen, hiszen az a legnagyobb megtiszteltetés, ami érhet egy labdarúgót, hogy a saját hazájának a válogatott mezét magára öltheti. És akkor ezek szépen így mindig jöttek, és mindig a következő lépcső sikerült megvalósítani. A külföldi igazolásommal kapcsolatban nekem egy nagyon fontos dolog volt, amit szerettem volna, Bajnokok Ligájában játszani. Hiszen a Bajnokok Ligája megalakulása óta én folyamatosan követtem a sorozatot, az egyik legjobb versenysorozat, amit láttam életemben, főleg most ezzel az új lebonyolítási rendszerrel még jobban tetszik, és én ezért választottam tulajdonképpen a Sturm Graz, hogy több lehetőségem is volt külföldre menni más országokba is, mert szerettem volna BL-ben játszani. Ott ugye volt rá lehetőség, mivel selejtezőt játszott a csapat bajnokként, és ott sikerült elérni ezt is tulajdonképpen. És akkor utána Sturmnál eltöltöttem 5 évet, kétszer voltunk a Bajnokok Ligájába, többször voltunk kupadöntőben, sajnos egyszer sem sikerült kupát nyernünk Ausztriában a Sturmmal. Sokszor voltunk a bajnoki cím közelében, sajnos az sem sikerült.
8: Legalábbis a Sturmmal.
9: A Sturmmal, igen, és akkor jött a Rapidnak a megkeresése, akiknek deklarált célja volt, hogy bajnokok szeretnének lenni a következő évben, és legjobb kor találtak meg ezzel a feladattal. Örömmel mentem hozzájuk, és tényleg az első évben sikerült rögtön bajnoknak lenni. Ha abból indulok ki, hogy gyerekkoromban mennyire szerettem volna, de aztán igazából nem alakult jól 12-13 évesen a pályafutásom, de mégis vissza tudtam térni, akkor azt mondom, hogy ez egy szép kerek egész volt. Persze azért vannak benne keserű momentumok is, a Görögországba történő igazolásom az nem volt egy jó döntés, sajnos utána már nem tudtam olyan szinten játszani, mert ott lett egy súlyos sérülésem, ahol szerettem volna, de csak visszatértem másfél év kihagyás után az Ausztria Wien másodosztályú csapatában, ahol megtaláltak egy vezérszereppel. Csapatkapitányként 18-19-20 éves srácokkal voltam, nagyon jó képességű srácokkal voltam egy csapatban, egyfajta összekötő kapocsként az edzői stáb és a csapat között. Ez egy nagyon izgalmas egy év volt az életemben. Még egy szívfájdalmam van, 33 válogatott mérkőzés, ez lehetett volna 70-80 is, de pont amikor a legjobb formában voltam, a legjobb erőben voltam, akkor nem vették figyelembe a nevemet a válogatottnál, de hát ezt azóta az érintettekkel tiszteltük, és nagyon jó kapcsolatot ápolunk. De azt hiszem, hogy gyerekként azt mondta volna valaki, hogy ilyen pályafutást várom, akkor azt azonnal aláírtam volna, amit megtanultam írni.
8: Ha azt mondom neked, hogy Bicskei Reszeli lakos Korsostark.
9: Hát ezt azt hiszem, hogy bárkinek mondható Győrben, sokan emlékeznek. A vezető edzőre, a sportigazgatóra, illetve a védőhármasra.
8: Hát nagyon... Főleg, hogy mind a hárman ugye győriek vagytok.
9: Igen, akkor nagyon sok saját nevelésű játékos volt az Etónál, kicsit megspékelve egy békéscsabai különítménnyel, egy nagyszerű labdarúgóval, Szelecsánnal, tehát nagyon jó játékosok alkották akkor a keretet, bár hogyha összevetem mondjuk egy ferencvárosi kerettel, vagy egy újpesti kerettel, akkor azért mi nem tartoztunk az élmezőnyben, mégis sikerült 97 őszi bajnoknak lenni, ami szerintem egy nagyszerű és nagyon váratlan teljesítmény volt egyébként az egyesület részéről. Hát ez annak volt köszönhető, hogy tényleg volt a Bicskei Bertalan, a Reszeli Sos István, akik rendkívül jó szakmai munkát végeztek. Volt egy nagyon befogadó csapat, amely nem mellesleg egy elképesztő jó közösség volt, és szerintem a csapatnak az erejében rejlett.
8: Mikor kezdtél el gondolkodni, hogy tovább kell lépni Győrből? Hiszen viszonylag fiatalon, ha jól emlékszem, 23 évesen kerültél ki a Sturm Grazhoz, Bajnokok Ligája csapathoz, és az akkor még nem volt rendszeres, hogy ilyen szintű csapathoz ilyen fiatalon magyar játékost visznek ki. Azt most láttuk, hogy idén-nyáron azért elég komoly kiáramlás volt.
9: Valóban még kevés magyar játékos játszott külföldön, főleg olyan csapatban, amik a saját bajnokságában azért meghatározó szerepet játszott, vagy nemzetközi kupában tudott indulni. Én mindenképpen szerettem volna külföldre menni. Ez az osztrák vonal, ez azért is volt érdekes számomra, mert hogy itt Győrben gyermekkoromban sok minden tévéadót nem lehetett fogni, ugye volt magyar egy magyar kettő, meg osztrák egy osztrák kettő, ami azért úgy megfertőzte az embert, mert ott lehetett futballmérkőzéseket látni. Volt a Sportam Zontág nevezetű műsor, ahol voltak a bajnoki összefoglalók, és meg teremtornák a téli időszakban. Tehát ez, az a világ engem nagyon megfogott, és nagyon vonzott, nem mellesleg ugye Grác nincs is annyira messze, bár akkor még nem volt gyorsforgalmi út Győr és Szombathely között, tehát valamivel hosszabb ideig tartott az út, de fontos volt, hogy jó csapathoz tudok igazolni. Talán Sturm volt az a csapat, amik a legjobb futballt játszott az összes közül, ahol szerepeltem. Elképesztően jó képességű játékosok alkották. Ivica Oszim személyében volt egy világklasszis, mondhatom nyugodt szívvel, hogy világklasszis vezetőedzőnk, aki nagyon sokat tanított nekem a labdarúgással kapcsolatban. Itthon is nagy jó edzőim voltak, tőlük is rengeteget tanultam, de ott 3-4 hónap alatt azért volt egy nagyon komoly szemléletformálás, kicsit máshogy kellett megélnem a mindennapokat is, más volt ugye az edzések minősége.
8: Ez mit jelent ez a szemléletformálás, hogy másként kellett megélni a mindennapokat? Miben változtál te meg 3-4 hónap alatt?
9: Mindennapok ugye az, hogy bekerülsz egy külföldi kultúrába, bekerülsz egy ilyen multikulti csapatba, ahol rengeteg külföldi van, rengeteg érdekes benyomás érte az ember, de leginkább szakmailag volt nagyon sok újdonság. Ivica Oszim, ő matek fizika szakon végzett, és hát ő számokban meg szögekben látta a labdarúgást, és
10: dolgozott.
9: Igen, de fejben mindent. Nem volt nála tablet, meg nem volt nála laptop. Minden a fejében volt. Elképesztő memóriával rendelkezett, minden emlékezett. Engedte, hogy a játékosok véleményt nyilvánítsák. Nem egyszer fordult elő, hogy heves vita alakult ki a vezetőedző a játékos között edzésen, amikor ő megállította a játékot, és mondta, hogy ez így nem jó, mit kellett volna csinálni. Tehát így hagyta, hogy a játékos elmondja a saját véleményét, mit miért csinált, és hagyta, hogy fejlődjön a játékos. És akkor ezeknek a vitáknak, amit én is többször részesen voltam, mindig az volt a vége, hogy akkor elmondta a véleményét, fejet hajtotta, aztán sétáltam tovább, igazam a főnök. Nagyon-nagyon megszállott volt.
8: Tőle tanultál a legtöbbet?
9: Mindenkitől, akivel dolgoztam együtt, tudtam tanulni valamit, de azt hiszem, hogy ő volt az, aki a legtöbbet adta a játékos mi voltamhoz.
8: És ha játékost kérdezek, akivel mondjuk együtt játszottál, akitől a legtöbbet tanultál, vagy aki a mentorod volt, vagy aki egész egyszerűen a legjobb játékos volt, akivel valaha fucisztál?
9: Hát akkor Ivica Vasics nevét kellene megemlítenem.
10: Ezek az Ivicák téged üldöznek.
9: Különleges karakter és egy rendkívül izgalmas futballista volt, aki hihetetlenül technikás volt, gyors volt, rengeteget edzett, de egy kicsit díva is volt, tehát őt úgy is kezelték. Tehát amikor egy edzésgyakorlatot próbált elmagyarázni a pályaedző vagy a vezetőedző, akkor ő fogott 4-5 labdát, és akkor elment külön kapura rugdalni, és akkor kérdeztem, hogy hát mi van az Ivóval, miért nincs itt. Ja, hagyja, nyugodtan, a hétvégén meglátott, hétvégén letett a labdát, betekert a felsőbe, következő hétvégén megint az első szezon, amikor ott voltam, gólkirály lett 30-valány góla, annak legalább a fele szabadrugás volt, és ő volt az, aki tényleg figyelt minden csapattársára. Volt egy olyan történet, hogy akkor még ugye barátságos mérkőzések voltak a szezon vége után, hazajöttem a válogatotthoz, lejátszottam 2 mérkőzést, elment 10 nap a 2 hetes szünetemből, 3 nap szünettel mentem vissza. És az első edzés után odajött hozzám, és mondta, hogy mi van veled, nem vagy kipihent, fáradnak tűnsz, enervált vagy, és akkor elmondtam neki, hogy volt a 2 válogatott mérkőzésem, ebéd után pedig odajött, hogy beszélt az edzővel, menjél haza, és akkor 4 nap múlva találkozunk. Figyelt a játékostárs is, meg figyelt az embertársra is.
8: Ha már azt mondtad, hogy a Bajnokok Ligája a legnagyszerűbb sorozat, amit valaha láttál meg, amiben valaha szerepet játszottál, egy picit világíts már meg belülről, mert egyébként kívülről is úgy tűnik szurkolóként, sportkommentátorként, hogy a Bajnokok Ligájához képest az Európa Liga, meg a Konferencia Liga, mint egy ilyen szegény testvér lenne, vagy egy kis testvér lenne.
9: Nagyon különleges atmoszférája van a Bajnokok Ligájának, tényleg top csapatok ellen játszik az ember, világhírű futballisták ellen játszik, tehát olyan élményben van része személyesen, amit előtte csak a televízióban élt át, és ez azt hiszem, hogy mindig egy nagyon különleges feladat volt számomra, hogy próbáljak mindig olyan csapatba igazolni, amelyik esélyes arra, hogy Bajnokok Ligájában játszik. Ez sikerült a Sturmmal, ez sikerült a Rapiddal, ez végtelenül boldoggá és büszkévé tesz.
8: Illetve sikerült az M4 Sporttal is tulajdonképpen.
9: igen, hát ugye leginkább a Bajnokok Ligája sorozatban szakértettem, Volt szerencsém kettőször is Bajnokok Ligája döntőt közvetíteni. Azt hiszem, hogy ennek egy nagyon különleges rangja van, a szívemben egy nagyon, nagyon komoly helyet foglal el. Egy óriási megtiszteltetés szakkommentátorként, hogyha egy ilyen mérkőzésen számítanak rád.
11: Látod, hogy merre tartasz?
9: Hát egyelőre szeretném a doktori tanulmányomat befejezni, megvédeni a disszertációmat, és akkor utána jöhetnek a következő lépések majd itt az egyetemen. Van egy kis hiányérzetem, meg talán restenciám is a magyar labdarúgás irányába. Egyelőre csak UEFA-B licenszel rendelkezem.
11: De az van nagyon régóta, nem?
9: Hát, talán 2011 óta, tehát valóban már 15 éve, másfél évtizede, hogy finoman fogalmazzak. És ott szeretném még tovább képezni magam. Tehát azt hiszem, hogy egy A-licenszet azt mindenképpen meg kell csinálnom. Ennyivel tartozom magamnak, meg a magyar futballközegnek is.
11: El tudod képzelni, hogy áttűj kispadra? Akár magasabb szintű kispadra, vagy most annyira jól érzed magad a katedrán, hogy ezt inkább kizárod, és csak azért, mert hiányérzeted van.

0: tudom kamatoztatni. Ezáltal egyre komplexebben látom a labdarúgást, úgyhogy nem zárom ki ezt a fajta tevékenységet. Ilyenkor mindig Mauricio Sarrit szoktam felhozni példaként, aki ugye kisebb klubokat edzett egészen körülbelül 50 éves koráig, aztán utána meg kilépett ugye a világ futball porondjára. Hát valószínűleg én oda már nem fogok eljutni, de azért az a motoszkál a fejemben, hogy azért egy NB-s csapatnak a vezetőedzőjének lenni, az milyen feladat lehet, milyen érzés lehet, és talán odaig még egyszer eljutok. Előfordulhat, hogy lesz egy olyan lehetőség, lesz egy olyan megkeresés, amire az ember egyszerűen nem tud, vagy nem akar nemet mondani. Én nem zárok ki semmit sem az egyetemi világban, sem a futball világában. Most egyelőre ez a kettő így megfér egymás mellett, a következő egy-két évben még ugye itt a doktori dolgaimra kell koncentrálnom, utána meg majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Én nyitott vagyok.
1: Ha akarsz, válaszolsz, ha akarsz, nem válaszolsz, de rögtön a beszélgetésünk elején mondtad, hogy neked még mindig az életed az Eto'o. De volt egy időszak, amikor ugye azt is mondtad, hogy két év után elmentél, mert hogy nem értettél egyet az akkori irányvonallal, ha keresnének.
0: Hát most nagyon őszinte leszek, a mostanival sem értek teljesen egyet, tehát itt is vannak olyan dolgok, amiket lehetne máshogy csinálni, lehetne jobban csinálni, annak ellenére is, hogy ugye tavaly, hál' Isten, bajnok lett a csapat, megtört a Ferencváros hegemóniáját, de kerestek egyébként 3 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt, akkor én erősen elgondolkodtam, hogy igen, tulajdonképpen nagyjából mindenben meg is egyeztünk, egy nagyon érdekes feladatot kaptam volna, ami nagyon testhez álló lett volna számomra, de amikor kimentem a stadionba, akkor azok a rossz érzések lettek úrá rajta, mint amikor eljöttem. Aztán hazajöttem, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor inkább az egyetemi élet, az itteni továbbtanulás lesz az, ami meghatározza az életemet. Ezt a szakaszt majd szeretném lezárni, hogy már korábban említettem, és akkor utána talán nyitott leszek egy ilyen kapcsolatra.
1: Család, gyerekek milyen irányban tartanak?
0: Mindhárom sportol, Aliz lányom 19 éves, ő most Moson-Magyaróváron kézilabdázik, Erik fiam, ő 17 éves, ő nálam van az első csapatban, az Üstökös FC Bácsánál. Előző hétvégén játszott az első mérkőzését, amikor kezdő volt. Végig játszott, nagyon jól sikerült neki a mérkőzés, úgyhogy nagyon boldog voltam. Mindig is láttam rajta a fejlődést, meg követtem, edzővel tartottam a kapcsolatot, mérkőzését néztem. De így, hogy szinte minden nap együtt dolgozunk, azért más a kapcsolat. Tehát látom rajta, hogy ő azért valószínűleg nem ez a szint lesz, nem ez a megye egyes szint, tehát őben benne van egy és karrier is akár. A kisfiam, ő meg minden evő, tehát ő tényleg mindenféle sportot űz, de inkább ilyen szabadidős, rekreációs szinten, hogy itt szakszavakkal éljek. Jelen pillanatban most a BMX az, ami meghatározza az életét. Feleségem szokta elvinni, ő elég bátor, hogy nézze, én kevésbé, meg én azért talán jobban elfoglalt vagyok délután az edzések miatt, de a sport szeretetét azt a feleségemtől is, illetve tőlem is örökölték, és az lehet szárazföldön, lehet vizen, lehet télen, lehet nyáron, tehát a sport az alapvető a családunk életében, mindenki nagyon, nagyon szeret mozogni, alakulnak ezek a sportkerékek a gyerekek életében is, támogatjuk őket természetesen, aztán igazából rajtuk áll, hogy meddig tudnak eljutni, hogy milyen szintet képviseljenek majd. Az a fontos, hogy szeressék a sportot, sportoljanak, majd esetleg lesznek unokák, akkor megszerettessék velük, lehet, hogy akkor én már nem tudom, mert kicsit idősebb leszek, de nekem is ez a célom, hogy olyan állapotban tartsam magamat, egészen életem végig, hogy esetleg lesznek unokák, akkor tudjak velük futni, focizni, biciklizni, úszni, vagy bármit az égvilágon, úgyhogy én azt hiszem, olyan sportszülőnek tartom magam, aki próbálja terelgetni a gyerekeket, próbálja kontrollálni őket, de igazából nem szól bele abba, hogy ők mit szeretnének és milyen szinten szeretnének.
1: Korsós György 33-szoros válogatott labdarúgóval beszélgettem kitartásról, családról, na meg a civil életről. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszönöm figyelmüket. Cseszregi Balást hallották. Maradjanak a Kossuth Rádióval. Most a hírek, majd a hely következik.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

19 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Gyanúsítkott

0: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybank elnököt. Nem változott a jegybanki alapkamat, marad az őszies idő sok napsütéssel. És most a részletek. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt, írja a HVG. A portál információi szerint a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. Az országos rendőrfőkapitányság arról tájékoztatta a HVG-t, hogy a nyomozó két szemét hallgattak ki gyanúsítottként. Mindegyikük házában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek a mobileszközeikről. A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Magyar Péter miniszterelnök arról is beszélt, hogy az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat. Változatlanul 5,5%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. A kamatfolyosó két széle is a korábbi szinten maradt. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint változatlanul tartott irányadó mutató támogatja az inflációs cél elérését. Varga Mihály hangsúlyozta, a magas energiaárak, valamint a bizonytalan világgazdasági és pénzügyi piaci környezet miatt óvatos monetáris politika szükséges. Személyesen tárgyal egymással ma az amerikai és az ukrán elnök New Yorkban. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky egy az energetikai infrastruktúrára vonatkozó orosz-ukrán tűzszünet lehetőségéről egyeztet. Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy interjúban utalt arra, hogy a találkozón feltehetően szó lesz arról is, hogy nemrég ukrán légicsapásért az Egyesült Államokhoz köthető tengeri hajókat és olajszállítmányokat. A tárcavezető szerint valószínűleg nem szándékos támadás történt. Az EU tagállamok megegyeztek az Oroszország elleni szankciók hosszabbításáról. A döntést az Európai Unió tanácsának hivatalosan még jóvá kell hagynia. Diplomáciai források szerint kompromisszumos megállapodást kötöttek. Két üzletember ugyanis lekerül a szankciós listáról, cserébe a büntetőintézkedések másfél éves meghosszabbításáért. Romániában hatósági felügyelet alá helyezték Călin Georgescu volt államfőjelöltet. A politikust bűnszövetkezetben elkövetett nagyértékű csalással gyanúsítják, emiatt 60 napig rendszeresen jelentkeznie kell a rendőrségen. Az ügyészség szerint Georgescu és feltételezett bűntársai több mint 1 millió euróval károsítottak meg egy üzletembert kedvezményes hitelígéretével. Az összegből a legutóbbi elnökválasztáson függetlenként induló Georgescu választási kampányát finanszírozhatták. Itthon alapvetően komoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Az éjszakai 6-11 fok után holnap napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Fizikai és digitális bántalmazás megelőzése, gyermekbarát iskola érkezés és a házi feladatok ésszerű korlátozása. Csak néhány abból a 14 pontos szakmai javaslatcsomagból, amelyet az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kínál az általános iskoláknak. De vajon mit gondolnak mindenről a diákok?
4: Abban teszik jobbá, hogy az udvaron kimozogjuk magunkat, mert az órákon ülni szoktunk.
3: A javaslatcsomag célja, hogy az alsó tagozat a felfedezésről, a közös élményekről és az örömteli tanulásról szóljon. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Tartsanak velünk!
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban. Szóda.
5: A Mózsa Kollektíva három kivételes énekesnő találkozása a Magyar Zeneházában. Stúdió vendégünk az egyikük, Bíró Eszter. Elkezdődött a Nemzeti Színház idei évada és a Koncertó Budapest szezonnyitó hétvégéje.
2: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: A hely.
3: Balatonfűzfőn vagyunk, a Balaton Csillagvizsgáló Tudományos és Kulturális Központban, a környék legnagyobb tudományos intézményében járunk, amelyet 1967-ben a nitrokémia gyár dolgozói és amatőr csillagászok által társadalmi munkában építettek fel. Én Bellényi Balbara vagyok. A 70-es években ez az obszervatórium a modern kor interaktív tudományos bázisa lett. Előző adásunkban végig sétáltuk a kiszolgálótereket, most pedig eljutunk a fő attrakcióhoz, a kupola teremhez. Mivel a közeli Vágfalvi Ottó művelődési ház is szervez programokat a Csillagdában, a kupolaterem bebarangolása után oda is ellátogatunk majd. Vezetőnk pedig itt a Csillagdában Szanyi Szilvia polgármester. Beszéltünk arról, hogy 67-ben megépült ez a csillagvizsgáló, az akkori nitrokémia történetében egy kifejezetten gazdag csillagászati programokkal, és hát magával a Csillagdával is egy nagyon-nagyon kiemelkedő építmény volt itt Magyarországon. Aztán ennek volt egy erős hanyatlása a rendszerváltást követően. Hogy jutottak el újra a fénykorhoz?
1: Tehát a 90-es évek között nagyon leromlott az állapota. 2010-ben egy LEADER pályázatból egy civil szervezetnek köszönhetően, a Vácisz Egyesületnek köszönhetően ez felújításra került maga az épület, és itt több helyiség épült, illetve lett egy új távcső is ide vásárolva.
3: Arról azért nem beszéltünk, hogy az 67-es megépülés az nem csak a nitrokémiának köszönhető és ennek a gazdaságnak köszönhető, hanem itt nagyon-nagyon sok önkéntes kéz is szorgoskodott ebben. Iskolások, mérnökök, csillag szerető emberek.
1: Igazából, amikor valaki beleteszi a munkáját és a lelkesedését egy dologba, az sokkal értékesebb, mint amikor kap valamit. Sokkal jobban megbecsüli. És ennek volt az a következménye, hogy annak idején nagyon sokan jártak ide, voltak itt különböző, nem csak előadások is, ismeretterjesztés, hanem Veszprém megyei műszaki szakértőknek a versenye volt itt, akkor minden évben megtartották a csillagászati hét rendezvénysorozatot, budapesti előadók voltak itt, és csillagászati és űrkutatási eredmények is voltak, és nem véletlenül hívják az egyik utcáját gyártelepnek, Gagarin utcának. Nagyon népszerű volt ebben az időszakban a csillagvizsgáló. Az a Rendovai László, aki
3: itt a táblája is.
1: Itt van a táblája, Bence Sádor és dr. Kurin György, ők már sajnos már nem élnek, tehát ők azok, akiknek a nevéhez kötődik ez az építmény.
3: Viszont itt van mellettünk Kocsis Antal, amatőr csillagász, csillagó szemmel nézi a táblán Lendai Lászlót, dr. Kulin Györgyöt és Bence Sándort, bármelyiküket is ismerte személyesen?
6: Hát a Bence Sándort személyesen, nem a másik kettő csillagászt, azt igen, hogy a Bence Sándor a Szombathelyről került ide, és annyira megfertőzte az itteni mérnököket, tanárokat, diákokat, hogy lelkes csillagászati élet folyt itt. A Kulin György pedig felkarolta, ugye ő az Uránia Csillagvizsgálónak az igazgatója volt Budapesten, a tudományos munkáját áttette a csillagász ismeretterjesztésre.
3: Várjon egy pillanatot, tehát hogy lehet az, hogy Balatonfűzfőn akkora volt ezek szerint a csillagászati élet, hogy az Uránia budapesti csillagász képes volt ide utazni, hogy bekapcsolódjon ebbe a történetbe?
6: Igen, hát ugye akkor a űrkorszak kezdetén és az űrkorszaknak a kellős közepén vagyunk. Közéletben benne voltak az űrhajósok, a Gagarin utcát említett a polgármester asszony is. Mindenki érdeklődött iránta, és itt olyan sok csillagászati előadást tartottak, diákokat, tanárokat bevonzottak ebbe, hogy a Kulin György nagyon lelkesen támogatta az itteni amatőr csillagászokat, jöttek előadásokat tartani csillagászati hetet. A Kulin György saját maga vállalta, hogy akkori távcsőnek az optikáját ő csiszolta saját kezüleg. A tervrajzok alapján, amit kaptak itt a Uránia csillagvizsgálóból, az pedig a központi műhelybe készítették el.
3: És hát, hogy annak idén akkora volt ez a csillagászati szerelem, hogy képesek voltak a diákok akár, vagy otthon előállítani egy-egy távcsövet?
6: Hát igen, ez pontosan így volt, mert nem lehetett megvásárolni, hát akkor ugye a hiánygazdaság kellős közepén voltunk, és mindent saját maguknak kellett csiszolni. Hát én a kezdetekkor nem voltam itt, de már ötödikes korom óta itt vagyok a csillagvizsgálóban, és azóta is.
3: Sok-sok éve már, igen. Ez hány évtized?
7: Összeszámolta?
6: Hát 1969 óta vagyok itt, tehát 2 évvel a nyitás után már én itt voltam.
7: Akkor ön még emlékszik arra, amikor ezt társadalmi munkában együtt készítették?
6: Akkor már kész volt, amikor...
7: Kész volt. Mi volt nehezebb, ezt felújítani, felépíteni, vagy ezt aztán megtölteni élettel?
6: Akkor nagyon élénk élet volt, a megyei csillagászt is ismeretterjesztésnek a központja volt, országos.
7: És közben haladjunk a kupolaterem felé.
6: Híre is volt a csillagvizsgálónak, sokszor jöttek le ide a budapesti híres ismeretterjesztők, csillagászok előadást tartani. A tudományos munkában pedig kapcsolatban volt a csillagvizsgáló a debreceni napfizikai obszervatóriummal, a műhold megfigyeléseket is végeztek, akkor még nem voltak ugye ilyen digitális eszközök, amivel lehetett volna őket fényképezni, tehát vizuálisan nézték. Aztán a Penci kozmikus geodéziai obszervatóriummal pedig a háromszögelési pontokat mérték is. Az egyik háromszögelési pont legjobban pont itt volt kimérve a csillagvizsgálónban.
7: Fellépkedtünk egy kör folyosón vagy kör lépcsőházba a kupolának az első szintjére. Itt egyébként táblán a naprendszer és a különböző bolygók láthatók. Elég füllett a levegő, de ha bátorkodunk Kocsis Antal a csillagásszal kilépni a rekkenő hőségbe, hát ez egy csodálatos terasz itt. Gondolom ez volt régen a fő attrakció, tehát innen nézi szabad szemmel a csillagoseget.
6: Most is ez az egyik fő attrakció. Hát amikor ugye a látogatóknak megmutatjuk a kupolában, amiről majd nem sokára beszélni fogok, megmutatjuk a csillagos égboltot a távcsővel, a végén mindig kijövünk ide a teraszra. Nagyon jó elhelyezkedése van a csillagvizsgálónak.
7: Akarom elvenni a sót a csillagoktól, tényleg nem, de Antal, beszéljünk erről a látványról, tehát hogy ide fényes nappal, ha kijön az ember, akkor ez egy olyan panoráma, hát látjuk, elénk terül a Balaton, valami elképesztően gyönyörű. Mögöttünk a Boppályot és szinte a Bakonyt látni, és amerre a szemmel lát, lombos erdők, varázslatosan szép.
6: Gyönyörű helyen van a csillagvizsgáló, nagyon, nagyon jó, hogy ide építették, egyrészt ugye a sportcentrumnak a közepén, ami be van kerítve, őrzött, nagyon jó helyen van, és hát annak idején, amikor épült, akkor még nem volt az uszoda, nem volt a Boppája, itt az egészen az erdőid a csillagvizsgáló oldaláig tartott, tehát itt nagyon sötét volt.
7: Hoztak ide felfújhatós matracokat itt a teraszra, és itt töltötték az éjszakákat? Vagy igen. Hogy kell ezt elképzelni, a Balaton fűzfői csillagos égnézegetés?
6: Van, amit lehet szabad szemmel látni, meg van, amit csak távcsővel lehet látni. Amikor ide kijövünk, itt szervezünk programokat a tetőteraszra, tehát ide a gyönyörű kilátó helyre. A szabad szemmel látni lehet a tejútnak a sávját, hogyha nincs erős holdfény.
7: Mai napig lehet látni?
6: Igen, nagyon jó. Tehát látni lehet például az Androméda ködöt szabad szemmel, azt meg tudjuk mutatni szabad szemmel is a látogatóknak. Van egy ilyen lézeres mutató pálca, amivel ilyen 2-3 kilométer elvilágít, és meg lehet világítani, hogy melyik csillagképet nézzük. És az a jó, hogy szinte az egész égbolt látszik. Tehát az egész égboltot meg lehet figyelni.
7: Sok-sok évtizedes csillagászati tapasztalása óta melyik az a csillagállás, ami a legszebb volt, legérdekesebb volt itt Balatonfűzfőn, akár a teraszról feltekintve? Kocsis Antal, közben megyünk fel a következő kupolatérbe.
6: Nagyon sok izgalmas távcsöves látvány is volt, szabadszemes látvány is. Néhány éve volt a bolygók sorrendben látszottak hajnali égbolton, az összes bolygó a naptól távolodott sorrendben.
7: Az összes lehetett látni.
6: Hát ami szabad szemmel látszik, igen. És azt hajnalban lehetett figyelni olyan körülbelül 2-3 héten keresztül, és hát akkor annyira nagy volt az érdeklődés, hogy hajnalban 2:30-kor kezdtünk, és egészen a kivilágosodásig itt voltak a látogatók. Volt, amikor 60-80 látogató is volt. Volt, aki már éjfélkor itt volt, hogy nehogy lekésse, és Budapestről utazott le, meg Bajáról, meg Tihanyból, meg Siófokról.
7: Hát akkor a csillagászok bírják az éjszakázást, ez biztos, és akkor közben fellépünk ez a nagy attrakció, a kupolatér, ez már kívülről nagyon-nagyon messziről is látszik ez a kupola, tehát ha senki semmit nem tud, akkor is sejtheti, hogy itt egy csillagvizsgáló van, és ami érdekes, a kupolának az egyik sávjában, mintha kivágtak volna egy cikkelyt, ez mindig szabad, és az időjárás viszontagságai nem védik meg a távcsövet, vagy ezt csak a kedvünkért nyitották ki?
6: Hát persze, amikor használjuk, mondjuk, akkor ezt egy ilyen kézi csörlővel kell feltekerni. Hát, ez egy 60 éves kupola, ahogy a polgármester asszony is mondta. Ez is itt készült szintén a nitrokémia gyárban. Ugye a nitrokémiában gyártottak, előállítottak műgyantát is, meg üvegszálat is, és ez üvegszál műgyant erősítésű kupola nagyon nagy, tehát ebben még akár nagyobb távcső is elférne.
7: Több távcső is van, tehát középen van egy nagyon-nagyon vastag távcső, és mellette egy kisebb, nem tudom, hogy itt hol van az okulária, vagy hol kell bele tekintgetni, mutasson, tehát körbe sétáljuk a távcsövet, ami egyébként, hát nem tudom, egy ilyen, egy majdnem egy méter hosszúságú, lehet, hogy kicsit túlzok. Na, de nagy.
6: Igen, valóban nagy. Ha minél nagyobb egy távcsőnek az optikája, annál több fény gyűjt össze, annál halványabb csillagokat látunk, annál jobban több részletet tud mutatni a holdról, bolygókról.
7: Mennyire messze látunk ezzel?
6: Nagyon. távoli galaxisokat is szoktunk nézni, de érdekes módon elmondom önnek, hogy szokták ugyanezt kérdezni a látogatók is, hogy meddig látni el a távcsővel, de egyből azt szoktam nekik válaszolni, hogy szabad szemmel is 2.200.000 fényévig el lehet látni, mert az Androméda köd látszik szabad szemmel a
7: Androméda ködöt nekem.
6: Tessék eljönni majd hajnalban.
7: Megfogod, de hozz tényleg korán
6: tehát
7: kell.
6: Itt vagyunk a kupolában, és hát ugye ez a legfőbb attrakció, a legfőbb látványosság. Este általában ugye a napnyugta után ilyen egy órával, másfél órával szoktunk kezdeni a évszaktól függően. Amikor hold van, akkor egy kicsit korábban, mert az már a világos égbolton is látszik. Most a leglátványosabb égi látnivalók ugye a hold, mert az közel van, és nagyon sok részlet látszik.
7: Űrszondák esetleg?
6: Bolygók. Az űrszondákat, űreszközöket, a nemzetközi űrállomást, a kínai űrállomást, a különböző rakétafokozatokat, azokat is szabad szemmel is lehet látni, tehát nagyon sokan nem is tudják, és van, amikor egy éjszaka háromszor is átvonul Magyarország fölött a nemzetközi űrállomás, és ezt szabad szemmel nagyon szépen látni.
7: És ezt nem felismeri, tehát tudja, hogy másképpen csillog, vagy miből gondolom, hogy
6: egyrészt tapasztalat alapján, meg most már ugye a modern korban a internetről másodperc pontossággal egy számítógépes program kiszámolja.
7: Néztük ezt a csillag, vagy ezt a távcsövet, azt mondta, hogy este szabad ebbe beletekinteni, de azt mondta a lent talán a földszinten polgármester asszony, hogy itt a napot is meg tudják nézni. Igen. Az egy másik eszköz?
6: Nem, ugyanez, csak akkor egy különleges szűrőt kell felszerelni rá, mert ugye a napnak nagyon erős fénye van, és azt valahogy csökkenteni kell. Kétfajta módon lehet csökkenteni, van egy fólia szűrő, ami most van azon a kisebb távcsövön, és az kiszűri a fénynek és a hőnek, főleg a fénynek és a hőnek a 99,9%-át, és akkor így biztonságosan lehet alkalmazni. Van olyan is, hogy prizmát alkalmazunk, egy ilyen Herschel prizmának hívják, az is ugyanúgy kiszűri a hőt, meg a fényt, az még jobb minőségű képet ad. Azzal fogok majd most azért készítettem, hogy elő fényképet.
7: Hogy legyen teljességélményen, bele lehet kukkantani az okuláréba, vagy most kiég a szemem, hogyha tűzönap idején?
6: Nem, de most fotórozásra készítettem elő, de egy pillantra, hogy majd tetszik várni, akkor nagyon
7: türelmetlenül várakozom.
6: Nagyon szívesen. Na most a tetszett kérdezni a távcsőről. Tehát ugye amikor napnyugta után ugye ilyen besötétedik és szürkület van, akkor jönnek a látogatók, én körülbelül 16-17 látogató tud itt körbe leülni, és kényelmesen egymás után meg tudják nézni a látnivalókat.
7: Beírják, itt látom a laptopot előtt, a távcső előtt a koordinátákat, és ennek a segítségével megkeresik, hogy hová mutasson ez a távcső, vagy teljesen mechanikusan Antal állítja be, hogy mit kell nézni.
6: Mind a kettőt lehet alkalmazni, tehát mind a kettőt lehet alkalmazni. Ugye a távcsővel elmondhatom, hogy ugye ez 2012-ben, amikor a fel lett újítva a csillagvizsgáló, akkor kaptuk ezeket a műszereket. Ez egy amerikai távcső, 30 cm az átmérője, tehát ez már nagyon sok fény gyűjt össze. Különleges távcső olyan szempontból, hogy van benne lencse is és tükör is, Schmidt-Cassegrain a típusa a csillagászati távcsőkön belül.
7: Hogy egy picit értsük, egy ilyen szerkezet mondjuk a mai viszonylatban mennyibe kerülhet?
6: Maga csak az a nagyobb cső, az optikával együtt, az kb. 5 millió forint.
7: Aha.
6: A mozgatóberendezés az magyar gyártmányú, Pécelen a Sári Pálféle művek gyártja, és nagyon sok külföldi, meg magyarországi csillagvizsgálóban is van, tehát a Pannon csillagdában is majd ilyet teszik tudni látni, a ajkaiaknál is hasonló mechanika van, mert hogyha nem lenne ilyen mozgatóberendezés, akkor ugye a Föld forog a tenger körül, és mondjuk 100-szoros, 200-szoros nagyításra nézzük, akkor nagyon gyorsan kimegy a látómezőből.
7: Ha már ajkáról beszéltünk, az ottani AstroCare-be is ellátogatunk, hiszen nem is olyan régóta ott is működik egy csillagvizsgáló, Claudia Interstellas néven. A tudományos központban számos fejlesztés történt az elmúlt években. A szerkesztő Felszegi Csaba riportja következik, aki Ivanics Ferenccel, az Ajkai Csillagda vezetőjével beszélgetett.
8: Sok fejlesztést végrehajtottunk a csillagda kapcsán. Többek között sikerült beszereznünk két új távcsövet. Az egyik új távcső egy speciális hidrogénalfa naptávcső, illetve sikerült egy nagy teljesítményű Schmidt-Cassegrain távcsövet egy 280 mm-es átmérővel rendelkező Schmidt-Cassegraint beszereznünk a csillagda részére. Amit még érdemes kiemelni a csillagda fejlesztésével kapcsolatban, hogy sikerült elkezdenünk egy új épület résznek a kialakítását, melyet reményeink szerint a következő években sikerül befejeznünk. Ez az új épületrész előadásokhoz, bemutatókhoz, tehát benti programokhoz használható, amolyan előadóteremként fog szolgálni, és a tervek szerint a maga a csillagdának a főépülete körülbelül így 25-35 ember befogadására lesz alkalmas, egy-egy előadás keretein belül.
9: Ezzel az új műszerrel akkor elmondhatjuk, hogy már teljes a skála?
8: Igen, elmondhatjuk, hiszen a csillagvizsgálóban, tehát a Claudia Interstellas csillagdában, ami ugye az AstroCare-ben található, lényegében a központi oszlopon található a 76 mm-es hidrogénalfa naptávcsövünk, egy 150 mm-es apokromatikus lencsés távcső, illetve a már említett 280 mm-es Schmidt-Cassegrain távcső észleléseket végezni.
9: Azt is mondjuk el, hogy ingyenesen lehet látogatni a csillagvizsgálót, és a látássérülteket is várják, de ezt hogyan kell elképzelni?
8: Hát ugye a látássérülteket konkrétan ide a csillagvizsgálóban nem várjuk, hanem van a Tapintható Univerzum nevű programunk, mely egy amolyan roadshow program, és ezt bárhova el tudjuk juttatni az országban, ez majdnem 100 darab kézzelfogható, tapintható égitestmodellt tartalmaz, melyek segítségével a látássérültek, illetve a vakok is meg tudják ismerni a naprendszer égitestjeinek világát. Ez a roadshow programunk.

0: Ön járt-e már Ajkán ebben a csillagvizsgálóban?
1: Igen, természetesen jártam, nagyon jó barátaim az ottani amatőr csillagászok, kiváló műszerek vannak benne, egy nagyon picivel kisebb távcső van, de ugyanilyen optikai rendszerű. Az ottani amatőr csillagászok nagyon magas szintű felvételeket készítenek napról, bolygókról, holdról, tehát nagyon értenek hozzá, és fogadják a látogatókat is. Nálunk is ez a két valami van, hogy a látogatókat fogadjuk, ugye ketten váltjuk egymást, a Gubica László szintén amatőr csillagász barátommal, mind a ketten nyugdíjasak vagyunk.
0: És nem bírják abba hagyni, ahogy hallottam polgármester asszonytól, hogy inkább vissza kell fogni önöket, hogy beleférjenek az időbe. Igen, de hát ettől lesz lelkes, ettől lesz autentikus, ettől lesz élő összeg.
1: Hát a nyári időszakban fogadjuk a legtöbb látogatót, ugye azért, mert jó idő van, meleg van, szép a csillagos égbolt a Balaton mellett. Akik eljönnek nyaralni a Balaton körül, akkor egy éjszakai program, elhozzák a gyerekeiket is. Nagyon sok család minden évben visszatér. Vannak olyanok, akik azért bérelnek itt szobát Füszpön, mert van csillagvizsgáló is, például elmesélték, hogy úgy jöttek az Alföldről, nem is tudom, Hódmezővásárhelyről, hogy itt van csillagvizsgáló, és közben tudnak nappal fürödni a Balatonba, éjszaka pedig ide jönnek.
0: És közben átértünk a Vágfalvi Otthon Művelődési Házba Balatonfűzfőn, hiszen kevesen tudják, hogy a Művelődési Ház és a Balatonfűzfői Csillagda az tulajdonképpen együttműködik. Szanyi Szilvia polgármesterasszonytól kérdezem, hogy önök találják ki itt a Művházban a programokat, vagy az a csillagdái, és a Művház pedig mögé áll ezeknek az ötletek.
2: A Művelődési Házunk egyben egy turisztikai központ is. Természetesen ezeknek a programokban nagyon is együttműködőek. Részt vettünk különböző programokon, a Füredi űrkongresszuson Budapesten. Az intézményvezetőnk ennek nagyon lelkes támogatója.
0: És közben ide lépek Kosicki Anetthez, a Művelődési Ház igazgatójához. Vágfalvi Otto neve az egy kicsit magyarázatra szorul, mert hogy Vágfalvi Otto annak idején Művelődési Ház vezetőként, egyben csillagszerető emberként és festőművészként nagyon könnyen tudta összehozni az embereket, a művészet iránt érdeklődőket és a csillagászokat is.
3: Vágfalvi Otto igazából jelképe lett a Balatonfűzfőnek és a művészeti és kulturális közegnek abszolút, ezért is őrzi a Művelődési Ház Vágfalvi Otto nevét. Vágfalvi Otto közel 3 évtizeden keresztül volt egyébként a Művelődési Háznak a nem csak munkatársa, hanem vezetője is, illetve művészeti koordinátora és működtetője. Több megyei szervezetnek is tagja volt, és nagyra becsült tagja volt egyébként ezeknek a művészeti köröknek, amik több évtizedes múlttal még mai napig is működnek Veszprémben. Otto bácsi egy művészeti műhelyet is megalkotott, ahol képzőművészek tanulhattak. Egyébként ő Szerencsről származott, és 49-ben költözött Balatonfűzfőre, 57-től volt a Művelődési Ház vezetője 80-as évek végéig.
0: Hogy hozott létre egy csillagászati központot? Felfedezte azt, hogy a fiatalok a csillagászat iránt érdeklődnek, és akkor szervezett számukra szakköröket? Tehát hogy tudta összehozni és beinvitálni a fiatalokat a Művelődési Házba? Ez volt a csillagászat?
3: A Természetbarát Klub az szintén egy nagy múltú a Művelődési Háznak a történetébe. Ez az alaksorban működött például, de a fotóműhelytől elkezdve nem csak az említett művészeti bázisként működött, hanem ilyen természet és tudományos központként is, és ezért van talán az is, hogy ezeket a hagyományokat szeretnénk újra feleleveníteni itt Balatonfűzfőn, és a csillagvizsgálóval együtt működünk, úgyhogy tulajdonképpen kiegészítő programokat szervezünk időről időre.
0: Tehát valaki bemegy a Művelődési Házba, megnéz egy koncertet, vagy részt vesz egy zenei eseményen, és mondjuk kap egy kupont, amivel itt olcsóban megnézheti a csillagosságet. Nagyon-nagyon számomra nehéz ezt a kettőt összehozni, ez mekkora kihívás önöknek?
3: Igazából itt a kommunikációról beszélünk, de szerintem nagyon fontos része az együttműködésnek az, hogy tavaly szeptembertől elindítottunk egy tudományos ismeretterjesztő sorozatot, aminek a témája ugye sokszor érinti a csillagászatot, űrkutatást is. Az űrkongresszuson is részt vettünk a tavalyi évben már, idén is szeretnénk megjelenni, hiszen a Balatonpart egyetlen igazi csillagvizsgálója itt működik Balatonfűzfőn.
0: Milyen a balatoni csillagászati élet? Tehát akár a Balatonon, vagy akár Fűzfőn, a régi öregek már nagyon nincsenek, de mondjuk az ő gyermekeik, egyáltalán az a tudat, hogy itt mekkora múlttal rendelkeznek, ez az iskolákba bekúszik? Van esetleg ilyen oktatás, vagy ilyen könyvtári óra? Itt van szomszédságunkban ugye a könyvtár is.
3: Igen, tehát a célunk is az, amit elkezdtünk, hogy ezeket a tudományos ismeretterjesztő programokat a minél fiatalabb korosztály felé is kinyissuk. Nem véletlen, hogy tavalyi évben kezdődött kötött el az az együttműködés is, amit a város kötött, az önkormányzat kötött a Magyar Tudományos Akadémiával a TUBA programba, ami a tudománybarát települést jelenti, és ezek az együttműködések most kezdenek egyre szorosabbá válni. Van egy tervünk, még nem akarom nagyon elkiabálni, de már egy előzetes szóbeli meghívásunk volt a Tudományos Akadémia TUBA programja felé, és az elnök úr felé. Reméljük, hogy sikerül ez az együttműködés is, és egy kis mini konferencia keretében esetleg kerekasztal beszélgetésekkel. Nagyon jó lenne, hogyha a Tudományos Akadémia meglátogatna bennünket.
0: Egyébként akár itt a MÜFH-ban is tartanak csillagász szakköröket, vagy ez a tudományos ismeretterjesztő programon keresztül tudják elérni a fiatalokat?
3: Igen, csak a sorozaton keresztül. Most jelenleg nincsen olyan klub vagy tanfolyam, ami ezzel a témával foglalkozik, de hát nem titkolt célunk, hogy előbb-utóbb ez is elkezdődik nálunk.

Műsorunk ezzel véget ért. A szerkesztő Felszegi Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Belényi Barbarát hallották. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a sportvilág következik itt a Kossuth Rádióban.

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió.
1: Újra
0: mindenkié.
1: Mindenkié.
0: Sportvilág. A Kossuth Rádió sportmagazinja.
2: Az Eurókupa 4-es döntőjére készül a női kézilabda válogatott. A kosaras Lelik Rékára nagy feladat vár az új török csapatában. Ifjabb Növényi Norbert élete mérkőzésére készül. Jó estét kívánok, Katona Lászlót hallják. Közös megegyezéssel szerződést bontott az MTK és Marin Jurina. A bosnyák támadó 2,5 idén töltött a fővárosi csapatnál, 79 mérkőzésen 21 gólt lőtt. Matus Beru, a Ferencváros labdarúgója sérülés miatt kénytelen volt elhagyni a szlovák válogatott Poprádi edzőtáborát, és az sem kizárt, hogy több hónapos kihagyás vár rá. A középpályás lábfejében a vizsgálatok fáradásos törést mutattak ki, amelynek gyógyulási ideje legalább 2 hónap. Sérülés miatt 2-3 hónapig nem is lépett pályára Federico Valverde, a Real Madrid középpályása. Az uruguayi labdarúgó az Atletico elleni bajnokin a bokájára kapott egy rúgást, ettől függetlenül végigjátszotta a találkozót. Alexander Blessingt nevezte ki vezetőedzőnek a német labdarúgó bajnokságban sereghajtó Borussia Mönchengladbach. Blessing legutóbb 2 éven át a Sankt Paulinál dolgozott, amelyel előbb elkerülte a kiesést a Bundesligából. Az előző idény végén azonban utolsó lett és búcsúzni kényszerült az élvonaltól. Az angol Islington lesz a Player Budapest ellenfele a kézilabda Európa Kupa második fordulójában. Az első mérkőzést október 17-én, majd a Buda Arénában, a visszavágott pedig a következő héten Angliában rendezik. Sajtónyilvános edzést tartott ma a magyar női kézilabda válogatott a hétvégi Eurókupa 4-es döntő elé. A romániai eseménye majd Norvégia ellen kezd az elődöntőben a nemzeti csapat. Bera Emese interjúiban elsőként Tóvizi Petra nyilatkozik.
3: Kell ilyenkor bármi átkapcsolás, amikor klubból jössz a válogatottba?
4: Persze, szerintem ez mindenkire vonatkozik, hogy nagyon más ritmusból jövünk, van, aki vasárnap játszott, van, aki szombaton, van, aki csütörtökön utoljára, szóval ez is ilyenkor egy más szint, úgymond, hogy kit hogyan kell terhelni, kit hogyan lehet bevetni, meg természetesen más emberek vesznek körül, újra össze kell szoknunk, rég találkoztunk, egy olyan 5 hónapja talán, amikor utoljára összetartás volt és együtt edzettünk, szóval ilyenkor mindig egy kicsit speciális ez az első hét, meg az első pár nap, de úgy gondolom, hogy hamar felszoktuk venni a ritmust, és át tudunk állni így egyről a kettőre.
3: Ilyenkor egyébként befolyásolja az a játékosokat, hogy a válogatott beérkezés előtt milyen eredményt értek el?
4: Szoktuk is egymást hetszelni, hogyha mondjuk olyan eredmények születtek, akkor ezzel szoktunk viccelődni, de nem hiszem. Itt most már ez olyan, mint egy új csapat lenne, hogy mi úgy jövünk ide egymáshoz, mint hogyha hazajönnénk, és ilyenkor jó egymást látni, jó együtt beszélgetni, és ilyenkor kicsit szerintem mindenki úgy megújul, meg úgy felfrissül így a monoton hétköznapok mellett.
3: Ugye bármilyen mérkőzésre készültek, nyilván mindig a saját játékotok a legfontosabb. Ilyenkor mennyi idő kell mondjuk az átismétlésekre? Mikor lehet valami újat belevinni? Tehát ez egy hét, az nálatok ilyenkor hogy néz ki?
4: Hát nem sok újat lehet jelenleg ilyenkor behozni, hiszen ahogy említettem, már rég találkoztunk, át kell állni. Van, aki például teljesen más pozíciójába védekezik itt, mint a klubjában, vagy másra szeretnék használni itt, mint mondjuk otthon, és ez azért nagy átállásokat jelent ilyenkor, de szoktunk próbálni behozni új elemeket is, így az első héten szerintem majd, hogyha októberben találkozunk, akkor már több új elemet lehet mondjuk beépíteni, és Boba mindig mondja nekünk, hogy nagyon kevés az idő, hogy ezt is szeretné gyakorolni, azt is, de hogy nem nincs rá ideje egyszerűen, és ilyenkor főleg nekünk kell összeszedetteknek, meg fókuszáltaknak lennünk, hogy tényleg tudjuk gördülékenyen végezni a munkát, és ne hátráltassuk még ezzel is a szövetségi kapitányunkat, hogy esetleg amit már tudunk, meg tudnunk kéne, azt még 1000-szer átismételjük, szóval ilyenkor ez rajtunk is múlik, hogy mennyire felkészültenek közünk mondjuk a válogatottban.
3: Felkészülni jelen pillanatban csak a norvégokra lehet, hiszen nem tudjuk, hogy utána a dánokkal vagy a románokkal játszotok. A szövetségi kapitány Golovin Vladimir azt nyilatkozta, hogy minél többet kell játszani a norvégokkal ahhoz, hogy egyre jobban megközelíthessük őket. őket, ezzel egyetértesz?
4: Természetesen minél több jó meccsünk van, minél többet szokjuk ezt a ritmust, amit ők képviselnek, meg ezt az erőt. Azt gondolom, mi is annál többek leszünk ezáltal. Elég sokat játszottunk velük az utóbbi időben, és bízom benne, hogy ez tényleg a javunkat szolgálja, és ragad ránk az ő erősségeikből.
3: Jó játszani a norvégokkal?
4: Hát kellemetlen ellenfél, a világ legjobbjairól beszélünk, és nyilván nagyon nehéz, a legnehezebb, akik ellen úgy pályára lehet lépni, de ennek megvan a szép oldala is, hiszen ahogy említettem, hogy rengeteg mindent lehet leszűrni, meg tanulni belőle, meg látjuk, hogy azokat a hibákat, amiket ellenük elkövettünk, mondjuk az utóbbi pár mérkőzésen, abból egyre kevesebbet kövessünk el most, és ezekben lehet fejlődni mondjuk.
3: És ez nem kétélű fegyver egy picit egy ilyen jó csapattal játszani, hiszen azért benne van a vereség is, az sosem jó. Tehát ilyen szempontból akkor nem biztos, hogy olyan jó, hogy sokat játszatok a norvégokkal.
4: Persze, ilyen sportolóként megtanultuk már, hogy vannak kudarcok és sikerek egyaránt a sportunkban, és hát ezt tudni kell kezelni, nyilván nem mindegy, hogy mi, hogy kelünk fel, ők, hogy kelnek fel, de meg fogjuk tenni a tőlünk telhetőt, és akkor felemelt fejjel jöhetünk le a pályáról.
3: Szemerei Zsófi, pont azt beszélgettük itt a Vízi Petrával, hogy mennyire befolyásolja a játékosokat, amikor a válogatottba sikerrel vagy kudarccal érkeznek, tehát hogy az előző mérkőzés az, hogy végződött, téged ez befolyásol bármiben is?
1: Természetesen azért ilyenkor, amikor egybe jövünk egy bajnoki vagy BL mérkőzés után, akarva akaratlanul befolyásolja azért a hangulatunkat, viszont szerintem amint ide érkezünk és elkezdünk tényleg a csajokkal csacsogni és újra találkozunk, főleg ennyi idő után, akkor szerintem így mindent így elfelejtünk és tényleg élvezzük az egész együttlétet.
3: Csacsogásról beszélt Golovin Vladimir szövetségi kapitány is, hogy a tegnapi vacsora ilyen szempontból is jól sikerült. Ilyenkor próbáltok azért, amikor első nap találkoztok, nem a kézilabdáról beszélni, vagy főleg a kézilabdáról beszéltek?
1: Azért egy idő után feljönnek a mérkőzések és a kézilabda is, de ilyenkor főleg arról van téma ez szerintem, hogy most éppen, hogy kivel mi történt a nyáron, illetve hogy érzi magát az új csapatában, azért többen is változtatta a klubot, illetve sok az új külföldi csapattárs, úgyhogy ilyenkor tényleg így átbeszélünk mindent, meg tényleg, hogy kivel mi történt az elmúlt hónapokban, azért 5 hónap szünet volt így egymás nélkül.
3: És az 5 hónap szünet után indokolt mondjuk egy pici csapatépítés?
1: Természetesen szerintem egy csapatépítésnek mindig helye van az ilyen edzőtáborokban, főleg azért is, mert mi is azért alakulunk folyamatosan, mindig vannak új játékosok, azért már vannak olyan játékosok, akik már nem először vannak itt velünk, de még mindig azért nekik a beépítésük, illetve tényleg az, hogy a kapcsolatok minél jobban meglegyenek, hogy a pályán is már tényleg kívülről tudjuk, hogy a másik mit szeretne, úgyhogy szerintem ezek mindig kellenek.
2: A török Emlák Konut csapatában folytatja a pályafutását a kosárlabdázó Lelik Réka. A korábbi DVTK játékos 3 idényt követően a Boszporus partja felé vette az irányt. Tóth Béla hívta fel telefonon Lelik Rékát.
5: Egy hete érkeztem nagyjából, múlt hét hétfőn, úgyhogy már viszonylag hosszabb ideje óta itt kint vagyok velük. Nem nagyon volt idő igazából semmire elöktöm, becsaptunk a közepébe a dolgoknak. Már túl vagyunk egy felkészülési tornán, úgyhogy tényleg nagyon kevés időm volt otthon, 2 napom maximum, és igazából jöttem is ki, úgyhogy nem nagyon volt idő tényleg arra, hogy most itt a körülményes dolgokon átmenjünk, hiszen holnapi napon Euroliga selejtezőt játszunk, úgyhogy bele kellett tényleg csapnunk a közepébe a dolgoknak.
6: Beszéljünk akkor erről az Euroliga selejtezőről. Ugye a Panathinaikosszal találkoztok idegenben holnap, ráadásul ez egy olyan Euroliga selejtező, ami egymérkőzéses, és a holnapi találkozónak a továbbjutója az majd a Gironával találkozik szintén idegenben, úgyhogy azt hiszem, hogy ez alapján nem tűnik könnyűnek a sorsolás, de te hogy érzed a csapatot, mennyire célkitűzés egyáltalán az Euroliga főtábla, így ahogyan említetted, hogy alig több mint egy hete vagy a csapattal, mennyire lehetett erre a párharcra felkészülni?
5: Igen, ez az új rendszer nem éppen kedves az újdonsült csapatoknak, akik kopogtatnak az Euroliga ajtaján. Nem egy oda-vissza mérkőzést kell játszani egy adott ellenféllel, hanem tulajdonképpen egy 2 lépcsős kvalifikáció van, és akik a legutolsó kalapban vannak, azoknak 2 mérkőzést kell idegenben nyerniük, ami korán sem egyszerű dolog. Nyilván utána egy Girona jön szembe, úgyhogy eléggé brutális játékerőt képviselnek. Úgyhogy nem mondanám, hogy egyszerű dolgunk lesz. Szerintem alakul a csapat egyébként. Napról napra érzem, hogy azért úgy kezdünk összeszokni. Török szinten egyébként szerintem nekünk van a legfiatalabb csapatunk, úgyhogy igazából tele vagyunk fiatal, újult erővel, ami nyilván egy kicsit hátránya, hogy sokkal kevesebb tapasztalattal rendelkeznek. Főként tőlünk légiósoktól fogják várni az igazi nagy teljesítményt. Igazából nincsen most az így ránk téve ez a presszió, hogy nekünk mindenképpen Euroligát kell játszanunk. Ez egy nagyon jó lehetőség ennek a csapatnak, és próbálunk vele élni. Nyilván, hogyha nem úgy sülnek el a dolgok, akkor Európa kupában ugyanúgy tudjuk folytatni.
6: Említetted már, hogy a csapat a felkészülési tornán is részt vettél. Mennyire sikerült már beilleszkedned ebbe az együttesbe?
5: Egy edzésen tudtam részt venni a torna előtt, ami nem éppen sok, de cserébe nagyon kevés. Viszont azt gondolom, hogy nagyon jól és gyorsan alkalmazkodtam a szituációhoz. Rám zúdították az összes létező figurát, egészen hamar sikerült megegyeznem őket, és szerintem ahhoz képest, hogy ez volt az első mérkőzésünk így együtt teljes csapattal, ahhoz képest szerintem tök jó mérkőzéseket játszottunk. Egyébként a Besiktas meg a Mersin ellen játszottunk egy-egy mérkőzést, és bár helyén kell kezelni, mert egyik csapat sem volt teljes kerettel, de mindkét mérkőzést megnyertük, ami szerintem egy előremutató dolog tud lenni, úgyhogy próbáljuk minél gyorsabban kialakítani így a kapcsolatokat a játékosok között.
2: Lelik Rékát hallották. A legjobb négy közé jutott az ökölvívó Hámori Luca a Szófiai Európa-bajnokságon. Hámori a plusz 80 kg-os Szira Zsófia után a második biztos érvese a magyar csapatnak. A 48 kg-os Szelecki Lilla és az 50 kilós Szaka István is kiesett a negyed döntőben. Élete egyik legfontosabb mérkőzésére készül ifjabb növényi Norbert. A magyar ketrecharcos szerda hajnalban Las Vegasban lép ketrecbe a Dana White's Contender Series-ben, és egy meggyőző teljesítménnyel, győzelemmel akár UFC szerződést is kiharcolhat magának. A mérlegelés tegnap már rendben lezajlott, így most már tényleg csak a mérkőzés van hátra. Norbi édesapja az olimpiai bajnok birkózó Növényi Norbert ezúttal nem utazott ki Las Vegasba, hanem Magyarországról követi fia nagy napját. Moszkva aranyérmese nyilatkozik fia lehetőségeiről.
7: Megszokott környezetébe készült végig egyébként a Londos Fighternél. Előtte egy három nap, hogy a súlyát meg az időtolódást, ugye egész 7-8-as repülést is kompenzálni tudja, hogy ne legyen probléma a súlyfogyásánál. Nagyon jó sikerült a fogyás, reggel is a mérlegelés előtt, meg között a mérlegelés után is hívott. Beszéltem vele, úgyhogy hát bízunk benne, hogy minden rendben lesz, azt majd meglátjuk. Hát ez nem így működik sikeresnek, mert senki nem születik. Győztesé a gondolataink, a kigondolt utunk és az ott levő kitartás, töretlen hit, az alázat és a tömérdek elvégzett munka az éve amiatt. És hogyha az emberben megfelelő hit van saját magával szemben, és azt a tudatalattiba be tudja rakni, már pedig ez egy nélkülözhetetlen tulajdonság, akkor biztos, hogy sikeres és normális az egész dolog. És én bízom benne, mert a Norbi az nagyon-nagyon sokat edzett, nagyon sokat készült, nagyon jó helyen is van ott a Londos Fighternél. Már a világ legjobbjai közül is egy jó párral edzésen tudott készülni és dolgozni, úgyhogy tudja, hogy ő mire képes. Bízom benne, hogy a sok munka meghozza gyümölcsét, és végül is sikeres lesz. Aztán, hogy a UFC-be meg lesz-e kötve, mert nem tudom, mert ott is egy csomó változása, mint ahogy volt ugye annak ide a Bellatornál. Ő volt akkor 18 éves, amikor szerződést kötöttek, ő volt a legfiatalabb profi. A Bellator történetében aztán nagyon kevés munkája volt, mármint, hogy kevés meccset adtak neki, aztán ment a Hexagonba, ott a Hexagonok meg a magyarokkal volt valami, tehát ott külön mentek, és most hát van ez a Danny White Series, hát meglátjuk, bízom benne a sikerét, mert azért lényeges a dolog, mert ugye a Michael Vernon Page-ben most nem kötöttek szerződést, pedig végig nyert eddig a UFC-be. Ő a klubtársa egyébként a Norvinak, és nagyon jó barátok is. Bízakodom benne, neki nagyon nagy célja, hosszú-hosszú évek óta, mondhatnám gyerekkora óta, 13-ban, amikor volt 13 éves, én meg 56, akkor mind a ketten egy harcmesteri világbajnokságon nyertünk világversenyt a Pankrációba, ami olyasmi, mint az MMA, csak én amatőr fiatal, és onnantól kezdve már végig azt akart, hogy a UFC-be világbajnoki övet nyerjen, és hát remélem, hogy ez a mindennap, hogy ebben fekszik, és sok minden lemondást végigvitt ebben az életében, főleg a magánéletében, én azt gondolom, hogy sikeres lesz, én nagyon bízom benne. A mentális hozzáállása, a fizikai munkát, amit elvégez, mind azt bizonyítja, hogy ő kivételesen alázattal tudott lenni abban, amit szeret.
2: Bondár Anna hátrányból fordítva három játszmában legyőzte a mexikói Renata Zarazuát a szöuli keménypályás tenisztorna első fordulójában. A legjobb 16 között az örmény Alina Charayeva lesz az ellenfele. Csukló sérüléséből felépülve a hétvégi Formula 1-es azeri nagydíjon tér vissza a Red Bull versenyzője Isaac Hadjar, a 21 éves francia pilóta a nyári szünet óta nem indult futamon, az új-zélandi Liam Lawson helyettesítette, aki Hollandiában 7., Spanyolországban 6. volt, Olaszországban nem szerzett pontot. Ez volt a Sportvilág, legközelebb 22 óra 15 perckor, majd itt a Kossuth Rádióban. Viszont hallásra!
0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
8: Műsorunk tartalmából. Méltó emlékezésre készülnek Csíkszeredában, de Aradon is. Felújították a Szilágy nagyfalui Bánfi kastélyt. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok. Székelyföld szerte több héten át programsorozattal emlékeznek az 1956-os forradalomra és szabadságharcra. A rendezvénysorozatot Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa kezdeményezte, de az események nem csak a forradalom magyarországi történéseit idézik fel, hanem az erdélyi magyarságot érintő megtorlásokra és az 1956 utáni időszak kevésbé ismert eseményeire is ráirányítják a figyelmet. Szungert Balást, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának ideiglenes ügyvívő konzulját Bíró István kérdezte.
9: Nagyon összetett és sokrétű az a program, amit összeállítottuk. Igyekeztünk minden korosztály számára egy betekintési lehetőséget nyújt, és picit arra a korosztályra fókuszálni, és úgy kialakítani ezeket az eseményeket. Kezdem talán úgymond a legkisebbekkel, tehát a felső tagozatból és a 6. osztálytól fölfele az a korosztály, amelyik úgy be tudja fogadni ezeket az eseményeket, hogy a helyén is kezelje, és már tudjon feltenni olyan kérdéseket, amelyekre okosan is lehet válaszolni. És ennek a korosztálynak egy kvázi kvíztúrát szervezünk, amely több állomás helyből áll. Csíkszereda központtal lesz leginkább a középiskolások számára két párhuzamos programmal készülünk. Az egyik a rendhagyó történelem óra, Szilágyi Árpi bácsival, ugye 56-os elítéltel, illetve egy irodalmi sorozat, rendhagyó irodalom óra, Tóth Péter előadó művész részvételével, aki irodalmi előadásokon keresztül közelíti meg a témát, és az erdélyi székelyföldi eseményeket. Az idősebb, nagyobb diákok számára, az egyetemisták, illetve a felnőttek számára pedig a Szapiencián szervezünk egy történelmi konferenciát, illetve a tudász vetélkedőn keresztül szintén a középiskolások számára szervezünk egy 56-os témájú székely udvarhelyen rendezzük ezt a vetélkedőt. Természetesen ezeken felül az a dokumentumfilm, amit készítünk, minden korosztály számára érdekes lesz, illetve ami még szintén kiemelendő, hogy azok az események, amelyek, tehát ami október 23-án is minden évben megrendezésre kerül itt Csíkszeredában is, illetve a megyeszékhelyeken, azok egy kicsit nagyobb hangsúlyt kapnak, lesz hologramos kivetítés a Szapiencián, illetve egy kicsit ünnepibb lesz ez az eseménysorozat. Az 56 kép 56-ról az gyakorlatilag minden korosztálynak jelenthet egy történelmi betekintést a múltba. A székelyföldi megyeszékhelyeken szervezzük, gyakorlatilag, vagy a címe is mutatja, tehát 56 korabeli képet mutatunk 56-ról, amelyek leginkább nyilván a budapesti forradalmi eseményekre fókuszálnak, de lesz nyilván más kép is ebből az időszakból. És még ami szintén fontos, hogy ezeket az eseményeket nyilván a külügyminisztériumunk támogatja, de Csíkszereda városháza, illetve Szapiencé és a környező középiskolák is mind partnerek ebben, úgyhogy egyedül nem tudnánk megvalósítani ezt az eseménysorozatot, minden partnerünk nagy segítséget jelent ebben.
10: Főként a diákokat szólítják meg. Egyrészt tananyag kiegészítésként is jól jöhet ez a programsorozat, hogy látja?
9: Nyilván a kötelező történelmi leckékben szerepel 56, nem gondolnám azt, hogy átsiklanak nyilván a tanárok, illetve a történelemkönyvek ezeken az eseményeken, de hogyha egy videóval, egy rendhagyó történelmórával, egy irodalmi esttel ezt egy picit megtámogatjuk, akkor lehet egy olyan tudása a diákoknak, ami nem kvázi könyvszagú, hanem egy életszagú, akár kvíz túrán vesz részt, akár találkozik egy olyan történelmi személyiséggel, mint Szilágyi Ápi bácsi, akkor egy sokkal élőbb kapcsolata lesz 56-tal, és nem csak a tárgyi adatokat fogja tudni, hanem tud egy picit kapcsolódni ezekhez az eseményekhez, és igazából ez a cél. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, ki tudja egészíteni, és tud adni egy olyan plusz tudást, amit hasznosíthatnak a diákok.
8: Adománygyűjtést hirdetett az eredeti Fábián Gábor szobor újraállítására az Arad belvárosi református egyházközség. A néhai jogászt, írót és műfordítót templomépítő főgondnokaként tiszteli a gyülekezet, de az egész aradi magyarság megőrizte emlékét, hiszen országgyűlési képviselőként és az 1848-as forradalomban vállalt szerepével közmegbecsülést vívott ki magának. Hányatott sorsú szobrát november 15-én a Magyar Szorvány napján szeretnék felállítani, amikor a felújított templomot is újra szentelik. Az Arad belvárosi református egyházközség lelkipásztorával, Vékony Zsolttal beszélgetett mindenről Pataki Lehel Zsolt.
11: Nagy öröm számunkra az, hogy a gyülekezet főgondnokának eredeti mellszobra visszakerül az egyházközség tulajdonába, vagy igazából használatába. A szobornak a története összefügg a kultúrpalotának a 2023-as felújításával, amikor előkerült ez az eredeti mellszobor, és most jelenleg az esperesi hivatalban őrzik. Ennek apropóján, hogy november 15-én újra szenteljük a már felújított templomunkat, az esperesi hivatal átadja a gyülekezet részére. Egy új talapzatot kell felállítsunk a szobornak, és ezért hirdettünk közadakozást, hogy ne csak a református egyházközség szívügye legyen ez, hanem az aradi magyarok szívügye is.
12: Hányatatott sorsa volt a Fábián Gábor szobornak, csak úgy, mint sok más aradi magyar vonatkozású emlékműnek, hiszen az 1920-as impériumváltás után néhány évvel számos köztéri magyar vonatkozású alkotást eltüntettek. Évtizedekig nem is tudta a magyarság, hogy mi lett például a Fábián Gábor szobor sorsa.
11: 1912-ben avatták fel az egykori Kossuth téren, az evangélikus templom szomszédságában, Csiki Gergely mellszobrával együtt. Egy nagyon szép, műves talapzaton helyezkedett el Fábián Gábornak is a mellszobra. A 30-as években ezt ledöntötték, és évtizedekig a kultúrpalotának a pincéjében őrizték. Ismert volt az, hogy ez a szobor létezik, aztán az a hír is terjengett, hogy már nem tudják, hol van. Lényeg az, hogy a magyarság azért ragaszkodott Fábián Gábornak az emlékéhez, így 2008-ban ugye a mását elkészítették ennek a szobornak, Kocsis Rudolf szobrászművész alkotása ez, amit aztán ünnepélyes keretek között el is helyeztek a templom előtt. Az engedélyeztetések miatt főleg, és azért is, hogy Kocsis Rudolf alkotását hagyjuk meg a helyén, úgy döntöttünk, hogy az eredeti szobrot is méltó helyre fogjuk elhelyezni, de ezt már a templom udvarán. Igazából ez egy szép történet, ami ebből kikerekedik. Egyrészt látszódik az, hogy a közösség ragaszkodott Fábián Gábor emlékéhez, illetve most, hogy visszakerül az eredeti szobor, akkor megtesz mindent, hogy ez méltó helyre kerüljön.
12: Hogyan reagált a közösség a felhívásra?
11: 2023 óta tulajdonképpen folyamatosan adakoznak a hívek, és nyilván, hogy mi is egy kicsit féltünk ettől, hogy hogyan reagálnak egy újabb adakozási felhívásra, viszont meglepően sokan a református emberek közül, főleg a belvárosi gyülekezet tagjaiból nagyon sokan adakoztak. Tehát, hogy látszik az, hogy az emberek számára nagyon fontos Fábián Gábor emléke, fontos a múlt, fontos az épített örökség is.
12: A templom újraszentelésének és a Fábián szobor újraállításának időpontja a november 15-e, a Magyar Szorvány napja is. Egyfajta jelkép értékű ez?
11: Akkor, amikor kitűztük a november 15-ét, igazából a főtiszteletű Bogdán Szabolcs püspök úr programjához igazítottuk ezt az ünnepséget, és később tudatosítottuk, hogy ez a Magyar Szorvány napja, és akkor ez igazából egy hármas ünnep lesz. Ennél szebb és méltóbb napja nem is lehet mindennek.
8: Egy-egy térség fejlődését és kultúráját egy-egy nemesi család is meghatározta. Például a Szilágy nagyfalui Bánfi család 560 évig volt a település patrónusa, Pálos kolostort alapított, templomot épített, és vásártartási jogot is szerzett a településnek a család. Erre is rávilágít az újra régi pompájában tündöklő Bánfi kastély. Az épület a református egyház birtokában áll, így Szőnyi Levente lelkészt kérdezte a tervekről, Ionescu Nicolet.
13: A 18. század végén épült a Bánffy család Szilágy nagyfalui kastélya, és körülbelül 20 évvel ezelőtt sikerült visszanyernünk az államosítás után. Hosszú évtizedekig vártunk arra, hogy megfelelő forrásokat találjunk a felújítására. 16 hónap alatt újult meg ez a kastély három szintje, a pince, a földszint és az emelet. Egy 600 négyzetméteres alapterületű kastélyról beszélünk, és hála Istennek tökéletes szépségében tündököl, visszanyerve eredeti színét, ezt a szürke színét már a 18. század végén választotta a Bánffy család, és mi visszaadtuk a színét, és sikerült be is rendeznünk a termeket különféle kiállításokkal. Itt a földszinti részen egy népművészeti tárlat tekinthető meg, azokból a gyűjteményekből, gyűjtésekből, amiket innen a faluból családok ajánlottak fel a kastély számára, illetve a Bánffy család élettörténetét bemutató kiállításunk van barokk bútorokkal, korabeli megőrzött hagyománnyal, és az emeleti részen az Arany család élettörténetét bemutató kiállításunk van, hisz Arany Jánosnak az ősei is Szilágy nagyfaluból származnak, és innen kerültek Nagyszalontára, illetve helyi képzőművésznek a festményeit is meg lehet tekinteni, a pince részben pedig borászati kiállítás várja a látogatókat, és különféle régi tárgyakat állítottunk ki. Úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy nem csak egy megújult kastély, hanem egy látogatható kastélyunk van, ahol egy órát is eltölthet a látogató a sok látnivalóval.
14: Gondolom, nem csak a kiállításoknak fog helyet adni.
13: Nem csak a kiállítások gazdagítják ezt a kastélyt, és meg lehet tekinteni gazdag kiállításunkat, tárlatainkat, hanem a fenti emeleti részen egy 150 főt befogadó konferencia termünk is van, egy nagy dísztermünk, ahol a jövőben vasárnapról vasárnapra istentiszteleteket is fogunk tartani, mivel a templomunk most fejlődés alatt van, de

0: sikeresen fel tudtunk újítani, ezek itt megtekinthetőek, illetve ami még kuriózum, a Kék ne felejts énekdal, amit a báró itt írt ebben a kastélyban, annak a kéziratait megtalálható.
1: Székely udvarhelyen és Székely keresztúron a filmvásznon köszönt vissza az irodalom és a hírességek története. Az alkotások célja, hogy a nézők kedvet kapjanak az olvasáshoz, például Krasznahorkai László Nobel-díjas író műveihez, vagy a feldolgozott történetek megérintsék és elgondolkodtassák a Doklavina nézőit. Gerép Krisztina összeállítása.
2: Breyer Ádám egy olyan szeméről szól, aki Nobel-díjat kapott, és őt kíséri. Mi az, amit szeretett volna ön megmutatni erről az emberről, és sikerült-e?
3: És akkor jött ki a Báró Velenkem hazatér című könyve, ahol a Báró hazatér, és akkor ezért adtuk ezt a címet, hogy egy kicsit összemossuk az írót a regénybeli szereplővel, a Báróval, mert ugye az egész film kicsit ezzel játszik, hogy hol van a fikció és a valóság határa, amiről Krasznahorkai László ír, meg hol találkozik a valóság személy és a szereplők. Lászlónak egy olyan nagyon karakteres világa van, amit a Tarbéla filmekből is, regényeiből is ismerhetünk, és hogy hol van ő az ember ezek mögött, a regények mögött, amire ő azt mondta, hogy nekem már semmi közöm, ez teljesen fikció, és varázslat, amit ő művel ezzel a univerzum teremtéssel, hogy is működik tulajdonképpen.
2: És hogyan működik?
3: Kicsit megfoghatatlan, ezért arra mi ügyeltünk, hogy ne öljük meg a varázslatot, neki megvan a saját rajongó tábora a világon mindenhol, úgyhogy egy kicsit azért az volt a cél ezzel a filmmel, hogy olyan nézőknek is szóljon, akik nem feltétlenül ismerik, vagy kedvet csináljanak, vagy hogyha nem akarják olvasni, de meg akarják ismerni ezt a világot, hogy önmagában filmként is működjön, tehát hogy legyen egy pici történet, és elcsábítson minket ez a karakter előtudás nélkül is, és remélem, hogy sikerült, és így is működik.
4: László Borna vagyok, Doklavinának az egyik szervezője. A lavina reméljük, hogy mindig beindul, és minél több ember sodor magával.
2: Milyen filmekkel lehet bevonzani az embereket?
4: A tavalyihoz képest egy picit kevesebben vagyunk, viszont azt látom a közönségen, hogy itt maradnak, érdekli őket a film, és tényleg látszik az arcukon, hogy megérint őket a film. Bízunk benne, hogy tényleg élményt kapnak, ugye itt vannak velünk az alkotók is. Mindig friss filmeket hozunk, a legfrissebb magyar dokumentumfilmeket. Ez a film azért lett friss, mert ugye a főszereplője Nobel-díjat kapott, úgyhogy most új reneszánszát éli. Elég sok munka és szervezés, hogy összejön ez a Doklavina minden évben, mert össze kell sűrítsük pár napba. Az alkotók is kötelező, hogy itt legyenek, hogy tudjunk beszélni velük.
2: Különféle témákat hoztak, egy híres ember hazatérését kísérik, illetve egyfajta gyászfeldolgozó film is került be. Mi az, ami megszólítja az embereket, hogy látja, hogy mire fogékonyabbak inkább?
4: Ez is szertágozó, mert például az első film, ami itt volt vetítve, az is egy nagyon híres emberről, Kurták Györgyről szólt. 100 éves szülinapján mutatták be a filmet, szerintem ez is elképesztő. A Rék Veronika is Bori Bontól elkezdve elég sok nagyon híres mesétnek a megalkotója, meg Krasznahorkai is, úgyhogy most idén egy picit úgy jött össze, hogy hírességek vannak a mozivászton, de a Sziasári története például itt teljesen átlagos családról szól, ezért is picit könnyebb azonosulni velük. Igazából nehéz erre válaszolni, inkább azt nézzük, hogy minőségi filmeket hozzunk, olyanokat, amik megérintik a nézőt, elgondolkodtatják, és ami még fontos számunkra az, hogy jól érezzük magukat, valamit kapjanak a nézők, viszont az alkotók is.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Műsorunk ismét meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, akár csak korábbi műsoraink is. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Verese Mese Gyöngyvér. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Viszont hallásra!

pontos idő 20 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A híreket Bordi Andrástól hallják. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy György volt jegybankelnököt. Meghosszabbította az Oroszországgal szembeni szankciókat az Európai Unió tanácsa. Marad az őszies, hűvös idő sok napsütéssel. És most a részletek. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezető

0: utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja mondjon le tisztségéről. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs, korábbi fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés bűncselekmény miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagált a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Sesták Miklóssal és Hankó Balázzsal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbérelt provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Sesták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás folyik. A korábbi fél helyett 3 évvel hosszabbította meg az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat az Európai Unió tanácsa. A büntetőintézkedések így 2029. szeptemberéig lesznek érvényben. A testület fenntartja a csaknem 3000 magánszemély, vállalat, illetve szervezet vagyonának befagyasztását. A tanács 3 embert és 1 szervezetet ugyanakkor levett a szankciós listáról. A szemben álló hatalmak közötti törésvonalak mélyülésére figyelmeztet az ENSZ főtitkára. António Guterres kijelentette, hogy az emberiség jövőjét a fegyveres konfliktusokra, az egyenlőtlenségekre, az éghajlatváltozásra és a mesterséges intelligenciára adott válaszok fogják meghatározni. Természetismereti élménysétával, kiállítással, koncerttel, lekvárfőzéssel és néptánc bemutatóval is várják az érdeklődőket a pénteken kezdődő Muzsikál az erdő a Körösök völgyében programsorozaton. A 3 napos eseményen idén a vízmegtartásra, illetve az erdők megőrzésének kihívásaira hívják fel a figyelmet. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten keleten lehet kisebb zápor. Az éjszakai 6-11 fok után napközben 17 és 22 fok közötti hőmérséklet várható. Friss hírekkel 21 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Arcvonások.
1: Az EGRI lány a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium dráma tagozata után a színművészetén kötött ki, majd elvégezte a jazz tanszakot is. Lett számos film és rajzfilmhős szinkronhangja, miközben a zenés színpadokon tündökölt. Mostanában a megújult Erkel Színház több előadásában is láthatjuk. Az Arcvonások vendége Nárai Erika színésznő, akit nemrégiben Magyar Arany Érdem keresztel tüntettek ki. Várja önöket a szerkesztő műsorvezető, Babucs Kriszta.
2: Arcvonások. Portréműsor holnap este 19:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Volt, hol nem volt.
4: Még az óperenciás tengeren is túl.
5: A mese tanít.
4: Mit veszélyeztek is valat, ilyen hiába valóságokat.
5: Megnevettet.
6: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
5: Ám végül mindig győz az igazság.
4: Na, fiam János, te vagy mától fog ennek az országnak a király.
5: A Magyar Népmese napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Magyar Örökség díját adó ünnepség szeptember 26-án, szombaton 11 órakor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Budapest 5. kerület, Széchenyi tér 9. Magyar Örökség díj a szellemi becsületrend. Részletek a magyarörökség.hu oldalon.
1: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadó munkos vezényletével szeptember 30-án a Műpában. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Éjjel át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen a Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a Műpában. mrme.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak. Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
8: Kedves gyerekek! Ma Udvaros Dorottya mond mesét.

Bab Berci tekergette a nyakát. Valami rendkívüli van a levegőben, gondolta, és minden pórusát átjárta a nyugtalanság. Nem annyira a rendkívüliség jelenléte miatt, sokkal inkább azért, mert nem tudott rájönni, mi az a rendkívüli. Talán egy protuberancia sugárzása? Vagy egy elszabadult elektron felhő? Esetleg az időjárás változás sajgató, nyaggató előérzete? Mi lehet a levegőben? Bab Berci nagy óvatosan körüljárta háncsházát, hát ha mégsem kozmikus franc nyavaják okozzák ezt a nyugtalanságot, csupán csak egy bokrok között settenkedő tolvaj, vagy egy rejtőzködő tünkány, netán valami más apró földi veszélyecske, de hiába járt a szeme, mint a rókáé, semmi különöset nem sikerült észrevennie. Pedig van valami a levegőben, mondta ingerülten, és az áttetsző opálos égboltozatra meresztette szemét. Mint a villámcsapás szakadt rá a felismerés. Fordítva! Bab Berci, fordítva! Nem, hogy van valami a levegőben, éppen, hogy nincs! És most már azt is tudta, mi nincs a levegőben. Rima pénteki rimai péntek kéményének füstje. Pedig ez a kémény füstölt, mióta eszét tudta. Füstölt reggel, és füstölt este. Füstölt kora délután, és füstölt fényes délben. Bab Berci úgy gondolta, hogy sötét éjfeleken is csak füstöl és füstöl. És íme, most némán, elhagyottan, kis új árván mered a lombok fölé. Sehol egy füst pöffencs, egy füst pamat, egy gomoly, egy bodor, egy cérnaszányi füst sem szivárog rimapénteki rimai péntek kéményén. Hó, valami nagy tragédia történhetett, gondolta Bab Berci. Ha nem füstöl a kémény, az azt jelenti, hogy rimapénteki rimai péntek nem kever, nem kavar, nem vegyít, nem kotyvaszt és nem főz. Ajjajjaj, Bab Berci már futott is. Mert akármilyen morgolódó, acsarkodó, lópokróc természetű ez a rimapénteki rimai péntek, azért csak segíteni kell rajta a bajban. Márpedig most bajban van, az egyszer biztos. Mint egy versenyparipa száguldotta végig az utat, és lihegve esett be rimapénteki rimai péntek házának ajtaján. Behunyt szemmel, elnyúlva feküdt a nagy kevercölő, kavarcoló füstgyáros, egy rövidlábú, maga eszkábált a pritchen, az arca falfehér, az orra kihegyesedett, akár a halottaké. Te jó Isten, ez meghalt! Kiáltott rémülten Bab Berci, és a fekvő fölé hajolt, lássa, szuszog-e még. Neki-neki koppanva az ablaknak, feldöngött egy fáradt légy. Más semmi hang. Se szusszanás, se sziszenés, egy árva horkantás se. Jaj, most mit évő legyen? Bab Berci tekintete végigröppent a szobán, vagyis, hogy inkább konyhán. Vagyis, hogy mit számít az most, hogy minek nevezzük rimapénteki rimai péntek egyetlen helyiségből álló lakását, amikor kihegyesedett orrú, falfehér vészhelyzet van, amikor valamit tenni kéne. De mit? Bab Berci segélykérően nézte a tárgyakat. A döngölt földpadlón szétszórt cetliket. Az X-lábú asztalon heverő nyitott, egymásra hányt, tudós képű fóliánsokat. A helyiség közepén álló üstházat. A tompa fényű rézüstöt, amelyben kihűlt, zöldes folyadék dermedezett. Az üst alatt elfeketült, tüzehagyott, szomorkás fadarabok. Hideg hamu, fölötte a szabad kémény fényes, gyöngyös feketére kormolt ásító ürege. Fölsajdult Bab Berci szíve, marokra fogta a fájdalom. Ja Istenem, mi lesz vele rimapénteki rimai péntek nélkül? Így röptiben ránézvést ez nem volt túlságosan észszerű szívfájdalom, hiszen a morgolódó, acsarkodó, lópokróc természetű, kevercölő, kavarcoló füstgyáros soha be sem engedte a házába Bab Bercit. Ha bemerészkedett is, azonnal kilögdöste, kitaszigálta, kiebrudalta.
Soha egy kedves szava nem volt, csak morgás, pöffentés, röffentés, kaffantás. Mit fájdogál a szíved, Babberci? Márhogy ne fájdogálnék! Fájdogált a Babberci szíve. Amikor a nagy egyedül valóságban senkim sem volt nekem, csak ez a morgós, kafogós, kotyvasztó ember. Akárhogy volt is, de tudtam, hogy itt mocorog az üstje körül. Rakja a tüzet, kevercöl és kavarcol. És a füst? Mi lesz velem a füstölgő kéménye nélkül? Nagy elkám picsorodásaimban csak erre kellett néznem, a bodorodó, kunkori, hegyke kéményfüstre, és mindjárt úgy éreztem, mégiscsak érdemes élni, mert ha valakinek ennyi elfüstölni való ereje és akarata van, akkor nem élünk hiába. Üres lesz a táj, üres lesz a világ a kéményének füstje nélkül. Kétségbe esetten sóhajlott föl belőle. Ugye, kedves rima pénteki, rimai péntek, nem haltál meg? A hangra, mint egy varázsütésre, kinyílt rima pénteki, rimai péntek bal szeme. Szúrósan nézett a bal szeme Babbercire. De nem találhatta elég szúrósnak, mert segítségül hívta a jobb szemét. Kinyílt az is. Mint a mácsonya tüske, úgy szúr a szemed, kiáltotta boldogan Babberci. Mit akarsz itt? Vicsorogta rima pénteki, rimai péntek. Egy perc nyugtot sem hagynak az embernek. Ne haragudj, motyogta Babberci, azt hittem, megütött a szél, mivel hogy nem füstölt a kéményed. A szél, mormogta rima pénteki, rimai péntek, és lassan felült a pritchen. A szél. Hát bizony meg is ütött. A kudarc szele. Fölordított. A fene egye meg! Ha akarod, dadogta Babberci, én el is mehetek. Érthetetlen mormogás tört fel erre rima pénteki, rimai péntek torkán. Babberci nem tudta megállapítani, hogy vadmorgás-e, vagy csak félvad. Mert ha mondjuk félvad, azt úgy is felfoghatjuk, hogy félszelíd, ami ugye majdnem szelíd. Akkor viszont lehet, hogy maradhat még egy kicsit. Babberci úgy döntött, hogy félszelíd morgás volt, és a tőle telhető legudvariasabban megkérdezte. Milyen kudarc?

Lázár Ervin Babberci kalandjai című meséjéből Udvaros Dorottya olvasott fel. Szerkesztette Palotás Ágnes, rendezte Bognár Mónika. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. A hangfelvétel 2005-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. Vers napról napra.

0: vers végtelent épít, mondta róla Nagy Gábor irodalomtörténész. A mai kortárs költészet egyik legizgalmasabb kísérlete Buzok for versei kémcsőrendszerében, könyvei laboratóriumában. Világutazó Garabonciás, aki nem méricskéli, hanem bejárja az irodalmi hagyomány síkjait és magas hegységeit. Magába szívja a világtapasztalatot, amikor útra kél, hogy megértse, miről is szól az Odüsszeia. Falusi Márton olvassa fel a verseit.
1: Keresztelő. Kocsim elakad, nem jelzi műhold, kutakban nincs benzin, se víz, se múlt. Valahol ott a kápolna, hitetlenségét száfolja, a porba hult. Igyekszem keresztelőre, cipőm lábamat feltörte, eltévedek. Nem te vagy, ki dühös lett rám, a vér, a hormontabletták sérelmesek. Közösség, fal, hogy megérintsd, hogy oda tartozhass, még sincs hozzá közöm. Imám, bár tudom betéve, idegen, mint a kert vége s a lábköröm. Távvezérelt, automata húsvéti bárány tolat a templom kertben. Távol, berreg egy crossmotor, gyülekezett vagy komszomol, viharverten tör fölfelé, kétlen, szomjan fogy az ég, a bizalomnak nincs korlátja. Sorompó zöld határra nyit, erdő filmszakadásait perforálja. Falvak közt idézőjelben olvasható ki a szellem betű szerint, turistajelzés, vadnyomok értelmében mit alkotok, a bűneim gyónáshoz nem állnak össze, ok s okozat mindörökre rózsafüzér. Szavam csak aláíratlan csekk, ha lelkes nem miattam tesz jó ügyért. Ki modern, többé ne lássa, büszke immoralitása mély ingatag. Magáért beszél, másért szól a harang, noha játékból minden tagad. Tájsebb az ösvény, és térsebb az ablak, űrcsövén James Webb keresztül néz. Csak a szerelmen át láthatsz, uram, szép halált, hű társat ezért küldtél. Szárnyverdeséssel kerúbok ébresztenek, ha berúgok, és föladnám, ruhástól fekve, testestül, galamb súlyától megrendül angolaknám.

Nyaraló színesben. Másé a ház, de ajtaját kitárod, kájhában ifjodik korom, parázs. Szúnyog tetemben alvad jégvirágos véred, sárgára kent ablakban állsz. Cserélni kell az ágakat, szivárog madárhang, égbe roskad egy platán, vörösbegy szikrázik fel hajlatán, berobban reggeled, ráég hiányod. Tóért a négyszög őrre megy, s füred kerül széljegyre jó befektetésül. Pénztőke súly, vizet szel nélküled, a versenyképes parti sáv beépül, ám gyorsan köt betonba szürkület, ingatlan buborékja elsötétül.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Budapesti hallgatónk Piroska írta a következőket. Jól gondolom-e, hogy az anya szeretete szószerkezet kétértelmű? Jelentheti azt, hogy az anya szeret, tehát szereti gyermekét például, és azt is, hogy az anyát szeretik. A választ Minya Károly nyelvésztől kapjuk. A Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudomány Intézetének igazgatóját Takács Tibor kérdezte.
1: Jól gondolja tehát a kedves hallgató, hogy az anya szeretete szószerkezet kétértelmű?
2: Igen, jól gondolja a levélíró. Nézzük tehát, az anya szeretete egy birtokos szerkezet, ami egyrészt átalakítható úgy, hogy az anya birtokos, tehát az anyának a szeretete, amit a gyermeke iránt táplál. Ugyanakkor ez az anya lehet tárgy is, azaz úgy mondhatjuk föl, hogy az anyát szeretik, vagyis a gyermeknek az anya iránt táplált érzése. Aztán ugyanilyen a szomszéd hallgatása, ami azt jelenti, hogy a szomszéd hallgat, tehát a cselekvő, vagyis itt is a szomszédnak a hallgatásáról van szó, de ha úgy bontjuk föl, úgy alakítjuk át, hogy a szomszédot hallgatják tárgyként, akkor viszont megint csak mást jelent. Talán mondanom sem kell, hogy ezekben az esetekben a szövegkörnyezet segít az értelmezésben.
1: Tudna még hasonló példákat mondani?
2: Igen, ilyen gyakran az állapot határozó, tehát a klasszikus mondat az, hogy láttam én már magát részegen. Na most hát nyilván elsősorban a beszélő arra gondol, hogy akihez szól, az volt részeg, igen ám, de ez a részegen állapot határozó vonatkozhat ő rá is, a megszólalóra. Tehát itt is a szövegkörnyezet és a szituáció ismerete segít. Aztán még egy mondat, erre vicc is alapul. Lefesthetem magát mesztelenül? Mire a válasz, ha nem zavarja, hogy mindenki magát fogja bámulni? Tehát ebben az esetben ugye a festő lehet mesztelen, bár ez a ritkább meg kell mondani, de elsősorban azt jelenti, hogy akit le akar festeni, ugye egy aktképet akar készíteni, arra vonatkozik a mesztelenség. És még egyet, a leves másnaposan még finomabb, mire a kérdés, mitől vagy másnapos, holott ezt érthetjük arra is, hogy a leves a másnapos, vagyis hogy már egy napot át is jobban összeértek az ízek.
1: Mit jelent az off-fol ige? Kérdezi Klára, Máté Szalkai hallgatónk.
2: Az off egy angol előjárószó, és teljes szócsaládja alakult ki a magyar nyelvben toldalékokkal és igekötőkkel, off-fol, ki-off-fol, off-os, off-topic. Ez ugye elsősorban a slangben fordult elő, azonban mondhatjuk, hogy 2021-ben kilépett a köznyelvbe, hiszen a karantén, a bezártság után sokan hangsúlyozni kezdték, hogy nem online valami, hanem offline, azaz valós, élő, jelenléti például esemény. A közösségi média felületein az oda nem illő hozzászólást off-topicnak nevezik. Aztán a bizalmas slang diáknyelvben előfordul, ezt a bulit off-olom, vagyis kihagyom. Aztán Sanyi nagyon beoffolta Bélát, vagy jól leoffoltad szegény Dénest, ebben a leoffol, beoffol azt jelenti, hogy becsmérel, megsért. Aztán offoltam a pasit, nem szimpatikus, azaz elutasítottam. Kioffoltam a bulit, viszont azt jelenti, hogy kihoztam belőle a maximumot. Tehát nagyon eltérő jelentésűek lehetnek ezek a szavak. Offoltam a számítógépet, talán ez egyértelmű, hogy kikapcsoltam, és még egy példát hadd említsek, eloffol a társaságból, ami azt jelenti, hogy elmegy. Nagyon sok jelentése lehet, nyilván a szövegkörnyezet segít az értelmezésben.
0: Kedves hallgatóink, a 2026. február 2-án elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: Kossuth Rádió.
4: Újra.
3: Újra.
4: Mindenkié.
5: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
4: mai adásunkban felidézzük a középkori Buda eltűnt épületeinek díszeit, osztozunk a legfrissebb színházi díjazottak örömében, köszöntjük a 25 éves Veszprémi társulatot, és meghallgatjuk a Liszt zongora verseny legszebb akkordjait. Jó estét kívánok, Gödöllei Anna vagyok, tartsanak velünk! Milyen lehetett egy királyi vadászház? Hogyan díszítették a koldulórendi kolostort? S miként festett egy nemesi kúria a középkorban, vagy éppen a reneszánsz idején Budán? Kevés képünk lehet mindenről, hiszen a török hódoltság idején jobbára eltűnt minden korábbi emlékünk. A Budapesti Történeti Múzeum legújabb Eltűnt épületek hírmondói című tárlatán azonban megelevenedik a múlt. A földből előkerült épületdíszek, egykori lakók féltett kincsei mesélnek nekünk egy elfeledett világról. A látványos kiállításon Pintér Edina beszélgetett a régészekkel, elsőként Takács Ágostonnal.
6: Ez a gyűjtemény korábban már látható volt, csak sokkal kisebb volt, most viszont sokkal gazdagabb lesz.
7: Ezt a kiállítást még Vég András rendezte 2010-es évek első felében, és aztán itt a különböző átépítések részben le kellett bontanunk, és igazából most adódott erre alkalom, hogy akkor ezt visszaépítsük, illetve kicsit ki is bővítsük már egy sokkal nagyszabásúbbra.
6: Oszlopfejezeteket lehet látni, oszlopokat, szobortöredékeket. Honnan és mikor kerültek elő ezek a kincsek?
7: Szinte kivétel nélkül ezek a középkori Budapestnek egykori kisebb, nagyobb töredékei. Óbudától Budán keresztül itt a különböző, ma már Budapesthez tartozó, de akkoriban még külön településekhez tartozó épületeknek voltak a részei, mint mondjuk a Nyéki Vadász kastélynak, vagy például a Budaszentlőrinci kolostornak, ugye, amik már különállóak voltak, de mégiscsak a mai Budapest területén.
6: Milyen különlegességeket látunk majd?
7: Hát így a 11-12. Századtól egykori Buda, ugye ma Óbudának nevezett település alapításától egészen a 16. század első évtizedeig, tehát a Mohácsi vészig gyakorlatilag a teljes építészeti spektrum megtalálható. Tehát vannak románkori faragványok, vannak gótikus, és vannak reneszánsz faragványok, illetve falfestmények is.
6: Általában, hogyha középkori faragványokra gondolnak az emberek, épület részletekre, gyönyörű fehér márvány vagy mészkő faragványok jutnak az eszükbe. Itt viszont mellettünk például a raklapokon lehet látni, hogy gyönyörűen festettek voltak ezek a kövek.
7: Az, hogy a középkorban ezeket a szép fehér, meg ilyen egyszerű faragványokat, vagy épületdíszítéseket szerették volna, az inkább egy ilyen későbbi jövevény. Valójában a középkori templomok azok nagyon színesen ki voltak festve. Elég csak a Mátyás templomra gondolni, ami ugyan nem középkori a kifestése, de azt próbálta imitálni. Itt viszont nekünk megvannak olyan eredeti faragványok is, például az egykori ferences kolostorból, ugye ez most a Sándor palota alatt volt a kolostor, és az egykori várszínház épülete volt maga a templom. És itt előkerült több olyan faragvány, amiknek nagyon díszes, szép festése van, ezek is itt ki fognak kerülni. Megismerhetik az emberek, hogy azért nem volt annyira fekete-fehér, vagy olyan szürke ez a középkor, mint gondolnánk.
6: Itt, hogyha a mellettünk lévő kőtöredéket megnézzük, ez nyilván valami kapunak lehet a felső lezárása. Háromszöges mintát, háló mintát lehet látni, sőt, talán virágmotívumok is vannak ott?
7: Mérműves mintáknak szokták hívni, ugye ezeket gyakorlatilag körzővel, vonalzóval kiszerkesztve ilyen halhólyagokat szerkesztettek ki, és akkor ezeket szerették részben épületszerkezetekben és tehát ablakokban is alkalmazni, de gyakran csak felfestették különböző felületekre ilyen kitöltő díszként, tehát hogy nagyon sokszor ezek a geometrikus minták kerültek elő.
6: Van itt egy szép dombormű is, levétel a keresztről, sütői vörös márvány.
7: Budán egy gyakran használt anyag ez a vörös márvány, 16. század elejé dombormű, ami az anyag alapján mindenképpen valahol itt a környéken készülhetett, akár itt Budán is, de hát sajnos ennél pontosabbat nem tudunk róla.
6: Kicsit tovább sétáltunk, milyen helyszínről kerültek elő ezek a kövek?
7: A kiállítás túlnyomó része az egyházi épületekből származik, ugye ezek voltak azok, ahol a gyakorlatilag legdíszesebb, legszebb faragványok voltak, viszont itt a kiállításnak itt a második részében világi épületeknek a töredékei vannak, nemesi vagy királyi épületeknek, palotáknak az alkatrészei, mint a Nyéki Vadászkastély, vagy például Ragúzai István királyi borbélynak a reneszánsz palotája, aminek egy részét feltárták itt a 2000-es években, és ennek az volt a különlegessége, hogy valószínűleg az 1540 1971-es ostromkor pusztult el maga az épület. Ennek az épületnek a festett faltömbjei egyszerűen bedőltek a földbe, és ezeket valami miatt soha nem bántották, tehát valahogy úgy elplanírozhatták, és nem építették aztán be máshova. Így emiatt, amikor a 2000-es években feltárták, itt hatalmas festett faltömbök kerültek elő, és ebből is néhány részletbe lesz mutatva itt a kiállításon.
6: A készülő kiállításból felkapaszkodtunk a raktárba, ahol még nagyon gondosan felcímkézve és bebugyolálva láthatók azok a kis tárgyak, amelyek mint kiállítás a kiállításban megjelennek majd ebben az új tárlatban. Terei Györggyel beszélgetünk régésszel. Mik azok a tárgyak, amelyek ezeket a középkori épületeket ki tudják egészíteni?
8: Nagyon érdekes az, hogy míg a látható kőfaragványok mind-mind meghatározhatóak, hogy milyen épülethez tartoznak, és azt a pompát, azt a nagyon fontos jelentőségét az épületeknek bemutatják, addig azok a mindennapi tárgyak, amelyek a személyekhez köthetők, azokat nem tudjuk meghatározni, hogy ki is viselte, csak tulajdonképpen a funkcióját. A középkori ember teljes életét átszőtte a vallásosság.
6: Miben nyilvánul ez meg?
8: Elmennek, ha az Árpádkor nézzük mondjuk Rómába, vagy Jeruzsálembe, később mondjuk Santiago de Compostellába, és azzal, hogy ők ott vannak, végigjárták a zarándokutat, ezért ugye kapnak egy zarándokjelvényt, amint a kalapjukra, vagy például a ruhájukra rávarnak.
6: És bűnbocsánatot.
8: Igen, mindenképpen, és amikor ezt megtaláljuk, az a tárgy többet mond. 11. kerületben megtalálható Árpádkori Kána faluban találtunk egy Rómából származó Szentpéter és Pál bazilikához tartozó zarándokjelvényt. Azt nem tudjuk meghatározni, hogy egy áthaladó zarándok véletlenül itt vesztette el, vagy egy kánai lakos, aki megjárta Rómát és visszajött, és letörtek a fülei, és ezért ki kellett dobni, de mindenképpen túlmutat a tárgyon, és ez egy nagyon érdekes kérdéseket vet fel, például az, hogy a középkori ember nincs bezárva a saját falujába. Ezek az ólom zarándokjelvények nagyon sokszor töredékes állapotba kerülnek elő, sok esetben nehezen felismerhető. Megnézzük a Kárpát-medencében feltárt árpádkori zarándokjelvényeket, annak ellenére, hogy ez egy tömeggyártás volt, keveset, talán 1,5-2 tucat ilyen tárgyat találunk. De ha tovább megyünk, például lesz egy olyan csoport, ahol a kereszteket mutatjuk be, és ezek a keresztek nagyon sok esetben sírból kerülnek elő, és végig nézhetik azt, hogy vannak olyanok, amik például a nyakba voltak akasztva, ezek is különböző anyagból készültek, ugyancsak ebből az árpádkori Kánafaluból egy agancsból készült kis méretű kereszt, amelyiken ilyen poncolt díszítés látható. A négy részén ilyen pöttyökkel volt díszítve, de már a régészeti koron egy picit túlmutató 18. századi temetőkből is kerülnek elő keresztek, kegyérmék, olvasók, rózsafüzérek, amelyeket halott mellett eltemetnek, és ezek is előkerülnek, és ezeket is bemutatjuk.
6: Hétköznapi tárgyak is kerültek elő ezekről az ásatásokról?
8: Kis szobrocskák, Madonna ábrázolást, vagy valamilyen szent ábrázolást mutatnak, kiégetett agyakból vannak, és ezeket így kapargatták, és porának ilyen gyógyító szerepet gondoltak, de például a kályhacsempe is egy hétköznapi tárgy. A kályhacsempe azért fontos, mert nagyon sok esetben ábrázolás látható. Itt most egy kályhacsempét, a Szent György és a sárkány harcát bemutató kályhacsempét mutatunk be, de nagyon sok szentet ábrázoló kályhacsempe van akár a Kárpát-medence területén. Itt megint a vallásosság, a szakralitás fontosságát mutatja ez a tárgy is.
4: A Budapesti Történeti Múzeum legújabb, eltűnt épületek hírmondói című tárlatáról Pintér Edina összeállítását hallották. A budai várnegyed föld alól kimentett kincsei után most a jelenkor legfrissebb színházi értékei felé fordítjuk a figyelmünket. Vasárnap este ugyanis a legkiválóbb kortárs színpadi teljesítmények kaptak reflektorfényt. Minimum 90 előadást kellett látnia a 2025-2026-os évadban annak a kritikusnak, aki szavazhatott a Színházi Kritikusok CH díjaira. A napokban adták át az elismeréseket a budapesti 5-ös 10-ben. A kritikusok indoklásai megtalálhatóak a Színházi Kritikusok CH honlapján. A díjátadó gála után Jászai Tamás kritikussal, Kovalik Balázs rendezővel és Kókai Tünde színésznővel Szemere Katalin beszélgetett.
7: Én évad hosszat egy Excel táblában vezetem, hogy mikor, mit, hol látok. Ezt én nagyon sokáig nem csináltam, ami óriási butaság volt, de ahogy öregszem, elkezdtem ezt a rendszert használni, és szépen ott vannak a kategóriák, mind a 14 kategória, és hogyha valamilyen kiemelkedő teljesítményt, valami figyelemre méltó alakítást, vagy rendezést, vagy bármit látok, akkor odarakok szépen egy X-et. Az előző évadban 300 plusz előadást láttam, és most viszonylag gyorsan ment a táblázatos rendszernek köszönhetően.
9: Mennyire vagy elégedett a végső listával?
7: A kritikus cég honlapján hamarosan megjelennek az egyes szavazólapok. Kínos bevallani vagy sem, de ez a mai eredmény, ez majdnem az én szavazólapom, úgyhogy én igen elégedett vagyok. Van azért fájdalmam, de ez egy ilyen játék, ezt nem lehet kikerülni.
9: Számítottál rá, hogy a Néma Csend három kategóriában is díjat kap? Ugye a Katona József Színház előadása.
7: Én ebben majdnem biztos voltam, tehát ez nem volt számomra meglepetés. Szerintem mind a tér, mind Lengyel Benyámin alakítása, illetve maga az előadás is abszolút kiemelkedett az idei mezőnyből. De gyorsan hozzátenném, hogy az, amit Ifja Vinyánszky Attila az előző évadban művelt, és itt ide sorolom még a Letargiát a Vígszínházból, illetve a Revizort, mi a Beregszászi Színháznak, illetve a Nemzeti Színháznak a koprodukciója, mind a három kiemelkedő produkció volt az évadon belül, úgyhogy az, hogy a Néma Csend most itt három díjat kapott, számomra természetes.
9: Rengeteg határon túli színház előadása nyert díjat, illetve színészek nyertek határon túlról. Ez azt jelenti, hogy ennyivel erősebb volt a határon túli színház a 2025-26-os évadban, vagy véletlenül így jött ki?
7: Egy művelt kollégám mondta itt a díjátadó előtt, hogy a sok határon túli jelöltnek nem csak ezt az évadát kell nézni, hanem egy folyamatot kell nézni, és itt nem fogom felsorolni az összes színházat, de tényleg a Kosztolányi Dezső Színháztól Szabadkán, a Tamási Áron Színházig, Sepsiszentgyörgyön bezárólag, és még a többiek, akik jelölést kaptak, hosszú-hosszú évek, évtizedek óta olyan következetes művészi munkát végeznek, ami nem lehet nem díjazni, nem lehet nem elismerni. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok ezekkel a díjakkal.
9: Kovalik Balázs a Répa Király című előadás rendezője, a Budaörsi Színház előadása kettő díjat is nyert.
10: Nagyon őszintén mondom, én nem gondoltam, hogy ezt a díjat az előadása mi fogjuk nyerni, tehát legjobb szórakoztató előadás. Ennek az is egy kicsit az oka, hogy így nem ítélek, és ezért nem tudom annyira követni az előadásaim sorsát, és talán nem is érzékeltem azt a szeretetet, ami adott esetben ezt az előadást kísérte, mint ami most így kiderül.
9: És miért választottad ezt a darabot?
10: Szerintem ennek van egy általánosan örök érvénye, tehát hogy egy gyökérül a trónon, hát ez azért mindig érvényes, hogy Pomádé királynak nevezzük, vagy Répának, ez teljesen mindegy, és a másik, hogy olyan darabot kerestünk, ami prózai színészekkel is megvalósítható zenés, operett jellegű előadás. Akkor a nonsense az előadás, mint hogyha Monty Python-t játszanánk tulajdonképpen.
9: A díjat a társulatnak ajánlottad, mert kijöttek egy súlyos tragédiából. Ugye a próba folyamat elején elhunyt Kós Boglárka színésznő, aki szerepelt volna az előadásba. Mennyire volt nehéz elkezdeni a próba folyamatot?
10: Hát nem elkezdeni volt nehéz, hanem a második héten abba hagyni volt nehéz. És abból aztán újra valahogy talpra állni. Pokol. Nem kívánom senkinek.
9: Gondolkodtál azon, hogy esetleg nem csináljátok meg?
10: Igen, gondolkodtam, de én ezt az egész kérdést úgy éreztem, hogy az ember szolgál, és majd a társadalom eldönti, hogy mit szeretne. És egy nagyon hosszú, vívódó folyamat, csoport, terápia és egyéb beszélgetések után a színészek úgy döntöttek, és azt kérték, hogy csináljuk tovább. Én is örülök, hogy megvalósult, én is örülök, hogy keresztül jutottunk rajta, talán segített is mindannyiunknak valahol, de hát nem így kell egy színházba dolgozni, vagy szóval, hogy jó lenne, ha nem lennének ilyen helyzetek.
9: Gratulálok a díjhoz, Ostrom Dress, Örkény Színház, Kokai Tünde, a legjobb női főszereplő. Tulajdonképpen most zsinórba kapod a díjakat. Ugye a Városmajori Szabadtéri Színház, meg a Szemle Fesztiválján is díjaztak titeket. Ez egy teljesen új darab, neked írt a Bíró Kriszta. Mennyiben vettél részt te is a darabírásban?
11: tehát ez a Kassai Margitnak a naplója alapján van, de Ari Nagybori és Bíró Kriszta dolgozták át ezt színpadi művé, és akkor én ezt megkaptam nyáron, és azért egy kicsit én is bele nyúltam, igazából ilyen sorrendekbe, hogy egy kicsit a saját logikám szerint következzenek a dolgok egymásból.
9: Mennyire volt kész a darab, mikor te megtudtad azt, hogy játszani fogsz benne? Mit tudtál róla?
11: Először a Kriszta csak így megpedzette, és odaadta nekem a könyvet elolvasásra, és akkor azon túl, hogy nagyon megrémültem, igazából sokat gondolkodtam rajta, hogy ezt meg kéne csinálni, vagy sem, és igazából azért győzött, mert egyszerűen nagyon, nem is az, hogy magával ragadónak gondoltam, hanem olyan történetnek, amit el kell mondani, és nem biztos, hogy ezt így fel fogja fedezni más. Nagyon boldog voltam attól a gondolattól igazából, hogy én ezt így ki tudom hangosítani, vagy ez így hozzájárulhatok. A történet az Kassai Margitnak aki egy zsidószármazású pesti nő volt. Tulajdonképpen a bujkálás története az ostrom alatt, tehát őt nem vitték el. Mindenféle szerencsék, saját praktikák és ügyesség segítségével bujkált Pesten egy óvóhelyen, ahol gyerekekre vigyázott, és azon kevesek egyikek volt, akik kimertek menni az ágyú tűzbe. Gyakorlatilag volt, amikor csak ő, és sokan köszönhetik neki az életüket.
4: A díjazott fővárosi teátrumok világából tegyünk egy kitérőt a Dunántúrra. Veszprém felé vesszük az irányt, ahol a színházi alkotók nem mindennapi mérföldkőhöz érkeztek. Idén ünnepli alapításának 25. évfordulóját a Pannonvár Színház. A teátrum Vándorfi László vezetésével 2001-ben még a helyi Séd moziban kezdte meg magánszínházként az előadásait. Erre a biztos alapra épült rá később a hipermodern Hangvilla kulturális palota, amely azóta is az otthonuk és az alkotó műhelyük. A társulat nemrég hirdette meg új évadát, benne 5 izgalmas bérletes előadással, többek között Móricz Zsigmond Légy jó, mint halálig című klasszikusával. Felszegi Csaba riportja.
7: Vándorfi László, a Pannonvár Színház igazgatója. A semmiből kellett felépíteni egy nagy-nagy modern kőszínházat.
12: Igen, hát hogy nagy-nagy az viszony kérdése. A mi társulatunk létszáma a munkaviszonyban állók számát mondom, az 16, ugyanakkor 80 szerepre szerződött színésszel dolgozunk, és hát még ehhez jön a műszaki személyzet, hogy szintén vállalkozásban csinálják az előadásainkat. Az elején olyannyira kicsik voltunk, hogy tulajdonképpen Ura Vecedit a párom, mint színésznő, és én voltunk az alaptagok. Aztán így szépen elkezdtünk növekedni, először csak szerepszerződésekkel, és azt hiszem, hogy 2010 volt az, tehát egy jó 9 évet vártunk arra, hogy állandó társulati tagsággal tudtunk nekivágni az évadnak.
7: És akkor még Hangvilla sem volt, ugye most a Hangvillában székelnek, hát akkor a régi Séd mozi volt itt a hipermodern Hangvilla helyén.
12: Még a Séd előtt mi a Veszprémi Zeneiskolában, ami itt van egy lépésre a Hangvillától, annak a dísztermében tudtunk, ami kamaraszínhez 200-250 fő fért el, ott próbáltunk iskolaidőn kívül, játszottunk, hát az nem volt könnyű, meg hát nyilvánvalóan az előadások nagyságrendje azért, a kamara előadások, stúdió előadások fértek oda be, és 2004-től tudtuk itt a város közepén, akkor üresen álló egykori Séd mozit elfoglalni. Az egyik legszebb élményem, hogy 10 nap alatt tudtunk egy lyukas tetejű, 3 éve elhagyatott épületből, városi összefogással, rengeteg támogatóval, vízvezetékszerelők, tetőfedő, önkéntes felajánlással egy nagyszerű épület gépész talált egy gépészeti megoldást, hogy fűteni tudjuk, mert az is éppen akkor már nem volt fűtés. És így indultunk el, bátor emberek voltak, mit mondjak. Így utólag kicsit megveregetem magam és a kollégáim vállát, akik szintén színészek is éjjel-nappal dolgoztak, de 10 nap alatt itt állt a Séd, világosak lettek az üvegablakok, és egyszer feltűnt a veszprémieknek, hogy újra élet van. Ez nagyon sokat jelentett az előrelépésünkben, és aztán a 2000 2010-es évek elején került sor a hangvilla építésére, ami a sétből alakult, tehát lényegében hozzáépítettek és belül átrendezték eléggé, de a régi falak azok itt vannak, ezek a késő szociál betonfalak itt megmaradtak és őrzik a múlt emlékeit.
13: Múlt és jövő találkozik itt a falak között. Itt van velünk Ceglédi Dóra sajtófőnök, és hogyan lehet ma 2026-ban jól eladni egy színházat?
14: Több összetevős. Az, hogy jól adjuk el, az ugye mindig utólag derül ki, de én úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb dolog, amit mi tapasztalunk vagy érzünk a színháznál, az a fajta személyes kapcsolódás, amit a társulat és a nézők együtt. Gyakorlatilag ez egy olyan közösség, ami azt gondolom, hogy szétválaszthatatlan. Az mindenképpen jelzi a létjogosultságát ennek a színháznak, hogy a nézők megtisztelnek minket folyamatosan a bizalmukkal, és ha már azt mondjuk, hogy jól eladni, mi igyekszünk a nézőknek nagyon sokszor betekintést nyújtani, hogy hogy készül egy előadás. Tartunk kulisszajárásokat, sokszor közönség találkozókat, és azok is olyan személyesebb hangvételben zajlanak. Tehát igyekszünk nem elszeparálódni a közönségünktől, és azt gondolom, hogy nem olyan nehéz eladni egy olyan társulatnak a munkásságát vagy előadásait, akiken pedig, hogyha bejön a néző, akkor érzi, hogy az, amit csinálnak, az szívvel, lélekkel csinálják, és nem ez az elcsépelt mód, hanem tényleg nagyon-nagyon sokszor azt kapjuk meg, hogy tulajdonképpen azért szeretnek hozzánk járni, mert érzik azt a rengeteg munkát, amit színészek belefektetnek, de természetesen, ha most egy kicsit szakmailag szeretném, akkor mindenhol jelen kell lenni, mindig mindenhol. És a színészeink mindig nagyon nyitottak, tehát ha itt valaki találkozik velük az utcán, akkor elérhető közelségben ennek, és igyekszünk kerülni a mesterkélt művi dolgokat, mert azok ugye előbb-utóbb így is úgyis kiderülnek, és a néző meg fogja érezni, hogy valóban fontos-e, vagy csak eszközként van használva.
13: Az új évadot nemrég hirdették meg. Mi szerepel most ebben a repertoárban, igazgató úr?
12: Hát 5 bérletes előadás szerepel. Nyáron előbemutatóként létrehoztuk a Légyó, mint halálig című musical. Maurice Zsigmond regényéből írta a zenés színpadra Kocsák Tibor és Miklós Tibor. Most pedig már folynak a próbái, tegnap volt az olvasó próbája a Másnap reggel című Peter Quilter című nagyszerű Broadway szerzőnek, aki már harmadik darabját adja nekünk, Szelle Dávid kollégámnak, aki vele személyes kapcsolatban is áll. Ez egy vígjáték, bravúrjáték 4 kiváló színésznek. Azt követi egy világirodalmi klasszikus, Molnár Ferenc Lilium című külvárosi legendája. Mi Molnár Ferenc függők vagyunk, mert a Pál utcai fiúk mellett még a játék a kastélyban is a repertoárunkon szerepel. Utána következik egy nagyon érdekes színpadi kísérlet, hát nem kísérlet, Anthony Schaeffer Mesterdetektív című bűnügyi játék, a krimie. Ez is egy bravúrjáték két színésznek. Most Csisák András éred bele ebbe az életkorba, Szelle Dávid lesz az ifjabbik. Persze van benne rengeteg átverés, hogy a műfajhoz illő szóval illessem a darabot. És a végén pedig egyik Pannon Best Of, a Dzsungelkönyve című musical.
13: Miért nem lehet megunni?
12: Azért nem lehet megunni, mert minden korosztálynak szól, és az ember és az állatvilág, az ember és a dzsungel sajátos kapcsolata és metaforikus megjelenítése az iszonyú erő. Vonzó is, kedvenceket szül, önmagunkra ismerünk a dzsungel állataiban, és a magunk alkott a társadalom ott van a dzsungelben, vagy a dzsungel van a miénkben.
15: A 25 éves Pannon Várszínház történetei után a zongora művészet legfiatalabb kiválóságait ismerhetik meg. A hétvégén véget ért a Zeneszüret Fesztivál, amely idén rendhagyó módon összefonódott a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versennyel, így a két rangos esemény egymást erősítve valósulhatott meg Pécsett. Ez a különleges kulturális fúzió a komoly zenét közvetlenül az emberek közé vitte, hiszen a dallamok nem csak a hangversenytermekben, hanem a város terein és utcáin is felcsendültek. A rendezvény hagyományosan és mesteri módon kötötte össze a minőségi, szüreti hangulatot a klasszikus zenei élményekkel, egészen a vasárnapi zárásig, minden korosztálynak tartalmas programokat kínálva. A fesztivál csúcspontjaként a Kodály Központ adott otthont a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny fináléjának. Bár a zsűri idén nem osztott ki első díjat, a mezőny így is rendkívüli tehetségekről és lenyűgöző virtuózitásról tanúskodott. A rangos elismerések sorában a megosztott második helyezést Rozsonics Ildikó és a grúz Barbaret Tataradze érdemelte ki, míg a dobogó harmadik fokára a szintén hazai Pellet Sebestyén állhatott fel. Bicsák Eszter riportját hallják.
16: Szilágyi Lajos vagyok, Filharmónia Magyarország csoportvezető programmenedzsere.
17: A Zeneszüret Fesztivál most is néhány napon át lázban tartotta a Pécs közönségét. Nagyon tetszett, hogy igazából a 0-tól 99 éves korig, mintha ez lenne a jelszó.
16: Ez a jelszavunk, igazgató úr ezzel nyitotta meg a Mustra Classic Street rendezvényünket, és valójában tényleg közel hoztuk a zenét. Én úgy éreztem, mindenki megállt az utcán, aki sietett és tovább akart menni, az is egy pillanatra megtorpant a tereken, hallgatva egy klasszikus utcazene verseny.
17: Az utcazenét azt nem egészen így képzeljük el. Volt olyan is, ami azért átment világzenébe, különböző műfajokat kevert, közben más művészeti alkotások, festés is zajlott, tágan volt ez értelmezve, de mégis komoly zene zajlott ott mindenféle fórumon.
16: Igen, a versenykirázsú az volt, hogy azért komoly zene az a nagyon fontos kritérium, de ezen belül azért adtunk egy picit teret, egy kicsit lehetett nyitni filmzene felé, azért a mai 20. századi zeneszerzőket is bele lehetett csempészni, és tényleg szerencsére a társművészetek is megjelentek, mint a festészet.
17: Hogyan lehetne értékelni ezt a néhány napot, ha most eltekintünk az egyébként mindjárt kezdődő Ferenc nemzetközi zongoraverseny döntőjétől, amit most idén befogadott a Zeneszüret. A Zeneszüret mint rendezvény idén hogy sikerült?
16: Megjelentünk a civil közösségek házában egy nagybőgős prózai produkcióval, de azért a hangszer volt a szereplő. Volt pszichológiai beszélgetésünk, volt a Sárkány barlangban egy hangtál meditációnk, tehát nagyon különleges művészetek. A mai nap még ebben a pillanatban is zajlik a piknik itt a Kodály Központ szomszédságában, ahol drámai produkciótól a virtuóz zongorista ifjúsági előadásunkig még most pörögnek az események.
17: Nem tudom, mennyire van erre külföldi példa, de ebben a városban azért így ez a komoly zene, és az utcára visszük, megmutatjuk, ez elég jól meghonosodik, úgy tűnik.
16: Talán külföldön meg

0: Még olyanok is voltak a döntőben később, mint Antal Imre, akiről nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy zongora művészként indult a karrierje.
1: Igen, igen. Hát ami még szintén azt gondolom, hogy nagyon izgalmas és fontos, hogy hazánk legrégibb klasszikus zenei versenyéről beszélünk, és a világon ez a harmadik legrégebbi zongora verseny. Tehát azt gondolom, hogy ezek fantasztikus számok, és néhány év múlva ünnepelhetjük a 100. születésnapját ennek a zongora versenynek.
0: Olga Kern vezetője most a zsűrinek. Ugye róla mit kell tudni?
1: Olga Kern, azt gondolom, hogy ő egy világsztár ebben a műfajban, a mai időnkben olyan, mint Liszt Ferenc a maga idejében. Tapasztalhattam, hogy mindenben zseniális.
0: Prozsonics Ildikó megosztott második helyezést, mert ugye elsőt most nem osztottak. Én először arra lennék kíváncsi, hogy milyen volt a döntő hangulata. Közönségként nagyon-nagyon izgalmas volt.
2: Én annyira, de annyira vártam ezt a döntőt, és a verseny elején még csak álomként gondoltam arra, hogy előadhatok egy koncertot ebben a versenyben, és még az, hogy a haláltáncot választotta a zsűri, ez nekem...
0: Mert hogy akkor ezek szerint tisztázzuk, a zsűri választott.
2: Igen, úgy szokott lenni az ilyen nagy versenyek, hogy kettő koncertot készítünk fel, és akkor a zsűri választ. És nekem ez a jobb opció volt, és annyi, ez az egyik kedvenc darabom a haláltánc, és szétvetett az öröm, amikor színpadra léptem. És most még jobban szétvett az öröm, hogy ilyen jó helyezést kaptam.
0: A stressz az mennyire van jelen egy művész, egy ennyire fiatal művész életében, mert tehát azt nem tagadjuk, 20 éves.
2: Ez a verseny egy maraton volt gyakorlatilag, egy egész hetes maraton.
0: Hát nem erről az egy napról szólt nyilván.
2: Ez a nap az egésznek a betetőzése volt, és annak ellenére, hogy hullafáradt már az ember ilyenkorra, össze kell szedni a maradék energiát, és én úgy éreztem, hogy a gyakorlatilag az összes maradék energiámat most beleadtam ebbe a koncertóba, még sokkal energetikusabb lett, mint mondjuk egy normális fellépésen. Egészen speciális élmény volt ez nekem.
0: Mik az álmok, vagy a jövő? Hol láthatjuk megint Prozsonics Ildikót?
2: Idén diplomázok a Zeneakadémián, a BA diplomámat teszem le. Tervezek továbbra is nagy versenyekre jelentkezni, menni, és vannak nagyon izgalmas felkéréseim, zenekari és szólós, és most alig várom, hogy ezzel a versennyel is ilyen lehetőségek jönnek.

mára búcsúzik a Szabadpolc. Bízom benne, hogy szívesen tartottak velünk a középkori Buda eltűnt épületeinek díszeitől, a színi kritikusok díjátadójáig, valamint a 25 éves Pannonvár Színháztól, a Liszt zongora verseny és a zeneszület fináléjáig. Ezt az adást a mediaclick.hu-n újra meghallgathatják. A hangmester Schwarz Nóra és a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket. Gödöllei Annát hallották.

21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A híreket Bordi Andrástól hallják. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybankelnököt. Már lehet véleményezni a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvény módosítását. Holnap is sok lesz a napsütés. És most a részletek. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja mondjon le tisztségéről. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Cseszták Miklós, KDNP-s képviselő

0: ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást a Volán buszügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés bűncselekménye miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter arra kéri az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát. A miniszterelnök a Boltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Sesták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja. Sesták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter pedig azt mondta, a Nemzeti Kulturális Alapból jogszerűen kifizetett kulturális támogatások ügye kezdettől fogva koncepciós eljárás. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvény módosítását. A tervezet biztosítja, hogy az országgyűlési képviselők, politikai vezetők, közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban legyen az adózott jövedelemmel. A dokumentum jövő szerdáig véleményezhető a kormány.hu oldalon. A korábbi fél helyett 3 évvel hosszabbította meg az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat az uniós tagországok nagyköveteit tömörítő tanács. A testület fenntartja, csak nem 3000 magánszemély, vállalat, illetve szervezet vagyonának befagyasztását, valamint az ellenük bevezetett beutazási tilalmat is. 3 embert és egy szervezetet ugyanakkor levettek a szankciós listáról. A döntést még az Európai Unió tanácsának is jóvá kell hagynia. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált, állapotát az orvosok még vizsgálják. A gép megsemmisült. Itthon holnap gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6 és 11, holnap napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal, legközelebb 22 órakor a késő esti krónikában várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
1: Fizikai és digitális bántalmazás megelőzése, gyermekbarát iskolaérkezés és a házi feladatok észszerű korlátozása. Csak néhány abból a 14 pontos szakmai javaslatcsomagból, amelyet az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kínál az általános iskoláknak. De vajon mit gondolnak mindenről a diákok?
3: Abban teszik jobbá, hogy az udvaron kimozogjuk magunkat, mert az órákon ülni szoktunk.
1: A javaslatcsomag célja, hogy az alsó tagozat a felfedezésről, a közös élményekről és az örömteli tanulásról szóljon. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Tartsanak velünk!
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban. Szóda.
4: A Mózsa Kollektíva 3 kivételes énekesnő találkozása a Magyar Zeneházában. Stúdió vendégünk az egyikük, Bíró Eszter. Elkezdődött a Nemzeti Színház idei évada és a Koncertó Budapest szezonnyitó hétvégéje.
2: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A műsor 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádiószínház.

0: Molnár Ferenc, útitársa száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. 12. rész. Valaki egyszer megkérdezte Molnárt, miért nem ír soha hűséges útitársáról, Bandáról? Miért nem mintázza meg az ő figuráját és odaadó áldozatos életét? A felelet az volt, hogy valamikor, még mielőtt ismerte volna, már rég megmintázta őt a Lilium Julikájában. Vernon Duckworth Barker írta valahol, hogy az irodalom az életnek utánzó hajlamú, akaratos húga. Íme ez olykor fordítva is áll. Az élet követi nyomon az irodalmat. S csak nem mindig ez a keservesebb. Kárpáti Aurél.
1: Sem itt, sem Európában sohasem szoktam megőrizni a rólam vagy munkámról írott cikkeket. Az emberek nehezen hitték el, és talán még ma sem hiszik, hogy 1916 óta, tehát 32 éve, a premier utáni napon nem vásárolom meg a reggeli újságokat. Azelőtt minden lapot megvettem. 1916-ban egész sereg budapesti lap támadta Úri Divat című darabomat, hitvány, tisztára személyi okokból. Napokkal előbb tudtam már, miért és melyik befolyásos és bosszúálló hölgy közbenjárására kerül sor erre. Azóta beteges rémülettel tartózkodtam attól, hogy a bemutató utáni napon megvásároljam a reggeli lapokat. Mindössze egyetlen újságot szoktam kézbe venni, és kapkodva, izgatottan átlapozni. Itt a New York Times ez a lap. Berlinben annak idején a Berliner Tageblatt, Bécsben pedig a Neue Freie Presse volt. 46 évi drámaírói működésem alatt olyan kevés olasz, francia, angol és egyéb nyelvű kritikát olvastam a darabjaimról, hogy az valójában a semmivel egyenlő. Vanda 15 éven át minden rólam fellelhető sort elolvasott, és gondosan megőrizte a lapkivágásokat. A cikket rendszerint meg sem említette nekem. Én csak nem teljesen elfelejtettem 41 színdarabom figuráinak neveit. Vanda pontosan emlékezett a legkisebb epizód figura nevére is. Tudta minden színész nevét, aki bárhol a világon szerepelt valamelyik darabomban. Hatalmas gyűjteménye volt lapkivágásokból, színházi plakátokból és fényképekből. Nagy részük elveszett az 1940-ig eltelt 7 év során, miközben egyik országból a másikba vándoroltunk, Budapesten, Bécsben, Velencében, Párizsban és Genfben. Ami megmaradt és amit Amerikában szerzett hozzá, nagy borítékokban gyűjtötte össze. Nekem nemigen beszélt róluk. Néha megkért, szerezzem meg egyik vagy másik könyvemet. Ezeket aztán nagy nehézségek árán kutattam fel valamelyik antikváriumban a németországi és magyarországi könyvégetések után. Saját kis könyvtára részére gyűjtötte ezeket a műveket. Gyakran kért tőlem kéziratot is, de sohasem kapott. Kézirataimat a kávés konyhában lévő szekrény polcán őriztem. És valahányszor elkérte egyiket vagy másikat, azt szoktam mondani. Ne siessen annyira. Ha meghalok, úgyis a magáé lesz minden könyvem és minden kéziratom. 1947. októberében összegyűjtöttem és elrendezgettem borítékjainak tartalmát az összes könyvekkel és kéziratokkal együtt, amelyeket neki akartam hagyományozni. A kéziratokat és újságkivágásokat gondosan elrendeztem, és gyűjtőkönyvekbe raktam. Elhatároztam, hogy a gyűjteményt Vanda emlékezetére a New York-i nyilvános könyvtárnak adományozom. Tudtam, hogy George Friedley színikritikus, a könyvtár színházi gyűjteményének akkori kurátora igen szorgalmasan gyűjtögeti a színdarab kézirottokat és könyveket. Kétféle narancsszínű címkét nyomattam, és mindegyikből egyet-egyet a könyvekre ragasztotta. A kisebbik címkén ez állott. Barta Banda gyűjteménye. A nagyobbikon ez olvasható. A szerző átnyújtja ezt a könyvet a New York-i nyilvános könyvtárnak forrón szeretett barátja és irodalmi tanácsadója, Barta Banda emlékezetére, elhunyt 1947. augusztus 28-án. A szerzőnek az volt a szándéka, hogy minden könyvét és kéziratát ráhagyományozza. Hogy éppen ennek a könyvtárnak ajánlottam fel a gyűjteményt, annak a többi között az volt az oka, hogy Vanda, amikor egyszer mélyreható kutató munkát végzett itt számomra, nagy örömmel mesélte, milyen példátlan kedvességgel segítették a könyvtár munkatársai. Mr. Ralph A. Beals, a New York-i nyilvános könyvtár igazgatója, és Mr. George Friedley november 12-én vette át tőlem a vaskos kézirat gyűjteményt a könyvtár igazgatósági irodájában. Nagyon nyugtalan voltam ezen a délelőttön. Személyesen akartam átadni a két tudós férfinak a gyűjteményt, és attól féltem, kompromittálom magamat azzal, hogy 70 éves létemre nem tudok magamon uralkodni. Tudtam, hogy ha valami hibát követnék el, az felette kedvezőtlen benyomást keltene. Elismerem, hogy joggal, mindenütt, főként azonban ezen a helyen. Ezért megkértem Sam Jeffy barátomat, kísérjen el erre a látogatásra, mint egy kórházi ápoló. Az ő feladata volt, hogy erre a rövid időre kiegyensúlyozott, normális öreg urat csináljon belőlem. Sam értem jött, együtt mentünk a könyvtárba. Ott az igazgatónak és a színházi osztály kurátorának átadtam a csomagot. Sam egész idő alatt azon fáradozott, hogy én valóban nyugodt öreg úr benyomását keltsem. Lefotografáltak bennünket. A fényképezés alatt rendesen viselkedtem, de később, amikor megláttam a fényképeket, meghökkentem. Mert ezek a képek kegyetlenül kimutattak az arcomon mindent, amit én annyira el akartam titkolni. A gyűjtemény első oldalán Vanda fényképe látható, a legjobb róla készült amerikai felvétel. A kép mellé, a gyűjtemény előszavául a következő sorokat írtam. Ezt a gyűjteményt ajánlom Barta Bandának, forrón szeretett jó barátomnak és irodalmi tanácsadómnak, hűséges társamnak keserű számüzetésemben. 15 esztendőn keresztül kísért önként és önzetlenül vándorutamon. Meghalt váratlanul New Yorkban 1947. augusztus 28-án. Életrajzi szempontból fontosnak vélt könyveimet, kézirataimat, fényképeimet és újságcikkeimet, amelyeket rá akartam hagyományozni, ezennel az ő életének emlékezetére a New York-i nyilvános könyvtárnak ajándékozom. 1947. október 25. Miután lejöttünk Mr. Beals hivatali szobájából, ahol egy hosszú asztalon gyönyörűen elhelyezték az egész gyűjteményt, olyan, mint egy ravatal villant át az agyamon, Sam elbúcsúzott tőlem, és dolgára sietett. Ott álltam az 5. sugárút és a 42. utca sarkán ezen a felhős, majdnem sötét őszi délelőttön, a könyvtár épületének klasszikus árkádjai alatt. Hosszú ideig céltalanul bámultam az 5. sugárút autóforgatagát. A Sam által nyújtott csillapító és normális viselkedésre gerjesztő lelki bróm hatása lassacskán megszűnt. Kezdtem elhitetni magammal, hogy az ötödik sugárút autóforgalmának zajában tisztán hallom Vanda halk hangját. Töprengeni kezdtem, és gondolataimat egy kettőnk közötti beteges párbeszédbe öntöttem.
2: Szomorú?
1: Igen.
2: Miattam szomorú?
1: Szomorú vagyok, drágám, mert az az érzésem, hogy bizonyos fajta temetésről jövök. Mintha egy távoli utas elhantolta volna ebbe a más nemzet fiai által épített gyönyörű nagy temetőbe hosszú írói karrierjének összes megmaradt foszlányait. Mellé temette magát a karriert is. És miután ebben a pillanatban nincs a zsebében nyugtatószer, úgy érzi, eltemette jövőbeni ambícióit is. Eltemette az élni akarás vágyát, magát az érzést, hogy éle egyáltalán, és azt a gondolatot, hogy tovább kell folytatnia az életét. A könyvek mérhetetlen tömege úgy nyeli el az én szerény műveimet, mint a tenger a vízcseppet. A könyvek szerzői javarészben halottak, alig akadt közöttük élő író. Úgy érzem, ma én is eltemetkeztem magával, anélkül, hogy erre engedélyt kértem volna. Íme, most már két név olvasható minden könyvemen és minden kéziratomon. A magáé és az enyém. Mindketten, Mr. Beers és Mr. Fridley nem csak udvariasan, hanem jóságosan fogadtak. Kétségtelenül megértették szomorú hangulatomat. És most mégis, amint a sarokról visszapillantok az ünnepélyes épületre, az az érzésem, hogy mi ketten, messziről jött idegenek, csupán betolakodottak vagyunk itt. Az én önfejűségem révén jogtalanul és lopva temetkeztünk ide. Arról az érzésről, amely most bennem él, sokszor beszélte magának, mint egyik képzelt hibámról a sok valódi hiba mellett. Az emberek önszánalomnak nevezik. Az utóbbi években gyakran hallottam azt a kifejezést, hogy önszánalom, és mindig a megvetés hangján emlegették. Valahányszor, bármilyen szerényen is, megpróbáltam szót emelni a megvető hangsúly ellen. Mindig egyedül maradtam a véleményemmel. Soha sem tudtam megérteni, miért kell az önszánalomról a megvetés hangján beszélni. Olyan emberek hangoztatták ennek természetességét, akiknek ítélő képességét sokra becsülem. Azt fejtegették, hogy az önszánalom mesterkélt érzés, és nincs összhangban az amerikai felfogással. Eddig még nem találtam kielégítő magyarázatot, miért kell megvetni és nevetségessé tenni egy természetes emberi érzést. Nem tudok mást feltételezni. Mint hogy egy rejtett és hatalmas pénzügyi, politikai vagy katonai erő kényszeríti a különben gyöngéd szívű amerikai népet erre a magatartásra. Közép-Európában születtem. A 19. században nevelkedtem, és a francia, orosz és hazai irodalom emlőjén nőttem fel. Számomra és emberi együttérzésre, sőt érzelgőségre is hajlamos nép között élve, ha 100 évig élnék, akkor sem tudnám magamévá tenni az emberi szenvedéssel szemben tanúsított cinizmust, amely nem amerikai, semmi esetre sem kontinentális, hanem határozottan brit magatartás. Önszánalom. Jézus a kereszten hangos szóval kiáltott. Éli, éli, láma szabachtáni. Én Istenem, miért hagytál el engem? Mi volt ez? Mi volt ez, ha nem minden idők legmeghatóbb és legmaradandóbb példája az önszánalomra? Nem szégyellem magam, drágám. Mondtam neki zárt ajkaim és összeszorított fogaim mögött, amint ott álltam a 42. utca sarkán. Nem szégyellem magam ebben a fennhéjázó társadalomban, amiért kimondhatatlanul szánom magam. Szánom magamat, mert egyedül hagyott öregkoromra ebben a hideg, sötét, nyomasztó világban, ahol számomra már nem fénylik reménysugár. Egyetlen kis világító fényem volt, egyetlen támaszom, barátom, tanácsadom, segítségem. Maga. Sokáig álltam fekete szemüveggel némán a lármás utcasarkon.
2: Újra sír. Ez borzalmas. Uralkodjék magán.
1: Nem bírok. Egyszerűen képtelen vagyok rá. Barátaim tanácsára mindenféle kúrát csináltam végig, csak azért, hogy uralkodni tudjak magamon. Egyik sem használt. Különben is. Mit változtat állapotomon, vagy a világ helyzetén, hogyha lelki erőm, vagy orvosságok révén néhány cseppnyi meleg sós vizet erőszakkal visszatartok szervezetemben? Ahelyett, hogy engedném kicsordulni?
2: Gondoljon vissza egyik darabjának néhány sorára. A darabot együtt csiszolgattuk Montaukban a múlt nyáron. Emlékezzék arra a dialógusra, amikor az orvos arra oktatja a beteget, hogy a rágódás, az önmarcangolás károsan hat az adrenálmirigyekre és az amúgy is gyenge szívre.
1: Jól van, drágám, gondolni fogok. Hirtelen önvádló érzés támadt fel bennem. Nem először történt a temetés óta. Mégis fellapoztam a lexikont, és az önvádnak nevezett lelkiállapotot megtaláltam az akut búskomorság címszó alatt. Itt fedeztem fel az okát is. Hirtelen és váratlan megrázkódtatás, és hozzánk közel álló szeretett lény halála. Tovább folytattam ezt az önkínzást. Bambán bámultam fekete pápa szememen keresztül a nyüzsgő autóforgalomra. Aztán ismét megszólaltam. Az ajkaim szemernyit megrezdültek, de nem váltak el egymástól. Senki sem törődött velem, ám bár ha valaki figyelt volna rám, azt hihette volna, hogy beteg vagyok, vagy tébolyodott. Lehetséges, hogy ebben a pillanatban beteg is voltam. Őrült is. Ugye nem voltam magához mindig gyöngéd, mindig halkszavú.
2: Dehogy is nem.
1: Mondjam meg az igazat.
2: Hát, bizony nem mindig.
1: Hanguskodó voltam. Ideges, türelmetlen, ingerlékeny.
2: Ó, dehogy.
1: Mondja meg az igazat.
2: Hát, bizony néha kiabált. Idegeskedett, ingerlékeny volt. De nem törődtem vele. Sajnáltam magát. Sokszor mondtam ezt Lilinek. Ő tudta. És amióta meghaltam, sokszor elmondta magának.
1: Nem hittem el neki. Azt hittem, Lili csupán könnyíteni akar a lelkemen. De most, hogy maga mondja, elhiszem. Elhiszem, mert enyhíti a fájdalmamat.
2: Tudja, hogy miért sajnáltam? Mert rajtam kívül talán senki sem tudta, hogy maga belülről teljesen összetört ember. Mindig mondogattam magamban, milyen kár, hogy ennyire ideges. Olyan szépen haladhatnánk együtt. Két összetört emberi lélek. Lilinek mondtam.
1: Miért nem mondta nekem?
2: Nem akartam, hogy észrevegye, tudom, hogy maga össze van törve. Évek óta láttam, hogy maga ezt mindenki előtt titkolni próbálja.
1: De hiszen, ha ezeket akkor becsületesen elmondta volna nekem, szóról szóra, ez közelebb vitt volna bennünket egymáshoz. És én is nyugodtabb és higgadtabb lettem volna.
2: Lettem volna, ha mondtam volna. Mennyi ha, mennyi volna. Mennyi mindentől megkíméltük volna egymást, ha őszinték lettünk volna?
1: Megkíméltük volna egymást, ha őszinték lettünk volna. Ezek a szavak arra emlékeztettek engem, hogy Nizzában fél órás sétával jutottunk el a Renault étteremhez, ahol rendszerint ebédelni szoktunk. Szokása szerint egész úton dúdolgatott mellettem. Ilyenkor nem szóltam hozzá, nehogy megzavarjam halk dudorászását. Ezt az öntudatlan zümmögést mindig a kiegyensúlyozott és elégedett lélek megnyilatkozásának tekintettem. Ezért nem szóltam egy szót sem, inkább hallgattam halk dúdolgatását ennek az asszonynak, aki elszakadt családjától és hontalanul bolyong miattam. Ez állandó nyomta a lelkiismeretemet, noha ismételten bizonygatta, hogy jól érzi magát. Mert ezek a bizonygatások kíméletességből talán nem voltak mindig őszinték. De a dúdolás mindig őszinte volt. Noha most már feleslegesnek érzem, mégis újra hangsúlyoznom kell, hogy ezeket a párbeszédeket képzeletem kovácsolta össze azokból a szavakból, amelyeket tényleg mondott, azokból, amelyeket azt hiszem mondott volna, ha élne. Jól lehet, valójában túlságosan is kíméletes volt, hogy ilyesmiket mondjon. Továbbá azokból, amelyeket másoknak írt vagy mondott, amelyeket nekem kellett volna mondania, és elsősorban azokból, amelyeket szerettem volna hallani a szájából, akár még életében, akár most, amikor lázálmomban beszélgettem vele. Ez a néma beszélgetés az 5. sugárút és a 42. utca sarkán furcsán végződött. Amint gondolataimba mélyedve mozdulatlanul álltam a sarkon az 5. sugárút felé fordulva, éreztem, hogy valaki gyengéden karon ragad. Ismeretlen, magas fiatalember volt. Miközben a karomat fogta, megkérdezte. Át akar menni az úttesten? Azt hitte, vak vagyok. Ránéztem, és így feleltem. Ó, nem, köszönöm. Észrevette szemem csillogását a fekete szemüveg mögött. Eleresztette karomat, és mosolyogni kezdett. Bocsánatot kérek, mondotta zavartan, és elsietett. És én hazamentem. Haza. Amely a szállodámat jelenti.

0: Elhangzott Molnár Ferenc útitársa száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. 12. rész. A szereposztása következő volt. Molnár, Serez Zoltán. Vanda, Szabó Erika. A hangmérnök Jantyik Csaba és Jantyik Levente volt. A zenei szerkesztő Hortobágyi László. Munkatárs Szupper Edit. Szerkesztette és rendezte Csaba Klári. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Molnár Ferenc, útitársa száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. 13. rész. Valaki egyszer megkérdezte Molnárt, miért nem ír soha hűséges útitársáról, Bandáról? Miért nem mintázza meg az ő figuráját és odaadó áldozatos életét? A felelet az volt, hogy valamikor, még mielőtt ismerte volna, már rég megmintázta őt a Lilium Julikájában. Vernon Duckworth Barker írta valahol, hogy az irodalom az életnek utánzó hajlamú, akaratos húga. Íme ez olykor fordítva is áll. Az élet követi nyomon az irodalmat. S csak nem mindig ez a keservesebb. Kárpátia Aurél.
1: Az itt következő miniatűr történet eddig kettőnké volt Vandával. Most már egyedül az enyém. De én szorgos, sőt vakbuzgó gyűjtője és megőrzője vagyok emlékeink sokaságának. Mennél jelentéktelenebb egy eset, annál inkább ragaszkodom hozzá. Sohasem tudom kiverni a fejemből azt a gondolatot, hogy a legapróbb és legszemélyesebb, de emberi történet sokkal maradandóbb, mint Genghis Khan, Attila, Napóleon, vagy akár Hitler földrengető hadtettei. Ami engem illet, mindig jobban érdekeltek a jóisten kis miniatűrjei, mint heroikus méretű történelmi képei. Jól tudom, hogy mint írónak éppen ez az egyik főhibám, amellyel nem lenne szabad kérkednem, sőt inkább minden alkalommal bocsánatot kellene kérnem miatta. Minden szerénysége és halkszavúsága ellenére Vanda tisztában volt saját egyéni varázsával. Noha sohasem beszélt róla. Csupán egyetlen egyszer árult el, hogy tudatában van az idegenekre gyakorolt vonzerejének. Mint említettem, az egész megfigyelés olyan parányi, hogy csupán mikroszkóp alatt észlelhető. De számomra mégis jelentős, és amióta a kis eset tanúja voltam, nem megy ki a fejemből. Egy este 9 óra tájban jöttünk haza vacsorázni, és beszálltunk a liftbe. A késő esti újságok, a News és a Mirror nem voltak kaphatók a szálloda előtti újságstandon. Mindkettőből egész halomnyi tornyosodott a liftben. Elvettem egy-egy példányt, és átnyújtottam 25 centet öreg barátunknak, a liftkezelőnek. Amikor kiléptünk a liftből, Vanda megkérdezte.
2: Miért adott neki 25 centet két 5 centes újságért?
1: 20 centet akartam adni, de nem volt 2/10-esem, így 5 centtel bőkezőbb voltam, mint ahogyan szándékomban volt. Késő van, esik az eső, jó messzire el kell menniük, hogy vásárolhassanak újságot. Lehet, hogy nagyon hosszú utat tett meg az öreg, talán a nyomdáig is elbandukolt. A liftesek újságárudát nyitottak a liftben. Szeretnének keresni néhány centet.
2: Akkor is sok a 25 cent. Nem az első eset, hogy maga túl sok borravalót ad, vagy túl keveset. Nincs érzéke a borravalóztáshoz. Ebben az esetben elég lett volna 50%-os borravaló.
1: Higgye el, nem volt sok a 25 cent. Az öreg meg sem köszönte. Másnap ugyanez történt, és harmadnap szintén. 25 centet kapott tőlem két újságért és egy barátságos mosolyt. Semmi köszönet. Vanda néhány nap múlva így szólt.
2: Tudja mit? Ezentúl én fogok újságot vásárolni. Adjon ide 10 centet.
1: Odaadtam a 10 centet. Kivett a csomóból két újságot, pontosan ahogy én szoktam, ránézett az öreg liftesre, és a női mosoly legkisebb árnyalata nélkül, mellőzve minden fortélyos asszonyi kacérságot, amelynek segítségével bizonyos hölgyek jutányosabban szeretnek vásárolni, kifejezette megmutatva nekem, hogy nem folyamodik általam nem alkalmazható eszközökhöz, átnyújtotta a liftesnek a 10 centet. Nagyon szépen köszönöm, nyugtázta az öreg kedvesen és hangosan. Miután 1923-ban elhagytam szülőhazámat, szokásommá vált órák hosszat sóvárogva egyedül üldögélni idegen országok vasútállomásain. Ha Resti is volt az állomáson, ott tanyáztam, ha nem, akkor leültem egy padra a sínek mellé. Figyeltem az érkező vonatokat, de különösen azokat, amelyek elhagyják az indóházat. Érdekeltek az elutazók, főképpen azok, akik után barátaik még sokáig integettek a peronról. Bárhol tartózkodtam is, mindig irigyeltem az elutazókat. Alapjában véve ezért töltöttem az időmet pályaudvarokon, ahelyett, hogy munka után parkokban sétáltam volna, vagy a kávéházak 5 órai teáján tánczenét hallgattam volna. Úgy tetszett, hogy bárhol is voltam, mindig szerettem volna elutazni onnan. Hogy hová, arról fogalmam sem volt. Még ma sem tudom, hová vágyakoztam. Csupán elmenni onnan, bárhol is tartózkodtam. 10 év múlva Vandára is átragadt ez a szokásom. Nagyon megszerette a pályaudvari őgyelgést, ezt a valójában nem valami kellemes időtöltést. Ezután már nem egyedül üldögéltem a vasúti állomásokon. Kettesben évek hosszú során rengeteg időt töltöttünk kisebb-nagyobb pályaudvarokon, figyelmesen nézegetve az elutazókat és a búcsúzkodókat. Az volt a játékunk, hogy megfigyeltük az idegen embereket, amint búcsúzkodnak egymástól. Megbarátkoztunk az arcukkal, csak nem bizalmas viszonyba kerültünk velük, és amikor a vonat elindult, először a távozók helyébe képzeltük magunkat, az irigyelt elutazók helyébe, aztán rögtön utána megpróbáltuk átvenni a távolodó vonat után integető itthon maradtak szerepét. Azt hiszem, most már elmondhatom, hogy akkori mesterségesen létrehozott lelkiállapotunkban, amely ma már oktalanságnak, vagy éppen őrültségnek látszik, már magunk is azt hittük, mintha együttérzéssel integetnénk a távozóknak csupán azért, mert elutaznak. Ha ceruzát ragadnék, és csak nagyjából összeszámolnám, hány órát töltöttünk eltűnődve, és legtöbbször néma csendben a pályaudvarokon, meghökkentő szám jön neki belőle, hetek, sőt, hónapok. A hontalanok tipikus, keserű időtöltése volt. Bécsben a keleti pályaudvar vasúti éttermének egyik ablaka volt a megfigyelő állomásunk. Itteni látványosság egy 3/4 méter magasságú, virágcserépbe helyezett mű narancsfa volt, amelynek ágaira mintegy 100 mű narancs volt oda drótozva. Sokszor üldögéltünk a bánatos narancsfa alatt. Párizsban a Gare de l'Est volt a kedvencünk. Velencében törzsasztalunk egyik oldaláról a Canale Grandét láttuk, másik oldaláról a kelet-nyugati expressz vonatait, amint elrobog Ázsiából jövet Velencén, Torinón és Párizson keresztül, hogy a csatornán át hajón folytassák útjukat Londonba. Irigyeltük azokat, akik Londonba utaztak, nem különben azokat is, akik a másik irányba, Isztambulba vagy Bagdadba igyekeztek. Ültünk a vasúti restik ablakaiban, Milánóban, Genfben, Lozánban, Nizzában és Kámban. Valósággal kipéreltük a pici Monte Carlo-i vasútállomás bárja előtt az egyik kis vasasztalkát az ördögi felvonó vastornya alatt. Tengerre néző asztalunk mellett haladt fel a lift, amely a pályaudvarról a hegyre szállította az érkező turistákat egyenesen a játékkaszinóba. Üldögéltünk kis asztalaink mellett Ospedalettiben vagy Sanremo-ban, ahol csupán a napfényben csillogó sín pár választotta el asztalunkat a földközi tenger tükrétől. A szórakozni vágyó turistákkal tömött Riviera Express itt csupán egy percre állt meg, mintha lélegzetet venne, és már is rohan tovább, nehogy lekésse a rulettasztalokat, a pezsgős palackokat, az osztrigát, és a francia tengerpart időske, de még mindig elfogadható ex-párizsi kokottjait. Sokat ültünk egy kispadon Ventimiglia állomáson a francia-olasz határon, ahol mindig rengetegen ugráltak le az egy-két percig veszteglő vonatról, hogy aztán ismét felkapaszkodjanak nagy csokor szegfűvel a karjukon. Különösen karácsony körül vásárolták a néhány centért kapható és 100 szegfűből álló elragadó csokrokat. Ennek az állomásnak ez a különlegessége, amióta csak vasút vezet erre. Ilyen pályaudvari tolongást csak a Karlsbad közelében fekvő Pilsenben tapasztaltunk, ahol fehér köppenyes fiúk rohangáltak a tolongó utasok között, valódi pilzeni sört árulva. Két perc alatt itt több sört hajtottak fel, mint bármely étteremben egy óra alatt. Esténként gyakran ültünk a Karlsbadi vasútállomás peronján. Padunk közeléből indult el az Ostendei Express, miután az angol utasok csodálatos disznóbőr koffereit felrakták a kocsikra, és az étkezőben a díszbe öltözött öreg francia pincérek szakértő kézzel megterítették a virágos asztalokat. Hogy némi felelőtlen statisztikával is szolgáljak, az elutazó 90%-a boldogabbnak látszott, mint azok, akik integetve ott maradtak. Mindenre most már csak egyedül emlékezem. Egyedül emlékezem a melankolikus, tépelődéssel töltött órákra a vasúti állomásokon. Egyedül maradtam a tragikus és komikus bábukkal és helyzetekkel, ami nemzetközi magánbábszínházunk alakjaival. Valójában Vanda szokta súgni nekem a kis anekdotákat, pontosan végszóra. Sőt, gyakran el is mondta helyettem, amikor társaságban az emberek szórakoztatást vártak tőlem, és a memóriám cserben hagyott. Kimeríthetetlen készletei voltak ezekből a jelenetekből, amelyeket együtt láttunk. És megőrizte az én kipróbált, de folyton elfelejtett rengeteg kis történetkémet. Most csak annyit mondhatok. Egyre gyakrabban és egyre fájdalmasabban állapítom meg, hogy Vanda volt az én emlékező tehetségem. És egyedül maradtam olyan igénytelen tárgyakkal, amelyeket tőle kaptam. Egyetlen egyet sem kértem közülük, de még csak célzást sem tettem arra, hogy szükségem volna egyikre vagy másikra. Mindig magától jött rá, hogy ezek a dolgok segítségemre lennének, vagy hasznosak lennének számomra. És valamennyivel meglepetést szerzett nekem, mert előzőleg soha egyikről sem tett említést. Még csak nem is ajándékként adta át őket ünnepélyesen, hanem egyszerűen, vagy alkalomszerűen. A köszönet legenyhébb formáját is el akarta kerülni. De ezek a tárgyak kisebb-nagyobb segítséget jelentettek nekem a hétköznapi életben. Rendszerint titokban helyezte el őket a szobámban, a szekrényben, a fiókokban, sőt még a zsebeimben is. Egy kötelességtudó gyermek és egy szerető anya gyöngétségével és gondosságával. Halála után megpróbáltam egy ív papírra feljegyezni a figyelmességeit, ám magukat, a tárgyakat az ő elvesztése után gyorsan továbbadtam, nehogy megakadjon rajtuk a szemem. Annak ellenére, hogy 40-45 éves koromig vidám fickó voltam, az együtt töltött 15 esztendünk alatt, ami a mulatós időszakom után 10 évvel kezdődött, a világkatasztrófa és emigráns helyzetünk jóvoltából csendes, lemondó és visszavonult életet folytattunk. Nem is volna nagy túlzás azt állítani, hogy komor évek voltak. Ez volt az egyik, de csak is az egyik, oka annak, hogy Vandát nem lehetett vidám teremtésnek nevezni. Volt humorérzéke, de nem emlékszem, hogy velem viccelődött volna. Kivéve egyetlen alkalmat néhány esztendővel ezelőtt. A végén ez is mindkettőnk szereplésével nagyon keserű produkcióvá lett. Talán ezért él ilyen élénken az emlékezetemben. Napokon keresztül szörnyű hangulatban voltam. Lelkiállapotom egyre rosszabbra fordult, és ráadásul egy csomó borzalmas hír és szomorú levél érkezett Budapestről. Dr. Rutkai György egyik legrégibb barátom levelet kapott, amelyben közölték vele, hogy imádott édesanyját megölték a magyar nácik. Barátom nem tudta, és sohasem tudja ezt a csapást kiheverni. Részletes jelentéseket kaptunk két jó barátomról, akiket 12-14 éves nyilas suhancok gyilkoltak meg. Az egyik Kemény Simon volt, a költő. A másik Roboz Imre, kedvenc színházam igazgatója. Szomorú levél érkezett egy kedves, gyönyörű, fehérhajú szívbajos asszonyról, jó barátnőmről, akiben 20 éves koromban szerelmes voltam anélkül, hogy tudott volna róla. 1944-ben több zsidó asszonnyal együtt, mint a Vágóhídra terelt barmukat hajszolták az országúton gyalogosan Budapestről a 250 kilométernyire fekvő Bécsbe. A magyar fővárostól 120 kilométernyire összeesett az országúton. Amikor lerogyott, a csoportot kísérő csendőrök puskatussal törték darabokra gyönyörű fejét. Ugyanez a sors érte vele együtt lakó nővérét, akit szintén elhurcoltak. Nővére lengyel Menyhért barátomnak és írótársamnak volt az anyosa. Rendes Erzsébet, barátunk és ügyvédünk felesége, egy vidám, szép fiatal asszony lezuhant egy bombasérült ház beomlott lépcsőházába, és nyomban meghalt. Az ilyen borzalmak után csak nem bohózati hatással volt ránk, amikor meghallottuk, hogy élete munkájának látható nyomai, magyar és idegen nyelven megjelent összes műveim, illetve mindaz, amit közülük könyvkereskedésekben és magánkönyvtárokban fellelhettek, ezer és ezer más könyvel egyetemben a magyar kormány parancsára, mágjára kerültek. Késő őszi esős, nyomasztó, sötét délután volt. Az ötödik sugárút üzleteinek fényei már 3 órakor kigyúltak. 5 órakor, mint rendesen, Vanda lejött a 15. emeleti szobájából, és bekopogott 8. emeleti szobámba. Belépett, és így szólt.
2: Ide nézzen!
1: Elfintorította arcát. Charlie McCarthy stílusában tökéletesen utánozva Amerika legnépszerűbb hasbeszélőjének bábuját. Még eddig sohasem láttam komédiázni. Valahogy nem is állt jól neki. Nem tartozott az egyéniségéhez másokat utánozni, pedig erre általában hajlamosak a nők. Mi történt?
2: A tükör előtt gyakoroltam a szobámban. Egy képes lapban láttam fotográfiát, arról utánoztam. Hogy felvidítsam magát? Olyan morcos mostanában. Ne ráncolja a homlokát. Azt hittem, nevetni fog rajta. Egyrészt, mert sohasem csináltam ilyesmit, másrészt pedig, minden hiúság nélkül mondhatom, nagyszerűen sikerült az utánzás. Ugye jó?
1: Nagyon jó. Mondtam, nem mintha örültem volna a bohózkodásnak, hanem mert megilletődtem szeretetre méltó kedvességétől.
2: Próbálja meg maga is.
1: Megpróbáltam.
2: Nem valami jó. Próbálja a tükör előtt. Jól nézze meg az én Charlie arckifejezésemet, és igyekezzék utánozni. Gyakorlat kérdése.
1: Ott álltunk a tükör előtt, Ő Charlie McCarthy fintorokat vágott, én pedig igyekeztem utána csinálni, amíg majdnem olyan tökéletesen ment, mint neki. Tudom, hogy szíve mélyén gyógyíthatatlanul búskomor volt forrón szeretett fivére meggyilkolása miatt. Bármilyen gondosan titkolta is előttem, jól tudtam, néha hajnalig kopogott írógépén. Könyörgő leveleket írva Németországban állomásozó amerikai tábornokoknak, akiket nem ismert, és akiknek a nevét újságcikkekben fedezte fel. Legalább azt szerette volna megtudni, hol temették el fivérét. Azóta megtudtam, hogy a jószívű tábornokoktól érkezett válaszokat, sajnos semmiféle adatot nem tudta közölni, feleségem 78. utcában lévő lakásán helyezte el, és ott ontotta fájdalmas könnyeit is. Csak akkor jelent meg ismét előttem, amikor szobájában a gyógyszerek

Boldogtalanul vigyorgó arc, ez a félőrült pantomim kettős engem csak nem az ájulásba kergetett. De uralkodtam magamon, hadd higgye, hogy sikerült engem mulattatnia. Az orvos értelemben vett búskomorság mesdjéjén, 68. életévenben, körülöttem egy felfordult világgal, versenyeztem Vandával, hogy ki tud sikerültebb Charlie McCarthy fintorokat vágni a tükör előtt. Ebben az időben jegyeztem meg Vandának. Sok évvel ezelőtt, amikor fiatal voltam és gondtalanul éltem, az élet nyerteseinek társaságában éreztem otthon magamot. Most csak a vesztők népes családjában érzem magam otthon.

0: Elhangzott Molnár Ferenc útitársa száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. 13. rész. A szereposztás a következő volt. Molnár, Serez Zoltán. Vanda, Szabó Erika. A hangmérnök Jantyik Csaba és Jantyik Levente volt. A zenei szerkesztő Hortobágyi László. Munkatárs Szupper Edit. Szerkesztette és rendezte Csaba Klári. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen.
2: Késő esti krónika.
3: A Kossuth Rádió hírműsora.
4: 22 óra van, jó estét kívánok, ez a késő esti krónika. A bemondó Bordi András, a mikrofonnál Kis József. Főbb híreink először röviden. Gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség az MNB volt elnökét és további 6 személyt az Erste ügyben.
5: Új legfőbb ügyész jelölését kéri a Tisza párt, a köztársasági elnök azonban kitarthat Mári Zoltán mellett.
4: Alaptörvény ellenesek a szolidaritási hozzájárulás egyes szabályai az Alkotmánybíróság szerint.
5: Holnap többnyire sok napsütésre számíthatunk, csak helyenként lehet kisebb zápor.
4: Következnek a részletek, a szerkesztő Brieska Dániel. Gyanúsítotti kihallgatásokat és kutatásokat hajtott végre a Nemzeti Nyomozóiroda az MNB-hez köthető hivatali visszaélés miatt indult büntetőügyben. A rendőrség annyit közölt, hogy 7 embert hallgattak ki gyanúsítottként, köztük az MNB volt elnökét, Matolcsy Györgyöt.
5: A megalapozott gyanú szerint a jegybanki felügyelet emberei 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalatú magyar bankra, hogy a pénzintézet felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről. Az úgynevezett Erste ügyben azután indítottak nyomozást, hogy Simor András tavasszal elárulta, azért mondott le 2024. januárjában az Erste csoport bécsi felügyelőbizottsági tagságáról, mert a bank magyar vezetőinek jelezték, hogy amíg ő a helyén marad, a bankfelügyelet rendkívüli szigorára számíthatnak.
4: Kezdeményezte a legfőbb ügyészség Magyar Péter, illetve Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését.
5: A fideszes Hankó Balázs mentelmi jogát az NKA ügyben a KDNP Sesták Miklósét a Volán ügy miatt kérték ki. Magyar Péternek azért kellene felelnie, mert 2024-ben egy nyári buli után a gyanú szerint a Dunába hajította egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját.

0: Az ügyészség közleménye szerint Cseszták Miklós 2014 júniusától 2018 májusáig nemzeti fejlesztési miniszterként felügyelte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt, aminek vezetőjével a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől több mint 11 milliárd forintot jogtalanul vettek át. Hankó Balázs korábbi Fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés bűncselekménye miatt nyomoznak az NKA ügyben.
1: Magyar Péter kormányfő reagált arra, hogy az ügyészség Hankó Balázs és Cseszták Miklós mellett az ő mentelmi jogát is kikérte. Szerinte az időzítés egyetlen célja, hogy súlyos korrupciós bűncselekményeket mossanak össze. Brieska Dániel összefoglalója.
2: Egészen szánalmas és nevetséges, ahogyan a legyőzött maffia ügyészi utóvéd harcosai ezeket az ügyeket akarják összemosni és egy lapon említeni az én esetemmel. És ez nagyjából mindent elárul arról, milyen morális állapotban van a legfőbb ügyészség az Orbáni maffia 16 éve után.
3: A kormányfő szerint a mai bejelentés igazolta, hogy az ügyészségen teljes átvilágításra és felelősségre vonásra van szükség. Hozzátette, ha a pártján múlna, 3 héten belül lehetne új legfőbb ügyésze az országnak, akinek az egyik feladata éppen a korrupt ügyészek bíróság elé állítása is.
2: Ahhoz külön szeretnék gratulálni a Poltféle ügyészségnek, hogy a több 10 milliárdos Volánbusz korrupciós ügyben 10 évre volt szüksége az első érdemi nyomozati cselekményhez, valamint, hogy az MNB alapítványoknál lenyúlt 100 milliárdos ügyben máig senkit sem sikerült meggyanúsítani, de egy szórakozóján történt provokáció ügyében a félrendőrséget és az ügyészséget hadrendbe állították, és még búvárok életét is veszélyeztették.
3: Magyar Péter jelezte, az ő lelki ismerete tiszta, azt kéri, az országgyűlés haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, mert ő örömmel áll a hatóságok elé. A kormányfő azt üzente az általa Orbáni maffiózóknak nevezett embereknek, hogy most tényleg indul az Út a börtönbe program.
1: Cseszták Miklós azt állítja, semmilyen bűncselekményt nem követett el. A Fidesz frakció Hankó Balást áldozatnak nevezte.
0: A KDNP parlamenti képviselője egykori fejlesztési miniszter szerint az úgynevezett Volánbusz ügyben ellene megfogalmazott, megalapozott gyanú minden eleme alaptalan, és bármikor, bármely hatóság előtt kész megvédeni igazát. Az ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését azzal indokolták, hogy ellene vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt nyomoz a központi nyomozó főügyészség. A Fidesz frakció szerint Hankó Balázs ellen koncepciós eljárás zajlik. Az előző kormány kulturális miniszterét azzal gyanúsítják, hogy az irányításával jogellenesen használták fel a nemzeti kulturális alappénzeit. Az ügyészség szerint hűtlen kezelés történt, Bóka János frakcióvezető azonban a politikai önkény legújabb megnyilvánulásának nevezte, hogy képviselőtársa mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte a legfelsőbb ügyészség.
1: Az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat, jelentette ki a miniszterelnök.
0: Magyar Péter ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy a Tisza frakció nem támogatja Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi tisztségre. A kormányfő úgy fogalmazott, szokatlannak tűnhet, hogy az államfő nem a kormányzati hatalom bábja.
2: Éppen azt mutatja meg, hogy Magyarország gyógyul, ha ezeket a vitáinkat felelősséggel, transzparensen, az ország érdekében tudjuk lefolytatni. Ezért most tisztelettel arra kérjük Baka András köztársasági elnök urat, hogy állítson új jelöltet a legfőbb ügyészi tisztségre, hogy az országgyűlés mielőbb megválaszthassa Magyarország új legfőbb ügyészét. A cél közös. Olyan ügyészségre van szükség, amelynek függetlenségéhez, szakmai működéséhez és pártatlanságához nem férhet kétség.
0: A köztársasági elnök továbbra is fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét. Így válaszolt a Sándor Palota arra a kérdésre, hogy Baka András jelöle új személyt az legfőbb ügyészi tisztségre. Közölték, az államfő megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére, arról az országgyűlésnek kell döntenie.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Új 2,5%-os inflációs célt tűzött ki 2028. január elejétől a Magyar Nemzeti Bank. Ezt a jegybank elnöke jelentette be a monetáris tanács keddi ülése után.
0: A testület a globális kockázatok miatt az előzetes várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton. Az irányadó ráta 5,5% maradt. Varga Mihály hangsúlyozta, az inflációs cél 2028-as alkalmazása elegendő időt hagy a gazdasági szereplőknek az alkalmazkodásra. Közölte, a döntésnek a magyar gazdaság számára hosszabb távú előnyei is vannak.
5: Először is az alacsonyabb cél mellett már a monetáris politika 5-8 negyedéves horizontján, illetve hosszabb távon is mérsékeltebb inflációra számíthatunk. Ez támogatja a bérek vásárlóerejének megőrzését, és növeli a megtakarítások reálértékét is. Másrészt az alacsonyabb inflációs cél hosszabb távon alacsonyabb nominális kamatszinttel van összhangban, ami hozzájárul a fogyasztás és a beruházások növekedéséhez.
1: Az Alkotmánybíróság szerint alaptörvény ellenesek a szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályai. A testület szerint azok sértik az alaptörvény tisztességes hatósági eljáráshoz való jogra és azzal összefüggésben egyéb eljárási garanciákra vonatkozó rendelkezéseit.
0: Közölték, a szabályozás megvalósítja a tulajdonhoz való jog, valamint az önkormányzati tulajdonosi jogok és autonómia sérelmét is. A szolidaritási hozzájárulást 2017-ben vezette be az Orbán kormány azért, hogy a gazdagabb önkormányzatoktól így befolyt összeggel a rosszabb anyagi helyzetben lévő településeket segítse. A fővárosi önkormányzat 2023 óta perben áll a magyar állammal az adó miatt. Az Alkotmánybíróság döntése most lezárja ezt a vitát, mondta a Krónikának a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, a főváros eddig csak nem 500 milliárd forintot fizetett be ezen a jogcímen. A városvezető úgy fogalmazott, a döntésnek elvi jelentősége van.
6: Tehát az Alkotmánybíróság gyakorlatilag azt mondta, hogy ezt egy olyan jogi folyamatban lehetne megállapítani a szolidaritási hozzájárulásnak az összegét, amely figyelembe veszi az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatokat. Ugye ez nem történt meg, egy olyan politikai furkósbot lett ebből a kiegyenlítő mechanizmusból, ami kifejezetten a főváros büntetésére szolgált. Az Alkotmánybíróság döntése tulajdonképpen azt igazolja, hogy amit a főváros ebben a vitában képviselt, az nem csak erkölcsileg, de jogilag is megalapozott álláspont volt.
1: Az elmúlt hónapokban számos kérdés adódott az előző kormány által megkötött koncessziós szerződésekkel összefüggésben. A többi között a közlekedési minisztérium túlárazás miatt feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében.
0: A Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója a Krónikának elmondta, a koncessziós megbízás egyik fontos feltétele, hogy a magánvállalkozó átvállalja a kockázatot az államtól. Ez azonban szerinte itt nem történt meg. Martin József Péter hozzátette, a koncesszió az állami szolgáltatás kiszervezését jelenti. Hangsúlyozta, ehhez több alapfeltétel szükséges. Példaként említette, hogy szabad és átlátható pályázaton kell eldönteni, hogy ki legyen a koncesszor, illetve a kifizetést az adott piaci viszonyokhoz kell igazítani.
7: Normál esetben a koncesszor fizeti az államnak a bejött bevételek után. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a koncesszornak vagy a magánvállalkozónak van bizonyos profitja, haszna, és abból valamennyit fizet az államnak, cserébe azért, hogy ő végezheti ezt a szolgáltatást néhány éven vagy akár évtizeden keresztül.
8: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Megválasztották a médiatanács elnököt és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg.
0: A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Polyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban. A közmédiának pedig azt mondta, szeretné, hogy Magyarországon több média szolgáltató legyen.
9: Kereskedelmi televízióknak a nagy része az nem Magyarországon működik, hanem valamelyik másik országból sugározza az adását. Én nagyon szeretném és vállalom is azt, hogy a ciklus végére több lesz a Magyarországon letelepedett televíziós média szolgáltató, mint ahogy ezt most látjuk, hiszen ez az adófizetőknek és a magyar érdekeknek teljes mértékben megfelelne.
1: A KDNP szerint elfogadhatatlan, ami a mai szavazáson történt. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök úgy fogalmazott, arra a rendszerváltás óta nem volt példa, hogy a bizottság által már jóváhagyott tagokat a szavazáson elutasították. Szerinte ezért a szavazást szervező kormányfő a felelős.
0: Szentkirályi Alexandra az Országgyűlés Művelődési Bizottságának fideszes elnöke az önkényuralom építéseként értékelte, hogy a parlament nem támogatta a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. A politikus szégyennek nevezte a történteket, és azzal vádolta Magyar Pétert, hogy szinte teljesen ellenzéki felügyelet nélkül hagyja a közmédiát. A Mi Hazánk botrányosnak nevezte a történteket. Torockai László elnök szerint morális szempontból is aljas húzás volt, hogy családtagjaik jelenlétében szavazták le a Fidesz és KDNP jelöltjeit.
1: Trump TV néven indított új, a nap 24 órájában elérhető streaming szolgáltatást a Fehérház. Erre azután került sor, hogy a CNN és a Fox News vezetésével öt nagy amerikai televíziós hálózat közösen felfüggesztette az elnöki programok videós tudósítását. A bojkottal három médium Fehérházból való kitiltása ellen tiltakoznak. Részletek Brieska Dánieltől.
3: Az ABC, a CBS, az NBC, a CNN és a Fox News sem adott élő közvetítést Donald Trump útjáról az ENSZ közgyűlésbe, valamint a Fehérház új helikopter leszálló helyének átadásáról sem. A lépéssel az ellen tiltakoztak, hogy az amerikai elnök pénteken kitiltotta a CNN, az MS Now és a Politico munkatársait a Fehérházból. Az érintett szerkesztőségek pert indítottak az amerikai kormány ellen, szerintük a tiltás sérti a sajtó és szólásszabadságot. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, nem a szabad sajtót támadja a döntéssel, hanem az álhíreket. Az amerikai elnök korábban többször vádolta azzal az újságírókat, hogy hamis híreket közölnek róla, illetve azt is felrótta nekik, hogy nem foglalkoznak az elnöki eredményekkel azok érdemei szerint. A Fehérház kedre virradóra saját éjjel-nappal működő csatornát indította a YouTube-on Trump TV néven. Közölték, a csatorna éjjel-nappal működik majd, beszámol a legfrissebb hírekről és régebbi eseményeket is felelevenít.
1: Az EU tagállamok megegyeztek az Oroszország elleni szankciók hosszabbításáról.
0: A döntést az Európai Unió tanácsának hivatalosan még jóvá kell hagynia. Diplomáciai források szerint kompromisszumos megállapodást kötöttek. Két üzletember ugyanis lekerül a szankciós listáról, cserébe a büntetőintézkedések másfél éves meghosszabbításáért.
1: Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépen Németországban egy katonai támaszponton.
0: A pilóta katapultált, állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült, a roncsok szétszóródtak a környéken. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek.
8: Időjárás.
0: Holnap többnyire gomoly felhős idő várható, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. A hőmérséklet éjszaka 6 és 11, holnap 17 és 22 fok között alakul.
1: A késő esti krónika ezzel véget ért, a szerkesztő Brieska Dániel, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Bredák József nevében is köszöni figyelmüket, Bordi András és Kis József. Most következik a Sportvilág, hírekkel legközelebb 23 órakor jelentkezünk. Viszont hallásra!
8: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
10: Az Eurókupa 4-es döntőjére készül a női kézilabda válogatott. A kosaras Leli Krékára nagy feladat vár új török csapatában. Jövőre nem rendezik meg a magyarországi MotoGP futamot. Ifjabb növényi Norbert élete mérkőzésére készül. Jó estét kívánok, Katona Lászlót hallják. Közös megegyezéssel szerződést bontott az MTK és Márin Jurina. A bosnyák támadó 2,5 idényt töltött a fővárosi csapatnál, 79 mérkőzésen 21 gólt lőtt. Matus Beró, a Ferencváros labdarúgója sérülés miatt kénytelen volt elhagyni a szlovák válogatott Poprádi edzőtáborát, és az sem kizárt, hogy több hónapos kihagyás vár rá. A középpályás lábfejében a vizsgálatok fáradásos törést mutattak ki, aminek gyógyulási ideje legalább 2 hónap. És sérülés miatt legalább 2-3 hónapig nem léphet pályára Federico Valverde, a Real Madrid középpályása. Az uruguayi labdarúgó az Atletico elleni bajnokin a bokájára kapott egy rugást, ettől függetlenül végigjátszotta a találkozót. Alexander Blessint nevezte ki vezetőedzőnek a német labdarúgó bajnokságban sereghajtó Borussia Mönchengladbach. Blessin legutóbb 2 éven át a Sankt Paulinál dolgozott, amelyel előbb elkerülte a kiesést a Bundesligából, az előző idény végén azonban utolsó lett és búcsúzni kényszerült az élvonaltól. Az angol Islington lesz a Player Budapest ellenfele a férfi kézilabda Európa Kupa második fordulójában. Az első mérkőzés az október 17-i hétvégén a Buda Arénában, a visszavágót pedig a következő héten Angliában rendezik. Sajtónyilvános edzést tartott ma a női kézilabda válogatott a hétvégi Eurókupa 4-es döntő elé. A romániai eseményen majd Norvégia ellen kezd az elődöntőben a nemzeti csapat. Berelmese interjúiban elsőként Golovin Vladimir szövetségi kapitány nyilatkozik.
11: Nagyon kíváncsi vagyok, nagyon jó hangulatban. A vacsora szenzációs, mindenki beszél, pletykák, híreket, minden. Már nem érzékelünk ezt, hogy most olyan nehézséget okoz, hogy most más közösségben vagy. Mondom, nekünk ebből a szempontból egyszerű.
12: Van olyan pletyka vagy hír, ami publikus és esetleg befolyásolhatja itt a felkészülést, vagy a hétvégi 4-es tornát?
11: A sérülések voltak, de ez nem pletyka, ez már mindenki tudja. Volt egy kis hőemelkedés, de így igazából nincsen olyan, amit adott pillanatban befolyásolna a felkészülés. Mindenki egészséges. Ma reggel megmértünk őket, majd elemzünk, hogy ki milyen alapotban van, de azt, amit láttam, most hiába nem láttam így még számokat mondjuk már elemezve, de szerintem jó vagyunk a fizikálisan, meg mentálisan is.
12: És hát gondolom taktikailag most nagyon fontos a norvégokra felkészülni. Mennyire nehéz, majd mindjárt beszélünk a norvégokról is, az, hogy azt viszont jelen pillanatban nem tudjuk, hogy majd a második meccset ki ellen játsszuk. Akkor ilyenkor készülünk a norvégokra, és aztán utána majd magunkra koncentrálunk, vagy ilyenkor hogy néz ki ez?
11: Az első, amit kell, az a saját magukkal kell foglalkozni. És hiába most itt beszéltünk 5 hónapról, a hangulat, azok dolgok nem változnak, de ez a finom páros kapcsolatok, ezek dolgok, az biztos, hogy be kell gyakorolni, sok időnk nincs, és a mai edzésen is majd videózással elemeztünk, hát beszéltünk meg mindig a védekezési elveket, támadásokat, mi miért csinálunk, és azt mondom, hogy így, hogy válogatottnál sok idő nincsen, hogy folyamatosan gyakoroljunk, hanem próbálunk egy szisztematikusan felépíteni egy olyan rendszer, ami majdnem minden ellenféllel szembe jó lehet, és ott azt mondod, hogy ma a norvégokra persze, hogy levideózunk, de erre gerincre rakunk meg lábokat, meg a kezeket. Az nagyon olyan apró dolgokat, hogy a mi rendszerünk működjön adott ellenféllel szembe, és utána majd jön a következő, vagy a román, vagy dán, akkor ott ugyanolyan oszlop, ami gerincnek mondjuk nevezem, az megmarad, és akkor lehet, hogy ott hosszabb lábai, vagy hosszabb kezei kellenek a következő ellenfélre, ezért a válogatottban nincsen egy hét, hogy itt lejátszottam egy meccset, és akkor egy hetet gyakorlom egy adott ellenfélre. Itt meg még pluszba az jön, hogy nincs egy nap pihenő se, hanem játszó szombat, vasárnap nincs. Ezért nem csak mi így csinálunk, hanem az egész világ, meg pláne a norvégok azt már 20-valahány éve csinálnak, hogy megcsináltak egy oszlopot, és az működik, és utána biztos, hogy ők finom dolgai javítják adott ellenféllel szembe.
12: Kovács Anett, nagyon mosolygós is itt mindenki, te kevésbé, van ennek valami oka?
13: Nem, én itt minden, én nagyon jó kedvem van, itt mosolygok a lányokkal, szóval nekem nincsen semmi bajom, úgyhogy én jól érzem magam itt a lányokkal. Nagyon vártam már a találkozást, hiszen azért 5 hónap szünetünk volt, és most azért élményekkel, teli élményekkel gazdagodtunk, szóval most azért vannak új élményeink.
12: akkor csak rossz pillanatban tekintettem rád, és azért mondtam, hogy nem mosolyogsz. Ugye most ezért nagyon sok szempontból fontos lesz ez a két mérkőzés, ami előttetek áll. Szemerei Zsófi azt mondta, hogy az is fontos lehet, hogy Romániában a románok ellen játszani, ez még nem biztos, mert játszottak a dánokkal vagy a románokkal, de ebből a szempontból is lehet ez egy jó felkészülés az Európa-bajnokságra, hiszen azt is Romániában rendezik majd.
13: Mindenféleképpen azért egy komoly csapattal fogunk találkozni, és az, hogy tényleg megalapozza ezt az EB-t, és a Norvég azért az egy nagyon komoly csapat. Mi arra törekszünk, hogy tényleg a csapat, amit megbeszéltünk az edzéseken vagy a videókon, azt meg tudjuk valósítani.
12: A norvégok nagyon erős ellenfél, ez mindenképpen elmondható róluk. Az, hogy ez mennyiben segíti a felkészüléseteket, az kérdés. Szerinted miért jó egy felkészülési mérkőzésre? Nyilván az Eurókupa elődöntőt nem nevezném annak, de azért mégiscsak az Európa-bajnokságra való felkészülés a lényeg. Tehát a norvégokkal miért jó játszani ebből a szempontból?
13: Én úgy gondolom, hogy sokkal, tehát hogy nagyon gyorsak, és tényleg ők arra törekednek, milyen gyorsabban tudjanak támadásban könnyű helyzeteket lőni, és nekünk ezt fel kell vennünk, ezt a tempót, és ezért is jó velük játszani, meg például a védekezésben sokkal robosztusabbak, és tényleg ezt nekünk meg kell törnünk ezt a falat, és mindenféleképpen ez gyakorlásként ez egy nagyon jó mérkőzés lehet.
12: Egy gyors csapattal játszani azt jelenti, hogy akkor ti is felgyorsultok? Ez egyértelmű?
13: Ez így van, ez mindenféleképpen így van, és azt gondolom, hogy tényleg, hogyha mi is a legjobbat tudjuk nyújtani, és tudjuk fel tudjuk venni a tempójukat, akkor én azt gondolom, hogy egy nagyon jó mérkőzést tudunk velük játszani.
12: Mindettől függetlenül azért az elsődleges szempont, hogy a saját játékotokat gyakoroljátok és megmutassátok?
13: Ez így van, tényleg csak magunkra kell fókuszálni. Tudjuk nagyon jól, hogy a norvég csapat az egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, de tényleg csak magunkra kell fókuszálni, és a legjobbat kell nyújtanunk.
10: A török Emlák Konut csapatában folytatja pályafutását a kosárlabdázó Lelik Réka. A korábbi DVTK játékos 3 idényt követően a Boszporusz partja felé vette az irányt. Tóth Béla hívta fel telefonon Lelik Rékát.
14: Egy hete érkeztem nagyjából, múlt hét hétfőn, úgyhogy már viszonylag hosszabb ideje óta itt kint vagyok velük. Nem nagyon volt idő igazából semmire elöktöm, becsaptunk a közepébe a dolgoknak. Már túl vagyunk egy felkészülési tornán, úgyhogy tényleg nagyon kevés időm volt otthon, 2 napom maximum, és igazából jöttem is ki, úgyhogy nem nagyon volt idő tényleg arra, hogy most itt a körülményes dolgokon átmenjünk, hiszen holnapi napon Euroliga selejtezőt játszunk, úgyhogy bele kellett tényleg csapnunk a közepébe a dolgoknak.
15: Beszéljünk akkor erről az Euroliga selejtezőről. Ugye a Panathinaikosszal találkoztok idegenben holnap, ráadásul ez egy olyan Euroliga selejtező, ami egymérkőzéses, és a holnapi találkozónak a továbbjutója az majd a Gironával találkozik szintén idegenben, úgyhogy azt hiszem, hogy ez alapján nem tűnik könnyűnek a sorsolás, de te hogy érzed a csapatot, mennyire célkitűzés egyáltalán az Euroliga főtábla, így ahogyan említetted, hogy alig több mint egy hete vagy a csapattal, mennyire lehetett erre a párharcra felkészülni?
14: Igen, ez az új rendszer nem éppen kedves az újdonsült csapatoknak, akik kopogtatnak az Euroliga ajtaján. Nem egy oda-vissza mérkőzést kell játszani egy adott ellenféllel, hanem tulajdonképpen egy 2 lépcsős kvalifikáció van, és akik a legutolsó kalapban vannak, azoknak 2 mérkőzést kell idegenben nyerniük, ami korán sem egyszerű dolog. Nyilván utána egy Girona jön szembe, úgyhogy eléggé brutális játékerőt képviselnek. Úgyhogy nem mondanám, hogy egyszerű dolgunk lesz. Szerintem alakul a csapat egyébként. Napról napra érzem, hogy azért úgy kezdünk összeszokni. Török szinten egyébként szerintem nekünk van a legfiatalabb csapatunk, úgyhogy igazából tele vagyunk fiatal, újult erővel, ami nyilván egy kicsit hátránya, hogy sokkal kevesebb tapasztalattal rendelkeznek. Főként tőlünk légiósoktól fogják várni az igazi nagy teljesítményt. Igazából nincsen most az így ránk téve ez a presszió, hogy nekünk mindenképpen Euroligát kell játszanunk. Ez egy nagyon jó lehetőség ennek a csapatnak, és próbálunk vele élni. Nyilván, hogyha nem úgy sülnek el a dolgok, akkor Európa kupában ugyanúgy tudjuk folytatni.
10: A legjobb 4 közé jutott az ökölvívó Hámori Luca a szófiai Európa-bajnokságon. Hámori a plusz 80 kg-os Szira Zsófia után a második biztos érmese a magyar csapatnak. A 48 kg-os Szelecki Lilla és az 50 kg-os Szaka István is kiesett a negyed döntőben. Élete egyik legfontosabb mérkőzésére készül ifjabb növényi Norbert. A magyar ketrecharcos szerda hajnalban Las Vegasban lép majd a Dana White's Contender Series-ben a kötelek közé, és egy meggyőző teljesítménnyel akár új UFC szerződést is kiharcolhat magának. A mérlegelés tegnap már rendben zajlott, így most már tényleg csak a mérkőzés van hátra. Norbi édesapja, az olimpiai bajnok birkózó Növényi Norbert ezúttal nem utazott ki Las Vegasba, hanem Magyarországról követi fia nagynapját. Moszkva aranyérmese nyilatkozik fia lehetőségéről.
16: Megszokott környezetébe készült végig egyébként a londonosult fighternél. Előtt egy három nap, hogy a súlyát meg az időtolódást, ugye egész 7-8-as repülést is kompenzálni tudja, hogy ne legyen probléma a súlyfogyásánál. Nagyon jól sikerült a fogyás, reggel is a méregelés előtt, meg között a mérlegelés után is hívott. Beszéltem vele, úgyhogy bízunk benne, hogy minden rendben lesz, azt majd meglátjuk. Hát ez nem így működik, sikeresnek, ne senki nem szeretik. Győztessé a gondolataink, a kigondolt utunk és az ott levő kitartás, töretlen hit, az alázat és a tömérdek elvégzett munka az éve amiatt. És hogyha az emberben megfelelő hit van saját magával szemben, és azt a tudatalattiba be tudja rakni, már pedig ez egy nélkülözhetetlen tulajdonság, akkor biztos, hogy sikeres és normális az egész dolog. És én bízom benne, mert a Norbi az nagyon-nagyon sokat edzett, nagyon sokat készült, nagyon jó helyen is van ott a londonosult fighternél. Már a világ legjobbjai közül is egy jó párral edzésen tudott készülni és dolgozni, úgyhogy tudja, hogy ő mire képes. Bízom benne, hogy a sok munka meghozza gyümölcsét, és végül is sikeres lesz. Aztán, hogy a UFC-be meg lesz-e kötve, mert nem tudom, mert ott is egy csomó változása, mint ahogy volt ugye annak ide a Bellatornál. Ő volt akkor 18 éves, amikor szerződést kötöttek, ő volt a legfiatalabb profi a Bellator történetében, aztán nagyon kevés munkája volt, mármint, hogy kevés meccset adtak neki, aztán ment a Hexagonba, ott a Hexagonok meg a magyarokkal volt valami, tehát ott külön mentek, és most hát van ez a Danny White Series, hát meglátjuk, bízom benne a sikerült, mert azért lényeges a dolog, mert ugye a Michael Vernon Page-ben most nem kötöttek szerződést, pedig végig nyert eddig a UFC-be. Ő a klubtársa egyébként a Norvinak és nagyon jó barátok is. Bízakodom benne, neki nagyon nagy célja, hosszú-hosszú évek óta, mondhatnám gyerekkora óta, 13-ban, amikor volt 13 éves, én meg 56, akkor mind a ketten egy harcművészeti világbajnokságon nyertünk világversenyt a Pankrációba, ami olyasmi, mint az MMA, csak amatőr fiatal, és onnantól kezdve már végig azt akart, hogy a USA-be világbajnokövet nyerjen, és hát remélem, hogy ez a mindennap, hogy ebben kell fekszik, és sok minden lemondást végigvitt ebben az életében, főleg a magánéletében, én azt gondolom, hogy sikeres lesz, én nagyon bízom benne. A mentális hozzáállása, a fizikai munkát, amit elvégez, mindazt bizonyítja, hogy ő kivételesen alázattal tudott lenni abban, amit szeret.
10: Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők kiemelték ugyanakkor a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
8: Kulcskérdések.
4: Mi a tétje?
8: Miért fontos?
4: Mit jelent?
8: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
17: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Benyó Rita. Megválasztotta az országgyűlés Polyák Gábor médiajogászt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsának elnökévé. Polyák a parlamenti meghallgatásán független, pártatlan, a szakmával és a társadalommal nyílt párbeszédet folytató hatóságot ígért. 5 év alatt a régió élére vinné Magyarországot a sajtószabadság rangsorokban. A magyar médiahatóság függetlenségét, az állami hirdetések elosztását és a közmédia működését évek óta bírálja az Európai Unió. Mit változtathat ezen egy új elnök? Vendégeim Tímár János, az ORTT egykori tagja, és a Proland uniós szakértőnk. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, és kezdjünk a legfrissebb hírrel, mert amellett, hogy Polyák Gábort megszavazta a parlament, a médiatanácsba jelölt fideszes és KDNP-s jelölteket nem, holott a bizottságon ők is átmentek. Mit üzen ez, hogyha van egy olyan szabály, hogy itt minden párt delegáltja legyen ott, és erről az országgyűlésnek kell döntenie, de az országgyűlésen csak az megy át, amit a Tiszás kétharmad jóvá hagy. Mennyire lesz más ez a rendszer, mint volt sok-sok éven keresztül? Kérdezem először Tímár Jánost erről.
18: Hát nem igazán jó ez, ami most történt. Én abba bízom, hogy nem követi el újra azt a hibát ez a mostani politika, amit annak idején a csonka kuratóriumokkal végigcsinált még a Fidesz kormány. Tehát én nagyon bízom abban, hogy belátható időn belül kiegészül ez a testület, és lesznek Fidesz és KDNP által jelölt tagok is.
17: Van sejtése arról, hogy mi történhetett?
18: Fogalmam sincs, teljesen. Ebben a formában számomra is váratlannak tűnik ez a dolog, mert hogy a bizottsági ülésen egyhangú szavazással javasolták taguknak a mindenkit, aki a parlamenti szavazáson most, akiről szó volt a parlamenti szavazáson, tehát ott nem volt jele annak, hogy bármilyen lenne. Azért is nehéz, mert szerintem a most megválasztott elnök és tagok sem egy csonka testületre, tanácsra készültek, nem arra készültek, hogy maguknak kell megoldani ezt a dolgot.
17: Mielőtt majd az általános kérdésekre jobban áttérünk, Roland, az uniónál elegendő, hogyha az ellenzék jelölhet, vagy azért azt is figyelik, hogy milyen a megválasztás módja, és hogyan teremtenek valódi politikai egyensúlyt?
19: Üdvözlöm a hallgatókat! Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság, aki ezt majd vizsgálni fogja ennek a folyamatot, ennek az átültetését a szabályoknak, számukra fontos lenne pontosan azt látni, hogy itt valóban tényleg egy olyan szervezet áll fönn, ami kiegyensúlyozott, többen érkeznek több helyről, tehát pont olyan biztosítékokat várnának, amit az ellenzéki jelölteknek megszavazása nyújthatna, vagy nyújthatott volna. Viszont azt is fontos hozzátenni, hogy az európai uniós intézmények elég lassan őrölnek, a malmaik, tehát nem valószínű, hogy holnap egy dörgedelmes üzenetet fog kapni a magyar parlament vagy a kormány. Meglátjuk.
17: Tímár János, ugye itt előzetesen is volt már arról vita, hogy egyáltalán egyébként jó-e ez a paritásos bizottság, vagy pedig majd újra ugyanazokat a hibákat fogja megszülni ez a rendszer, mint ami a rendszerváltás után is bekövetkezett, tehát nem csak 2010 után, hanem 2010 előtt. Ön, mint anno az ORTT tagja, nyilván ezt pontosan látta, hogy ment. Jó egyáltalán ez a rendszer, mint amit most kitaláltak?
18: Hát annyiban azt gondolom, hogy vitatható ez a rendszer, hogy a politikának elsőleges szerepe van a jelölésben. Tehát abban, hogy ki kerül ebbe az intézménybe tagként. Ugyanakkor ez egy realitás, hogy egy parlamenti felhatalmazással és parlamenti szavazás útján kerüljenek be a tagok. Tehát önmagában én ezt nem gondolom, mint a rendszert, kevéssé legitimítevő megoldást. Az látszik, hogy ugyanakkor még most is része a politikai küzdelmeknek. Annak idején, amikor minket megválasztottak, akkor mind a hat tagot megválasztották, sőt volt egy olyan időszak, pont a csonka kuratóriumok idején, amikor az ellenzék, az ellenzéki szavazattal lehetett bejutni a testületbe, mert az akkor kormányzó oldal a csonka felállás miatt nem tudta érvényesíteni az akaratát. Tehát önmagában nem a rendszer, én azt gondolom, hogy nem a rendszerrel van baj, azzal van baj, ha egy alapvetően szakmai szervezetet valahogy a politika megpróbál kézbe venni, uralni.
17: Világos. Pap Roland, az unió egyébként mit követel meg? Tehát amikor most kitalálták a szabályokat, akkor volt-e olyan keret, aminek meg is kellett felelni azzal, hogy milyen hatóság álljon fel?
19: Alapvetően az unió különböző tagállamaiban egészen máshogy állnak fel ezek a hatóságok, és általában az unió nem mondja meg azt, hogy ezt a parlament szavazza meg, vagy ezt így szavazzák meg, úgy szavazzák meg. Olyan elvárásokat hoznak létre, amik alapján például ez a függetlenség biztosítható, illetve az, hogy aztán egyébként pont részben a magyar hát tanulság volt az Európai Unió számára, hogy attól, hogy valami papíron független, attól még nem biztos, hogy funkcionálisan is úgy működik. És pont ezért részben Magyarország, és persze ezért más országokban is voltak hasonló problémák, kezdték el azt is vizsgálni, hogy funkcionálisan tényleg betöltik-e ezeket az intézmények, és nem csak a médiahatóság, hanem más hatóságok is, azt a fajta államtól és kormányzattól való függetlenséget, amit nekik meg kellett tartaniuk.
17: Timár János, beszéljünk akkor egy kicsit arról, hogy milyen feladatok állnak Polyák Gábor előtt. Mi az, amit elsőként, másodikként, harmadikként egy ilyen hatóságnak és a hatóság elnökének meg kell lépnie ahhoz, hogy érdemi változás legyen a magyar média pluralizmusban?
18: Hát én azt gondolom, hogy részben a hagyományos feladatokat, tehát az eddigi média hatósági feladatokat ugyanúgy el kell látni, tehát a tartalomfelügyelet például a pályáztatás a rádiófrekvencia területén, ezek egyértelműen maradnak, és fontos és kiemelt feladatok. Ami azt hiszem, hogy új dolog, az egyrészt a torz és valójában nem igazán piacként működő médiapiac feltételeinek kialakítása az, hogy egy normál verseny keretében működő piaccá váljon ez. Ezt egyértelműen megfogalmazta ő is, hogy a piac normális versenyszerű működése, a szereplő közötti versenyhelyzet biztosítása az nagyon fontos feladat. Ezt részben a reklámok szabályozása lesz, valószínűleg praktikus lehetősége is ezekben rövid úton lépni, de azért ez hosszabb folyamat is lesz. Azt gondolom, hogy a másik ilyen kiemelt feladat az mindenképpen az, hogy a média tudatosságot, média tudatosság fejlesztésében, részben gyermekvédelmi logikában, részben állampolgári logikában is, tehát hogy a felnőttek tudatos média használata is, ami alapfeltétele annak, hogy egy demokratikus állam működjön. Ebbe van feladata, törvény szerinti feladata, Európai Uniós feladata is a hatóságnak, és ebben más hatóságokkal, illetve civil szervezetekkel együttműködve nagyon hamar lehet, és remélem, hogy fognak is lépni.
17: Mi az, amit a Roland Pap Roland, amit az Unió a piac kapcsán kifogásolt? Ugye itt azért nagyon nagy piackoncentráció volt az elmúlt években. Polyák Gábor is beszélt arról, hogy le nem folytatott GVH vizsgálatokat lehet, hogy utólag is érdemes lesz lefolytatni. Az Uniónak volt-e ezekről mondása?
19: Igen, az Európai Uniónak azért is nagyon fontos ez a piaci kérdés, hiszen egy közös piac az egész Európai Unió, és ennek a különböző szabályoknak a betartatása az részben egyébként az Európai Unió feladata is. Tehát itt, amikor azt láttuk, hogy piaci koncentráció, és ami még inkább problémásnak ítélték, az, hogy állami támogatás, tehát tiltott állami támogatással befolyásolták a média piacot, az probléma volt, és nem csak Magyarország számára. Tehát a kritikusok például azt mondták, hogy amikor Mészáros Lőrinchez köthető cég Szlovéniában is vásárolt egy rádiócsatornát, akkor az ugye nem csak ők azt mondták, hogy azért volt ennyi pénz, amiből be tudott vásárolni, mert hogy valahogy az állam és a párt finanszírozta őt, de ezáltal már a szlovén médiapiacot is befolyásolták, és a kritika részben ebből jött, hogy ezért is kellene szabályozni ezt.
17: Timár János, ön szerint mi az, ami az elmúlt években, vagy hát 16 évben leginkább a sajtószabadságnak az eltolódását okozta? Ugye itt erről mindig vita volt, hogy hát Orbán Viktor mindig azt mondta, hogy hát van itt rengeteg média. Ugye az volt a szavajárása, hogy hát több ellenzéki média van, meg ütnek, vágnak engem, mi itt a probléma? Első ránézésre, vagy messziről való ránézésre még ezt is lehetett volna látni. Így volt-e Vagy mi volt a probléma, amiért a látszat az mégse fette a valóságot?
18: Onnan indulnék, hogy még régebben nagyon komoly vita zajlott, alkotmányossági vita arról, ami bekerült végül az alaptörvénybe, hogy tájékozódáshoz való jog. Tájékoztatáshoz való jog. Ahelyett, hogy a tájékozódáshoz való jog került volna be, illetve került volna alkotmányos alapjogként az alaptörvénybe. Ez egy kulcs különbség ebben a dologban, ez az egyik. A másik, amiért azt gondolom, hogy a piaci zavarok azok nem egyszerűen gazdasági zavart jelentettek, hanem ebben a formában azt, hogy mihez férhettek hozzá a nézők, hallgatók, mit lehetett tudni. És nagyon fontosnak tartom azt is, hogy azok a folyamatok nem voltak nyilvánosak, ami mentén rendeződött az elmúlt időszakban ez a piac. Tehát, hogy milyen folyamatok mentén ítélt oda mondjuk rádiófrekvenciákat a médiatanács, vagy akár az is, ami én azt gondolom, hogy egy fontos dolog volt, hogy a kiegyensúlyozottság követelménye, ami a rádiótelevíziókra vonatkozik, ez lényegében teljesen kiüresedett az elmúlt 16 évben, holott ez egy rendkívül fontos eleme.
17: Az Európai Unióban emblematikus jelenetek is zajlottak az elmúlt 16 évben, például a Népszabadság bezárásakor, vagy akár a Klubrádió frekvenciájakor, erről konkrétan foglalkozott az Európai Parlament is. Mennyire általános az, hogy egyes médiatermékek egyes tagországokhoz köthetően ennyire hangsúlyosan megjelenjenek az európai politikában?
19: Sokszor, amikor tényleg a nemzetközi színre kerül egy-egy ilyen történet, akkor az azért történik, mert valami nagyobbnak egy jól megfogható, tényleg egy látványos eleme. Ebből a szempontból vannak időnként ilyen jelenetek, és tényleg nem csak Magyarország, tehát hogy azért a média szabadsága és a média elleni támadások, akár a politika, akár a gazdasági élet részéről nagyon sok oldalon, nagyon sok országban történnek, kezdve itt az olyan tragédiáktól, amikor újságírókat meggyilkolnak, egészen az olyan fajta nyomás, a politikai, pénzügyi nyomás, vagy amit említettél, tehát hogy az hogy újság bezárása. Ezek fontosak, és itt nyilván az a kérdés, hogy természetesen van egy olyan demokratikus, jogállami, az európai értékekről szóló diskurzus, vagy értékek, amiket szeretnének védeni sokan, csak persze ezek sokszor nehezen megfoghatóak, sokszor nehezen lehet erre olyan utat találni, amiért ezek, ahogyan ezek kikényszeríthetőek, és sokszor így jön be például a versenyjog, a gazdasági kérdések, a közös piacszabályozás, amivel konkrétan be lehet bizonyítani ezeket a problémákat, végig lehet ezen rajtuk menni, és mondjuk az Európai Uniós intézmények lépni tudnak ebben az ügyben.
17: Polyák Gábor azt mondta a meghallgatásán, hogy nem készül boszorkányüldözésre, de ettől még felül kell vizsgálni a korábbi hatósági döntéseket. Mit tud egyedül egy elnök vagy a hatóság megváltoztatni, Timár János, és mihez kellenek majd még törvények?
18: Az elnök önmagában semmit nem tud. Ez fontos része a dolognak. Ez is van jelentősége annak, hogy a tagok meg legyenek választva. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb az az, hogy transzparens lesz a működés, és ez alapjaiban fogja megváltoztatni ezt a dolgot. Követhető lesz a működés, nem csak a nagy nyilvánosság számára, hanem a szereplők számára is. Ez például egyértelműen azt gondolom, hogy hiányzott. Tud lépni abban is, hogy a társszabályozás adta lehetőségekkel az eddigiekhez képest, amikor lényegében nem történt semmi társszabályozás során, történjen és az érintett piaci szereplőkkel közösen lehessen megoldást találni konfliktusokra, helyzetekre. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, illetve az előbb említett téma, ami szerint a verseny tisztaságát, és ehhez valóban korábbi döntéseket is valószínűleg felül kell vizsgálni. Egyszerűen az, hogy ne lehessen tudni pontosan, hogy kik a média piacon szereplő tulajdonosok, ez tarthatatlan állapot.
17: Ugye nem csak a hagyományos média tartozik ide, hanem egyébként a mobil szolgáltatók is ide tartoznak, és az Unió szintén, ugye itt nagy piaci koncentráció volt ebben is a 4IG-val Magyarországon, és az Unió ezt is kifogásolta. Lehet-e arról bármit is tudni, hogy ebben bármilyen előrelépést vár-e az Unió, vagy hogy egyáltalán hogyan lehet a médiapiaci koncentrációt egy kicsit az uniós szabályoknak megfelelően átalakítani?
19: Az egyik fontos elvárás, mivel különböző tagállamokban különböző örökölt rendszerek vannak, ugye nem azt mondják, hogy alakítsák át teljesen a piacot, hanem az előbb említett átláthatóság nagyon fontos. Tehát, hogy szerintem az Európai Unió egyik legfontosabb elvárása az ezzel kapcsolatos átláthatósági szabályoknak a javítása. Ez már önmagában egy nagy előrelépés lenne, és itt én azt gondolom, hogy még várni fogunk, hiszen annyi más szektorral és jogszabállyal összekapcsolódik, hogy valószínű itt különösebb hangos kifogásai az Európai Bizottságnak még nem lesznek Magyarország felé, ameddig nem látjuk a különböző ehhez a hát tényleg tágabb témához kapcsolódó részletszabályok újraírását, hiszen pontosan tudják, a magyar kormány, tehát a Tisza kormány ezt mondja is, hogy nagyon sok munkájuk van még ezen a területen, és szerintem itt az Európai Unió várni fog még.
17: Ugye az egyik fő kifogás az elmúlt másfél évtizedben az, ahol most ülünk, tehát a közmédiát érintette, hogy mennyire volt kiegyensúlyozott, mennyire adta meg, ahogy előbb Timár János fogalmazott, a tájékozódáshoz való jogot. Mit tehet a média tanács azért, hogy a közmédia kiegyensúlyozott legyen?
18: Hát alapvetően én azt gondolom, hogy belső szakmai szempontból nem sokat. Tehát ez elég egyértelműen szét van választva. Abból a szempontból azonban, hogy például a kiegyensúlyozottság hogyan és mi módon érvényesül, abban nagyon sokat.
17: De ez valódi tehet. Vizsgálatok kellenek, amelyek
18: valódi
17: percre vizsgálat... mondjuk bontva megmutatják, hogy mi a helyzet, nem? Ha jól
18: egyrészt
17: gondolom.
18: Ezek is, igen, tehát valóban vizsgálatok kellenek. A hatóság az szerintem már, mint az apparátusa fel van készülve arra, hogy ilyen típusú vizsgálatokat és ezek elvégezzenek. Én azt gondolom, hogy önmagában nagyon nagy változást hozhat, hogyha a panaszügyeket, amik gyakorlatilag elsikkadtak az elmúlt időszakban, mert a korábbi média tanács nagyon, az én véleményem szerint tévesen és nagyon rosszul értelmezte a kiegyensúlyozottság követelményt. Tehát ha lesznek ügyek, már pedig azt tényleg lehet pillanatomon belül, és ott ki lehet bontani, hogy ma mit jelent a kiegyensúlyozottság a mai média körülmények között, azzal óriási lépést lehet tenni a közszolgálatban is.
17: Az Uniónak van konkrét elvárása a közmédiákkal kapcsolatban?
19: Egyrészt a függetlenség, tehát a politikai nyomástól való függetlenség, és ennek egy másik aspektusa a finanszírozása is. Tehát azt látjuk, hogy több tagállamban is történik olyan probléma, hogy mondjuk a finanszírozás visszavágásával próbálják esetleg befolyásolni, vagy nyomást gyakorolni a közmédiára, és igazából ezek a legfontosabb szempontok, és a pártatlan tájékoztatás az fontos, de ugyanakkor az unió szempontjából ezek azért alapvetően tagállami feladatok, tehát hogy nem az unió feladata ennek az ellenőrzése, hiszen erre vannak a nemzeti hatóságok.
17: Ugye az elmúlt hetekben, de hát már régóta csak az elmúlt hetekben egy nagy per foglalkoztatja egész világot, ugye a közösségi médiumokkal szemben indított amerikai per, és Polyák Gábor beszélt a meghallgatásán arról, hogy érzi azt, hogy neki van ezzel feladata, de azon kívül, hogy érzi, hogy van feladata, tud-e ténylegesen a médiahatóság bármit is tenni ezekkel a nagy világ cégekkel szemben?
18: Én azt gondolom, hogy tud, mégpedig abban úgy tud, hogy segíti az Európai Uniót az ezekben az ügyekben való eljárásban. Tehát a mostani új szabályozás, az már az európai szabályozás arról szól, hogy követni kell, kontrollálni kell a különféle lépéseket, amelyek a fogyasztó, a gyerekek, az emberi méltóság védelmében működniük kellene. Ezt monitorozni kell, és a monitorozás alapján jelentést kell készíteni. Amennyiben érdemi, komoly jelentés tud születni Magyarországon, a magyarországi helyzetről, és azt az Európai Unió felé el lehet jutatni, az önmagában, én azt gondolom, hogy talán ez a leginkább nyitva álló lehetőség.
17: Pap Roland, az Uniónak van konkrét elvárása a tagországokkal kapcsolatban?
19: Természetesen, tehát azért nagyon sok feladat ezzel kapcsolatban is a tagországokra hárul. Én ehhez kapcsolódnék, amit ön az előbb mondott, hogy igen, itt nagyon fontos az, hogy a tagállami hatóságok ezeket jobban látják, hogy mi történik a különböző platformokon, és ugye az Európai Bizottság tárgyal ezekkel a platformokkal, tehát a Facebook, Twitter, stb. TikTok, és velük szemben a kérdés az, hogy ezeket a szabályokat ezek a platformok betartják-e. Tehát mondjuk, amikor valami illegális tevékenység van a Facebookon, akkor azt az ő feladatuk alapvetően, hogy ezt leszedjék és meggátolják. A bizottság viszont jelzi, és próbálja meggyőzni, először csak meggyőzni próbálja őket, ha nem sikerül megbünteti ezeket a platformokat, hogy igenis tartsák be a szabályaikat. A probléma itt most jelenleg azért is ennél egy fokkal nagyobb, mert Donald Trump amerikai elnök, ha bármi konfliktus van, akkor azt mondja, hogy ez a cenzúra, az amerikai cégeket támadják, stb. Akkor is, amikor a kérdés az, hogy mondjuk az illegális pornót leszedik-e az online platformok.
17: Mi az, amiben azt gondolják, hogy leginkább első lépésként, Timmer János, most ön kérdezem, határozottan fel kell lépni. Ugye megszokhattuk, hogy tényleg az NMHH-ról leginkább az elmúlt években akkor hallottunk, hogyha politikai eszközként kellett használni, akár mondjuk az úgynevezett gyermekvédelmi törvényhez, a könyvcsomagoláshoz, stb. Felhasználva őket. Hogy tud kimászni ebből a politikai szerepből, és hogy tud független hatóságként működni majd ez a testület?
18: Hát én azt képzelem a jelölteket elnézve, egy részüket ismerve is, hogy függetlenként tudnak működni. A maga kiválasztási folyamat is ezt támasztotta alá. Az, hogy az legfontosabb, én azt képzelem, hogy első lépésként a transzparencia. Tehát, hogy a működésükről érdemben tájékoztassák, vagy legyen megismerhető a nagy közönség számára is, meg a szakma számára is. Ez mind a kettő nagyon fontos. Ebben a formában tulajdonképpen, hát ez fogalmam sincs, hogy mik lesznek az első lépések, de bármilyen első lépés esetén egy jelzés lesz, hogy ez nyilvános, követhető, tudható. Nyilván ennek függvényében is fognak dönteni.
17: Nyilván azt nem gondoltam, hogy tudja, de hogy amire mondjuk ön azt mondaná, hogy vagy csettintene egyet, hogy na igen, erre vártunk.
18: Hát nekem a kiegyensúlyozottság az egyik ilyen fontos dolog, az előbb említett médiatudatosság fejlesztése, ezek mind olyanok, amikben azonnal előtörténet nélkül, mert hogy sajnos nincs előtörténete, vagy megszűnt az előtörténete ezeknek, azonnal lehet lépni. Én azt gondolom, hogy a piaci tisztítás, a piaci viszonyok egyértelmű vététel egy jóval hosszabb folyamat.
17: Pap Roland, kérdezlek téged arról, hogy ugye Ursula von der Leyen a múlt héten mondott az éves évértékelő beszédében hangsúlyos eleme volt a médiának, hangsúlyos eleme volt a mesterséges intelligencia megjelenésének. Mi az, amit most ennek terén elvár az Európai Unió a tagországoktól is?
19: Ugye az AI területén itt azért egy nehéz a kérdés, mert az Európai Unió eléggé le van maradva, tehát igazániból Amerika és Kína az, aki diktálja az ütemet, ezt részben Ursula von der Leyen is elismerte, de azt is mondta, hogy itt a szabályozást, ők akarunk szabályozást, tehát nem az van, hogy a lovak közé dobjuk a gyeplőt, és lesz, ami lesz AI-jal. Itt alapvetően ugyanakkor azért azt pontosan lehet látni, hogy nem egy Magyarország méretű ország lesz az, aki akár szabályozással, akár a fejlesztéssel az AI versenyt átalakítja. A másik, ami előkerült von der Leyen beszédében, az pedig egy új digitális ilyen fair törvény, tehát ami igazából az szintén egy ilyen piacszabályozó

pontos idő 11 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Kis József nevében is. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybankelnököt. Már lehet véleményezni a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvény módosítását. Holnap is sok lesz a napsütés. És most a részletek. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről. Matolcsi György korábban hamis mesének nevezte az esetet, amely szerinte tényszerűen nem állja meg a helyét. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Seszták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást a Volán buszügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés bűncselekménye miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter arra kéri az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Seszták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja. Seszták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter pedig azt mondta, a Nemzeti Kulturális Alapból jogszerűen kifizetett kulturális támogatások ügye kezdettől fogva koncepciós eljárás. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvény módosítását. A tervezet biztosítja, hogy az országgyűlési képviselők, politikai vezetők, közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodásának

0: szabályozása összhangban legyen az adózott jövedelemmel. A dokumentum jövő szerdáig véleményezhető a kormány.hu oldalon. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Arra kevés esélyt lát, hogy erre a decemberben Floridában tartandó G20 csúcs találkozón kerülhet sor. Trump erről New Yorkban beszélt, a Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélések kezdetén az eszközgyűlés margóján. Zelenszky a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. Holnap gomoly felhős lesz az ég, de sok napsütés is várható, csak északkeleten-keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6 és 11, napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Hírekkel legközelebb éjfélkor várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Nyitott kapukat döngetnek? Miért tüntettek a szociális ágazat dolgozói, ha már ígéretet kaptak a béremelésre? Van, aki tárgyi adománnyal, van, aki pénzzel, van, aki pedig a legértékesebbel, idővel segít az arra rászorulókon. Adásunkban egy valódi időkölcsönző lesz a vendégünk.
2: Netszes. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban. Arcvonások.
4: Az egri lány a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium dráma tagozata után a színművészetén kötött ki, majd elvégezte a jazz tanszakot is. Lett számos film és rajzfilmhős szinkronhangja, miközben a zenés színpadokon tündökölt. Mostanában a megújult Erkel Színház több előadásában is láthatjuk. Az Arcvonások vendége Nárai Erika színésznő, akit nemrégiben Magyar Arany Érdemkereszttel tüntettek ki. Várja Önöket a szerkesztő műsorvezető, Babucs Kriszta.
2: Arcvonások. Portréműsor holnap este 19:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
5: Jó estét kívánok! A szerkesztő Farkas György nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Tesári Nóra. A nap témájának ma a koncessziókat választottuk. Autópályák, trafikok, kaszinók, hulladékgazdálkodás. Miért lett mindez a korrupció melegágya nálunk, és vajon külföldön jól működő ez a rendszer? Vendégem a stúdióban Szakonyi Péter gazdasági újságíró, a 100 leggazdagabb magyar című kiadvány ötletgazdája. Jó estét!
6: Szervusz, jó estét kívánok!
5: És itt van velünk a vonalban Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezetője. Jó estét!
7: Jó estét kívánok!
5: Mindkettőtök szól a kérdés, mi a koncesszió lényege? Kezdjük teljesen az alapoknál, mert azt gondolom, hogy ezt a kifejezést szinte minden híradásban hallják, a hallgatók látják a tévén, vagy a híradókban látják a tévénézők, hogy erről van szó, de a kifejezéssel nem biztos, hogy mindenki tisztában van.
6: Márpedig roppant egyszerű, két mondatban leírható a koncesszió lényege. Ha az államnak nincs pénze fejlesztésekre, útfejlesztésre, mondjuk a trafik meg a kaszinó éppen nem ide tartozik, de mondjuk ilyen infrastruktúrális beruházásokra, akkor egy konceszort pályázat útján kiválaszt, aki a befektetést megteszi, tehát fejleszti mondjuk az úthálózatot, és ennek ellentételeként maximum 35 évre megkapja a koncesszió jogát, tehát az állam egy bizonyos meghatározott összegbe törleszti a befektetést, és az út fenntartását, fejlesztését, stb. Uh-huh. Na most ez botrányos akkor, hogyha nem így működik. Uh-huh. Ha a koncesszor nem tesz bele pénzt, hanem csak kivesz belőle. Uh-huh. És ez itt a dolog lényege, hogyha nagyon-nagyon leegyszerűsítjük.
5: Na most a fejekben lévő zavart az csak növelheti, hogyha tényleg figyelik a híradásokat a laikusok, hogy a magántőke alapokat szintén emlegetik az ezekben, vagy ezekről szóló hírekben. Hogy jönnek ide a magántőke alapok?
6: Hát úgy, hogy ezek a magántőke alapok többnyire NER-hez köthető milliárdosok tulajdonában, résztulajdonában vannak. Az esetet, pontosabban ezt a jelenlegi helyzetet tovább bonyolítja, hogy az állam ezekben a magántőke alapokban is jelentős pénzt tett. Uh-huh. Tehát nem arról, még ha megtenné is a befektetést a magánbefektető, akkor is sem csak a saját pénzét, hanem a saját és az állam pénzét, az adófizetők pénzét teszi bele.
5: Martin Zseff Pétert kérdezem, hogy a magántőke alapok mennyire teszik nehézzé, hogy mondjuk egy társaságnak a valós értékét meghatározzák?
7: Hát nagyon nehézé teszik, ugyanis a jelenlegi magyar gyakorlat szerint a magántőke alapok végső tulajdonosai nem ismertek, illetve az egész pontos megfogalmazás az úgy szól, hogy most már elvileg a jogszabályok szerint ismertek kellene, hogy legyenek, de most kezdődik az a munka, hogy ugye ki kell kérni a magántőke alapok végső tulajdonosait egy külön engedélyezési eljárásra a pénzügyminisztériumon keresztül, és amennyiben megkapjuk ezeket, és mi egyébként dolgozunk ilyen munkán, és kaptunk is már adatokat, akkor abból lehet tájékozódni. Csak zárójel, és ez egy kicsit egyébként félrevisz a koncesszióktól, de ha már itt tartunk, akkor igen, mondom, hogy ezek a magántőke alapos végső tulajdonosok sajnos nem korrekt és nem átlátható adatbázisban vannak, tehát egész egyszerűen tartalmilag az adatok nem jók. Tehát a NER, az új kormány a NER-től olyan adatokat örökölt, amely adatok vagy nem, vagy nagyon korlátosan használhatók. De mindenképpen ugye a magántőke alapokkal nagyjából két baj van, az egyik az az, hogy ugye átláthatatlan a végső tulajdonos, nem világos mindenki számára azonnal, hogy kik a végső haszonhúzók, és a másik pedig az, amit már Péter is említett, hogy óriási mennyiségű közpénz ment a magántőke alapokba. Elsődlegesen nekünk erről átfogó tanulmányunk volt tavaly decemberben, ugye elsődlegesen a Magyar Fejlesztési Banktól, másodlagosan pedig az Exim Banktól, összesen minden egybevetve nagyjából 2400 milliárd forintnyi közpénz került ezekbe a zárt tőke alapokba, és ezeknek a nagy része magántőke alap volt.
5: És igen, a Transparency szerint vissza lehet ilyen vagyonokat szerezni? Tehát amit most említett?
7: Hát ugye ez egy nagyon bonyolult kérdés, de ugye a rövid válaszom az, hogy meg kell próbálni mindenképpen visszaszerezni. Én azt gondolom, hogy itt a legfontosabb az, hogy azoknak a felelősségét firtassuk, és hát az hagyja, hogy mi firtatjuk, de leginkább az igazságszolgáltatásnak kellene firtatnia, hogy akik ugye döntöttek ezeknek a kolosszális pénzeknek az átutalásáról. Egyébként a magántőke alapoknak a koncesszióhoz ugye az a legfontosabb közel, hogy ugye a koncesszióknak, mondjuk az autópálya koncesszióknak a két legfontosabb beruházója, Mészáros Lőrinc és Szíj László, és Mészáros Lőrinc és Szíj László is rengeteg ilyen magántőke alapnak a végső haszonhúzója. Tehát tulajdonképpen itt egy ilyen átfogó, elég bonyolultan fölépített rendszerről van szó, de a lényege a rendszernek az mégiscsak az, hogy hogy lehet a közpénzt, vagy hogy lehetett a közpénzt elsívolni, és ezért nagyon üdvözlendő ugye az ő kormánynak az a döntése, hogy véget vet az autópálya a koncesszióknak. Ami a magántőke alapokat illeti, ott azt gondolom, hogy a munka nagy része már amennyiben a feltárást son túltekintünk, tehát a jogi munkának a nagy része, a feljelentések megtétele az még hátra van, és utána kezdődhet majd a nyomozás meg a vádemelés. Én nekem meggyőződésem az, hogy ez az egész konstrukció, ez úgy, ahogy van, törvénysértő volt.
5: Na most egy picit még akkor ugorjunk vissza ehhez a definícióhoz, vagy ahhoz, hogy elmagyarázzuk mindenkinek jól láthatóan, hogy is működik ez az egész. Az még nem teljesen világos, hogy miért éri meg az államnak ez az egész koncesziós ötlet, mert ugye a fenntartás például az autópályáknál nem egészen ugyanolyan szinten kell, hogy működjön, mint a kaszinóknál.
6: Persze.
7: Hát ugye...
5: Igen?
6: Most mondjad, Péter.
7: Nem, mondjad nyugodtan, mondjad.
6: Hát itt természetesen koncesszió és koncesszió köz különbség van. Mert most mondok egy másik példát, ugye koncesszióba adták a Budapest repülőteret is, ami tévesen úgy jelent meg a magyar médiában konzekvensen, hogy a tulajdonjogot értékesítette az állam korábban, majd azt vette vissza az Orbán kormány, egyébként szerintem nagyon helyesen. azért nagyon helyesen, mert a reptér szolgáltatásai és fejlesztései, valamint a színvonala szörnyű volt. Tehát, tehát ezt mindenki érezte, aki csak egyszer utazott repülőgépen, és szállt fel Feri egyen induló járatra. Tehát itt jogos volt az, hogy az Orbán kormány, hogy mondjunk jót is, igen, jogos volt azt mondani, hogy ez nem szolgáltatás, ez nem fejlesztés, mi itt csak fizetünk, ti pedig nem fejlesztetek. Tehát ugyanez látható az autópályánál is, ugye most lejárt egy viszonylag rövid, egy 60 kilométeres szakasza az egyik koncesziónak, amire a korábbi kormány, tehát az Orbán kormány építésügyi minisztériuma szerződést akart kötni egy Mészároshoz köthető céggel 144 milliárd forintért. És ugye kiderült, hogy ennek a harmadáért meg lehet ezt oldani. Tehát azt gondolom, hogy ezért volt meleg ágya a visszaéléseknek, próbálom óvatosan fogalmazni, a visszaéléseknek a koncesziós szerkezet és gyakorlat is.
5: De továbbra sem világos az nekem, hogy mondjuk, ha összehasonlítjuk egymással a kaszinókat, a trafikokat, meg az autópályákat, állami szempontból mondjuk egy kaszinó üzemeltetésének, vagy működtetésének milyen kockázatai vannak?
6: Semmilyen.
7: Hát ugye itt valóban a kockázat a kulcs kifejezés. Igen. És azt gondolom, hogy a közjó szempontjából a jó és a rossz koncesszió között az a különbség, hogy a jó koncessziónál ugye a magánbefektető vállalja a kockázatot. Tehát ugye a koncesszió, ahogy az már többször is elhangzott, az önmagában természetesen nem egy ördögtől való konstrukció, az egy teljesen normális piackonform konstrukció. Tulajdonképpen a szolgáltatásnak egy kiszervezése magánbefektetők, vagy pontosabban magáncégek számára, és akkor ezek a magáncégek végzik ezt a szolgáltatást, és utána bizonyos koncesziós díjat fizetnek vissza az államnak. De ugye a magyar esetben pont az ellenkezője történt, a magyar esetben a kockázatot azt nem a magáncégek vállalták, már mennyiben mondjuk Mészáros Lőrinc és Szíj László cégei ugye magáncégeknek tekintett, őknek ugye tipikusan a neres oligarchákról, politikai vállalkozókról van szó, tehát ők tulajdonképpen nem vállaltak semmilyen kockázatot, hanem a kockázatot a magyar állam vállalta, mégpedig úgy, hogy tulajdonképpen egy előre lefektetett díjat fizetett ezeknek a cégeknek, és a számításokból az derül ki, ugye mi nagyon aktívak voltunk ez ügyben már elég régóta, mi voltunk az elsők még 2021-ben, akik kiperelték ezeket a számításokat, és abból az derül ki, hogy bőven többet fizettek, mint az indokolt lett volna. És hát ugye ezt a túlárazást mutatja az az M6-os példa is, amit már az imént Péter említett. Tehát itt a kockázat, az a fő kérdés, hogy a kockázatot kivállalja, ez az egyik fő kérdés, a másik fő kérdés az pedig az, hogy milyen eljárás során választják ki ugye magát a konceszort. És hát ugye nálunk nem csak ebben az ügyben, hanem más ügyben is alapvetően, más eljárások során is alapvetően csak a kormány közeli oligarchák vállalatot rúgtak labdába. Tehát a mi értékelésünk szerint, és egyébként ezt osztotta az Európai Bizottság is a mi beadványunk alapján, és ezért indított kötelezettségszegési eljárás 2023-ban, tehát a mi és az Európai Bizottság értékelése szerint is, itt tulajdonképpen a magyar esetben, legalábbis az autópálya vonatkozásában, de igaz ez nagyjából a hulladékra is, koncepció ez egy picit más ügy, illetve a kaszinók egy picit más ügy, de mind a két esetben tulajdonképpen egy bújtatott közbeszerzésről van szó, tehát nincs igazán köze a dolognak az eredeti koncepciós konstrukcióhoz, egy bújtatott közbeszerzésről van szó, ahol tulajdonképpen cinkelt lapokkal átjátszották a piacot bizonyos kormányközeli haveri cégeknek, és tehát mindezt túlározva tették meg.
5: Szakonyi Péter szeretett volna valamit hozzáfűzni.
6: Igen, most amiről Péter beszél, az a, hogy a második köre a csalásnak, a visszaélésnek. Az első kör az, hogy kapta meg a koncessziót, mennyit fizet az állam a koncesszornak, ez az egyik. A másik, mert beépítettek még egy trükköt, trükköt mondom idézőjelbe, mégpedig azt, hogy a jelenlegi koncesziós törvény szerint a koncesszornak nem kell megversenyeztetni a munkákat. Tehát a koncesszor mondjuk elnyeri a Budapest, mint ahogy el is nyerte, a Budapest Hegyeshalom, az M1-es autópálya fenntartási, fejlesztési jogát. De azt, hogy ki építse meg a harmadik sávot, ami egyébként már folyik, és mennyiért, abban nincs verseny. Azt eldönti a koncesszor önmaga, hogy kire bízza, és hát véletlenül magát találta meg.
5: Legjobb választás.
6: Legjobb ajánlatot önmaga tette.
5: Vitézi Dávid számításai szerint óránként 41,4 millió forintnyi profitot vehetnének ki az autópálya koncesziót elnyerő cég tulajdonosai a következő 24 évben. Na most olyan számokról beszélünk, amit józan észre föl sem tud az ember fogni. Mitől ekkora üzlet a koncesszió?
7: Hát ugye itt nyilván arról van szó, amit ugye fejtegettük már idáig, hogy tulajdonképpen az egész konstrukció úgy lett kialakítva, hogy az állam gyakorlatilag hatalmas közpénzeket ad a haveri cégeknek, és tulajdonképpen a beruházásnak a valós költsége az ezeknek az összegnek csak egy része, a másik részét az nyilvánvalóan korrupciós járadékként egész egyszerűen elrakják ezek zsebre ezek a vállalkozók. Tehát ugye eddig egész egyszerűen rossz a konstrukció, tehát a fordítva ültek a lobon, ha úgy tetszik. Tehát ezért mondom azt, hogy igazából ennek nem sok köze volt eredeti módon a koncesszióhoz, mint olyanhoz, mert a koncesszióban, mint olyanban a magánbefektetőnek, vagy a koncessziót elnyelő koncesszor cégnek nagyon komoly kockázata van. Ő alakítja azt ki, hogy kit bíz meg, ahogy az imént ugye el is hangzott, hogy megversenyeztethet ugye bizonyos rész beruházásokat, és neki fontos az, hogy minél hatékonyabban termeljen, vagy végezze a szolgáltatást. Na most itt ugye a magyar esetben pont, hogy nem ez történt, itt nem volt neki fontos, hogy minél hatékonyabb legyen, mert ő így is, úgy is megkapta a díjat a magyar államtól, tehát mondjuk független attól, hogy hányan használják az autópályát, független attól, hogy hányan vettek matricát, ő mindig megkapta a koncesziós szerződésben lefektetett díjat. Tehát egész egyszerűen egy kifordított konstrukció volt, és ez tulajdonképpen egész egyszerűen eliminálta a koncesszor cégnek a kockázatát.
5: Na most épp a visszaélések miatt szüntette meg a parlament kedden a koncesziós tanácsot, illetve a hatóság felügyeleti jogköreit? Tehát, hogy épp ez az ok?
6: Hát vélhetően, de én itt egy olyan dologra mutatnék rá, amiről még eddig nem nagyon beszéltünk. Ugye itt két érdekcsoportról beszélünk, a Mészáros, illetve a Szíj László érdekcsoportjáról. Megvolt a munkamegosztás köztük. Tehát ugye míg az M1-es autópálya és környékét a Mészáros Lőrinc, az M7-es, tehát a Balaton felé, Horvátország, Szlovénia, Szerbia felé vezető autópályát pedig Szíj László kapta. És itt egy olyan érdekes dolog van, hogyha valaki mind a kettőt használta az elmúlt egy-két évben, akkor azt láthatta, hogy az M7-es autópálya úgy nagyjából másfél év alatt rendbe jött. Felújították, aszfaltot cseréltek, stb. Az M1-es ugyanolyan ócska maradt, mint volt. És itt a szakértők arra mutatnak rá, hogy az M7-esért felelő Szíj László mérnök, tehát értett, ahhoz, amit csinál, míg az M1-es Mészáros Lőrinchez tartozott, vagy az ő köréhez tartozott, aki viszont laikusként vágott bele egy üzletbe.
5: Aha. Most ha meg kitekintünk egy kicsit, látunk jó nemzetközi példát tisztességes autópályaépítésre, vagy hasonló konstrukcióra, de hát mégis másként, mint ahogy nálunk zajlik. Péter?
7: Biztos láthatunk, de én azt gondolom, hogy ami Amiről konkrét adatunk van, az inkább az, hogy ugye mennyibe kerül egy autópálya, kilométer autópálya mondjuk Horvátországban vagy Ausztriában, és mennyibe nálunk, és azt gondolom, hogy hát ezekből az összehasonlításokból Magyarország mindig rosszul jött ki a NER alatt, tehát lényegesen még Ausztriához képest is, például már az említett M1-es, az lényegesen drágább volt, mint mondjuk Ausztriában egy kilométer autópályának a felújítása. De önmagában mondom, a koncesszió az egyáltalán nem egy ördögtől való dolog. Uh-huh. Az egy másik kérdés, hogy még a sok egyéb mellett, amit már elmondtunk, ugye ez a nagyon hosszú távú elköteleződés, ez ennek azért nem feltétlenül van sok értelme, mert mondjuk 35 évre előre nem lehet tudni, hogy milyenek lesznek a közlekedési viszonyok, meg
5: hogyan. De tényleg, alapul. Mondjuk 10-20 év múlva újra tárgyalhatná az tehát a magyar állam ezeket a szerződéseket? Van erre valamilyen jogi lehetőség?
7: Hát én tovább mennék, ezt nem 10-20 év múlva kell újra tárgyalni, ezt most kell felbontani, de hát látnivaló, hogy a kormánynak és Vitézi Dávid miniszternek is ugye ez a szándéka, tehát alapvetően föl kell bontani ezt a szerződést, egész egyszerűen arra való hivatkozással, hogy ez a szerződés a magyar emberek, a magyar állampolgárok, vagy ha úgy tetszik, a közérdekkel ellentétes, szembe megy azzal, amivel az ország jól járna. Ezzel a szerződéssel, most ugye az autópályáról beszélünk, de mondjuk kis módosításokra ugyanez igaz a hulladék koncesszióra, vagy a kaszinókra, ez egész egyszerűen a magyar adófizetők számára rossz, a magyar állampolgárok számára
5: na
7: rossz.
5: Na és mikor mondhatnánk?
7: És föl kell bontani, és én azt gondolom, és azt remélem, hogy meg lehet találni a jogi formuláját annak, hogy föl is lehet majd bontani.
5: Mikor lehetne azt?
7: Nem kell tisztítani, ez egész biztos.
5: És mikor lehetne azt mondani, hogy jó üzletet köt az állam?
1: Hát akkor lehet jó üzletet kötni, hogyha arányos teherviselés van. Tehát, hogyha a befektető, egyébként én nem hiszem, hogy most koncesszióba adnák ismét az autópályát, hiszen a közútkezelő kezelésébe teszik vissza az autópálya fenntartást. A nagy kérdés az, hogy ki miből valósítja meg mondjuk az égető problémát az M1-es autópályának a kétszer-háromsávosa bővítését. Ez egy jelentős összeg, de lehet, hogy rossz számot mondok, azért elnézést kérek. A harmadik sáv megépítéséért a jelenlegi koncesziós társaság olyan horribilis pénzt számlázott, amiből két autópályát lehetett volna építeni. Én azt hittem, hogy rosszul látok, amikor ennek adatai napvilágra kerültek. Tehát végre egy hozzáértő kormányzatnak, egy hozzáértő minisztériumnak és egy hozzáértő esetleg konceszornak kéne megjelenni, hogy mindenki nyugodtan aludhasson, abban biztosnak lehet akkor így, hogy megépül a pálya, jól karban tartják és minőségi szolgáltatást nyújt.
5: Na most sorra buknak le politikusok, üzletemberek, mekkora átrendeződés várható mondjuk azon a bizonyos 100-as listán egyébként, amit ti összeállítottatok. Vajon az, hogyha átláthatóbbá válik a rendszer, akkor ez hogy alakítja át a versenyszférát, a gazdasági életet, azt a listát?
1: Hát a 100 leggazdagabb listája 2027-ben az utóbbi másfél-két évtized legizgalmasabb listája lesz, ezt már most borítékolhatom, és nagyon izgalmas fejlemények várhatók. Én úgy satszolom, hogy 10-15 kieső lesz, és ugyanennyi érthetően, ugyanennyi új szereplő jelenik majd meg, de lehet, hogy az élet rám száfol, és ennél többen távoznak majd a leggazdagabb 100 listájáról.
5: Jelinek Dániel, ő gyanús lett.
1: Én most ebben nem mondanék semmit, hiszen az ártatlanság védelme mindenkit megillet. Egy tuszatnyi név van már azon a listámon, akiket alaposan majd meg kell néznünk.
5: De nyilvánvalóan nem mindenkit érint, tehát azért azt is tisztességes üzletemberekről is beszélünk, tehát az ártatlanság vélelmét minden szempontból.
1: Természetesen, így van.
5: Kell. Arra egyébként lehet-e számítani, hogyha mondjuk nagyobb, tehát neres cégek épp az versenypiaci átrendeződés miatt esetleg bebuknak, akkor az hatással van az ő alvállalkozóikra, és ezt a gazdasági élet megérzi?
1: Hajjaj, hát ez biztos. Csak gondoljunk bele abba, hogy Mészáros Lőrincnek körülbelül 500 cége van. Ez több mint 60 ezer alkalmazott. Tehát közel sem mindegy, hogy hogy esik szét, ha szétesik ez a birodalom. És akkor nem beszéltünk a többi neres üzletemberről, akinek a vállalkozása, vagy a holdingja, vagy a cégcsoportja szintén veszélyben van, és akkor a második körbe azok, akik velük vannak üzleti kapcsolatban, uh-huh. alvállalkozóként, befektetőként, tehát egy földindulás lesz jövőre.
5: Hú, akkor számíthatunk arra, hogy nem csak az a százas lista, hanem egyáltalán a cégeknek a sorrendje is jelentősen átrendeződik?
1: Hát a cégeké az egészen biztos, hiszen megszűnhetnek, kisebbé válhatnak, feloszolhatnak, tehát mindenféle forgatókönyv elképzelhető. Egy biztos, hogy a jelenlegi NER-es struktúra az jövő tavaszra megszűnik.
5: Végezetül még beszéljünk arról, hogy vajon a korrupciós index esetében mire számít a Transparency?
7: A korrupciós index reményeink szerint, és hát nagyjából ez borítékolható, hogy javulni fog, bár ugye nagyon alacsony a bázis, hogy úgy mondjam, mert az utolsó helyen voltunk már 4 éve az Európai Uniós tagállamok között. Az, hogy milyen mértékben fog javulni, ezt nem tudom előre megmondani, mert ez tulajdonképpen az indexek indexe, tehát nagy 10 intézetnek a háttérszámításai, indexei felmérései alapján készül, és nem tudom, hogy ők mit mérnek, de az, hogy el fog mozdulni felfelé, az azt gondolom, hogy borítékolható, és ez így van rendjén. A kormány már egyébként azért elég sokat tett ugye a korrupció ellen, például teljesítette az unió követelményeket, de hát nyilván mi maximalisták vagyunk, tehát mi szeretnénk, ha még több dolog történne az átláthatóság terén.
5: Meglátjuk.
7: És hát nyilván egyrészt meglátjuk, de én azért egy viszonylag bizakodó vagyok, másrészt megosztom azt a aggodalmat azért, hogy nyilván ezek a gazdaság működésére oda kell figyelni, tehát nyilván nem lehet az összes neres céget hagyni csődbe menni, mert a gazdaságot ugye hát eléggé rossz helyzetbe hozhatja.
5: Martin József Péternek a telefon túlsó oldalán és Szakonyi Péternek itt a stúdióban nagyon szépen köszönjük. Ez volt már a nap témája, a szerkesztő Farkas György és a hangmérnök Bredák József nevében is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Teszári Nórát hallották. Viszont hallásra.
8: Kossuth Rádió.
2: Újra mindenkié. Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
9: Önbizalom erősítő, növeli a kitartásunkat, boldogság hormont termel és segít a depresszió leküzdésében. Ez a csodaszer a mozgás. Szinte minden betegség megelőzésében is egyre fontosabb szerepet kap a testedzés, sőt, a pszichológiának is van már élménypszichológia irányzata. Mai témánk tehát a mentális egészség és a mozgás. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok, a szerkesztő Veres Ágnes. Önök jobban érzik-e magukat, ha mozognak, vagy épp ellenkezőleg, írjanak magukról. SMS számunk 0630 9666, Viberen is ott vagyunk Kossuth Rádió néven. Lubics Szilvia ultrafutó vasárnap áll rajthoz az Egyesült Államokban megrendezett Grand to Grand Ultrán, ahol összesen 278 kilométert kell teljesítenie a sivatagban. Ki gondolta volna a kislányról, aki gyerekkorában menekült a tesi órákról, hogy 3 gyermekes anyaként világklasszis sportoló lesz. És persze azt sem tudta korábban, hogy a futás mentálisan és lelkileg is mennyit segít az életében. Varga Tünde beszélgetett Lubics Szilviával.
8: Édesanyaként kezdett már el komolyan futni.
10: Igen, majdnem 28 éves voltam, és akkor két fiam volt, a kisebbik volt akkor 2 éves, és én akkor kezdtem el futni.
8: Előtte gyerekkorában valami sport volt az életében?
10: Nem igazán, leginkább az volt az oka, hogy a testén, amiket kellett csinálni, abban nagyon béna voltam, tehát ilyen kötélmászás, nem tudtam csinálni, meg szekrényugrást, ilyesmi az. Tehát én konkrétan rettegtem tőle, magától az egész kínos szituációtól. A testnevelés órákon próbáltam nem átöltözni, és ez így egész jól is sikerült is, tehát hogy mindig volt valami kifogás. Azért voltam ötös, mert egyébként kitűnő tanuló voltam, és akkor ezt mondta a testnevelés tanár, hogyha mindenből ötös vagyok, akkor jó, akkor is megadja, mert hogy tudja, hogy szorgalmasak. De egyébként inkább stressz volt, szorongtam tőle. Mai napig emlékszem, hogy így mondták, hogy a gerendán kell majd bukfenszezni, és én végül nem kellett, de hogy ez nekem hatalmas félelem volt, hogy mikor jön majd el ez a nap. Úgyhogy nem mondanám magam sportosnak, a labdajátékokban abszolút nem voltam jó, nem is szerettem beállni, féltem a szituációktól, amik ott vannak, meg attól, hogy lerontom a csapatot. Nem volt a sport ilyen szempontból benne az életben nyilván, mivel kisvárosban éltünk, ezért az, hogy a suliban bringával megyünk, az gyakorlatilag így adva volt, vagy volt, hogy gyalog mentem, vagy néha így barátokkal kimentünk tekerni, ami nyilván a mostani gyerekeknek már lehet, hogy sportnak számít.
8: Azért kérdezem ezeket, mert azért most már tudományosan is megalapozott, hogy a sport az mennyire tudja segíteni oldani a szorongásokat. Nem tudom annak idején, mikor neki átfutni, ez is vezérelte, vagy egyáltalán mit gondol erről?
10: Kezdésben nem mondanám, hogy a felnőtt fejjel már a szorongás volt ott, sokkal inkább az, hogy gyakran voltam így beteg, nagyon sokáig szoptattam a két első kisfiamat is, és akkor így nagyon lefogytam, és gyakran összeszedtem fertőzést, és nem nagyon mozdultam ki a lakásból, tényleg így körülöttük forgott az élet. Gyakorlatilag adva volt, hogy muszáj valamit csinálnom, hogy megerősödjön az immunrendszerem, amiben nyilván a mozgás az, hogy kimenjek egy kicsit egyedül. A futás meg azért tűnt kézenfekvőnek, mert az egy olyan dolog, ami nem volt időhöz kötve meg helyhez. Egyébként mai napig ez a legnagyobb előnye számomra. Egyébként szerintem nagyon-nagyon sokat segít a sport a feszültségoldásban, és így nagyon sajnálom is, hogy én nekem nem volt ez mint eszköz ott. Családunkban senki nem sportolt, és igazán erre nem volt semmiféle motivációm, hogy miért is csináljam, viszont azt látom így a saját gyerekeimen, hogy hál' Istennek ők már ebben nőttek föl, hogy mi sportolunk. Ezzel egy nagyon-nagyon jó eszközt adtunk a kezükbe, abszolút nem presszionálva őket, de így nagyon jó látni, hogy mennyivel könnyebben veszik az akadályokat az életbe, úgyhogy ott van az, hogy nagyfiunk fut, ő, hogy kimegy futni, akár kimegy hajnalba is, mert tudja, hogy nehéz nap vár rá, és akkor jobb, ha fut. Nyilván az meg, hogy itt ragadtam, az meg annak a csodának köszönhető, hogy gyakorlatilag kiderült, hogy nekem ez meg.
8: Mit ad mentálisan önnek, lelkileg mentálisan?
10: Szerintem rengeteg dolgot, sokkal többet, mint ahogy az ember így képzelni, mielőtt nem fut. Én a betegeimet is mindig biztatom, nem feltétlen arra, hogy fussanak, de hogy menjenek ki, mozogjanak. Ez lehet séta a kutyával, vagy kerékpározás. Egyszerűen szerintem így a mai világban, és ez a fiataloknál is nyilván ott van, annyi felől dőlnek ránk az ingerek, ami egyszerűen egy teljes pörgésbe tartja az embert. Szerintem az, hogyha kimegyünk és kinn a természetben mozgunk, egyszerűen van időnk önmagunkra, hogy egy picit a gondolatainkat elrendezzük, anélkül, hogy abban bárki megzavarna. Lássuk be, szerintem napközben nincs olyan fél óránk, hogy amit csinálunk, abban ne zavarna meg valaki. Tehát szerintem borzasztó nehéz a mai világban igazán elmélyülten csinálni valamit, és a sportban, főleg a szabadtéri sportban szerintem ez nagyon adva van, mikor ember egyedül van, és tényleg rendezni tudja fejében a gondolatokat, nem beszélve az egyéb pozitív egészségügyi hatásokról, és szerintem a futás nagyon-nagyon jó stressz levezető, illetve megelőzni is gyakorlatilag minden nap mozgok, az nem mindig futás, de az biztos, hogy van valami nagyon nehéz napom, tehát tudom, hogy az nagyon sűrű lesz, akkor nem az van bennem, hogy akkor nem megyek futni, mert hogy az könnyebbé tenni a napot, abszolút nem, hanem akkor akármilyen korán is föl kellek futni, mert tudom, hogy az mennyi erőt fog adni abban abba. Még az, hogy mit ad nyilván állóképességet az összes többi feladat elvégzéséhez, egy önbizalmat, mert nyilván a futásban is rájövünk, hogy jéj, sokkal többet tudok, mint amit én gondoltam magamról. Sokkal erősebb vagyok, többre vagyok képes, messzebbre és gyorsabbra tudok futni. Miért nem ugyanígy működne ez a hétköznapi problémákban? Ad egy önbizalmat ez, hogy megéljük azt, hogy mire is vagyunk képesek. Óhatatlan, hogy az ember nem kerül be a sport által egy társaságba, ahol szintén jobb esetben egy támogató közegre talál, ahol esetleg megoszthatja a problémáit, vagy a közös mozgásról nem is beszélve, szerintem együtt futni valakivel, az tud lenni az igazi flow, mi szerintem még a saját sikeres edzésünkön is túlmutat, hogy ezt valakivel együtt átélni, ez lehet bármilyen sport egyébként, borzasztó nagy erőt tud adni szerintem a hétköznapoknak a kihívásaihoz, és picikét hagy minket lecsendesedni, mert ez nagyon nehéz.
8: Gondolta arra vala is, hogy mi lett volna akkor, amikor 2 éves volt a kisfia, nem megy el futni?
10: Őszintén szólva nem, de az biztos, hogy egész más életet élnénk. Nekem így a futás az nagyon kinyitotta a világot. Azt sem mondhatom, hogy a világ minden pontjáról megismertem olyan élettörténeteket, ami számomra hihetetlen is, és nagyon nagy tisztelettel vagyok azok iránt, az emberek iránt, akik nagyon nagy mélységekből fölállva a sporthoz fordultak, vagy a sport által próbálnak segíteni másokon. Nekem most már elképzelhetetlen az élet a sport nélkül.
9: Varga Tünde beszélgetett Lubics Szilviával, a stúdióban pedig itt van velünk Faludi Viktória, tanácsadó szakpszichológus. Kezét sokkolom,
11: jó napot kívánok!
9: Ön a terápiát összeköti a mozgással. Ez szokásos?
11: Hát szerintem manapság illik.
9: Így, tényleg?
11: Hát igen, azt gondolom, hogy nyilván annyi kutatás van, de az kevésbé érdekes, mint az ember szubjektív élménye arról, hogy mennyi mindent tud okozni a mozgás, ami jótékony hatással van a mentális egészségre.
9: Na és ezt hogyan csinálja akkor konkrétan egy terápiában? Tehát elvár valamit, vagy naplózni
11: javaslok.
9: Kell?
11: Javaslok. Nyilván elvárni nem lehet, hát hiszen azért jön oda a kedves paciens, hogy egy olyan légkörbe legyen, ahol nincsenek elvárások, és nincs olyan, amit neki kötelező csinálni. Én azt csinálom, hogy legalább egy pici mozgásra ráveszem. Lehet ezt háztöm körüli, tőlem lehet, hogy föl alá járkál a szobában. Én csak azt szeretném, hogy megtapasztalja, hogy tud valamit csinálni, amit eddig nem.
9: Mert hogy aki önhöz érkezik, az alaptapasztalata az, hogy nem mozog egyáltalán, vagy nincs mozgás élménye?
11: Hát jövően a praxisom egyik fele élsportolókból áll, tehát hogy ott ritkán kérem ezt tőlük.
9: Őtőlük azt kérjük, hogy kicsit maradjon nyugtan.
11: Így van, ott a pihenést kell megtanulnunk valahogy, hogy együtt átvegyük, hogy kinek mi az, amivel le tudja egy kicsit magát lassítani. De a krízisben lévőknek nagyon-nagyon fontos az a praxisom másik fele, akik alapvetően azért jönnek hozzám, mert valami olyan életesemény történt, ami teljesen megváltoztatta az életüket. Úgyhogy ott muszáj szerintem elkezdeni. Nyilván a szorongásos, meg a hangulatzavaros megbetegedéseknél ott meg pláne.
9: Mert hogy a szorongásos, hangulatzavaros paciensek a mozgással is felhagynak, ez a általános tapasztalat?
11: Igen. Vagy félelemből, ugye például, ha veszünk egy pánikbeteget, a hangulatzavarnál meg eleve a motorhiány, az, hogy hiányzik egyáltalán az a drive, az a hajtóerő, hogy bármihez kedve legyen, az ott elvész, tehát hogy ott mindig szoktam nekik mondani, hogy fordítsuk meg, nézzük meg, tudom, hogy nem lesz hozzá kedve, de hogy nézzük meg, hogyha egy kicsit csinálja, akkor hogy változik. Tehát az emberek így működnek, hogyha valami új helyzetbe rakjuk őket, amiből megtapasztalhatják, hogy egyáltalán tudják-e csinálni, vagy nem, abból lesz egy sikerélmény, és aztán abból lesz szépen a motiváció is, és valahogy nyilván most nem sorolom az összes élettani hatást, mert azt mindenki tudja, hogy mi jót okoz a mozgás, és hogy ez hogyan hat a hangulatunkra és az idegrendszer egész működésére.
9: 0630 9666 az SMS számunk, jönnek a tapasztalatok mozgásról, tornáról, a tánc, a jó zene megmozdít, azt írja hallgatónk, orvosi receptre is írom, aztán van, aki azt írja, hogy semmi nem tudott rávenni a táncra, csak a Linda című magyar sorozat, hát köszönet neki, így évtizedek távolából is, gyógytorna, kondipark, séta, természetben súlyzó, Éva néni pedig azt írja, aki önbevallása szerint 87 éves, hogy a járókeret is lehet tornaeszköz.
11: Tökéletes.
9: Tehát soha nincs késő, meg semmi sem lehetetlen.
11: Így van.
9: Az van mögötte, az a logika van mögötte, hogy ha kimozdulok hát ezt szoktuk használni, ezt a kifejezést, hogy a komfortzóna, nem mondom ki, tehát kimozdulunk a megszokottból fizikailag, testileg, akkor talán lelkileg is könnyebben billenünk át?
11: Ez így van, mert hogy visszaigazolást kapunk arról, egyrészt ugye van izommemória, meg izom visszacsatolás az agyunkhoz, de hát van a lelki része is, ugye nagyon nehéz elválasztani a testet a lélekről, hiszen egymást alakítják, tehát hogy abból lesz egy olyan élményem, hogy amit az előbb is mondtam, hogy tudom csinálni, megy ez, még ha nem is akarom, akkor ott mégiscsak megcsináltam. Tehát, hogy annyi olyan élmény van, amit egy ilyen laboratóriumi helyzetben nem tudnánk csinálni, mint egy terápia, de hogyha ezt elviszi magával egy paciens, akkor nagyon sokat tud tenni a saját egészségéért.
9: Nyilvánvalóan, hát nem tudom, hogy nyilvánvaló, de hogy nagy valószínűséggel egy lelki problémán nem a mozgás fog segíteni, nem azt fogja meggyógyítani, de segíteni tud abban, hogy ezen az úton haladjak, vagy jobban haladjak, vagy eredményesebben haladjak.
11: Ez egy párhuzamos történet, illetve egy nagyon összefonódó történet, hiszen szoktuk azt is mondani, és nyilván a kedves hallgatók is ismerik, hogy épp testben, épp lélek. Tehát, hogyha valaki jól van testileg, és rosszul van lelkileg, az nagyon sokat tud segíteni. segíteni, hogyha mondjuk jobban helyre rázzuk az egyiket vagy a másikat. Tehát, hogy az egyensúly az mindig feláll.
9: Mi történik? Amikor elkezdek mozogni, akkor mi zajlik a testemben, ami hatással van a lelki állapotomra is?
11: Hát ugye van egy vegetatív idegrendszerünk, ami ilyenkor aktiválódik, és megtanulja a test is, meg én is, meg az agyam is, hogy adekvát helyzetekben működik ez. Tehát, hogy mondjuk egy magas vérnyomásnál, hogyha azt így nyilván ez egy kicsit bonyolultabb, és ahhoz kevésbé is értek, de hogyha valaki állandóan van egy ilyen vegetatív szorongás szinten, akkor valahogy ki kell vonnunk a helyzetből. Tehát, hogy ne a fotelban legyen 120-as pulzusa, hanem amiatt legyen 120-as pulzusa, hogy mondjuk elsétált a parkig meg vissza.
9: Mire jó a mozgás? Milyen lelki bajokra, lelki bajokon tud segíteni?
11: Nem tudok olyat mondani, ami
9: nem.
11: Igen, igen. Tehát, hogy nyilván nagyon sok korkép van a mentális állapotok lefedettségében, de hogy leginkább, ugye ezt szoktuk is mondani, ugye a depressziónál nagyon-nagyon fontos, ott szoktuk mondani, hogyha megfigyeljük különben magát, a depressziós beteget, önmagától is van egy ilyen gyógyító mozgása, ezt hívják depressziós bolyongásnak, vagy depressziós ritmusnak, mert hogy vagy ez a kicsit ringató jellegű mozgás, az nagyon-nagyon sok olyan agyi hormon termel, ami a hangulatra visszahat.
9: A mozgás segít, vagy az az önbecsülés segít, hogy megcsináltam?
11: Mind a kettő. Tehát, hogy igazán nem tudom elválasztani sosem ezt a kettőt egymástól. Tehát, hogy persze, hogy minden dolognak, amit az ember csinál, annak dupla hatása van. Egyrészt van egy idegpálya fejlődés, a mozgásnál van ugye egy rendes izomfejlődés is, és hát ott van a mentális mellékhatás, ami csak jó lehet.
9: Mindannyian ismerünk szorongó gyerekeket, meg szorongó felnőtteket, akinek már a gondolattól fájni kezd a hasa, a feje, a háta, hogy neki iskolába kell menni, munkába kell menni, jön a hétfő. Ebben a helyzetben szintén a mozgás tud segíteni?
11: Abszolút. Hát csak ismételni tudom magamat, szóval nyilván nagyon-nagyon sok rétegű lehet a probléma, hogy mondjuk valaki nem tanulta meg a mozgás élvezetét. Nyilván ebben a szocializációnk, az iskolarendszer, a testnevelés órák, a kamaszkori szégyenérzet, nagyon sok mindent tudnék itt sorolni, hogy mi az, ami elveszi a kedvünket a mozgástól, különben meg szokta kijedni a pacienseim, amikor azt szoktam mondani, hogy sportolni kell, mert azt hiszik, hogy valami e-sportra gondolok. De én mindig mondom nekik, hogy nem, hanem szálljon le egy megállóval előbb, mint ahogy leszállna, és azt gyalogolja le. De hogy, hát igen, szóval, hogy visszatérve a szorongó gyerekekre, ott kell elkezdeni. Tehát, hogy egy olyan légkört teremteni, egy olyan helyzetet, egy olyan, náluk nagyon könnyű, mert nagyon sok helyre lehet őket vinni, és megmutatni nekik, hogy hányféle mozgásfajta van.
9: És hát nyilván egy gyerek esetében, jó esetben a specializálódással bőven ráérünk. Mozogjon. Hát ne versenysportra vigyük azonnal.
11: Tehát... Igen, tehát az újabb kutatások szerint is, és azért, hogyha ránézünk egy 10-12 éves gyerekre, ő még nem ott tart, hogy egy versenysportba bekerüljön. Nyilván más kérdés, hogy ez hogy szokott alakulni, akár Magyarországon is, meg a világon is, hogy egy úszást nem lehet elkezdeni, a versenyszerű úszást nem lehet elkezdeni ennyi idősen, de mindent el lehet kezdeni bármikor, ami nem ilyen sport.
9: No, akkor hallgassunk meg még egy hölgyet, Katát, aki az 50-es évei elején jár, és a válása után kezdett el naponta intenzíven futni. Veresvejjel Rita beszélgetett.
12: Gyermekkorában és fiatal lányként is fontos része volt az életének a sport.
13: Gyermekkoromban nem volt jellemző, középiskolás koromban vált fontos egy kamaszkorban a külső miatt.
12: És akkor mit sportolt?
13: Aerobikoztam.
12: Aztán ez véget ért?
13: Igen, ez az aerobikos időszak véget ért. Időnként azért volt egy-egy alkalom rá, de semmiképpen nem rendszeresen.
12: Mikor vált rendszeressé?
13: Egy párkapcsolati krízis volt, ami elindított a futás felé vezető úton. Válás volt az életemben, ennek kapcsán kerültem kritikus lelki állapotba. Az addigi biztonságérzetem megkérdőjeleződött, elbizonytalanodott a jelenem is, a jövőm is. Újra kellett tervezni az életemet. A házasság maga az körülbelül egy éves volt akkor, de ez egy 13 éves kapcsolat volt.
12: Ön költözött el otthonról, vagy a férje?
13: Én mentem el, így még nagyobb erő kellett, legalábbis úgy gondolom ahhoz, hogy máshol, teljesen más körülmények között újra indítsam el az életemet. Amitől a legjobban szenvedtem, az az álmatlanság volt. Azt sem értettem, hogy hogy vagyok képes dolgozni. Tudtam, hogy tovább kell menni, és akármi zajlik a fejemben, meg az életemben, folytatni kell tovább. Nem akartam, hogy ez látszon rajtam, így a külvilág számára.
12: Hát akkor volt ereje?
13: Igen, az erő az valahogy mindig jött valahonnan, arra nagyon oda kellett figyelnem, hogy azért egyek is valamit, hogy energia legyen. Sokat agyaltam. Gyakran azt éreztem, hogy jó lenne, ha lenne rajtam egy off gomb, amit csak megnyomok, és hogy egy kicsit szűnjenek ezek a gondolatok és a bizonytalanságból adódó érzések. Az álmatlanság az elég sokáig fennállt. Tudatosan akkor végig gondoltam, hogy ez nyilvánvaló, hogy nem lesz tartható, fizikálisan is muszáj, meg mentálisan is megnyugodni.
12: Mit jelent egyébként ez az álmatlanság? Mennyit aludt egy-egy éjszaka?
13: Úgy éreztem, hogy semmit sem. Rettenetes nagy fáradtsággal keltem, és azt éreztem, hogy nem tudom végigcsinálni azt az adott napot. Nekem a futás volt az, ami levezette az energiáimat, és ugyanakkor energiával töltött fel napi szintű futás. Úgy éreztem, hogy ez van leginkább kéznél, semmiféle eszköz nem kell hozzá, nem kell hozzá elmenni egy edzőterembe. Közel volt egy tornapálya, ahova rendszeresen el tudtam járni.
12: Tanácsolta egyébként valaki, hogy ez jó lehet a stressz levezetésére?
13: Nem, ezt én gondoltam, hogy mindenképpen kell valamilyen megoldás, és azt éreztem, hogy ezt mindenképpen a mozgásban, a futásban fogom megtalálni.
12: Nehéz volt elindulnia?
13: Először igen, aztán már igényemmé vált, hogy folyamatosan menjek. Sosem volt benne semmiféle teljesítménykényszer, mindig csak a saját jól létem volt a cél, és hogy annyit fussak, amennyi jól esik. Ez körülbelül 45-50 perc.
12: Mit adott ez a mozgásforma?
13: Egy olyan fizikai erőnlétet, amitől azt éreztem, hogy ha ezt képes vagyok megcsinálni, végigcsinálni, akkor az életem más területen is képes leszek a problémáimat megoldani.
12: Közben el tudta feledni a gondjait?
13: Könnyebbé váltak a gondolataim talán, illetve egy idő után különleges dimenzióba kerültem, én így fogalmaztam a magam számára, ahol olyan összefüggésekre leltem, amire nem jöttem volna rá, azt gondolom, a hétköznapokban, és ez vonatkozott a jelenbeli és a múltbéli dolgaimra is. Abszolút érezhető volt, körülbelül egy 10 perces mozgás után, amiről az ember sokat olvas, meghal, hogy endorfinok, dopamin szabadul fel az agyban, és hogy tényleg ez boldogság érzettel jár. A futás végén az egy nagyon jó visszacsatolás, hogy meg tudtam csinálni, hogy képes voltam rá ma is.
12: Könnyebben elaludt, miután futott?
13: Igen, a napi rutinom teljesen megváltozott, és újból kialakult egy rendszer az életemben, így az alvás is rendeződni tudott.
12: Nyugodtabbá is vált?
13: Igen, mindenképpen kiegyensúlyozódott az életem, a lelki állapotomat tekintve is. Önbizalmat adott, egy folyamatos fittségérzést biztosított, ami nem csak fizikálisan volt érezhető, hanem a gondolkodásban is.
12: Ez a nagyon intenzív periódus mennyi ideig tartott?
13: Körülbelül egy évig napi rendszerességgel futottam. Utána ez ritkult, minden másnap futottam, de akkor már más is volt a cél. Maga a mozgás öröme volt az, amiért ezután a kritikus időszak után eljártam futni.
12: És közben sikerült megoldani a magánéleti nehézségeit is?
13: Igen, akkor egy éven belül rendeződött így az életem.
12: Azóta sajnos, ahogyan mesélte, voltak már nehezebb életszakaszai, például akkor, amikor elvesztette a szüleit. A mozgás mint terápia akkor is előjött.
13: A gyász kezdeti időszakaiban akkor úgy éreztem, hogy fizikálisan sem vagyok terhelhető. Körülbelül egy hónap után viszont azt éreztem, hogy megint segíteni fog a nehézségek leküzdésében, és akkor újra elindultam. Az én életemben ez nagyon működik, ez a fajta válságkezelés.
11: Máris.
9: Schweyer Rita interjúját hallott. hallották, és a stúdióban továbbra is itt van velünk Faludi Viktória, tanácsadó szakpszichológus. Jönnek az SMS-ek 0630-9666, Viberen pedig Kossuth Rádió. Állandóan csak ezt tudják mondani, hogy mozgás, mozgás, mozogni. És aki egész egyszerűen képtelen rá, arra miért nem gondolnak, írja hallgatónk, hát most gondolunk.
11: Hát igen, nyilván engem szakmai az érdekelne, hogy ez mit jelent, hogy képtelen rá.
9: Igen, ez nem derül ki sajnos.
11: Az persze teljesen más, hogyha valaki ágyhoz kötött, de nagyon sok esetben tényleg azt érezzük, hogy képtelenek vagyunk rá, még akkor is, hogyha egyébként megtehetnénk. És
9: nekem,
11: akkor
9: nekem senki nem mondja, hogy endorfin termel a mozgás, mert nekem csak borzalom. Én egyet élvezek benne, a zuhanyt a végén.
11: Igen, de legalább akkor a zuhanyt élvezi. Szóval, hogy az legalább egy kitolt örömérzés, hogy egész addig szenved. De én azt gondolom, hogy meg lehet találni mindenkinél azt, amire hajlandó, és aztán élvezi is, tehát hogy nem kell futni, nem kell gyors gyalogolni, lehet bármit csinálni.
9: Éva néni járókerettel is megoldja, igen, és hát természetesen nem tudjuk, hogy az SMS írónk milyen helyzetben igen van. Másik hallgató, svéd kutatási mintám, hogy a tinédzser a vegetatív diszkomfortját heti kétszeri tánccal leküzdi. A vegetatív diszkomfortot ön meg tudja magyarázni?
11: Hát megpróbálom, mert ezt így igazán nyilván a vegetatív diszkomfort az valami olyasmi lehet, hogy a vegetatív idegrendszer nem adekváltan válaszol helyzetekre. Sejthetően erre gondol az SMS író, szorongásról beszél, vagy bármi olyan stressz állapotról, és igen, abszolút jogos a felvetés, és a kutatás, és a tánc nagyon jó, hogy sok minden történik, nem csak a ritmus, a zene, hanem még egy társas esemény is.
9: Azt írja a hallgatónk, egész nap kőműves munkát végzek, tehát mozgok, közben egész nap a sok problémán agyalok. Úgy tűnik, hogy nekem nem segít a mozgás.
11: Igen, és szintén értem, amit mond, vagy ír az SMS író, de ugye a mozgásban pont azt értjük, hogy az önmagáért végzett cselekedetet hívjuk annak, tehát, hogy nem, neki nem az lenne a feladata, hogy otthon is téglákat rakodik, hanem, hogy valami olyan mozgásformát találjon, ahol ki tud kapcsolni. Ahol nem jár a problémákon az esze.
9: Nem munka miatt mozog, hanem csak úgy mozog.
11: Így van. Tehát így van, egy ételfutár is, aki lépcsőzik, bárki, aki, ugye ezt szoktak nekem jönni a pacienseim, hogy egész nap mozog, én értem, de az a munkájának a része. Olyat kéne találnunk, ami a kikapcsolódás része lesz.
9: Mi ez az élménypszichológia? Itt a műsor legelején a bevezetőben talán már említettem ezt a kifejezést. Ez alatt mit értünk?
11: Egy kicsit találgatni tudok, mert ugye ez valami nagyon friss dolog. Azt gondolom, hogy azon múlik, hogy valamit megtapasztaltatok a pacienssel, a klienssel, és aztán beszámoltatom arról, hogy milyen élmény volt. Nyilván mindenféle történik, már van sétaterápia, van tényleg olyan extrém dolgokat szoktam hallani, ami különben tök jó, csak le kell választani. Ott már az a vége, hogy a terápiáról leválasszuk azt, ami élményt ad, hogy saját maga is tudja keresni azt az élményt, és ne kelljen hozzá egy vezetett terapeuta, vagy bármilyen csoport.
9: Ja, tánc már többször szóba került, és ez nyilván egy egészen speciális formája a mozgásnak, nem csak azért, mert zenére csináljuk, vagy ritmusra csináljuk, hanem mert esetleg többen csináljuk. Szóval a közösségi mozgás az, hogy együtt, akár egy család, ha együtt mozog, az megint csak segítő lehet?
11: Abszolút, és én még ahhoz hozzátenném azt is, hogy nagyon sok táncból ugye előjön az érintés maga, tehát hogy a másik ember közelsége, az is nagyon sokat tud segíteni, ugyanebben ezekben a belső hormonokban, amit nem sorolom, hogy melyik idegrendszeri, meg melyik másmilyen, de hogy ezeket a működési folyamatokat összehangolja, és sokkal nyugodtabbak tudunk lenni utána.
9: Mi a gyerekekről ejtettünk már szót,
14: arról, hogy nyilván a gyerekeknek is fontos, illetve arról beszéltünk, hogy egy meglévő nehézség, lelki probléma esetén a mozgás tud segíteni, átlendíteni, átbillenteni, és ezek a párhuzamos folyamatok zajlanak, de a gyerekek esetében a mentális meg lelki egészség fejlődése szempontjából, vagy a rendszerek kialakulása szempontjából milyen szerepe lehet a mozgásnak?
11: Hát a legalapabb működés, ugyanis azt is, tehát ezt tudjuk fejlődéspszichológiából, hogy szakaszosan váltják egymást a mozgásfejlődés, a kognitív fejlődés, de egyik a másiknak az alapja. Tehát igazán kognitív fejlődés, mozgásfejlődés nélkül nincs. Nyilván kivételes esetekben azokról most nem beszélnék, hogyha ez valamilyen betegség megakadályozza, de hogy egyszerűen nem létezik az ember fejlődése mozgás nélkül, és ezáltal az, hogy a gyerek elkezd mozogni, attól lesz a kognitív fejlődése is jó, és aztán természetesen a mentális rész is, és hát amit az előbb is mondtam, hogy az, hogy valaki valamit meg tud csinálni, ugye így kezdjük az életünket, hogy dobáljuk a labdát a szüleinknek, vissza tudom dobálni, az ott már magamra hat, és lesz egy önhatékonyság érzésem, ami nem keverendő össze az önbizalom érzéssel, de hogy ez egy nagyon fontos rész, hogy meg tudom csinálni. Tehát, hogy ez bármelyik helyzetbe, új helyzettől elkezdve a régibe, úgy tudunk csak belemenni, hogyha ez az önhatékonyság érzésünk, ez velünk van.
14: Említette a beszélgetés elején, hogy egyrészt sportolókkal, élsportolókkal foglalkozik, azt tudjuk, hogy Szilágyi Áronnal is dolgozik. Szokták azt mondani, hogy hát minden fejben dől el. Ez egy rendkívül bosszantó mondás is lehet. Mi az, ami fejben dől el, és mi az, ami nem?
11: Igen, hát fejünkben az dől el, ami rajtunk múlik. Az összes többi sajnos nem. Tehát épp így alkotó eleme, akár egy olimpiai győzelemnek a szerencse, a bírók, az nap, amit nem is biztos, hogy

0: dolgok, például mások érzései is azok számomra, úgyhogy meg kell tanulni ezeket a ilyen bizonytalan tényezőket is kezelni.
1: 0630 9666 az SMS számunk, Viberen Kossuth Rádió néven vagyunk, ott azt írja a hallgatónk Viberen, hogy azért a munka eredményével is lehet örömet szerezni magunknak, vagyis talán dopamint is, amikor látjuk, hogy jól megvalósult, és a munkánk így rendben van, amit esetleg mozgás közben végeztünk el. Tehát a kőműves is megállhat, és azt mondhatja, hogy szép lett a fal.
0: Így van, tehát, hogy bárhol lehet sikert és örömet szerezni, minden területen.
1: És akkor ez megint csak fejben dől el, hogy vajon ránézek-e arra, hogy a munkámnak az eredménye tényleg
0: szép. Hát igen, ez egy kicsit már összetettebb kérdés, hogy a sikerélmény hogy születik, ez valószínű egy másik műsornak a témája lehet.
1: Jó, hát lehet, hogy visszatérünk még rá. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
0: Én is köszönöm.
1: A mentális egészség és a mozgás, a sport összefüggéséről beszélgettünk a mai Dr. Kossuthban. Vendégünk volt Faludi Viktória, tanácsadó, szakpszichológus. Holnap is lesz Dr. Kossuth, várjuk Önöket délután 3:30-kor ismét. Most a hangmérnök Sije Gábor és a szerkesztő Veres Ágnes nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót!

0 óra 2 perc. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Kis József nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Gyanúsítottként hallgatták ki a volt jegybank elnököt. Már lehet véleményezni a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvény módosítását. Ma is napos időnk lesz. És most a részletek. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki, mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon a tisztségéről. Matolcsy György korábban hamis mesének nevezte az esetet, amely szerinte tényszerűen nem állja meg a helyét. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését

0: kérdését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást a Volánbusz ügyében. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen hűtlen kezelés miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter arra kéri az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát. A kormányfő a telefonos ügyet politikai lejáratási kísérletnek tartja. Sesták Miklós úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el. Hankó Balázs pedig azt mondta, hogy koncepciós eljárás folyik ellene. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvény módosítását. A tervezet biztosítja, hogy az országgyűlési képviselők, politikai vezetők, közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban legyen az adózott jövedelemmel. A dokumentum jövő szerdáig véleményezhető a kormány.hu oldalon. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt a Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélése végén. A találkozón megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, a Patriot rakéták ukrajnai gyártásának lehetőségét, illetve a háború lezárásának kilátásait. 3 évvel meghosszabbította az Oroszországgal szembeni szankciókat az uniós tagországok nagyköveteit tömörítő tanács. A büntetőintézkedések így 2029. szeptemberéig érvényben maradhatnak. 3 embert és egy szervezetet ugyanakkor levettek a szankciós listáról. A döntést még az Európai Unió tanácsának is jóvá kell hagynia. Új helyzet állt elő Berlin olimpiai pályázatában. A tartományi választás győztese, a Die Linke párt ugyanis ellenzi a kandidálást. A Német Olimpiai Sportágok Szövetsége szombaton választja ki azt a várost, amellyel Németország pályázik a 2036-os, a 40-es vagy a 44-es olimpia megrendezésére. A gomoly felhők mellett sok napsütés várható, a hőmérséklet éjszaka 6 és 11, napközben 17 és 22 fok között alakul.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Idén 16 éves a Nógrádi Geopark, amely a nemzetközi szakértők látogatása után várhatóan ismét zöld kártyát kap. Átadták a természetbajnokai díjat, az elismerést elsőként azok a diákok és tanáraik vehették át, akik közösen élesztik újjá a ráckevei Dunaág úszólápjait. A zöld hírek mellett e témákat kínáljuk mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Toldi Szabolcs. Geopark. Így nevezik azokat a nemzeti szinten védett területeket, amelyek különösen értékesek az esztétikai vonzerejük vagy a területükön található ritkaságok miatt. Céljuk, hogy bemutassák a változatos geológiai értékeket, elősegítsék azok védelmét, valamint az oktatásba és turizmusba való bekapcsolásukat. Érdemes tudni, hogy a Geopark cím nem örökérvényű. A terület fenntartóinak időről időre bizonyítaniuk kell, hogy a szabványoknak megfelelően óvják és fejlesztik a földtudományi örökséget. Az auditálás, vagyis az újravizsgálat 4 évenként történik. A részletes szakmai beszámoló és az UNESCO által kiküldött nemzetközi szakértők fogadása nem újdonság a Nógrádi Geopark munkatársainak, hiszen a címhasználati jogosultságot ők már 16 évvel ezelőtt elnyerték. A szervezet most egy olyan európai területi társulás létrehozásán dolgozik, amely az élettelen és az élő természet védelméhez, bemutatásához további segítséget jelent. Mindez együtt újabb zöld kártyát hozhat hazánknak. Tarnóczi László interjúja.
4: Salgó Tarján önkormányzata különösen fontos szerepet vállal a Novográd-Nógrád Geopark működtetésében. Kér István az önkormányzat kabinet főnöke. Mi évekkel ezelőtt újságíró szituációban dolgoztunk együtt. Engedtessék meg a tegeződés így. István, a geoparki auditon mit vizsgáltak?
5: Geopark alapjában véve geológiai értékekre alapozott térségfejlesztési koncepció, nagyban támaszkodva arra, hogy a szelíd turizmusnak ez az ága hogyan tud működni, fejlődni az adott térségben. Tehát, hogyha arról beszélünk egyrészről, hogy geológia, és arról egyrészről, hogy térségfejlesztés turizmus, akkor ebből fakadóan ilyenkor kettő személy érkezik a felülvizsgálatra. Egy, aki geológus, vagy geográfus, vagy geológiai szakember, a másik pedig, aki egy menedzser szemléletű feladatot visz, ők egyébként mindketten dolgoznak egy másik geoparkban, tehát saját tapasztalataikat hozzák magukkal, és eszerint tudnak rátekinteni egy másik területre, tehát kettős vizsgálat, vizsgálják geológiai szakmai szempontból a területet, és vizsgálják menedzsment oldalról, működtetési oldalról.
4: Mi a kívánatos, tehát mitől működik jól egy geopark, és mitől kevésbé?
5: Geológiai oldalról ugye azokat a sarokpontokat nézik, hogy egy adott területnek a bemutatása hogyan történik, annak a szakmaisága megfelelő, azok a kritériumok teljesülnek, amik a szakmai oldalról kívánatosak, közérthető-e az a bemutatás. Jelen esetben a Novográd-Nógrád Geopark területén ugye három nyelvűséget követelnek meg, hogyha egy német geoparkban lennénk, akkor két nyelvűséget, a németet és az angolt, esetünkben ugye a magyar, a szlovák és az angol bemutatás ezeken a pontokon, ezeken a tanösvényeken, vagy akár pontszerű értékeknél, tanösvényi információs táblákon, kapcsolódó látogatóközpontokban három nyelvűséget. De emellett azt is természetesen, vagy leginkább azt, hogy ez a geológia, geográfia és minden társtudomány, ami a geoparkhoz szorosan kapcsolódik, az ne egy ilyen elvonatkoztatott és a hétköznapi ember számára érdektelen interpretáció legyen, hanem az figyelemfelkeltő legyen, közérthető legyen, és arra sarkalja az érdeklődőt, hogy egy másik helyszínt is felkeressen.
4: A szlovákiai területen az országhatár túloldalán több mint 20 település, az innenső részeken pedig 67-68 település az, ami a világ első határon átnyúló geoparkját alkotja. Mik azok az igazi értékek, amik bárki számára érdekesek lehetnek, és mik azok, amik egy geológus, a földtörténet iránt jobban érdeklődő embernek fontosak?
5: A kettő végül is egybeér, azt kell, hogy mondjam. Ugye egy viszonylag fiatal vulkánosságnak a legkülönbözőbb megjelenési formáit lehet legfőképpen látni ezen a területen. Természetesen vannak más típusú geológiai értékeink is, de úgy a Cseres-hegység tájvédelmi körzet, tehát a felvidéki oldalnak a természetvédelmi területe, magyar oldalon pedig nagyjából a Karancsmedves tájvédelmi körzet, Kerecserhát tájvédelmi körzet által lehatárolható magyar oldali geopark részre is ez igaz. Azért fontos azt hozzátenni, hogy nem csak a geológiai interpretáció, a geológiai bemutatás jelenít meg, tehát minden, ami azért ez szorosan hozzá tud kapcsolódni, úgy a történeti értékek, néprajzi, gasztronómiai, hogyha egy példát kell, hogy mondjak, tehát egyes éttermekben, akik kifejezetten partnerei a geoparknak, az étlapon egy geofood megjelöléssel olyan menüket, olyan alakart étel kínálnak adott esetben, ami mondjuk a geopark területéről származó alapanyagokból készül, vagy olyan helyi vonatkozás, olyan helyi specifikuma van, ami kifejezetten erre a területre jellemző.
4: Mondjuk a Bükki Nemzeti Park kezelésében lévő Ipoly-Tarnóci látogatóközpont területén rackajuhok legelnek, és akkor a rackából készült élelmiszerekre gondoljunk?
5: Ez egy jó példa lehetne, így van, tehát egy bizonyos mértékben helyből kell, hogy származzon az alapanyag. Legfőképp egyébként ez a legsarkalatosabb része például pont ennek a geofood jellegű koncepciónak, nagyjából elő van szó, igen.
4: A Geopark munkaszervezetének sok-sok évvel ezelőtt titkára is voltál. Abban az időben milyen fejlesztések történtek, mi kell ahhoz, hogy itt valami sorsközösséget érezzenek ezek a települések, és mindazon civil szervezetek, vállalkozók, akik egy ilyen Isten adta vidéken élnek?
5: Teljesen más fejlődés történeti szakaszában volt akkor és most a geopark. Abban az időszakban, amikor nekem ez a fajta feladatom volt, lényegében a nemzetközi címeknek az elnyerése után voltunk. Tehát ez azt jelentette, hogy meghatároztuk a területet, meghatároztuk az értékeinket, és ennek elindult az említett szempontok szerinti építkezése. Tehát, hogy például legyenek tanösvények a geopark arculatából és az elmondottak szerint megfelelő bemutatással, legyenek látogatóközpontok, legyenek olyan bemutatóhelyek, amelyek a geoparki koncepcióba beleillenek, elinduljanak például a kokáért, a geofoodos kapcsolódó vállalkozásoknak a bevonásai, tehát ott egy építkező jellegű feladatunk volt, azzal, hogy fogalmazzunk úgy infrastruktúrális jellegű alapokat teremtsünk a geopark működéséhez. Azért azóta eltelt most már 10 év, itt inkább most már a hasznosításra kellene, hogy helyeződjön jobban a hangsúly. Ebben vannak sajnos elmaradások, vagy vannak olyan feladatok, ami még a geopark előtt áll. Például a kokáért az elmúlt időszakban talán abban egy picike hiátus mindenféleképpen volt, hogy a nagy központi meghatározó települések úgy, mint Fülek és Salgótarjánon kívül picikét talán háttérbe szorultak a kis települések, amelyek a geoparknak a területén találhatók.
4: Az ő aktivitások csökkent, vagy a geopark nem támaszkodott ezekre a településekre?
5: Inkább talán az utóbbi, én azt gondolom. Forráshiány, kapacitáshiány sok minden oka lehetett a múltban. A lényeg az az, hogy cserélődnek ugye természetesen polgármesterek is, nagyon nehéz úgy egy ekkora 92 települést fölölelő területet kézben tartani, ha nincsen élő kapcsolat adott esetben még a település vezetővel sem, no pláne mondjuk azokkal a szervezetekkel, vagy helyi kisebb intézményekkel, akik ténylegesen be tudnak kapcsolódni egy geoparki munkába. Tehát ebben van feladat, de erre van válasz is természetesen. Fülek városa, a felvidéki oldali geopark szervezet, Salgótarján megye jogúváros önkormányzat és a Bükki Nemzeti Park igazgatóság azon van, hogy a geoparknak a működtetésére, fejlesztésére egy közös európai területi társulást hozzon létre, és most már úgy tűnik, hogy ennek a megalapítása elől minden olyan kacifántos jogi akadály elhárult, ami egy ilyen speciális szervezet alapítását körülveszi.
4: Kik voltak, akik most szemlézték a geoparkot? Formai és egyéb követelményeknek megfelele, viselheti-e továbbra is a címet?
5: Egy német és egy szigetországi szakember érkezett hozzánk. Egyikük igazából a geoparkok hajnala óta részt vesz a nemzetközi működésben, a másikuk pedig egy időközben az elmúlt években bekapcsolódott szakember volt. Ők nem határozzák meg azt, hogy akkor itt a zöld kártyát, tehát háromfajta kimenetele lehet egy ilyen ellenőrzésnek, azt mondják, hogy itt aztán semmi nem jó, az ég egyadta a világon, ti repültök a nemzetközi szervezetből, és nem használhatjátok az UNESCO címet, ez a piros kártya. Van egy sárga kártya, ami arról szól, hogy hát szó-szó, de vannak kardinális feladatok, amiket meg kell oldanatok, és erre van 2 évetek. És van a zöld kártya, ami azt mondja, hogy nagyjából rendben van minden, további 4 évre használhatjátok a címet. Ez nem olyan, mint a világörökségi cím, ott is vannak természetesen olyan sarokpontok, amit, hogyha egy terület megsért, akkor kizárják a világörökségi címmel rendelkező területek közül. Itt 4 évente felülvizsgálnak, de ők ketten nem erről döntenek. Ők ketten megnézik az ellenőrzési szempontoknak az érvényesülését, rengeteget kérdeznek. Mindenről van kérdésük, amiről egy embernek, egy szakértőnek kérdése lehet. Ők tesznek egy jelentést, és ez alapján a geoparki nemzetközi szervezetek és majd az UNESCO fog arról dönteni, hogy mi volt az ellenőrzésnek a végkimenetele.
4: Még jó néhány hónap, mire ennek az eredményét megtudjuk, valamikor talán tavasszal lesz az erről szóló eredménynek a kihirdetése. Mi az, amin lelkesek voltak, amik azt mondták, hogy no, ez rendben van?
5: A terepi értékeinknek a bemutatásával az én véleményem szerint elégedettek voltak, de ahogyan említettem, egy teljesen más fejlődési fázisban van immáron ez a geopark. Tehát 16 évvel ezelőtt kapta meg először a nemzetközi címet, azért ez közel most már 2 évtized. Tehát értelemszerű, hogy tanösvényeink, azok az információs táblák, amik szükségesek és kellenek, azok azért most már rendelkezésre állnak, szépek, olyanok, amilyeneket ők elvárnak, hogy legyen. Tehát ezzel nem volt probléma. A magyar oldalon a bemutató helyeink rendben vannak, a szlovák oldalon pedig itt azért jelentős előrelépések történtek, Hajnácskőn éppen az Ebecki kúria egy szárnyának a felújításával, illetőleg hát megmentésével fogalmazzunk így, mert azért mégiscsak ez egy értékmentés is, elő fog állni. Tehát már abban a hiátusban is például, ami ebben egy kicsit kettős a magyar és a szlovák oldal között, hogy mi ebben jók állunk, ő kevésbé, már azt látták, hogy megvan a folyamat, ami oda irányul, hogy ez kiegyenlítődik.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Hallgassuk meg a zöld híreket Barta Bernadett tolmácsolásában.
2: Vészjósló figyelmeztetésekkel vette kezdetét tegnap a New York-i klímahét. Az ENSZ legújabb nemzetközi jelentése arra figyelmeztet, hogy a Föld globális felmelegedése a következő években szinte biztosan átlépi a kritikus, 1,5 Celsius fokos határértéket. A kutatók szerint a folyamat már elkerülhetetlen, így a világ egy úgynevezett túllépési fázisba kerül. Inger Andersen, az ENSZ klímavédelmi programjának igazgatója hangsúlyozta, a cél továbbra is 1,5 fokos limit alatt maradni, de ezt most már csak radikális és azonnali széndioxid kibocsátás csökkentésével, valamint a gáz mesterséges légköri kivonásával érhetjük el a század végére. A tudósok arra is figyelmeztetnek, hogy a 9 globális planetáris határvonalból az emberiség már 6-ot átlépett, ami a földi élet fenntartó rendszerek összeomlásával fenyeget. Közben Európában is kongatják a vészharangot. Az Európai Bizottság tegnapi jelentése szerint a modern mezőgazdaság miatt minden 9. európai moly és lepkefajt a kihalás fenyeget, ami a teljes kontinens beporzási rendszerét veszélybe sodorja, számolt be erről a The Guardian. Csak nem 4 millió forintos büntetés szabott ki a jedző egy palotási férfira állatkínzás miatt. A Nógrád megyei férfi egy csatos végű hevederrel verte meg saját kutyáját, miután az állat megszökött a láncról. A bántalmazás következtében a kutya olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy teljesen megbénultak a hátsó lábai. Az állatot végül családtagok vitték orvoshoz, ahol az állatorvosok megállapították a keresztbénulást. Bár a férfi a brutális verést tagadta, a hatóságok előtt is elismerte, a kutyát a kötelező oltások és azonosító csip nélkül folyamatosan láncra verve tartotta. A helyi edző által kiszabott milliós bírságot az ügyben a megszólaló állatvédők példás büntetésnek nevezték a súlyos állatkínzási eset után. Az esetet az RTL híradó közölte és tárta fel a nyilvánosság előtt elsőként. Több mint 100 év után teljesen új vadmacskafajt fedeztek fel Bolíviában. Egy nemrégiben publikált tanulmány szerint egy teljesen új vadmacskafajt azonosítottak a kutatók, amely a Leopardus tilkájó nevet kapta. Az állatra először 2016-ban figyeltek fel, amikor egy bolíviai állatmenhelyre bekerült egy különös házi macskánál kisebb, kerekfülű és leopárdfoltos bundájú példány, amelyet az erdő szélén találtak. Paola Nogales Ascarrons biológus évekig tartó munkával és az állat genomjának elemzésével bizonyította be, hogy a lelet nem egy korábban ismert tigris macska alfaja, hanem egy önálló faj. A csíkos Pampa macska 1923-as felfedezése óta ez az első alkalom, hogy egy teljesen új, a tudomány számára korábban ismeretlen macska félét mutattak be, nem pedig egy már leírt alfajt emeltek faji szintre. A Leopardus tilkájó az Andok keleti lejtőin húzódó Jungász nevű keskeny erdősávban él, ám az életmódjáról egyelőre szinte semmit sem tudnak a szakértők. A felfedezés azért is kiemelkedő, mert a genetikai vizsgálatok módszertana a jövőben még több rejtőzködő macskafaj azonosításához és hatékonyabb védelemhez vezethet, írja a BBC.
3: A természet bajnokai. Ezzel az elnevezéssel hívta életre a WWF, vagyis a Természetvédelmi Világalap hazai szervezete azt a díjat, amellyel reflektorfénybe kívánja állítani azokat a civil természetvédelmi kezdeményezéseket, amelyek helyi szinten már bizonyították, hogy kitartással és szakmai együttműködéssel, valamint közösségi összefogással képesek kézzel fogható eredményeket elérni. A díj nem csak szakmai elismerést jelent, hanem pénzügyi támogatást is biztosít a megkezdett munka folytatásához. Hogy kik lettek idén a természet bajnokai, már is kiderül Kulik Bence riportjából.
6: mélységesen felháborított ez a szörnyűség, amit itt elkövettek. Ott csillog az olaj a bekerített területen, ez egy úszó láp, amely most megsemmisül.
7: Így nyilatkozott az azóta hírhetté vált szigetszemiklósi olajszennyezésről Fejfer Rikárd az érintett terület halőre 2020 decemberében. A szennyeződést azóta a szakemberek eltávolították, és elindult a terület regenerációja, ám a szigetszemiklósi Batthyány Kázmér gimnázium tanárai és diákjai nélkül sehol nem járna a folyamat. A Teremtsük újra névre hallgató úszóláp rehabilitációs projektjük most elnyerte a WWF Magyarország természetbajnokai díját, mondta a dr. Fehér Zoltán, a szervezet természetvédelmi igazgatója.
8: Természetbajnokai díjat a WWF azért hozta létre, a WWF Magyarország, mert a természetvédelem nagy része állami feladat lenne, és ezt nagyjából ehhez meg is van egy intézményrendszer, amelyik végzi, de az egészet nem lehet civilek nélkül megoldani, és mi ezzel a díjjal olyan civil kezdeményezéseket szeretnénk megmutatni, felemelni, kihangosítani, ami inspirációt jelenthet másoknak is. És ez a szigetszentmiklósi kezdeményezés, ez pont ilyen. 2020 decemberében történt egy súlyos olajszennyezés, de akkor ismeretlen tettesek 6000 liter olajat öntöttek a helyi esővízzel vezető csatornába, amely aztán Szigetszentmiklósnál pont az úszólap közelében érte el a Ráckevei Dunát, és ez aztán elkezdett szétterülni. Óriási szerencse volt, hogy az ottani parti növényzet, illetve ez az úszólap, ez lelassította a szennyezésnek a terjedését. Amikor felszámolta a vízügy ezt a szennyezést, utána egy súlyos pusztítás maradt, vagy 6000 négyzetméteren. És a Batthyány Kázmér gimnázium akkori diákjai is eléggé megviselte ez, és akkor a tanáraikkal együtt azon gondolkodtak, hogy vajon lehetne tenni valamit. Elkezdte utána olvasni, szakirodalomba felvették a kapcsolatot úszólápokkal foglalkozó ökológusokkal, és kitalálták, hogy van egy olyan módszer, amiben mesterségesen létre lehet hozni olyan úszólap kezdeményezéseket, ami köré aztán a természetes folyamatok elkezdik visszaépíteni az úszólápot. És ennek álltak az élére ez a két tanársete, Krisztina és Cita Zoltán, és hát az iskola.
7: A terület szépen gyógyul, ám az elpusztult 1700 négyzetméter úszólábból még egyelőre csak 165 négyzetmétert sikerült pótolni, mondta Cita Zoltán, a gimnázium tanára, a projekt egyik megálmodója.
9: Bekövetkezett ez az úszólápszennyezés, ekkor kerestük azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne ezen javítani, hogyan lehetne rehabilitálni a környezetet, mert amit ott rehabilitációként végeztek, az nem az úszólápi környezetnek volt a rehabilitációja, hanem beültették nádrizomákkal a partszakaszt, rábízták a természetre, hogy alakuljon újra. Tehát ez elindult, de a maga az úszóláp nem tudott újraépülni. A meder nem olyan mély, hogy a természetes úszóláp képződésbe induljon, hanem a nád, a sás, a gyékény az legyökeresedett. És tulajdonképpen feltöltötte volna ezt a területet. Ekkor volt az az ötlet, jó lenne újra telepíteni. És szerencse, hogy volt egy ismerősöm, tehát dr. Balogh Márton, akinek volt egy ilyen szabadalma, még a 90-es évekből, hogy az úszólápot hogyan lehet vízminőségjavításra felhasználni. És ugye ezt a lejárt szabadalmat, ezt engedte meg nekünk használni.
7: Milyennek az első lépése, és aztán milyen folyamatok kezdenek el kialakulni?
9: Hát az első lépés az, hogy miután ez egy védett terület, engedélyt kell szerezni a telepítésre, tehát a Nemzeti Parktól, a kormányhivataltól, tehát ezt végig kell járni, ez elég hosszú idő volt, és utána tudunk ténylegesen telepíteni, mert ugye ezekre az úszólápszigetekre a működő úszólápokról védett növényeket telepítünk be. Tehát ezért kellett az engedély. A folyamat az úgy zajlik, hogy nádat szerzünk valahonnan, tehát vagy ahol levágják és összegyűjtjük, vagy vásárolunk, és ezekből a nádakból kötegeket készítünk. Tehát készítünk egy 5-6 köteget, ilyen 1,5-2 méteres szélességben lesznek ezek a kötegek, dróttal egymáshoz rögzítjük, majd a kötegek közé beültetjük a kiemelt növényeknek a rizomáit, tőzeget teszünk rá, így a növényzet ugye el tud indulni a fejlődésbe. És ez ilyen 10 centis kötegekkel dolgozott. Most a időjárás, a felmelegedés és a megemelkedett UV-sugárzás miatt a növényzet viszont nem indult olyan gyorsan fejlődésnek, tehát lepusztult róla, elsüllyedtek, ezért átálltunk 30 centis kötegekre, befedjük még iszappal, a mederből kiszedett iszappal, illetve ilyen nád törekkel az egészet, hogy megvédjük őket a kiszáradástól, az UV-sugárzástól. Tulajdonképpen ennyi a technológia.
7: Hogyan áll most jelenleg ez az úszólap? Ez már egy ilyen zárt rendszer, szóval beindult a folyamat, és innentől már nem kell nagyon kertészként segíteni ezeket az úszólapokat?
9: Hát az a helyzet, hogy 1700 négyzetméter úszóalá pusztult el. Jelen pillanatban olyan 165 négyzetmétert tudtunk visszatelepíteni. A működő úszólápok azok már tulajdonképpen funkcionálnak rendesen. Volt olyan az első években, amikor mi is tanultuk a folyamatot, lemosódott, aztán újra kellett telepíteni, tehát oda kell figyelni ezekre az úszólápokra, meg először egy védett helyen helyezzük el, tehát ahol a széltől, meg a napsütéstől védve van, és a következő évben helyezzük ki, amikor már egy jóval erőteljesebb gyökérzettel rendelkezik. Igaziból most az a célunk, hogy ennek a szennyezés helyszínének van egy partszakasza, és a feltöltődés, tehát a nácsás gyékény terjedése, inkább a gyékény a veszélyes, az invazívvá vált a megemelkedett UV-sugárzás, a megemelkedett hőmérséklet és a magasan szennyezett víz miatt, tehát elnyomja a többit, és ugye ez volt a veszélyes, és ugye ennek a terjedését akarjuk megakadályozni. Tehát az első lépés az, hogy a partszakaszt körbe beborítjuk ilyen úszólápszigetekkel, és az megakadályozza ennek a gyékénynek a terjedését.
10: Gondolom azért szerencsére találtak diákokat, nem kellett mindenkinek könyörögni, de azért egészen más az, amikor a tanult dolgokat ennyire élesben látja az ember, és nem csak arról van szó, hogy élesben látja az ember, hanem látja előtte azt a kárt, ami miatt be kell avatkozni. Azt gondolom azért elég nagy hatással lehetett a diákokra.
9: Hát egy részükre igen. Tehát ez azért más a dolgot látni, meg más megélni. Tehát amikor ott a helyszínen vannak, akkor tényleg mást gondolnak. De hát vannak, akik nem érzik azt, hogy valami komoly dolgot csinálunk, hogy azt gondolják, hogy készítünk valamit, aztán egyébként úgy is visszanőtt volna, de ezt meg kell értetni velük. Tehát sokat foglalkozunk azzal, hogy előkészítsük az ő tudásukat, hogy érzékenyítsük, hogy ezt a kifejezést használjam, arra, hogy miért csináljuk ezt az egész tevékenységet, és ugye, hogy hogyan találunk a diákokat. Igazából ez az erdei iskola 9. évfolyamban az egy kötelező program, tehát nincs más választásuk, de igyekszünk úgy megoldani, hogy azt érezzék, hogy azzal az érzéssel menjenek haza, hogy ők tényleg tettek valamit a környezetért, és nem csak beszéltek róla, mert ugye az esetek többségében az van, hogy írnak egy blogot, meg tudom én, belájkolják, beszívecskézik, hogy mennyire tetszik ez a környezetvédelem, tehát ez arról szól, hogy ténylegesen, tevőlegesen tegyünk valamit.
3: Felelős szerkesztő Sarkadi Péter nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Toldi Szabolcs.

0: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
1: Pályafutása csúcsán, akkor még szinte egyedüli magyar futballistaként a Bajnokok Ligájában játszott. Épp ezért volt furcsa és egy kis tüske számára, hogy ritkán hívták meg a magyar válogatottba. Ma már ez sem fáj, hiszen 33 válogatottság és a labdarúgó pályafutása után a civil életben is megtalálta helyét Korsos György, aki a Széchenyi Egyetem oktatójaként készül doktori címet szerezni, miközben edzősködik és szakkommentátorként is sikeres. Köszöntöm Önöket, Cseszregi Balázs vagyok. Korsos György augusztusban múlt 50 éves. Kitartásának, tehetségének és családjának köszönheti, hogy labdarúgó lett. No meg annak, hogy éppen kisgyermek volt, amikor a Verebes József féle Eto berobbant a magyar labdarúgásba. Ez el is döntötte a sorsát.
2: A 80-as évek eleje az egy aranykorszak volt az Etónak az életében. Az volt az a csapat, az a Verebes féle csapat, amelyik hatalmas sikereket hozott a városba. Megfertőzte az embereket a futball szeretetével, ahogy te mondtad. Én is rengeteget voltam kint a stadionban, édesapám szinte minden hazai mérkőzésre ki tudott vinni. A maga a hangulat, az a fantasztikus játék, az a rengeteg gól, az a sok-sok egyéniség, aki alkotta a csapatot, a csapat élén a mesterrel. Arra ösztökélt engem is, hogy ezt a pályát választom, labdarúgó legyek.
1: Hogy kezdődött el neked a futban?
2: 4-5 éves koromban, a 80-as évek elején még az aranycsapatot megelőzően volt egy kattanás a fejemben, vagy egy hang jött valahonnan, hogy én szeretnék labdarúgó lenni. Hát nagyon szerettem a labdát gyerekkorom óta, szerettem a labdarúgást, és hát igazából az első edzőm édesanyám volt, ő volt az, aki szinte minden nap lejött velem a rétre gyakorolni ott a Bánhadár utca mögött. Aztán, ahogy jöttek az Eto sikerek, még jobban megfogalmazódott bennem, hogy akkor labdarúgó leszek. És akkor iskolai kereteken belül kezdtem először a labdarúgással komolyabban foglalkozni. 10 évesen oda kerültem az Etóhoz, ugye akkor még csak 10 éves kortól lehetett igazolt labdarúgó valaki, 10 éves kortól látogathatta az edzéseket. Lementem az első edzésre, ami igazán sikerült, jó, hogy őszinte legyek, de az edzés végén kisalakos pályán játszottunk, volt egy gól, amit becsúszva szereztem, és így a lazúr szépen lejött az oldalamról, és akkor mondta azt az edző, Kertész Pali bácsi, hogy igen, ez a próbajáték nem sikerült jól, de benned van az akarat, az elszántság, úgyhogy gyere a következő edzésre is.
1: A szüleid mit szóltak ehhez? Te akkor is nagyon-nagyon jól tanuló voltál, nem nagyon kellett ösztökélni a tanulásra.
2: Valóban így van. A szüleim azok támogatták az iskolai előre menetelemet is, a sportpályafutásomat, meg teljes mértékben, teljes válszélességgel ott voltak mellettem, mögöttem. Nekem nem volt kérdés, hogy a kettő megfér egymás mellett. Én általában az órákon nagyon figyeltem, próbáltam ott sok mindent megegyezni, házi feladatokat elvégeztem, vagy rögtön iskola után, edzés előtt, vagy másnap reggel, amikor mentem az iskolába, hogy még frissek legyenek az emlékek, úgyhogy nekem a tanulmányom azok relatív jól működtek. Jó középiskolát is sikerült választanom, ugye a Kazinczy Ferenc gimnáziumba jártam. Az mondjuk egy nagyon szerencsés, vagy szerencsétlen véletlen volt, mert előtte 7.-8. osztályban egy éven belül volt 2 szilánkos bokatörésem, és az orvosok eltiltottak a labdarúgástól, és akkor úgy éreztem, hogy akkor valami komoly iskolát kell választanom, ahol nyelveket tanulhatok. De aztán egy év kihagyás után visszatértem a labdarúgás világába is, és támogatott az iskola is. Németh Tibor volt az igazgató helyettes, és ő azt mondta, hogy szerint és megfér a kettő egymás mellett, addig támogatja a sportpályafutásomat, amíg az iskolában helytállok. Én ennek megfeleltem, úgyhogy egy nagyon jó együttműködés alakult ki az iskola, az egyesület és köztem.
1: Hogyan élted meg, hogy te, akiről mindenki mondta, hogy nagyon tehetséges, hogy a futballban is sok eredményt érhet el, egymás után 2 szilánkos bokatörés szenvedtél, egyből is csoda felépülni.
2: Hát az nagyon nehéz időszak volt az életemben, de a szüleim támogattak mindenben. Akkor ugye megfogalmazódott bennem, hogy a sportot azért nem szabad abba hagyni, úgyhogy ami még nagyon tetszett nekem akkoriban, az a triatlon volt, és ugye rehabilitáció szinten mindenképpen kellett kerékpároznom, mindenképpen kellett járnom úszni. A futás meg ugye idővel jött mellé, és akkor ilyen autodidakta módon, könyvekből összeszedve különböző edzésterveket, én ezt a 3 sportágat űztem egy éven keresztül. Azt hiszem, hogy a későbbiekben azért sokat segített a pályafutásomban, mert olyan fizikai alapokat adott, olyan élettani alapokat adott, amelyek a labdarúgásban nélkülözhetetlenek.
1: Hogy lehet azt túlélni, hogy felépülsz az elsőből, és rögtön jön utána a második? Hogy lehet feldolgozni egy gyereknek, mert akkor még nem lehet mondani, hogy élsportoló voltál?
2: Hát nagyon nehéz volt, természetesen lelkileg mély ponton voltam, de mindig volt valami kapaszkodó, hogy ott volt az iskola, ott volt a családom, ott voltak a barátaim, akikkel el tudtam tölteni a szabad időmet. Megpróbáltam a tanulásban rengeteg energiát fektetni, meg fizikailag fitten tartani magamat, úgyhogy mindig voltak apró célok, meg távolabbi célok, rövid közép hosszú távú célok az életemben, amit megfogalmaztam, és nagyon örülök neki, hogy sikerült, aztán visszatérem a labdarúgáshoz.
1: Nyilván belemegyünk nem sokára majd a labdarúgó pályafutásodba, de itt most az egyetem mellett, a Győri Egyetem mellett beszélgetünk, amely nagyon komoly szerepet játszik az életedben, hiszen élethosszig tanulsz, doktori iskolába jársz, utolsó évet következik talán?
2: Igen, az utolsó évem következik. Amikor a középiskolát befejeztem, akkor én jelentkeztem a győri tanítóképzőre, fel is vettek. Akkor még nem volt ilyen, hogy duális karrier, nem létezett sem az egyetem tudatában, sem az egyesület tudatában, tehát az volt a probléma akkor a tanulmányaimmal, hiába mentek jól, meg nagyjából gördülékenyen, hogyha az egyesületnél voltam, akkor az egyetem piszkált, hogy miért nem vagyok ott, és fordítva ugyanez történt. Kétszer is az első szemeszter után ott kellett hagynom a tanulmányaimat, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy igazából tényleg élethosszig lehet tanulni, úgyhogy majd a pályafutásommal párhuzamosan, illetve azután majd megvalósítom azokat az elképzeléseket, amelyeket tanulmányi szinten szerettem volna. Úgyhogy így is történt, amikor befejeztem a pályafutásomat, akkor különböző labdarúgással kapcsolatos tanfolyamokat végeztem, edzői diplomát szereztem, fitness instruktori diplomát szereztem, próbáltam magamat itt teljes körön lefedni a futball világába. Aztán, amikor már amatőrként futballoztam itthon, akkor volt az Etónál ugye a Questor botrány, ott újjá kellett építeni az egyesületet. Engem is megtalált ez a rendkívül nehéz feladat, és két évig részt vettem a klubnak az építésében, sikerült feljuttatni másodosztályba a csapatot, akkor viszont távoztam az Etótól, mert nem igazán értettem egyet az irányvonalon, amit az akkori vezetőség képviselt, és akkor döntöttem úgy, hogy hát bár van edzői diplomám és edzek csapatot, televíziónál dolgoztam szakkommentátorként, nem kell egy harmadik munkahely tulajdonképpen, a 8 órától 4 óráig ráérek, és akkor próbáljuk maga közt az egyetemet még egyszer 40 éves fejjel. Úgyhogy beültem nappaliba az iskolapadba, a hallgatótársaim, meg az oktatóim nem kis megrökönyödésére, de aztán nagyon gyorsan sikerült beilleszkednem az egyetemi életbe, amit nagyon megszerettem egyébként már a tanulmányaim alatt is. És ahogy közeledtem a mesterszak vége felé, ott már jött a tanszékről egy megkeresés, hogy jó lenne, hogyha részt vennék én ebben az oktatásban, mert nagyon jó gondolataim vannak, már felnőtt vagyok tulajdonképpen, és hát azt a rengeteg tapasztalatot, amit nekem az élet meg a labdarúgás adott, a tanulmányokkal vegyítve, azt át kellene adni a fiataloknak. Én erre kicsit óckodva, de igent mondtam, és akkor először óraadóként kezdtem el dolgozni az egyetemen. Aztán eljött az a pillanat, amikor befejeztem a mesterszakot, hogy akkor most már ténylegesen munkavállalóként is tagja legyek a tanszéknek, illetve a szaknak, úgyhogy 2023. január óta már itt vagyok főállásban az egyetemen.
1: Élvezed?
2: Nagyon. Ugye ez egy olyan elfoglaltság, ami azért mindennapos felkészülést igényelt, folyamatosan képben vagyok a tantárgyaimnak az aktuális változásaival.
1: Bocs, mik ezek a tantárgyak?
2: Hú, hát most ebben a szemeszterben sportmenedzsmentet tanítok, sportgazdaságtant tanítok, illetve sport és rekreációs kutatások módszertanát tanítok, de tavasszal van egy egészen meglepő tantárgyam, úgy hívják, hogy sportjátékok 3 labdarúgás.
1: Mennyit segített ebben az egyetemi oktatásban a labdarúgásból hozott tapasztalat, hiszen te azért nem csak az Etóban játszottál a Sturmgrazban, Rapid Wienben, ha jól emlékszem, egy rövid ideig Görögországban is, tehát azért elég széles körű tapasztalataid, illetve hát 33-szoros válogatott labdarúgó vagy.
2: Talán nem is a labdarúgó múlt segített sokat benne, hanem az edzői múlt, hiszen ott is ugye emberekkel foglalkozol, próbálod csiszolni a tudásokat, próbálod átadni azt, amit te tapasztaltál.
1: Tudják egyébként a tanítványait, hogy ki vagy? Milyen sikereket értél el a pályán?
2: Legtöbbször ugye az egyetemi pályafutásuk a fiataloknak egy alkalmassági felvételivel kezdődik, ott nagyon sokan meglepődnek, hogy én egyáltalán mit keresek itt, mert ismernek régebről, de nagyon sokan vannak, akik nem. Ilyenkor általában úgy szokott kezdődni a szemeszter, hogy az első órán bemutatkozunk egymásnak, és akkor ugye el szoktam mondani magamról, hogy én egy teljesen másik világból érkeztem, hogy ott milyen eredményeim voltak, illetve hogy mióta vagyok itt az egyetemen, és itt milyen eredményeim voltak, illetve milyen céljaim vannak még.
1: Van, aki inkább a képernyőről ismer? Egy időben ott is nagyon sokat szerepeltél szakkommentátorként.
2: Országos tévéről lévén szó, ott azért nagyon sokan láthattak, meg hallhattak a szakkommentátori mi voltom miatt. Azt hiszem, hogy az egy nagyon meghatározó szakasz volt az életemben, bár sajnos lezárult, de a hallgatók nagyon sokszor úgy azonosítottak be, hogy szakkommentátor, nem mint oktató, és hát egy-egy komoly mérkőzés után, akár válogatott, akár BL találkozó után, az órák nem úgy kezdődtek, hogy akkor katalógus, és akkor tessék, jön az előadás, vagy jön a gyakorlat, hanem akkor beszéljük át a tegnapi mérkőzést, milyen gondolataim vannak így, hogy egyet aludtam rá, meg ők is elmondták a véleményeket.
1: Sok mindent csinálsz, ebben mennyire támogat a család, hiszen azért családfő is vagy.
2: Azt kell mondanom, hogy ők a legfőbb támaszaim. Gyermekeim, mindegyike sportol, három gyermekem van, ők tudják, hogy ez milyen terheléssel jár. Iskolába is járnak, természetesen tudják, hogy ez milyen terheléssel jár. Feleségem szintúgy ugye az egyetemen dolgozik, tudja, hogy mennyire szeretem a sportot, mennyire szeretem a labdarúgást, mennyire szeretem az Üstökös FC Bácsát, az Üstökös FC Győrt, ahol dolgozom. Tavaly nyáron jött ismét a megkeresés a Földi Zoltán elnök úrtól, hogy át kéne venni az Üstökös FC Bácsának az irányítását, mert hirtelen távozott az edző, és egyszerűen nem volt jobb ötletünk, nekem se együtt ötleteltünk, hogy ki legyen, és akkor a legvégén meg ő mondta ki, hogy akkor nekem kellene csinálni. Én mondtam, hogy szeretnék kérni 2 napot, hogy átgondoljam az egészet. Pont akkor zártam le a doktoriskolába a tanulmányomat egy ilyen nagyon durva, komplex vizsgával, szóbeli és írásbeli, mind a kettő volt. Utána hívott, otthon még nem nagyon akartam elmondani, inkább így a barátaimat kérdeztem, meg az edző kollégákat, a csapattal beszélgettem, hogy ők mit gondolnak erről. Mindenki azt mondta, hogy persze, jól lenne, és akkor estére a Zoli már küldött egy ilyen irgalmatlan hosszú e-mailt, amit elolvast is nagyon fárasztó volt, hogy mindenki tényleg támogat ebben szeretnék, úgyhogy el is dőlt már aznap. Természetesen legutoljára kicsit félve a feleségemmel között, akinek az volt az, hogy nem értem, hogy mind gondolkodsz. Tehát tényleg a nagyon támogató közeg van otthon, mindenben segítjük egymást.
1: Fontos neked, hogy megjelenjen a neved előtt a DR, a doktor, vagy egész egyszerűen csak arról szól az egész, amit valahol olvastam, hogy nyilatkoztál, hogy valóban te tartod magad ahhoz, hogy az élethosszig való tanulás az egy nagyon fontos része az életednek.
2: Hát azért ez ugye eléggé összetett történet ez a doktori iskola. Az egyetemi előmenetelemhez is szükség van rá, hogy folyamatosan fejlesszem magam, megszerezzem a doktori címet, aztán utána pályázzak az adjunktusi címre, ami elméletileg, hogyha megvan a doktori cím utána, nem mondom, hogy automatikus, de 99%-ban meg szokták kapni ezt a titulust az oktatók. Természetesen fontos, hogyha már egyszer belevágtam ebbe, azért ez nagyon sok elfoglaltsággal jár, nagyon sok tanulással jár. Publikációkat kell készíteni, hogy ez egy publikáció alapú disszertáció lesz majd, amit be kell nyújtanom, és aztán utána meg kell védenem. Nagyjából a publikációk megvannak, most pár már megjelenés alatt van, pár még nincsen teljesen kész, de próbálok határidőn belül elkészülni a publikációkkal és megvédeni a disszertációmat.
1: Na jó, tényleg ugorjunk vissza akkor most már a labdarúgó pályafutásodhoz. Mennyire vagy elégedett, mennyire érzed kereknek és a pályafutásodat? Csak azért kérdezem ezt, mert hát gyakorlatilag azért azt elmondtuk, hogy 33-szoros válogatott vagy, hogy Ausztriában bajnoki címet nyertél, kupadöntőt játszottál, szuperkupadöntőt játszottál, 20 fölött, most pontosan nem tudom a bajnokok ligája mérkőzéseit száma, de pont valahogy a pályafutásod után jött el az a szakasz, amikor a magyar válogatott szinte biztos résztvevője az Európa bajnokságoknak.
2: Hát amikor gyerekként megfogalmaztam magamban, hogy labdarúgó leszek, akkor ugye az Eto volt akkor is a mindenem, meg most is. Ott szerettem volna játszani, ez volt az első olyan lépcsőfok, amit mindenképpen szerettem volna megugrani. Ugye bekerültem oda a rendszerbe, ott relatív gyorsan haladtam előre, 17 évesen már bemutatkoztam az NB1-be. Aztán amikor már stabilizáltam magam az NB1-be, akkor ugye jöttek a következő gondolatok, hogy akkor esetleg külföld, válogatottság mindenképpen, hiszen az a legnagyobb megtiszteltetés, ami érhet egy labdarúgót, hogy a saját hazájának a válogatott mezét magára öltheti. És akkor ezek szépen így mindig jöttek, és mindig a következő lépcsőt sikerült megvalósítani. külföldi igazolásommal kapcsolatban nekem egy nagyon fontos dolog volt, amit szerettem volna, Bajnokok Ligájában játszani. Szóval a Bajnokok Ligája megalakulása óta én folyamatosan követtem a sorozatot. Az egyik legjobb versenysorozat, amit láttam életemben, főleg most ezzel az új lebonyolítási rendszerrel még jobban tetszik, és én ezért választottam tulajdonképpen a Sturm Graz, hogy több lehetőségem is volt külföldre menni, más országokba is, mert szerettem volna a BL-ben játszani. Ott ugye volt rá lehetőség, mivel selejtezőt játszott a csapat bajnokként, és ott sikerült elérni ezt is tulajdonképpen. És akkor utána Sturmnál eltöltöttem 5 évet, kétszer voltunk a Bajnokok Ligájába, többször voltunk kupadöntőben, sajnos egyszer sem sikerült kupát nyernünk Ausztriában a Sturmmal. Sokszor voltunk a bajnoki cím közelében, sajnos az sem sikerült.
1: Legalábbis a Sturmmal.
2: A Sturmmal, igen, és akkor jött a Rapidnak a megkeresése, akiknek deklarációja volt, hogy bajnokok szeretnének lenni a következő évben, és a legjobbkor találtak meg ezzel a feladattal. Örömmel mentem hozzájuk, és tényleg az első évben sikerült rögtön bajnoknak lenni. Ha abból indulok ki, hogy gyerekkoromban mennyire szerettem volna, de aztán igazából nem alakult jól 12-13 évesen a pályafutásom, de mégis vissza tudtam térni, akkor azt mondom, hogy ez egy szép kerek egész volt. Persze azért vannak benne keserű momentumok is, a Görögországba történő igazolásom az nem volt egy jó döntés, sajnos utána már nem tudtam olyan szinten játszani, mert ott lett egy súlyos sérülésem, ahol szerettem volna, de csak visszatértem másfél év kiadás után az Ausztria Wien másodosztályú csapatában, ahol megtaláltak egy vezérszereppel. Csapatkapitányként 18-19-20 éves srácokkal voltam, nagyon jó képességű srácokkal voltam egy csapatban, egyfajta összekötő kapocsként az edzői stáb és a csapat között. Ez egy nagyon izgalmas egy év volt az életemben. Még egy szívfájdalmam van, 33 válogatott mérkőzés, az lehetett volna 70-80 is, de pont amikor a legjobb formában voltam, a legjobb erőben voltam, akkor nem vették figyelembe a nevemet a válogatottnál, de hát ezt azóta az érintettekkel tiszteltük, és nagyon jó kapcsolatot ápolunk. De azt hiszem, hogy gyerekként azt mondta volna valaki, hogy ilyen pályafutási váram, akkor azt azonnal aláírtam volna, amit megtanultam írni.
1: Ha azt mondom neked, hogy Bicskei Reszeli lakos Korsóstark.
2: Hát ezt azt hiszem, hogy bárkinek mondható Győrben, sokan emlékeznek. A vezető edzőre, a sportigazgatóra, illetve a védőhármasra.
1: Hát nagyon... Főleg, hogy mind a hárman ugye győriek vagytok.
2: Igen, akkor nagyon sok saját nevelésű játékos volt az Etónál, kicsit megspékelve egy Békés Csabai különítménnyel, egy nagyszerű labdarúgóval, Szeledzsánnal, tehát nagyon jó játékosok alkották akkor a keretet, bár hogyha összevetem mondjuk egy ferencvárosi kerettel, vagy egy újpesti kerettel, akkor azért mi nem tartoztunk az élmezőnyben, mégis sikerült 97 őszén őszi bajnoknak lenni, ami szerintem egy nagyszerű és nagyon váratlan teljesítmény volt egyébként az egyesület részéről. Hát ez annak volt köszönhető, hogy tényleg volt a Bicskei Bertalan, a Reszeli Sos István, akik rendkívül jó szakmai munkát végeztek. Volt egy nagyon befogadó csapat, amely nem mellesleg egy elképesztő jó közösség volt, és szerintem a csapatnak az ereje ebben rejlett.
1: Mikor kezdtél elgondolkodni, hogy tovább kell lépni Győrből? Hiszen viszonylag fiatalon, ha jól emlékszem, 23 évesen kerültél ki a Sturm Grazhoz, Bajnokok Ligája csapathoz, és az akkor még nem volt rendszeres, hogy ilyen szintű csapathoz ilyen fiatalon magyar játékost visznek ki. Azt most láttuk, hogy idén-nyáron azért elég komoly kiáramlás volt.
2: Valóban még kevés magyar játékos játszott külföldön, főleg olyan csapatban, amik a saját bajnokságában azért meghatározó szerepet játszott, vagy nemzetközi kupában tudott indulni. Én mindenképpen szerettem volna külföldre menni. Ez az osztrák vonal az azért is volt érdekes számomra, mert hogy itt Győrben gyermekkoromban sok minden tévéadót nem lehetett fogni, ugye volt magyar egy magyar kettő, meg osztrák egy osztrák kettő, ami azért úgy megfertőzte az embert, mert ott lehetett futballmérkőzéseket látni. Volt a Sportam Zontag nevezetű műsor, ahol voltak a bajnoki összefoglalók, és meg teremtornák a téli időszakban. Tehát ez, az a világ engem nagyon megfogott, és nagyon vonzott, nem mellesleg ugye Grác nincs is annyira messze, bár akkor még nem volt gyorsforgalmi út Győr és Szombathely között, tehát valami a hosszabb ideig tartotta az út, de fontos volt, hogy jó csapathoz tudok igazolni. talán Sturm volt az a csapat, amik a legjobb futballt játszott az összes közül, ahol szerepeltem. Elképesztően jó képességű játékosok alkották. Kivicó Szim személyében volt egy világklasszis, mondhatom nyugodt szívvel, hogy világklasszis vezetőedzőnk, aki nagyon sokat tanított nekem a labdarúgással kapcsolatban. Itthon is nagyon jó edzőim voltak, tőlük is rengeteget tanultam, de ott 3-4 hónap alatt azért volt egy nagyon komoly szemléletformálás, kicsit máshogy kellett megélnem a mindennapokat is, más volt ugye az edzésünk, a minősége.
1: Mit jelent ez a szemléletformálás, hogy másként kellett megélni a mindennapokat? Miben változtál te meg 3-4 hónap alatt?
2: Mindennapok ugye az, hogy bekerülsz egy külföldi kultúrába, bekerülsz egy ilyen multikulti csapatba, ahol rengeteg külföldi van, rengeteg érdekes benyomás érte az ember, de leginkább szakmailag volt nagyon sok újdonság. Ivica Oszim, ő matek fizika szakon végzett, és hát ő számokban meg szögekben látta a labdarúgást, és
3: adatalapon dolgozott.
2: Igen, de fejben mindent. Nem volt nála tablet, meg nem volt nála laptop. Minden a fejében volt, elképesztő memóriával rendelkezett, minden emlékezett. Engedte, hogy a játékosok véleményt nyilvánítsák. Nem egyszer fordult elő, hogy heves vita alakult ki a vezetőedző a játékos között edzésen, amikor ő megállította a játékot, és mondta, hogy ez így nem jó, mit kellett volna csinálni. Tehát így hagyta, hogy a játékos elmondja a saját véleményét, mit miért csinált, és hagyta, hogy fejlődjön a játékos. És akkor ezeknek a vitáknak, amivel én is többször részese voltam, mindig az volt a vége, hogy akkor elmondta a véleményét, fejet hajtotta, aztán sétáltam tovább. Igazam a főnök. Nagyon-nagyon megszállott volt.
1: Tőle tanultál a legtöbbet?
2: Mindenkitől, akivel dolgoztam együtt, tudtam tanulni valamit, de azt hiszem, hogy ő volt az, aki a legtöbbet adta a játékos mi voltamhoz.
1: És ha játékost kérdezek, akivel mondjuk együtt játszottál, akitől a legtöbbet tanultál, vagy aki a mentorod volt, vagy aki egész egyszerűen a legjobb játékos volt, akivel valaha fucisztál?
2: Hát akkor Ivica Vasics nevét kellene megemlítenem.
3: Ezek az téged üldöznek.
2: Különleges karakter és egy rendkívül izgalmas futballista volt, aki hihetetlenül technikás volt, gyors volt, rengeteget edzett, de egy kicsit díva is volt, tehát őt úgy is kezelték. Tehát amikor egy edzésgyakorlatot próbált elmagyarázni a pályaedző vagy a vezetőedző, akkor ő fogott 4-5 labdát, és akkor elment külön kapura rugdalni, és akkor kérdeztem, hogy hát mi van az ivóval, miért nincs itt. Ja, hagyja, nyugodtan, a hétvégén meglátott, hétvégén letett a labdát, betekert a felsőbe, következő hétvégén megint az első szezon, amikor ott voltam, gólkirály lett 30 valány góla, annak legalább a fele szabadrugás volt, és ő volt az, aki tényleg figyelt minden csapattársára. Volt egy olyan történet, hogy akkor még ugye barátságos mérkőzések voltak a szezon vége után, hazajöttem a válogatotthoz, eljátszottam 2 mérkőzést, elment 10 nap a 2 hetes szünetemből, 3 nap szünettel mentem vissza. És az első edzés után odajött hozzám, és mondta, hogy mi van veled, nem vagy kipihent, fáradnak tűnsz, enervált vagy, és akkor elmondtam neki, hogy volt a 2 válogatott mérkőzésem, ebéd után pedig odajött, hogy beszélt az edzővel, menjél haza, és akkor 4 nap múlva találkozunk. Figyelt a játékostárs is, meg figyelt az embertársa is.
1: Ha már azt mondtad, hogy a Bajnokok Ligája a legnagyszerűbb sorozat, amit valaha láttál meg, amiben valaha szerepet játszottál, egy picit világíts már meg belülről, mert egyébként kívülről is úgy tűnik szurkolóként, sportkommentátorként, hogy a Bajnokok Ligájához képest az Európa Liga, meg a Konferencia Liga, mint egy ilyen szegény testvér lenne, vagy egy kis testvér lenne.
2: Nagyon különleges atmoszférája van a Bajnokok Ligájának, tényleg top csapatok ellen játszik az ember, világhírű futballisták ellen játszik, tehát olyan élményben van része személyesen, amit előtte csak a televízióban élt át, és ez azt hiszem, hogy mindig egy nagyon különleges feladat volt számomra, hogy próbáljak mindig olyan csapatba igazolni, amelyik esélyes arra, hogy Bajnokok Ligájában játszik. Ez sikerült a Sturmmal, ez sikerült a Rapiddal, ez végtelenül boldoggá és büszkévé tesz.
1: Illetve sikerült az M4 Sporttal is tulajdonképpen.
2: igen, hát ugye leginkább a Bajnokok Ligája sorozatban szakértettem. Volt szerencsém 2-szer is Bajnokok Ligája döntőt közvetíteni. Azt hiszem, hogy ennek egy nagyon különleges rangja van, a szívemben egy nagyon, nagyon komoly helyet foglal el. Egy óriási megtiszteltetés szakkommentátorként, hogyha egy ilyen mérkőzésen számítanak rád.
1: Látod, hogy merre tartasz?
2: Hát egyelőre szeretném a doktori tanulmányomat befejezni, megvédeni a disszertációmat, és akkor utána jöhetnek a következő lépések majd itt az egyetemen. Van egy kis hiányérzetem, meg talán restenciám is a magyar labdarúgás irányába. Egyelőre csak UFA B licenszel rendelkezem.
1: De az a nagyon régóta, nem?
2: Hát talán 2011 óta, tehát valóban már 15 éve, másfél évtizede, hogy finoman fogalmazzak. És ott szeretném még tovább képezni magam. Tehát azt hiszem, hogy egy A-licenszet azt mindenképpen meg kell csinálnom. Ennyivel tartozom magamnak, meg a magyar futballközegnek is.
1: El tudod képzelni, hogy áttűj kispadra, akár magasabb szintű kispadra, vagy most annyira jól érzed magad a katedrán, hogy ezt inkább kizárod, és csak azért, mert hogy hiányérzeted van jelen pillanatban, azért csinálnád ezt?
2: Nagyon sokszor előfordult életemben, hogy olyan helyen dolgozhattam, amire azt mondtam, hogy én innen soha nem fogok elmenni, meg itt képzelem el a jövőmet egészen a nyugdíjazásom, még most már azért máshogy látom a világot. Nem így van, hogy csak egy helyen képzelem el magamat, főleg azért, mert hogy itt az egyetemen folytatott tanulmányaim, az egyetemi oktatói létem, illetve az edzői mi voltam, ezek nagyon jól megférnek egymás mellett, és kiegészítik egymást. Tehát amit az egyik oldalon tanulok, azt a másik oldalon tudom kamatoztatni. Ezáltal egyre komplexebben látom a labdarúgást, úgyhogy nem zárom ki ezt a fajta tevékenységet. Ilyenkor mindig Mauricio Sarrit szoktam felhozni példaként, aki ugye kisebb klubokat edzett egészen körülbelül 50 éves koráig, aztán utána meg kilépett ugye a világ futball porondjára. Hát valószínűleg én oda már nem fogok eljutni, de azért az a motoszkál a fejemben, hogy azért egy NB-s csapatnak a vezetőedzőjének lenni, az milyen feladat lehet, milyen érzés lehet, és talán odaig még egyszer eljutok. Előfordulhat, hogy lesz egy olyan lehetőség, lesz egy olyan megkeresés, amire az ember egyszerűen nem tud, vagy nem akar nemet mondani. Én nem zárok ki semmit sem az egyetemi világban, sem a futball világában. Most egyelőre ez a kettő így megfér egymás mellett, a következő egy-két évben még ugye itt a doktori dolgaimra kell koncentrálnom, utána meg majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Én nyitott vagyok.
1: Ha akarsz, válaszolsz, ha akarsz, nem válaszolsz, de rögtön a beszélgetésünk elején mondtad, hogy neked még mindig az életed az Eto'o. De volt egy időszak, amikor ugye azt is mondtad, hogy két év után elmentél, mert hogy nem értettél egyet az akkori irányvonallal, ha keresnének.
2: Hát most nagyon őszinte leszek, a mostanival sem értek teljesen egyet, tehát itt is vannak olyan dolgok, amiket lehetne máshogy csinálni, lehetne jobban csinálni, annak ellenére is, hogy ugye tavaly, hál' Isten, bajnok lett a csapat, megtört a Ferencváros hegemóniáját, de kerestek egyébként 3 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt, akkor én erősen elgondolkodtam, hogy igen, tulajdonképpen nagyjából mindenben meg is egyeztünk, egy nagyon érdekes feladatot kaptam volna, ami nagyon testhezálló lett volna számomra, de amikor kimentem a stadionba, akkor azok a rossz érzések lettek úrá rajtam, mint amikor eljöttem. Aztán hazajöttem, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor inkább az egyetemi élet, az itteni továbbtanulás lesz az, ami meghatározza az életemet. Ezt a szakaszt majd szeretném lezárni, hogy már korábban említettem, és akkor utána talán nyitott leszek egy ilyen kapcsolatra.
1: Család, gyerekek milyen irányban tartanak?
2: Mindhárom sportol, Aliz lányom 19 éves, ő most Moson-Magyaróváron kézilabdázik, Erik fiam, ő 17 éves, ő nálam van az első csapatban, az Üstökös FC Bácsánál. Előző hétvégén játszott az első mérkőzését, amikor kezdő volt. Végig játszott, nagyon jól sikerült neki a mérkőzés, úgyhogy nagyon boldog voltam. Mindig is láttam rajta a fejlődést, meg követtem, edzővel tartottam a kapcsolatot, mérkőzését néztem. De így, hogy szinte minden nap együtt dolgozunk, azért más a kapcsolat. Tehát látom rajta, hogy ő azért valószínűleg nem ez a szint lesz, nem ez a megy egyes szint, tehát őben benne van egy NB-s karrier is akár. A kisfiam, ő meg mindenevő, tehát ő tényleg mindenféle sportot űz, de inkább

0: meddig tudnak eljutni, hogy milyen szintet képviselnek majd. Az a fontos, hogy szeressék a sportot, sportoljanak, majd esetleg lesznek unokák, akkor megszerettessék velük. Lehet, hogy akkor én már nem tudom, mert kicsit idősebb leszek, de nekem is ez a célom, hogy olyan állapotban tartsam magamat egészen életem végig, hogy esetleg lesznek unokák, akkor tudjak velük futni, focizni, biciklizni, úszni, vagy bármit az égvilágon. Úgyhogy én azt hiszem, olyan sportszülőnek tartom magam, aki próbálja terelgetni a gyerekeket, próbálja kontrollálni őket, de igazából nem szól bele abba, hogy ők mit szeretnének és milyen szinten szeretnének.
1: Korsós György 33-szoros válogatott labdarúgóval beszélgettem kitartásról, családról, na meg a civil életről. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszönöm figyelmüket. Cseszregi Balást hallották.
2: Gyanúsítottként hallgatták ki a volt jegybank elnököt, újra találkozhat Donald Trump és Vladimir Putyin, ma is sok lesz a napsütés. Éjjel 1 óra van, hírek a Kossuth Rádióban, a hírszerkesztőt Kis Józsefet hallják. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra, hogy lemondassák tisztségéről a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagját. Matolcsy György korábban hamis mesének nevezte az esetet. Magyar Péter miniszterelnök, valamint 2 ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Szeszták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter arra kéri az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát. A kormányfő a telefonos ügyet politikai lejáratási kísérletnek tartja. Szeszták Miklós úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el. Hankó Balázs pedig azt mondta, hogy koncepciós eljárás folyik ellene. A legfőbb ügyészség közleményben utasította vissza a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Polt-féle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt a Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. A találkozón megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, a Patriot rakéták ukrajnai gyártásának lehetőségét, illetve a háború lezárásának kilátásait. Washington 2 új katonai bázist tervez létrehozni Grönlandon. Ezt Donald Trump jelentette be, miután biztonsági megállapodást írt alá Dánia és Grönland vezetőivel. Mette Frederiksen dán miniszterelnök szerint a dokumentum a NATO fontosságát hangsúlyozza, illetve tiszteletben tartja Grönland jogát az önrendelkezésre. A moldovai parlament 60 napos energetikai és vízügyi veszélyhelyzetet vezetett be. A döntés felhatalmazza a kormányt, hogy sürgős intézkedésekkel orvosolja az ellátási hiányt. A rendkívüli jogrendben a hatóságok jogosultak lesznek az energia és a víz fogyasztásának korlátozására is. Az utóbbi 2 hónapban nagyjából sikerül stabilizálni az ország üzemanyag ellátását, de Moldova nagyvárosainak fő vízforrása, a Nyeszter folyó kritikus mértékű kiszáradása egyre nagyobb probléma. Alapvetően gomoly felhős idő várható, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható. Hírekkel legközelebb 1 óra múlva jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Felfedező a tudományról.
1: Gyógyszer, amely lassítja a betegség lefolyását, diagnosztikai eljárás, amely kimutatja a vérből. Az Alzheimer betegségnek, amely elveszi a múltat és a jövőt, tegnap volt a világnapja. Roska Botond Bázelben dolgozó világhírű neurobiológus kapta idén a világ legrangosabb látáskutatási díját. Kávé és tea a bennük lévő vegyületek tükrében. Gimes Júlia vagyok, ez pedig a Kossuth Rádió tudományos magazinja. Munkatársam mai Zilai Helga, azonnal jönnek a részletek. Világszerte 33-38 millió, Magyarországon 150-200 ezer ember szenved az időskori elbutulás leggyakoribb formájában, az Alzheimer-kórban. Szinte mostanáig úgy tűnt, hogy az orvostudomány legfeljebb a tüneteket képes enyhíteni. Hosszú kutatómunka eredményeként azonban megjelent, és már hazánkban is rendelkezésre áll az első olyan gyógyszer, amely a betegség lefolyását is lassítja, nem csak a tüneteket enyhíti. Ráadásul az Alzheimer-kor felismerésében is új lehetőség jelent meg. Egyszerű vérvizsgálattal is kimutathatók a betegség jellegzetes molekulái. A tegnapi Alzheimer világnaphoz kapcsolódva Klivényi Péterrel, a Szegedi Tudományegyetem neurológiai klinikájának igazgató professzorával beszélgetünk.
2: A betegség diagnosztikájának egy nagy löketet adott az, hogy olyan terápiák érhetők el, amelyek a betegséget képesek lassítani. Azonban nagyon meghatározó esetben lehet csak ilyen terápiákat alkalmazni, ezért vált nagyon fontossá a korai diagnosztika, és bizonyítottan Alzheimer-koros betegekre kell a kezelést fókuszálni.
1: Milyen diagnosztikai eljárások vannak, hiszen évtizedeken át azt hallottuk, hogy a képalkotó berendezések erre nem alkalmasak.
2: A hagyományos képalkotó vizsgálatok, beleértve az MR vizsgálatot is, csak abban tudnak segíteni az orvosnak, hogy valóban demenciáról van szó, de annak a fajtáját vagy típusát nem képesek meghatározni. Azonban az utóbbi évtizedekben lehetőség lett gerincvíz alapú diagnosztikára, amely nagyon nagy pontosággal tudja megállapítani. Azonban számos beteg részére nem alkalmas vizsgálat, fájdalmas, bonyolultabb, fekvőbeteg ellátást igénylő vizsgálat, ezért ez nem tudott olyan nagyon széles körben elterjedni. De az utóbbi években kialakultak a vér alapú diagnosztikai módszerek, amelyek nagyon gyorsan, elég pontosan meg tudják mondani, valóban van-e ilyen betegség a háttérben, és amennyiben ez igazolódik, akkor gerincvíz vizsgálattal ezt tovább meg kell erősíteni, de az már egy szűkebb réteg, ez már egy célzott betegcsoportnak a vizsgálatát jelenti, akinek a kezelés felmerül.
1: A vérből történő betegség azonosítás mennyire tekinthető biztosnak, mennyire mondhatjuk azt, hogy ez már egy bevett diagnosztikai eljárás?
2: Ez a terület nagyon gyorsan fejlődik. Idén júliusban fogadta el a következő generációs véralapú teszteket az Európai Gyógyszerügynökség, amely még nagyobb pontossággal képes megmondani, hogy ilyen az Alzheimer-kor háttérben a folyamatok zajlanak a páciensben. A legújabb módszerekkel azt gondolom, hogy már nagyon nagy biztonsággal meg lehet mondani, hogy erről van szó.
1: És de legalábbis, mutatnak ilyenkor?
2: De legalábbis az, hogy nem Alzheimer-kor van szó, azt 100% biztonsággal meg tudják mondani. Vannak olyan fehérjék, amelyek szerepet játszanak a kialakulásában, és ez a kóros kialakult fehérjének a kimutatásán alapul a labordiagnosztika, egyébként egy nagyon egyszerű ismert és megkockázott nem is túl drága technikával.
1: Milyen új terápiás lehetőségek vannak, amelyekről azt mondta, hogy szükséges hozzá a vérvizsgálat vagy a gerincfolyadék vizsgálata, tehát a biztos diagnózis, és ezekkel a terápiákkal mit lehet elérni?
2: Az onkológiai és az immunológiai kezelésből származó antitest terápiákról beszélünk, ami azt jelenti, hogy egy antitest képes felismerni a kóros fehérjét, ami az Alzheimer-kor kialakulásáért felelős, ez az amiloid fehérje, és az immunrendszerre képes lebontatni ezt a betegben.
1: Ez bejut az agyba?
2: Ez bejut az agyba, megköti azt a kóros fehérjét, így az immunrendszer felismeri, mint egy eltávolítandó anyagot, és szépen lebontatja a saját immunrendszerével ezeket a kóros anyagokat. Ez gyakorlatilag 100%-ban meg tud történni, tehát teljesen meg lehet tisztítani a betegnek az agyát ezektől a kóros fehérjéktől. A probléma azért mégiscsak az ezzel, hogy ez klinikai javulásban nem egy 100%-os javulást eredményez, sőt nem állítja meg a betegséget, de egy nagyon nagyfokú lassulást tud elérni, tehát nem fog annyira romlani a tünet, amint kezelés nélkül.
1: Tehát, hogyha jól értem, ez az ellenanyag megtalálja az agyban ezeket a betegséget okozó lerakódásokat, ezeket szelektíven felismeri, bekapja, és az immunrendszerrel lebontatja.
2: De akkor a daganatterápia is így működik, csak ott a daganatsejtet ismerik föl. Azzal a különbség, hogy a daganatsejtek elpusztulása 100%-os gyógyulást tud eredményezni. De az egészen biztos, hogy idáig nem volt a lehetőség, hogy lassítsuk a betegséget, javítsuk a tüneteket, most viszont igen, és ezt mindenképpen ki kell használni, mert a betegek számára életminőség nyereséget, a társadalom számára kisebb terheket jelent, nem beszélve a hozzátartozó tehercsökkentéséről, hogy akár 2-3 évig is lassítani tudjuk a lefolyást.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy 2-3 plusz jó minőségben vagy jól funkcionáló évet lehet adni a betegeknek.
2: Én azt gondolom, hogy igen, és ez ugye nagyon sokat számít. Természetesen nem tűk elén az örök élet titkát, nem fog mindenki 100 évig élni, de az, hogy a szellemi teljesítmény csökkenés egy lassabb ütemben történik, vagy egy későbbi életkorban okoz már funkcionális károsodást, orvosilag ez mindenképpen egy nagy klinikai előny. A korai Alzheimer korban szenvedő betegek kb. 2/3 alkalmas lehet egy ilyen kezelés.
1: Olyan logikusnak tűnik ez az egész rendszer, meg ez az egész folyamat. Mi az oka annak, hogy mégsem lehet a betegséget meggyógyítani, vagy az előrehaladását teljesen megállítani?
2: Igazság szerint ez egy nagyon logikusan és egyszerűnek és teljesen egyértelműnek tűnő módszer. Azonban nagyon-nagyon hosszú út vezetett idáig. Nagyon sok antitest volt már korábban is, ami nem volt elég specifikus, nem csak azt kötötte meg, nem kötötte meg mindegyiket, vagy olyan mellékhatásokat, amik nem voltak elfogadhatóak. Tehát nagyon sok évtizednyi fejlesztés van ezekben, hogy most elértünk ide. De azt is látni kell, és ez most vált nyilvánvalóvá, hogy nem csak ez a fehérje, és nem az egyetlen fehérje, ami a betegséget okozza. Tehát most fogunk tudni tovább lépni, és megkeresni a többi részét, folyamatát, ami a betegség kialakulásában szerepet játszik, hogy esetleg azt is célzottan tudjuk kezelni, vagy teljesen máshol kell beavatkoznunk a folyamatban, amely egy korábbi lépése a sejtpusztulásnak, és akkor ezáltal lehet, hogy mindegyik sejtútvonal gátlódik, teljes mértékű gyógyulást. Ehhez még nagyon sok munka lesz.
1: Tehát, hogyha jól értem, az agyból eltávolított fehérje az egyfajta oka a betegségnek, vagy kiváltója, de ezzel a hozzá vezető folyamat, tehát a fehérjék lerakódásához vezető folyamat megállítása még nem sikeres.
2: Vagy egy például a további lépése, tehát a kóros fehérje elindított egy olyan folyamatot, ami már önfenntartó, és a kóros fehérje kiemelése a rendszerből már az önfenntartó folyamatot nem tudja megállítani.
1: Önöknek, neurológusoknak van-e valami elképzelés, hogy mikorra várható, hogy az Alzheimer-kor kvázi gyógyítható lesz?
2: Hát nagyon várjuk, és gondolom a hozzátartozók és a betegek még jobban várják, azonban az antitest terápia, ez a 30% körül javulás vagy lassulást elérő hatása, jelenleg ez, ami most elérhetővé vált Magyarországon is és a világon is, és nagyon sok állatkísérletes, laboratóriumi kísérletes vizsgálatok szükséges ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy merre kell tovább menni. És sajnos ennél nagyobb léptékű javulása a következő években nem várható.
1: A tegnapi Alzheimer világnaphoz kapcsolódva Klivényi Péterrel, a Szegedi Tudományegyetem neurológiai klinikájának igazgató professzorával beszélgettünk.

0: A legrangosabb nemzetközi látáskutatási díjat idén Roska Botond világhírű neurobiológus, a Bázeli Molekuláris és Klinikai Szemészeti Intézet alapító igazgatója, a Bázeli Egyetem professzora és José Alain Sahel francia-amerikai szemorvos kapta. Az Antonio Champalimau kitüntetés 1 millió euróval járt, melyet tudományos munkára kell fordítani. És hogy miért is kapták az elismerést? Roska Botond, akit Bázelben hívtam fel telefonon, erről is beszél.
1: Antonio Champalimau portugál milliárdos volt, aki az élete végén a vagyonát egy alapítványra hagyta, azzal a céllal, hogy a látás megértését és a látás betegségek gyógyítására szeretné részét ennek a pénznek fordítani. És ez az alapítvány jó pár évvel ezelőtt létrehozott egy díjat olyan szervezeteknek, akik szegény országokban segítenek a látás betegségben szenvedőknek. És minden második évben kutatóknak adják ki, amit 1 millió eurót. Ez ma a látáskutatás, látásvisszaállítás legnagyobb díja.
0: Gondolom, hogy ön azért a génterápiás eljárásért kapta, amely vakembereknek segít visszaszerezni a látásuk egy részét.
1: Igen, tehát az úgynevezett optogenetikai terápiáért kaptuk. Ezen belül azt emelték ki, hogy a retina megértéséért és a megértésből egy terápia építéséért. A terápiának az a lényege, hogy a retinának a látó érzékelő sejtjei elvesztik a látás érzékelő tulajdonságaikat, magyarán megvakulnak ezek a sejtek, de a többi sejt életben marad, és algákból készítünk egy gént, ami egy fényérzékelő fehérjét kódol, és ezt a gént bejuttatjuk egy adott sejttípusába a retinába, ezáltal fényérzékelőjét tesszük. És ez az új fényérzékelő fogja az egész látórendszünket meghajtani, tehát ez lesz az érzékelő. És ennek az első legegyszerűbb fajtája már klinikai kísérlet alatt van, tehát még nem olyan, hogy bemegyek a patikába és kérek egy ilyet, ez egyelőre klinikai kísérlet alatt van. Azt hiszem a világon több mint 10 cég foglalkozik már ezzel, de az első eredményeket mi értük el. És most ennél jobb terápiák is útban vannak az emberek felé, például a legeslegjobb terápia, hogy a úgynevezett csap fotoreceptorokat, csak fényérzékelőket újra fényérzékenyé tenni, és ez klinikai kísérletbe jövő évbe fog eljutni. Tehát ez egy olyan terápia, aminek 2-3 különböző típusa van, a legegyszerűbb már emberekben van. És ezért kaptuk a díjat.
0: A legegyszerűbb terápiánál láttam filmet egy betegről, aki felismert egy tárgyat, a tárgynak a helyét, de mondjuk színeket, arcokat nem tudott felismerni. Gondolom, hogy ebben az új terápiában, ami a csapok genetikai megváltoztatását célozza meg, már az is cél lehet, hogy színeket felismerjenek.
1: A csapok célzásában az első lépésben az a cél, hogy arcokat fel tudjanak ismerni. A színlátás talán nem annyira fontos a napi életben, inkább emocionálisan fontos. A legfontosabb az, hogy olvasni tudjanak az emberek, és fel tudjanak ismerni arcokat. Ezen próbálkozunk most ezzel a következő terápiával, de mint mindig, akkor tudjuk meg, hogy ez működik-e, amikor a betegek elmondják, hogy mit látnak. Tehát ez egyelőre ötlet, és jövő évben, vagy az utányban ki fog derülni, hogy amit mi gondolunk, az úgy is van-e. A színlátás, azon még laboratóriumban dolgozunk, hogy a csapoknak a színlátását vissza tudjuk hozni, itt még nem tartunk. Ez egy nehéz technológia.
0: Az arcfelismerés visszahozása a csapok genetikai megváltoztatásával milyen összefüggésben van az olvasási készséggel?
1: A feloldás, tehát azt találtuk, hogy első terápiánkban, amikor a ganglion sejteket tettük fényérzékenyé, a látás élessége alacsony, és ezért tárgyakat fel lehet ismerni. Tehát a tárgyakhoz nem kell nagy feloldási képesség. De amikor olvasunk, vagy arcokat próbálunk felismerni, akkor egy nagyon nagy felbontású képet kell feloldani a szemünkkel. Tehát amikor a csapokba visszük ezeket a fényérzékelőket, az éles látást próbáljuk visszahozni, amit eddig nem sikerült.
0: Ön ezt a díjat a francia Sahel doktorral kapta, aki ezek ezeknek a terápiáknak a kidolgozását orvosi oldalról segítette, ő egy szemész.
1: Akivel együtt dolgozunk majdnem 20 éve.
0: Tudja-e, hogy ezt az 1 millió eurót hogyan, mire fogják elkölteni?
1: Nyilván a felét ő kapja, a felét én, ő most Pittsburghben él, és ezt a 500 000 eurót egészen új kutatásokra fogjuk költeni. Az egyik olyan betegség, amire szeretnénk költeni, a szemszárasság. Az emberiség 1/3 szemszárasságba szenved. Túl sokat nézzük a monitorokat, és ez nagyon egyszerű betegségnek tűnik, mert ha száraz a szem, akkor kicsit becsöpegtetünk. De ennél egy sokkal bonyolultabb betegség, és egy hihetetlen érdekes biológia van mögötte. Mégpedig az, hogy a szemünk előtt van egy kis folyadékfilm, ami 3 rétegből áll, egy kis olaj van a tetején, víz van a közepén, és gél van a szemünkhöz között. És párolognak ezek a rétegek, és úgy állandóan termelünk könnyet, és ezáltal újra termeljük ezt a folyadékfilm réteget. Na most ez egy reflex, amit az agyunk kontrollál, méghozzá úgy, hogy amikor elpárolog ez a folyadék, akkor hidegebb lesz. A párologtatás hőt von el, tehát hidegebb lesz a környezetben, és erre van kis hideg receptorok, ideg végződések a szaruhártyánkba, amik ezt érzik, és az agyunk több idegpályán keresztül üzenetet küld a könyvtermelő mirigynek, hogy na most csináljál könyvet. Tehát az agyunk állandóan szabályozza ezt a folyadékréteget, és ezzel lesz probléma. És tehát most azon dolgozunk, hogy megértsük, hogy pontosan molekulárisan hogyan zajlik ez a folyamat, és valahogy ezekben a betegekben úgy beállítani ezt a kompenzáló reflexet, hogy szinten tartsa a folyadékot. Ez egy nagyon érdekes mérnöki feladat.
0: Miért kell ebből ekkora ügyet csinálni? Hát azt gondolná az ember, hogy rengetegféle műkönnyet lehet kapni, és hát azok megoldják ezt a problémát.
1: Az érdekes, hogy ezek nem működnek a legtöbb esetben, mert a legtöbb embernek ez egy írtatlan nagy kellemetlenséget, fájdalmat, és minden idősebb az ember, annál rosszabb lesz ez, és ez jelenleg szinte kezelhetetlen. Tehát az enyhébb esetekben óránként csöpögtet valaki, de a legtöbb esetben ez nem segít, és ez egy állandó panasz, és ez tényleg több milliárd embert érint a világon. Ez egy névbetegség ma, amire nincs jó megoldás. A másik példa, hogy a rövidlátás miatt egyre több embernek van retina leválása, ugye ez balesetekből is származhat. A retina leválásnál ugye mi történik? Abban a pillanatban ugye elmegyünk az ambulanciára, ahol ezt visszapróbálják helyezni. Tehát tulajdonképpen feltöltik a szemünket, és ez visszanyomra a retinát a helyére. Ha jól működik az egész rendszer, akkor a retinát vissza tudjuk tenni a helyére, és minden rendbe jön. Azonban a 10%-ának az ilyen esetben, ami több 100 000 ember a világon évente, a retinában keletkezik egy repedés, és a retina alá így beáramló folyadék elindít egy úgynevezett fibrózis, egy olyan folyamatot, hogy a sejtek átalakulnak egy ilyen szaporodó szövetté. Tehát lokálisan elkezd valami nőni egy ilyen fibrotikus szöveg a szemben, és ez teljes vaksághoz tud vezetni. És ezt próbáljuk kutatni, ennek a folyamatát, és egy terápiát építeni. Tehát ez a kettő dolog, erre szeretném fordítani ezt a pénzt. És itt rengeteg nagyon új technológiát próbálunk bevetni.
0: Roska Botond világhírű látáskutatóval, a Bázeli Molekuláris és Klinikai Szemészeti Intézet alapító igazgatójával, a Bázeli Egyetem professzorával. Abból az alkalomból beszélgettünk, hogy munkatársával, José Sahellel idén ő kapta a legrangosabb nemzetközi látáskutatási díjat.

0: tea, kávé. Sokan az egyikre vagy éppen a másikra esküsznek. A tudomány viszont évtizedek óta objektív eszközökkel vizsgálja ezeknek a növényi italoknak az élettani hatását. A Magyar Tudományos Akadémia 200. születésnapja alkalmából megrendezett Sokszínű Tudomány című programsorozat keretében hónapról hónapra az egyes tudományterületek szépségeire és jelentőségére hívják fel a közvélemény figyelmét. A szeptember a kémiáé. A múlt héten például a molekuláris gasztronómiáról rendeztek konferenciát a Magyar Tudományos Akadémián, melynek egyik előadója, Csupor Dezső gyógyszerész, a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetője a kávé és a tea valós kockázatairól és előnyeiről beszélt. Gödöllei Anna interjúja.
1: Hogyha azt nézzük, hogy mi van a teában és a kávéban, akkor ami közös, az az aminósavak és a koffein, és a teában van ez az L-teanin, ami egy ilyen nagyon jó hatású vegyület.
2: Igen, hát a koffein egyfajta ilyen szellemi, fizikai élénkítő hatással rendelkezik, ezen kívül hat másodlagos módon az anyagcserére is, bár ezzel lefogyni én senkinek nem ajánlanám, nem ez a legjobb módszer, valamennyire hat az emésztésre is, bár ott inkább a kávéban található egyéb vegyületek hatása a lényeg. Tehát ez az élénkítő hatás az, ami a koffeinhez kapcsolható leginkább. És van a zöldteában egy teanin nevű vegyület, ez egy aminosav. Ez ugyan fokozza a szellemi teljesítményt, megjavítja memóriát, viszont ennek van egy kicsit relaxáló hatása is. Ez egy kicsit ellensúlyozza a koffeinnek a hatását, fókuszáltságot fokozza. Tehát ha valamilyen feladatot kell megoldani, valami matematikai feladatot, akkor az jobban fog menni, anélkül, hogy az ember azt éreznie, hogy felpörgött.
1: Tehát így meg is nyugtat?
2: Igen, a szorongás csökkenti, szintén ugye javítja a teljesítő képességet, ha az ember nem szorong, és ezen kívül fókuszáltabbá tesz.
1: A laikusok körében fut egy ilyen verseny, hogy kávé vagy tea, hogy melyik a jobb. Általában kávéval indítják az emberek a napjukat, és aztán a nagyon egészséges életmód részének tartják, hogyha valaki teát is fogyaszt. De a kutató szemével nézve, melyik a jobb választás?
2: Én nem választanék, mind a kettő egészséges ital. Az biztos, hogy nem véletlenül isznak az emberek általában reggel kávét, mert a kávéból a koffein gyorsabban szívódik föl. A kávéban vannak olyan vegyületek, amik a felszívódást lassítják. Ha valaki azt szeretné elérni, hogy gyorsan felélénküljön egy italtól, vagy pedig az emésztésre kifejtett hatás is markánsabb legyen, akkor jobban jár a kávéval. Hosszú távon viszont én a teát nem hagynám ki a napi rutinból, hiszen egy csomó olyan anyagot tartalmaz a koffeinen kívül, amit a kávé nem. Például tartalmaz fluoridot, ami a csont tömeg megőrzése szempontjából fontos. Tartalmaz olyan antioxidánsokat, amit a kávé nem. Egyébként a kávé is nagyon dús antioxidánsokban, de más típusú vegyületeket tartalmaz ez a két ital.
1: A te kínálata igazán változatos. Van fehér, zöld, fekete tea, puer tea, illetve vulong tea. Akkor a feldolgozás módszere az, ami számít?
2: Kérdés az, hogy mennyire tér el a végterméknek az összetétele az eredeti friss tealevéltől, és ennek a spektrumnak az egyik végén a zöld tea van. Nagyon-nagyon hasonlít a szárított zöld tea ahhoz, ami a friss tealevélben van, a másik végén pedig a puer tea van, ami meg már kémiailag nagyon eltér a friss tealevéltől. Ez a feldolgozásnak az eredménye. A feldolgozás során vannak olyan lépések, ami az eredetileg ott lévő anyagokat átalakítja. Minél több ilyen átalakítást hajtunk végre, annál jobban el fog térni a tea összetétele a friss tealevéltől.
1: A kávét azt szerint különböztetjük meg, hogy milyen a pörkölése a kávénak.
2: Igen, a pörkölés az egyik. Ha nagyon pörkölt, az sütét, az ilyen olaszos típusú kávét fog adni. Kevésbé pörkölt, kevésbé keserű italt fog eredményezni, amiben ilyen citrusos jegyek, gyümölcsös illatok is kijönnek. De amit viszont ránézésre az ember nem tud megkülönböztetni, az az, hogy melyik kávé fajból készül az ital. Két faj van, az egyik a Coffea canephora, a robusta, másik pedig a Coffea arabica, amit arabica néven ismernek a kávékedvelők. Ez a két növény közeli rokon, de kémiailag és hatásuk is eltérnek. A robusztában több a koffein, viszont kevésbé komplex az íze. Az arabika abban viszont kevesebb a koffein. A legtöbb embernek az jobban szokott ízleni, viszont az arabikának van egy olyan hátránya, hogy a termesztéséhez szükséges körülmények a klímaváltozással romlanak, úgyhogy várható az, hogy a robuszta, ami jelenleg kevésbé kedvelt, mégiscsak arra fogunk úgymond ráfanyalodni, mivel az lesz könnyebben beszerezhető.
1: Például van az instant kávé, meg ezek a poralapú kávék, meg mondjuk a török kávé.
2: Hát igen, ezek nagyon nagy különbségeket adnak. Amúgy az instant kávé, az is kávéból készül, készítenek egy vizes kivonatot, és utána eltávolítják belőle a vizet, és a visszamaradó rész az, amit megiszunk instant kávéként. De amikor eltávolítják a vizet, akkor az illó anyagok egy része is elmegy. És ezért van az, hogy kávékedvelők gyakran azt mondják, hogy az instant kávé az csak valami pótszer, mert hogy nincs meg az az aromája. Amikor vákum alatt eltávolítják a vizet, akkor az aromaanyagok is mennek vele együtt. Úgyhogy kávénak kávé, koffein van benne, de tény, hogy az aromája nem olyan gazdag. A török kávé talán nem annyira népszerű. Ott úgy készül a kávé, hogy a főzés során nem távolítják el a kávézacot a kávéitalról, hanem a kávézacról isszuk meg a kávéitalt. Ez majdnem olyan, mint egy presszó kávé, de mégsem. A fő különbséget az adja, hogy kioldódnak olyan vegyületek, ami a presszó kávéban nem kerül bele. Például kioldódnak azok a diterpének, amik koleszterin szintet növelő hatásúak. Tehát a török kávé, hogyha valaki rendszeresen ezt issza, bár nem jelentősen, de hozzájárul ahhoz, hogy a koleszterin szint emelkedjen.
1: És a vérnyomás emelkedéséhez is hozzájárul a kávé?
2: Van egy mérsékelt, rövid ideig tartó vérnyomás elmérő hatása a kávénak. Ez néhány higany millimétert jelent. Tehát egy egészséges embernél az, hogy ő kávét iszik, az nem fog oda vezetni, hogy magas vérnyomása legyen. De érdekes módon ugyanazt a nagyjából koffein mennyiséget tartalmazó tea rendszeres fogyasztásánál meg éppenséggel arról beszélnek, hogy elképzelhető, hogy még csökkent is hosszú távon mérsékelten a vérnyomást. Ugye ez megint arra utal, hogy ezek komplex italok, nem csak a koffeinnel kell foglalkozni, hanem az összes többi más vegyülettel. A szívérrendszeri hatás az a teára jellemző, főleg a zöld teára. Egy állandóan fogyasztott zöld tea, a teában található antioxidánsok lassítják az érelmeszesedés folyamatát, az érelmeszesedésnek az előre haladását.
0: A kávé és a tea összetevőiről, biológiai hatásairól Csupor Dezső gyógyszerészt, a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét, Gödöllei Anna kérdezte.

A felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Piros, sárga vagy kék, nem csak színek ma már több száz óvodás kisgyerek számára, hanem érzelmek jelölői is. Az öröm, a bánat vagy a harag színei, melyet nem csak felismerni tanulnak önmagukon és másokon, hanem azt is megkeresik, hogy mi váltotta ki belőlük ezeket az érzéseket. A tudatosítás pedig hatással van a viselkedésükre is, így gyakorolják az együttérzést, az együttműködést, konfliktus megoldást. A Varázs Korona 2 tagovodában jártunk Rákosszentmihályon.
1: Kivarázsolunk a Bianca dobozából nagyon nagy érdekességet. Otthon az anyukájával készítettek valami. Na figyelj!
2: Meg a jeszészeket!
1: Jéj, ki most varázsdoboz? Na, mi kerülnek elő ebből a varázsdobozból?
2: Érzések!
1: Képzeljétek el, az anyukája megrajzolta a Biancával az összes érzést. Képzeld el, Krisztián.
2: Meg az összes jelét.
1: És milyen érzések vannak?
2: Undor, meglepődés,
1: örömet. Melyik az undor?
2: Az ez. Ez meglepődés, örömek, öröm, bánat, harag. Félelem.
1: Még a gyerekeknek a jelét is megrajzolták.
2: Ennyi a halacska jelen.
3: Nekem meg a séva.
4: Nekem meg a papírszálkány.
2: Az a vihetjük? Nem.
0: Ha nem, mi lesz ezekkel?
2: Te megmutattam nekik.
0: Nekik adod?
2: Nem.
0: Visszateszed a dobozba?
2: Nem.
1: Mindenkinek a jelén öröm van?
2: Igen.
5: Nekem nincs arca.
1: Ó, annak nem rajzoltak, tényleg nem rajzoltak arcocskát. De nézd, a napocskának öröm van.
2: Nekem szín.
1: Neked se rajzoltak, de nézd, csak a kis csápjával látod, így motoszkál, hogy de jól érzem magam. Azt hiszem, az én szívemben ma a legerősebb az öröm.
2: Ennek sincs szája.
1: Ennek sincs. Te szívedben milyen érzés van?
2: Öröm. Mert voltunk anyával, meg Marival, meg apával, meg anyával a fürdőkádba. Szóval játszottunk.
1: Hát ez nagyon szuper lett. Az a fürdőkád nem egy fürdő volt? Egy nagy fürdő.
2: Igen, és volt hideg is.
5: Van kicsi és nagy.
2: Nem, hanem meleg volt, de kín volt a hidegbe a víz.
5: Nekem az undor.
2: Azért, mert a

0: Otthon nyalogató tenger.
1: És ez melyik csoport? Ki mondja meg nekem?
0: A Marci.
1: A Varázs Korona 2 tagovodában, a Makmarci csoportban Varga Csilla óvoda pedagógus dolgozik ezzel a módszerrel, a kis csoportosokkal.
2: Én 2025 márciusában ismertem meg ezt a módszert, és már akkor nagyon megérintette a szívemet. Azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek és a felnőtteknek is most mindennél fontosabb az, hogy az érzelmeiket tudatosítsuk, meg tudjuk fogalmazni, és meg tudjuk beszélni, hogy mi az a feszültség, vagy mi az az öröm, ami éppen aktuálisan bennünk van. És akkor, amikor én ezt hallottam, rögtön a nagy csoportba elkezdtem kipróbálgatni, és azt tapasztaltam, hogy a legfeszültebb gyerekeknek volt a legfontosabb, ők azonnal rácuppantak, azonnal kérték, hogy még vegyük elő, még játszunk, vegyük most elő a csillagtündért, a társas játékot, a kártyajátékot, és ez a sikerélmény, hogy tényleg ezek a gyerekek megfogalmazhatják azt a feszültséget, ami bennük van, ami örömet láttam rajtuk, hogy ez nekik fontos, és ők kérik játékidőben, akkor én azt gondoltam, hogy a szeptembert azt úgy szeretném kezdeni, hogy új csoport, kis csoport, és akkor szépen megpróbáltam felépíteni. És nagyon örülök neki, hogy a kolléganőm és a Dadus néni is abszolút partner ebben, és ők is velem együtt, tehát így karöltve támogatnak, és ők is viszik azt, amit elkezdünk a nap folyamán.
1: A nagy csoportban milyen feszültségek derültek ki, hogy mi okozta a gyerekeknek azokat a rossz érzéseket?
2: Ez a túlhajszolt világ. Hogy sajnos ma nagyon kevés idő van a gyerekekre, tehát a szülőknek a gyerekekre. A gyerekeknek ebben az életkorban az alap életfeladat, az a kötődés, és legfőképpen édesanyjához, édesapához. De ugye ebben a rohanó világban nagyon kevés idő jut. Sok időt töltenek az óvodában, már nagyon sokan bölcsödébe is kell, hogy járjanak. A sok inger, ami őket a külvilágból éri, a sok információ. Nagyon sokszor tapasztalom családlátogatás alkalmával, hogy túl sok a játék nem mindig megfelelő, nem is sikerül mindig olyan jól kiválasztani, hogy a gyerekek életkorának megfelelő játék legyen, vagy sokszor az is probléma szerintem, hogy ezek a játékok túl hangosak. Tehát, hogy nagyon fontos lenne, hogy ebben a túlfűtött, rohanó világban otthon egy olyan kis oázist, egy kis békeszigetet hozzunk létre. Ha az egy fél óra, már az is nagyon sokat számít, amikor valami olyan játékot veszünk elő, ami nem csörög, nem zörög, nem még túl feszíti az amúgy is túl terhelt kis idegrendszert, hanem inkább olyan fajta játékot, amiben kibeszélheti a gyermek azt a felpörgött érzést, ami éppen benne van, és úgy a jót, mint a rosszat, tehát a jónak a megfogalmazása is nagyon fontos.
0: Öröm az én.

0: fejlesztője, megalkotója, Pintér Krisztina.
1: Sok-sok évi kísérletező munkával, és ugye az óvodai életnek a sajátossága, hogy a gyerekek hogy tanulnak, élmény, tapasztalat, mese, játék által, és így kezdtem el megírni a mesekönyvemet, ami az egész módszertannak az alapja, tehát erre épül az egész tematika, és a mesekönyv mellé a többi játékeszközökkel kiegészítve, hogy a gyerekek mély felismerés szintjén képesek legyenek arra, hogy mindezt ők is meg tudják már valósítani. Nagyon sok a szorongó gyermek, az agresszív gyerkőc, és ez egy jelzés, és egy segélykiáltás, én úgy gondolom, a gyerekek részéről, hogy itt valami változtatásra van szükség, új módszerekre. Ez indított el engem arra, hogy nagyon megváltoztak a körülmények, de egyébként nekünk sem lett volna baj, ha annak idején már az oktatásban több eszköz lett volna erre, hogy az érzelmi intelligenciánkat meg tudjuk jobban alapozni.
0: És akkor a mesekönyv alkalmából született Csillagtündér?
1: Hát a mesekönyv segítségével a Csillagtündér történetein keresztül kapnak a gyerekek egy első benyomást arról, hogy tulajdonképpen az érzelmek hogyan születnek, és én a szívbe helyeztem az érzelmek megszületését. Már a pici gyerekek így beszélnek, hogy anya, tudod, hogy most milyen érzés van a szívemben? Vagy amikor megkérdezi a gyermek, hogy anya, és neked most milyen érzés van a szívedben, és mikor mesél nekem ezt egy szülő, hogy neki ez mennyire megható, és hogy például neki is el kell gondolkozni egy felnőttnek, hogy most tényleg milyen érzés van a szívemben, és amikor már a gyermek tanítja a szülőt, hát ezek mind csodálatos élmények.
0: A mesekönyv mellett még mi segíti a foglalkozásokat, vagy a gyerekeket?
1: Ami a legfontosabb mozzanata az egész módszertannak, és amivel el tudtam érni azt, hogy ilyen pici gyerekeknek is érthetővé váljon mély felismerés szintjén, az tulajdonképpen az, hogy a mesekönyvből kivarázsoljuk az érzelmeket, és fizikai valósággá válnak. Tapintható, érzékelhető, érezhető ez a kis játék, az érzéspuhanykák, így neveztük el őket, ami nagyon szemléletesen a szívünkre terítve ezt a puha tapintású kis érzéseket, ami követi a mesekönyvből is az érzelmek grafikáját. Azért is nagyon szemléletes, mert amikor a szívükre terítik a gyerekek, és simogatják, és átérzik ezt, hogy tulajdonképpen valóban mindig van egy ura alkodó érzelem, ami beborítja a szívünket, és ugye annak hatására viselkedünk valahogyan. És amikor ezekről beszélgetünk, akkor azt is tudjuk jelképesen a gyerekek felé közvetíteni, hogy amikor például a félelemérzés elmúlik már a szívünkben, mert beszéltünk róla, vagy megoldást kerestünk rá, akkor egészen picire össze tudjuk zsugorítani ezeket az érzelmeket, és ez természetesen mindegyikre igaz, a haragra, a bánatra és a többi.
0: Ezek plüss dolgok?
1: Nem plüss, de egy nagyon-nagyon finom, puha anyagból készült, és ugyanaz a formája, mint ahogy a mesekönyvben is a grafikában szerepel.
0: És a színük is eltérő az érzéseknek megfelelően.
1: Igen, a szakirodalomból vettem a színeket természetesen, és nem csak a színük különbözteti meg őket, hanem mindegyik érzelemnek van egy kis bemutatkozó versikéje, mert hogy nagyon fontos az érzelmi szókincstárunkat is bővíteni. Ezek pedig úgy születtek, hogy az érzelmek szinonimáit összegyűjtöttem, és abból alkottam meg egy-egy versikét, így hogyha a gyerekek ezt megtanulják, akkor az érzelmi szókincstárok bővítése mellett a hangulatát hallják az érzelemnek, látják a mimikáját rajtunk, amikor bemutatkoznak, és ez összességében a versike, a színük, a tapintásuk, hogy érzelmi valóság, hogy szemléletes módon ezt a szívünkre terítjük, és ez a sok-sok együttes élmény és tapasztalat segíti a gyerekeket ebben. Tudjátok is? El tudjátok ismerni, hogyha másnak is van valamilyen érzés a szívében?
2: hogyha
3: az
2: mondjuk...
3: Az arcán.
2: Az arcáról meg. Tudod, hogy másnak milyen érzés van a szívében?
3: Harag.
2: Most az arcodon a haragot látom. Ti meg is tudjátok mutatni az arcotok? Hát, ti még ilyet is tudtok. Most Júlcsika miért mutatni?
3: Ez a páros.
4: Nézzük meg a Júlcsi arcát.
2: Jó, most egy másik érzés. Miért mutat most Júlcsi? Te ügyesen mutattad.
3: Meglepődés,
4: mondjuk.
2: Igen, és te most melyik érzést? Nézzétek csak. Félelem. És most te melyik? Nézzétek csak az arcát.
3: Undor.
2: Undor.
4: Én is mutathatok egyet, figyelj.
3: Meglepődés. Most tendem.
2: Igen. Nézzétek a Lilikét.
3: Bánat.
2: Szóval ti mutatni is tudjátok az arcotokon, és meg is tudjátok ismerni. Hát ti nagyon okosak vagytok. El szoktátok mondani például anyának, apának, ha látjátok, hogy milyen érzés van az ő szívében?
3: Igen.
2: Szoktatok nekik segíteni, vagy megkérdezitek tőlük? Otthon szoktatok itt beszélgetni az
3: neked
2: érzésekről?
3: Harag.
2: Harag van most a Júlcsinál, látom.
3: Nekem öröm.
2: Öröm.
3: Harag.
0: És önök szülők milyen érzéssel nézik mindezt?
5: Én nagyon boldog vagyok. Nagyon örültem volna, hogyha ezt a módszert már ismerjük akkor, amikor a kisfiam óvodás volt, mert szerintem nagyon sok olyan helyzetet oldott volna meg, amiben sodródtak ott a gyerekek, és sajnáltam, hogy ezt nem ismertük. És nagyon-nagyon örülök, hogy a Csilla néni megtalálta ezt a módszert, és behozta a csoportba, mert úgy gondolom, hogy olyan előnnyel fog indulni a lányom, amikor iskolába kerül, vagy egyáltalán bármiben az életben, hogy amit nélkül, a módszer nélkül nem ért volna el. És mi ezt otthon, abban a pár órában, amennyi adatik egy nap az óvodai élet után, ezt mi nem tudnánk szerintem ilyen módon átadni. Viszont kiegészíteni ki tudjuk, és ez is fontos, hogy lássa ő azt a pozitív megerősítést, hogy ó, igen, itt a csillagtündér, és otthon is ott van a csillagtündér, és akkor néha ő olvassa el nekünk a mesét. Hát ugye természetesen nem tud még olvasni, csak így a saját szavaival elmondja, hogy jó, akkor most lejött a csillagtündér, és akkor most ott az öröm, meg használja a színezőt, és ezáltal tudja, hogy amit itt bent az oviban csinálnak, azt így otthonra is áthozhatja, és otthon is megnyílhat benne.
0: Az önök szülők viselkedésére van ez hatással?
5: Például nálunk egy nagyon régi problémát oldott meg a módszer, hogy a kislányom nagyon nem akart aludni, és mármint, hogy esténként, és mindig azt mondta, hogy azért, mert sötét van. Hát gondolom, hallotta valakitől, hogy ez egy jó indok. Vettünk neki mindenféle lámpát, pónissat, szivárványosat, mindent, minden ideig, óráig, két napig, aranyos, kedves használt, de igazából nem aludt el. És utána jött az anya, feküdj be mellém, attól sem, mert attól meg ugye ébren volt, hogy ugye ott vagyunk, és amikor ugye fejlődött ugye itt bent ugye ez a kommunikációs képesség a módszernek köszönhetően, akkor egy idő után meg tudta indokolni, hogy ő csak azt szeretné tőlünk, hogy befeküdjünk mellé, de csak 5 percre, vagy amíg ő nem szól, mert hogy utána meg már zavarja, hogy ott fekszünk, és hogy utána kijöhetünk nyugodtan. És tényleg ez van, hogy így mondja, hogy anya, most szeretném, hogy befeküdj mellém, mert attól lennék boldog, befekszem, és akkor 10 perc után mondja, hogy jó anya, elég volt, mehetsz aludni, és kész. És azóta végig alusszuk az éjszakát.
0: Szóval, hogy utána ő is el tud már aludni.
5: Igen, mert meg tudta fogalmazni, hogy igazából mire volt szüksége. És valószínűleg előtte vagy nem tudta ugye ezeket saját magában, vagy nem merte, vagy azt hitte, hogy... Szóval igazából nem tudom. És sok ilyen apró szituáció van, amiben segít ez a módszer.
0: Mit tapasztalnak, és milyen élményeik vannak ezzel kapcsolatban?
6: Nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy pont a mi csoportunkra esett ez a választás, hogy ezt a módszertant itt vezethették be. Fantasztikusnak tartom, tényleg a férjem és én is teljesen oda vagyunk, hogy már most, ugye közel 4 éves lesz a kislányom, és olyan érzelmi intelligenciával van már most sokkal érettebb a koránál. Most ugye a nagyfiam, aki 6 éves, hozzá tudom hasonlítani otthon, hogy rengeteg helyzetet olyan jól felismer, figyeli a reakciónkat, az arcunkat, megjegyzi, és tényleg én oda vagyok ezért a módszertanért, és mindenkinek ezt meg kell ismernie itt Magyarországon, meg mindenhol a világon is.
0: Mi változott otthon, vagy a gyermekben?
6: Nagyon jól felismeri tényleg ezt a hat alapérzést. Minden nap forgatja a kezében a fiam is, meg a kislányom is. Két könyvet vettünk, és minden nap ezt forgatják, nézik. Nem is hagyják nekünk, hogy mi olvassunk, hanem ők a képekről már tudják a történetet, és ők mesélik nekünk, szülőknek, hogy mi történik. És én is, hogyha otthon mondjuk kicsit mérgesebb vagyok, vagy kiabálok, akkor egyből kérdezi, anya, és most harag van a szívedben? És akkor utána magamban elmosolyodok, hogy nem, csak egy kicsit felemeltem a hangomat, de a kislányom már egyből tudja, hogy ugye ez milyen reakciót váltok ki, és én is jobban odafigyelek ezáltal magamra, hogy jó példát tanítsak neki.
0: Volt-e közösen elhatározott valami tervük, módszerük, hogy a gyerekekkel ezt hogy fogják majd csinálni, és ahhoz képest ez illeszkedik, vagy teljesen újdonság?
6: Nem, tehát ilyen elképzelésünk nem volt, hogy ezt már most az oviban megalapozhatja, tehát ez tényleg hatalmas előnynek számít, hanem azt gondoltam, na majd a későbbiekben, majd ilyen kisiskolásként fogja többet tapasztalni ezeket az alapérzéseket, de hál' Isten nem így lett.
0: A viselkedésükre van-e hatással? Mert ezeket így mondogatják, felismerik?
6: Abszolút van, tehát már én, mondjuk kislányom van, ő nem egy ütögetős, verekedő gyermek, de ő is próbál minden szóval elmagyarázni akár a nagy testvérének, akár nekem, hogyha úgy van, hogy anyu, ne kiabálj, hanem, mert tehát, hogy már most ott tart, hogy rám szól a 4 éves, hogy anyu, ne így csináld, hanem úgy, mert szépen kell beszélni, például ilyeneket mondta, hogy ne kiabáljak, és ne legyen bennem düh érzés.
0: De hát néha van.
6: Hát néha van, de ő ezt remekül felismeri.
0: És akkor mit lehet avval csinálni, hogyha düh van, vagy szomorúság, vagy bánat?
6: Elmagyarázom neki az adott szituációt, hogy pont miért lettem dühös abban a pillanatban, de utána egyből le is nyugszom, hiszen tényleg ez jó, hogy mesékkel van illusztrálva az alapérzések, és akkor ő is egyből helyén tudja kezelni a helyzetet, hogy most éppen miért vált ki belőlünk ilyen reakciót, illetve hát belőle is, tehát sokszor, amikor sír, akkor ő is mondja, hogy most bánat van a szívében, meg harag, mert mondjuk a testvére megbántotta, megütötte, és akkor utána elmagyarázom neki is, meg a nagyfiamnak is, hogy ugye ezen mit kell javítani.
0: És a nagyfiú, ő egy kicsit kívülállónak érzi ebből magát, vagy ő is próbál csatlakozni ehhez?
6: Próbál csatlakozni, igen, neki is nagyon tetszenek ezek a módszertanok. Őt is érdekli, ő is abszolút bevonható. Ez olyan jó, hogy ilyen játékosan fejleszti tényleg a gyerekeknek. Nem is tudják, hogy milyen szerencsések, hogy már ilyen kiskorban ezt megtapasztalhatják. És sokkal előrébb lesznek majd az iskolástársaiknál.
7: Nekem például ez is egy nagy sikerélmény, hogy a gyerekek nagyon sokszor visszakérdeznek, hogy Csillus néni, a te szívedben mi van, vagy Márti néni, a te szívedben mi van.
0: Varga Csilla, óvoda pedagógus.
7: Eliza néni, a te szívedben most öröm van, mert látják, hogy egy mosoly jelenik meg az arcán. Tehát, hogy ettől nagyon jó ez a módszer, hogy nagyon egyszerű a játékeszköztára, és így a gyerekek tudnak önállóan is játszani vele.
0: És miért jobb a gyerekeknek, hogyha ezt ki tudják mondani, hogy öröm van, vagy bánat, vagy meglepődés?
7: Hogyha ez nincs megfogalmazva, nem tudják kibeszélni magukból, akkor nem tud a dolog, először is nem tud tudatosulni. Akkor az emberben csak a rossz érzések keringenek, nyilván, hogy egy idő után az verekedésbe, feszültségbe, kiabálásba fog torkolni, akkor, hogyha be tudják már azonosítani, és ezt ki tudják magukból beszélni, akkor van arra lehetőség, hogy egy más eszközt találjon, ne a verekedés, hanem jaj, ezt meg is lehet beszélni, meg tudjuk fogalmazni. Azon kívül, amit én látok, az az együttérzés, hogy amikor egy konfliktus helyzetben mind a két fél elmondhatja, hogy az én szívemben ez van, az én szívemben az van, akkor bizony avval is találkoznak, hogy hoppá, de ő neki az ugyanolyan rossz, mint nekem. Tehát, hogy tényleg a bőrükön megtapasztalják azt, hogy ugyanaz a kellemetlen érzés neki is, és az neki is rossz. Tehát akkor segítsünk egymásnak, egymáson. A mesében ugye egy mosakodás fontosságáról beszéltünk, és azáltal, hogy végigmentünk, hogy az összes szereplő hogyan érezte magát, kiben milyen érzés volt, itt megint ez a fajta együttérzés került előtérben, hogy gyakorlatilag minden kis állatka ugyanúgy érezte magát, a félelem volt mindegyiknek a szívében, tehát, hogy ne csak mindig avval foglalkozzunk, hogy én bennem mi van, hanem gondolkodjunk el, nézzük meg azt is, hogy a másik hogyan érzi magát, ő, neki mi a legerősebb érzés a szívében. Ez szerintem nagyon fontos ahhoz, hogy majd szép lassan idővel egy olyan fajta empátia alakuljon ki, hogy készek legyünk arra, hogy végig gondoljuk, hogy bennünk mi van, de utána kíváncsiak legyünk arra, hogy a másik emberben milyen érzés van. Szerintem ez mai világban nagyon fontos.
0: Igen, de hát egy 3 éves még jogosan képzeli magát a világ közepének, és akkor majd utána 1-2 év múlva lesz képes arra egyáltalán, hogy a másikra is így tekintsen.
7: Ez így van, abszolút. Mindazonáltal azt gondolom, hogy mese által, hogyha ezzel találkoznak, és csak akár ilyen pici kis apró részletszerűen, hogy csak úgy rákérdezünk, hogy na vajon mégis mit gondoltok, hogy ő hogyan érezhette magát, akkor ezzel az ő kis lelküket kezdjük el nyitogatni arra, hogy egyszer majd megérjünk arra, hogy éles helyzetben is, akkor, amikor az ember éppen elkesered, vagy éppen dühös, vagy éppen félelem van a szívében, azért egy picit meg tudja állítani az időt annyira, hogy jó, de nézzük meg, hogy mi is van a másik szívében. Ha csak ennyire, hogy meghallgassuk a másikat, az már szerintem nagyon nagy dolog.
0: Kis óvodásokkal barangoltunk az érzések birodalmában. Adásunkat a továbbiakban visszahallgathatják podcaston és a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Műsorainkról további tartalmakat találhatnak a Kossuth Rádió Facebook oldalán. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm a figyelmüket, Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.